Tisztel köszöntök a Mi Atyánkról szóló előadás sorozatunk harmadik alkalmán, amelynek tehát a kiadott programtól eltérve most ez a témája, hogy a szenteltessék meg a te neved, a jöjjön el a te országod után, hogy mit is foglal magába ez a kérés, hogy legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is, és ismét szeretettel köszöntöm körünkben Nyári István előadó művészt. Kedves hallgatók, a múlt alkalommal egy nagy történelmi áttekintést mellékeltünk ahhoz a kéréshez, hogy jöjjön el a te országod, ez mit is jelent, milyen két értelemben használatos a Bibliában az Isten országa kifejezés, mint egy jelen való értelem, hogy az egyes embernek a gondolkodás módjában hogy születik meg az Isten országáról szóló bibliai tanítás, illetve hogyan talál visszhangra, és második értelemben, hogy majd az idők végén, a történelem végén, hogy jön el az Isten országa Jézus második eljövetelével. Mondom, egy nagy történelmi áttekintés volt a múlt előadásunknak a középponti része. A mai alkalommal nem annyira a történelemben fogunk mozogni, mint a mostani életünkben, és az emberi életünknek egy nagyon nagy kérdését vesszük szemügyre, tudnék az akarat kérdését. El is mondanám, hogy miről fog szólni a mai előadás, három részre bontottam a témát. Az első, és azt hiszem, hogy a leghosszabb részben egy kis meditáció következik majd az akaratról, hogy mi is a Biblia szerint az akarat, hova tegyük ezt, meg hogyan is viszonyuljunk hozzá. Utána rátérnék majd arra, hogy hogyan is nem lehet követni az Isten akaratát. Bármennyire is szeretné egy ember, de így nem lehet követni az Isten akaratát. És a befejezésül majd arra fogunk kíváncsiak lenni, hogy hogyan is valósulhat meg az Isten akarata az ember életében. Tehát azt hiszem, hogy három nagyon elválasztható alfejezet ez a mai előadás kapcsán, talán el is tudjuk választani, az irodalmi szemelvények, zenei szemelvény is rajta van a táblánkon, amelyek majd közben-közben meg fognak szólalni. Tehát akkor az első kérdést mindjárt hadd vessem fel Jézusnak a harmadik kérése nyomán, hiszen a Mi Atyánkban az első három kérés tartozik együvé, és majd a negyedik kéréstől fogva kezdődik egy másik szakasz. Ezt majd a következő alkalommal szeretném részletezni a szerkezetnek ezt az összefüggését. De most a mai alkalommal látjuk azt, hogy az első és legfontosabb kérés után, hogy az ember élete az tanúságtevő élet legyen a teremtője mellett, hogy az Isten nevét megszentelni a jó élettel lehet, az Isten szerinti élettel lehet. Ez a legeslegfontosabb kérés. Jézus ezt helyezte az ére, hogy az ember éljen úgy, amire az Isten megteremtette. Tehát élje a szeretet életét és a boldogságnak az életét. Nyilvánvalóan, hogy ez kapcsolódik azzal, hogy nem csak önmaga számára szeretne az ember békés és kiegyensúlyozott életet, hanem mások számára is. Tehát rögtön az első két kérés Jézus összekapcsolta, és már a második kérésben a másokért való felelősségvállalás jut érvényre. Tehát jöjjön el a te országod, hogy éljünk azért, hogy az Isten országa mennél előbb eljöhessen, és olyan földi történelmet írjunk, amelyben nem lesz majd ellenségeskedés, gyűlölet és halál és gyász. És ezután tért rá Jézus arra, mert hogyha valaki már magáévá tette ezt a programot, hogy mit jelent ez, hogy szenteltessék meg a te neved is, már tudja az, hogy mit jelent az, hogy jöjjön el a te országod, azután fogja az ember az egész életére nézve fölvetni ezt a nagy kérdést, hogy mi is az Isten jó és tökéletes akarata, hogy mondja Pál a Római Levél 12. fejezetében, van-e az Istennek valami olyan jó és tökéletes akarata a mi magunk életére nézve, amit megismerhetünk és amit követhetünk. Mert mi már olyan sok mindent akartunk itt a Földön, és olyan sok mindenre vágyakoztunk, és olyan sok mindent megkívántunk, amire aztán kiderült, hogy nem jó és tökéletes akarat. Hát a harmadik kéréssel Jézus azt célozta, hogy az életben van egy hatalmas küzdelem, egy minden emberre váró küzdelem, lehet, hogy valaki nem vallásos vagy nem keresztény értelmet hívő ember, de ezt a küzdelmet minden embernek meg kell vívnia, és ez a küzdelem a saját akaratunkkal való küzdelem. A saját rossz kívánságainkkal, a saját elhibázott döntéseinkkel, a saját sokszor az értelmünkkel szemben megmakacsoló, magát megmakacsoló akarattal való küzdelem. Tehát ez egy óriási harc, ez egy óriási tusakodás, és Jézus arra tanította a követőit, hogy a Mi Atyánk harmadik kérése szerint, hogy minden imádságban meg kell erről emlékezni.
hogy ne az ember akarata érvényesüljön, hanem az az akarat érvényesüljön, ami jobb, ami tökéletesebb a mi számunkra is, a mi magunk akaratánál. Igen, ám, de ez nagyon sok kérdést fölvet. Nagyon sok ember azt mondja, hogy hát ő azért tartja magát embernek, mert amit akar, azt véghez akarja vinni. Ő nem akarja megtörni az akaratát. Meg ez, ettől még a háta is borsódzik, hogy ilyesmit halljon, hogy az akaratot le kell győzni, vagy az akaratot meg kell törni. Ez nem jó dolog. Mások azt mondják, hogy hogy lehet, hogy az emberben olyan sokféle akarat van. Azt szokták mondani, hogy az akarat valami olyan félelmetes erővel jelentkezik az ember életében, már a kisgyermekeknél látjuk azt, hogy olyannyira tudnak akarni azok a gyerekek. Nem gondolkoznak, nem lehet velük beszélni, ők csak hajtogatják, hogy nekik ez kell, meg az kell, meg amaz kell, vagy az ösztön életnek valami olyan fékeveszett indulata nyilatkozik meg az akaratban, sokan azt mondják, hogy ez ellen küzdeni szinte nem is lehet. Ezért kell megvizsgálnunk azt, hogy mit mond a Biblia arról, hogy mi is az akarat. Mi az Istenben az akarat, és mi az emberben az akarat. Egy nagyon nagy Biblia verset írtam fel elsőként a táblára, és alá is húztam. Jézus Krisztusnak az a halála előtti utolsó sátoros ünnepén mondott nagy beszédéből való ez. Sokszor olyan mondat ez, hogy átsiklunk rajta, de én most mégis szeretném felolvasni a teljes szöveg környezetében. János evangélium a 7. fejezet 16. versétől két vers mindössze, amelyben Jézus egy hasonlíthatatlan mély meghatározást adott az ember életében az akarat szerepéről. Tessenek figyelni, ez a jézusi meghatározás a következőképpen hangzik. Ugye Jézus felment a sátoros ünnepre, az északi országrészből ment le a déli országrészbe, először késleltette ezt az utazását, a sátoros ünnep körülbelül ilyenkor volt október, a mi október-novemberi időszakunk tájékán Palesztinában, ezzel záródott le az évi ünnepkör. És Jézus, amikor megjelent Jeruzsálemben, hatalmas beszédeket mondott, amelyek megosztották az embereket, és heves indulatokat forraltak Jézussal szemben, és az elkövetkezendő fél évben Jézus útja nagyon közvetlenül haladt egészen a keresztre feszítésig. Tehát János evangélium a 7. fejezet 16. és 17. verse így szól. Felelt Jézus nékik és mondta, az én tudományom nem az enyém, hanem azé, aki elküldött engem. Ha valaki cselekedni akarja az ő akaratát, megismerheti egy tudományról, vajon Istentől van-e, vagy én magamtól szólok. Mondom, nagyon egyszerű igevers, talán első hallásra nem is tudjuk itt felfedezni azt a mély tartalmat, amit most szeretnék ebből kibontani, még egyszer felolvasom. Felelt néki Jézus és mondta, az én tudományom nem az enyém, hanem azé, aki küldött engem. Ha valaki cselekedni akarja az ő akaratát, megismerheti-e tudományról, vajon Istentől van-e, vagy én magamtól szólok. Jézus Krisztusnak ebben a beszédében tehát előfordul ez a szó, hogy akarat. Ha valaki cselekedni akarja az Isten akaratát. De mit is mondott ezelőtt Jézus, hogy ki az, aki cselekedni akarja igazán az Isten akaratát? Egy nagyon egyszerű sémát rajzoltam itt fel a táblára. Jézus azt mondta, hogy ha valaki megismeri, az Isten meghallja és megismeri az Isten tudományát, tehát értelmileg kezdi befogadni azt, amit az Isten mond. Ugye Isten a tudomásunkra hozta a bölcsességét a beszédei által, és ezt a mi értelmünkkel, a mi gondolkodásunkkal tudjuk felfogni. Ha valaki felfogja ezt a tudományt, és dönt amellett, hogy e szerint akar élni, és úgy akar élni, ahogy azt Isten mondja, akkor fog sikerülni az, hogy valaki azt teszi, amit Isten tanít, és amit Isten vár tőle. Vagyis ez a nagyon egyszerű séma, ez hogy néz ki? Úgy, hogy az az igazi akarat, és így teremtett bennünket Isten eredetileg, hogy a legfontosabb rész az életünkben az értelem, a gondolkodás. A gondolkodásunkkal kell megragadnunk az igazságokat. Az Isten az életet különböző igazságokra alapított, egy nagy I betűt írok ide a táblára, és ezek az igazságok körbevesznek bennünket, ezek az igazságok hatnak ránk. A Biblia szerint a teremtett világot Isten az igazság és a szeretet törvényére alapította, tehát az igazság, hogy úgy mondjam, az tényleg az utcán hever, az igazságba az ember mindig belebotlik, az igazságot nem lehet elnémítani. Így mondja Pál apostol a Római Levél első fejezetében, az igazsággal egy valamit lehet tenni, feltartóztatni.
Az igazságot nem nekünk kell kitalálni, az igazságra nem nekünk kell rájönni. Az igazság a természeten keresztül, a lelkiismeretünkön keresztül, száz és ezer csatornán keresztül közelít meg bennünket. Ez egy valamit tudunk tenni rossz értelemben, feltartóztatni, mert különben az igazságot az emberi értelem nagyon könnyen be tudja fogadni, magáévá tudja tenni. És Isten így teremtett bennünket, hogy az értelmünk legyen az Úr az életünkben, és amit megismerünk, amit felfogunk, és amit igazságnak ismer el az értelem, arra adhat parancsot a lelki élet másik összetevőjének, az akaratnak, hogy aztán e szerint cselekedjünk. Tulajdonképpen a lelki életünk nagyon egyszerűen ebből a két komponensből áll az ember eredeti teremtettsége folytán. Ha amit itt most bekarikáztam, ezt nevezzük léleknek, akkor az emberi lélekben ez a két alap dolog van jelen. Az embernek a gondolkodása, az értelemvilága, és amit az ember megragad és jónak és igaznak ismer, arra utasíthatja a lelki életnek egy másik részét, az akaratot, hogy azt hajtsa végre, azt teljesítse. Meg fogjuk látni, hogy a bűneset itt is alapvető változást hozott az ember életében, mert ezt a harmonikus értelem-akarat összhangot megbontotta. Tudnék, az értelem nem csak így hat az akaratra, az akarat is visszahat az értelemre. Mert amit én jónak ismerek meg, és amit meg akarok cselekedni, és sikerül is megcselekednem, annak a jó dolognak a megcselekvése, az mint egy bizonyság az értelem számára is, hogy így kell élni, és így lehet élni. Tehát ez visszahat az értelem és az akarat, az kölcsönhatásban van egymással. Egyrészt van egy függő viszony, hogy Isten szándéka szerint mindig az értelemnek kell játszani a vezető szerepet, de másrészt van egy kölcsönös viszony, hogy az akarat az mindig megerősíti az értelem meggyőződését. Most a bűneset következtében az értelemnek és az akaratnak ez az összhangja megbomlott. Az ember továbbra is képes felismerni igazságokat, csak ott van a nagy probléma, hogy az ember a saját maga erejéből nem tudja utasítani az akaratát, hogy az általa fölismert igazságokat végre is hajtsa, tehát hogy véghez is vigye. Itt van az a nagy küzdelem, amelyben a legnagyobb bepillantást a Bibliában Pál apostol római levelének a 7. és a 8. fejezete nyújt, amely arról beszél, hogy sokszor még a hívő embernek az értelme is amit megragad és amit igaznak tart. Még egy kifejezetten igazságra törekvő és hittel élő ember sem tud végrehajtani, mert az akarata ellenszegül. Mert ott van az emberi életben egy megmagyarázhatatlan kettősség, hogy szinte akkor is, amikor az ember gyönyörködik már a belső ember az értelme szerint az Isten törvényében, azt látja, hogy egy más törvény van a tagjaiban, és az a más törvény, az az önzés törvénye felpiszkálja az akaratot, és ennek nap-nap után vagyunk a tanúi, hogy bár belátjuk valaminek a jó voltát, de nem tudunk a szerint élni. Tehát látjuk mi, hogy mi a helyes, mi a követendő út, de amikor arra kerül a sor, hogy most e szerint kellene élni, ezt nem tudjuk végrehajtani. Kedves hallgatók, hogy mennyire mély ez a bűneset utáni szembenállás az értelem és az akarat között, most egy kis kitérőt teszek, de ez nem lesz kitérő, csak egy nagy zárójel. Ezt azzal szeretném bizonyítani, hogy tulajdonképpen mióta a világ, minden vallás és minden felekezet ennek a diszharmóniának a megszüntetésére törekszik. Tudnék, annak a diszharmóniának a megszüntetésére, amit így tudnék most itt jelezni, hogy ellentét feszül értelem és akarat között. Ha ebből a szempontból megnézzük a világ valamennyi vallását, akkor azt találjuk, hogy az összes vallás lényegileg két-három csoportba sorozható be. A vallásoknak az egyik része azt tanítja, és ezek főleg a keleti vallások, hogy az emberi életben az akarat annyira megromlott, annyira használhatatlan, annyira kormányozhatatlan, hogy a vallásnak a fő célja abban áll, hogy az akaratot le kell építeni. Az akaratot itt a földön szinte meg kell semmisíteni. Ugye ezt szolgálják a keleti vallásokban az értelmet edző meditációk, az értelmet felerősíteni kívánó különböző gyakorlatok, hogy az értelem olyan erős legyen, hogy az ember semmit ne akarjon, egyáltalán semmit ne is tegyen, csak a tiszta szemlélődésben, a tiszta meditációban merüljön el, mert mondják ezek a keleti vallások, és hát részben nem is vallások, hanem már gyakorlatok, mint a jóga, az emberi életnek a legnagyobb problémája az,
hogy az emberek állandóan vagy ezt akarják, vagy amazt akarják, vagy ezt kívánják, vagy amazt kívánják. Az emberi életnek ez az összevisszasága onnan származik, hogy az ember tulajdonképpen felfoghatatlan és kormányozhatatlan a sok kívánságában és az akaratának a megbojdulásában. Tehát az akaratot le kell építeni, így lehetne ezt jelezni, hogy egyszerűen át kell húzni az akaratot, csak maga az értelem és a tiszta szemlélődés vezesse az embert. Ezzel kapcsolatban hallgassunk meg egy verset, nem akarom ezzel húzni az időt, és nem különböző keleti vallásoknak az iratait szólaltatom meg, hanem 14 sorban ezt elmondta egy magyar költő. A költőnk ugye többször járt a Távol-Keleten is, már a két világháború között, amikor Babits felfedezte a tehetségét, és hát valóságos csoda gyermekként mutatták be, és hát az is volt Vörös Sándor. Vörös Sándor a 40-es években különböző szonetteket írt. És az egyik szonetje, ha nem talán a leghíresebb szonetje, ez a Héfaisztosz. A Héfaisztosz című szonetjében tulajdonképpen elmondja azt, amit én önöknek itt prózában szerettem volna valahogyan hozzáférhetővé tenni, hogy ő mit gondol arról, hogy az emberi életben az akaratot hogyan kell leépíteni. A szonetnek a címszereplője Héfaisztosz, akinek az életét Homérosz Iliászának 18. énekéből ismerjük, és a magyar irodalomban Babits a hasonló című szonetjében dolgozta fel, egyébként a magyar irodalomnak egyik legnagyobb szonetje ez a babicsi Héfaisztosz. Ugye Héfaisztosz tudjuk jól, hogy Hérának egy ilyen lenézett gyermeke volt, mert ugye sánta volt, és a mitológia szerint, a görög mitológia szerint Héra ledobta a mennyből. És az a Héfaisztosz leesett a tengernek a mélységébe, és a leghíresebb munkáját ott készítette, ez volt az Achillész, vagy Achilleusnak a pajzsa, ez a híres védelmi szerszám. De miről is ír verset itt Vörös, mert 14 sor fog most felhangozni, és nagyon oda kell figyelni, hogy az ember az első hallásra meg tudja különböztetni, hogy itt miről van szó. Héfaisztosz ugye kovács lett. Kovács és ötvös lett, aki az akaratát nagyon kellett, hogy használja. Először fönn a mennyben, ugye Héra mellett, akitől nem akart elszakadni, először ott nyilvánult meg az akarata, mint a kisgyermekek akarata, mint a fiatalok akarata, mert ez valóban igaz és hétköznapi tény, hogy a gyerekeknek és a fiataloknak sokszor nagyon erős az akaratuk, de értelem nélkül. Sokszor tényleg olyan vak az akarat, amit a keleti eszméket leginkább átvevő múlt század elejé filozófus mondta, Schopenhauer, ugye, akinek a híres műve a világ mint akarat és képzet, ugye az egész múlt századi gondolkodás befolyásolta.

Schopenhauer volt az, aki ezeket a keleti vallásokat, keleti tanításokat Európa számára, hogy úgy mondjam, importálta, és azóta körülbelül 200 éve ezek a keleti vallások és praktikák hatalmas nagy hát befolyást élveznek az európai kultúrában. Amikor megszólal most a vers, tessenek figyelni három dologra. Vörös Sándor így kezdi a versét, hogy lendült, szökött az első mozdulat. Ugye az embereknek a kezdeti akarata, lendült, szökött az első mozdulat. Ugye a gyereknek és a fiatalkornak ez az ellenállhatatlan akarata. Ugye Héfaisztosz itt tulajdonképpen csak ürügy, illetve csak embléma, itt minden emberről szó van. A költő azt akarja kifejezni, hogy minden ember olyan hatalmas akarattal jön a világra, és annyira szeretné véghez vinni az akaratát. A második akarat, majd ez a második versszakba jön ki, azt mondja, a második görcsös volt. Miért mondja ezt, hogy a második görcsös volt? Azért, mert ugye amikor Héfaisztosz ledobta Héra a tenger vizébe, és ott a tenger mélyén kovácsolta Achilleusz pajzsát, akkor ott Héfaisztosz, ami nagy dolgot akart létrehozni, amit senki nem hozott még létre. Hát ez tulajdonképpen a felnőtt kor küszöbe, hogy az emberek, ahogy felnőnek, elvégzik az iskoláikat, vagy elkerülnek egy munkahelyre, hogy a kezdeti nagy lelkesedés, hogy én majd valamit létrehozok, amit senki nem hozott létre, és akkor következik a görcsös bizonyítás, hogy én ezt akarom, én ennyit érek, én több vagyok a másiknál. Jön a felnőtt kornak a nagy kürcölése, hogy fölébe kerekedni a másik embernek. És aztán utána jön a harmadik akarat. Tessenek megfigyelni, lendült, szökött az első mozdulat, karjának izmát érzé már a Sánt, ez az első akarat. A második görcsös volt, elgyötörte egy pontra szegzett szívós indulat, stb. Amikor fennfénylő pajzsokat álmodott és csinálta Achilleusz pajzsát, de ami bennünket érdekel, a keleti vallások szempontjából ez a harmadik akarat. Mert azt mondja Vörös Sándor, hogy hova jutnak az emberek, hova kellene, hogy jussanak az emberek. Vörös Sándor, mondom, a keleti vallások nagy propagátora a magyar irodalomban. Így kezdi az ottáva, tehát a szonett 8 sora után a utolsó 6 sort, pincs csőrnél gyengébb volt a harmadik. Döbbenetes, ugye, a modern lírának a nagy hasonlata, hogy pincs csőrnél gyengébb volt a harmadik. Vagyis az ember először nagyon akar, gyerekkorában, fiatalkorában, felnőtt kora elején görcsösen akar, de azt mondja Vörös Sándor, hogyha valaki ezt a földi életet úgy éli meg, ahogy a keleti vallások tanítják, akkor oda kell, hogy eljusson, hogy az ember az élete végére mondjon le az akaratról. Az akarat az olyan halvány, olyan megfoghatatlan, legyen azt, hogy a pincs csőrnél gyengébb volt a harmadik, csöprezdülés a két nagy társ tövében, tehát az előző két nagy akarat tövében, csöprezdülés a két nagy társ tövében, mondom, ez egy modern líra, ez nem egy Petőfi és Arany versbeszéd, azért idézem előre, hogy lássuk és fogjuk a dolgokat. Azt mondja, fürödve az erő fölöslegében, tehát amikor az ember látja már, hogy úgy se lehet megváltoztatni ezt a világot. Mennél inkább meg akarjuk változtatni, annál rosszabb lesz. Ne akarjunk semmit. Onnan való, ahol békénk lakik, hol tákút tátong mindennek szívében, tessenek figyelni, mindennek szívében tákút tátong. A semmi. Mindennek szívében tákútátunk, s a tedd boldog, ha benne, és az utolsó szóra hagyja a legnagyobb feszültség feloldását, s a tedd boldog, ha benne alhatik. Tehát olyan legyen ez a harmadik akarat, hogy ne akarjon az ember semmit, ne tegyen az ember semmit, aludjon a tett. Mindenki szívében ott van a tág, az űr, a tákút tátong mindennek szívében, s tedd boldog, ha benne alhatik. Hatalmas szonett ez, a magyar irodalomnak egyik legnagyobb szonettje, most függetlenül attól, hogy én egy szemennyit nem adok az eszméire, és nem tudom elfogadni ezt az eszmerendszert, de mint szonett, mint kifejezése annak, hogy a keleti gondolkodás mit akar mondani. Hogy a keleti gondolkozás az egy módszeres leszoktatás az akaratról. A keleti gondolkodás azt mondja, hogy azért van olyan sok baj ezen a világon, mert az ember nem tudja megüresíteni magát az akaratától, és az egész keleti vallás és filozófia tulajdonképpen egy ilyen öngyilkos filozófia, hogy szoktam nevezni, mert az a lényege, hogy már itt a Földön mondjunk le arról, nem csak az akaratunkról, hanem arról, hogy létezni egy

0: egyáltalán jó. Nem jó létezni. Csupa fájdalom és szenvedés az élet. Jobb lenne, hogyha nem élnénk, és ha valaki erre rájön, hogy jobb lenne, hogyha nem élne, akkor nem kell visszajönni a létforgatagba, akkor nem fog reinkarnálódni. Ugye itt innen van a nagy reinkarnációs kör is. Aki erre nem jön rá, és azt mondja, hogy én élni akarok, én szeretnék élni, meg ezt akarom az életben, meg azt akarom, hát az a halál után majd újra meg fog testesülni, és ha nem tud erről lemondani, megint újra meg fog testesülni, a szamszára köre, tehát a létforgatag köre forog, és akár 6-7-szer megtestesül is az ember. Ha viszont lemond az ember a létezésről, akkor az ember a nirvánába kerül. A tiszta nem létbe kerül, ahol tákút tátong mindennek szívében. Az alapvető kérdésre hívtam fel itt a figyelmet, tehát arra, hogy a verset azért hallgatjuk meg, hogy az első nagy választ jellemezzem egy kicsit, hogy a keleti vallások szerint az akaratot teljesen meg kell törni, és meg kell semmisíteni. Ha az akarat megmarad az emberben, és él, és hat, akkor vége van az embernek. Hát ennyi bevezető után most tényleg hallgassuk a verset.
1: Vörös Sándor, Héfaisztosz. Lendült, szökött az első mozdulat. Karjának izmát érzé már a sánta, mely szinte végtelenbe szétszaladt, s a gyors bolygók terét magába zárta. A második görcsös volt. Elgyötörte egy pontra szegzett szívós indulat, mely álmodott fennfénylő pajzsokat és rejtett kincsek századát a föld. Pincsőrnél gyengébb volt a harmadik. Csöprezdülés a két nagytárs tövében, fürödve az erő fölöslegében. Onnan való, ahol békénk lakik, hol tákú tátong mindennek szívében, s a tett boldog, ha benne
0: alhatik. Kedves hallgatók, a vallásoknak a másik válasza erre az alapvető összeütközésre az szokott lenni, hogy nem az akarattal van probléma, hanem az értelemmel. És épp a fordított utat javasolják, mint ami most előbb elhangzott a keleti vallásokat képviselő vörös részéről. Bizonyos vallások, vagy bizonyos felekezetek, vagy bizonyos felfogások szerint az ember életben éppen az a nagy probléma, hogy az értelem nem tud megnyugodni, és nem tud beállni egy helyes irányba. De nem baj, üssek ő a dolgot, hogy így mondjam, most gyorsan jellemzem az összefüggéseket. Nem baj, hogyha én értelmileg nem győződtem meg valamiről teljes mélységében, de akarjak. Akarjam a jót, vigyek véghez emberileg szép és méltánylandó cselekedeteket. Nem baj, hogy a háttérben nem támogat az értelem. Hát ki tudna itt az értelmével biztos ösvényre jutni, vagy teljes megbizonyosodásra jutni? Hát az már szinte gyanús. A fő dolog az, hogy ha belátok valamit, ha nem látok be valamit, de akarjam mindig a jót. A kötelességemet teljesítsem. Ez a felfogás a 18. századtól fogva különösképp elterjedt, hogy az értelmiség körében a kantiánus filozófia vált a világértelmezés alapjává. Ugye Immanuel Kantnak van az az elmélete, hogy az emberben a tiszta ész, a gondolkodás soha nem tud bizonyosságokra eljutni. Így mondja Kant, hogy az ember mindent be tud látni, de mindennek az ellentétét is be tudja bizonyítani. A tiszta ész például be tudja látni, hogy van Isten, de ugyanez a tiszta ész bizonyítani tudja azt is, hogy nincs Isten. Ha csak az eszünkre hallgatnánk, hát akkor nem is tudnánk, hogy hogyan lehetne élni, mert az eszünk, a tiszta gondolkodás, a tiszta logika, a tiszta tudomány, az mindent és mindennek az ellenkezőjét is tudja bizonyítani. Ezért azt mondja Kant, hogy az emberben nem a leges legfontosabb az értelem. Milyen érdekes, ugye a felvilágosodás századában valaki ezt mondja, hogy nem az értelem, az ész a legfontosabb, hanem az emberben a legfontosabb nem a tiszta ész, hanem az erkölcsi meggyőződés, a lelkiismeret, a szív meggyőződése. Ha én nem látom is be, hogy van Isten, ha nem tudom is bizonyítani mindenki számára, hogy van Isten, mégis éljek, akarjak élni úgy, mintha lenne Isten. Vagyis azt mondja Kant, hogy a tiszta ész kritikája az első nagyműve, a gyakorlati ész kritikája a második nagyműve, hogy az emberben az észnél is fontosabb a lelkiismeret, a kötelességérzet. Ha valamit nem tudok is belátni, de akarjam az örök erkölcsi törvények szerint folytatni az életemet. Itt se akarok sokat beszélni, hiszen a Bibliáról van szó, és az előadásunk nem annyira egy kultúrtörténeti vagy művelődéstörténeti jellegű, csak mégis azért hozom be ezeket az összefüggéseket, mert tudom, hogy sok ember ezzel küszködik. Itt is egy vers hadd illusztrálja azt, amit elmondtam. Sík Sándornak, a professzornak és a piarista szerzetesnek a legutolsó verse fog megszólalni. Sík Sándor a 20. századi magyar költészetnek jelentékeny személyisége, az irodalom elméletírásnak is jó képviselője. 1963-ban írta, és éppen ide kell, hogy csatlakozzék a sorozatunkhoz, a Néma mi atyánk című versét. Idős ember volt már, de a vers azért jelentékeny vers, mert őszinte a vers, és elmondja, ugye Sík Sándor pap volt, tehát papköltő volt, elmondja azt Sík Sándor, hogy milyen ellentétek feszülnek benne. Mennyire nem látja világosan az utat értelmileg. De a vers azzal fejeződik be, hogy habár ő nem látja, meg nem is tudja elgondolni, meg most már idős is, de akarom. Akarom. Tehát ha valamit nem látunk is be, vagy nem tudjuk bizonyítani a magunk számára kellőképpen, de akarjuk. A fő dolog az, hogy akarjuk a jót, a többi nem érdekes. Persze a kereszténység régebbi történetében is benne volt ez a felfogás, úgy hívták, hogy voluntarizmus. Amikor valaki mindent az akaratra épít fel. Amikor nem gondolkozik azon, hogy az akarat mögött ott kell, hogy legyen egy biztos meggyőződés, és Istentől kapott biztos meggyőződés, hanem az ember úgy gondolja, hogy ha valamit akarunk, azt meg tudjuk csinálni. Lesz még egy harmadik válfaja is a gondolkodás történetében, ezért nem beszélek erről sokat, a vers egyébként magáért beszél.
1: Sík Sándor, a Néma mi atyánk. Hozzád, veled, neked mondani egy utolsó éneket, imában ömleni eléd legutolsó, de hűséges cseléd. De jaj, ha nem igaz. Szobám csupa por, kertem csupa gaz, csupa lelógó tört faág, a templom messze, a könyv nehéz, ólom csizmában toporog az ész. És mégis ő van itt, immár tőlem el nem veszik, nap után, éj után én téged hívlak, mi atyánk. De mire jó egy lámpástalan rádió? Hogyan szólítsam az ég urát, egy siket néma mi atyánkon át, a szói közül minden második alattomosan elrejtőzködik. Bénult napokon, izzadt éjeken, az értelem is értelemtelen, értelemtelen és imátalan. Magam vagyok, egészen egymagam. De talán mégis volna valami helyettem hinni, vallani, nevemben felimádkozó, karikás kis szentolvasó, egyetlen társam, aki vagy, karikagyűrűm, el ne hagyj. De nem hagytalak-e téged el én, szómmal, amelyből kialudt a fény, szívemmel, amely csupasebb, elmémmel, amely űrnél üresebb, s nem hagytam-e el veled együtt azt, aki az űr fölött virraszt? Mit felelek, hisz nem tudok felelni, mit felelhet a mindennek a semmi? Akarom élni az egész hitet, szeretni, ahogy Isten szeret, és bízni akarok abban, amit Krisztus hozott. Nem érzem, nem is gondolom, de akarom.
0: Hát mi lehet a harmadik megoldása az értelemnek és az akaratnak erre a feszültségére és ellentmondására? A keleti vallásokkal már egy jókora karéit kiszeltünk a vallások kenyeréből. A most megszólalt Sík Sándor vers meg a középkori kereszténységnek és egyháznak az állandósult felfogását tükrözte. De milyen érdekes, hogy van még egy harmadik megoldás is, ami az én véleményem szerint, a bibliai meggyőződésem szerint nem helyes, de egyre inkább elterjedt. Régen megkaptam már és forgattam Loyolai Szent Ignác lelki gyakorlatos könyvét. Magyarul is kiadták. De nem régen került a kezembe, mert most fordították le Miguel de Unamuno-nak a Kereszténység agóniája című könyve. Unamuno a két világháború közötti spanyol irodalomnak a legolvasottabb írója és költője volt, akinek a hírnevét az is fokozta, hogy el kellett hagyni a Spanyolországot, mert a nézetei miatt sem az állam, sem az egyház nem nézett rá jó szemmel, egyébként katolikus vallásban nőtt fel, és ebben a Párizsban írt, a 20-as évek végén Párizsban írt könyvében milyen érdekes a cím, hogy a Kereszténység agóniája. Azt mondja, hogy az a kereszténység, amiben én felnőttem Spanyolországban, az agonizál. Ennek a kereszténységnek nincs jövője. A 8. fejezetében találtam rá, most, hogy végigolvastam ezt a könyvet, ide évben adták ki, egy olyan részletre, amelyben felidézi, hogy Loyolai Ignác hogyan alapította meg a jezsuita rendet. Ez az értelem és akarat közötti feszültség megoldásának egy nagyon jellegzetes és a 16. századtól fogva nagyon elterjedt megoldása. Mondtam az előadás előtt, hogy én NATO csatlakozásra nézve nem nagyon nyilatkozom, de most kiolvashatják ezekből a gondolatokból, hogy körülbelül mit lehet erről gondolni. Tudnék, a politikai gondolkodás is ezen alapszik. Ugye Loyolai Ignác katona ember volt, nagyon súlyosan megsebesült, és utána lépett egyházi pályára, és létrehozta azt a szerzetes rendet, ami mind a mai napig a világon a legismertebb és leghatékonyabb szerzetes rend, ezek a jezsuiták, a Jézus Társasága. 1553. március 26-án egy levelet írt Rómából a portugál jezsuitáknak, Loyolai Ignác és Unamuno ezt idézi ebben a könyvében. Figyeljék meg a levelet, a levél részletét, rövid leszek, a következőképpen írja. 3 fok van, vezet odáig, hogy az emberben összhang legyen. Az első fok abból áll, hogy a testvér, tehát a szerzetes, a jezsuita, végrehajtja, amit megparancsolnak, de ez csak akkor méltó az engedelmesség erényének a nevére, ha eljut a második fokra, ami azt jelenti, hogy magáévá teszi az előjáró akaratát is. Tehát nem csak a célra vonatkozik a parancs végrehajtása, hanem az odaadásra is. amelynek pontosan összhangban kell lenni az előjáró tetszésével, illetve nem tetszésével. És ha valaki saját akaratán túllépve, teljes mértékben, tökéletesen át akarja adni magát, akkor annak az értelmét is fel kell ajánlania. Az értelem az engedelmességnek egy másik felső foka, mégpedig úgy, hogy nem csak a benne levő akarat, hanem a benne levő érzés is egybevágjon az előjáróéval, és annyira vesse alá a saját ítélőképességét az előjárójának, amennyire odaadó szándéka meg tudja hajlítani az értelmét. Mert minden igazi engedelmeskedőnek igyekeznie kell azt érezni, amit az előjáró érez. Vagyis el kell hinnie, hogy igaz, amit az előjáró annak nyilvánít. Hogy megkönnyítsék ennek az engedelmességnek egyfajta szkeptikus racionalizálással történő elérését, a jezsuiták kigondolták ezt a formát. Vagyis az életben az a fontos, hogy egy fölöttem álló ember mit mond. Ha egy fölöttem álló ember mond valamit, először el kell fogadnom azért, mert fölöttem áll. Ő hatalmasabb. Másodszor az akaratomat is összhangba kell hozni vele, harmadszor az értelmemet is alá kell rendelnem neki. Kedves hallgatók, így talán érthetjük, hogy miért olyan óriási a befolyása ennek a rendnek, mert minden egyes tagjától ezt kívánja. Ha valaki belép ebbe a rendbe, annak azt meg kell tennie, amit az előjárója mond. De nem csak úgy tessék-lássék kell megtennie, hogy most megteszem, mert az előjáróm, hanem az akaratomat meg kell győznöm, össze kell törnöm, hogy én most akarjam is azt, amit ő akar. De még ez sem elég, az értelmemet is össze kell törnöm, és nekem úgy is kell gondolkoznom, ahogyan ő gondolkozik. Kedves hallgatók, 400 éve nem csak egy rendnek ez a jelszava, hanem ugyanabban az évszázadban, egy kicsit korábban fejtette ki a politikáról a véleményét Niccolò Machiavelli, aki azt mondta, hogy minden politikának is ez a jelszava. Aki belekerül egy politikai gépezetbe, annak el kell fogadnia azt, amit annak a gépezetnek a vezetője mond, de nem csak úgy tessék-lássék, az akaratát teljesen alá kell rendelni az ő akaratának, de nem csak az akaratát, az értelmét is. Tehát, hogyha előbb azt mondtam, hogy a keleti vallások szerint az akaratot meg kell semmisíteni. A középkori kereszténység szerint az értelmet kell megsemmisíteni, és akarjunk, akkor azt mondanám, hogy ennek a 16. századtól kifejlődő gyakorlatnak, amit mondom, ez a lelki gyakorlatos könyv tartalmaz, tehát ez alapján bárki ezt a gyakorlatot elvégzi, az embernek mind a kettőt meg kell semmisíteni. A fő dolog az, hogy a hatalom mit akar. Elég világos, nem? Elég sok példát láttunk erre vonatkozólag. Tehát ennyi alakult ki, mondom, ezt a nagy zárójelet most be is zárom. Az emberiség történelmében vagy azt mondták, hogy az akarata bűnös, tehát az akaratot törjük meg. Vagy azt mondták, hogy az értelem gyenge, hát akkor az értelmet dobjuk ki, és akarjunk. A kötelességünket teljesítsük, és milyen jó polgárok leszünk. Vagy pedig azt mondták, hogy ugyan kérem, emberben értelem és akarat. Hát nem ez a fontos. Az a fontos, hogy ki van felül. Ki beszél? Ki akar irányítani? Ki a hatalom? Ki az erő? Azért mind a kettőt össze kell törni. Hát körülbelül itt vagyunk a mai életben, és a mai életet amennyire irányítja a politika, így irányítja, hogy az embereket belül össze kell törni. Az emberek akarják azt, amit valaki felül akar, és aztán még úgy is gondolkozzanak, hogyan ők gondolkoznak, akik vezetik az embereket, tehát mind a kettőnek meg kell semmisülni. Erre szokták azt mondani, hogy a mai ember, ha politikával sokat foglalkozik, akkor végül mi marad benne? Semmi nem marad benne. Semmi nem marad benne. Ahhoz az anekdotához jutunk el, amit Kosztolányi Dezső halhatatlan tollal megörökített az Esti Kornélban. Biztos idéztem már itt Budapesten is ezt a rövid történetet, hogy kiáll a politikus az emberek elé, és fölteszi a kérdést, hogy emberek, ostobák vagytok? Hallgassatok meg engem, és még ostobábbak lesztek. Tehát körülbelül a világ ezt tudta ajánlani, de vallásos meggyőződésből kiindulva, a 16. századból kiindulva, és ez a folyamat tart a mai napig. Most bezárom ezt a nagy zárójelet, És azért mondtam el ezt önöknek, hogy világosan meg tudjam különböztetni azt, hogy a Biblia mit válaszol erre a kérdésre. Hogy mi Istennek a válasz erre a kérdésre. Mert a Biblia tud arról, hogy az emberi értelem igen meggyengült. Arról is tud a Biblia, hogy az akarat szinte kormányozhatatlan, mert hogy egy gyenge kézben milyen legyen az akarat. Egy gyenge kézben csak ide-oda tud siklani az akarat, és az ember élete valóban a közveszélyesség élete. De a Biblia ezért tanítja a következőket. Sem ezt, sem azt megsemmisíteni nem kell, de a legnagyobb veszély és a legnagyobb támadás az emberrel szemben. Az emberi életben, a bűn világában is lehetséges az, hogy az értelem megváltozzék. A változásnak először az értelemben kell bekövetkeznie, és ezt nevezi a Biblia görög szóval, hiszen sokszor beszéltünk róla, metanoiának. Az értelem a nous megváltozásának. Az emberi értelemnek át kell fordulnia, meg kell változnia. Az önző értelemnek önzetlen értelemmé kell megváltoznia. És hogyha az emberi életben végbe megy ez, hogy az ember megváltozik a gondolkodásában, mert először a gondolkodásban kell megváltozni, akkor egy Isten által megerősített gondolkozáson keresztül maga az Isten tudja már az akaratot befolyásolni, hogy az ember ne rosszat akarjon, ne helytelent akarjon, ne olyasmit akarjon, ami most jónak látszik, holnap meg kiderül, hogy hamis és hazug. Tehát a Biblia szerint az értelem megújulásának a vezetésével helyrehozható az emberben az eredeti béke és az eredeti harmónia, úgyhogy a megváltozott, így is mondhatnám, a hívő értelem irányítsa az embert, hasson az akaratra, persze az akarat ellene fog állni. Az akarat nem akarja megtenni azt, amit a hívő értelem mond neki. De itt következik egy olyan küzdelem, ami a keresztény életnek a küzdelme, hogy az ember az értelmével, az értelmét segítségül hívva és az Isten segítségét kérve tulajdonképpen legyőzi az akaratát, legyőzi a rossz akaratát, és az akarat is folyton folyvás megújul, megváltozik, és a szokása nem az lesz már, hogy a rosszat tegye, hanem már sok tapasztalata fűződik ahhoz, hogy az értelemnek igaza van, és a jót is lehet tenni, és a jó cselekvése vezet el igazán tulajdonképpen a jó élethez. Azt is mondhatnám, hogy a Bibliának ilyen rendkívül egyszerű tanítása van, hogy az értelem megerősödésével az akarat is fokról fokra meg kell, hogy változzék, de csak úgy, hogyha komolyan vesszük ezt a küzdelmet. Mert ha ezt a küzdelmet nem vesszük komolyan, akkor itt befurakodik ebbe a dologba egy olyasmi, amiről eddig még nem beszéltem, de hát az emberek erről sokat beszélnek, és ezek az érzelmek. Ha az ember nem tanul meg egy megváltozott értelemmel élni, és halogatja azt, hogy ezt a küzdelmet fölvegye az akaratával szemben, akkor az emberi életbe benyomulnak az érzelmek. Az érzelmeknek itt semmi keresni valójuk nem lenne. Itt az értelem és akarat küzdelme folyik. Az érzelmeknek hol van keresni valójuk? A Biblia szerint itt. A Biblia szerint az érzelmek a helyes gondolkodás, helyes döntések első pont. A jól irányított akarat után azért állnak a harmadik helyen, mert hogyha valamit jól csinálunk, azután egészséges és azután természetszerű, hogy jó érzések vesznek birtokba bennünket. Tudom, hogy mi a helyes gondolkodás, tudom, hogy küzdenem kell az akaratommal szemben, és Isten ehhez erőt ad, ezért, ha jót teszek, ha sikerül valami jót megtenni, akkor jól érzem magam. Nem akkor érzem jól magam, amikor rosszat teszek meg, amikor az akaratomat hagyom, hogy elszabaduljon. Ugye két emberi magatartás van. Aki nem küzdi meg ezt a harcot, az tulajdonképpen jól érzi magát akkor, amikor a másik embert a hideg kirázza. Vagy amikor rosszul érzi magát. A keresztény ember azért egészséges ember, mert tudja jól azt, hogy mi az Isten akarata, és erre mindjárt rá fogok térni. Tudja jól azt, hogy az Isten mihez ad erőt, és hogy legyőzhetjük az ellenszegülő, a jónak ellenszegülő akaratot, és mennél több győzelmet aratunk az életben, annál több jó érzés vesz bennünket birtokába. Ez az egészséges élet. az érzelemnek itt semmi keresni valója nem lenne. És az embereknél sajnos az érzelem ide szokott befurakodni. Az értelem nem elég erős, halogatja a döntéseket, az akarattal a küzdelmet nem veszi fel. Erre mi jön az ember életében? Sajnáltatja magát az ember, kedvez magának, keresi a jó érzéseket, hogy ő jól érezze magát, ő jól akarja érezni magát. Teljesen egészségtelen felfogás. Sajnos a mai világban az egészségtelenség világát éljük, nap-nap után ezt tapasztaljuk. Az emberek nem nagyon gondolkoznak, a küzdelmet nem szokták meg saját magukkal és az akaratukkal, ők jól akarják érezni magukat. Hát a sorrend így bomlik fel, hogy az első az érzelem, jól akarom érezni magamat. Ennek aztán mindent alávetek, csak hogy én jól érezzem magamat. A második az, hogy mit akarok, és a harmadik, ha van, akkor az értelem. Nem haladok tovább, mert tudom jól, hogy bizonyos értelemben fárasztó is lehet az ilyen filozófikusnak tűnő elmefuttatás, én remélem, hogy nem annak veszik, és nem puszta teóriának. Aki végig akarja ezt követni teljes mélységében, ajánlom Vankó Zsuzsának a Boldogság törvénye című könyvét, amely bibliai etika, tehát a Biblia erkölcsi rendszerét foglalja össze, és hát ezt nagyon mélyen megvilágítja, hogy minden emberben ez a küzdelem van. Csak az a kérdés, hogy ki mit helyez első helyre. A kereszténynek ez a sorrendje az életében. Aki még nem fogadta el Istent és az Isten igazságát, óhatatlanul ez a sorrend az életében. De mielőtt tovább mennék, és említettem önöknek, hogy egy kicsit hosszú lesz ez a meditáció, éppen 3/4 órás is volt, erre számoltam, mert versek is elhangzottak, mielőtt rátérnék a befejező két nagy kérdésre, hogy mi az Isten akarata? Mit jelent ez most ennek a hátterén, hogy legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is? Hogyan tudjuk követni az Isten akaratát, illetve hogyan biztos, hogy nem követjük az Isten akaratát? Egy zenei közbejátszás is megtörténik, mégpedig az, amit felírtam a táblára, rendkívül szép zenemű fog felhangozni. Meghallgattuk már az eddigi előadásaink során Luther feldolgozásait, mi atyánk feldolgozásait. Luther koráját Bach is felhasználta, és van Bachnak is egy csodálatos mi atyánk, ja, dallamra mondom, hogy csodálatos, de most nem ez az eredeti Bach mű fog elhangzani, hanem ez ihlette Kodály Zoltánt a két világháború között, hogy a Bach művet áthangszerelje, mégpedig gordonkára és zongorára. Perényi Miklós és Kocsis Zoltán ezt fogják előadni, Bach, Kodály, Vater unser in Himmelreich, tehát mi atyánk ki vagy a mennyekben. Figyeljük meg a jól ismert lutheri dallamot, hogy érezzük-e, és a hangszereléssel milyen sokat nyert ez a zene. Két zeneszerző találkozik, talán nem is gondoljuk el, hogy Bachhoz, Kodálynak valami köze van, de így köze van közvetlenül is, és egy nagyon figyelemre méltó, körülbelül 5 perces zenemű hangzik most fel, tehát Bach, Kodály, Vater unser in Himmelreich.

Kedves hallgatók, most térnék rá akkor az előadás második nagy kérdésére. Tulajdonképp mi az Isten akarata? Amikor Jézus arra tanította itt a követőit, hogy ezt naponként idézzék maguk elé, hogy legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Hát éppen ez nagyon sok ember kérdése. És nem csak ateista emberek kérdése, vallásos és komoly keresztény hitre törekvő emberek kérdése, hogy honnan ismerhetem fel az Isten akaratát. Mi az Isten akarata? De ezt ne úgy általánosságban mondják meg nekem, hanem ma mi az Isten akarata, vagy holnap után mit kell tennem? Jézushoz is így mentek oda a János evangélium a 6. fejezete szerint egyszer a tanítvány, hogy mester, mit kell, hogy cselekedjünk, hogy az Istennek tetsző dolgokat cselekedjük. Mi az Isten akarata? Kedves hallgatók, erre a kérdésre adandó válaszban két alapvető Biblia vers jön a segítségünkre. Két Biblia vers kezdődik ezzel a kifejezéssel, hogy az az Isten akarata. Ezt a két Biblia verset nagyon meg kell becsülni. Itt van a második sorban fenn a táblánkon, az első, a Timóteusi első levél 2. fejezet 4. verse. Az Isten akarata az, hogy minden ember üdvözüljön, és az igazság ismeretére eljusson. Mindjárt visszatérek erre a Biblia verse, fölidézem a másodikat. Az első Tesszalonikai levél 4. fejezet 3. verse így hangzik, az Isten akaratja pedig a ti szenté lételetek. Ez a Bibliában két olyan alapbiblia vers, amelyen az egész életünkben gondolkozhatunk. Nyilván akkor én most csak egy töredékét fogom itt felvillantani a tanításaiknak, de ha csak ennyire pillantunk bele, már is sokat nyerünk. Mit is mond az első vers? Két dolgot állít. Az Isten akarata az, hogy minden ember üdvözüljön. Tehát Isten mindent ennek rendel alá, hogy az embert az örök életben részesíthesse, hogy az embert elvezethesse az örök életre. Hogy az ember feltámadjon és ott legyen az Isten közelében a feltámadás után az újjáteremtett mennyen és földön. Isten minden emberre úgy néz, úgy tekint, mint akivel szeretne ő maga az Isten örökké élni, akivel szeretné megosztani az életet örökre. Az Isten akarata, hogy minden ember üdvözüljön, és még hozzáteszi, hogy az igazság ismeretére is eljusson. Tudnék, ez a második mondat, ez azért fontos, vagy fél mondat, mert ez azt mondja el, hogy Isten akarja, hogy eljussanak az emberek az örök életre, de csak egyféle módon lehet, hogyha az ember igazságos lesz. Ha az ember itt a földön megváltozik, és az igazságtalan, magának élő, magának kedvező, önző emberből igazságos emberré válik. Isten nem fogadhat be igazságtalan embereket az örök életre, mert akkor újra ugyanezt tennék, mint ebben a földi történelemben. Ezt az Ézsás könyve 26. fejezete mondja ki határozottan, hogy ha kegyelmet nyerne itt a gonosz, és nem tanulna igazságot, akkor az örök élet földjén is csak a hamisságot nézné. Tehát az Isten erről nem mondhat le. Isten nem úgy akar elvezetni az örök életre, hogy valami kedvezéssel, valami elvtelen kiskapun keresztül elvezetni az embereket az örök életre, hanem Isten úgy akarja az embert az örök életben részesíteni, hogy itt a földön az Istennek minden törekvése arra irányul, hogy megváltoztassa az embert, megigazítsa az embert. Tehát megjobbítsa az embert. Az Isten akarata az, hogy minden ember üdvözüljön, és az igazság ismeretére eljusson. És ezt az utóbbi félmondatot részletezi a második igevers, az Isten akaratati szenté lételetek. Szenté lenni, ugye sokak szemében ez olyan furcsa kifejezés, mert azt mondják, hogy ugyan kérem, hát én szent fazék legyek, vagy én legyek szent, az tőlem távol van, nekem az nem kell. Persze sokat tett azért az eltorzult hatalmi kereszténység, hogy a szentséget, vagy mondhatnám boldoggáavatásnak is, vagy szentélyavatásnak is, különböző fokozatai vannak ennek, hogy ezt jól lejárassák. Mert akkor, amikor évekig vagy évszázadikig tart egy boldoggáavatás, vagy egy szentélyavatás, és ott ugye a középkori kódex szerint ugye már a második fokozatban a szentélyavatásnál azért legalább 7, de jobb, hogyha 9, de még jobb, ha 15, de az se kutya, hogyha 50 csodát tudtak mellékelni. És aztán amibe került, abba került azért a csodáknak, elő kellett állniuk. Hát így aztán jól lejáratták ezt, hogy szentélétel. Így aztán azt mondták az emberek, hogy jó, hát van Isten, meg kell a vallás, de hát azért ez már túl sok.
Kedves hallgatók, csak azért térek ki erre, nem egészen jó dolog talán így pedagógiailag, hogy én ennyit beszélek az egyháztörténelemről, most éppen így hozta a sora a témánknak, de csak azért beszélek ennyit erről, mert a Biblia nem ezt érti a szemtélételen. A Biblia nem azt érti, hogy majd emberek megvizsgálják a halálom után, hogy mondjuk a koporsómnál hány embernél történt csoda, vagy nem azt mondja a Biblia, hogy ez és ez az emberi vélemény és dokumentum fog majd engem szenté avatni. A Biblia azt mondja, hogy az embert azt teszi megváltozott emberré, azt teszi szenté, hogy először az értelmével keresi az igazságot, átadja-e magát a felismert igazságoknak, és utána az élet küzdelmével az értelmét és az akaratát kívánja-e összhangba hozni, mégpedig olyan módon, ahogy Jézus mondta a hegyi beszédnek talán az egyik legmegrendítőbb kijelentésében, a Máté evangélium a 5. fejezet 29. és 30. versében, amikor azt mondta Jézus, hogy ha valaki az értelmével már mindent belátott, már tudja, hogy mi a helyes út, tudja, hogy mi az igazság, de látja azt, hogy ő valami rossz dolgot akar közben, valami tisztességtelen vagy erkölcstelen dolgot, ő neki meggyőződése van az igazságban, de mégis hát ugye az ösztönei, vagy a vágyai, vagy a kívánságai hajtják, akkor azt mondta Jézus, hogy inkább vájd ki a jobb szemedet, és inkább vágd le a jobb karodat, ugye ez képletes értelemben értendő, nem szó szerint, hogy a csírájában folytsál el mindent, ami megakadályozna azt, hogy te épp és egészséges és egységes ember legyél, mert hogyha nem lesz benned egység, akkor nem tudod odaszánni magadat az Istennek. Most ez a fontos dolog, a szentség az annyit jelent a Bibliában, hogy oda szentelem, oda szánom magamat, mire? A jóra. Tehát tulajdonképpen ezért mondja Pál, hogy az Isten akaratja a ti szentélételetek, mert ezt minden ember megtanulhatja, minden ember szent lehet. A szentség vagy a tökéletesség egyetemes emberi élet cél, ahogy az előbb idézett Etika című könyv egyik fejezete is mondja, a tökéletesség, mint egyetemes emberi élet cél. Mert a Biblia szerint olyan tökéletesség van ezen a világon, de ez van, ez létezik, amikor valaki keresi az igazságot, megragadja az igazságot, és hagyja, hogy őt is megragadja az igazság, és teljes erejével úgy szeretne élni, ahogy a fölismert igazságai kérik tőle. Oda szenteli, oda szánja magát erre. Pál a Római Levél 6. fejezetében nagyon sokat beszél erről, talán ezt a részt ajánlom mindenkinek a figyelmébe. Tehát az Isten akarata így valósul meg az ember életében. Az Isten mindenki felől jót akar. Az Istenben soha nincs hiba ilyen tekintetben. Hiba bennünk lehet, és ezért tanított Jézus arra, hogy mindennapos kérés legyen ez, hogy legyen meg a te akaratod, mert tulajdonképpen az egész emberi életünk ebből a szempontból mi egyéb, mi más, mint hogy összhangba hozni magunkat Istennel, az Isten gondolkodásával és az Isten akaratával. Ő ezt akarja, ő ebben a kezdeményező, és a legtöbbet ő teszi, de hogyha a mi magunk részéről nincs erre válasz, és nincs közreműködési készség, akkor az ember nem szentelődik meg, akkor az ember nem jobbul meg, és akkor az ember nem jut el az örök életre. Kedves hallgatók, olyasmit a Biblia nem mond, hogy az Isten elmondaná az akaratát napra lebontva, hogy úgy mondjam, kazuisztikusan, hogy most erre menj, arra menj, vagy ezt csináld, vagy azt csináld. Ismerős példákat említek önöknek, talán a Bibliának a két legnagyobb példája az Ószövetségben József története, az Újszövetségben meg Pál apostol története. Józsefnek az Isten hogyan nyilvánította ki az akaratát? Józsefnek az Isten adott álmokat 17 éves korában, és tudomására hozta nagyon szemléletesen az akaratát, ami 22 év múlva teljesedett be. 22 év múlva. Az, amit látott József az álmaiban, az egészen pontosan 22 év múlva vált valóra. Józsefnek mi volt a feladata? Józsefnek az volt a feladata, hogy az Isten akaratát megismerve, napról napra ő maga ezt a küzdelmet megharcolja. Mit jelent ez, hogy azt mondtam, hogy az Isten akaratát megismerve? Az Isten akaratát hogy lehet megismerni? Úgy, hogy villám cikázik az égből, vagy minden nap felíródik az égre valami parancsolat, vagy törvényszabály? Nem. Az Isten akaratát úgy lehet megismerni, hogy a Biblia szerint az egész Szentírás nem más, mint az Isten akarata. Az Isten beszéde, az Isten törvénye, vagy az Isten akarata, ezek teljesen ugyanazt annyit jelentenek a Bibliában. Amit mond az Isten,
azt gondolja. És amit gondol az Isten, azt akarja. Ne felejtsük el, hogy Istenben teljes összhang van. Istenben nincs olyan, hogy mást gondol és mást akar. Isten, ahogy gondolkozik, az szerint akar dolgokat. És ahogy gondolkozik és akar, azt mondja el. Tehát Isten, amikor az emberiségnek adott egy könyvet, és ez a Szentírás, akkor a Szentírásban benne van az, amit az Isten gondol és akar. Ezt nevezi így a Biblia, hogy az Isten törvénye, az Isten akarata, az Isten beszéde. József táplálkozott ebből. József felidézte az egyiptomi fogságában is az Isten törvényeit és az Isten akaratát. Így hárított el például Potifárnénak is a közeledését. Hivatkozott az Isten törvényére, az Isten akaratára. Így élt a hatalom csúcsán is, nem részegedett meg a hatalomtól, ő az Istennek rendelte alá magát, és beteljesedett az Isten akarata úgy, ahogy azt 22 évvel azelőtt a József tudomására hozta. Ez úgy teljesedett be, hogy József használta az értelmét, a természetes képességeit, megküzdötte a hitnek ezt a szép harcát, hogy majd később Pál apostol mondja, és elérkezett arra a szintre, hogy mindig készséges és engedelmes volt, amit az Isten akart, abba az akaratba szinte, hogy úgy mondjam, észrevétlenül, noha nagyon tudatosan belesimult a József akarata. Amit Isten akart, végre tudta hajtani József által. Pál apostolnak is előre megmondta az Isten, hogy mire választja ki. De ott is évek és évtizedek múltak el, hiszen Pál apostol a megtérése után ugye 3 évig Arábia sivatagjában tartózkodott, 14 évig a szülővárosában. Legkevesebb 17 év, mire Pál apostolból egy olyan tevékeny igehirdető lett, hogy elindult és az egész földközi tenger medencéjében hirdette az evangéliumot. Tehát tulajdonképpen azért említettem ezt a két ismert példát, hogy a mi életünkben is így van ez. Itt térnék rá egy kicsit arra, hogy hogyan nem érvényesül az Isten akarata. Úgy nem érvényesül az Isten akarata, hogy valaki azt mondja most, hogy én szeretném tudni, hogy mit akar az Isten, nekem most mondja meg is. És nekem ezt valahogy hozza tudomásomra. Sok embertől hallottam, eléggé elszörnyűködve, még magukat kereszténynek való emberektől is, hogy a Bibliát is erre használták. Kezembe vettem a Bibliát, felütöttem. Mi az Isten akarata? Hát mondjuk azért van pár tucat kijelentés itt mondjuk egy lapon, amit felütünk. Nem tudom, hogy most amire először esett rá a tekintete, vagy amit először tudott úgy elfogadni, mint Isten akarat. Tehát így soha nem érvényesül az Isten akarata. Elnézést, hogy megint egyháztörténelemről beszélek, de szegény Szent Ágoston is erre mutat példát a Vallomások című könyvében, hogy a milánói kertben téblából ugye a nagy rétor és a nagy művelt ember és ugye van már egy törvénytelen gyermeke, van egy elrontott élete, van egy össze-vissza kuszált gondolatvilága, érzelemvilága, és ott jön-megy, oda megy a padhoz, és felüti a Bibliát. Épp a Római Levél 13. fejezeténél. És erről akarja elhitetni az olvasót, hogy ez helyezte őt más kerékvágásba. Én nem azt mondom, hogy sokszor lehet így tenni, hogy a Bibliát tudakozzuk, de nem úgy, hogy felütjük valahol, hanem úgy, hogy olvassuk. Én is hallottam már ilyen esetet, hogy egy asszonynak meghalt rákbetegségben a gyermeke, és nem tudta, hogy miért kellett a gyermekétől ilyen gyorsan elválnia. De az nem felütötte a Bibliát, hogy majd Isten ad egy gyors vigaszt, egy gyors balzsam cseppet, hanem elkezdte olvasni a Bibliát, és olvasta napokig. És bevallotta, hogy neki még most se volt békéje. Még mindig nem találta meg, hogy miért engedte meg Isten azt, hogy ő neki a gyermeke is olyan lelki állapotban is, hogy meghalt. Miért engedte meg ezt az Isten? Aztán még tovább olvasta, aztán napokig, aztán hetekig, és aztán néhány hét után találta meg azt a Biblia verset, ami az ő gyötrődésére, az ő problémájára válaszolt. Tehát úgy az Isten akaratát nem lehet megtalálni, hogy valami csodában akarunk hinni, és azt mondjuk, hogy majd felütjük a Bibliát, vagy majd valamit üzen az Úr. Mondom, a hátamból sokádzik, most már tényleg egyháztörténelemre nem terjeszkedem ki, és nem is mondok felekezeteket sem, meg emberi viszonyulásokat sem, de hogyha ezzel tetszenek találkozni, akkor tessenek ettől félni. Mert Isten így akarja az összhangot helyreállítani bennünk. Az összhang helyreállítása időt igényel, küzdelmet igényel. Nem egy varázsütésszerű valamilyen csodát feltételez, hogy most majd az Isten nyilvánítsa ki az akaratát. Mások jelet kívánnak az Istentől. Istenem, mutasd meg a te akaratodat. Adjál nekem egy jelet.
Egyik régi barátom mondta el, biztos már sokszor elmondtam itt a történetet, elnézést, de nagyon ide kívánkozik, hogy ő gyerekkorában nem tudott ezzel mit kezdeni, hogy Isten akarata, és lefekvés előtt arra kérte a Jóistent, hogy az ablak egyik sarkában van egy cserépvirág, most ő azt kér, hogy Isten csak ennyit mutass meg, hogy az egyik sarokból menjen át a másik sarokba az a cserépvirág. Többet én nem kérek. A föld ne forogjon fordítva, ne történjenek hatalmas égi jelek, csak az a kis virágcserép, az a fél kiló, azt a pár centit tegye meg ettől eddig. És hogyha ezt megmutatod Istenem, akkor már tudom, hogy mi az akaratod, és hiszek benne. Ki tetsz meg biztos talán, hogy a virágcserép nem ment. Nem ment egyik oldalra a másikra. Ne kérjünk jeleket akkor, a Biblia szerint, amikor az Isten a Bibliában világosan elmondta, hogy mi az ő akarata, a törvényeivel. Ne olyanok legyünk, mint az egyszeri ember, aki megismerte a 10 parancsolatot, és benne azt, hogy ne lopj, és utána azt mondta, hogy jó, most már ezt magamévá teszem, előtte majd imádkozom azért, hogy Isten segítsen a lopásban. Tehát ne ilyenek legyünk. Ha mi tudjuk azt, hogy az Isten akarata az, hogy ne lopj, akkor ne gyártsunk magunknak eszméket, hogy te azért valamilyen módon, Istenem, segíts hozzá ahhoz, talán majd átkereszteljük, hogy ez nem is lopás, vagy mert mások is teszik, hát tulajdonképpen ez a világnak a rendje. Szóval ilyenekben ne menjünk bele. Az ember ne kérjen akkor jelet az Istentől, amikor az Isten világosan elmondta a törvényeivel, hogy az ember mihez tartsa magát. Ne legyünk Bálámok. Jaj, de naív ember voltam, amikor még 10 évvel ezelőtt az egyik könyvkiadó megbízott, hogy írjak a Bibliáról valamit. Hát melyik volt az első történet, amit én kidolgoztam, a Bálám története? Na, erről annyira magukra ismertek az emberek, hogy azt mondták, hogy ebből aztán könyv nem lesz. Hát maga leírta azt, ami benne van a Bibliában, és benne van az életben. Tudni, miről szól a Bálám története? Olvassuk el Mózes 4. könyve 22. fejezetétől. Arról szól, hogy Bálám pontosan tudta, hogy mi az Isten akarata. De amikor jöttek hozzá ezek a bizonyos moábita küldöncök, akik hozták az aranyat meg az ezüstöt, hogy megfizetünk téged, csak profétálj az Isten ellen, akkor a Bálám elkezdett gondolkozni azon, hogy hát tulajdonképpen maradjatok itt, szálljatok meg nálam, majd megkérdezem az Istent. Ez is a jel kíván. Majd megkérdezem az Istent, hogy mi az akarata. Hát ő nagyon jól tudta, hogy az Istennek mi az akarata. Hát ha valamit világosan tudunk, akkor ne kérdezgessük az Istent, mert akkor biztos mindig egy más valaki fog válaszolni. Ez az ördög. És az ördög megmondta Bálámnak, hogy mit tegyen. És a végén elment profétálni, sok pénz ütötte a markát, de az egész élete eltorzult és belebukott ebbe a tisztességtelen játékba. Tehát tulajdonképpen akkor, amikor az Isten akaratát mi megismerhetjük a Bibliában, akkor ne kérjünk jelet. Isten csak egy esetben engedte meg a jelkérést Izrael történetében, nemzeti nagy sorsdöntő csaták előtt, vagy sorsdöntő nemzeti választások előtt. Akkor el lehetett menni a főpaphoz, a királynak, és megkérdezhette az Úrimot és a Tummimot. Ugye a főpapnak a melle előtt volt ez a díszes ruhadarab a 3x4, tehát 12 drágakővel, és a 12 drágakő jobb és bal oldalán, mint nekem is itt van, tehát ez a két ilyen rész, tehát itt volt két ilyen gomszerű tünemény, ez volt az Úrim és a Tummim, és annak az elsötétülése, illetve a megvilágosodása mutatta meg az Isten szándékát, akkor, amikor egy nemzeti sorstragédia, egy nemzeti sorsválasztás küszöbén voltak. Vagy még hogy nem lehet megismerni az Isten akaratát, hogyha nem ismerjük meg önmagunkat? Sokan küzdenek ezzel például, hogy mihez van tehetségük, mik legyenek. Mi az Isten akarata? Most én mondjuk atomfizikus legyek, vagy pedig vályár. Ugye milyen érdekes kérdésfeltevés? Hát az Isten adott az embernek természetes képességeket, hát jó lenne megismernünk magunkat, mert azért az atomfizikus felé más dolgok mutatnak, mint a vályár felé, különben mind a kettő nagyon tisztességes foglalkozás, egyik se lenézendő a másik kárára, de hogyha valaki annyira nem ismeri magát, hogy vályár létére atomfizikus akar lenni, de fordítva is, atomfizikusi képességekkel vályár akar lenni, hát ott megint csak baj van. Tehát az embernek a természetes képességeit használva, a Biblia fényében nézve, a bibliai igék kijelentéseiben nézve kell élni az életét, és akkor majd megesik az, hogy az Isten akarata, ha nem is ma meg holnap,
jegyezzük meg, hogy 22 év múltán teljesedett be József életében, és 17 év múlva van Pál apostol esetében. Ne várjunk olyan csodákat, hogy holnap mindjárt vályárok vagy atomfizikusok lennünk. Ugye ez nincs ilyen, nincs ilyen. Tehát az emberi világban is furcsán néznének az ilyen embere. Vagyis summa summarum, mert a vetítésünkre is időt kell egy kicsit hagynunk, és az időm jócskán letelt. Azt szeretném mondani ezzel a harmadik kéréssel kapcsolatban, hogy Jézus Krisztus azután fogalmazta meg ezt a kérést, miután egy ember tudja már, hogy mi az, hogy jó. Szenteltessék meg a te neved. Miután már egy ember küzd azért, hogy jöjjön el a te országod, azután is szükség van egy ilyen küzdelemre, hogy az ember alá tudja rendelni a gondolkodását és az akaratát Istennek. Ez egy mindennapos küzdelem Istennel és önmagunkkal. A keresztény élet küzdelem, de szép, hasznos és nemes küzdelem, mondja Pál apostol, amelyben mind jobban megismeri az Istent is, és megismeri önmagát is. És még egy befejező gondolatot is hadd mondjak, és ezzel át is mennénk már a negyedik kérésre, a mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma kérésre. Nem tudom, hogy mit tetszene gondolni, hogy Jézus miért tette ezt hozzá, hogy legyen meg a te akaratod, és nem csak ennyiből áll, nem csak ennyiből áll ez a kérés, én csak nem írtam ki a táblára, mint a mennyben, úgy a földön is. A Biblia szerint Isten akarata a mennyben érvényesül. A mennyben senki rosszat nem akar. A mennyben az el nem bukott angyalok ugyanazt szeretnék, amit Isten szeretne. Azt mondja a Szentírás, hogy az angyalok vágyakoznak betekinteni a földünkre, mert sajnálják ezt az emberiséget. Az emberiség hogy engedheti meg magának, hogy állandóan rombol, pusztít, és állandóan helytelen gondolkodásával a helytelen akarata dolgait viszi véghez. A mennyben csodálatos összhang van. Amikor János apostol betekintett a mennybe, a Jelenések könyve 4. és 5. fejezetét tessenek ezzel kapcsolatban elolvasni, hát az egy olyan nyugalom volt és olyan békesség, vagy amikor a három tanítvány ott volt, ki tudja, hol Izraelben a megdicsőlés hegyén Jézusra, akkor nem azt mondták, hogy jöjjünk le a hegyről, és most már térjünk rá a napi foglalatosságainkra, hanem azt mondta az a három tanítvány, tehát Péter, Jakab és János, hogy Uram, olyan jó itt nékünk. Hát készítsünk egy sátrat neked, meg Mózesnek, meg Illésnek. Olyan jó itt, mert békesség volt, mert nyugalom volt, amire minden ember vágyakozik. A mennyben ott van a békesség és nyugalom. Miért? Mert az Isten gondolkodását elfogadva isteni akarat szerint élnek a mennyei lények, az el nem bukott mennyei lények. Itt a földön sajnos teljesen Isten akarata soha nem fog érvényesülni. Ettől az illúziótól óv bennünket a Biblia, hogy majd minden ember el fog jutni az értelem meggyőződésének teljes gazdagságára és Isten szerinti akaratra, de elvileg minden ember eljuthat. És hogyha egy ember megküzdi ezért a

0: szerinti világban, vagy pedig egy embernek ellenséges világban. Kosztolányi Dezső így mondja, hogy egy embernek ellenséges földgolyón élünk. Mi tettük ellenségessé a világot? Minden pillanatban és minden zúgban a veszélyek özöne néz ránk. Ha mi nem tanulunk meg Isten akarata szerint élni, ezt is elmondtam már önöknek, olyan ez a világ, mint egy aláaknázott terület. Ha egy rossz lépést teszünk, akkor felrobban, és az életünknek vége van erkölcsileg vagy lelkileg. Aki megtanul Isten szerint élni, és az Isten akarata szerint élni, annak az élete nem fog felrobbanni. És az tudja, hogy az Isten mindig tökéletesen elgondolja ezt az életet, és hogyha a két akarat összesimul, és ez az utolsó versünk, egy ismeretlen német költő mondja, az Isten nem ejt hibát. Az Isten nem ejt hibát. Az Isten, ha engedjük, hogy az akarata érvényesüljön az életünkben, akkor az ellenséges világban is egy nyugodt, békés és boldog élethez tud elvezetni.
1: Nem ejt hibát. Ismeretlen szerző után németből fordította Túrmezei Erzsébet. Ha különösnek, rejtelmesnek látszanak Isten útjai, ha gondok örvényébe vesznek szívem legdrágább vágyai, ha borúsan búcsúzni készül a nap, mely csak gyötrelmet ad, egyben békülhetek meg végül, hogy Isten sosem ejt hibát. Ha tervei igen magasak, s irgalmak kútja mély nekem, ha a támaszok mind inognak, ha nincs erő, nincs türelem, s tekintetem sehol célt nem lát, vaksötét, könnyes éjjen át, egy szikrácska hit vallja mégis, hogy Isten sosem ejt hibát. És ha szívem megoldhatatlan kérdéseknek betege lett, mert elkezd kételkedni abban, hogy Isten útja szeret, minden elfáradt sóvárgásom békén kezébe tehetem, s elsuttoghatom könnyek közt is. Ő nem ejt hibát sohasem. Azért csend szívem, engedd múlni a földi múló életet. Majd a fényben látni, ámulni kezdesz, mindig jól vezetett. Ha a legdrágábbat kívánja, a legsötétebb éjjel át menekülj a bizonyosságba, hogy Isten sosem ejt hibát.
0: Kedves hallgatók, ennek a témának, a legyen meg a te akaratod témának csak egy képzőművészeti illusztráció sorozata kívánkozhatik ide a legnagyobb. És amit a művészek a legmélyebben is ábrázoltak, és amiről nem beszéltem, de a vetítés során, rövid 30 képes vetítés során szeretnék beszélni, hogy Jézus hogyan küzdötte meg ezt a küzdelmet. Neki is összhangba kellett jutni az Isten akaratával, és ennek a küzdelemnek a legforróbb pontja a Gecsemáné kertbeli küzdelem volt, és ennek a feldolgozásait nézzük most meg.
2: Ahol erre a heves küzdelemre sor került, hiszen Jézus, hogy emberré lett, Jézusnak tökéletes volt az értelme, amit hozott a mennyből magával, az gyorsan külön tudta választani az igazságot és hamisságot, és mégis még egy tökéletes értelemmel is, azzal együtt is küzdeni kellett Jézusnak azért, hogy az akaratát teljesen összhangba hozza az isteni értelmével, hiszen Jézus emberi természetet is örökölt, és ez a küzdelem, amely ilyen hevesen lezajlott, ez a Gecsemáné kertben zajlott le Jézus elárultatásának az éjszakáján. A Gecsemáné kertet látjuk a mai állapotában, a sok olajfával, ugye az olajfák kertje van itt, ennek egyik része a Gecsemáné kert. Több évszázados olajfák vannak ma is ebben a kertben. Jézus a tanítványaival valamelyik ösvényen jutott fel a hegynek az oldalára, és mielőtt elfogták volna, Jézus itt imádkozott, méghozzá

0: verítékkel verítékezve. Van képzőművészeti feldolgozás is a Gecsemáné kertről, méghozzá magyar mestertől, vagyis Csontvárinak az Olajfák kertje című század elejé festménye. Háttérben látjuk a Gecsemáné kertet, előtérben a Dávid tornyát és Jeruzsálem század elején megmaradt házait. Az első feldolgozás, amely ránk maradt, az időszámításunk szerinti 6. századból való, tehát ezt a képzőművészet viszonylag későn tudja megragadni ezt a küzdelmet, hogy Jézus az isteni akarat érvényesülésért folytat. Ez Ravenna mozaikja, de ezek a bizánci stílusú mozaikok nem tudják még igazán kifejezni Jézusnak a küzdelmét, mégpedig azért nem, mert egy hibás vallási tanítás áll Bizánc hátterében, és ez pedig az, hogy Jézus tulajdonképpen csak külsődlegesen volt ember, ő teljesen Isten maradt. Ugye a monofizitizmus és nesztorianizmus küzdelme teszi ki a bizánci stílusú kereszténység történelmét, és ez mind a mai napig nyögi ez a kereszténység, hogy nem tud igazán küzdelmet ábrázolni sem Jézusnál, sem pedig a tanítványoknál. Ravenna után hadd mutassam be a velencei Szent Márk székesegyháznak szintén bizánci ihletre valló feldolgozását, már a 13. században vagyunk. Itt is tulajdonképpen magával Jézussal nem tud mit kezdeni, Jézusnak az arca az égvilágon nem sokat fejez ki. Az a hihetetlen küzdelem, ami ott volt Jézusban, amikor megérkezett az olajfák kertjének az aljára, és addig zsoltárokat énekeltek, azután pedig kezdett szomorkodni és gyötrődni. És azt mondta, hogy szomorú az én lelkem, mint halálig, és azt imádkozta, így kezdte az imádságát, hogy atyám, minden lehetséges néked. Ha lehetséges, múljék el tőlem ez a keserű pohár. Nem tudja még ez a bizánci stílust ápoló mester ezt ábrázolni, és csak a másodlagos jelekkel tud valamit kifejezni, tehát az attribútumokkal, a háttérben az arany, az isteni létteljesség, előtérben pedig ez a kopár szikla, a bogáncsokkal, a kórókkal, az értéktelen növényzettel, a lepusztult emberi világ, tehát ennek a kettőségét valahogyan ezt tudja érzékeltetni. De Jézusnak ezt a hihetetlen nagy küzdelmét eléggé statikusan, mereven ábrázolja, és nem tud igazán lelket belevinni. A bizánci művészet később is a keresztre feszítést szinte nem is ábrázolta, vagy hogyha ábrázolta, ugye bizonyos szemtelenséggel ábrázolta, a pantokrátor ábrázolásokra helyezvén a hangsúlyt, és a feltámadás ábrázolásokra. Ugyanilyen bizánci stílus látható Monreale mozaikján, de itt már a filmszerű előadásmód egy kicsit többet mutat, hiszen ott fent látszik Krisztus küzdelme és az angyal, hogy megerősíti a kezében a keserű poharat, és lent pedig, hogy visszajön és a három megszeretettet tanítványától kéri, hogy küzdjenek vele együtt. Tehát ez a filmszerű, ugye a régi koroknak ez volt a filmje, hogy egy képmezőn több vagy kettő vagy három mozzanatot ábrázoltak, ez valamit sejtett abból, hogy itt kockán forgott a világnak a jövője. Ha Jézus nem tud küzdeni és nem tudja legyőzni a maga akaratát, akkor elvész a világ. Ha Jézus visszalép az áldozata elől, elvész a világ, mindenki a maga bűnért kell, hogy meghaljon. Jézusnak a Gecsemáné kertben volt a leghevesebb a küzdelme, és nem a Golgotán. Az itáliai művészet csak a 14.-15. században szabadul meg ettől, valahol Mantegna közelében, akinek a képét most látjuk, aki már egy bizonyos súlypontot helyez a tanítványok borzalmas elalvására is, talán... Tehát előtérben a három tanítvány és középütt pedig Jézus, ahogy ő megharcolja a küzdelmet, a tanítványok nem harcolják meg. Az értelmükkel nincs baj a tanítványoknak, hiszen Jézus maga mondja, hogy a lélek kész. Ezzel kapcsolatban olvastam a Jézus élete című könyvben, hogy ha a lelkünkben egyedül csak az értelem lenne, akkor könnyű lenne a dolgunk. De a lelkünkben az értelem mellett ott van az akarat is. És ezért nehéz a dolgunk. Mert a lélek ugyan kész, de a test, a természet erőtelen. Le kell tehát győzni a természetet. A tanítványoknak a borzalmas elalvását kezdik aztán itt a művészek kiaknázni a 14.-15. századtól fogva. Bellininek és más itáliai mestereknek a képein láthatjuk ezt. Vagy a német fafaragványok világában Hans Riemenschneidernél a 15. század végén előtérbe kerül már Jézusnak a fokozottabb küzdelme, hogy Jézusnak is késhegyig menő küzdelmet kellett folytatnia az akaratával, hogy mindazonáltal ne az legyen, amit én akarok, imádkozta Istennek, hanem amit te is. Ezt Jézus háromszor tért vissza, és harmadjára tudta legyőzni. Miközben, ugyancsak Hans Riemenschneider fafaragványát látjuk, a tanítványok édesdeden alszanak. De hát ez vezette őket botrányosabb helyzetbe. szerb-boszniai művészet egyik alkotását is hadd mutassam be, ez 16. századi jelenetezés. Előtérben a tanítványok rettentő elalvása, baloldalt fönt már látjuk, hogy Júdás érkezik, egy kicsit furán közelíti meg a kertet, hogy csak úgy belép azon a kerítésen. Jobb kezében ott van a nagy pénzes zacskó, tehát erről lehet mindig Júdást azonosítani. A képnek azonban a középpontjában elvitathatatlanul Krisztus, és Krisztus csón most már úgy fizikailag legalább próbálja szemléltetni, hogy az arcától a láb ujjáig, és a kendőn ott látjuk a vérnyomokat. Hát ez egy óriási küzdelem lehetett, mert azért az emberből nem akármilyen alkalommal jön ki vércsepp. Ez nem akármilyen küzdelem, ez haláltusa volt. Jézus maga is érezte, hogy ha nem győzi le itt az akaratát, akkor elvész az egész világ. Botticelli ábrázolása már egy kicsit a reneszánsz vizeire vezet bennünket, ahol egy kicsit oldják ezt a feszültséget, hogy az angyal megerősíti. Ennek az a jelentősége a Biblia szerint, hogy nem kiveszi a kezéből a keserű poharat, hanem megerősíti a kezében. Nem azt mondja, hogy az atyának más lenne a szándéka, hiszen magad is tudod, Jézus, hogy együtt hoztátok a megváltás tervét, máshogy nem lehet megváltani az embert. Csak az Isten önkéntes halálával. Ezt meg kell tenni. Nem kiveszi tehát a poharat, hanem megerősíti. Előtérben itt a tanítványok elalvása katasztrofális, és ez a kerítés tulajdonképpen még inkább hangsúlyt ad erre, hogy itt két küzdelem van, illetve egy küzdelem, a másik pedig a küzdeni nem tudásnak a gyásza és szomorúsága. A magyar MS mesternek ezt a képét láttuk tavasszal a Nemzeti Galériában, baloldalt az árulás sárga ruhájában Júdás közeledik, és előtérben pedig a tanítványok elalvása megint csak beleilleszkedik a 16. század elejé helyzetképbe, hogy mások is ábrázolták. Így például Lukács van Leyden ugyanekkor ábrázolja ugyanezt a három mozzanatot. Balra fent látjuk Júdást a csapatokkal való érkeztében, jobbra fent Jézust, ott van a kehely is előtte, és elől pedig a legnagyobb képmezőben, hogy mi mennyire nem tudunk küzdeni, emberek. Tulajdonképpen a helyes küzdelem, a helyes küzdés, a mi atyánknak a későbbi részeiben ez fog majd előtérbe jutni, nem csak a mindennapi kenyérért való küzdésben, mert ott se lesz mindegy, hogy hogy küzdünk a mindennapi kenyérért, hanem például a megbocsátás, hogy mennyire tudunk megbocsátani, ez is egy óriási küzdelem, vagy a kísértésekkel való küzdelem, tehát ha így akarom venni, akkor a legyen meg a te akaratod után a mi atyánk a küzdelemnek a különböző válfajait mutatja meg és fokozatait. Nagyon sok vázlatot készített a Getsemáni kertbeli küzdelemhez. Rembrandt is az a festő volt, aki az életében sokat küzdött az akaratával, és különösen visszhangot talált a lelkében ez a történet. Nézzék meg Jézusnak ezt a gyengeségét. Igen, Jézus Isten volt, isteni értelemmel élt, de Jézus ember is volt. De ez az ember, Isten ember Jézus arra adott példát a Getsemáni kertbeli küzdelemmel, hogy igenis a legvégsőkig küzdjünk azért, hogy az értelem és akarat összhangja megvalósuljon az ember lelkében, mert ha nem áll össze ez az összhang, akkor utána csak bukás lehet a holnap és a holnap után. Ez az első vázlata Rembrandtnak, ez a második, hogy visszamegy a tanítványhoz és kérleli őket, és egy pillanatra föl is rezzennek, és nézzék meg Jézusnak azt a nagyon emberi vonásait. Igen, ő isteni értelem volt, isteni személyiség, de teljesen ember is volt. Mennyire más ábrázolás ez, mint az imént látott bizánci Jézus ábrázolások.
1: Adventnet Rádió. Radio.adventnet.hu

Turmezei Erzsébet, amerre most jár. Annyi szívben felébred valami hívogató vágy, útra kelni egyszer, járni, amerre Jézus lába járt. Látni a Golgotát látó szemekkel, hallgatni az olajfák suttogó beszédét, azt a titkos, bús beszédet. A szent helyen, hol imádkozva vérzett, belenézni a holdas éjszakába, ellátogatni a kis Betániába, mindenüvé, amerre elhaladt, és lélekben királlyá gazdagodni a szent, ezeremlékű út alatt. Nekem ez a vágy idegen maradt. Más volt a vágyam, nőtt, növekedett, lett belőle sóvárgás, akarat, követelés. Egyedül arra menni, amerre Jézus lába most halad. Nem von a régi csodák földje, új csodák életföldje vár, feltámadást, erőt újongva hirdet a száz virágba zsendülő határ, s az élő Krisztus feltámadva jár. Nyomort gyógyít, embertestvérem vak szemét nyitja színre, fényre meg, s bár utait szememmel el nem érem, a lelkemen sejtésük átremeg. Miért mennék messze, idegen vidékre, keresni földi útja merre vitt? Most akarom a lépteit követni, az élő Krisztus élő lépteit.

A most elhangzó Bach kantáta magyar szövege így hangzik. Magasságos Isten, mindent tőled kaptam, amin van, az a te ajándékod. Hálával megyek arcod elé, és te mást nem is kérsz tőlem. Hálával áldalak téged.

Kérdéssel kezdeném felétek, hogy mi voltok, mi az, ami már születésünk pillanatában egyre csak fogy? Micsoda? Igen. Igen. Az idő az fogy, ugye, és ezt mindannyian tapasztaljuk, főleg akik már korosabbak, hogy milyen gyorsan elrepül az idő, eltelik az élet ezen a földön. És nem arról szeretnétek beszélni, hogy most tekintsünk vissza az elmúlt egy évre, azt már mindenki megteszi saját magában, hogy ha akar, akkor visszatekint, hanem arról, hogy egyáltalán az idő az, mi hogyan viszonyulunk. Mert az idő az egy olyan fogalom, hogy ugye a pénzünk nincs, de azt gondoljuk, hogy időnk az van. Mert az van, ugye mindenkinek. Kapott egy életidőt, amikor megszületett, aztán, hogy abból mennyit él le, vagy mennyit nem, azt nem tudjuk, de úgy gondoljuk, az idővel nem kell nagyon számolnunk, mert az idő van. Bár sokszor érezzük, az idő szorításába vagyunk, és ugye most azt mondják a mai világban, hogy rohan az idő, meg olyan sok mindenben az ember, csak mindenre kevés ideje van. Hiába ebből kaptunk talán legtöbbet, mégis ez a legkevesebb. De végül is nekünk, akik ismerjük az Isten igéjét, tudjuk, hogy az idő az egy irányba halad, és tényleg az idő az fogy, és nem tart örökké. Az a kérdés, hogy mi hogyan használjuk azt az időt, amit kaptunk, hogy az életidőnket. Nem tudom, ismertek-e Falusi Tamásnak a Kis vers nagymesterek című könyvben egy verse, ami úgy kezdődik, hogy elmúlik az élet a sok semmivel. Ismeritek? Hogy elmúlik az élet a sok semmivel, és míg az ember él, kevés jót mivel. És a történelem küszöbére lép, csak vizes szivacsal írják fel nevét. Hogy néha az ember úgy érzi, hogy elmúlik az élet a sok semmivel, nem? Halad az idő, mert azt nem tudjuk megállítani. Hát eltelnek az évek, hónapok, jönnek, mennek, hogy olyan gyorsan eltelik már egy év is. Néha az ember úgy érzi a saját életem is, hogy eltelt az idő a sok semmivel. Hogy nem érzi azt, hogy valami tartalmas lett volna esetleg az élete. Olyan tartalmatlannak érzi. Ugye az idő az Isten ezt nem így tervezte, azt tudjuk. Az Isten, amikor Ádámot és Évát megteremtettük, az időt, azt milyennek tervezte Ádámnak és Évának? Ugye öröknek, végtelennek. Az Isten nem tervezte be a halált. Az idő akkor lett véges, amikor Ádám és Éva engedetlenek voltak, és ha nézitek a életkorokat, ugye ott még az özönvíz előtt életkorokat, figyeljetek, mindig úgy van megírva, hogy élt, mit tudom, Ádám 930 évig, és meghalt. Élt Noé 955 évig, és meghalt. Élt Matuzsáli 965 évig, és meghalt. Hát, hogy vége van. Ugye szörnyű, nem, hogy meghalt. Talán nekünk annyira nem szörnyű, mert mi ebbe beleszülettünk. De milyen lehetett a teremtett lényet, meg Istennek, akik azt kellett mondani, hogy és meghalt, és vége van. Szóval így veszük, hogy rettenetes az időnek vége van, vannak az ember számára, de az Isten ezt nem akarta, hogy vége legyen az időnknek. Tudtok olyan emberekről a Bibliában, akik bár mondjuk hívő emberek voltak, de mondjuk rosszul használták fel az élet idejüket? Ugye hát nem arra használtak, amire kellett volna. Elég nagy részét. De például Sámson, ugye? Vagy Salamon elhívta őket az Isten arra, hogy szolgálják az embereket és az Istent, és arra használták fel az idejüket, amely a Sámson is használt. Hát mire használta fel a képességeit, meg az életidejét? Elszórakozta, lehet ezt mondani, nem? Ment a saját kívánsága után, és élte az életet, ugye jónak gondolta. És bár hiába ismerte az Istent, hogy hívő ember volt, bár tudjuk, hogy hívőként halt meg, de az élet a nagy részét, mondhatnám, hogy hiávalóságra költötte el. És azt az időt, amit az Isten az embernek adott, még azt a kis időt is, ugye, azt sem jól használta fel. Voltatok már úgy, hogy sajnáltátok azt az időt, amit valamire elpocsékoltatok, hogy ez most úgy elfolyt. Ugye ki nem volt, úgyhogy sajnáltuk az időt, hogy elkelt semmire. Ugye elfolyt semmire. Talán, nem tudom, rá nincs is olyan nap. Nem mondhatná ezen, hogy na hát ez most elfolyt ez az idő, vagy elmúlt, és nem történt semmi, szóval nem tettem azt, amit kellett. Csak olyan semmi dolgokra, semmiségekkel. Az ember csak úgy van, és elmúlik. Eltelik-e úgyis egy nap, hogy elvégeztem a dolgomat, de nem éreztem, hogy valami értelmeset tettem volna, vagy legalább magamat építettem volna. Ezt Péter apostol így fogalmazom az első Péter 4. fejezetében, hogy mert elég nékünk, hogy az életünk elfolyt idejében a pogányok akaratát cselekedtük, járván festlettségekben, kívánságokban, részességekben, dobzódásokban, ivásokban és undokbálványimádásokban,
Hát elég durva felsorolás, és ha visszagondolunk, ha megtért életünknek az időszak, amikor nem tértünk, akkor ez ránk vonatkozik valahol. Azt mondja, hogy elég nekünk, hogy életünk elfolyt idejében. Ezeket cselekedtük. Tulajdonképpen azok az időszakok, ha visszagondoltok egy kicsit arra az időszak, hogy hát az ember miket csinált, és azt mondja, az elfolyt, az semmi. Az hiába életidő volt. Épp ugye, hogy Salamonnak is elfolyt az ideje a semmire. Nem mindegy, hogy az időt hogyan használjuk folyam, mert erről is fogok később szólni, de nézzünk a Bibliában, hogy mennyire fontos, hogy maga az idő a Bibliában. Mennyire fontos azok, hogy az Isten adott nekünk időt arra, hogy ezt helyesen használjuk fel. Ugye ezen keresztül gondolkoztok, nézzétek meg a példázatok, mennyire erről szólnak például. Mennyire sok szó van a példázatok, maga az idő kérdése is. Ugye nagyon sok igét tudnánk sorolni, hogy az a Pál apostol, amik tartama, vagy hogy olvassuk most a szombatiskolában, hogy míg van időnk, cselekedjünk jót, ugye emlékeztek a Galata levélben. Hogy mennyire, az Isten mennyire próbál minket figyelmeztetni, hogy ne úgy éljünk a Földön, mint aki örökké fog élni. Nem tudhatjuk, hogy a holnapi nappal nem rendelkezünk. A múlt meg már nem a miénk, csak ma van. Hogy az a miénk, ahogy most vagyunk. Nem mindegy. Ugye a példázatokban tudtok olyan példázatot, ahol mondjuk ki is mondja, hogy bizonyos időszakokat. Mondjuk olyan példázatot, amikor megnevező, hogy mit egy hónap, egy esztendő, három év. Hát például, amikor a fát ki akarta vágni a gazda. Azt mondja, hogy már három esztendeje várok rá, hogy gyümölcsöt teremjen, de nem termett. És azt mondja, akkor még adott neki egy esztendőt. Úgyhogy is arra akar figyelmeztet a példázatnak egy bizonyos része, hogy az idő az véges. Kaptál három évet, még kapsz egy évet. Tehát a Jusen sokszor iránk is mondhatná, nem? Hogy kaptunk még egy évet. Ugye ez egy jelképes beszél természetesen, hogy Isten még ad, úgy a Biblia, kegyelem időt. Hogy gyümölcsöt teremjen. Vagy olvassuk a tíz szűz példázatát. Ugye ők mit csináltak? Várták Krisztus eljövetelét, és mert az Isten a Krisztus megérde, hogy eljön. És elaludtak, ugye. Hát mivel töltötték az időt, míg szunnyadtak? Ugye ez is képletes beszéd nyilván. Hát ki mivel, ugye? Megy az idő, és aztán riadtak fel, és azt látták, hogy Krisztus megjelent. És nem mindenki készült el. Vagy emlékeztek Jézus Krisztusnak erre a nevezetes mondására, hogy vigyázzatok és imádkozzatok, mert a napot és az órát nem tudjátok. Ugye se a napos, sem az órát, ami az embernek fia eljön. Itt is arra figyelj, vigyázzatok, se az órát, se a napot. Nincsen megadva ez az időpont, ezért mindig figyeljetek. Egy emlékeztek a talentumok példázatára? Nekem az mindig furcsa volt, hogy amikor mondja, hogy tudjátok, hogy adott mindenkinek talentumot, öt talentumot, meg hármat, meg a szem egyet, és az egy talentumos szolga visszajött, és mondta, hogy ő ezt elásta, és most itt van. Ugye a három az mondhatnám, jó használta fel az időt is arra, hogy a talentumait növelje, azaz egy meg nem csinált semmit. Olyan, mint hogyha kapott ő is egy időt, de mire használta fel? Vajon mit csinált, hogy neki nem lett semmi? Mivel töltött el az idejét, ha lehet így kérdezni? Ugye az nincs benne a példa, hogy Krisztus nem kérdezte meg tőle, hogy akkor mit csináltál az idő alatt, míg én távol voltam. Ha nem szabadod a talentumaidat. Vagy még egy példázat, biztos, hogy sok példázatban lehetne ezt így kikeresni. A magvető példázatában, a tövises talajnál emlékeztek rá, hogy mi vett el az időt attól az embertípustól, akinek nem tudott, ugye a tövisek megfojtották az Isten. Nem. Azt mondja, igen, az élet gondjai, mert hozzátett még valamit. Szóval van az élet gondja, ami elveszi az időt sok mindentől, meg azt mondja, és a gyönyörűségei. Ez érdekes ellentmondás, nem? Talán mi csak a gondra koncentrálnánk, de itt azt mondja, hogy úgy mondja a szószint, hogy és amelyik tövis közé esett, azok, akik hallották, de elmenvén az élet gondjaitól, és a gazdagságától, és gyönyörűségeitől megfojtatnak, és gyümölcsöt nem teremnek. Értetek, hogy a gyönyörűségei, a gazdagság, szóval a jólét is elvesz az időt. Azt, amit az Isten szeretne velünk tenni. Ugye hát az ördög tudja, hogy kinek hogy. Valakit megterhel gondokkal, hogy ne azzal foglalkozzon, az Isten teremtette őt,
ne növekedjen a talentumai, ha jelenben ne formálódjon, valakit meg a lekötik a gazdagság, meg a gyönyörűségei. Ugye, hát akinek mi a gyönyörűség egy életben természetesen. És megfojtja az emberben az Isten igaz, és nem fog gyümölcsötni, nem változik a jelleme, hanem meghal benne ez. Szóval ebbe is benne, és ugye ez is egy idő. Hogy ez meddig tart ez. A mi atyánkban van egy kérés, ami arra utal, hogy vigyáznunk kell, hogy az időnket valami ne rabolja el. Bármilyen hirtetlen vagy ilyen kérés. Így hangzik, hogy ne vigy minket a kísértésbe. Ami azt jelenti, hogy az Istentől kérjük azt, hogy ne cselekedjünk olyat, hogy ne essünk bele olyan dolgokba, amelyik elveszik az időnket. Tűnik a rossz cselekvéshez is idő kell. Bármilyen hihetetlen. Ne? Ha mi bűnt cselekszünk, helyetlen dolgokat cselekszünk, rossz dolgokat cselekszünk, ahhoz idő kell. És ha mi kísértésekbe esünk, akkor kialakulnak rossz szokásaink. A rossz szokások pedig függőséget okoznak. A függőség meg pénzzel is jár, meg idővel is. Ez egy törvényszerűség, nem? A függőségek azok, gondolj bele, hogy igazság szerint mindenkinek van valami függősége, vannak jó függőségek, vagy jó szokások is, meg rosszak is, de a függőségek elveszik az embertől az időt. Mert arra idő kell. Ha olyan függőségem, ami ez pénzigényes, mert most nagyon durva példát mondjuk, aki játékgépen játszik, ugye az pénzigényes duplán, mert az a függősége, akkor ahhoz, ugye az élet gyönyörűségében nagyon sok minden beletartozik, valaki úgy érzi jól magát, ha neki az van, és igyekszik megszerezni, az szintén időt vesz igénybe és pénzt. És elmúlik az élet azzal, hogy a függőségének vagy a szokásének éljen. Vannak kicsi függőségek, mert nagyobbak is. Kis szokások, nagy szokások. Ugye például vannak olyan szokások, amelyek rabolják az időnket, apró szokások is. Felolvasok nektek egy idézetet, talán vágytó, hogy milyen dolgokat ír le, amire talán mi nem is gondolnánk, hogy ezek elveszik az időt attól, hogy mi értelmes dolgokkal foglalkozzunk. És azt mondja, ezek is szokásként vannak jelen az életünkben. Az élet sokkal ünnepélyesebb annál, mint sem, hogy aggódva mulandó földi dolgok taposómalmában az örökérvényű áldásokhoz képest atomnyi dolgokkal bajlóva töltsük el. Isten mégis arra szólít fel bennünket, hogy az élet mulandó dolgaiban is szolgáljunk neki. A munkában tanúsított szolgálom épp úgy hozzátartozik az igaz valláshoz, mint az imádság. A Biblia nem hagyja jóvá a tétlenséget. A világunkat sújtó legnagyobb átok a semmittevés. Ez a legnagyobb átok. Nem is gondolnánk, ugye? Mi már azt hittük, hogyha nincs pénz. Az őszinte megtért ember szolgalmas munkás. Nagyon meg kell becsülni a perceket, amelyeket hiába való beszélgetésekre fecsérelnénk. Ugye ezzel kezdjük, figyelj, mit fog felsorolni a perceket, a hiába való beszélgetés. A reggeli órákat, amelyeket oly sokszor elvesztegetünk az ágyban, a villamoson, a vonaton, vagy az állomáson várakozással töltött időt, a perceket, amik az étkezésekre várunk, vagy azokra, akik elkésnek a megbeszélt találkozóról. Hogy ilyen, mondhatnám, ilyen kis apró dolgokat említ, nem? Hát, hogy még várjuk a vonatot, vagy étkezéskor most ugye vége a istentisztnek, most miről beszélgetünk, hát eltölthetjük akármivel. Azt mondja, atomnyi dolgokkal foglalkozunk. Sokszor, nem semmivel, hogy a körtön, elmúlik az életesek semmivel. Néha beszélgetünk egy órát a semmiről, de azt jól megbeszéljük. Azt mondja, hogy ha ilyenkor kéznél van egy könyv, és ezeket az időtöredékeket tanulásra, olvasásra vagy elmekedésre használnánk, mennyi mindent véghez tudnánk vinni. Mindenki, aki akar, megszabadulhat a nehézségektől és az időrabló szokásoktól. Ugye erre mondtam azt, hogy vannak ilyen időrabló szokásaink, amire talán mi nem is gondolnánk. Van ki valaki? A majd bejön. Köszi. Ja. És ha most le kell írni egy papírra magatoknak, ki nem tudna írni a papírra valamit, hogy nincs, van-e időrabló szokásotok? Egy-kettő mindenkinek akad. Ugye? Nekem is van, onnan tudom. Amikor én ezen gondolkoztam, pont azért mondom el ezt nektek, mert pont a magam életében is nagyon sok időrabló szokásom van, és azt tettem észre, hogy sokszor tényleg az idő elmegy semmivel.
És tudjátok, a szokásokban az a rossz, hogy rögzülnek is, nehéz utána szembefordulni, el megszoktuk. Megszokja az ember, hogy mit csinál. Ugye az élet napi ritmusában általában jönnek ezek a szokások, és a rossz szokások, és elveszik az időt. Egyszerűen elveszik azokat az időket, és azok a ugye, percek, órák, az a kicsikre nem is gondolunk, hogy míg várjuk a vonatot, vagy a busz, vagy valahol vagyunk. Ugye kéznél legyen valami, belolvashatunk, vagy valamit olvassunk, vagy hallgassunk. Ugye a mai világban már még könnyebb dolgunk van, mert aki nem akar könyvet cipelni magával, mondjuk ül egy vonaton, akkor vihet a telefonját, és tudjátok, le lehet a telefonon is tölteni már Ellen White-nak 10 vagy 12 könyvét, azt hiszem meg a Bibliát is, azon is olvashatja. Szóval Isten még ebbe is kegyes hozzánk, hogyha arra hivatkozol, nem akarsz magadra cipelni egy könyvtárat, de olvashatsz úgy is, kihasználtad azokat ilyen átmenet időket, ha lehet így fogalmazni. És nekünk nem figyelni kell, mert ugye elmennek az évek ezzel, meg elmennek a hónapok, hogy nem használjuk ezeket a kis időket. Ugye sokszor azon panaszkodunk, hogy nincs időnk olvasni. Isten megmutatta nekünk, hogy melyek azok az időszakok csak a mai nap, amikor mondjuk olvashattál legalább 10 percet legalább, nem? Nem egy órát, vagy kettőt, mert nem értél rá, de mondjuk csak 10 percet, vagy 5 percet. És az 5 percekből is összeadódik, percekből adódik össze ugye az óra is. És nem használjuk ki mindig, és én magam sem használom ki, és engem is sokszor bánt ez, hogy emiatt most a legnagyobb lelkiismert furulás, mert a Jóisten ad nekünk időt, és ez nem úgy élek az idővel, hogy kell. Hát az idő, ahogy mondtuk, mikor megszületünk, az csak fogy. Több nem lesz. Az csak fogy. Emlékeztek, hogy zsidó népnek is mennyibe került a rossz döntése, a hitetlenségük, amikor vándoroltak a pusztába? Ugye 40 év, az nem kevés. Az egy teljesen felesleges, hogy Ellen White azt mondja, hogy hittel fogadták ma az Istennek a felhívását, hogy menjenek be az ígéret földjén, az Isten nekik adta, akkor ezt a 40 évet megspórolhatták volna. Ha lehet így fogalmazni. És egy hitetlenségből elkövetett rossz döntés, mondhatnám ide, de az is időbe kerül. Míg a Jóisten aztán megint vissza tud minket vezetni arra az útra, amiről letértünk. Hát a zsidóknak ez mondjuk 40 évbe került. Hogy mi életünkben mennyibe kerül ezek a kitérők, ezek a kacskaringók, hogy azt mondja, talán az ítélőbe fogjuk megtudni. Hogy Jóisten mennyit küszköd az, hogy visszavezesse minket arra az útra, és ne felesleges ilyen atomnyi dolgokkal töltsük el az életidőnket. Mit gondoltok, hogy hogyan lehet oda eljutni, hogy minden napunkkal, minden perccel jól gazdálkodjunk? Hogy elmájt azt, hogy az Isten el fog számoltatni minket az életidőnkkel, és hogy amit kaptunk kegyelemből, azt mi hogyan használtuk fel? Hogyan lehet ezt valóban jól felhasználni? Tudtok önégét, amikor ami mondjuk kifejezi azt, hogy nekünk hogyan kellene értelmesen felhasználni az időt? De az Isten mire váltott meg minket amúgy? De. Azt mondja a Kolosse 3.1-ben, hogy annak okáért, ha feltámadtatok a Krisztussal, az oda felvalókat keressétek, ahol a Krisztus van, az Istenek jobbján ülve. De ezt nem mondja a Pál apostol, hogy amikor ráértek, hanem ha feltámadtatok a Krisztussal, ha ti hitben jártok, akkor az a dolgotok, hogy mindig az oda felvalókat keressétek. Mondhatnám, ez leköti az életidőnket, ha komolyan vesszük. És ugye most volt a szombatiskolában, most nem akarok arra nagyon kitérni, hogy emlékeztek, hogy aki vet, annak hogyan kellene vetni. Ugye ez nem egy alkalomszerű dolog, hanem az egész életünknek vetésnek kellene lenni tulajdonképpen. Vagy még egy igét szeretnék felolvasni. Azt mondja a zsidó 10.35-ben Pál apostol, az igaz pedig hitből él. Ugye ez egy állandó dolog, hogy él. Nem alkalomattán él, hanem él. Ha az embert a rossz szokásai időpazarlóvá teszik, akkor az nem él. És nem tudja jól felhasználni. Azt mondja Zsoltár 106.3-ban, hogy boldog, aki megtartja a törvényt, és igazán cselekszik minden időben. Hogy itt is arra céloz, hogy minden időben, aki az Isten akarata szerint él, akkor azt ki tudja használni azt az életet, amit kapott maximálisan, mert az Istennek él. Jézus Krisztus azt mondja, hogy úgy fénylik a ti világosságotok, hogy lássák az emberek a ti jó cselekeditek, és dicsítsék az Istent. A fényesség az nem, mint a viharlámpa, hogy bekapcsolom, meg kikapcsolom. Ugye? Ha mi az Istent keressük, az odafelelókat keressük,
Ha mi az Isten törvényét akarjuk betartani, akkor lennének üres óráink? Vagy perceink? Ha a hit által élünk. Egy kicsit ez ennél, de kicsit olyan, hogy most, most kikapcsolom az Isten, most élek magamnak. Most nem hit által élek. Amikor engedünk, ugye, szóval is kell bennünk, hogy engedünk a saját, vagy a test kívánságának, akkor azt tesszük, hogy most letakarjuk azt a világosságot, mert most azzal nem foglalkozunk, most kicsit magamnak élek. Aztán majd esetleg ugyanik, akkor megint leveszem, ugye mondja, hogy ne tegyenek kosarat a gyertyára, lefedjék le, akkor megint leveszem, és kicsit most világítok. De amikor letakarom, akkor az időm az halad, de semmire költöm el. Semmire. Emlékeztek, hogy ki volt a Bibliában az ember, aki minden percet, lehet nyom, minden percet úgy használt fel, hogy mindet az Istennek élte. Azon kívül. Az igaz. Tessék? Még őtől még volt még egy ember, aki még pontosabban használta fel az életidejét. Annyira felhasználta az életet, hogy más sem csinál, csak az Istennel járt. Ugye? Neki nem volt üres járata. Ezért mindig Istennel járt, az Isten el is vitte magával. Jó használta fel, pedig azért neki többet kellett felhasználni. Gondolj bele, nekünk azt kell, mit tőlünk mondjuk 360 évet kérnének számon, nem 70-et. Hú, azt hogyan kéne megtölteni? Ugye értelmesen, nem? Pedig ő 365 évet, és az 365 úgy töltötte a Földön, hogy ő az életidének minden percét az Istennel való kapcsolatot, az Istennel járt. Ugye az idővel is úgy vagyunk, hogy néhogy akkor hiányzik, ha nincs. Nem? Ha van, akkor, mint az egészség, akkor természetes. Ha nincs egészség, akkor már nem természetes, mert hiányzik. Ugye azt tudjuk, hogy tudjátok, hogy miért van nekünk amúgy időnk ezen a Földön. Miért van nekünk életidőnk? Miért van életidőnk? Vagy egyáltalán élhetünk? Ugye azt mondja a jó könyvében, hogy életet és kegyelmét szereztél számomra, és a te gondviselőd őrizte az én lelkemet. Az Isten szerzett nekünk életet és kegyelmet, hogy élhessünk ezen a Földön. Isten adott nekünk úgy mondja a Biblia, egy próbaidőt, hogy ebben az időben, amiben most élünk, hogyan tudjunk úgy élni, hogy aztán kapjunk végtelen időt, örökkét és halhatatlant. A Zsoltárokban így fejezik a 21. vers, 5. 21. fejezet 5. versében Dávid, hogy életet kért tőled, adtál néki hosszú időt, örökkévaló időt és végtelent. Az Istentől az életet kért, és az Isten mit adott? Akiket megválott, milyen hosszút adott neki? Azt mondja, hogy adtál neki hosszú időt, örökkévalót és végtelent. És az Isten azért minket arra váltott meg, hogy ezt a hosszú időt nekünk, ezt a végtelent nekünk, vagy és nem arra váltott meg minket, és nem arra kaptuk ezt a 70-et sem, hogy hát ugye magunk is atomnyi dolgaival játszadoznunk, aztán majd, ha van időm, vagy kedvem, vagy úgy gondolom, vagy olyan a lelkiállapotom, akkor én az Isten dolgait is komolyan veszem, és vele is foglalkozok. Jézus Krisztus így mondta ezt a János 10. fejezetében, hogy én azért jöttem, hogy életük legyen, és bővölkedjenek. Ha ugye mi nagyon sokat fizetnénk annak az orvosnak, aki, mikor valaki, ugye halálos beteg, hogy meghosszabbítsa az életét egy, mit tudom én, héttel vagy hónappal, ugye? Az Úr Jézus pedig mennyit fizetett azért, hogy mi életünk meg legyen hosszabbítva? Hát ő az életét adta, hogy a mi életidőnk az ne véges legyen, hanem végtelen legyen, örökkévaló legyen, hosszú legyen. Ritkán gondolunk arra, hogy tulajdonképpen mi azért élünk, mert Krisztus meghalt, és így kaptunk életidőt, kaptunk kegyelmet az Istentől. És az Isten azt szeretné, hogy azt úgy használjuk fel, hogy már itt ebben az életben úgy éljünk, hogy ez az idő, amit élünk, ez végtelen legyen már innentől nézve is. Ugye az a kifejezés, amikor Krisztus mondja, hogy az Isten országa bennetek van, pont erre mutat. Van halál.

Minden pillanatban az övé, és legünnepélyesebb kötelességünk, hogy azt az ő dicsőségére használjuk. Egyetlen tőle kapott talentumunkkal sem fogunk szigorúbban elszámoltatni, mint az időnkkel. Ugye mi nagyon sok mindent gondolunk, hogy mivel fog az Isten minket elszámoltatni, hogy most jó cselekedtünk, nem cselekedtünk, jó rosszul tettük, nem adtunk, vagy bűnkövettünk el, vagy stb. És azt mondja, hogy egyetlen tőle kapott talentumunkkal sem fogunk szigorúbban elszámoltatni, mint magával az idővel, hogy hogyan költöttük az időnket. Az idő értéke felbecsülhetetlen. Krisztus minden pillanatot drágának tartott. Tartsuk mi is értékesnek a pillanatokat. Az élet nagyon rövid ahhoz, hogy értelmetlenül elfecséreljük. Amúgy az élet nagyon rövid, hogy értelmetlenül elfecséreljük. A kegyelem idő nem tart már soká, és a rövid idő alatt kell elkészülnünk az örökké valóságra. Nincs vesztegetni való időnk. Nem tölthetjük az időt önző élvezetekkel és bűnös dolgokkal. Most kell jellemünket formálnunk az elkövetkezendő életre, a halhatatlanságra. Most kell felkészülnünk a szigorú ítéletre. Az ember alig, hogy megszületik, már is elkezdődik a haldoklása. És ha a világ nem szerez igazi fogalmat az örök életről, minden munkája semmivé válik. Az az ember alkalmas Isten országára és a halhatatlan életre, aki megbecsülő az időt és munkára használja. Hát akkor most ugye mondhatnánk azt, hogy mi az időt ritkán szoktuk megbecsülni, nem? Szóval megbecsül az időt és munkára használja. Ennek az embernek érdemes volt megszületni. Elég súlyos kifejezés, nem? És annak az embernek volt érdemes megszületni, akkor a időt az helyesen használja és munkája. Aki pedig nem itt tesz, annak meg nem volt érdemes megszületni. Szóval ennek az embernek érdemes volt megszületni. Isten arra int, hogy használjuk ki az időt. Az elfecsérelt időt soha nem lehet bepótolni. Ugye ezt tudják mindenki a világban is, hogy amit ma megtetsz, ugye ne halasz holnapra, azt szokták mondani, nem véletlenül a közmondás sem, amit ma én megtettem volna, és nem tettem meg, azt én hogyan tudom bepótolni? Ami tegnap volt, az már nem jön vissza soha többet. Ami tegnap meg azért kellett volna megtennem, azt már nem tudom. Amikor lett volna a lehetőségem, hogy az Istennel komolyabban foglalkozom, amikor lett volna a dolog, amikor emberekhez komolyabban közeljön az ember, vagy magát is építse, és esetleg más csinált, mert olyan volt, hogy tényleg felesleges dolgokkal töltött az idejét, azt nem tudjuk bepótolni. Szóval az időnk nem lesz több. A múltat nem tudjuk visszahozni. Csak úgy tehetjük jóvá, feltesz itt a végén, és mondja Ellen White, hogy hogyan tudjuk jóvá tenni végül is az elvesztegetett időt. Azért nem tudom, benneteket bánta a lelki is, mert az elpocsékolt idők miatt. De mennyi mindent megtehetünk volna, hogyha az időt úgy használjuk. És az Isten nem azt kéri tőlünk, hogy akkor most te akkor olvassál reggeltől estig, már elnézést. Isten csak azt kéri tőlünk, hogy annyi időt töltsél velem, amin keresztül én tényleg meg tudlak erősíteni, és úgy tudsz menni az emberek közé, hogy én veled lehetek. Most én ezt nem tudom, mert mondjuk, hogy kinek mennyi az idő. De annyi időt szükséges, hogy te velem töltsél. Akár imádságban, akár olyan dolgokon, foglalkozásban, olvasásban, ugye akár itt a szombatnapban, szükséges az idő. De hogy kinek mennyi az idő, én azt nem tudom. Ezt mindenki talán maga tudja. De az Isten ezt kéri tőlünk. De. És azt mondja, hogy Ellen White, hogy csak úgy tehetjük jóvá azt, amit elmulasztottunk, ha ezentúl minden erőnkkel együttműködünk Istennel. Valakinek sürgős. Úgy tehetjük jóvá azt, amit elmulasztottunk, ha ezentúl minden erőnkkel együttműködünk Istennel, dicső tervében a megváltási tervben. Ha ezt tesszük, jellemünk átformálódik, Isten fiai, a királyi család tagjai, a mennyei királynak gyermekei leszünk. Alkalmasakká válunk az angyalok társaságára. Szóval csak azt mondja, hogy tehetjük jóvá? Ha az ember ezt végül is belátja, ugye? És az Istennel együtt akar munkálkodni. És gondolj bele, hogy mit is jelent az Isten együtt munkálkodni, azt mondja, minden erőkkel együttműködünk az Istennel. Az Isten sokat kér amúgy tőlünk. De ki adja ebbe a legtöbbet? Ki adja hozzá a legtöbbet? Hát maga az Isten, nem? Hát mikor azt mondjuk, hogy minden az Istentől függ, minden, amit kapunk, az Isten ajándéka.

Ugye épp felkeltünk, reggel örültünk, hogy leesett a hó. Mondom Oglákának, jöttünk lefelé, hogy látom, mondom, ez az Isten, ha akarja, akkor hó esik. De mi nem tudhatunk havat csinálni, mondjuk a hűtőszekrényben, hogy az kevés lenne. Megcsinálják. Ha az Isten akarata azt akar, hogy hó esen, akkor hó fog esni. Ha nem akarja, akkor nem esik. Azt mondta a Jobbnak, hogy tudod, hogy a hónak a tárházát hol van. Isten, és az Isten ezt megteszi. Ha mi együttműködünk vele, ha mi ezt akarjuk, akkor az Isten a mi életünkben tud nagy dolgokat cselekedni? Az Istennek amúgy hatalmában áll az idő, mit gondoltok? Tudtok olyat, hogy az Isten az idővel, már rossz szó, de úgy mondom manipulált, vagy kicsit játszott az idővel? Ugye, amikor visszament Akházon a napóra, mert Ezékiásnak mondta, amikor betegségből meggyógyult, hogy az lesz a jele, hogy te meggyógyulsz, és legyőzöd az asszírokat, majd épp az asszírok is megtámadták, hogy a napórán 10 fokkal visszamegy a nap. De érdekes volt, mert visszament az idő. Nem tudom, mennyi az a 10 fok, nem vagyok egy napóra szakértő, de a lényeg az, hogy visszament. Hát ugye az egy fura dolog, hogy az idő visszafele jár, ugye a sci-fibe szokták ezt eljátszani, de azt tény, gondolj bele, a keringenek a csillagok az égen, a nap. Az Isten hogy tette meg azt, hogy a napóra visszafele járjunk? Hát az Istennek van ilyen hatalma, hogy még a napot is képes visszafele forgatni, lehet így fogalmazni, vagy a földet hozzá képest, akkor mi életünkben nincs hatalma, hogy az életidőnket, azt mi jól tudjuk beosztani, és együttműködjünk vele? Ugye emlékeztetik, hol ilyen a Bibliában, az Isten valami nagy csodát tette, és ott is az időt vele kicsit másképp bent? Tessék kérünk. Az Istennek arra is adta, hogy megálljon a nap az égen. Sőt, nem csak a nap, azt mondja, még a hold is. Ott hozzátett, hogy megállt a nap is, megállt a hold egy egész napra. 24 órára. Értitek, hogy az Istennek van, ha van hatalma, hogy megállítsa a napot az égen. És miért állította meg napot az égen? Mert Józsué az ellenséggel küzdött. És tudjátok, a Bibliában az ellenség az nem kifejezetten az embert jelentette, hanem a bűnt. És az Isten el akarta törölni a bűnt és azokat, akik azonosultak vele, és Józsué felhuvászkodott az Istenhez, és az Isten az ő kedvéért, mert ő győzni akart, megállította a napot és a holdat az égen. Hát az Isten erre képes. A mi életünkben nem volna erre képes. Voltatok már úgy, hogy én voltam, hogy emlékszem, hogy beszélgettem munkahelyen valakivel, úgy, mint hogy te, Dániel, beszélgettél a férfival, és beszélgettem, és úgy kicsit úgy magamban szorongtam, mert mondom, hú, nekem dolgozni is kellene, megy az idő, mikor leszek kész, így ez járt a fejemben, mert most meg így beszélgettek itt valaki, elmegy az idő, tudjátok, és hogy leszek kész, nekem azt kellene csinálnom. És akkor az volt a csoda, hogy olyan volt, mintha nem is telt volna az idő, a munkámmal is készítettem, és így beszélgetni is tudtam. Ugye a Jóisten tudja ezt megtenni, hogy ő kipótolja azokat a dolgokat, amit mi esetleg talán veszteségnek élünk meg, mert most akkor nem lesz arra időm, ha nekem ezt kell tennem, akkor ehhez nem lesz időm, ha nekem oda kell mennem, akkor meg ahhoz nem lesz időm. Ugye mindig így mérítsük magunkba, akkor most mennyi az idő, vagy akkor most már nekem mennem kell. Hát az Istennek nincs hatalma, hogy a napot is megállítsa az égen. Pont ezzel akarna nekünk megmutatni, hogy az idő az én kezemben van. Ha rám bízátok magatokat, én a ti életetekben mindenhez adok időt. Hogy győzzetek, mint a Józs is győzött, és le is győzte azt az öt emeraus királyt, akik igencsak hatalmasok voltak. Vagy az Isten képes az időt lassítani is. Olyan értelem, hogyha jelenségként olvashatjuk, hogy az Isten azt mondja, hogy az angyalok, hogy tartsák féken a szeleket. Ugye? Isten fékez ezeket a dolgokat. Ugye féken tartani nem azt jelenti, hogy így maradt és nem megy tovább, az, hogy fékezik, de azért lassan előre halad. Ugye, de addig féken tartják, hogy ne szabaduljon el. És hogy az Isten népe elkészüljön Krisztus napjára. Vagy az Isten előre is tud az időbe menni, nem? Hát ezt látjuk a prófétáknál állandóan. Nem? Az Isten mindig megmutatta előre, hogy mik lesznek. Ugye János apostol előre látta azt, amik majd lesznek. Vagy Dánielnek Isten megmutatta a történelemben, hogy majd mik lesznek. Ugye? Vele tekinthetett a jövőbe is. Kedves testvérek, én azt kívánom mindenkinek, hogyha az időnket szeretnénk pontosan kihasználni, és hát tényleg a perceket is értelmes, azon kívül, hogy mi tényleg az Isten igéjével foglalkozunk, azon kívül, hogy imádkozunk, azon kívül, hogy igyekszünk helyesen cselekedni az életben,
Még egy nagyon fontos dolgot szeretne az Isten a fejünkbe vésni, hogy az az ember éli jól az idejét, ugye, és azt tudja kitölteni az élet idejének minden percét, aki valóban ki is bejár azon az ajtón, amit Krisztus adott nekünk. Ugye azt mondta Krisztus, hogy én vagyok az ajtó, ha valaki én rajtam bemegy, megtartatik, be is kijár majd, és legelőtt talál. Ha mi Krisztushoz menjünk, mert ő a jó ajtó, akkor Krisztus mit munkál bennünk? Azt munkálja bennünk, hogy valóban az a szeretet legyen bennünk, amely ő benne is volt. És tudjátok, hogy valami nem fogy el soha. Hát a szeretet soha, ugye? Az időnk bár elfogyhat, már az életidőnk, mert az ugye mindig folyamatosan fogy, de aki ebben az életben a Isten szeretetében jár, annak mindig lesz ideje mindenre. Mert a szeretet soha el nem fogy. És ha mi igyekszünk a szeretetben élni, fel a barátainkkal, egymással is, akkor azt hiszem mindenre lesz időnk, ha meg most csak magunknak szeretnénk élni, akkor lehet, hogy arra lesz idő, de másra nem lesz idő. Én azt kell nektek is és magamnak is, hogy ezután ugye új esztendő lesz, nem a fogadkozások éve, nem szeretek fogadkozni, de az tökéljék el magunkba, hogy mi úgy éljünk, hogy tényleg az Isten szeretete legyen bennünk, hogy nyugodtan hajtsuk le a fejünket este, hogy tényleg, lehet, hogy nem tettem tényleg semmi látványosat, de az a szeretet volt bennem, és én úgy tudtam az emberekhez viszonyulni, és mindenkihez, hogy tényleg, ahogy is mondja a levágy, érdemes volt megszületnem. Érdemes volt élni. A szeretet nélkül az ember nem tud élni, de a szeretetben él, akkor az élet idejét jól fogja kihasználni. És abban tényleg ott van az Isten országa. És az Isten akkor tényleg fog adni neki hosszú időt, örökké való időt, és végtelen időt. Ez valami hallatlan ígéret számunkra, bár tudom, ezt se tudjuk fölfogni, hogy örökké valót és végtelent. A halált látjuk, de a Krisztus ezért jött el a földre, hogy minket felszabadítson az időbe zártságtól, hogy ne legyen vége. Azért halt értünk meg, hogy nekünk az időnk az tényleg végtelen legyen, és hosszú. Amen.

alkalmat akkor el is kezdenénk. Tehát sorrendben a nyolcadik előadáshoz érkeztünk. Ennek a nyolcadik előadásnak ez a címe, hogy Légy példa a hívőnek. A vers, amelyben ez megtalálható, Pál apostol első Timóteusi levelének a negyedik fejezetében a 12. vers, felolvasnám talán az egész verset. Tehát az első Timóteusi levél, 4. fejezet, 12. versében a következőt olvassuk. Senki a te ifjúságodat meg ne vesse, hanem légy példa a hívőknek a beszédben, a magaviseletben, a szeretetben, a lélekben, a hitben, a tisztaságban. Ez a ma este tanulmányozásra váró ige szakasz, tehát még egyszer olvasom. Senki a te ifjúságodat meg ne vesse, hanem légy példa a hívőknek a beszédben, a magaviseletben, a szeretetben, a lélekben, a hitben, a tisztaságban. Ebből emeltük ki címként azt, hogy légy példa a hívőknek. Majd erről fogok külön beszélni, de kövessük nyomon az egész Biblia verset, amely így kezdődik, hogy Pál apostol ezt mondja a fiatalabb munkatársának, Timóteusnak, senki a te ifjúságodat meg ne vesse. Mit jelent ez a nagyon különös kifejezés, hogy senki a te ifjúságodat meg ne vesse? Azt gondolom, hogy az életben vannak hétköznapi tapasztalataink. Ilyen hétköznapi tapasztalat, hogy sokszor a fiatalabb nemzedékeket az idősebbek lenézik. Mondván, hogy a fiataloknak nincs még tapasztalatuk, még a véleményük nem annyira megfontolt, még nem érdemes annyira rájuk hallgatni, hiszen mi alapján is ítélhetnének, és nagyon sokszor ilyen lekezelő magatartás nyilvánul meg a fiatalabbakkal szemben, és ezért mondja Pál apostol, hogy senki a te ifjúságodat meg ne vesse. Timóteus fiatal ember volt, és Pál apostol arra bátorította őt, hogy ő úgy éljen a világban, hogy felnőtt, komoly, érett emberek is odafigyeljenek majd rá, megalapozott véleménye legyen, kiforrott álláspontja, semmit elhamarkodottan ne ítéljen meg. Szóval, mint egy fiatal, azért legyen egy olyan ember, akit komolyan kell számba venni. Szeretnék a Bibliából két verset felolvasni ennek alátámasztására, hogy a Bibliának egy nagyon alapvető tanítása, hogy az, hogy ki milyen bölcs ember, és ki milyen szavahihető, megfontolt, példaértékű emberi életet élő ember, ez nem attól függ, hogy hány éves. Szóval ne mondjuk azt, hogy nem tudom én, hát én egy 20 évesre, egy 30 évesre nem figyelek oda, mert hát a 40-50-60 éves emberek azok rendelkeznek már letisztult életismerettel. A Biblia sehol nem tanítja azt, hogy az életbölcsesség, az életismeret az korfüggvénye lenne. Erről talán a leghíresebb kijelentés a 119. Zsoltárban olvasható. Lapozzuk fel ezt közösen, akinél van Biblia, kérném szépen, hogy most vegyük kézbe, és a 119. Zsoltárban nézzük meg, hogy mit is mond itt Dávid, akinek tulajdonítják ezt a Zsoltárt, erről a kérdésről. Tehát 119. Zsoltár, 96-tól a 100. verséig olvasom, hogy ez a leghosszabb Zsoltár. 119. Zsoltár, 96. versétől. Látom, minden tökéletes dolognak vége van, de a te parancsolatodnak nincs határa. Mely igen szeretem a te törvényedet, egész nap estig arról gondolkodom. Az én ellenségeimnél bölcsebbé teszel engem a te parancsolataiddal, mert mindenkor velem vannak azok. Minden tanítómnál értelmesebb lettem, mert a te bizonyságaid az én gondolataim. Előrelátóbb vagyok, mint az öreg emberek, mert vigyázok a te határozataidra. Bizonyára Dávid ezt még fiatal korában írta, ezt a Zsoltárt, legalábbis például ez a megfogalmazás is arra enged következtetni. És itt nagyon szépen tesz arról tanúbizonyságot, hogyha egy ember gondolkodik, és értelmes dolgokról gondolkodik, tehát például az Isten törvényéről gondolkodik, azt mondja a 97. vers, hogy egész nap estig arról gondolkozom, és azt mondja a 99. vers, hogyha az Isten bizonyságai a mi gondolataink, akkor minden tanítónknál értelmesebbé lehetünk, és előrelátóbbak lehetünk, mint az öreg emberek. Tehát megint csak egy köznapi szóhasználattal, nem kell arra várni, hogy az ember megidősödjék, hogy megjöjjön az esze.
sokszor úgy kezelik ezt a világba, hogy hát fiatal, éretlen még majd, ha megidősödik, meg sok tapasztalatot szerez, meg sok fájdalmon, szenvedésen átmegy, majd akkor megjön az esze. Egyáltalán nem szükségszerű az, hogy például csak a szenvedések, vagy az életkor előrehaladása, vagy a sok-sok tapasztalat hozza meg az eszünket, és éljünk józan, megfontolt, mértékletes életet, hanem a bölcsességnek a feltétele ez, hogy miről gondolkozunk. Hogy egyáltalán van-e komoly gondolkozás világunk. Hát sokszor az emberek a gondolkozást úgy tekintik, mint a munkát, hogy ez egy nagyon nehéz és terhes dolog. Ugye a munkára is sokan úgy néznek, hogy hát valamiből meg kell élni, hát dolgoznunk kell, hát valahol elhelyezkedünk. Sokszor így van ez a gondolkozással is, hogy megfigyeltem például a gondolkozás történetben is, hogy például nagy tömegekben emberek mikor gondolkoztak. Ha valaki például megnézi a filozófia történetét, hogy hol alakultak ilyen bölcseleti iskolák, hát például Görögországban is az égei tenger partján a nagy hajós és kereskedő városokból rá voltak kényszerítve a gondolkozásra. Sokat kellett számolni, mert árucikkeket adtak, vettek, és hát ott ugye gondolkozni kell, mert ott az életünk függ attól, hogy hogyan gondolkozunk és hogyan számolunk. De sokszor így látjuk ezt, hogy nem tudom én, a 17. századi Hollandiában vagy Angliában volt élénk a gondolkodás, mert hát a kifejlődő kapitalizmus ott az embereket gondolkodásra kényszerítette. Magyarországon is most nagyon sokat gondolkodnak az emberek, de hát persze miről? Miről? Ugye, hogy lehet az egyből a kettőt csinálni, és hát hogy lehet ügyeskedni, hogy lehet érvényesülni, előre haladni. De itt azt mondja Dávid, hogy én az Isten törvényéről gondolkozom. Én az Isten parancsolatairól gondolkozom, és ezért elmondhatom az életben, hogy sok idősebb, sőt tanító, aki engem tanított, értelmesebb lettem, mert a te bizonyságaid az én gondolataim, és előrelátóbb vagyok, mint az öreg emberek, mert vigyázok a te határozataidra. Tehát ennek jegyében mondja Pál apostol, hogy senki a te ifjúságodat meg ne vesse. A másik igehely, ami szintén nagyon híres, a Prédikátor könyve 12. fejezetében található. A könyv utolsó fejezete, ebből csak a második és a harmadik vers elejét olvasnám fel, a következőt mondja a fiatalokról. Tehát Prédikátor 12. fejezet második és harmadik verse. Vesd el a haragot a te szívedből, és vesd el a gonoszt a te testedtől, mert az ifjúság és hajnal hiába valóság. És emlékezzél meg a te teremtődről a te ifjúságodnak idejében, míg a veszedelemnek napjai el nem jönnek. Idáig olvasom csak. Azt mondja Salamon, hogy hát sokszor a fiatalkor tényleg olyan hiába valóságokkal telik el. Fiatalok régen is, meg ma is úgy sok mindent megengedtek maguknak, hogy majd kitombolják magukat, meg kipróbálják az életben a tiltott dolgokat. Nagyon sok ember eljátszotta már az egész életét a fiatal korában. És erre mondja Salamon, hogy neked ne legyen ilyen a fiatalkorod. Vesd el a haragot a szívedből, vesd el a gonoszt a testedtől, mert az ifjúság és hajnal hiába valóság. Mikor hiába valóság a fiatalkor? Ha mindent megengedünk magunknak, ha nem vetjük el a haragot a szívünkből, hogyha nem küzdünk önmagunk természetével. Ha úgy gondoljuk, hát fiatal vagyok, most nekem mindent szabad, majd utána vár, nem tudom én, a házasság békjója, és akkor már nem tehetek mindent, nem rúghatok ki a hámból, de ne ilyen gondolkozással éljünk, hanem vessük el a haragot, az indulatot a szívünkből, a gonoszt a testünkből, ne kísérletezzünk rossz dolgokkal, nem mondjuk azt, hogy most kipróbáljuk az életbe, hogy ez a rossz, ez most mire vezet. Hát ha valami rossz, akkor azzal ne próbálkozzunk, ne kísérletezzünk. És emlékezzél meg, mondja, már fiatal korodban a te teremtődről, a te ifjúságodnak idejében, és így érzékelteti ez a szövegrész is, hogy akkor egészen más életet élhetünk. Tehát mondom, hogy vannak ószövetségi előzményei annak, hogy Pál apostol ilyen kijelentést tesz Timóteusnak teljes joggal, hogy senki a te ifjúságodat meg ne vesse. Legyen egy olyan ifjúság a tiéd, amire az emberek odafigyelnek, hogy ifjúkorban is lehet ilyen komolyan élni. És valaki ezt örömteli dolognak tartja, és egy komoly gondolkozó élet, ez nem egy fárasztó élet, ez egy örömteli élet, hiszen az életben azért kaptuk az elménket, a lelkiismeretünket, hogy magunk irányíthassuk az életünket, tehát magunk gondolkozva hozzuk döntéseket. Senki a te ifjúságodat meg ne vesse, hanem légy példa a hívőknek. Külön bontanám ezt a fő kijelentést, először arról beszélnék, hogy légy példa.
Ugye a Bibliát olvasó emberek hozzászokhattak ahhoz, hogy a Bibliában egy tökéletes példa van, és ez így is van. Emberi példákra nem mondhatjuk azt, hogy tökéletes példák. Egy tökéletes példa van, és ez Jézus Krisztusé. De, és ezt mondjuk sok oldalon is hangsúlyozza a Biblia, Jézus maga is mondta, hogy te kövess engem, tehát nem más, hanem engem kövessél személyesen. Jézus maga mondta, hogy ő az út, az igazság és az élet, tehát ő a tökéletes példa. Ha valamiről gondolkozunk, és valaminek a nyitját keressük, és eljutunk talán emberi példákhoz, azért tegyünk még egy-két lépést, és nézzük meg, hogy Jézus ebben a helyzetben hogy viszonyult adott problémához, és hogy csinálta azt a dolgot. Tehát az biztos, hogy a Bibliában egy tökéletes, teljes értékű példa van, és ez Jézus Krisztusé. De mégis a Biblia maga használja ezt a kifejezést emberekre nézve is, hogy ők is törekedjenek annyira Krisztusi életet élni, hogy ők is példák lehessenek a környezetük számára. Most aki tanulja a Bibliát alaposan, részletesen, tudom, hogy itt is vannak ilyenek. Ebben a negyed évben az apostolok cselekedeteiről van szó a kis füzetsorozatunkban, és éppen Pál apostol példa értékű cselekedeteihez érkeztünk, és az elmúlt héten is arról volt szó, hogy azért Pál apostol is elkövetett hibákat. És ezt erre rá kell ébrednünk, rá kell jönnünk. Pál apostol életese lehet minden tekintetben vezérfonal, ott is vannak gyengeségek, vannak ellankadások, vannak, múlt héten volt az Areopágoszi beszéd, tehát hogy ott is azért Pál apostolnak volt egy kis meggyengülése a beszédnek a végén, aminek aztán persze levonta a tanulságait, és ilyenkor jó kimondani azt, hogy mindig a gondolkodásunk jusson el Krisztushoz, mert Krisztus a tökéletes példa. De mégis a Biblia felszólít bennünket arra, hogy komolyan vegyük a Krisztus követést, mert Krisztusról is az emberek általában úgy gondolkoznak, hogy a követőinek a magatartásából lehet következtetni és gondolkozni. Hány és hány ember vette el másoknak a kedvét a keresztény élettől azzal, hogy ő maga nem mutatott be Krisztusi életet? Hányszor vált maga a kereszténység a legfőbb akadályává a kereszténység terjedésének? Mert emberek, akik azt mondták magukról, hogy keresztények, vagy hogy képviselik a hitet, nem voltak, nem éltek példaszerű életet. És az emberek, akik nem járnak utána talán a dolgoknak, hanem gyorsan ítélkeznek, nem jutottak el általuk sem a Bibliához, sem Jézus példájához. És nagyon sok ilyen emberrel találkozhatunk, akik keresztény emberek vagy keresztény vallási vezetők magatartása miatt fordítottak hátat a kereszténységnek. Nyilván ez nem igazolható, senki a más rossz példájával nem mentegetheti a maga rossz választásait, de azért óriási törvény az életben a hatás törvénye. Mindennel hatunk a környezetünkre, és ezt nem szabad lebecsülni. És ezért mondja, hogy légy példa. Itt ugye a typos görög szó áll, tehát típus. Legyél egy típus. Hogy a prototípus, ez Krisztus. De te is legyél egy típus annak, hogy milyen a krisztusi élet, és milyen a krisztusi ember. És nagyon érdekes, hogy nem azt mondja a Pál apostol Timóteusnak, hogy légy példa mondjuk az ateistáknak. Vagy légy példa a tudatlanoknak. Légy példa a hívőknek. Azért mondjuk egy hívő ember, vagy egy hívő közösség, az egy igényesebb szint már, ott már tapasztaltabb emberek vannak, és sokszor azt is láthatjuk, hogy hívő közösségeknél probléma az, hogy jól ismerik ott az emberek egymást a keresztény közösségben, egy igazi keresztény közösségben azért egy testvéri szeretetben közel kerülnek egymáshoz emberek, és minthogyha ha megkérdeznénk egy ilyen közösséget, hogy van itt példa, vagy tudnának példát említeni egy helyes életvitelre, vagy magatartásra, Sokszor nem tudnának. Valamikor ténylegesen nincs is. De valamikor van, de valahogy annyira hozzászoktak már az emberek ahhoz, hogy egymáshoz közel vannak, hogy nem gondolkoznak talán azon, hogy a másikban mi a szép és mi a követendő. Nem figyelnek a másik emberre, hogy ő benne Krisztus hogyan tudott elérni bizonyos változásokat. Én azt gondolom, hogy az emberek világában az egyik legnagyobb fogyatékosság az, hogy nem mérjük fel, hogy emberekben mennyi sok jót tudott már az Isten kialakítani, mert minden jó, ami az embereknél megjelenik, az Istentől van. És ezért kétszeresen hálát kell adnunk, hogy nekünk van ilyen tekintetünk, van ilyen figyelmünk, mert mondom, az emberi világban általában rosszra figyelnek az emberek, sokszor hívő közösségben is a rosszra figyelnek,
és a jó példa valahogy elsikkad. Pedig annyi jót lehet találni, amit mondom, hogy nem azért kell a jót keresni, hogy embereket ajnározzunk, vagy embereket mértéktelenül dicsérjünk, hanem itt is, ami majd megszólal ebben a fejezetben, majd olvasnám tovább is, a 15. versben azt mondja Pál apostol, hogy a te előhaladásod nyilvánvaló legyen mindenki előtt. Hát azért milyen nagy kijelentés ez, hogy a te előhaladásod, vagyis előrehaladásod, így mondhatnám, hogy a te fejlődésed, a te emberi fejlődésed nyilvánvaló legyen mindenki előtt. Hadd tegyem fel a kérdést, hogy szoktunk így emberekről komoly formában gondolkozni, főleg nyilván azokról tudunk így gondolkozni, akiket régóta ismerünk. Hogy az ember 20 éve ilyen volt, 10 éve ilyen volt, 5 éve ilyen volt. Hát mennyi minden jó dolog fejlődött ki az életében, és ezt észre kell venni, mert hiszen azokon a pontokon kell emberekkel kapcsolatba lépni, ahol ezek a jó dolgok kifejlődtek, hogy tovább lehessen a jót erősíteni. Tehát nagyon nagy Biblia vers ez, hogy légy példa a hívőknek. Éljél olyan életet, hogy a hozzád közel álló, a veled egy küzdelemben osztozó hívő emberek is azt mondhassák, hogy hát nekem olyan keresztény barátom vagy hívő testvérem van, akitől ilyen és ilyen szempontból mindig is tanulhatok, hogy az egyikre azt lehet mondani, hogy ez végtelenül türelmes, végtelenül jóságos, a másikra azt lehet mondani, hogy végtelenül világosan látja a problémákat, a harmadikra azt lehet mondani, hogy végtelenül szolgálatkész és segítőkész, és ez egy keresztény közösségnek az összetartó ereje, hogy vajon ott a hívők példakép szolgálnak-e a másik ember számára. Légy példa a hívőknek. És ez egy olyan súlyos kijelentés, hogy Pál apostol ezután 5 kijelentést fűz még ehhez, és részletezni szeretné, hogy különösképpen miben ügyeljünk arra, hogy miben kell egy hívő embernek példának lenni. Ha most így feltenném a kérdést, hogy most mindenki vegyen egy papírt és egy ceruzát, és írja le, hogy szerinte, ha vannak itt hívő emberek ezen a világon, miben kell nekik példaértékűnek lenni a többiek számára? Nem tudom, hogy mit írnánk le. Azt mondanám, hogy 5 dolgot írjunk le, mert ez szerepel a Bibliában. Nem tudom, hogy mit állítanánk össze. Minden esetre Pál apostol először azt mondja, hogy légy példa a hívőknek a beszédben. Aki úgy az életét figyelemmel éli, tudhatja jól, hogy az életünk egyik legérzékenyebb pontja a beszédünk. Nagyon sok rosszat mi nem a cselekedeteinkkel követünk el, hanem a beszédünkkel. És tetejébe úgy, hogy nem is akarjuk elkövetni. Tehát olyan szavak jönnek, vagy olyan gyors indulatok hoznak ki belőlünk, talán meggondolatlan kifejezéseket, mondatokat, magunk se akartuk. És érezzük, hogy az egész életünket, az egész hatásunkat, egész magatartásunkat romba tudja dönteni egy fél mondat. És nem tudunk emberekkel tisztázni dolgokat, mert valamikor indulatosak voltunk, valamikor talán nem voltunk annyira körültekintőek, gyorsan ítéltünk meg embereket. Szóval beszédben nagyon sokat vétkezünk. Szeretném itt a Biblia körünk hallgatóinak újfent ajánlani, hogy bizonyos bibliai könyveket időről időre olvassunk el. Hát már nagyon számtalanszor, sokszor mondtam, de most is hadd erősítsem meg, hogy ezek közé tartozik Jakab levele. Jakab levele beszél a leghangsúlyosabban a beszéd felelősségéről, és innen szeretnék most néhány verset kiemelni. A Jakab levele 3. fejezet 2. verse a következőt mondja. Tehát Jakab levele 3. fejezet 2. verse. Ha egy verset kellene a Bibliából kiemelni a beszédről, mint van a gondolkodás, beszéd és érzések tisztaságáról egy jó hír szám, ez a 96-os, 22-es, Biblia mit tanít a gondolkodás, a beszéd és az érzések tisztaságáról? Hogyan lehet ügyelni ezekre? Hát ebből, ha a Bibliából egy mondatot kellene kiemelni, ez a Jakab 3:2 lenne, ez így hangzik. Mert mindnyájan sokképpen vétkezünk. Ha valaki beszédben nem vétkezik, az tökéletes ember, képes az egész testét is megzabolázni. Ez egy hatalmas kijelentés. Azt mondjuk, van ilyen ember? Van ilyen ember, aki beszédben nem vétkezik? Mert olyan ember talán lehet, vagy olyan napunk talán lehet, hogy valami durva dolgot nem csinálunk a cselekedeteinkkel,
De hát aki úgy már jobban odafigyelve éli az életét, úgy esténként elgondolkozik azon, hogy megint mit mondtam, vagy nem jól mondtam, vagy nem helyesen, nem azzal a szeretettel, ahogy kellett volna. Szóval mindnyájan sokképpen vétkezünk. Ha valaki beszédben nem vétkezik, az tökéletes ember. Képes az egész testét is megzabolázni. Figyeljük meg, hogy milyen sok regiszteren játszik ez a Jakab level. Ha visszafordítunk, az első fejezet 26. verse egy egészen félelmetes tükör elé állít bennünket. Első fejezet 26. verse ezt mondja: ha valaki istentisztelőnek látszik köztetek, de nem zabolázza meg nyelvét, sőt megcsalja a maga szívét, annak az istentisztelete hiába való. Azt mondja itt a Biblia, hogy hát nagyon könnyen mondják azt az emberek önmagukról, hogy ők Isten hívők, vagy ők Isten félők, vagy ők tisztelik az Istent, de azt mondja, hogy ha valaki nem zabolázza meg a nyelvét, annak hiába való az Isten tisztelete. Szóval az Isten nem azt nézi, hogy valaki elmegy egy előadásra, vagy Isten tiszteletre, hanem az Isten azt nézi, hogy az az ember betölti a szeretet törvényét, márpedig, hogyha nem zabolázzuk meg a nyelvünket, hanem csak olyan könnyen osztogatjuk a kijelentéseket másokkal szemben, akkor azt mondja, az Isten tisztelet hiába való. Nagyon érdekes ez a kifejezés ebben a 26. versben, hogy aki nem zabolázza meg a nyelvét, sőt megcsalja a maga szívét. Miért van itt ez a félmondat? Gondolkozzunk el azon, hogy aki nem zabolázza meg a nyelvét, sőt megcsalja a maga szívét. Ez az életnek az egyik legáltalánosabb jelenségére utal, amit mi sokszor úgy félrelökünk, nem is akarunk ezzel törődni, pedig ez a legmasszívabban ott van az életünkben. Tudnék, nagyon sokszor vagyunk úgy, hogy tényleg nem zabolázzuk meg a nyelvünket. Keserűség kiömlik belőlünk. A panasz patakzik belőlünk. És lehet, hogy ezeknek nincs alapjuk, vagy nincs akkora alapjuk, amilyen nagy szóval mi ezeket kimondjuk, de ha már kimondtuk ezeket, mi a leginkább hajlamosak vagyunk magunkat becsapni. Kimondunk valamit, és akkor hiszünk annak, amit kimondtunk, pedig tökéletesen, hogy mondjam, alap nélkül mondunk ki sokszor dolgokat. Nem így van ez az életben? Az ember mondjuk neki keseredik, neki búsul, vagy nem tudom, vagy felszínesen beszél, vagy könnyedén beszél, és akkor kimond dolgokat, amiket normális józan ésszel visszaszívnánk, ki sem mondanánk, de hogyha már kimondtuk, akkor már kezdünk abban hinni, mert hát mi kimondtuk, főleg, hogyha mások előtt mondtuk ki, hát azt már mi visszakozás már nincsen, mi kimondtuk, megcsaljuk a magunk szívét. Sokszor mi nem a tényleges állapotunknak hiszünk, nem annak, hogy milyen helyzetben vagyunk, hanem annak hiszünk, hogy mi milyen véleményt nyilvánítottunk az állapotunkról. Van, amikor a tényleges állapotunk sokkal jobb, de mi rosszabbnak állítottuk be, és hiszünk annak, amit kimondtuk, és így megcsaljuk a magunk szívét, és azt mondja itt Jakab apostol, hogy hát ne gondoljuk, hogy Isten bennünket így el fog fogadni. Az ember a leginkább, akit be tud csapni a saját maga. Nem úgy, hogy be akarjuk magunkat csapni, hát nem vagyunk mi azért ilyen őrültek. Nem akarjuk mi magunkat becsapni, de mégis a megromlott emberi mechanizmus úgy dolgozik, hogyha olyan könnyedén beszélünk, vagy olyan könnyen szabadjára engedjük a nyelvünket, vagy hogyha valaki még rá is játszik erre, hogy jaj, hát veled mi minden történik, jaj, milyen nehéz helyzet vagy, és akkor ott jön ki az emberből, hogy ő mennyire nem azt kapja az élettől, amit vár, meg az emberek milyen igazságtalanok vele szemben, meg miért nincs annyi fizetése, miért nem becsülik annyira az emberek, és mondja, a végén már elhisszük magunknak azt, amit mondunk, pedig közben talán éreztük, hogy tökéletesen alap nélküli. Ezért Jézus tanításai közül is az egyik legfigyelemre méltóbb a beszédről és a nyelv bűneivel kapcsolatban a Máté evangélium a 12. fejezetében található kijelentés, és ezt talán szintén lapozzuk fel, tehát Máté evangélium a 12. fejezetében, amelyben Jézus a 34. verstől a következőket tanította. Tehát Máté evangélium a 12. fejezetében a 34. verstől. Mérges kígyóknak fajzatai! Mi módon szólhattok jókat, holott gonoszak vagytok, mert a szívnek teljességéből szól a száj. A jó ember az ő szívének jó kincseiből hozza elő a jókat, és a gonosz ember az ő szívének gonosz kincseiből hozza elő a gonoszokat. De mondom néktek, minden hivalkodó beszédért, amit beszélnek az emberek, számot adnak majd az ítélet napján, mert a te beszédeidből ismertetel igaznak,
és a te beszédedből ismertetel hamisnak. Szóval érdemes úgy elgondolkozni az emberi életünknek ezeken a hétköznapi valóságain és törvényszerűségein. Babits Mihálynak van való egy ilyen megjegyzése, hogy a gondolat a szónál becsületesebb. A gondolatot el lehet rejteni. Azt még meg lehet még gondolni. Az még tisztább. De amikor valamit kimondunk, és mondjuk nincs igazunk, de már panaszkodtunk, de már felróttunk valamit. Hát ugye azt már az ember szoktunk mi asmit tenni, hogy azt mondjuk, hogy jaj, bocsánat, ez nem így van. Nem szoktunk ilyet tenni, ugye? Vagy nagyon ritkán. Mert egy mechanizmus az életünk, hogy amit kimondtunk, hát az van, az úgy igazság. És ezért mondja az Jézus, hogy sokszor olyanok vagyunk, mint a mérges kígyók fajzata, mert belülről csak úgy ontja a szívünk a sok igazságtalanságot. Féket vethetnénk a nyelvünkre, hogy Dávid mondja az egyik zsoltárában, hogy závárt tettem a számra, gondoltam is, de nem mondtam. És sokszor ezért nem küzdünk eleget, hogyha gondolunk is valamit, de miért mondjuk. Ez egy komoly győzelem az életben, hogyha valamit rosszat gondolunk, de nem mondjuk ki, akkor a jó úton, a pozitív úton haladunk, és talán az ki is iktatódik az életünkből. Tehát ezért mondja Pál apostol először Timóteusnak, hogy légy példa a beszédben. Ugye a Biblia nagyon sokszor mondja, hogy a keresztény ember élete, vagy a keresztény ember beszéde legyen megfontolt, legyen józan, legyen sóval fűszerezett. Tehát legyen mindig a beszéde kívánatos, kedves, hogy jó hallgatni, vagy jó az ő életéről hallgatni. Messze menően beteljesítette ezt a kívánalmat maga Jézus, itt is ő a tökéletes példánk. Jézusnak nem csak a magatartása volt tökéletes, de őről így szólt Ézsaiás 53. fejezetében a profécia, hogy az ő szájában nem találtatik álnokság. Tehát Jézusnak a beszédéből mindig élet jött. Az emberek mindig úgy erőt kaptak. Ézsaiás könyve 50. fejezet 4. verse mondja azt Jézusról, hogy ő tudta erősíteni a megfáradtat beszéddel. Nem hónalányulással, vagy nem cselekedett, hanem a beszéd erősítő volt. Tudta erősíteni a megfáradtat beszéddel. Ézsaiás 50. fejezet 4. verse. Nagyon érdekes, hogy ezután Pál apostol mire hivatkozik. Azt mondja, légy példa a hívőknek a beszédben, a magatartásban, a magaviseletben. Szó szerint, ha lefordítanánk ezt a görög kifejezést, talán néhány biblia így is fordítja, légy példa a beszéd után miben, azt mondja, az életmódban. Az életmódban. Tehát figyeljük meg, hogy a keresztény ember hogyan tudhatni a környezetére. Úgy tudhatni a környezetére, hogy belép egy politikai pártba és törvényeket szavaztat meg majd a parlamenttel? Úgyhogy kimegy az utcára és nagy tömeggel hat a környezetére? Semmi ilyesmit a Bibliában nem olvasunk. Az Istentől legtávolabb eső dolgok ezek. A keresztény ember hatása a beszéd és az életmód. Ez áll az első helyen. Azt hiszem a világ is ezt várja a keresztényektől, nem? Hallottunk már talán ateista embereket így nyilatkozni, hogy ők azért nem hisznek, mert ha a magukat hívőknek, vallóknak ilyen az életmódjuk, akkor nincs sok különbség a hívő és a nem hívő között, és elutasítják maguktól, majd ha látunk igazi keresztényeket. Nem szükséges ezen a helyen beszélnem arról, hogy milyen nagy jelentősége van a keresztény életmódnak. Itt a teremben is a polcainkon nagyon sok ezzel kapcsolatos könyv található. Például egyik legutóbb megjelent könyvünk az Életmód változtatás hétről hétre című könyv. Mindenkinek ajánlom figyelmébe, ez egy rövid, egy-két lapos fejezetekből áll, az év 52 hetére részletezi, hogy hogyan lehet változtatni, és hogyan is kell változtatni egy kereszténynek az életmódja tekintetében. A felismert bibliai mércéknek a függvényében. Ugyan erről szól csak a táplálkozásról, a most másodszor kiadott, lényegesen javított és 400 receptre bővített kiadványunk a Biblia helyes táplálkozásról. Ugye, tehát ez meg arról szól, hogy az élet egyik legfontosabb területén, amit beviszünk a szervezetünkbe, hogy a táplálkozás területén milyen reformokra van szükség. Század elején írta Harsányi Sándor ezt a könyvet, ez a harmadik, amit bemutatok, Legyetek józanok, a borszó a Bibliában. Ugye nagyon sokan elolvasták, megdöbbentek ezen, hogy egy református lelkész már nem tudom én 80 évvel ezelőtt megírta a dolgokat.
hát megírták a dolgokat már több száz évvel ezelőtt is, hogy a kereszténység a józanságnak és az értelmi tisztánlátásnak az igényét vallja, és a Biblia soha nem tanácsolja a szeszes italok fogyasztását, mert az életmódban alapvető problémákat szerez. Vagy egy negyedik könyv a világszerte alkalmazott új kezdet című programnak egy ilyen hát színesített változata, színes képek, orvosi felmérések is vannak benne, ez az Új Életforma című könyv, amelyből meg lehet ismerni azt, hogy mit is jelent a keresztény életforma. Erre nézve Pál apostol nagyon egyszerűen érvelt például egy másik levelében, az első Korintusi levél 6. fejezetében, és mivel ez a legfontosabb igéje, itt is kérném szépen, hogy lapozzunk oda, hogy mit is mond arról, hogy a kereszténynek miért kell más életformát folytatni, más életmódot folytatni. Az első Korintus levél 6. fejezetében a 17. verstől olvasom. Aki pedig az Úrral egyesül, egy lélek ő vele. Már magában ez a mondat is megállíthatna bennünket, hogy aki pedig az Úrral egyesül, egy lélek ő vele. Hát ha az Isten az élet istene, ha az Isten az a szeretet istene, aki az Istennel egyesül, az nem fogja szánt szándékkal, legalábbis nem fogja rombolni az életét, vagy hagyni, hogy rombolják az életét, hanem aki Úrral egyesül, egy lélek ő vele. Szóval kerüljétek a paráznaságot. Minden bűn, melyet az ember cselekszik, a testen kívül van, de aki paráználkodik, a maga test ellen vétkezik. Az egész paráznaság kérdéséről, amivel most a világ annyira tele van. Hétről hétre hallunk arról, hogy a legborzalmasabb nemi eltévejedések ütik fel a fejüket. A gyerekek megrontásától kezdve, ugye Magyarországon is most mi a nagy téma, hogy a prostitúciónak az elhelyezése, és nem tudom én micsoda. Nem tudom, hogy hallottuk-e egyszer is ezt idézni, már csak a választás jogát megadva, hogy emberek, hát minden bűn, amit tesztek a testeteken kívül, hogy valaki a maga testét árulva bocsássa. Valaki a maga teste ellen vétkezzék. Hát mire tartja jónak az életet? Avagy nem tudjátok-e, hogy a ti testetek a bennetek lakozó Szentléleknek temploma, melyet Istentől nyertetek, és nem a magatoké vagytok? Mert áron vétettetek meg, dicsőítsétek azért az Istent a ti testetekben és lelketekben, amelyek az Istenéi. Tehát ez a keresztény életformának vagy életmódnak az alapigéje, hogy hát nem a magunké vagyunk. Hát Isten bennünket megváltott, Isten bennünket visszaszerzett az életre, és mi nekünk, amink van, amivel mi rendelkezünk, testi dolgaink, azok nem a magunkéi, az a Krisztuséi, és mi nekünk úgy is kell arra vigyázni, mint amik az Istenéi. De hát nem szeretnék erről többet beszélni, nyilván majd, hogyha lesznek kérdések, akkor vissza lehet erre kérdezni, hogy ez az első két dolog, amire Pál apostol felhívta Timóteus figyelmét, hogy rád úgy tekintsenek majd a gyülekezetben mások is, hogy te a beszédben példa vagy, és az életmódodban, az életviteletben példa vagy. Timóteus egyébként tudjuk, hogy beteges természetű fiatalember volt, bizonyos gyomorbetegségei lehettek, Pál apostol adott neki orvosi tanácsokat is, ebből ismerhetjük, de ennek ellenére is azt mondta, hogy még egy öröklött betegséggel élő ember is példa lehet az életmódban. A harmadik dolog, amit említ, hogy légy példa a szeretetben. Nagyon nagy feladat elé állítja az embert erről beszélni, hogy mit jelent az, hogy légy példa a szeretetben. Ugye azt szoktuk mondani, hogy minden ember a szeretetre vágyik. Szeretet nélkül lehetetlen élni. Ugye tavaly is foglalkoztunk a Jogikali sorozatban a szeretet himnuszával. Azt hiszem, hogy akik ott végigkövették az előadásokat, meg utána is néztek a Biblia összefüggéseknek, azok jóvá tudják azt hagyni, hogy a legfélreértettebb fogalmak egyike a szeretet. A legtöbben a szeretetre hivatkoznak, és a világ rettentően szeretetlen. Ugye nem gondolkozunk eleget sem a szeretetről, tehát a szeretetben óriási hiányaink vannak, és sokszor hamis szeretetformákkal azonosítjuk a szeretetet, ami hát nem így van, abból nem lehet élni. Tehát itt az agapé szót használja Pál apostol. Tudjuk jól, hogy a szeretetre minden nyelvnek nagyon sok kifejezése van.
a görögnek, a latinnak, a németnek, franciának, magyarnak is. Mert én azt mondom, hogy én nagyra becsülök embereket nagyra becsülök. Hát a nagyra becsülés is a szeretet, nem? Azt mondom, hogy értékelek embereket, az értékelés is szeretet. Azt mondom, hogy vonzódom emberekhez, jó a közelükbe, az is szeretet. Tehát a maga a nyelv is nagyon sok kifejezést talál erre, de az agapéval Isten gondoskodott arra, hogy a kereszténységnek egy külön szava is legyen, mi ez, hogy szeretet. Az agapét nem tudom, hogy tudjuk-e, hogy hogy lehetne lefordítani. Ugye a görög nyelvben is sok szó volt a szeretetről, ugye volt ugye az érosz, amiből jön az erotika, ez a nemek közötti szerelmet vagy szeretetet jelölte. Volt a filia, ez a barátság, ami ugye hát főképp azonos nemű ember egymás iránti nagyra becsülését jelentette, de az agapé az, hogy mondjam, a kereszténységgel kezdett el létezni, mint kifejezés. Eztán így lehetne lefordítani ezt a kifejezést, hogy az agapén értették az őskeresztények, és hát így a bibliai írók is a meg nem érdemelt szeretetet. Ugye általában a szeretethez az a jelentéskör kapcsolódik, hogy azt az embert szeretem, akit nagyra értékelek, aki értékes, akinek jó a közelében lenni, tehát aki valamilyen módon, hogy mondjam, jó vele, mert csak én nyerek abból, hogyha ilyen ismerősöm vagy barátom van. De ki szereti azokat az embereket, akiknek nincs sok értékes tulajdonságuk? Elrontották az életüket. Akiket mások lenéznek, sőt elhúzódnak mellőlük. Az agapé ennyit jelent, hogy a meg nem érdemelt szeretet. Most a Biblia azért helyezi ezt ilyen magas fokra, mert mindjárt olvassuk a János első leveléből a gondolatmenetet, hogy ez az Isten szeretete az ember és az emberiség iránt. Mert ugyan mivel szolgál rá az emberiség az Isten szeretetére? Mitől lenne értékes az emberiség az Isten szemében, aki annyi minden rosszat csinál itt a Földön, és az Isten mégis ennek ellenére is az ember után megy, és az emberiséget szereti? Hát ehhez lapozzuk fel a János első levele 4. fejezet 8. versétől azt a gondolatmenetet, ami úgy bemutatja, hogy a Biblia nagyon sok részében bemutatja ezt az agapé szeretetet, hogy mit is jelent igazán szeretni, hogy nekünk meg kell tanulnunk a szeretetet, ezt az agapé szeretetet, ugye? Tehát itt jó ismernünk a görög eredetit, hogy légy példa a hívőnek beszédben, életmódban és agapéban, ebben a szeretetben. Tehát ezt mondja az 1 János 4:8-tól. Aki nem szeret, nem ismerte meg az Istent, mert az Isten szeretet. Hű, de erős kifejezés ez. Aki nem szeret, nem ismerte meg az Istent, mert az Isten szeretet. Tehát ha bárkiről legyen szó, tudós emberről, művelt, hívő emberről, de hogyha az életében vannak ilyen rövid zárlatok, hogy egyszerűen egy embert nem szeret, mondjuk találkozik egy olyan emberrel, aki visszataszító, vagy aki tényleg úgy néz, hogy nem méltó a szeretetre. Igen, tehát ez a kereszténységnek a lényege, hogy a méltatlan szeretete. Akitől mások elhúzódnak, vagy mások nem akarnak vele foglalkozni, vagy nehéz esetnek, nehéz embernek tartják, aki nem szeret, nem ismerte meg az Istent, mert az Isten szeretet. Azáltal lett nyilvánvalóvá az Isten szeretete bennünk, hogy ő az ő egyszülött fiát elküldte el világra, hogy éljünk általa. Nem abban van a szeretet, hogy mi szerettük az Istent, hanem hogy ő szeretett minket, és elküldte az ő fiát engesztelő áldozatul a mi bűneinkért. Szeretteim, ha így szeretett minket az Isten, nekünk is szeretnünk kell egymást. Az Istent soha senki nem látta. Ha szeretjük egymást, az Isten bennünk marad, és az ő szeretete teljessé lett bennünk. Milyen gyönyörű kifejezés, azt mondja, hogy szeretteim, ha így szeretett minket az Isten, nekünk is szeretnünk kell egymást. Hogy tudnánk ezt lefordítani az elmondottak fényében? Vagy így, hogy szeretteim, ha bennünket méltatlanul szeretett az Isten, akkor mi milyen jogon vonjuk meg bárkitől is a szeretetünket? Tehát erre szoktam azt mondani, hogy egy keresztény ember sok minden szót a papírkosárba kell, hogy hajítson. Ilyen szópár a rokonszenves ellenszenves. Egy keresztény emberek nem lehetnek ellenszenves embertársai. Ilyen nincsen. Tudom, hogy ilyen van a nyelvben, meg az emberek használják egy kifejezést, hogy ő nekem rokonszenves, a másik meg ellenszenves, de egy keresztény embernek nem lehetnek ellenszenves emberek.
Ciendi is tudja, hogy egy bizonyos ember típusnál, vagy egy-egy embernél vannak nehezebb problémák, ezik magát, lött nehézségekkel. Tehát azt nyilván egy keresztény ember is felméri, hogy bizonyos emberekhez tényleg kötélidegek kellenek, és nagy türelem kell. De ennek ellenére egy keresztény ember mindig hisz abban, hogy van gyógyulás, van kimenekülés a rossznak a fogságából, és nem könyvelek el senkit sem úgy, hogy na most ő itt van, és ezen a szinten is fog maradni az élete utolsó leheletéig. Egy keresztény ember csak így gondolkodhat, hogy szereteim, ha így szeretett minket az Isten, nekünk is szeretnünk el egymást, mert hát mindannyian nehéz esetek voltunk vagy vagyunk az Isten szemében. Ha mi azt látnánk az Isten szempontjából, hogy mi mindenben kellett nekünk, rajtunk az Istennek csiszolnia, mi mindent nézett el az Isten, akkor mi nem mondanánk azt, hogy ilyen és ilyen emberek vannak a környezetemben, mert elmondhatnánk a mai élő magyar költővel, ugye Faludi Györggyel, hogy ilyenek voltunk mindahányan. Ilyenek voltunk mindahányan. Vagy egy vers, mindig ez a refrénje, hogy elmondja, hogy ez az ember ilyen, borzalmas, részletezi a borzalmat, végén nem azzal zárja, hogy ő ilyen, én meg jobb vagyok, azért ilyenek voltunk mindahányan. Mi is esztelenek voltunk, mi is mértéktelenek voltunk, mi is indulatosak voltunk. Ha valaki jobbá lett, megjobbult ebben az életben, az egyedül az Istennek köszönheti, és az Isten szeretetének köszönheti. Ezért nincs feljogosítva egy keresztény ember sem arra, hogy másokat lenézzen, akár vallás, akár faj, akár jellem alapján, hogy másokat kivessen a szívéből. Ezért még csak két Biblia verset, ugye a Pál apostol leveleit érdemes ebből a szempontból elolvasni, ezt talán már máskor is javasoltam, hogy van Pál apostolnak 14 levele a Bibliában. Egyszer csak ebből a szempontból elolvasni ezt a 14 levelet, hogy mit ír a szeretetről. Mindegyik levelében ír. Nagyon érdekes. Mindegyik levelében valami rendkívülit ír. Például azt mondja a Galata levél 5. fejezet 13. versében, Galata 5.13-ban, hogy a szabadság, amire ti elhívattatok, az ürügy ne legyen a testnek, sőt szeretettel szolgáljatok egymásnak. Tehát a szabadok vagyunk.

0: 13. fejezet 14. verse, ahol a szeretetre egy érdekes meghatározást ad Kolossé 3.14-ben, ami így hangzik, hogy a szeretet pedig a tökéletesség kötele. Tehát aki fejlődni akar az életben, ez egy ilyen kötélmászás. Ugye a kötél, én nem tudom, hogy ki hogy emlékszik vissza a kötélmászás, nekem borzasztó emlékeim vannak, mert nagyon rossz technikám volt, és akár udon mászhattak, akár kötélen, mindig lecsúsztam, mert a kötélmászás előttem mindig úgy maradt, hogy 2-3 húzást megyek föl, utána 4-et esem lefelé. És már a többiek már fönt vannak, de én még mindig most kezdem csak a végén. Ott volt mindig egy csomó, ott az ember meg tudott kapaszkodni, és akkor ott maradt. Sokszor az életben is így vagyunk, hogy visszaesünk. Nagyon sok a visszaesés az életünkben. De azt mondja Pál apostol, hogy a szeretet a tökéletesség kötele. Hogyha valaki fejlődik az életben, az azáltal fejlődik, hogy mindig újra és újra neki rugaszkodik, hogy én nem adom meg magam a szeretetlenségnek, én nem adom meg magamat annak, hogy érzéketlen legyek emberi problémákkal szemben, nem adom meg magamat annak, hogy ez sok el. Most reakcióm rossz volt, de én akkor azért az emberért fogok külön küzdeni, külön fáradozni. Nem adom meg magamat annak, hogy nekem legyenek barátaim, akiket szeretek, mindig jó velük, és legyenek olyan emberek, akiket csak olyan hűvös három lépés távolságból kezelek. Nem, a szeretet a tökéletesség kötele. Aki ennek nem rugaszkodik neki, az összes többi emberi tulajdonságába sem fog fejlődni. A tétetétetétetétetétetétetétetétetétetétetétetétetétetétetétetétetétetétetétetétetétetétetétetétetétetétetétetétetétetétetétetétetétetétetétetétetétetétetétetétetétetétetétetétetétetétetétetétetétetétetétetétetétetétetért való küzdelem, hogy minden élethelyzetben tudjak szeretni. Ha ezért megküzd az ember a többi képességeivel, a tudásával, mindennel óriási módon fog majd fölfelé menni. De hogyha itt nem küzd meg az ember, és azt mondja, hogy hát ez az ember, ez ilyen, vagy én ezzel nem foglalkozom, vagy vannak ilyen dolgok, nem is tudjuk elképzelni, ez beláthatatlan visszaesésekhez vezet az életünkben. Légy példa a hívőknek beszédben, életmódban, szeretetben, és ezután azt mondja a lélekben. Érdekes kifejezések ezek, hát mit ért ezen most Pál apostol? A negyedik dolgon, ugye? Tehát látjuk, hogy ez úgy egymásra épül, hogy először a beszédben legyen az ember példás életű, de aztán az egész magatartása is. Aztán a szeretet, ami végül is egy embert meghatároz, hogy ez az ember mennyire képes szeretni, és kiket képes szeretni, aztán még tovább tágítja a kört, azt mondja, hogy lélekben. Itt azt a kérdést veti fel Pál apostol, mint ahogy a hétköznapi életben is szoktuk mondani, hogy milyen lelkű egy ember. De szoktuk azt mondani, hogy jó lelkű ember. Vegyük fel ezt közösen, akinél van Biblia, kérném szépen, hogy most vegyük kézbe, és a 119. Zsoltárban nézzük meg, hogy látom, minden tökéletes dolognak vége van, de a te parancsolatodnak nincs határa. Mely igen szeretem a te törvényedet, mert a te bizonyságaid az én gondolataim, az öreg emberek. Tehát megint csak egy köznapi szóhasználattal nem kell arra várni, hogy az ember megidősödjék, hogy megjöjjön az esze. Sokszor úgy kezelik ezt a világba, hogy hát fiatal, éretlen még majd, ha meg értékletes életet, hanem a bölcsességnek a feltétele ez, hogy miről gondol. Egy szelíd lelkű ember. Azért nagyon magas minősítések ezek, nem? Ha valakire azt mondjuk, hogy jó lelkű. Szelíd lelkű. Hatalmas minősítések. Felhívnám itt a figyelmet az itt is kapható Krisztus példázatai című könyvnek két oldalára, a 234-től a 236-ig terjedő oldalakra, ahol éppen erről van szó, hogy mit jelent lélekben példának lenni, hát ezt egy közkeletű szóval mondja el a szerző, hogy mit jelent jó befolyást árasztani. Ez egy hatalmas kérdés. Ez egy hatalmas dolog, hogy mi mindennel hatunk az emberekre, és mit jelent jó befolyást árasztani az emberekre. Lehet, hogy mi az embereknek egyelőre nem tudunk még se a Bibliáról, se a Jóistenről beszélni, de minden embernek van, hogy is mondja a szerző, minden embert a reál jellemző légkör vesz körül. Ezt a légkört megtöltheti a hit és a bátorság éltető ereje, és balzsamossá teheti a szeretet jó illata. De lehet terhes és fagyos is az elégedetlenség és önzés mis A bennünket körülvevő légkör tudatosan vagy öntudatlanul kihat minden emberre, akivel érintkezünk. A jellem hatalom. Ha csak ezt az egyik rövid tőmondatot megjegyezzük, hogy a jellem hatalom. Ki mivé válik az életben, ki mivé fejlődik az életben, és milyen légkört áraszt maga körül, ennek óriási hatalma van. Ugye az emberek nagyon sokszor, hogy azokat az igazi emberi kapcsolatokat, hogy mondjam, azokat az üdítő és felpesdítő emberi kapcsolatokat. Néhány héttel ezelőtt egy cél érdekében el kellett gondolkoznom az énekek énekének egy félmondatáról, egy házasságkötés alkalmával, amely így hangzik, hogy olyan az én szerelmesem nékem, mint egy kötés mirha. Ugye a mirha az gyógyítószer volt az ókorban, ugye tehát ilyen füzérekben árulták, kötés mirha, és olyan megdöbbentett, tehát olvastam már régen is az énekek éneke első fejezetében van ez a mondat, de most olyan elemi hatást gyakorolt rám, mert azon gondolkoztam, hogy ma az emberi világban még a szerelem meg a házasság sem olyan, hogy az egyik ember azt mondhatta a másikról, hogy hát olyan jó a másik közelében lenni, mert ő ad nekem valamit, vagy megvigasztal, vagy erősít, vagy bátorít. Olyan az én szerelmesem nékem, mint a kötés mirha. A jellem hatalom. Én azt gondolom, hogy kétféle jellem lehet. Lehet egy gyógyító jellemű ember, és lehet egy pusztító és beteggé tevő ember. Kétféle jellem van. Az egyik jellem úgy hat a másik emberre, hogy serkenti, biztatja, hogy ne add meg magadat a természetednek, ne add meg magadat ennek a világnak, lehet másképpen is élni, és Istennel együtt ez könnyű, gyönyörűséges és könnyű. A másik ember pedig, aki mondjuk nem jár ezen az úton, figyeljük meg az embereknek a légkör, amit árasztanak, tulajdonképpen lehangol másokat. Tele bírálattal, tele kritizálással, tele rossz hírek terjesztésével. Tehát ez egy óriási hatalom a jellem, hogy milyen jelleművé kell, hogy váljon egy keresztény, és hogy ez mire vezet az életben. Itt ebben a könyvben, a Krisztus példázatai című könyvben egész gyakorlati tanácsokig elmegy a szerző, és azt mondja, hogy amikor például egy társaságban vagyunk, és valaki elkezd egy témát, hogy nem tudom, szívja a politikát, hát az mindig lehet, nem? Hát olyan időszak nem jön szerintem, soha az életben nem jön. Visszamenőleg, jelen pillanatban, előre, mert mindig lehet mondani, állandóan rossz dolgokról beszélni, és ha ilyen társaságban vagyunk, és aztán végül hova lyukadnak ki az ilyen gondolatmenetek, hogy szidják magát a jó Istent is. Hogy az Isten miért engedi ezt, meg nincs is Isten, meg nem tudom én mi. Azt mondja a gyakorlati tanácsként, hogy igen, hát hallgassuk meg az embereket, de próbáljuk elvinni a beszédfonalát olyan területre, hogy az emberek számára legyen valami reménység, legyen valami gyógyulásba vetett reménység, mert különben nem elég az emberi világ sok nyomorúsága, de még tovább tetézzük azzal, ahogy viszonyulunk a dolgokhoz. Lélek, milyen lélek, milyen befolyás árad egy emberből. Erre mondja azt Pál apostol Timóteusnak, hogy légy példa, tehát a beszédben, az életmódban, a szeretetben, lélekben, befolyásban, hatásban, és utoljára ezt mondja ez az ötödik kijelentés, hogy légy példa a tisztaságban. Az itt előforduló görög kifejezés szó szerint ennyit jelent, hogy tisztaság, szentség. Utoljára mondja ezt, hogy légy példa a tisztaságban, és itt tulajdonképpen ugyanazt a logikát követi Pál, mint Jézus Krisztus a hegyi beszédben. Hadd tegyem fel a kérdést, hogy Jézus a hegyi beszédben mikor beszélt a tisztaságról? Mit jelent az emberi életben, hogy valaki tiszta ember? Tiszta jellemű ember. Mikor válunk mi emberek tisztává? Hát válunk, először is válunk, senki tisztának nem születik. Ha ártatlan is egy kisgyermek, nagyon gyorsan bepiszkolódik az embernek a belső táblája. Jeremiás 17. fejezetéből ismerjük, mint, a léleknek a táblájain, a szívnek a táblájain Hogyan tisztul meg egy ember? Tudatos törekvéssel és küzdelemmel. A tisztaság mindannyiunknak a kivívott állapota. Nincs, én ebben nem hiszek, hogy valaki tisztának születik, vagy hogy tisztán tudta tartani magát. Ebben a világban, aki tisztán tudja tartani magát, az nem tudom, valami művéletet él, vagy nem is tudom, hogy nem lehet. De hogy küzdjek azért, hogy megtisztuljak, küzdjek azért, hogy az Istenhez közelebb kerüljek, és az isteni mértékhez közelebb kerüljek. Igen, itt Pál apostol rávilágít Timóteusnak arra, hogy mint más leveleiben egyébként így mond, hogy a szabályszerű küzdelem. Ja, épp ebben a két Timóteus levélben beszél a szabályszerű küzdelemről, a nemes harcról, a szép harcról, a futásomat megharcoltam, a hitet megtartottam harcáról. Mikor is beszélt Jézus a tisztaságról? Ugye a hegyi beszéd legelején, úgy elnézést kérek, akik már talán többször hallották, de vannak a Bibliának olyan része, amit tényleg fejből kell tudnunk. Hát ilyen a nyolc boldogság. Hogy a nyolc boldogságban hol van szó a tisztaságról, vagy miért az ötödik ez, a hetedik az, a nyolcadik az, ezt mondjuk gyorsan és fejből kell tudni. Ez a kereszténységnek a mércéje, hogy tudjuk-e, hogy Jézus hogy tanított a boldogságról. Jézus a hatodik boldog mondásban beszélt a tisztaságról. Ez nagyon érdekes. A hatodik, ugye a nyolc boldog mondás, ő a hatodikban beszélt erről. Ez is megmutatja, hogy itt egy lépcsőfokokon kell fölfelé menni, hogy az ember megtisztuljon. És milyen érdekes, hogy Jézus először azt mondta, hogy boldogok a lelki szegények, tehát akik nem beképzeltek, akik nem büszkék, akik be tudják ismerni azt, ami különben a valóság, hogy gyengék vagyunk, hogy szegények vagyunk. Innen kezdődik a lépcsősor. Aztán akik, amikor látják ezt a gyengeségüket, akkor tudnak igazán őszintén sírni az állapotuk felett, de nem úgy, hogy én embernek születtem, gyarló vagyok, hogy igen, én embernek születtem, és hányszor döntöttem úgy, ami nem méltó az emberhez, és ezért vagyok ilyen állapotban, de én ebből ki akarok jönni. Ez az igazi sírás, az igazi megbánás, ez a második lépcsőfok. A harmadik ugye a szelídség. Boldogok a szelídek, mert ők örökségül bírják a földet. Aki nem vág vissza, aki megérti már a többi embert is, a másik embert is, hogy másik ember is ugyanilyen utat jár be, mint én. A negyedik boldogmondás, hogy akik éhezik és szomjhozzák az igaz életet, ezek a boldog emberek, akik az egész életükben tiszták és igazak szeretnének lenni minden tekintetben. És akik eljutnak az ötödik boldogmondásig, hogy boldogok az irgalmasok, mert ők irgalmasságot nyernek, tehát akik eltökélik magukból, soha a rosszért rosszal nem fizetnek. Sőt, a rosszért is mindig jóval fizetnek. Ez a csúcs, tehát az ötödik boldogmondás a csúcs. Ez a nyolc boldogság közül már az ötödiknél Jézus a csúcsra érkezik, és a következő három boldogmondás itt a csúcs mellett, hogy úgy mondjam, ez egy ilyen fensík, ennél magasabb csúcs, nem a hatodik, hetedik, nyolcadik, nem magasabb csúcs, ez a csúcs az ötödik. Boldogok az irgalmasok. Itt hozzáteszi még a hatodik boldogmondásba, hogy boldogok, akiknek szívük tiszta, mert ők az Istent meglátják. Vagyis akik eljutnak odáig, és ezért küzdenek, hogy én akkor sem vágok vissza, ha teljesen igazságtanul tesznek velem rosszat. Én akkor is csak jó eszközt használok. Ha ez annyit jelent, hogy a másik embernek a rendbehozása évekbe vagy évtizedekbe telik. Én nem akarok emberi eszközöket használni, nem akarom a másikat letromfolni, de nem akarom sarokba szorítani, nem akarom zsarolni érzelmi, nem. Én a másik embernek soha, de soha a rosszal nem fizetek. Óriási küzdelem ez, nem annyira a másik emberrel, mint önmagunkkal. És azt mondja Jézus, hogy ebben tisztul meg a szív. Itt lehet tiszta szívről beszélni. Itt lehet olyan emberekről beszélni, akik az Istent meg fogják látni. Miért? Hát az Isten csak az méltó meglátni, aki hozzá hasonló jellemre tesz szert. Az Isten irgalmas. Az Isten nem szakította ránk még a mennyet. Az Isten mennyit küzd ezzel a lehetetlen és gyenge emberiséggel. Az Istennek még a prófétái is sokszor meghazudtolták az Isten. Meg olvassuk a Bibliát, és csak úgy elámulunk, ugye hányszor és hányszor fölteszik itt a kedves hallgatók a kérdés, hogy hát Dávid ilyen volt. Salamon erre vetemedett. Ugye, hát a legnagyobb megütközések, amiben igaz emberek ide estek le, erre a szintre estek le, és akkor az Isten mégis küzdött értük, és az Isten megint még rátett éveket, meg évtizedeket, és türelemmel, szeretettel kihozta őket a mélységekből. Igen, a tisztasága, a lélek tisztasága a folyamatos, állandó küzdelemben dől el, hogy hajlandók vagyunk-e megküzdeni azért, hogy soha ne távolodjunk el az Istentől, hogyha eltávolodtunk, gyorsan kerüljünk vissza a közelébe. Ettől lesz tiszta az emberi szív. Ezért mondja utoljára Pál apostol, hogy légy példa a tisztaságban. Hát nagyon jól látta Pál apostol, hogy Timóteusnak is sok hibája van, gyengesége van. De azért, ha valaki el akarja olvasni, hogy ez a Timóteus valóban, hogy tiszta emberré vált, vagy nem, olvass el majd a Filippi levél második fejezetét el. Ott Pál apostol olyan szavakkal emlékezik meg Timóteusról, hogy még emberről talán ritkán emlékeztek meg. Ott mondja el Pál apostol, hogy mindenki a maga hasznát keresi, nem a Krisztus Jézusét. De van egy munkatársam, aki egyenlő lelkületű, egyenlő indulatú velem, és ez Timóteus, aki nem a maga hasznát keresi, hanem a Krisztus Jézusét. Ez egy csodálatos vallomás ez egy fiatal emberről, aki nagyon sok örömet szerzett már az idősödő Pálnak a lélekmentés szolgálatában. Vagyis összefoglalólag azt tudnám mondani, ami alapigénkre, hogy légy példa a hívőknek beszédben, életmódban, szeretetben, lélekben, tisztaságban, hogy ahogy az ember törekszik erre ennek az elérésére, az embernek folytonosan gyarapodik az a világa, amelyről az utolsó igehelyünk szól, és ezt lapozzuk fel még befejezésül, és ez a Kolossé levél harmadik fejezetében található. A Kolossé levél harmadik fejezetében, a harmadik versben a következőt mondja Pál apostol. Ezt mondja a keresztényeknek, mert meghaltatok, és a ti életetek el van rejtve együtt a Krisztussal az Istenben. Egy nagyon érdekes bibliavers, ugye? Olyan paradoxonokból áll, azt mondja, meghaltatok. Ugye nyilván mit ért ez, hogy meghaltatok, tehát a bűnnek haltatok, meg az eddig életeteknek, mert mondja utána, hogy a ti életetek, tehát nem a testi halálról beszél, meghaltatok, és a ti életetek, az új életetek, amiket nyertetek, el van rejtve együtt a Krisztussal az Istenben. Milyen érdekes kifejezés, hogy nekünk elrejtett életet kell élnünk, vagyis kell, hogy legyen egy belső világunk, amelyben mi Krisztussal egyek vagyunk, mindig a krisztusi mértékre törekedve, ahogy küzdünk ezért a mérték elnyerésért, mindig erőt kapunk, és az Isten elrejti Krisztussal együtt az életünket önmagában, és amikor majd meghalunk, és az Isten az embereket fel fogja támasztani, visszaadja nekik az élet jogát a hívő embereknek, akkor az Isten azt a szintiszta, hogy mondjam, szintiszta értéket állítja majd elő, hogy ez az ember törekedett, küzdött, erre jutott, és amire jutott, azon a szinten én visszaadom neki az életet. Krisztussal együtt az Istenben elrejtett élet, hogy mondja máskor Pál apostol, hogy ő, Krisztus az én nála letett kincsemet meg tudja őrizni a manapra. Ha valóban törekszünk erre az öt fokozatra, hogy ezt soha ne veszítsük szem elől, a beszéd az egy szent dolog. Nem mondjuk arra azt, hogy hát most kicsúszott a számon. Légy példa a beszédben. Ha törekszünk arra, hogy a magatartásban az életvitel, légy példa az életvitelben. Légy példa a szeretetben, a meg nem érdemelt szeretetben, ennek gyakorlásában, a hatásban, a légkörben, és emberek érezzék rajtad, hogy te is küzdesz azért, amelyért különben mindenki küzd, ők is küzdenek, hogy a tisztaságért. A Biblia így fejeződik be, Jelenések könyve 21. fejezetében, nem mehet be az örök életbe senki tisztátalan. Ez itt is jelen van ebben a Biblia versben, hogy egy olyan elrejtett életet kell élnünk, mert ha Krisztussal együtt gyűjtünk, és az ő életével együtt van elrejtve a mi életünk az Istenben, az csak egy tiszta és egy tökéletes élet lehet. Hát ezért nagy ige ez a nagyon rövid és talán ilyen elkoptatott szavakból áll, hogy példa, hívő, hogy ezt nagyon sokszor használják, és sokszor le is járatták, de remélem, hogy ezzel az öt toldalékkal Ez a Biblia vers kontúrokat nyer, és megmarad előttünk, és bennünket is mindannyiunkat késztet egy egészen más, megváltozott életre, amit az Isten mindannyiunknak szeretne adni. Én itt szeretném befejezni a mai előadást, és majd egy rövid szünet után átadom a lehetőséget a kérdéseknek. Elkezdenénk akkor a beszélgetést, akinek kérdése van, kérném szépen, hogy kicsit üljön előre, húzódjunk előre, hogy mindenki hallja a hozzászólásokat, és akkor elkezdhetjük a beszélgetést. Tessék. A kérdés az volt, hogy hát vannak azért a Bibliában eléggé elgondolkodtató, sőt mondhatnám elrémisztő kifejezések, hogy nem az ilyenért mondom, hogy imádkozzál. Például Pál apostol egyik levelében a Biblia beszél olyan imádságokról is, amelyeket az Isten nem tud meghallgatni. Ugye erről már a példabeszédek könyvében olvashatunk. Ott is egy nagyon erőteljes kifejezés áll. Így hangzik az az ige, hogy aki az Isten törvényét megveti, annak még a könyörgése is utálatos. Ugye, tehát különben, ha úgy belegondolunk, mert első pillanatra talán sokkolhatnak bennünket az ilyen kijelentések, hogy aki az Isten törvényét megveti, annak még a könyörgése is utálatos. De ha egy kicsit meggondoljuk a dolgot, akkor hát átlátjuk a kérdést, mert ez ugyanolyan dolog, mint hogyha én valakitől kérnék valamit, de annak az embernek a erkölcsi tisztességét én kétségbe vonnám, és mégis hozzámennék kérni. Hát ugye ez egy tarthatatlan dolog. Akkor miért megyek hozzá kérni, hogyha én magam gyalázom, vagy becsmérlem őt? Hát ugyanígy vagyunk Istennel is. Hát ha valaki az Istent, Isten azt mondja, hogy hisz az Istenben, de az Isten parancsolatait nem akarja sem megismerni, sem megtartani, és közben olyan dolgokat kér magának az Istentől, amiket nem kérne egyébként, ha ismerni a törvényeit. Hát persze, hogy van akkor ilyen súlyos kijelentés a Bibliában, hogy aki az Isten törvényét megveti, annak még a könyörgése is utálatos. Ez példabeszélek könyvében van most, talán nem tölteném az időt a kereséssel, valahol a könyvnek a végén van ez a kijelentés. Na most ugyanígy Pál apostol is beszél például olyan emberekről, például a Tesszalonikai levélben, első Tesszalonikai levélben beszél olyan emberekről, azt mondja, nem mindenki a hit. Mi az, hogy nem mindenki a hit? Vagy beszél olyanokról, hogy a hit dolgában nem becsületes emberek. Vagy beszél más ilyen súlyos kifejezéssel így, hogy az ilyen embert átadjuk a sátánnak például. Ezek a kifejezések annyit jelentenek, hogy nagyon sokszor az emberek azt mondják, hogy ők hinni akarnak, vagy hívő életre vágyakoznak, de közben maguknak hazudva valami olyasmit kérnének a hittől, ami a saját kívánságaik meghosszabbítása lenne. És ezt nyilván ezt Isten nem tudja megadni, elrontaná az embert az Isten, hogyha mindent megadna, amit az ember saját kívánságai szerint kér. És hogyha valaki ebben megrögződik, és ebben az állapotban akar maradni, és már nem lehet rajta segíteni, Pál apostol azért mondja ezeket a kifejezéseket, például, hogy átadjuk őt a sátának, hogy hát ha valakiért nem lehet már küzdeni, akkor sokszor ott kell, tehát hagyni kell, hogy ez a másik ember a saját tapasztalataiból ismerje meg a rosszat, és talán a rossznak az átélése, vagy a gonoszsággal való tapasztalat, talán még az megfordíthatja, hogy tudnék megundorodik attól a rossztól, de van ilyen az emberi életben, hogy nem lehet emberekért már. Szóval emberek úgy érezzük, hogy most már azért nem lehet érte küzdeni, mert ő nem igényeli, vagy ő annyira erőteljesen elfordul a jó úttól, hogy itt egy valamit lehet kérni, hogy Istenem, segíts meg abban, hogy most az ő útjára tér, ki akarja próbálni a rosszat, nem lehet erőnek erejével se visszatartani, olyan, mint egy kamasz gyerek, ugye, egy kamasz gyereket se dughat kalickába a szülő, hogy most akkor már pedig itthon maradsz, mert egyszer úgyis kiteszi a lábát. Tehát Ezek olyan lelki törvényszerűségek, amelyek összefüggésben vannak a szabadság nagy törvényével. Ugye embereken úgy nem lehet segítenünk, hogy a szabadságukat bármiben is korlátozzuk vagy csorbítjuk, amelyek összefüggésben vannak a szeretet törvényével, hogy igen, szeretnünk kell az embereket, hogyha az emberek a maguk szabadságában más utakra akarnak térni, akkor a szeretet se lehet makacskodó, vagy nem lehet magunkhoz kötözni a másik embert, akkor is, ha látjuk, hogy milyen borzalmas utakra tér. Tehát a Bibliában a szeretet, a szabadság, az igazság, az mindig egymást tiszteletben tartó nagy törvény, és ezért olvashatunk ilyen kijelentésekről, hogy amiket itt mondjuk itt fel lehet idézni a páli levelek végeiről. Tehát erre ezt tudom mondani, hogy bármennyire akarjuk is mi a másik embernek a megjobbulását, hogyha ő jelen pillanatban nem akarja, akkor a fájdalommal, szenvedéssel, de hát le kell mondani arról, hogy mi itt erősködjünk, vagy többet akarjunk elérni, mint amit ebben a helyzetben el lehet érni. Tudom, hogy ez volt a kérdés. Hát ez mondjuk ez egy szomorú, egy fájdalmas dolog gyerekeket nevelő szülőknek is, amikor a gyerek már nagy lesz, mondjuk kamasz gyerek, vagy a 20 éves gyerek. De hát a felnőtt világban is nagyon sokszor így van ez, hogy emberek bekeményítenek, és akkor nem lehet mit tenni. Hát akkor nem lehet fülön fogni, mint egy gyereket, hogy mond már pedig, akkor nem menjél azon az úton, hanem ezen. És hát ezért vannak ezek a kijelentések. Harmadik Bibliám, de már ezt sem nagyon látom, úgyhogy most nagy dolgokat kell majd elhatároznom, vagy szemüveget kell vennem, vagy pedig még a legnagyobb Bibliát. Most olyan hirtelen nem tudom megmondani például, mert nekem 2-3 nagyon jól kijegyzetelt Bibliám van, de most, hogy nagyobb formátumokra térek, mindegyiknél van valami elcsúszás. Még az, én angol Bibliákat használok, tehát ilyen angliai kiadásokat, és most is észrevettem, hogy nem ott van. Már rögtön kerestem, hogy ott van alul, és nincs ott alul a Biblia vers. Úgyhogy ezért elnézést kérek, hogy most konkrétan, pontosan nem tudtam ezt megmondani. Na tessék, azért közben még keresgélem ezeket, amiket Péter kérdezett, úgyhogy közben lehet azért kérdezni. Igen, hát Jézus azt maga is mondta, hogyha a hegyi beszédben, hogyha csak azokat szeretitek, akik titeket szeretnek, akkor a ti igazságotok nem több a farizeusok és írástudók igazságánál. Tehát ott könnyű szeretni azt az embert, aki bennünket is becsül, de aki mondjuk bennünket nem becsül, vagy kifejezetten ellenséges. De mégis úgy latra vetni azt, hogy független attól, hogy most engem egy gyűlöl, vagy nem gyűlöl, hogy elég az ő baja, és ez is az ő nagy bajához tartozik, hogy embereket gyűlöl mondjuk. És tehát nem szabad rögtön ítélni emberekről azért, mert hozzám nem olyan kedves, vagy engem nem szeret annyira. Az csak az ember problémája, hogyha ő nem képes szeretni, és aki nem képes szeretni, azt még inkább szeretni kell. Tehát ez egy aranyszabály. Tehát aki nem képes szeretni, azt még inkább szeretni kell, mert annak ki fogja megmutatni azt, hogy miben áll az igazi szeretet, hogyha ezt nem tesszük meg vele. Úgyhogy a farizeusok azt hirdették, hogy szeress fere barátodat, gyűlöld ellenségedet. Ez egy farizeusi tanítás volt. Ez a Máté Evangélium 5. fejezet végén hangzik fel. Ha megnézzük ezt a Mózesi könyve, ilyen nem volt. Ugye ezt a farizeusok torzították el a vallást. Általában történelme mindig az a probléma, hogy az emberek eltorzítják a vallást. A keresztény vallással mindig ez volt. És mindig vissza kell vezetni az eredeti forrásokhoz. És az eredeti forrás az, hogy aki engem nem szeret, hogyha hányjuk, vetjük magunkban a dolgot, és nem fordulunk el rögtön attól az embertől, azért, hogy magunk is ráébredünk, hogy milyen nehéz egy olyan ember élete, aki így például gyűlölködik, vagy aki másokkal szemben megengedi magának a haragot. Hát nagyon nehéz annak az embernek az élete, és azért sokkal többet kell tenni azért az emberért. Úgyhogy mondjuk logikailag is belátható az, hogyha lenne nekünk egy szereteten alapuló logikánk, hogy azért az emberért kétszer annyit kell tenni, aki nem szeret. És ezért az agapé a kereszténységnek a kulcsszava, mert ezt sehol máshol nem találjuk meg, hogy méltatlanok iránti szeretet, vagy elesettek iránti, vagy gonoszok iránti szeretet. És persze ez emberileg megvalósíthatatlan, hát emberileg ezt nem tudjuk megvalósítani. Ez csak Isten segítségével valósítható meg, és hogyha mint megváltozik a gondolkodásunk és a életünk. Igen, tehát amíg az ember gondolataiból beszéd lesz, azért az egy elég nagy pályát fut be az a dolog, nem? Még valamit kigondolunk és elmondjuk, és azért sokszor tapasztaljuk azt, hogy milyen jó volt, hogy nem beszéltem valamiről, vagy milyen jó volt, hogy nem hoztam elő egy kérdést, vagy milyen jó volt, hogy most le tudtam győzni, hogy rajtam áll a kérdés megoldása, és esetleg nem szólaltam fel, vagy nem hoztam mások tudomására rossz dolgokat. Tehát ez egy óriási felelősség az ember életében, hogy sok ember úgy gondolja, hogy ő meglát valamit, akkor ami szívemen az a számon, azt el kell mondani, mert ha nem mondom el, akkor a lelkiismeretem majd táborok, hogy gyáva vagyok. Vannak ilyen esetek, amikor tényleg gyávaság áll a mögött, hogy emberek nem mernek elmondani dolgokat, amelyeket viszont el kellene mondani. Én ezt nem tagadom, hogy valamikor gyávaság áll a mögött. De azt jegyezzük meg, hogy nem csak gyávaság áll a mögött. Hanem a mögött, hogy valaki rögtön nem ugrik, vagy nem tesz valamit szóvá, a mögött állhat bölcsesség és hit is. Azt mindig külön mérlegelni kell. Ugye a Bibliának a nagy igéje, hogy az okosok meglátják a bajt, de elrejtik magukat, a bolondok neki mennek és kárát vallják. Példabeszélek könyvében is egy nagyon nagy ige, hogy sokszor mi úgy gondoljuk, hogy neki kell mennünk a rossz dolgoknak, rögtön szóvá kell tenni, le kell hordani az illetőt, vagy de sokszor aztán rájövünk, hogyha most csöndbe maradtunk volna, most hagytuk volna elviharzani ezeket a rossz dolgokat, és esetleg máskor visszatérni rájuk, vagy kedvezőbb körülményekkel, sokkal bölcsebb dolog lenne. Tehát mondom, hogy az, hogy valaki nem nyilvánít véleményt, az kétségkívül lehet gyávaságból is, és ez elítélendő, de lehet hitből és bölcsességből is, és ez nem, hogy nem elítélendő, hanem megtanulandó. Ugye van ilyen egy munkahelyen, például gyakori esetben munkahelyen vagyunk, emberek dolgoznak, hát általában az emberek a munkahelyen sok rossz dolgot megtesznek, például lusták, másokra hárítják a munkát, és akkor itt fönnáll a kérdésem, és ezt szóvá kell tenni, ki előtt kell szóvá tenni, ő előtte kell, vagy a munkatársak előtt, vagy a főnök előtt, ugye nem kis kérdés. Vagy pedig várni, és megnézni, hogy hova haladnak a dolgok, és esetleg előtte tenni még néhány lépést, hogy nem rögtön szóvá tenni a dolgot. És én azt gondolom, hogy ha például valaki elmegy egy munkahelyre, és új munkaerő, és lát nyilvánvaló hazugságokat, meg lógásokat, de mégis új munkaerő, hát egy ideig ne ő tegye szóvá, mert ha ő teszi szóvá, még nagyon rosszul sülhet el a dolog. Senki nem fog belőle tanulni, sőt őt is ki fogják rekeszteni maguk közül. De amikor már eltelik egy kis idő, őnek is, ő is már egy kicsit tekintélye a többi előtt, mert látják, hogy rendesen dolgozik, és akkor ő már olyan helyzetben van, hogy bizonyos dolgokat megmondhat, és nem mond el, akkor az gyávaság. De ha úgy küzd azért, hogy ezt kinek mondja, hogy mondja, ez ebben bölcsesség és hit és szeretet is lehet. Tehát ez, hogy ha gondoltam is magamban valamit, de závárt tettem a számra, ez mindig, és még azt is mondanám, hogy azért az ilyen ember kell, hogy valahogy jelét adja a többieknek, hogy ő nem gyáva, de egy más megfontolás alapján nem cselekszi azt esetleg, mint amit a környezete vár tőle. Ez szóval nagyon összetett kérdéskör, ez nagyon oda kell figyelni, de az biztos, hogy az élet minden területén ez felhasználható. Például a gyereknevelésben is így van, hogy nem jó mindig a gyerekre lecsapni, hogy most a gyerek itt tett rosszat, ott tett rosszat, mert hogy a gyerekbe kialakul egy ilyen félelemből való engedelmesség, aminél rosszabb nincsen meggyőződésem, amikor egy gyerek félelemből engedelmeskedik, mert aztán annak úgy elillana idővel, hogy mintha nem is létezett volna, hanem ott is el kell gondolni, és itt nagyon nagy segítség, hogy závár tudjunk tenni a szánkra a komoly ima élet, hogy mi azt hordozzuk-e imádságban azt a problémát a Jóisten előtt. Mert ha hordozzuk azt a problémát, és Isten mint egy bátorít bennünket, hogy még ne szóljunk, még ne hozzuk ezt elő, mint az Eszter könyvében leírja Esdrás, hogy Eszter se hozott valamit elő, mert Isten bátorított, hogy még most ne hozd elő, még most ne hozd elő. Ugye a másokért való ima, meg egyáltalán imádkozás helyzetekért az ember megerősíti, hogy bár mondjuk a környezetem azt mondja, hogy én megalkuvó vagyok, mert nem merek szólni, de én tudom azt, hogy én szólni fogok, de majd a megfelelő időben, és a Jóisten ebben engem segít. Tehát ez nagyon nagy segítség a másokért való ima, mert ez a gyakorlatban megerősíti, hogy ezen az úton kell járni. Ezért az imádkozó embernél szerényebb, de biztosabb ember nincsen. Mert szerény, mert tudja, hogy mindig Istenre kell hagyatkoznia, de van neki egy biztonsága, mert tudja, hogy Isten majd mikor nyitja meg előtte az utat, amikor szólni kell. Tehát ezért ezt a záver tettem a számra, és nem mondtam, mikor gondoltam is, ezt igazán gyakorolni az imádsággal lehet, hogy én küzdök azért, hogy Isten mutasson nekem utat, hogy mit kell tennem, és ha én érzem, hogy Isten vezet, akkor ha a félvilág arra bátorít, hogy mondjak valamit, akkor sem mondok, mert tudom, hogy mikor jön el az én órám. Lásd Dávid esete Saullal, hogy az összes, mind a 400 katonája azt mondja neki, hogy öld meg a királyt, itt van a kezedben, a barlangban, de Dávid, hogy látszott, hogy Dávid imádkozik az ellenségért is, Saulért is, ő a világ legtermészetesebb hangján mondta, hogy ő az Isten felkentjére nem emeli fel a kezét. Még akkor sem, hogyha ő üldözi őt, és gonoszul cselekszik vele szemben. De nem tudom, hogy érthető ez a néhány összefüggés, hogy lényegében én ezt a két-három dolgot akartam még részletesebben elmondani, hogy vigyázzunk, hogy nehogy gyávaságból ne szóljunk, de hogyha nem szólunk, és nem gyávaságból van, ezt másokkal is, hogy érzékeltessük, hogy mi azért látjuk a problémát, csak most még nem szólunk, és hát az ima erejével le lehet győzni azt, hogy az ember rögtön véleményt nyilvánítson, mert az ami szívemen az a számon, az nem keresztény mondás. Mert sokan úgy gondolják, hogy az az őszinte ember, aki rögtön elmondja, hogy ő most mit érez. Hát ez nem igaz, mert sokszor az első érzések nagyon becsapósak, vagy az első vélemény nagyon megalapozatlan. Tehát mi ne érezzük magunkat ilyen hamis őszinteségtől kényszerítve, hogy most gyorsan mondjuk el, ami szívvel a számon. Ez nem így van. Ugye a példabeszél könyve második fejezetében van az a szép kijelentés, hogy meggondolás őrködjön feletted, értelem őrizzen téged. Ez egy nagyon nagy biblia vers, hogy meggondolás őrködjön feletted, értelem őrizzen téged. Példabeszél kettőben van. Úgyhogy ez a keresztény embert mindig az értelmes, bölcs és gondolkodó mi voltáról lehet azonosítani, hogy azok az igazán keresztények, akik értem. Most ugye van még egy nagyon szép igehely a példabeszélek 19. fejezetében, ami azt mondja, hogy nem jó a lélek sem tudomány nélkül, aki a lábával siet, hibázik. Csak önmagában a lelkiismeret nem, szóval önmagában a lelkiismeret nem lehet döntő, ha az nem kapcsolódik össze az értelemmel, a tudománnyal. Tehát az az egészséges emberi személyiség, amelyben a lelkiismeret is a helyén van, de a gondolkodás is a helyén van, tehát az értelem is a helyén van. Ez például 19.2. A lélek sem jó tudomány nélkül, és aki csak a lábával siet, hibázik. Tehát, tehát az, hogy lábával siet, hogy gyorsan akar valamit elérni, vagy gyorsan akar valamit megoldani, és akkor nagyobb a hiba lehetőség, mint hogyha azért kiváljuk a dolgoknak a természetes menetét. Nem tudom, hogy ilyen irányba szólt a kérdés, vagy valami konkrétabb. Ez a példabeszélek 19.2, amit most utoljára idéztem, és előtte meg ez a Zsoltárok könyvében van. Egy pillanat. Könnyű lenne a helyzetünk. az. Mondom, závárt az én szájamra, őriztessék az én ajkam nyílását. Ez a 141. Zsoltár 3. verse. Nincs még a záváról más? Igen. Máshol van még? Hát akkor így hangzik, hogy tégy Uram závárt az én szájamra, őriztesse az én ajkaim nyílását. Akkor ez így hangzik pontosan. Tehát 141. Zsoltár 3. verse. De igen, akkor összekevert, hogy ha gondoltam is, nem jött ki a számon, tehát esetleg légy kedves megnézni a gondoltamnál. Várom? Igen, igen. Igen, én erre gondoltam. Most a závár bejött a 140-ből, és ez a 17. Zsoltár 3. verse. Megpróbáltad az én szívemet, meglátogattál éjjel, próbáltál engem, nem találtál semmi rosszat, hatán gondoltam is, nem jött ki a számon. Tehát két zsoltárban is. Hát mondjuk ez tényleg tapasztalat, a zsoltárok élettapasztalatokat mondanak el, mondjuk tényleg egy hívő megvilágításban élettapasztalatokat, tehát több zsoltárban is így előfordul. És erre gondoltam a 17. Zsoltár 3. versére, de azt összekevertem a 141. Zsoltár szavaival, tehát így jött ki ez a megoldás. Ja, mi köszönjük a türelmet. Népi furfang is bizonyos javaslatokat tesz, hogy szorítsuk meg a kisujjunkat, meg gondoljunk, vagy számoljunk el, nem tudom, 10-ig, vagy 20-ig. Ugye sok ilyen... Nekem a Fehér Klára írónőnek tetszett nagyon a javaslata, azt mondja, a nagyapja úgy nevelte őket, hogy csak akkor tegyenek szóvá valamit, mert valamit szóvá akar valaki tenni, és akkor gondoljon arra, hogy 5 év múlva erre fog-e emlékezni. Erre az esetre. És hogy belehelyezi magát, és úgy gondolja, hogy 5 év múlva ez olyan jelentéktelen semmiség se lesz, akkor ne tegye szóvá ezt a dolgot, mert sokkal jobban szégyeli magát azért, ahogyan szóvá tette, mint magáért az esetért, amit 5 év után már. Már csak úgy fog visszaemlékezni, hogy miért is jöttem én ki annyira a sodromból, amikor azt se tudtam, hogy miért, mert olyan jelentéktelen dolog volt. Na persze, ezek nagyon szép gondolatmenetek, csak ott a pillanatok viharában az ember nem biztos, hogy megszorítja a kisujját, meg gondol az 5 évi dologra, mert akkor már rég jött ki a száján, erre valahogy előre föl kell készülni. Tehát erre mondja azt a Szentírás, hogy az embernek szokásává kell az váljon, hogy ne rögtön nyilvánítsak véleményt, vagy ne rögtön csapjak le valamire, hanem legyen itt egy bizonyos belső megérlelődési idő, és akkor magamat se tartsam gyávának vagy restnek, hanem nekem ez az új szokásom, hogy nem csapok le rögtön a dolgokra. Mert nem megoldás, szóval nem megoldás. Tessék? Igen, a 5. verső, 11. versben a 8 boldogság, és akkor van annak egy megismétlése is, rövidebben a Lukács evangélium a 6. fejezetében, de onnan én idéztem az a Máté 5. fejezetének a első versétől kezdődik. Hát azt már oda helyezhetjük, amikor már kinyitjuk a szánkat, és már véleményt nyilvánítunk. Az egy külön másik kérdés, hogy mikor nyitjuk ki a szánkat, de ha már kinyitjuk, akkor már ott ne legyen elmismásolása a dolgoknak. Az a Máté evangélium a 7. fejezetében van, ahogy Jézus erre figyelmeztet. Tehát ez két lépcsőfok. Az soha nem mondja a Biblia, hogy rögtön nekünk élet és halál kérdésében döntenünk kell, vagy rögtön nyilvánítsuk ki a véleményünket. Sőt, mondja a Prédikátor 3-ban, ugye Salamon, hogy mindennek rendelt ideje van, hogy rendelt ideje van a szólásnak, rendelt ideje van a hallgatásnak. De ha már szólunk, ha már véleményt nyilvánítunk, akkor ott ne zagyváljuk össze a dolgokat, akkor a beszédünk legyen igen, úgy, és ami ezen felül van, a gonosztól van. Tehát nem tudom, hogy ez világos-e, hogy itt ezt kell megkülönböztetni. Amíg az ember nem szól, addig azért felelős, amikor szól az ember, akkor meg azért felelős, és kétértelmű beszédeket ne használjunk, vagy ne mossuk egybe azokat a jelenségeket, amelyeket inkább szét kell választani. Dániel könyve 7. és 8. fejezete beszél arról, hogy a világ történelemben általános lesz az, hogy kétértelmű beszédek fognak hangozni. Ez lesz a hatalmaknak, nem csak politikai, hanem vallási hatalmaknak is a jellegzetes megnyilvánulási formájuk, hogy kétértelmű beszédek. Tehát nyilvánvaló nagy tömegekre akarnak hatni, és minden igényt ki akarnak elégíteni. Ezek a kétértelmű beszédek. Ugye ezt úgy szokták a hétköznapok világában mondani, hogy nem akarunk a másik ember tyúk szemére lépni. Ugye, tehát jól körültáncolni mindent, senkinek se úgynevezett bántást szerezni senkinek. Ugye itt nagyon finomságokig lebontja a Biblia, nyilván nem azt tanítja a Biblia, hogy keményen és bárdulatlanul kell megmondanunk dolgokat, de amit meg kell mondani és a másik ember tudomására kell hozni, az a másik ember érdekében is történik, meg a magunk érdekében is, tehát ezt nem szabad elhallgatni. Nincs helye annak, hogy kitérjünk a tiszta és világos beszéd elől. Hát erre a legjobb példa talán az Illés története. Illés is elmondta, hogy ha a Baál Istent fogják szolgálni, akkor 3,5 évi szárazság jön az országra. Ezt elmondta, és aztán Illés el is tűnt 3,5 évig. Nyilván azért nem gyávaságból, hanem tudta jó, hogy ha nem tűnik el, megölik. Először a hazájában bujdokolt a próféta, utána Föníciába küldte Isten a Sáreptába, aztán visszajött a hazájába, és akkor 3,5 év után, amikor már nagyon nagy volt az asszály, és ő megmondta, hogy ez azért fogja az Isten hozni az országra, mert a pogány esőisteneket imádták a zsidók, akkor utána újra elment a király elé, és akkor összehívatta a népet, és akkor ugye a híres kijelentés, hogy meddig sántikáltok még két felé. Tehát ugye ez az embernek végül is dönteni kell az életben, a gondolkodás, ami a legszebb emberi tevékenység, azzal együtt járó tevékenység a döntés. Tehát azért gondolkodunk, hogy helyes döntésekhez jussunk. Ha nem jutunk helyes döntésekhez, és össze-vissza keverünk dolgokat, akkor ezzel másokat annyira megzavarhatunk, és hát magunkat is életképtelenné tehetjük, hogy ezért mondta Jézus azt, hogy egyértelmű legyen az ember beszéde, ne nélkülözze a finomságot, a tapintatos megközelítés, de azért egyértelmű legyen, hogy világos jelzést adjon a trombita, hogy máskor mondja a Szentírás. Hát igen, emberileg ezt nem is lehet gyakorolni, csak akkor, hogyha az ember latra veti azt, hogy hát őt is az Isten meg nem érdemelten szerette, hiszen hogy túléltük a nehéz éveket, vagy amikor rosszat tettünk, az az Isten kegyelmének volt köszönhető. Tehát, hogyha valaki Istenhez tér, és ezt beismeri önmaga és mások előtt, hogy ő Istennek köszönhet mindent, és az Isten úgy tudta kiemelni őt ebből a nehéz helyzetből, hogy akkor is, amikor mi gyűlölködtünk, amikor rosszat tettünk, az Isten szeretett bennünket, és nem felejtkezett el rólunk. Tehát, hogyha ezt mi a teljes súlyával felfogjuk, és erre emlékezünk, és ezért hálát adunk, akkor valahogy tudom jól azt, hogy a napi élet területén nagyon, nagyon nehéz egy olyan helyzetben élni, amikor napi konfrontációk vannak, mondjuk például egy házasságban, vagy egy munkahelyi környezetben, amikor még kifejezetten a másik ember már csak azt nézi, hogy mikor köthet belénk. Ez egy nagyon nehéz helyzetet szül. Nagyon nehéz. De ezt is le lehet győzni azzal, hogyha ha hitben megerősödünk, és tudatosítjuk azt, hogy mi is, az Istennel szemben mi is ilyen kötekedők, és ilyen ellenséges viszonyban levők voltunk, és ha az Isten el tudott bennünket hordozni, és most már nem abban vagyunk szerencsére, akkor nekünk is erre az áldozatra késznek kell lennünk, annál is inkább, mert ehhez az erőt az Isten adja. Tehát ebben egy fikasznyi saját erőnk nincsen, erre mi erőt igényelhetünk, hogy Istenem segítsél, hogy a másik embert én úgy tudjam szeretni, hogy ő érezze, hogy ez a szeretet tőled van.
1: Ön az Adventnet rádiót hallgatja.

Kedves gyülekezet, úrvacsorai Isten tiszteltünk alapigéjét a Kolossé beliekhez írt levélből olvasom, a Kolossé beliekhez írt levél harmadik fejezetéből a 17. verset. És mindent, amit csak cselekeztek, szóval vagy tettel, mindent az Úr Jézusnak nevében cselekedjetek, hálát adván az Istennek és Atyának ő általa. Kedves gyülekezet, ez a rövid, de igen tartalmas ige arról szól, hogy milyen lenne a mi keresztény életünk, milyennek kellene lennie a mi keresztény viselkedésünknek, ha Krisztus áldozatát nem csak az úrvacsorakor, hanem mindenkor, életünk minden napján, és minden tettünkben és minden szavunkban komolyan vennénk. Hadd olvassam még egyszer az igét, figyeljük csak meg. És mindent, amit csak cselekeztek, szóval vagy tettel, mindent az Úr Jézusnak nevében cselekedjetek, hálát adván az Istennek és Atyának ő általa. Ez az ige azt mondja, hogy mindent az Úr Jézus Krisztusnak a nevében cselekedjünk. Mit jelent Jézus nevében tenni? Azt jelenti az ő szellemében és az ő lelkületével. És gondoljunk arra, hogy milyen hatalmas dolog ez, hogy mindent, amit szóval vagy tettel teszünk. Gondoljunk a beszédünkben, mennyi üresség van, mennyi haszontalanság van, mennyi bűn van. Mondhatnám azt is, mennyi gonoszság könnyen vegyül a beszédünkben. De ez az ige arról szól, hogyha a Krisztus áldozatát igazán a szívünkre veszünk, ha a Krisztus áldozatáról egy pillanatra nem feledkezünk el, akkor ennek az a következménye, hogy minden, amit szóval vagy tettel teszünk, azt az ő nevében cselekedjük, és hozzáteszi hálát adván az Istennek és Atyának ő általa. Akkor ez azt jelenti, hogy minden tettünket áthatja a hála az ő áldozatáért. Krisztusnak is, és az Atyának is, hiszen ez az Atyának és a Fiúnak áldozata volt. És mindig a hála határozza meg a beszédünket, a viselkedésünket és a cselekvésünket. Ezzel szemben áll sajnos a mi feledékenységünk, és így mondhatom önfeledtségünk, hogy nem gondolunk bele abban, hogy a földi életünk egyáltalán nem is létezhetne a Krisztus áldozata nélkül, hiszen a bűnnek és a bűnösnek az Isten jogrendjében nincs joga élni. A bűn zsoldja a halál, ez egy abszolút törvény az Isten világában. A bűnnek nincs joga az élethez, a létezéshez. És mi egyedül a Krisztus helyettes áldozatára való tekintettel kapunk kegyelemidőt, kapunk lehetőséget. Ezért függesztetik fel fölöttünk a halálos ítélet. Azt, hogy egyáltalán vagyunk, élünk, létezünk ezen a földön, és minden ajándék és minden Istentől való jó adomány, amit elnyerünk, az mind a Krisztus áldozatának köszönhető, mert különben bűnös ember, bűnös világ, az Isten világ egyetemében, amely az önzés törvényére épül, az Isten egyetemes szeretet törvényével ellentétes törvényre sem eddig sem létezhetnék. És ha Krisztus helyettes áldozata nem lenne, akkor a látóhatárunkon, még ha hagyna is Isten élni valameddig ezen a földön, a kárhozat ítéletének a félelme és a sötétsége lenne. Vajon igazán felfogjuk-e, hogy egész életünket a hálának, az elkötelezettségnek kell meghatároznia, ha ezt az áldozatot komolyan vesszük. És minden, amit teszünk szóval vagy tettel, az a Jézus szellemében, a Jézus nevében, a Jézus lelkületével történjék. De olyan sokszor el kell gondolkoznunk azon, hogy Krisztus áldozata abszolút önkéntes áldozat volt. Bár ő maga hirdette meg az ószövetségi proféták által a rávonatkozó messiási jövendőléseket, bár ő megegyezett az Atyával a megváltási tervnek a megvalósításában, de amikor Jézus emberré lett, ez egy valóságos kockázat volt. Annyiból nem volt csupán kockázat, hogy az Atya bízott a Fiúban, hogy az ő szeretete oly tökéletes és oly hatalmas. És annyira a szeretet az ő lényege, és az elveszett ember iránt is oly nagy a szeretete és az áldozatkészség, hogy végig fogja tenni. De tárgyszerűen ez kockázat volt addig a pillanatig, amíg Jézus a kereszten fel nem kiáltott, hogy elvégeztetett, illetve beteljesedett.
Nem tudom, végig gondoljuk-e azt, amit egy ószövetségi messiási jövendőlés mond, amikor Jézus azt mondja, és én nem voltam engedetlen, és hátra nem fordultam. És utána így folytatta, orcámat nem fedeztem be a köbdösés és a gyalázat elől. Nekem mindig olyan szívbe markoló ez az ige, hátra nem fordultam. Hogy Jézusnak milyen egyszerű lett volna hátra fordulni. Hiszen azt mondta, hogy ő nem sorsszerűen nem letette az istenségét, és nem vette el tőle senki az istenségét. Azt mondta, nekem van hatalmam letenni az én istenségemet, és van hatalmam felvenni. De tudta Sátán is, hogy miért mondja, és miért adja a gúnyolódó tömeg szájára ezt, hogyha Isten fia szálljon le most a keresztről. Vagy mondta már korábban is a pusztában, hogyha Isten fia vagy, mondd, hogy a kövek változzanak kenyereké. Mert tudta, hogy Jézus akármikor az isteni hatalmát magához veheti, kiszabadíthatja magát az összes szenvedésből, megaláztatásból, egy pillanat alatt kiemelkedhet ebből, és itthatjat minket magunkra. És gondoljuk meg, egy ilyen úton hátra nem fordulni, amikor valakinek az értelme isteni, amikor tudja az összes jövendőlést, amit maga mondott, hogy min kell átmenni, amikor ő maga mondta a tanítványainak, hogy neki sokat kell szenvedni a főpapoktól és a vénektől, és kigúnyoltatnia, és bántalmaztatnia, és megölettetnie. És mikor valakinek nem kötelező ezen az úton végigvenni, nem arról van szó, ami a földi mártíroknak a sorsa volt, hogy erőszakot vettek rajtuk, és csak annyi választásuk volt, hogy megtagadják a hitüket, vagy nem tagadják meg, különben erőszak uralkodott rajtuk. Jézuson semmilyen erőszak nem uralkodott. Emlékszünk arra, hogy mit mondott, mikor Péter fegyverrel akarta őt védelmezni elfogatásakor? Azt mondta, hogy mit gondolsz, nem kérhetném az én atyámat, és nem küldhetne ide 12 sereg angyalnál többet. De mi módon teljesednének be az írások? És mit mondott Pilátusnak, mikor Pilátus rárivalt, és azt mondta, hogy nekem nem felelsz-e? Ugye a római helytartó, ugye aki most Jézus bírája volt, és azt mondta, nekem nem felelsz, nem tudod, hogy hatalmam van szabadon bocsátani, vagy megfeszítetni. És akkor Jézus azt mondta neki szeretettel, semmi hatalmad nem volna rajtam, ha felülről nem adatott volna néked. Ha nem ez lenne az atya akarata, és ha én nem akarnám kiszolgáltatni magam. Gondoljunk bele a mondatba, semmi hatalmad nem volna rajtam. Jézus mindezt a szörnyűségből akármelyik pillanatba kiléphetett volna. És gondoljunk arra, hogy amikor az ő isteni értelmével, intelligenciájával, érzékenységével tudta, hogy ő rá mi vár, akkor a Gecsemáné kertben, ahol még senki nem bántotta őt egy ujjal sem, hogy magában meg tudja hozni azt a végső elhatározást, hogy ezt ő végig fogja csinálni bármi áron, olyan lelki küzdelmet vívett, hogy a verítéke vércseppekként hullott a földön. Megkérdezem, reális ez? Hogy valaki önként elhatározza magát egy ilyen keresztútnak a végigjárására, ártatlanul, helyettes áldozatként az emberért, hogy aki egész életében, akinek borzasztó idegen volt ez az emberi világ, iszonyú szenvedés volt itt élni önző emberek között, aljasság, gonoszság, sötétség között, de tudott kapaszkodni az ő atyával, most tudta, hogy az atya is el fogja hagyni, tudta, hogy a mennyei világ is magára hagyja, és ő itt lesz ennek a borzalomba kiszolgáltatva, és hogy ő ezt végig fogja vinni. Teljesen reális, hogy Jézus ezt az utolsó elhatározást meghozza, hogy ő nem fog hátrafordulni. És hogy ő ezt meg fogja tenni, ez olyan lelki küzdelembe került neki, hogy verítékekre, vércseppekként hullott a földre. És nem tudom, gondolkoztunk azon, hogy az atyának mit jelentett Jézust kiszolgáltatni. Gondoljunk bele, amikor Jézus ajkán elhangzik a Gecsemáné kertben ez a könyörgés, hogy atyám, minden lehetséges néked, vidd el tőlem ezt a poharat. Ugye ez volt a Jézus imádságának a kezdete, könyörgött az atyának, mintha azt mondtam volna, nem akarok engedetlen lenni a megváltási terület, nem akarok szembeszállni veled. Még most is csak azt mondom, hogy te vedd el tőlem ezt a poharat, mert én magamtól nem tagadom meg, mert én abszolút bízom benned, én abszolút tisztellek téged. Én nem akarok szembe kerülni veled, de nem bírom, de vedd el tőlem ezt a poharat. Minden lehetséges néked. Nem tudsz egy más elgondolást az emberek megmentésére, vagy nincs valami más lehetőség, de én ezt nem tudom végigvinni. El tudjuk képzelni az atya lelki küzdelmét, hogy nem veszi ki a kezéből a poharat, hanem angyalt küld azért, hogy nem, hogy kivegye a kezéből a poharat, hanem megerősíts erre az áldozathozatalra.
El tudjuk képzelni, hogy az atyának mit jelent az, hogy mikor Jézus a kereszten a tökéletes elhagyatottságában felkiált, hogy én Istenem, miért hagytál el engem? Valami elképzelhetetlen lelki fájdalomban. Akkor az atya visszafogja magát, nem küld egy fénysugarat, hanem úgy bánik Jézussal, mint aki a külső sötétségben van, mint a kárhozottakkal. Komolyan végigviszi a helyettesítést, hogy Jézusban megbünteti az emberi bűnt, ami az emberi bűnnek az isteni jogrend szerinti jogos büntetése. Testvérem, ha végig gondoljuk, amit Krisztus tett, és végig gondoljuk, amit az atya tett, akkor erre csak egy válasz lehet részünkről. Minden, amit ezután tesztek, szóval vagy tettel, azt az ő nevében, a Jézus Krisztusnak nevében tegyétek, mindenkor hálát adva az Istennek és a Krisztusnak. Mert minden tettünket ennek a hálának kell áthatnia, ahogyan Pál apostol egy helyen fogalmaz, ezért a kimondhatatlan áldozatért. Vagy megkérdezem, komolyan kérdezzük meg magunktól, valóságnak tekintjük ezt az áldozatot, ne haragudjatok ezért a meredek kérdés feltevésért. Vagy azt gondoljuk, ez egy mitosz? Vagy azt gondoljuk, ez egy olyan színpadi jelenet, ahogy főleg középkori festők sokszor nem igazán beleélve, vagy megértve ezt a dolgot megfestették? Ez egy olyan érzelmes dráma, ez a kereszténységnek egy régi mitosza, vagy szerintünk ez valóság? Hadd tegyem föl így. Vagy mernénk azt mondani, hogy Jézus nem volt az Isten fia, nem a mennyből jött a földre, nem, ez az áldozat nem valóság volt, nem így van, hogy ő meghalt és feltámadott, és átélte mindezt az iszonyatot, és nem így van, hogy az atya, aki mindent megtehetett volna, és semmi hatalma lett volna senkinek Jézus felett, ha ő nem akarta volna, vagy az atya nem akarta volna, és ő is végigvitte ezt. Ki tudnánk mondani az értelmünkkel és a lelkiismeretünkkel, a Biblia összes kinyilatkoztatását ismerve, a történeti tényeket ismerve, ki tudnánk mondani, hogy ez mitosz, ez nem valóság. De ha valóság, ha így volt, ha így történt, ha megtörtént, ha ez biztosítja a mi haláltól való és bűntől való szabadulásunkat, ha az Isten azért hozta ezt a kimondhatatlan áldozatot, hogy mi el ne vesszünk, hanem örök életünk legyen, merünk mi valamit tenni, ami nem egyezik a Jézus nevével, amit nem lehet a Jézus nevében tenni? Merünk mi valamit szólni, amit nem lehet a Jézus nevében szólni? Mi merjük ezt az áldozatot hiába valóvá tenni? Mi merjük ezt az áldozatot semmivé tenni? Azzal, hogy mi szembe megyünk vele, azért, hogy nem a hála és a teljes életünk odaadása az, ami ebből következik. Szeretnék még az Ószövetségből felidézni egy nagyon rövid kis mozzanatot, ami az egyik legszemléletesebb és legegyszerűbb ábrázolása, hogy tulajdonképpen mi is volt a Krisztus áldozatának a lényege. Mózes második könyve 17. fejezetéből olvasom az ígét a 3. verstől a 6. Mózes második könyve 17. fejezetéből így olvasom. A 3. verstől a 6. Izrael pusztai vándorlásának a történetéből egy mozzanat. Ugye a pusztában mennek, és így olvassuk. És szomjúkozott ott a nép a vízre, és zúgolódott a nép Mózes ellen, és mondta, miért hoztál ki minket Egyiptomból, hogy szomjúsággal ölj meg minket, gyermekeinket és barmainkat? Mózes pedig az Úrhoz kiáltott mondván, mit cselekedjem ezzel a néppel? Kevés híja, hogy meg nem köveznek engem. És az Úr mondta Mózesnek, eredj el a nép előtt, és védj magad mellé Izrael vénei közül, pálcádat is, mellyel a folyót megsújtottad, vedd kezedbe, és indulj el. És most a 6. versre figyeljünk különösen. És én odaállok te elődbe a sziklára a Hóreben, és te sújts a sziklára, és víz jön ki abból, hogy igyék a nép. És úgy cselekedett Mózes Izrael vénei szeme láttára. Nézzük meg ezt a szemléletes kis történetet. Az előző fejezetre, ha egy pillantást vetünk, Isten mannát adott Izrael fiainak a pusztába. Ahogy így mondja a Biblia, angyalok kenyerével táplálta őket. Csodaképpen gondoskodott az egész hatalmas tömeg tökéletes táplálásáról. És a következő pillanatban mit csinálnak? A következő pillanatban, amikor ott van egy pillanatnyi szükséglet, zúgolódnak, és meddig megy a zúgolódásuk?
azon gondolkoznak, hogy Mózest megkövezik, és megtagadják összes eddigi tapasztalatukat. Miért hoztál ki minket Egyiptomból? Nem is volt jó, nem is kellett volna. Noha ott sírtak a vaskemencében, a szolgaság házában, és azt mondja Mózes, maga mondja, ki síja, hogy meg nem köveznek engem. És milyen szó hagyja el Mózesnek az ajkát? Mit cselekedjem ezzel a néppel? A kétségbe esett tehetetlenségét vallja meg Isten előtt. Hát ilyen értetlen, ilyen gonosz, ilyen zúgolódó, ilyen hálátlan. Hát lesz ezekből valaha valami? Lehet ezzel a néppel valamit tenni? Hát mit cselekedjem ezzel a néppel? Olyan ez a kérdés, mint ami Isten ajkán is elhangozhat velünk kapcsolatban. Mit cselekedjem ezzel a néppel? Mit lehet tenni, hogy a bűn hatalma megtörjön a szívükben? Mit lehet tenni, hogy az Isten megváltsa, megszabadítsa, örök életre alkalmassá tegye? És akkor megmondja néki Isten, hogy mit tegyen. Azt mondja, vedd kezedbe a pálcádat, és mi az első gondolatunk, hogy sújts erre a lázadó hitahagyó népre, és szálljon rájuk az Isten büntetése, mint ahogy ezzel a pálcával a tengert megsújtottad, és ketté vált. De nem ez következik, hanem azt mondja, hogy ott a Hóreben én odaállok eléd a sziklára, nyilván láthatatlanul, hanem láthatatlanul, odaállok eléd a sziklára, és mit csinálj? És te sújts a sziklára. Ez azt jelenti, sújts én rám. Mi volt az Istennek a megoldása arra, hogy mit lehet cselekedni az emberrel, akit annyira megkötöz az önzése, akinek olyan gyarló az erkölcsi ítélőképessége, és akiben oly nehezen fordul meg a gondolkozásmódja, a lelkülete, a cselekvési törvénye. Azt mondta Isten, ne őket büntesd, mert ha megbünteted őket, attól nem változnak meg. Meg kellene semmisítened őket, az lenne a méltó büntetés. De ha csak fenyíted is őket, nem változnak meg. Hanem azt mondta, sújts helyettük én rám. Amit ők érdemelnék meg, a sújts én rám. És mi lett az eredménye a kőszikla megsújtásának? Az, hogy ömlött a víz, és ez a hálátlan, ez az érdemtelen nép megkapta az élő vizet. És ez azt jelképezte, hogy Krisztus veszi magára a mi büntetésünket, aminek minket kéne sújtani, azt őt sújtja, és mi lesz ebből? Ebből nekünk, ahogy mondja Zakariás könyvében, kútfő fakad, élő víz fakad bűn és tisztátalanság ellen. Ez az Istennek a csodálatos megoldása. És megkérdezem, hogy ezután még mindig hogy viselkedett ez a nép? Ennyi csoda minden után, és ne is azt mondjuk ez a nép, hanem mondjuk így, hogy mi. Mert amit az Izrael pusztai vándorlásának a történetéről olvasunk, az tulajdonképpen nagyon ránk illik. Az a tipikus emberi történet. Az a tipikus emberi magatartás. És mi is annyi csodát láttunk, annyi kegyelmet vettünk el az Istentől, és az ember mégis, és ennek a kimondhatatlan áldozatnak a tudatában is. Nagyon sok mindent megtesz az ember szóval és tettel, amit nem lehet a Jézus nevében tenni. Nem lehet a Jézus szellemében és a Jézus akarata szerint tenni. A 78. Zsoltárból szeretnék néhány sort idézni. Itt is Izrael pusztai vándorlására pillant vissza, és ugyanakkor szól arról, hogy Isten hogyan viszonyult hozzájuk. Olvasom a 78. Zsoltárból a 34-től. A 40. verset, és aztán még a 42-et, tehát 34. verstől. Ezt írja, meg az egész történelmükről, nem csak a pusztai vándorlásról, az egész történelmükről mondja. Ha ölte őket, hozzáfordultak, megtértek, és Istent keresték, és eszükbe vették, hogy Isten az ő sziklájuk, és a felséges Isten az ő megváltójuk. És hízelektek néki szájukkal, nyelvükkel pedig hazudoztak néki. De szívük nem volt tökéletes iránta, és nem voltak hűségesek az ő szövetségéhez. Ő azonban irgalmas és bűnbocsátó, nem semmisít meg, sőt, sokszor elfordítja haragját, és nem önti ki teljes búsulását. Azért eszébe vette, hogy testők és olyanok, mint az ellebbenő szél, amely nem tér vissza. Hányszor keserítették őt a pusztában, hányszor illették fájdalommal a kietlenben? És olvasom a 42. verset. Nem emlékeztek meg az ő kezéről, sem a napról, amelyen megváltotta őket a nyomorgatótól. Testvérem, ugye milyen tökéletes lelki kiértékelése ez Izrael népe is az Isten történetének, és ez a mi történetünk is.
Milyen megrázó ez az ige. Azt mondja, olykor eszükbe vették, hogy Isten az ő sziklájuk, és a felséges Isten az ő megváltójuk. Mi is, mint ahogy mi is, főleg, mikor bajba vagyunk, akkor eszünkbe vesszük, és kapaszkodunk belé. És utána így mondja a 36. versben is, hízelektek néki szájukkal, nyelvükkel pedig hazudoztak néki. Testvéreim, annyira könnyen csúszik bele az ember abba, hogy kegyesen beszél, szépen beszél, de nem cselekszi a Jóisten akaratát. Ez olyan, mint mikor Jézus elmondott egy példázatot, és azt mondta, hogy úgy mutatott be egyeseket, hogy akik ugye egy példázatban mondta, hogy apa küldi a fiait a szőlőbe, és az egyik azt mondja, hogy én elmegyek, Uram, de nem ment el. Sokszor milyen szépen beszélünk, hogy én elmegyek, Uram, de nem megy el. És én néha úgy felemlegetem, hogy egyszer én rájöttem arra, hogy az ember száján milyen könnyen kicsúszik valami kegyes beszéd, ami azért nincs teljesen benne az ember szíve. Még az én szegény öcsém élt, és hát ugye nagyon zaklatott élete volt, és egyszer én azt mondtam neki, hogy hát én már nem tudok más tenni, imádkozom érted. És hirtelen rám szólt, és azt mondta, miért mondod, ne mondjad, csináljad. És én olyan mélyen elszégyeltem magam, és azt mondtam, hogy igaza van. Mert rájöttem, hogy csak egy olyan fordulatszerűen, csak olyan megszokottan jön ki a számon, hogy hát én nem tudok más tenni, mint imádkozom érted. De ezt nem mondani kell, ezt tenni kell. Testvérem, mennyi szép beszédet mondunk a Jóistenről, és sokszor bizony ez az olyan, amit mond, hogy hízelettek néki szájukkal, nyelvükkel pedig hazudoztak néki. Nem szörnyű ez? Annak, aki ezt az áldozatot hozta, értünk. Hogy nem szörnyű az, hogy ellentét van az értelmi meggyőződésünk, és az Istenről való szép szavaink között, és a cselekedeteink között. És az úrvacsorában Jézus nekünk ahhoz akar erőt adni, és ahhoz akar kegyelmet adni, hogy az ellentét megszűnjön. De ez az ellentét csak akkor tud megszűnni, ha az Úr bennünk tiszta szívet teremt. És az úrvacsora elején végbe menő lábmosás ezt akarja elérni. Emlékszünk, hogy Jézus az utolsó vacsorán mit mondott a tanítványainak, mikor a lábmosás végbe ment? Ti most már tiszták vagytok. És csak Júdás miatt kellett hozzátennie, de nem mindnyájan. Testvéreim, úgy kell fohászkodnunk magunkban. Tényleg mindegyikünket hasson át ez az imádság. Ki tudja, melyikünk készült igazán az úrvacsorára, de még ha készültünk, és biztos híja van a lelki előkészületünknek. Hogy fohászkodjunk a Jóisten, hogy úgy hassanak ránk az énekek, úgy hasson ránk az Isten igéje, hogy az Isten most tiszta szívet teremtsen bennünk. Mert lakozik Isten bűnnel együtt. Ha melengetünk a szívünkben valami bűnt, valami ellenkezést az Istennel, valamiben ki akarunk tartani, ami önzős, bűnös dolgainkban, akkor mi mehetjük meg méltán magunkhoz az Úr testét és vérét. Szövetséget köthetünk vele, akkor csak a szánkkal hízelkedünk neki, és a viselkedésünkkel szépet mutatunk, de igazán nem adjuk a szívünket és az életünket át néki, és nem hozzuk összhangba vele. Testvérem, könyörögjünk a Jóistennek, hogy igazi bűnbánatot teremtsen bennünk, és mondhassa az Úr rólunk erről az egész gyülekezetről a lábmosás végén, tiszták vagytok. És ne kelljen hozzátennie, de nem mindnyájan. Mert esetleg a szívünkben még vannak megalkuvások, és vannak kiegyezések a bűnnek, és van, ahol nem az Úr akaratát akarjuk, hanem a magunk akaratát akarjuk. És így olvassuk, hogy viszont milyen, az Úr pedig milyen volt. Azt olvassuk, ő azonban irgalmas és bűnbocsátó, és nem semmisít meg, sőt, sokszor elfordítja haragját, és nem önti ki teljes búsulását. Testvérem, az embernek az egyik legcsúnyább tulajdonsága a szeretettel való visszaélés. Ezt megtesszük ember-ember viszonylatban is, de Istenhez való viszonyunkban a legjobban és a leginkább. Még egyszer mondom, a szeretettel való visszaélés. Csúnyának tartjátok ti is, mindenki? A szeretettel való visszaélést, a szeretet semmivevését, a szeretet letaposását. És ezt tesszük az Istennel szemben meg annyiszor. Így olvassuk a 37. versben. De szívük nem volt tökéletes iránta, és nem voltak hűségesek az ő szövetségéhez. Hadd kérdezem meg, van közöttünk valaki, aki úgy érzi, hogy ez az ige rá nem illik? De szívük nem volt tökéletes Istenhez, és nem voltak hűségesek az ő szövetségéhez. Testvérem, az úrvacsorára való bűnbánó készülés az nem ilyen gyónászteri dolog, hogy konkrétumokat keresgélünk az életünkben, vagy újra azt akarjuk rendezni, amit már
már a bűn elkövetése után azonnal rendeztünk Istennel. Nincs szükség kettős bűnbocsánatra, nem erről van szó, hanem vizsgáljuk meg azon kívül és azon felül az életünket, amit elrendeztünk naponta Istennel. És nem találjuk vajon mindannyiunk vétkesnek magunkat a hálátlanságban, a feledékenységben. Nem találjuk-e magunkat mindnyájan vétkesnek ennek az igénynek a fényében, de szívük nem volt tökéletes iránta, és nem voltak hűségesek az ő szövetségéhez. Vajon nem érinte mindannyiunkat a szeretettel, a Krisztus szeretetével való visszaélésnek a vétsége? Van-e mit lemosni? Van mit lemosni. Krisztust kérni, hogy mossa le rólunk, és megint fogadjon kegyelmébe, és tegye meg velünk is azt, hogy ő irgalmas és bűnbocsátó, és nem semmisít meg, hanem elfordítja haragját, és megint a kegyelmébe vesz, és megint megújítja a szövetséget velünk. A 40. vers is igen döbbenetes. Azt mondja, hányszor keserítették őt a pusztában, hányszor illették fájdalommal a kietlenben. Testvérem, szeretném még egyszer olvasni, lehet Istent keseríteni, lehet Istent fájdalommal illetni. Említettem azt hiszem a közelmúltban és egy prédikációban, hogy mi úgy eltárgyasítjuk a Jóistent, úgy elképzeljük, mint egy bálványt, hogy ő, bocsánat, ez itt a kiélezett megfogalmazásért, hogy ül a mennyben egy aranyos trónon, ő örök boldogságban él, hogy mi vétkezünk, hát mi az néki, mi magunknak ártunk, másoknak ártunk. De testvérem, elfelejtjük, hogy amikor az ige azt mondja, hogy Isten a szeretet, akkor az azt jelenti, hogy Isten a megtestesült érzékenység. Az Isten a szeretet, és a szeretetet mindig meg lehet bántani. Minél teljesebb az a szeretet, és minél érzékenyebb. Azt mondja Izrael fiairól, jól nyissuk ki a fülünket, keserítették Istent a pusztában. Fájdalommal illették a kietlenben. És mondjátok, aki értünk ezt az áldozatot hozta az atya és a fiú, illő dolog az, elfogadható dolog az részünkről, hogy mi keserítjük őt, és mi fájdalommal illetjük őt, a mi bűneinkkel, a mi bűnhöz ragaszkodásunkkal, a mi könnyelműségünkkel. Nem ennek felel meg az életünk, hogy valamit tesztek szóval és vagy tettel, azt az Úr Jézus Krisztusnak nevében tegyétek. Testvérem, még egyszer mondom, nekem nagyon sokszor kell végig gondolni, tagadom a Krisztus áldozatát, mitosznak tartom a Krisztus áldozatát, egy szép vallásos mesének, egy legendának tartom, egy érzelmes történetnek tartom, vagy valóságnak tartom, hogy Isten fia eljött a világra, igen, ezt végigélte, végigtette azért, hogy rajtunk segítsen. És az atya vele együtt fenéki kiürötette ezt a borzalmas szenvedés poharát, hogy rajtunk segítsen. Akkor, ha most mi olyan utat járunk, mint aki makacsul el akar veszni, akkor tulajdonképpen mit csinálunk? Megbántjuk ezt a szeretetet, visszautasítjuk ezt a szeretetet, hiába valóvá akarjuk tenni ezt az áldozatot. És gondoljuk csak végig, hogy nekünk a szeretettel való visszaélésért kell a legjobban Istentől bocsánatot kérnünk, és az iránta való hálátlanságunkért. Mert mi is keserítettük őt, és meg annyiszor fájdalommal illettük őt, mint Izrael fiai a pusztában. Testvéreim, én szívemből kívánom mindannyiunknak, ezek csak emberi, erőtlen emberi szavak, de a Szentlélek dolgozzon a szívünkön. A Jóisten őrizzen meg, hogy ez az úrvacsora egy szertartás legyen. Ahol azt gondoljuk, hogy pusztán azzal, hogy elvégezzük a lábmosás Istentől rendelt cselekedetét, és magunkhoz vesszük a Krisztus megtört testét és a kiontott vérét jelképező jegyeket, azzal valami történik, hanem legyen ez teljes szívünkből való. Érezzük azt, hogy ekkora szeretettel nem lehet könnyedén bánni, amilyen az Istené. Ekkora áldozathoz nem lehet könnyelműen és felszínesen viszonyulni, amilyen a Krisztusé. És legyen az életünk jelszava, hogy amit csak cselekszünk, szóval vagy tettel, azt a Jézus Krisztusnak nevében tesszük, mindenkor hálát adván az atyának és ő néki. Testvérem, ezt is bánjuk meg, hogy mi úgy megrekedünk egy szinten, és azt mondjuk, jó ez nekünk így, hogy az Úr mindig megbocsát, majd csak eldöcögünk valahogy az örök élet kapujáig, és majd csak valahogy megkegyelmez nekünk. De hát Jézus milyen szél tűzött elénk, hogy legyetek tökéletesek, mint a ti mennyei atyátok tökéletes. És befejezheti Krisztus művét a földön annélkül, hogy lenne egy olyan gyülekezet, amelyre kiárasztatja a szent lelkét.
És mi csak mindig halogatjuk ezt. Kérjünk bocsánatot Istentől azért, hogy mi úgy megmaradunk ezt szinten. És nem vesszük a szívünkre ezt az igét, hogy szívük nem volt tökéletes iránta, és nem voltak hűségesek az ő szövetségéhez. Nem akarunk mi egyszer tökéletesek lenni iránta? Nem akarunk mi egyszer igazán hűségesek lenni az ő szövetségéhez? Az Isten meg annyi megbocsátása, újabb és újabb késztetése, újabb és újabb szívünkre beszélése hiába való legyen. Testvérem, ez az úrvacsora legyen egy olyan határkő az életünkben, amikor nem félünk kitűzni a célt, nem akarunk azon a szinten maradni, ahol voltunk, nem el akarunk valahogy vergődni a következő úrvacsoráig, és megint reménykedni, hogy megint megbocsát, és megint csak létezünk tovább. Hanem mi erre a szeretetre méltóan akarunk válaszolni. Mi azért könyörgünk, hogy Isten munkálkodjék a szívünkön, és mi is ugyanerre teljes igyekezetet akarunk fordítani, teljes odaszánást. Hogy a mi szívünk tökéletes legyen iránta, és mi igazán hűségesek legyünk az ő szövetségéhez. Mi ne keserítsük őt, mi ne illessük fájdalommal őt. És ami életünket egészen áthassa a hála, és mindent az ő nevében tegyünk. Befejezem azzal, hogy Pál apostol vallomását idézem. Pál apostol igazán megértette ezt, hogy hogyan kell válaszolni Krisztus áldozatára, és az ő élete meg is felelt annak a hitvallásnak, amit megfogalmazott. Így mondja a Galácia beliekhez írt levél 2. fejezetén, 20. versének a feljegyzése szerint ez volt Pál vallomása. Krisztussal együtt megfeszítettem. Élek többé nem én, hanem él bennem a Krisztus. Amely életet pedig most testben élek, az Isten fiában való hitben élem. Testvérem, halljátok, amely életet most testben élek, az Isten fiában való hitben élem, és hozzátette, aki szeretett engem is önmagát adta érettem. Testvérem, ha ez ilyen személyessé válik a mi életünkben, ha ezt komolyan vesszük, hogy ha valaki hisz ő benne, egyért is megtette volna Krisztus, és személy szerint mindannyiunkért tette, mert mindannyiunkat előre ismert. És én azt tudom mondani, hogy Isten fia engem, a senkit, a méltatlant, a bűnöst szeretett úgy, hogy önmagát adta érettem. Akkor erre csak az a válasz lehet, hogy amely életet ezután testben élek, az Isten fiában való hitben élem. Amit csak teszek, szóval vagy tettel, azt a Jézus nevében teszem, mindenkor hálát adván néki és az atyának. A Jóisten buzdítsa föl szívünkben ezt a lelkületet, ezt a magatartást, tegyen minket tisztává, és legyen egy igazi szövetségi elkötelezettség, amikor a Krisztus testét és vérét jelképező jegyeket magunkhoz veszünk, és fakadjon ennek nyomán egy új élet, egy új odaszánással előre, a tökéletesség felé előre haladó élet, mert mi szeretnénk, hogy a mi szívünk tökéletes legyen az Úr iránt, és hűségesek legyünk az ő szövetségéhez. Amen.

Nagyon sok szeretettel köszöntöm a gyülekezetet. Mielőtt elkezdenénk a délelőtti igehirdetést, szeretnék a gyerekekhez néhány szót szólni, és Jézus életéből szeretnék egy történetet, és a tanítványok életéből, Jézus és a tanítványok életéből egy nagyon rövid történetet megemlíteni. Nem tudom, hogy tudjátok-e, hogy a tanítványoknak egy jelentős része milyen foglalkozású volt, mielőtt Jézust elkezdte követni. Mivel foglalkoztak? Igen? Halászok voltak, így van. Tehát nagyon sokat voltak a vízen, eveztek, értettek a hajózás mesterségéhez. És egyik alkalommal Jézus ment a tanítványaival, éppen nem haláztak, de mentek egyik helyről a másikra, és Jézus olyan fáradt volt, hogy beült a hajóba, és elaludt. Nagyon mélyen elaludt Jézus. És egyszer csak a tengeren, a galileai tengeren, a galileai nagy tónál, egyszer csak valami hatalmas vihar kerekedett. És olyan vihar kerekedett, hogy ezek a nagyon megpróbált és tényleg nagyon ügyes tanítványok nem bírtak egyszerűen a viharral, és attól féltek, hogy a vihar el fogja borítani a hajót, annyi víz megy a hajóba, hogy az el fog süllyedni, felborítja őket, attól féltek, hogy ott meg fognak halni. És mindent megtettek annak érdekében, hogy ez ne következzen meg. Küzdöttek a viharral, és minden elképzelhető és elképzelhetetlen dolgot megtettek, hogy nehogy valami baj történjen, és mind hiába. A vihar egyre erősebb lett, a veszély egyre nagyobb lett. És amikor már semmi elgondolásuk nem volt, hogy mit lehetne tenni, akkor oda mentek Jézushoz, és Jézus mit csinált még mindig? Jézus még mindig aludt. Olyan fáradt volt, hogy a nagy vihar sem ébresztette föl. És szinte elkezdték rázni Jézust, és mondják neki, hogy Uram, hát nem törődsz vele, hogy mit el fogunk venni, el fogunk veszni. És Jézus ekkor mit csinált? Jézus ekkor fölkelt, megdorgálta a szelet, és teljes csönd lett. És megdorgálta őket, hogy kicsinyhitűek voltak. Na most egyetlen egy kérdést szeretnék a történet kapcsán föltenni nektek. A tanítványoknak mit kellett volna csinálni? Helyesen viselkedtek-e a tanítványok, vagy nem viselkedtek helyesen? Mi lett volna a helyes magatartása részükről vajon? Mit kellett volna csinálni? Igen? És mikor? Akkor, amikor már minden hiába való fáradozásuk volt? Nagyon jól mondtad. Ha nem, mikor? Pontosan. Pontosan így van. Pontosan így van. Tehát ők azt tették, amit mi általában emberek teszünk, amikor egy bajban vagyunk, mindent megpróbálunk megtenni, hogy elhárítsuk a bajt. És sokszor az még nagyobb lesz, és még nagyobb lesz, és nem tudunk vele mit kezdeni. Ahelyett, hogy mindjárt, amikor a probléma előadódik, abban a pillanatban mennénk Jézushoz, és imádkoznánk. És ők is már csak akkor szóltak Jézusnak, amikor már minden reményük elveszett. Amíg még valami remény volt emberileg, addig ők próbáltak a hullámokkal küszködni. Jézus arra tanít bennünket, hogy mindjárt az elején menjünk ő hozzá, bármi történik, azonnal menjünk. És ne csak akkor, amikor már minden reményünk elveszett, és nehogy így forduljunk hozzá, hogy Uram, te nem is törődsz vele, hogy mi el fogunk veszni, hanem mindjárt az elején bízzuk rá az adott problémát, és végig kitartóan higgyünk benne, hogy ő majd fogja hozni a megoldást. Köszönöm szépen a figyelmeteket. És akkor nyissuk meg az Isten igéjét, és egy olyan kérdésről szeretném, hogyha szólnánk közösen, ami mindannyiunk életét, mindannyiunk lelki életét közelről érintő kérdés. Az alapigét olvassuk el Pál apostolnak az Efézusbeli gyülekezethez írott leveléből, az Efézusi levél 5. fejezetéből, a 25-től a 27-ig terjedő verseket a következőképpen olvassuk. Az Efézusi levél 5. fejezet 25-től 27-ig, a következőt mondja Pál apostol. Ti férfiak, szeressétek a ti feleségeteket, miképpen a Krisztus is szerette az egyházat, és önmagát adta azért, hogy azt megszentelje, megtisztítván a víznek fürdője az ige által, hogy majd önmaga elébe állítsa dicsőségben az egyházat, úgy, hogy azon ne legyen szeplő, vagy sömörgőzés, vagy valami afféle, hanem hogy legyen szent, és fedhetetlen.
Tehát az igében Isten egyértelműen, ami értésünkre adja, Jézus Krisztus értünk való fáradozásának a célját. Mit mond, miért fáradozik Jézus minden korszakban a hívő emberért és minden emberért? De ugye itt most elsősorban az ő népéről, a gyülekezetről van szó, hogy megtisztítsa minden szeplőtől, minden sömörgőzéstől, hogy tisztán és fedhetetlenül állíthassa majd önmaga elé, hogy amikor Jézus Krisztus visszajön erre a földre, akkor magához tudja venni az övéit, mindazokat, akiket sikerült az ő kitartó, hűséges fáradozása által megtisztítani. Tehát ez Jézusnak a hatalmas célja, ezért volt a megváltás, és ezért tart még most is a megváltásnak a műve. Ez Jézusnak a fő célja, hogy akiket csak lehet megmentsen, és az ő népét dicsőségben, az ő jellemét visszatükrözve tudja majd önmaga elé állítani. Hadd kérdezzem meg, hogy ennek a célnak az elérése érdekében mit tesz meg Jézus? Hogy tisztítja meg az ő népét? Hogy megy végbe ez a munka, hogy szeplő és sömörgőzés nélkül való legyen az ő népe? Hadd kérdezzem meg, emberileg nézve, ez milyen munka? Hatalmas munka, vagy apróság, jelentéktelen munka? Költői a kérdés, azt lehet mondani, a legnagyobb munka, ami létezik. Hadd mondjam, és most értsétek jól, amit mondani szeretnék, és tudom, hogy nem helyes a megfogalmazás, de értsétek, mit szeretnék mondani, az Istennek a legnehezebb munkája. A legnehezebb munkája. Világokat teremteni. És egyáltalán semmi ahhoz képest, ugye, mint egy embert a bűnéből megtisztítani. Sokkal nagyobb fáradozás, sokkal nagyobb munka. Miért? Mert az ember is kell hozzá, az embernek a szabad akarata. És a bűnből megtisztítani az embert a legnagyobb isteni munka. És az Isten ezt hogy végzi el egyes emberek életében, és hogy végzi el az ő népe életében, az egész nép életében? Mindenek előtt szeretném megjegyezni, hogy Isten az ő igéjét, az ő szavát azért adta, hogy minek utána abban megszentelő erő van, az ige élő és ható, hogy az ige által mi megváltozzunk. Hogy az ige által, az ige befogadása által, az ige szeretete által, Istennel való élő kapcsolat által az életünk megújuljon és megváltozzon. Ezért adta az igét. De hadd kérdezzem meg, hogy eléri ez mindig a célját egyes ember életében? Az Isten adta az ő igéjét. Elég ez? Elég kellene, hogy legyen, de sajnos az életünk azt bizonyítja, hogy nagyon sokszor ellenállunk az ige szavának. És ezért Isten kénytelen tovább lépni a mi életünkben. Ha az igével, az ő szavával nem tud megszólítani bennünket, akkor valami más tesz. És mit tesz? Adja a próbát, a nehézséget, a fenyítéket az ember életében. Megpróbálja ezáltal kivonni az embert a bűnéből, a helytelen jellemvonásából. Hadd mondjam, hogy nagyon sokszor ez sem ér célba. Nagyon sokszor előfordul, hogy a próbák is hatástalanok, ez az isteni eszköz sem talál célba. De hadd mondjam, ez nem úgy van, hogy az Úr adja az egyiket, akkor utána visszavonja a másikat, megpróbál mást, az sem működik, jön a harmadik. Nem, folyamatosan minden eszközzel megpróbálja az embert megmenteni. Utána jön egy következő eszköz az Isten kezében, nagyon érdekes, és nem tudom, hogy ezt tapasztaltuk-e már, hogy sokszor emberek életében, és most a gyülekezetről beszéljünk, mert én most alapvetően majd a gyülekezetről szeretnék, mint Isten népéről beszélni, és Isten fáradozásáról az ő egész népe életében, nagyon sokszor megengedi azt, hogy egyes emberek a bűneiket ne tudják leplezni, hanem azok a bűnök felszínre törjenek nyilvános bűnök formájában. Tehát lelepleződjön az egész gyülekezet előtt egy-egy helytelen dolog, egy-egy bűn, amit valaki dédelgetett. Na most hadd kérdezzem meg, hogy az ilyen helyzetekhez mi hogy szoktunk hozzáállni? Hogy szoktunk hozzáállni? Amikor egy nyilvánvaló bűn jön,
felszínre, és az ember látja azt a helytelen magatartást, akkor mi úgy általában megbotránkozunk, vagy azt mondjuk, hogy fú, hát azért ilyet hogy lehet, úgy elítéljük azt az embert a gondolatainkban, aki valamilyen komolyabb, látványos bűnt elkövet. Teljesen mindegy, milyen jellegű legyen az. De hadd kérdezzem meg, hogy ebben az Istennek mi a nevelő eszköze, amikor megengedett életében?

egy bűn így valakinek az életében, vagy valakiknek az életében felszínre törjön. Szerintetek mi az Úrnak a célja ezzel, hogy ezt megengedi? Hogy nem eltakarja, hanem nyilvánosságra hozza. Mi a célja? Az a célja, hogy az ember tükörbenézzen, és meglássa azt, hogy igen, én is ide fogok jutni, hogyha azokat a csírákat, amelyeknek az adott bűnnek a csírái bennem vannak, hogyha én azokkal nem fordulok szembe, akkor ennek ez lesz majd a következménye, ez lesz az eredménye. Csak egy példát hadd mondjak. Látunk például valakit a gyülekezetben magából kivetkőzve tombolni és kiabálni, veszekedni valami miatt, valamilyen nagyon csúnya megnyilvánulást. Akkor mit mondunk, hogy fú, hát azért ennyi önkontrollja nincs, hát azért ilyet hogy lehet csinálni. Ahelyett, hogy végig gondolnánk azt, hogy van-e bennem az ingerültségnek, a haragnak még valami csírája. Otthon nem szoktam kitörni, vagy nem szokott felszínre kerülni bennem valahol, valamilyen olyan formában, ahol nem a gyülekezet előtt vagyok, de nem szokott ez úgy igazából úgy valamilyen módon jelentkezni nálam. Hadd mondjam, hogy az ilyen esetekben az Úr tükröt tart elénk. Ember vigyázz, mert ha ez a bűn ott van benned, akkor el fog jönni az az idő, amikor már nem csak otthon négy szem közt a családban, vagy nem csak amikor senki nem lát, ott tombolsz, hanem az egész gyülekezet előtt, bárki előtt nem fogod tudni kontrollálni magad. Mert a bűn, ha beteszi az ember életébe a lábát, és megengedem, hogy ott maradjon, akkor egy idő után nem fogok tudni parancsolni neki, nincs az, hogy gátat fogok tudni vetni neki, és azt mondom, hogy csak eddig engedem, tovább nem engedem. Tehát az Isten ezt is az ő kegyelméből engedi meg, ember szembesülj vele, ez van te benned is. Még nem tört így ki ilyen módon, de vigyázz, mert hogyha nem veszed fel vele a harcot, te is ugyanilyen módon a bűn fogságában leszel, és áldozatául fogsz esni. Ha ez sem enged, vagy ennek sem engedünk, az Isten nagyon sokszor mit csinál? Emberi eszközöket küld. Küld embereket, akik figyelmeztetik az embert, szólnak. Az más kérdés sokszor, hogy szólnak, de az ember ilyenkor mit csinál nagyon gyakran? Az ember megsértődik, az ember hárít, az ember igazolja magát. Tehát miért említettem én mindezt? Azért említettem, hogy az Isten minden egyes korban megpróbált mindent megtenni az ő népéért, hogy a jellem hibáikból megszabaduljanak. És hogyha nem engednek az egyik eszköznek, alkalmazza a másikat, újból és újból visszatér ezekre az eszközökre, az igével is hányszor és hányszor megszólít bennünket, hányszor és hányszor küld figyelmeztetést az ige által, vagy emberek által, vagy leleplező magatartások által, hányszor és hányszor küld figyelmeztetést, próbák, élethelyzetek által. Minden korban ezt tette az Úr az ő népével. És nézzük meg, olvasunk is el egy igét, Mózes 5. könyve 8. fejezet 2. versében, Mózes 5. könyve 8. fejezet 2. verse a következőt mondja, és emlékezzél meg az egész útról, amelyen hordozott téged az Úr, a te Istened, immár 40 esztendeig a pusztában, hogy megsanyargasson és megpróbáljon téged, hogy nyilvánvaló legyen, mi van a te szívedben, vajon megtartod-e az ő parancsolatait, vagy nem. Tehát mit mond az ige? Az Úr azt mondja, ugye itt Mózes mondja ugye a népnek, ugye, de az Úr ihletése által, azt mondja, emlékezzél meg az Úrról, 40 évig hordozta őket, és újból megszólította őket az igével, Mózes tanításaival, mennyből küldött üzenettel, akkor újabb próbákkal, fegyelmező eszközökkel, intésekkel, figyelmeztetésekkel, és mindennek mi volt a célja? A nehéz helyzeteknek, próbáknak, a legkülönböző élethelyzeteknek mi volt a célja? Hogy nyilvánvaló legyen, mi van a te szívedben, vajon megtartod-e az ő parancsolatait, vagy nem. Hadd mondjam, az Istennek mindenre nincs szüksége, mert ő pontosan jól tudja, hogy mi van az ember szívében. De az Isten azért engedi meg ezeket az élethelyzeteket, a nyomorúságot, a megsanyargatást is, hogy felszínre kerüljön, és az ember szembesüljön azzal, hogy mi van igazából a szívében, a szíve legmélyén.

Ez volt minden egyes korban az Istennek az eljárása az ő népével, és valóban azt lehet mondani, hogy mindannyiunk életének, a jellemfejlődésünknek bizonyos szakaszán az Úr megenged különleges megrázásokat, különleges megpróbáltatásokat, különleges figyelmeztetéseket, üzeneteket küld. Az Úr minden egyes korban így bánt az ő népével. De hadd mondjam, hogy a vég idején ugyanezeket az eszközöket alkalmazza az Úr, de még koncentráltabb formában, még erőteljesebb formában, hiszen most már nem az a feladat, nem az a cél, hogy valakik, akik eljutnak majd az életüknek a végéig, megtisztítassanak az ő életüknek, az egyéni életüknek a végén, hanem Jézus eljövetele közel van, itt van a küszöbön, és Jézusnak egy egész népet egyszerre kell megtisztítani, úgy, hogy azon ne legyen szeplő, sömörgőzés, vagy valami afféle. És ebben a népben, akik Jézus eljövetelét meg fogják élve érni, ebben a népben lesznek egész kisgyermekek, lesznek fiatalok benne, lesznek felnőttek, lesznek érettkorúak, lesznek idősek. Jézus eljövetelét meg fogják látni egy egész nép, szemtől szembe. És Jézus meg akarja az egész népet tisztítani. Hadd kérdezzem meg, mi az eszköze az Istennek abban, a tekintetben, hogy egy népet elkészítsen az ő fogadására? Olvassunk el egy igét Ámos próféta könyvéből, Ámos próféta könyve 9. fejezet, 9. versét a következőképpen olvasom. Mert ímé, én parancsolok, és szétrázom Izrael házát minden népek között, amint a rostával rázogatnak, de nem esik a földre egy szemecske sem. Tehát az Úr arról beszél, hogy majd Isten népe életében el fog hozni egy olyan hatalmas megrázást, ami be fogja tölteni ezt a funkciót, ezt a feladatot, hogy megtisztítja az ő népét, és külön fogja választani a búzát a konkolytól, a búzát a polyvától. És ezt a folyamatot az Isten ígéje rostálásnak, megrázásnak nevezi. Hadd mondjam, mint ahogy az előbb említettem, minden korban használta az Úr ezt az eszközt, a megrázásnak az eszközét, minden egyes korban használta az Úr az ő népe megtisztítása érdekében. És most mégis azt olvassuk, és majd Máté evangéliumánál is több helyen fogunk erre vonatkozó igét olvasni, hogy Isten az ő népét a vég idején különleges megpróbáltatásnak, megrázásnak fogja kitenni. Meg fogja rázni az ő népét hatalmas erővel. Álljunk meg itt egy pillanatra, és szeretném, hogyha egy igét felolvasnánk Máté evangéliuma 3. fejezetéből, Máté evangéliuma 3. fejezetéből olvassuk el a 12. verset. Nézzük meg, Jézusról keresztelő János a következőt mondja, és a végidejére futtatja ki Jézusnak ezt a tevékenységét, amikor azt mondja, hogy akinek szóró lapát van az ő kezében, és megtisztítja az ő szérűjét, és az ő gabonáját csűrbe takarítja, a polyvát pedig megégeti oldhatatlan tűzzel. Tehát azt mondja, hogy a rostálásnak is, noha a végső célja a nagy megrázásnak a külön választás, a búza és a polyva szétválasztása, de mégis azt mondja, hogy megtisztítás eszköze bizonyos értelemben a rostálásnak az eszköze az Isten kezében. A hatalmas megrázás az egyben hatalmas megtisztítás munkáját hivatott elvégezni. De utána egyértelmű, hogy az lesz az eredménye, hogy akiket nem lehet megtisztítani, ugye azok polyvának fognak bizonyulni. De akik csak megtisztíthatók, azokat be fogja majd csűrbe takarítani, hogy Jézus eljövetelére végbe menjen ez az isteni terv, hogy se szeplő, se sömörgőzés, se semmilyen aféle ne legyen rajtuk. Na most nézzük meg ezt a képet, olyan érdekes a rostálásnak a képe.
Mit olvasunk? Mit mond a Szentírás? Azt mondja, két képet is alkalmaz. Ugye Ámosnál azt olvastuk, hogy megrázom ugye Izrael házát, ugye? Az Isten népe között megy végbe ez a folyamat. Megrázom, mint ahogy a rostával rázogatnak. Itt pedig azt olvassuk, Jézus azt mondja a keresztelő János, hogy szóró lapát van az ő kezében. Hadd kérdezzem meg, hogy Jézus idejében, és egyáltalán a régi időben, hogy tisztították a búzát? Hányféle eszköze volt a búza megtisztításának? Alapvetően kétféle eszköze volt ennek. Az egyik az volt, amikor ilyen nagy rostával rázták, ugye rátették a búzát, és rázták, és kihullott belőle mindaz, ami a szemét, az oda nem illő dolog volt, és fennmaradt ugye a rostán a tiszta búza. De volt egy másik módja is a búza megtisztításának, hogy nagyon erős szeles időt választottak ki a búza tisztítására, és amikor fújt a szél nagyon erőteljesen, akkor ott volt egy búzahalom, és a lapáttal földobták a búzahalmot, és amikor fújt nagyon erősen a szél, akkor a polyvát, ami könnyebb volt, mint a búza, ugye kifújta a búzahalomból, és vissza a földre már csak a tiszta búza esett. Tehát így tisztították meg a búzát az oda nem illő dolgoktól. Hadd kérdezem meg, előttünk van ugye a kép. Vagy úgy rázzák, hogy rostában rázzák, vagy úgy, hogy föl lapáttal földobják az egészet. Mit mutat önmagában ez a kép a megrázásnak, a rostálásnak erről a munkájáról és folyamatáról? Minden egyes búzaszem külön meg van rázva, ugye? Mert nem létezik az, hogy a búzahalomban egyes búzaszemek majd szépen kényelmesen elhelyeződnek, beágyazódnak, és ők nem lesznek megrázva. Minden egyes búzaszem külön-külön meg lesz rázva, de ahogy elnézzük, ugye lelki szemeink előtt ott van ez a kép, az egész halom búza is teljes mértékig átforgatásra, megrázásra fog kerülni. Hadd mondjam, az Úr nem fest rózsaszín képet elénk, hanem elénk tárja a valóságot. Azt mondja, Izrael házát meg fogom rostálni. Olyan válság, olyan élethelyzetek sokasága fog a gyülekezetben bekövetkezni, hogy egy ilyen mérvű rostálásnak lesz az egész közösség kitéve. Szeretnék megállni, és még mielőtt tovább mennénk ennek a folyamatnak a végig gondolásában, szeretnék valamit megemlíteni. A rostálás egy több lépcsős folyamat. A rostálás nem egy olyan folyamat, ami egyszer csak megtörténik, tehát olyan, hogy egy esemény egy pillanatban megtörténik, és akkor vége is van annak az eseménynek. A rostálás több lépcsős folyamat. Hosszú folyamat, hosszabb folyamat, több állomása van. És ezt fogjuk majd egész röviden áttekinteni, hogy hány fázisa van, milyen fázisai vannak a rostálásnak. Mindenek előtt szeretném, hogyha egy idézetet olvasnánk, egy olyan idézetet a Tapasztalatok és Lásomások című könyvből, amit mindannyian nagyon jól ismerünk. A Tapasztalatok és Látomások című könyvből szeretnék olvasni a 301. oldalról egy részletet. A 301. és 302. oldalról, ez legalábbis ebben a régi kiadásban ez az oldalszám, azt mondja, láttam egyeseket, akik erős hittel és szívet tépő kiáltásokkal küzdöttek Istennel. Arcuk sápat volt, és oly mélységes aggodalmat mutatott, hogy elárult a belső küzdelmüket. Arcuk álhatatosságot és komolyságot fejezett ki. Utána így olvasom. Miközben az imádkozók tovább folytatták komoly kiáltásaikat, Jézustól egy-egy fénysugár hullott rájuk, hogy szívüket erősítse és arcukat felderítse. Láttam azt is, hogy egyesek nem vettek részt a fohászkodásban, tusakodásban, gondtalanoknak és közömbösöknek látszottak. Álljunk meg itt egy pillanatra, és szeretném megkérdezni, és kérlek válaszoljatok is rá, tehát valóban ezt tárgyaljuk meg ezt a kérdést,
hogy miért olvasuk itt ezt az idézetet, és miért volt azoknak az arca, akik komolyan vették ezt az adott élethelyzetet, miért volt sápat, miért küzdöttek, miért volt ez a hatalmas nagy vívódás az ő életükben, amitől valóban az arcuk sápat volt. Miért volt ez a nagy küzdelem az ő életükben? Mit jelent a rostálás? Az első fázisban miért volt ez a hatalmas küzdelem? Nagyon sokan úgy gondolják, hogy ez a küzdelem azért van, ez az arcot elsápító küzdelem, ami valóban a legnagyobb lelki gyötrelmeket fejezi ki, azért van, mert próbák és nehézségek olyan mérvűek, ami valóban ezt a mélységes gyötrelmet idézi elő az Isten népe között. De hadd mondjam, hogy nem. Nem. Nézzük meg, olvasok egy másik idézetet, a következő idézet így hangzik. Kérdeztem a szemlélt rostálás jelentőségét, és azt hallottam, hogy azt a hű tanúbizonyságnak Laodiceáról szóló határozott bizonysága idézte elő. Ez mély benyomást gyakorol majd annak szívére, aki elfogadja és arra indítja majd, hogy célját magasra tűzze ki, és a teljes igazságot hirdesse. Sokan képtelenek lesznek ezt a határozott bizonyságot elviselni. Ezek majd szembeszállnak vele, és ez idézi elő Isten népe között a rostálást. Nézzük meg, mit mond ez az idézet. Azt olvassuk, hogy a rostálást Laodiceának, a hű tanúbizonyságnak Laodiceához intézett üzenete fogja elindítani és kiváltani. Mi a laodiciai üzenet? Hadd kérdezzem meg a laodiciai üzenetnek egész röviden mi a lényege. Egész röviden mi a lényege? Sok mindent hallok, de egyet sem. Tehát... lelki alvás, és mi az üzenetnek, az Istentől jövő üzenetnek a célja, a felhívásnak mi a célja? Térjetek meg, felébredés, megtérés. Szeretnék itt megállni, és ne haragudjatok, de egyetlen egy dolgot hadd mondjak el. Ugye nemrég voltunk Oszi bácsi temetésén, és azért ilyenkor azért az emberben úgyból és újból felidéződnek az emlékek Oszi bácsival kapcsolatban. És egy olyan történetet szeretnék egész röviden elmondani, amit ő olyan sokszor elmondott. Azt mondta, hogy amikor ő fiatal prédikátor volt, akkor sokszor küzdött azzal, hogy milyen témáról beszéljen a gyülekezetben. És azt már elfelejtettem, hogy melyik prédikátornak, de egy prédikátorral, egy idősebb tapasztalt prédikátor bácsival beszélt, és elmondta neki, hogy hát miről is beszéljen. És azt mondta neki, fiam, én mondok neked valamit. Állj fel a gyülekezet elé, és mondd el azt az üzenetet, amit még soha-soha igazából nem vettek komolyan. Állj föl, és csak annyit mondj, hogy térjetek meg, és üljél le. És erre ő abszolút nem értette, hogy hát ezt annyiszor hallottuk, hát állandóan ezt halljuk a gyülekezetben, és ezt úgy azt mondja, hogy később értette meg, hogy igen, ezt az üzenetet, légy buzgóságos, és térj meg, Laodicea üzenet, szerintetek hányszor hallottuk? Hányszor hallottuk? És szerintetek hányszor vettük ezt igazából egészen komolyan, hogy nem vagyunk megtértek, nem vagyunk megtértek. Ne haragudjatok, hogy ezt mondom, nem vagyunk megtértek. Amíg rossz indulat, ingerültség, magabízás, sértődékenység, susálás, bármi, de ott van az életemben. Nem azt jelenti, hogy alapvető megtérés, az újjászületés nem ment végbe az életembe, de ezekből a bűnökből nem vagyok igazából megtért. Nem veszem komolyan. Igen, és ha egy igehirdetés csak ebből állna, hogy térj meg, elegendő lenne üzenetnek az Isten részéről, hogy ember állj meg és gondolkodj. De nézzük meg, mi történik. Az Úr küldi az üzenetet, légy buzgóságos és térj meg. És nézzük meg, az Úr, amikor küldi, le van írva az igében, és hány helyen olvassuk. Sőt, még egy igét hadd mondjak, Sofóniás könyvéből, csak egész gyorsan, röviden idézem az igét. Sofóniásnál azt olvassuk, hogy az utolsó napokban Jézus eljövetele előtt azt mondja, hogy megmotozom Izrael szövét nekkel. Ugye erről is már olyan sokszor beszéltünk, éppen ezért most csak utalok rá. Megmotozom Izrael szövét nekkel. Az ígével rávilágítok az ő életére. De hadd mondjam, nem vesszük komolyan. És ezért az Úr mit csinál? Ezért az Úr a gyülekezeten belül is az események sorozatát indítja el, megengedi,
hogy Sátán tomboljon a gyülekezetben, és nem tudom, hadd kérdezzem meg tőletek, mert a rostálásról többször beszéltünk, de vannak részek és vannak gondolatok, amiket az ember egy idő után ért meg, és bizonyos összefüggések. Hadd mondjam nektek egész őszintén, hogy én egészen az utóbbi időig, utóbbi pillanatokig nem értettem azt, hogy hogy lehet az, amikor azt mondja Ámos könyve 9. fejezet 9. verse, hogy ímé én parancsolok, ugye, és megrázom Izrael házát, amiképpen a rostával rázogatnak. És ugyanakkor nem tudtam összeegyeztetni azt, amikor például azt mondja az Úr Simonnak, Péternek, hogy ímé Simon, a Sátán kikért titeket, hogy megrostáljon, mint a búzát. Akkor kiráz, kirostál? Az Isten rostál, vagy Sátán rostál? És megvilágosodott egyértelműen a számomra, hogy igen, Isten az, aki a rostálás folyamatát végzi, és ebben a folyamatban megengedi Sátánnak, visszább viszi az ő kezét, hogy így mondjam, és megengedi Sátánnak, hogy tomboljon. Megengedi, hogy a gyülekezetben is olyan állapotokat idézzen elő Sátán, ami valóban megrázó állapotok. Megengedi, hogy az egyenetlenség és a viszály bekövetkezzen Isten népe között. Megengedi olyan mértékig, ahogy az korábban nem engedte meg. És miért? Mi a célja? Hogy a megrázás által, az élethelyzetek által, a legkülönbözőbb problémák által az ember szembesüljön azzal, hogy nyomorult vagyok, nyavajás, vak, szegény és mezítelen. Hadd kérdezzem meg, mikor szembesül az ember leginkább ezzel az állapotával? Amikor az események egyre inkább irritálóbbak. Hadd mondjam, csak egyszerű példát szeretnék nektek mondani. Amíg csak valaki lát egy kis problémát a gyülekezetben, valaki ezt csinálja, vagy azt csinálja, lehet, hogy nem is tör föl belőle semmi igazából, semmilyen ilyen indulat. Amikor egyre vadabb dolgokat látunk, egyre inkább felszínre törnek belőlünk, ugye bizonyos indulatok, magatartásformák. Szeretnék megint csak egyetlen egy gondolatot megjegyezni, meleg van, füllett a levegő, éppen ezért szeretnék egy-két ilyen gondolatot is elmondani, hogy valóban, hogy felébredjünk igazából. Olyan érdekes, hogy az emberben milyen érzések és milyen gondolatok vannak. Amíg csak úgy valaki általában zajong, ugye esetleg az ember föl se, oda se figyel rá, amikor már jobban zajong, esetleg az embert idegesíti, de amikor már este van, és ott az ablak előtt randalíroznak, és kiabálnak, és nevetgélnek, akkor az ember érzi, hogy egyre inkább olyan gondolatok jönnek, ami magától is meglepődik, hogy miket gondolok, hogy mit kéne csinálni, hogy valami vizet kiönteni esetleg, hogy felocsúdjanak, vagy valami. És akkor az ember kezdődik, hogy ilyen, hogy jut eszembe? De amikor már, szóval nem tudom, de értitek a helyzetet, amíg csak valaki egy kicsikét ott valamit csinál, nem is. De igen, hogy hát azért milyen gondolatok vannak az emberben, hogy hát azért nem azzal kéne elintézni, hogy egy kis hideg vizet rájuk locsolni, hogy térjenek észhez. És csak apróságot mondtam, direkt apróságot mondtam. De amikor nagy problémák vannak, viszályok vannak a gyülekezeten belül, akkor igen, az ember szembesül egy idő után, hogy mit vált ki önmagából, mit vált ki. Lelepleződünk önmagunk előtt. És hadd mondjam, sokan úgy gondoljuk, hogy a rostálás azt jelenti, hogy valaki valami helytelen dolgot csinál a gyülekezetben, vagy valamilyen helytelen irányvonalat követ, és akkor nyilvánvaló, hogy ő kirostálódott, mert helytelen irányvonalat követ. És nem gondoljuk azt, amit az elején is említettem, hogy az Úr mások példája magatartása által is tükröt tart elém, és azon kívül pedig felszínre hoz olyan dolgokat, amikről nem is gondoltam, hogy bennem van. Felszínre hoz szeretetlenséget, meg nem értést, közömbösséget, haragot, pártoskodást, ki tudja, hogy mi mindent hoz felszínre az, ami a rostálás viharában a gyülekezetbe be fog köszönteni. És hadd mondjam, hogy nagyon-nagyon veszélyes az, amikor valaki az elvi oldalról közelít csak
pusztán elvi oldalról közelít a rostálás kérdéséhez. Mert a rostálás nem abból áll ilyen értelemben, hogy elvek síkján dőle valami, az majd később el fog dőlni az elvek síkján, az majd el fog dőlni. De először az Úr tükröt akar elém tartani. Ember, lásd meg, hogy igazából ki vagy. De ha én ezt nem veszem komolyan, ha én ezzel nem foglalkozom, akkor egyre nagyobb veszélybe vagyok. Sőt, annál veszélyesebb, minél inkább tisztán látja valaki elméletben az igazságot, de mégis nem veszi észre, hogy a gyakorlatban, a magatartásában helytelen dolgok, helytelen lelkület nyilvánul meg. Hadd kérdezzem, Jézus életében mindegy volt az, hogy mi az igazság? Jézus életében soha nem volt mindegy. Jézus az elvi igazságnak a legtökéletesebb őrizője és védelmezője volt. De hadd kérdezzem meg, mi lett volna akkor, ha Jézus egyetlen egyszer is a tökéletes igazságot ingerülten képviseli? Vagy odavág valakinek szavával valamit? Vagy helytelen módon, valamilyen módon reagál valamire? Mi lett volna? Tehát Jézus az ő példáját állítja elénk, és amikor a rostálásról beszélünk, akkor igenis, hogy vegyük komolyan, hogy mind az elvek terén, de mind a gyakorlata jellemben, jellem tekintetében megrázása alá kerülünk, megpróbáltatása alá kerülünk, és minél nagyobb a viszály a gyülekezetben, minél nagyobb a megpróbáltatás, minél súlyosabb válság idéződik elő a gyülekezetbe, annál inkább ott van a tükör előttem. Hadd kérdezzem meg, emlékezünk-e Ezékiel könyve 9. fejezetének a 4. versére, az elpecsételése. Azt mondja, hogy kiknek a homlokára fog az élő Istennek a pecsétje kerülni? Akik sóhajtoznak és nyögnek, azok miatt, az utálatosságok miatt, amik Jeruzsálem közepén történnek. Azt mondja, igen... Ez Esdrás, azért nézem, igen. Tehát akik sóhajtoznak és nyögnek az utálatosságok miatt, amik Isten népe közben, körében történnek. Hadd mondjam, sokan úgy gondoljuk, hogy azok fogják elnyerni az élő Isten pecsétjét, akik ugye a világbeli állapotokat már egyre nehezebben tudják elviselni, és fájlalják azokat, nem, semmi köze nincs hozzá. Azt mondja, hogy az Isten népe között levő állapotok, hogy ehhez hogy viszonyulunk, ez fogja eldönteni igazából, hogy az Isten pecsétje a homlokunkra kerül, vagy nem. A rostálásban való megállás ennek a függvénye lesz. Hogy tudok-e fájlalni, és tudom-e fájlalni a bűnt, ami Isten népe között van? Tudok-e úgy hozzáállni, hogy igazából sírok a másik miatt, imádkozok és böjtölök azért, az emberért, akivel elméletben abszolút nem tudok egyetérteni, és úgy látom, hogy helytelen úton jár, de tudok-e igazából érte küzdeni, imádkozni érte? Van-e bennem krisztusi megmentő szeretet, vagy leírom a másikat? Tehát egyénileg is és közösségileg is óriási megpróbáltatásokban van Isten népének része. Szeretnék itt megállni, és egyetlen egy gondolatot megjegyezni, hogy a megrázás, most csak a közösségi megrázásról beszélünk, mert Isten népe életében egyénileg is mindenki egész különleges hitpróbán fog majd keresztül menni, az egyéni életünkre vonatkozóan. De ez akárhány ember, annyiféle megpróbáltatás, mert ugye nem egyformák az élethelyzeteink, tehát ugye ezek különbözőek lesznek. De most mi a közösséget érintő rostálásról beszélünk. Tehát a laodíciai üzenet. És hadd mondjam, amikor valaki szembesül önmagával, és meglátja a viszályok, a problémák közepette, hogy mi van bennem, ott van bennem a szeretetlenség, ilyen gondolat is bennem van, olyan gondolat is bennem van. Nem tudom szeretni azt a másik embert. Akkor mit fog csinálni az az ember, aki komolyan veszi a megtérésnek az üzenetét? Mit fog csinálni? Akkor az az ember el fog kezdeni küzdeni Istennel, és az arca sápat lesz a kiárt küzdelemtől, meg fogja látni, hogy nyomorult, nyavajás, szegény, vak és mezítelen vagyok, és küzdeni fog Istennel, hogy az Isten adjon szabadulást és gyógyulást a jellem hibájából, az ő bűnéből. Szeretném megkérdezni tőletek, és erre
kérem, valóban mindenki tényleg csak magában választoljon, mert nem egy ilyen nyílt bűnvallás a célja a kérdésnek. De voltatok-e már olyan helyzetben, hogy valakit egyszerűen nem tudtatok szeretni? Valaki hihetetlenül ellenszenves volt. És előfordult-e már olyan is, eljutottunk-e már addig a szintig, hogy szenvedtünk ettől az állapottól, és azt mondtuk, hogy Uram, nem lehet, hogy haragudjak rá, nem lehet, hogy ellenszenves maradjon. Nekem szeretnem kell őt. És előfordult-e, hogy elkezdtetek küzdeni és imádkozni ezért? Hadd mondjam, a legnagyobb küzdelem. Amikor az ember önmagával kell, hogy küzdjön, hogy levetkőzze a megbántottságát, levetkőzze a szeretetlenségét, az unszimpátiát, bármit. Akkora küzdelem, amekkora lelki küzdelem nincs is. Ehhez hasonló nincs. Ezerszer könnyebbek azok a küzdelmek, amikor valami külső próba ér bennünket, és belekapaszkodunk az Istenbe, és kérjük az ő segítségét. Nem várt ki akkora harcot és küzdelmet az emberből, mint az, hogy önmagával kell megküzdenie, a rossz természetével, jellemével, érzéseivel, indulataival. És hadd mondjam, hogy ez a rostálásnak az első fázisa. És ezért mondja az Úr, hogy igen, akiket én szeretek, megfeddem és megfenyítem, légy buzgóságos azért, és térj meg. Lásd meg a valódi állapotodat. És hadd mondjam, a laodíciai üzenet a rostálásnak az üzenete, a könyörületnek az üzenete. A rostálás üzenete, a megtérésre hívás üzenete a laodíciai üzenetben. Nem a mindenestől való elvetés üzenete. Mert igen, ilyen állapotban vagyunk. De még most is felkínálom neked ezek között, a válságos idők között, amit a béke időben nem tettél meg és elmulasztottál, még most is lehetőséged van, hogy szembesülj önmagaddal. Önmagaddal szembesülj, és légy buzgóságos, és térj meg. Szeretnék egy idézetet olvasni a Kiben bízhatunk című könyv 3. kötetéből. Egy idézetet a következőképpen olvasom. Az 1002. oldal. A próba keserű órái állnak a gyülekezet előtt, mivel nem engedelmeskednek Isten figyelmeztetéseinek, intéseinek és tanácsainak. A próba sötét órája be fog következni mindenkihez, mint a magasabb munkára, odaadóbb erőfeszítésre, megszenteltebb igyekezetre való nevelés része. Az Úr nem azért engedte meg, hogy a vihar a tanítványokra törjön, hogy hajótörés szenvedjenek, hanem hogy egyénenként megvizsgálja és kipróbálja őket. Igen, ezért engedte meg a tanítványok életében is a vihart, és ezért engedi meg a rostálást is, hogy kipróbáljon egyénenként bennünket, hogy szembesítsen bennünket önmagunkkal, és hogy az igazi megtérésnek a lehetőségét tárja elénk, és az üzenetet küldi, a visszafogadásnak az üzenetét. Szeretnék egész röviden tovább lépni, és a rostálásnak a befejező szakaszáról valóban csak röviden néhány szót szólni, csak azért, hogy erről a kérdésről összefoglalóan tudjunk beszélni, de erről már valóban csak érintőlegesen szeretnék szólni. Ezek után azt mondja a Szentírás, hogy a végidején a hamis tanoknak a tömkellege fog beáramlani Isten népe közé. A hamis tanoknak a tömkellege fog beáramlani. És talán egy idézetet szeretnék olvasni. Amikor a rostálás jön, amelynek egyik oka a hamis tanok megjelenése lesz, akkor a felületes bibliaolvasók és bibliaismerők nem fognak tudni, hol horgonyt vetni. Hasonlók lesznek a futóhomokhoz. Ezek után jön a rostálást kiváltó olyan eszköz, és a rostálásnak a következő fokozata, amikor a hamis tanoknak a sokasága fog a gyülekezeten belül megjelenni. És azt mondja, hogy ekkor a felületes bibliaolvasók és bibliaismerők nem fognak tudni, hol horgonyt vetni, hasonlók lesznek a futóhomokhoz. De még egy idézetet szeretnék olvasni. És azért szeretném ezt a következő idézetet felolvasni,
mert sokan úgy gondolják, hogy igen, hogy ha a hamis tanok megjelenése lesz a rostálásnak a kiváltó oka, akkor úgy tudunk igazából felvérteződni a rostálás viharában, hogyha az igét nagyon komolyan elméletben elsajátítjuk és megismerjük. Hadd mondjam, ez részint igaz, de nem teljesen. Mert figyeljük, a következő idézet így hangzik. A veszedelemnek ezen időszakában csak is úgy tudunk helytállni, amennyiben milyen az igazság és az Isten ereje. Ugye? Ideig egyértelmű. Amennyiben milyen az igazság, tehát bírunk az igazság ismeretével, de mit mond, és az Isten ereje. És a következő mondat így hangzik. És ezt a mondatot szeretném, ha megtanulnánk kívülről. Ez annyira fontos. Az emberek csak annyiban ismerik az igazságot, amennyiben maguk is az isteni természet részesei. Nem döbbenetes egy mondat? Az ember csak annyiban ismeri az igazságot, amennyiben maga is az isteni természet részese. Ha az én életemben megengedek magamnak bűnöket, amitől a rostálás előkészítő vagy első fázisában, mindegy, mit mondok, nem szabadultam meg, amikor az Úr tükröt tartott elém, nem szabadultam meg ezektől, melengetem a bűnt, akkor ez el fog engem vakítani, és az igazság elmélete nem fog engem tudni megmenteni, mert nem ismerem az igazságot, nem ismerem. Mert az igazságot csak annyiban ismerem, amennyiben az isteni természet részesévé váltam. Szeretnék csak kívülről idézni egy Biblia verset, és engem ez a Biblia vers teljesen megrémít. Be kell, hogy valljam egész őszintén. János apostol azt mondja az első levele második fejezet 11. versében, hogy aki gyűlöli az ő atya fiát, az a sötétségben van. És a sötétség megvakította az ő szemeit, és nem tudja, hogy hova megy. Tehát megvakul az az ember. Itt speciál a gyűlöletről beszél, a haragról, ami el tudja az embert vakítani. De nem azt mondja, hogy a gyűlölet, a harag az legfeljebb olyan, hogy hát nem szép jellemvonás, hanem azt mondja, hogy vakságot fog előidézni. És nem tudom, hogy hova megyek, mit csinálok, mert elvakultam, mert megvakította a szememet a gyűlölet. Éppen ez az adott jellem, hiba vagy bűn. Tehát egyértelművé válik, hogyha ebben a fázisban, a rostálásnak ebben a fázisában nem fordulunk szembe önmagunkkal, és nem vállaljuk ezt a küzdelmet, amiről itt olvastunk a Tapasztalatok és Látomások című könyvben, akkor nem fogunk tudni megtisztulni, és akkor az elméleti igazság ismeretünk is, minek utána az isteni természet részeseivé nem váltunk, az elméleti igazság nem igazából a miénk, és a tévtanoknak az áldozatává fogunk állni, mert meg fog bennünket tudni Sátán fertőzni. Hadd mondjam, Sátán sokkal bölcsebb és okosabb a legokosabb embernél is. Éppen a múltkor hallottam ezt a mondatot, és annyira tetszett, hogy egy héttel ezelőtt volt Vankó Zsuzsa prédikált Zugligetben, és mindig meg szoktam kérdezni ugye a családot is, hogy miről szólt az ige hirdetés, mert ugye az ember nagyon érdeklő, hogy máshol miről van szó, hogy az ige miről szólt. És hallottam ezt a mondatot, és annyira tetszett, hogy Zsuzsa arról beszélt, hogy a bűnnek micsoda hatalma és ereje van. És azt mondta, hogy a bűn a legártatlanabb embert, Ádámot is legyőzte, ugye? Sátán legyőzte. A bűn legyőzte a legbölcsebb embert, Salamont, ugye ő volt a legbölcsebb ember, a bűntőt is legyőzte, és legyőzte Sámsont is, a legerősebb embert is. Annyira tetszett ez a mondat, hogy azért gondoltam, hogy ezt megosztom veletek, hogy valóban a bűnnek ilyen ereje van, Sátánnak ilyen ereje van. Lehetek a legbölcsebb, a legokosabb. Ha Sátánnak teret engedtem az életemben, a bűn ott van az én... Ha a bűn ott van az én életemben, akkor nem fogok tudni ellenállni a sátáni megtévesztésnek, és a próba idején áldozatul fogok esni. És ezek után hadd mondjam, csak zárszóként szinte hadd mondjam, hogy ezek után jön a rostálásnak az utolsó fázisa, szinte a harmadik lépése, amikor be fog következni a külső nyomorgatás és a külső üldözés. De ekkor, amikor
talán egy idézetet hadd olvasak. Amint a vihar közeledik, a hármas angyali üzenet hitvalóinak nagy osztálya, akik vallják a hitet, de az igazság iránti engedelmesség által nem szentelődtek meg, fel fogják adni álláspontjukat, és az ellenséghez fognak csatlakozni. Utána azt olvastuk egy másik helyen, hogy azok, akik futó homokként, nem akarom már az összes idézetet olvasni, csak a hasonlatot, hogy nem fognak tudni, hol horgonyt vetni, és futó homokként fogja a vihar, a megpróbáltatás vihara kivinni a gyülekezetből azokat, akik az igazság által nem szentelődtek meg. És akkor utána azt olvassuk, hogy nincs messze az az idő, amikor ugye a megpróbáltatás minden emberre rátör, és akik lépésről lépésre alkalmazkodtak a világ követeléseihez, és a világi szokásokhoz, azoknak könnyebb lesz behódolni a földi hatalmaknak, mintsem, hogy kitegyék magukat a gűnynek, az üldöztetésnek. Mondom, csak a részleteket olvasom. Tehát, még egy idézet, azért hadd olvassam, sok ragyogásáért nagyra tartott csilla fog kihunyni a sötétben. Polyva felhőket hord majd el a szél, még onnan is, ahol mi csak tiszta búzát látunk. Tehát mi történik? A megpróbáltatás, a rostálás első fázisában egy belső szétválás fog majd csak történni először, egy belső szétválás a gyülekezetben, ami még szemmel nem látható. És majd a rostálásnak a külső vihara, amikor a külső üldöztetés és nyomorúság fog a gyülekezetre törni, akkor viszont azok fognak majd kirostáltatni, akik az első fázisban nem vállalták ezt a küzdelmet, hogy az arcuk sápat legyen az önmagukkal szemben vívott küzdelemtől. Szeretném Sofóniás próféta könyvéből idézni a harmadik fejezetből, Sofóniás könyve harmadik fejezetéből, hogy a rostálás milyen mérvű lesz, és hogy mennyire fogja majd Isten népe között a szétválasztást előidézni. Azt mondja a harmadik fejezet második verse először, nem hallgatott a szóra, nem fogadta a fenyítéket, nem bízott az Úrban, Istenéhez nem közelített. A hetedik vers, mondtam, csak félj engem, vedd fel a fenyítéket, akkor nem írtatott volna ki lakhelye mindaz, amit felőle végeztem. Mégis, mihelyt felvirrattak, rosszra indították minden cselekedetüket. Tehát mit mond? Figyelmeztette, fenyítette az Úr az ő népét. De mégis, és ugye ez kettős profécia, ugye a végidejére, de mégis eredménytelen volt az Úr fáradozása az egyik csoport életében. De nézzük meg a másik csoportot, a harmadik fejezet 12 és 13. verse. És marasztok közötted nyomorult és szegény népet, akik bíznak az Úr nevében. Izrael maradéka nem cselekszik hamisságot, nem szól hazugságot, és nem találtatik szájában álnokságnak nyelve, hanem legelésznek és lenyugasznak, és nem lesz, aki felrettentse őket. Hadd kérdezem meg, két különálló csoport. Hatalmas a különválás. A polyva a búzától, vagy a konkoly a búzától, mindegy, melyik bibliai példát használjuk, külön fog válni a rostálás következtében, és a rostálás vihara fogja majd azokat kirostálni, akik nem szentelődtek meg, és nem vették komolyan a laodíciai üzenetet. És én befejezésül csak egy bátorító gondolatot szeretnék megjegyezni. A Biblia végig arról beszél minden egyes élethelyzetre vonatkozóan, hogy nem kell félnünk, mert nem lesznek nagyobb nehézségek semmilyen területen, mint azt az ember az isteni segítségével meg fogja tudni állni. Nem lesz nagyobb a megpróbáltatás. Az Isten mindig bíztat bennünket, hogy ne féljünk, de ugyanakkor felhívja a figyelmünket, hogy tegyük meg a szükséges lelki előkészületet. Hadd kérdezzem meg, mikor fogunk tudni megállni a rostálás idején? Mikor tudunk megállni a rostálás idején? És hadd mondjam, ha a rostálás idején megállunk, ha most megállunk, ezekben a viharokban felismerjük önmagunkat, vállaljuk az önmagunkkal való küzdelmet, akkor végig, akkor a győzelem már a miénk. Biztosak lehetünk benne. Mert akik a rostában megmaradtak, azok elpecsételtetnek, és azok meg fogják látni Jézus Krisztus szemtől szembe, azok meg fognak már tudni majd állni. Hadd kérdezzem meg, mitől függ tehát, hogy a rostálásban meg tudunk-e állni, vagy pedig elesünk? Egyetlen egy dologtól függ,
hogy az Istennel való kapcsolatunk, Jézus Krisztussal való kapcsolatunk töretlene. Ha mi most komolyan vesszük az ő szavát, olvassuk az ő igéjét, komolyan vesszük az ő figyelmeztetéseit, igazából megtanulunk vele járni, akkor ő segít nekünk a mi bűneink legyőzésében, akkor a próbáknak biztosak lehetünk benne, hogy nem lesznek nagyobbak, mint amit az ő ereje által el tudunk viselni. Bölcsességet, értelmet fog adni a felismeréshez, a hamis tanítások felismeréséhez. És erőt fog tudni adni, és erőt fog adni, hogy minden probléma és nehéz helyzetben meg tudjunk állni ő mellette. Hiszen a római levélben, Pál apostol a 8. fejezetben a következőt mondja, a római levél 8. fejezetében, ezt olvasom, a 35-től terjedő versekben. Kicsoda szakaszt el minket a Krisztus szerelmétől? Nyomorúság, vagy szorongattatás, vagy üldözés, vagy éhség, vagy mesztelenség, vagy veszedelem, vagy fegyveré? Amint megvan írva, hogy te érette gyilkoltatunk minden napon, olybá tekintenek, mint vágó juhokat. De mindezekben felettébb diadalmaskodunk azáltal, aki minket szeretett. Mert meg vagyok győződve, hogy sem halál, sem élet, sem angyalok, sem fejedelemségek, sem hatalmasságok, sem jelenvalók, sem következendők, sem magasság, sem mélység, sem semmi más teremtmény nem szakaszthat el minket az Istennek szerelmétől, mely van a mi Urunk Jézus Krisztusban. Mit mond Pál apostol? Semmi. Sem nyomorúság, sem üldözés, sem veszedelem, sem fegyver, semmi nem szakaszthat el a Krisztustól. Tehát hadd mondjam, megadja előre a megállás kulcsát, de azt mondja, hogy ember, gondolkodj. És amikor azt mondja, hogy térj meg, amikor mindent megtesz annak érdekében, hadd mondja, mi ne attól féljünk, hogy milyen lesz az üldözés. Mi ettől félünk. Meg amikor a körülményekre nézünk, meg a gazdasági válságra, meg a nyomorúságra, meg az egyházügyi törvényre, meg a fontos dolgok, mind fontos dolog. De hadd mondjam, sokkal jobban meg vagyunk ettől rendülve, mint attól, hogy észreveszem magamban, hogy ingerült vagyok, vagy pedig dühös vagyok valamiért, vagy nem tudok valakit szeretni. Ettől nem jedünk meg, attól félünk. Pont fordítva kellene lennünk. Ha nekem a legfontosabb dolog, hogy a Krisztus képmása kiábrázolódjon bennem, akkor nem lesz semmi, ami elszakaszthat tőle. Jöjjön bármilyen nyomorúság, bármilyen üldözés. És szívem mélyéből kívánom, hogy a laodíciai üzenetet komolyan vegyük. Szívem mélyéből kívánom, hogy amikor elhangzik a megtérésre való felhívás üzenete, akkor lélekben ne egyik oldalunkról a másik oldalra forduljunk, hanem vegyek komolyan azt, hogy Jézus azért küldi, mert ha nem állunk meg ebben, nem vesszük komolyan ezt az üzenetet, nem vállaljuk magunkkal a küzdelmet, akkor a megpróbáltatás vihara biztos, hogy ki fog bennünket rostálni. De vigasztaljon bennünket a bátorító üzenet, hogy nem fog a földre esni egyetlen szemecske se. Szívem mélyéből kívánom, hogy szemecskék legyünk mindannyian. Amen.

Kedves testvéreim, kedves gyülekezet! A mi ma délelőtti Biblia tanulmányunk alapigéjét Pál apostolnak a Róma beliekhez írt levele, 16. fejezete, 25. és 26. verseiből keressük meg. Tehát Pál apostolnak a Róma beliekhez írt levele, 16. fejezete, 25. és 26. verseiből keressük meg. Amíg az igéket kikeressük, addig annyi megjegyzést hadd tegyek. Köszönöm az énekkarnak ezt a csodálatos éneket, amely éppen azokat a gondolatokat veti fel, amelyekről itt ez az ige is beszél, és amelyekről én is szólni szeretnék. Az a Róma beliekhez írt levél 16. fejezete, 25. és 26. versei a következőképpen hangzanak. Annak pedig, aki titeket megerősíthet, az én evangéliumom és a Jézus Krisztus hirdetése szerint, ama titoknak kijelentése folytán, mely örök időktől fogva el volt hallgatva, most pedig megjelentetett a prófétai írások által, az örök Isten parancsolata szerint, hitben való engedelmesség végett, minden pogányoknak, illetve népeknek tudomására adatván. Kérem, ne csukjuk be a Bibliánkat. Mindannyian hozzászoktunk, akik a Bibliát jól ismerjük, hogy Pál apostol fogalmazása mély gondolatokat fejt ki, de nagyon sokszor kicsit nehézkesen. Kicsit oda kell figyelnünk. Úgy tűnik, hogy az akkori kor embere sokkal könnyebben értett meg dolgokat, hisz ezt az egész levelet egy gyülekezetnek írta, és az a gyülekezet értette ezt a levelet. Itt ez a két vers, amelyet még egyszer elolvasok, arról szól, hogy annak pedig, tehát a mindenható Istennek, aki titeket megerősíthet az én evangéliumom is a Jézus Krisztus hirdetése szerint, ama titoknak kijelentése folytán, mely örök időktől fogva el volt hallgatva, most pedig megjelentetett a prófétai írások által az örök Isten parancsolatja szerint, hitben való engedelmesség véget minden népeknek.

tudomására adatván. Az ige, tehát ez a felolvasott ige titkokról beszél. Az Isten titkáról, a megváltás titkáról. Az Istennek van egy csodálatos megváltási terve, amit Pál apostol itt titoknak nevez. Ennek a tervnek a nagyon rövid lényege az, hogy a bűnbe esett embert Isten nem engedte azon az úton haladni, amit ő eredetileg is kijelentett, hogy amely napon vétkezel, meghalsz, hanem az Isten talált egy utat, a megváltásnak a csodálatos útját, amit ő örök időktől fogva már átgondolt, sok helyen mondja a Szentírás, hogy a világ alapjainak felvettetése előtt, itt pedig csak annyit mond, hogy örök időktől fogva létezik ez a terv. Tehát az Istennek volt egy terve, amely titokként állt az ember számára, de amit az Isten tökéletesen ismert. És talán ez itt egy pillanatra megállva egy megjegyzést hadd tegyek, és most már nem az egész megváltási tervről, hanem egy-egy ember, tehát a te életedről és az én életemről, pedig azt mondja ugyanez a gondolat Pál apostolnak a Timóteushoz írt második levele, első fejezete 9. versében, ahol így hangzik az ige, aki megtartott minket is, és hívott szent hívással, nem a mi cselekedeteink szerint, hanem az ő saját végzése és kegyelme szerint, amely adatott nékünk a Krisztus Jézusban örök időktől fogva. Aki megtartott minket is, aki hívott szent hívással. Szóval ez a bibliai ige pedig arról szól, hogy Istennek nem csak egy egyetemes megváltási terve van, hogy Isten megváltja az embert, ebben a pillanatban nem tudom, hány milliárd ember tartozik oda, hanem azt mondja az apostol, aki megtartott minket is, és hívott szent hívással. Tehát az Istennek hozzád, barátom, testvérem, hozzám szent hívása van, amelyel hív önmagához. És milyen csodálatos, amit itt mond, nem a mi cselekedeteink szerint, mert annak az alapján mindannyian halálra ítéltek lennénk, mint a római császárok, ugye a kegyelmet kérőknek kimondták, nem, halál. Szóval ez lehetne az osztályrészünk. Azt mondja, de nem a mi cselekedeteink szerint, hanem az ő saját végzése és kegyelme szerint, amely adatott nékünk, ami megváltunk az Úr Jézus Krisztus által. Nos, Isten így hív bennünket önmagához. Azt kell, hogy mondjam, hogy ez szédítő, amit itt ezekben az igékben találunk, ez a kijelentés. Az Isten végére mehetetlen bölcsessége és kegyelme, amiről itt szól a Szentírás, nem tudjuk felfogni. Olyan sokszor találkozom emberekkel, akik letargikusan, nyomorúságokkal küzdve, kedélybetegen élik az életüket, és néha ilyet még az úgynevezett keresztények között is látok. Depresszió. És én nem tudom én mi minden. Testvérem, bocsássatok meg most a kifejezését, nekünk az örömünkben ugrálnunk kellene. Minden áldott nap. Az Istennek van egy örök időktől elgondolt kegyelme, és van az Istennek velünk személy szerint elgondolt jóságos terve, amely független attól, hogy mi eddig mit cselekedtünk, amely azzal függ csak össze, hogy a szívünk vágya merre húz, hogy vágyunk-e jobb után, igazabb, nemesebb, tökéletesebb után. Azt mondja az ige egy másik helyen az apostolok cselekedeteiről írott könyv 15. fejezet 18. versében, hogy tudja az Isten öröktől fogva minden ő cselekedeteit. Nem tudjuk ezt elképzelni. Nem tudjuk ezt elképzelni. Tudja az Isten öröktől fogva az ő cselekedeteit, minden ő cselekedetét. Nekünk itt szülőknek van egy néhány gyermekünk, van egy kis szakajtóra való unokánk, de nem nagyon tudunk már velük foglalkozni, nem tudjuk követni. Agyon terhelt emberek vagyunk. El se tudunk olyat képzelni, hogy Isten embermilliárdokkal, az egész világegyetemmel, ez a roppant, hatalmas világegyetemmel, amelyet szintén nem tud az értelmünk átfogni. Isten mindezzel törődik. És azt mondja Szentes, nos, ez el volt hallgatva az ember előtt. Az Isten elhallgatta. Miért? Tehát csak ez a kérdés egész röviden hadd válaszoljak. Tehát egy embernek, aki ott küzd a bűnnel, megmondanák, hogy Kareszkán, nincs semmi baj, nyugodtan vezethetsz 200 kilométeres sebességgel, ezen az úton Győrig 3 embert el is gázolhat, semmi gond nincs, majd megbocsájtunk. Remélem, hogy azért akkor se tennéd.
De nagyon sok ember, aki a kísértésben van, és nem ilyen kísértésben, ami... Hát az engedne a kísértésének. Isten elhallgatta örök időknek előtte, bár az első embernek megmondta, hogy ha ezt teszed, akkor meghalsz. De a megváltás tervét elhallgatta, mert nem, senki nem tudta volna elképzelni, megérteni sem az Isten elgondolását. Másrészt azt mondja az ige, hogy elrejtetett az Istenben, Efézus 3.9-ben mondja a Szentírás ezt. Viszont a bűneset után, így fogalmaz Pál apostol, a prófétai írások által tudomásul adatott. Isten a prófétai írást adta, ami számunkra azért, hogy megismerjük a megváltás csodálatos, titokzatos tervét. Kedves vendégeim, kedvéért említem meg, olyan különös, amikor Pascal arról ír, hogy sokféle vallás van, mind igaznak tartja magát, egyiket se fogadom el emiatt, egy vallás van, amelyben hiszek, amelyben proféciák, beteljesült proféciák vannak. És itt azt mondja Pál apostol, hogy az Isten a prófétai írások által tudomásunkra hozza az ő terveit, és mielőtt folytatnám ezt a mondatot, hadd mondjam, és micsoda megtiszteltetés. Micsoda megtiszteltetés, mikor én beláthatok az Isten terveibe, mikor én tudom, hogy ő mit akar. Ne haragudjatok, hogy ilyen régi ásatag dolgot mondok, voltam katona, és úgy voltam katona, hogy 10 nappal a gyermekünk megszületése után kellett bevonulnom. Ez olyan pokoli érzés volt. Sejtelmünk sincs se volt, hogy hova megyünk, meddig leszünk, mi lesz velünk. Milyen sokat jelentett, amikor az egyik tisztnek ott elpanaszoltam ezt az én helyzetemet. Az én barátom, ne féljen, 2 hónap múlva leszerelnek. Egy ennyi megjegyzés, hogy na nem 2 év lesz ez, csak 2 hónap, és leszereltünk. Ennyi megjegyzés, mit jelent. Ne haragudjatok, hogy ezt mondom, csak azért, hogy egy picit közelebb hozzam, hogy nem itt valami ásatag dolgokról van szó, hanem azt mondja az Isten, hogy ezt tudomásunkra hozza, hogy ő megtiszteljen bennünket. És most térjünk vissza az előző gondolathoz. A prófétai írások tartalmazzák ezeket az isteni titkokat, amelyeket a mindenható Isten kijelent, hogy az egész emberi család beleláthasson az ő terveibe. Milyen céllal adja Isten a prófétai írásokat tudtul? Ismerek embereket, akik igen szeretik a prófétai írásokat kutatni. És aztán mindig valamilyen elképzeléseket mondja, ez lesz, az lesz, amaz lesz. Prófétai írásokat az Isten nem a jóslásért adta. Nem a kíváncsiságunk kielégítésért adta, hanem mi, hogy olvastuk? Hitben való engedelmesség véget. Hitben való engedelmesség céljából. Isten azért adja a prófétai írásokat, hogy amikor látjuk, Jézus így mondta egy helyen, hogy amikor azok meglesznek, akkor higgyünk. De azért is, hogy hitben engedelmeskedve azokkal együtt lépjünk. Hadd idézzem a Jelenések könyve első fejezetének első 3 versét, ahol azt mondja a Szentírás, hogy Jézus Krisztus kijelentése, amit adott neki az Isten, hogy megmutassa az ő szolgáinak, tudnik a prófétáknak, amiknek meg kell lenni hamar. És ő elküldte az ő angyalát, és megjelentette ezeket a titkokat Jánosnak. Abban az esetben ugye János apostol volt az Isten prófétája. És akkor így folytatja, boldog, aki olvassa, boldogok, akik hallgatják, és boldogok, akik megtartják egy könyv prófétálásának beszédeit. Még hadd szabad legyen az első versre visszatérni. Mit mond itt az Úr Jézus? Jézus Krisztus kijelentése, amit az Atya adott neki. A prófétai írások tehát elvezetnek bennünket a világegyetem központjába, az Atya Istenhez. És azt mondja Jézus, maga is így mondja, Jézus Krisztus kijelentéshez, de amit ő is az Atyától vett át, hogy megjelentse az ő szolgáinak azokat, amiknek meg kell lenniük, amik be fognak következni. És még egyszer hadd idézzem a 3. verset. Boldog, aki olvassa, akik hallgatják, és akik megtartják a könyv prófétálásának beszédeit. Még egyszer felvetném a kérdést, hogyan lehet a proféciát megtartani. Meg kell lenniük, azok meg lesznek. Mi az, hogy lehet proféciát megtartani? Úgyhogy közreműködünk. Közreműködünk annak a beteljesedésében, amit ő előre kijelentett. Majd erre kicsit később részletesebben is visszatérek, de szeretném megkérdezni, hogy hatalmas dolog, mikor Isten valakit megbíz, hatalmas dolog engedelmeskedni az Istennek
hitben engedelmeskedni egy profécia teljesedéséért? Két esetet szeretnék megemlíteni. Isten azt mondta a zsidó népnek, sőt már Ábrahámnak évszázadokkal előbb, hogy 400 évig nyomorgatják az ő népét, de kijönnek onnan nagy gazdagsággal, és erre a földre, Kánaánba megtérnek. Mikor bekövetkezett ez az idő, akkor Isten egyszer csak támadt egy vezér, ugye Mózes, Isten támasztotta őt, és vezette most. A részletekkel egy szót se szeretnék foglalkozni. Engedelmes volt a nép. Hitben való engedelmességgel haladt. Látjuk, tényleg itt van az Isten. Láttuk, amit Egyiptomban tett. Láttuk, amit velünk tett. Ketté nyílt előttünk a vörös tenger. Alázták meg magukat? Ne arvigyatok, hogy az énekeskönyvből egy verset felolvasok. Ők is mondhatták volna, a sátán torkából te kiszabadítál, és az én lelkemben engem megnyugtattál. Te ígéreteddel engem biztattál. És hát itt még az is van, fiad által engem, ismét fiaddá fogadtál. Nem ezt kellett volna mondani a zsidóknak? Sátán markából, torkából szabadítottál ki, urunk, engedelmeskedünk alázattal. Ezt tették? Lázongtak. Másfelé akartak menni. Isten beteljesítette az ő tervét. Isten megvalósította az ő elgondolását. Igen, meglett, amit ő akart. De így szerette volna az Úr. 40 évi pusztai vándorlás után, hogy ott elhúljon a hitetlen nép. Egy másik esetet hadd említsek meg, Sámson. Mielőtt megszületett már a szülőknek, az Isten angyal elmondta, hogy majd születik egy gyermek, és így, és így, és így neveljétek őt, és nagy lesz az Isten előtt. S lett? Hát igenis, meg nem is. Miért? Miért? Hatalmas ember lett, bizonyos pokik szabadította az ő népét a filiszteusok rabságából. De mivel hitben nem engedelmeskedett mindenben az Istennek, a végén szemét kiszúrva az ellenség malmába őrölt. Volt az Istennek jóságos terve vele, de mert hitben nem engedelmeskedett, ezért döbbenetes volt a következmény. Szeretném tehát, hogy összegezve azt mondani, hogy az Isten tervei megvalósulnak. De ezek nem merev, eleve elrendelt tervek, hogy annak úgy kell lenni, és ha partnerek, a hitben járó partnerek nem engedelmeskednek, és akkor is az úgy lesz, mert ez a végzet, meg van írva a sors könyvében, hanem az elmondott példákból egyértelmű, hogy milyen módon a lényege, az alapelvei biztosan megvalósulnak. De az emberi szövetségeseknek a részvételén hatalmas dolgok múlnak, hogy hitben engedelmeskedve figyelik-e az Isten tervét, és neki szentelik-e az életüket, vagy pedig mennek a maguk konok feje után. Isten tervének a részletei e szerint valósulnak meg. Maga a nagy, átfogó terv az megvalósul. Na és ez a mi nagy felelősségünk. Akik ismerjük az isteni kijelentéseket, a proféciákat, a hitben való engedelmesség, ami hatalmas felelősségünk, hogy az engedelmességben együtt munkálkodjunk a mindenható Istenben, Istennel. Még egy példát szeretnék megemlíteni. Olvassuk el Ézsaiás próféta könyve 45. fejezetében az első verset. Ézsaiás próféta könyve 45. fejezete első versét. Ez még tökéletesebben tárja elénk, és hát bizonyos következményét is majd látjuk. Ézsaiás 45.1. Még keresitek az igét, hadd mondjam, hogy emiatt a bibliai ige miatt nem fogadják el sokan Ézsaiás próféta könyvét, mert itt Círuszról ír, mint egy 150 évvel előre, egy még meg nem született embert nevén nevezi, és ezt mondja a bibliai kijelentés. Így szól az Úr felkentjéhez, Círuszhoz. Kinek jobb kezét megfogám, hogy meghódoltassak előtte népeket, és a királyok derekának öveit megoldjam. Nem olvasom tovább. Itt most csak az a lényeg, hogy azt mondja el a mindenható Isten, jön majd egy Círusz nevű ember, egy király, akinek én a kezét megfogom, tehát támogatásomról biztosítom őt, én vele leszek majd, és előtte a népeket meghódoltatom.
Ez a círus akkor jött, amikor a zsidók 70 éve fogságban voltak. És testvérem, hogy szeretném megkérdezni, hogy vajon Dániel, a társai, a Babilonban fogságban lévő hívő réteg mit érezhetett, mikor hallott, hogy Círus lett a király a perzsák között. Közelednek a perzsák, nyilvánvaló volt, hogy hódító hatalom, és le fogják radírozni a földről Babilóniát. Mit érezhettek a proféták a szívükben, hogy ott van 150 éve Ézsaiás proféta könyvében, hogy Círusnak a kezét megfogom, és előtte meghódolnak majd a népek. Milyen lehetett ez zsidó szemmel, hívő zsidó szemmel nézni? És hadd kérdezzem meg, és Círus? És én ezen olyan sokszor elgondolkoztam, hogy olvasunk sok helyen ilyen kijelentéseket, hogy Isten egyik vagy másik uralkodó által ezt és ezt teszi. Hogy teszi? Hát hogy teszi? Hát nem egy báb, egy ember, hogy megfogom és oda teszem, mert most ott akarom látni. Nem, mert hogy tudja Isten egy szabad akarattal rendelkező emberrel? Hadd mondjam tovább is, gondolkozunk csak egy kicsit rajta. Egy politikai, diplomáciai szituban élő emberrel, akinek tanácsadói vannak, alkirályok vannak, szó nincs arról, hogy egy király azt tesz, amit akar, ezt csak a balga emberek gondolják. Hát egy sereg ember határozza meg az életútját, meg a cselekvési szabadságát. Hogy tudja az Isten megcselekedni, hogy kimondja előre, hogy majd én még egyszer olvasom az igét, így szól az Úr felkentjéhez Círushoz, kinek jobb kezét megfogom, hogy meghódoltassak előtte népeket. Hogyan? És kérlek most ide legyetek kedvesek erre az igehelyre ellapozni. Dániel próféta könyve 10. fejezetéhez lapozunk egy pár pillanatra, mert itt lesz ez egészen nyilvánvalóvá. Dániel próféta könyve 10. fejezete 13. versét keressük ki. Tehát Dániel 10:13. Ezt olvasom. Talán már a 12-et. Tehát Dániel próféta könyve 10. fejezete 12 és 13. verseit olvasom. És mondta nékem, Dánielnek, ne félj, Dániel, mert az első naptól fogva, hogy szívedet adtad megértésre és sanyargatásra a te Istened előtt, meghallgattattak a te beszédeid, és én a te beszéded miatt jöttem. Pillanatra álljunk csak meg ezután. Milyen helyzet van, akik ugye ismerik a Bibliát, tudjuk, hogy a 8. fejezetben van kijelentés egy bizonyos hosszú profétikus időszakról, 2300 éves hosszú profétikus időszakról, és mikor ezt Isten kijelentette Dánielnek, akkor Dániel, hogy mondjam, lélekben összezuhant. Hogy akkor mi fogságban vagyunk most már 70 éve, és Isten meghosszabbítja a fogságunkat 2300 évre. És a 9. fejezetet, ha otthon elolvassátok, látjátok, hogy valami megrázó esedezés. Hogy Uram, ne késsél, Uram, ne késedelmezzél, tied a dicsőség, milyen az orcánk pirulása, mi vétkeztünk, a mi királyaink, fejedelmeink, vétkeztünk ellened, Urunk, ne hosszabbítsd meg. Nem mondja ezt így ki, de szóval ez van ott, ne hosszabbítsd meg a fogságot. És akkor, mikor Dániel könyörög, akkor egyszer csak megjelenik az Isten angyala, Gábriel, és mondja ezt, amit itt olvastunk, ne félj, Dániel, mert az első naptól fogva, hogy szívedet adtad a megértésre és a sanyargatásra a te Istened előtt, meghallgattattak a te beszédeid, és én a te beszéded miatt jöttem. Most van, amiért idéztem ezt az igét, de Perzsiának fejedelme. Ki ez a Perzsiának fejedelme? Lesztek szívesek nézni az első verset? Círusnak, Perzsia királyának 3. esztendejében. Ki tehát az uralkodó? Az Ézsaiás által 150 évvel ezelőtt bejelentett Círus. És most azt mondja, de Perzsiának fejedelme ellenem állott 21 napig. És imé Mihály egyik az előkelő fejedelmeknek eljött segítségemre, és én ott maradtam a perzsa királyoknál. Hát szóval a lelke mélyig rendíti meg az embert ez a leírás. Hogy ott van Círus már, Isten akarná az ő terveit megvalósítani, de Círus ellenáll. Ki tudja, hogy miért? Sejtelmünk nincs róla. Hogy mit mondhattak a szatrapa vezetők, ugye a szatrápiák 127 ilyen tartomány volt az ország, hogy azok mit mond, ki tudja, nem tudjuk. Csak azt tudjuk, hogy Círus ellenállt. Ott volt az isteni jövendőlés, de ő ellenállt. Meddig? És mit olvasunk még tovább? 21 napig ugye mondja, de
21 napig, és íme Mihály, egyike az előkelő fejedelmeknek eljött az én segítségemre. Ki ez a Mihály, az előkelő fejedelmek? Mikael, ki olyan, mint Isten? Nem más, mint az Úr Jézus Krisztus. Ki volt az első küldött? Gábriel arkangyal, aki végig a megváltás tervének a legkimagaslóbb eseményeit jelenti be, például ő jelenti be Máriának az Úr Jézus Krisztus születését is. Tehát az Istennek, hogy így mondjam, a jobb keze, aki a megváltás tervében a legfőbb megbízott. És ez az ember jön Círusszal küzdeni, és nem sikerül. És azt mondja, akkor eljött Mihály, egyike az előkelő fejedelmeknek. Mihály, a Krisztus, az Úr Jézus Krisztus, aki olyan, mint a mindenható Isten. És ő segített, hogy Círus lelkét odafordítsák valahogy. És megint hadd mondjam, ez úgy izgatja a fantáziámat, hogy vajon ez hogy történik, sose fogjuk megtudni. Hogy Isten hogy tud egy ember értelmén, lelkiismeretén, cselekvésén, hogy tud, mit tud tenni. Látni látunk eseteket, én is láttam sokszor az életemben. Hatalmas dolgokat, mikor az Isten véghez visz embereket, hogy változtat meg, akikkel kapcsolatban semmi reménység nincs a változásra. Nem tudjuk, hogy ezt hogy teszi. De itt van. Ezt olvasjuk itt az igében. Tehát, drága testvéreim, nem valami könnyed dologról van szó, hogy Isten egy parancsot fölkapcsol egy villanyt, lekapcsolja, bekapcsol, megnyom egy gombot, és akkor az történik. Nem. Emberekről. Élő, akaró, tervező, hatalommal rendelkező emberekről beszél a Szentírás. És ezeknek az embereknek az életében is Isten megvalósítja a maga terveit. Olvastuk itt ebben az ige szakaszban. És akkor most fölvetném azt a kérdést ezek után, hogy vajon miért is szólok én ma erről? Mégpedig ekkora hangsúllyal. Miért szólok ma erről? Engedjétek meg, hogy ennek a résznek, ami már sajnos rövid kell, hogy legyen, egy olyan bevezetést adjak, hogy két hónappal ezelőtt egy temetésen voltam, Murányi Árpád testvérünknek a temetésén, és ott egy régi barátom, egy másik oldalon lévő prédikátor, mellém szegődik, hogy mentünk ki a sírhoz, és kérdezi, hogy nálatok is vannak olyanok, akik azt mondják, hogy nem kell ám semmit tenni a lelkiismereti szabadságért. Az Isten úgyis véghez viszi minden tervét. Nem kell az evangelizációban sokat strapálni magunkat. Hát akiket Isten eleve elhívott az üdvösségre, azokat ott van az igében, hogy azokat meg is igazítja, meg is szenteli. Vannak nálatok is ilyenek? És hát tett egy elég kemény jelzőt, hogy ilyenek. Hát elég szomorú szívvel kellett mondanom, hogy igen. Igen, vannak. És erről szeretnék most még egy néhány szót szólni, testvéreim. Mennyi ember van, talán ez egy olcsó példa lesz, augusztus nem tudom, hanyadikától hanyadikáig Erdélyben voltam, és hát az egyik este megérkezett egy testvér, másnap reggel, egy Ézsaiás prófétakönyve 6. fejezetéről, amiről itt is szóltam, egyszer tartottam ige hirdetést, és leül velem szemben a vacsorához, hát bemutatkozunk egymásnak, és mondja, bár már jönne az Úr, és bár csak holnap jönne. Akkor rákérdeztem, hogy készen vagy? Hát erre láttam egy kicsit, hogy elállt a lélegzete, és elvégezted az Istentől rád bízott munkát. Aztán azt így egy pillanatig gondolkodott, látszott, hogy gondolkozik rajta, aztán hogy lerázta magáról ezt az egészet, és kezdte megint előről a kegyes szöveget, hogy bár már jönne az Úr. Hát testvéreim, két ok miatt van ezzel gond. Két ok miatt. Az egyik, hitben engedelmeskedtünk eddig neki. Tehát, amit ő ránk bízott, azt elvégeztük. Bocsássatok, megértem, most én nagyon közel fogom ezt a témát hozni. Látunk, még legszívesebben nevet is mondanánk, de mindannyian fogjátok tudni, hogy kiről beszélek. Látunk embereket magunk között, akik rohangásznak az országban, bocsánat, mint a póka falon. Egyszer Nyíregyházan, egyszer Pécset, egyszer Sopronban, egyszer, nem tudom, a tévé kamera előtt, egyszer itt, egyszer ott, hátgerinc bántalmakkal, és mi meg úgy kintről a nézőtérből úgy nézegetjük, hogy ha, milyen klassz evangélista, hát milyen szép munkát végez. Mikor az árvíz volt, vagy az árvíz veszély volt itt Budapesten, egyszer utazás közben szoktam rádiót hallgatni, és hallom, hogy a tábornok, aki a mentést vezette, hát panaszkodott. Hogy ők már 20 nem tudom hány órája nem vették le a mundért, a katonák is ott rakják a homokzsákokat, és ott meg teniszeznek mögötte, meg nem tudom én mit csinálnak az emberek mögötte. Na valami ilyen érzésem van. Sokszor
velünk kapcsolatban is. Hát dolgozzanak azok, akiket ezért fizetünk, és mi pedig nézzük, hogy hol kell a nap, és hol nyugszik. Szóval az első aggályom ezzel a kérdéssel, hogy hitben engedelmeskedtünk. És itt van ez a világ, amely Istennek éppen olyan kedves, mint te vagy, szereted, drága testvérem. Hát nehogy azt gondolt, hogy az Isten téged jobban szeret, mint azt a szerencsétlen hajléktalant, vagy azt a minisztert, vagy én nem tudom én kicsodát, aki ott végzi a maga munkáját, vagy éppen nem tud már semmit csinálni. El ne hitesd magad. Hát az Istennek fáj. Hogy is mondta az Úr, mikor a prófét, hogy az engedetlen Jónás, s ott egy kicsit perlekedett, hogy te szánod a tököt, amelyért nem munkálkodtál, amelyik megnőtt és elpusztult. Én ne szánjam Ninivét, ahol több van 120 ezer embernél, meg állat is sok van. Isten ott mondta el, hogy nehogy azt gondolt te, prófétám, hogy te olyan különleges kegyeltje vagy a mindenható Istennek, te eszköz vagy arra, hogy őket is hívjam az örök életre. Eleget teszünk-e ennek? És a következő kérdés. És felkészülten várjuk-e őt? Emlékszem, gyerek voltam, és kis zenekarban játszottam, és ott játszottuk ezt az éneket, aminek a szövege így hangzik, mi várjuk az Úr Jézust, mikor jön, és olyan jó talpalávaló ritmusban énekeltük. Ez meg se fordult a fejünkben, hogy miről van szó. Na, körülbelül így vagyunk mi is. Hogy úgy játsszuk a... Mi várjuk az Úr Jézust, mikor jön. Repülünk eléje, mikor jön. Ugye, ilyen strófák vannak benne. Készen vagyunk-e? És most, ha térjek, ennek a testvérnek is mondtam azon az estén ott Erdélyben, hogy majd holnap reggel az Isten tisztelet után beszélgessünk egy kicsit erről újból. És akkor ott Ézsaiás 6. fejezetéről szóltam, amiről itt pár hónapja itt is prédikáltam. Emlékeztek rá, hogy miről is van ott szó, hogy a Ézsaiás látja az Istent dicsőségben, és egyszer csak Ézsaiás felkiált, hogy jaj nékem, elvesztem. Én tisztátlan ajkú vagyok, és tisztátlan ajkú nép között lakom, és az királyt, a seregek urát láttam. Itt is rákérdeztem, ott is, miért, ki volt Ézsaiás? Hát proféta volt. Az igaz mondja, hogy Szentlélektől indítatva szólottak Istennek szent emberei. Hát ő szent ember volt. És mégis mit mondott? Jaj nékem, elvesztem. Másnap délelőtt aztán oda mentem a testvérhez, hogy testvér, azt mondja, bocsásson meg a Jóisten, te se haragudj. Tényleg nem gondoltam erre. Vajon hogy állok meg előtte, mikor megjelenik? Pláne, ha üres a kezem, ha nem dolgoztam, ha nem gyűjtöttem az ő oldalán, ha elástam a rám bízott talentumokat, hogy állok meg majd előtte? Tudjátok, milyen magatartás ez? Lukács evangélium a 14. fejezete 15. versében olvasunk egy igét. Lukács 14.15-ben, nem muszáj kikeresni egy pillanat alatt, én kikeresen és olvasom. Itt az Úr Jézus Krisztus tart egy beszédet, illetve beszélget emberekkel, és azt mondja, valaki megszólal, és azt mondja, halván pedig ezeket egy azok közül, akik ővel együtt ültek, mondta, boldog az, aki eszik kenyeret az Isten országában. Felkiált tehát ez az ember, boldog, aki eszik kenyeret az Isten országában. Majd kérem, otthon olvassátok el, hogy mit mond ezután az Úr. Ezután az Úr elmondja, hogy a király mennyegzőt szerzett, elküldte a szolgákat a hivatalosokhoz, hogy gyertek, kész a vacsorám, és azok elkezdték magukat egyenlőképpen mentegetni. Ötig a ökröt vettem, szántóföldet vettem, feleséget vettem, nem mehetek, vagy már csak nem is mondott semmit, csak bejelentett, hogy ez van. Szóval Jézus mit mondott el ezeknek a zsidóknak? Azt mondta el nekik, hogy jó lesz kenyeret enni az Isten országában? Hát a hívás hangzik, de emberek ezt el nem fogadják. Hadd olvasak még egy verset ebből az énekből. Mit énekeltünk ma? Szoktátok figyelni a szöveget, amikor énekelünk? Ez volt a 4. vers. Kész mindenkor lelkem néked énekelni. Minden világ előtt rólad vallást tenni. Sok jó téteményért néked hálát adni. Örökkön, örökké tégedet dicsérni. Tényleg kész a lelkünk? Tényleg kész? Vagy mi is mondjuk a lakomán részt vett zsidóval együtt az Úrnak, hogy
jó lesz kenyeret tenni az Isten országában. Bocsássatok meg a kifejezését, hogy megfogta az Úr egy kicsit a lábát, és úgy lehúzta ide-vissza a világra, hogy kedves barátom, készülj el, hív téged is az isteni kegyelem. Igen, helyet készített az Isten a te számodra, kész minden, mégpedig nem veszendő holmin ezüstön vagy aranyon, hanem örökkévaló értéken, Krisztus drága vérén. Vigyázz, nehogy készületlenül találjon az a nap. És az időnk eléggé lejárt, és ezért nem akarok sokat, de egyetlen idézetet engedjétek meg, hogy olvassak az előző témával kapcsolatban, szóval azzal a kérdéssel kapcsolatban, hogy lelkiismereti szabadság megtenni, ami tőlünk telhet a Földön történő események befolyásolására. Hadd olvassam ezzel kapcsolatban a Bizonyságtételek 5. kötete 507. és 8. oldalairól a következőket. Senki ne üljön nyugodtan a rosszra várva, azzal csitítva magát, hogy a munkának úgy is haladnia kell, mert a jövendőlés előre megmondta, másrészt pedig az Úr majd úgy is megóvja népét. Nem teljesítjük Isten akaratát, ha csöndben ülünk, s újunkat sem mozdítjuk a lelkiismereti szabadságnak megóvásáért. Most figyeljünk, kérem. Szálljanak buzgó imák az ég felé. Tehát nem az az Isten kívánsága, hogy mi vegyünk részt politikai mozgalmakban, mellette, ellene. Szálljanak buzgó imák az ég felé, hogy késlekedjék a veszedelem, amíg befejezzük a munkát, amelyet sokáig elhanyagoltunk. Imádkozzunk a lehető legbuzgóbban, majd pedig dolgozzunk imánknak megfelelően. Úgy tűnhet, hogy az ellenfél diadalmaskodik, s a hamisság elsöpri az igazságot, s veszedelembe sodródik a nép, melyből Isten kiterjesztette pajzsát, és az ország, mely valamikor menedéket adott Isten elnyomott lelkiismereti szolgáinak és az igazság védelmezőinek, ugye Amerikában írja ezt, 1500 nem tudom én mennyi évvel. Isten azt akarja, hogy emlékezzünk a múltra, mikor oly sokszor védte meg népét az ellenségtől, amikor már nem látszik lehetőség arra, hogy Sátán ügynökei elől meneküljenek, Isten mindig akkor nyilvánítja ki hatalmát. Figyeljétek a következő mondatot. Az ember végszükséglete, Isten alkalma. Tehát amikor te már nem tudsz semmit tenni, ha megtettél mindent, amikor te már semmit nem tudsz tenni, akkor igen, akkor ő jön, és ez az ő számára az alkalom. Az Úr talán halasztást engedélyez népének, hogy felébredjen, és előragyogtassa világosságát. Ha 10 igaz ember megóvta volna síkság gonosz városait, akkor az is lehetséges, hogy népének buzgó imája visszatartja majd azok a igyekezetét, akik semmissé tennék Isten törvényét. Alázzuk meg magunkat mélyen Isten előtt, meneküljünk a kegyelem trónjához, kérjük hatalmas erejének kinyilvánítását. És itt más könyveket is hoztam, már ezekből nem olvasok, talán csak annyit hadd mondjak, hogy a Küzdelem az igazságért című könyvnek, vagy Nagy Küzdelemnek a jugoszláv kiadású példányában 423. oldalon érdemes elolvasni, ha érdekel benneteket, ahol Ellen White azt írja, hogy lesznek majd államférfiak, akik a parlamentekben, amikor Isten népére nagy nehézség támadna, Isten népe mellett szólalnak meg, tesznek meg mindent azért, hogy visszatartsák a rájuk zúduló megpróbáltatásokat. És azt írja, hogy amikor pedig eljönnek a legvégső megpróbáltatások, ezek közül sokan az Isten mellé, Isten népe mellé csatlakoznak. Szoktunk ilyeneken gondolkozni. Ne haragudjatok, de sokszor hallani, hogy szidjuk X-et és Y-t, vagy a másikat, meg a harmadikat, hogy ez a miniszter, meg az a nem tudom én kicsoda. Eszünkbe jut az, hogy imádkozzunk értük. Eszünkbe jut az, amit Pál apostol így ír a Timóteusi második levél, illetve első levél, első fejezete, nem tudom, hanyadik versétől. Tartassanak könyörgések minden emberekért, királyokért, hatalmasságokért, hogy csendes és nyugodalmas életet folytathassunk. Hogy az Isten felhasználja őket, ahogy a Jelenések könyve fogalmaz, a szelek visszatartására. Tartassanak könyörgések. És végezzük a ránk bízott szolgálatot. Testvérem, könyörögve szeretnék mindenkit kérni, gondolkozzunk el ezen.
egy dunántúli városban tartottam evangelizációt éveken keresztül, és az egyik évben talán már harmadik év volt, amikor az ott egyedül lévő testvérnekhez oda mentem, hogy most mit csináljunk, vége, ma befejezzük az evangelizációt, mit tudnánk tenni nyáron bibliakört, vagy szóval mit tudnánk tenni? Oda megyek hozzá, testvérnek kedves, ebben. Jaj, úgy fáj a hátam! Így széttártam a karom, hogy itt is hiány van. Mit tudsz vele kezdeni? Semmit. Mit szólhat az Isten onnan felülről, akkor el vagyok foglalva magam piszlicsári kis dolgaival, mikor ennyit keresek, hova tudok menni szabadságra, tudok-e ezt venni, vagy azt venni magamnak, ezzel vagyok elfoglalva. Vagy hogy ő ezt mondta nekem, vagy éppen nem mondott semmit, még csak nem is köszönt. Mikor ilyenek kötnek le, ilyen szóra nem méltó dolgok. És az Isten hatalmas megváltási terve pedig halad a befejezés felé. És az Isten szeretne felhasználni. És én nyugodtan félreállok. Gondolkozzunk el ezeken, testvéreim. Hatalmas megbízatásunk van, így mondja a Szentlélek, ti pedig választott nemzetség. Királyi papság, szent nemzet, megtartásra való nép vagytok. És itt nem fejeződik be, nincs itt egy pont, hanem azt mondja, hogy hirdessétek annak hatalmas dolgait. A cél tehát ez, amiért Isten egy népet hív, és akar késztetni a jóra, hogy hirdessétek annak hatalmas dolgait, aki a sötétségből az ő csodálatos világosságára hívott el titeket már. És ne azt mondjátok, jaj, de jó, nekem van, és mit érdekel a többi nyomora. Aki a sötétségből az ő csodálatos világosságára hívott el, annak a hatalmas dolgait hirdetni. Könyörögünk Istenhez, adjon nekünk kegyelmet, és szabadítson meg ettől a szemlélettől, hogy Isten úgyis véghez viszi az ő terveit. Ha imádkozom, ha nem, ha dolgozom, ha nem, ha hiszek, ha nem, Isten úgyis véghez viszi. És ez idáig igaz is. Csak éppen engem kiejt, ha nem együttmunkálkodó vagyok vele. És nem ezt akarja ő. Mondja is Pál apostol egy helyen, hogy mint együttmunkálkodók intünk is titeket, hogy hiába ne vettétek volna kegyelmet. Mint együttmunkálkodók, akikkel az Isten együtt akar munkálkodni. Nos, ezért volt ez a terv elrejtve hosszú időn keresztül. Isten ezért tárta fel ezt a titkot előttünk, a megváltás csodálatos titkát, és szeretné, hogy együtt munkálkodnánk vele. Ahogy itt szóltam róla, vagy olvastam róla, a lelkismereti szabadság megóvása területén is imádságban komolyan küszködve Istennel, komolyan kérve az ő segítségét, és azután együtt munkálkodva emberek örök életre vezetésért. És csak még annyi záradékot ehhez, nem valami vallásos tolvai nyelven, hanem olyan módon, és ehhez is kegyelmet kell kérjünk az Istentől, hogy azoknak az embereknek a szükségletét is megérezzük, és a segítés módját is Isten sugalhassa nekünk, akik ma még a sötétségben vannak. Segítsen az Isten ebben mindannyiunknak, és adjon nekünk azt a kegyelmet, hogy mi ne megvessük azokat az embereket, hanem mint az Isten megváltott, Golgotán már megváltott gyermekeit nézzük, akik még azonban nem tudnak erről semmit, akiknek most kell elmondanunk, hogy van megváltás, nem a sír az élet vége, lesz egy örökkévaló haza, ahova az Isten téged is vár. Szeressük és szolgáljuk őket, az Isten ehhez segítsen minket az ő kegyelme gazdagsága szerint. Amen. Hálásan köszönjük te néked, szerető Istenünk, jó atyánk, hogy csodálatos, jóságos terved van velünk, hogy egy örökkévaló élethez vezessel, ami megváltunk az Úr Jézus áldozata folytán. Köszönjük azt is, hogy megbízol bennünket emberek hozzád vezetésével. Édesatyánk, bocsásd meg a mi közönyünket. Bocsásd meg, hogy olyan sokszor nem végezzük a ránk bízott munkát, de bocsásd meg azt is, ami ennek a forrása, hogy a mi szívünk elszakadt tőled is nagy mértékben, a mi első szeretetünket elhagytuk. És amikor nincs a szívünkben irántad szeretet, hol lenne a botladozó, bűnnel küszködő emberek iránt. Édesatyánk, könyörögve kérünk, ajándékozd vissza nekünk a te kegyelmedből az első szeretetet. Segíts, hogy a te ígédet tudjuk úgy kutatni, olyan mélységesen foglalkozni a te szent igéddel, hogy bennünk vágyakat ébresszen utánad.
Segíts úgy imádkozni, Urunk, hogy a mi lelkünk a Te közelségedbe jusson, és segíts, hogy így elvégezzük a ránk bízott szolgálatot, és a Te szent országod mielőbb eljöhessen, sokak üdvére, sokak megmentésére. Könyörögve kérünk, hallgass meg a mi imádságunk szavát. Nem vagyunk erre méltók, de nagyon rád szorulunk, nagyon nagy szükségünk van a Te segítségedre. Könyörülj rajtunk, kérünk, a Te kegyelmedből. Amen.

Hallgatók, mindenkit szeretettel köszöntök előadás sorozatunk második alkalmán, amelynek a címe Miért nem tudok lefogyni? Alcímként ezt szeretel a meghívónkon, hogy az elhízás következményei gyermek és felnőtt korban. Mielőtt elkezdeném az előadást, és ténylegesen a témáról beszélnék, ismét bemutatkoznék azok számára, akik esetleg a múlt héten, amikor a szív- és érrendszerről tartottam előadást, tehát hogy múlt héten nem voltak, akkor bemutatkozni, Tóth Gábor vagyok, élelmiszeripari mérnök, és alapjában véve táplálkozás tudománnyal, táplálkozási élettanulmal foglalkozom. Tehát a mai témánk az elhízás, a túlsúly kérdése lesz, és azt gondolom, hogy időszerű a témánk. Azért is időszerű a témánk, mert Magyarország felnőtt lakosságának mintegy 60%-a hát túlsúlyos, vagy az elhízás kockázati tényezőjével kell, hogy számoljon. Tehát még egyszer mondanám, a felnőtt lakosság mintegy 60%-a. A gyermekek közül általában 10-15%-os az elhízás aránya, és az egyre jobban nő az idő előre haladtával most az évezred elején is már. Egy másik statisztikai adat szerint Magyarországon minden második ember tett már fogyókúrás kísérletet életében. És minden harmadik ember mai napig is fogyókúrázik, több-kevesebb sikerrel, és el fogom mondani az előadás vége felé, hogy ha kevesebb sikerrel jár egy fogyókúra vagy egy diéta, akkor az miből adódik, és hogyan lehet ezen változtatni. Először is nézzük meg, hogy mit nevezünk optimális testtömegnek. Hát amit az elején el fogok mondani, lesz néhány számadat, de ezek megértése kulcsfontosságú. Optimális testtömegnek nevezzük a centiméterben mért testmagasságunkból, hogyha kivonunk 100-at, és miért kivonunk belőle 10%-ot, megkapjuk, hogy mennyi ez az ideális testtömeg, amelyen, hogyha rendelkezünk, akkor a minimális kockázattal kell számoljunk a különböző megbetegedésekkel kapcsolatban. Egy példán keresztül is levezettem itt az ábránkon, tehát hogyha valaki 170 cm magas, a 170-ből kivontam a 100-at, majd ugye a 70, és a 70-nek a 10%-a az 7, így kaptam meg a 63-at. Tehát egy 170 cm magas, mondjuk egy férfi esetében, akár ilyen kevésnek is tűnik, 63 kg az ideális és az optimális testtömeg. Szeretnék rákérni, hogy a testtömegen kívül mi az, ami még számít, és ami ma szintén kulcsfontosságú lesz az előadás során, ez pedig az energia szükségletünk. Az ember energia szükséglete attól függően, hogy milyen nemű változik. A nők esetén itt tetszenek látni egy képletet, tehát a 700-hoz hozzáadjuk a testtömegünknek a 7-szeresét, egy kisebb fajta matematikai számítás. Mondjuk egy 60 kg-os hölgy esetén ezt, hogyha kiszámoljuk, akkor 1120, tehát 1120 kalóriát kapunk. Egy férfi esetén pedig a 900 értékhez kell hozzáadnunk a testtömegnek a 10-szeresét, és itt például egy 75 kg átlagsúlyú férfi esetén egy 1650 kalória értéket jelent. Hogy a kalóriába fogok számolni az előadás során, noha már a tudományos berkekben nem használják a kalóriát, hanem a kilózsúlyt használják, de én mégis kalóriában fogok számolni, mert gondolom, hogy egyszerűbb lesz önök számára is, hiszen ezt szoktuk meg tradicionálisan. Tehát egy nő esetében 1120, egy férfi esetében 1650 kalória érték, az energia szükséglet, amelyet ha naponta bevisz a szervezetébe egy ember, akkor a tömege nem fog csökkenni és fel is fog nőni, a tömeg megmarad. Hozzátenném azonban azt, hogy ez a kalória érték még nem a végleges, még nem a teljesen jó értékem, hiszen ezt úgy hívják, hogy alapanyagcsere. Nem tudom, tudják-e, hogy mi az, hogy alapanyagcsere. Az az energia szükséglet kalóriában mérve, amelyet az emberi szervezet az anyagcserére fordít. Tehát nem, még semmit nem mozogtunk, még semmit nem csináltunk, csak mondjuk egész nap, hogyha egy helyben állnánk, vagy egy helyben ülnénk, akkor a szervezet ennyit fogyasztana. Tehát ennyi kalóriát, amit az előbb említettem. De ezen általában többet-kevesebbet azért mozgunk a nap folyamán, ezért ezt egy bizonyos szorzó faktorral be kell szorozni, és én egy könnyű fizikai munkát vettem szorzó tényezőként, tehát azt gondoltam, hogy mondjuk egy átlag ember könnyű fizikai munkát végez, ami azért elmondanám, hogy korán sem így van, általában mondjuk a városi ember ülő munkát végez, tehát lehetne ülő munkával számolni. De én mégis könnyű fizikai munkával számoltam, és így be kellett szoroznom az alapanyagcsere értékemet 1,4, tehát egy szorozó faktorral, és így kaptam meg nők esetében átlagosan 1600 kalóriát, férfiak esetében 2500 kalória értéket.
Ez tehát, ez a végső érték, ez a kulcs. És én az egész előadás folyamán erre az értékre fogok visszatérni. Meg fogjuk nézni, hogy a táplálkozásban ugye milyen kalóriaértékek szerepelnek van Magyarországon, és az összevetve az ideális szükséglettel hogyan állítható a kettő párhuzamba. Szeretnék rátérni tehát arra, hogy mikor alakult az elhízás, vagy mikor beszélünk túlsúlyról. Ugye túlsúlyról akkor beszélünk, amikor az ember nem az ideális testsúlyán mozog, hanem ennél magasabb értéken, általában 20%-on belül. Tehát ha mondjuk ez a 170 cm magas férfi, mondjuk 75 kg, ugye hozzáadtam még a 63-nak a 20%-át, 75-76 kg, akkor még maximálisan túlsúlyosnak mondható, 75 kg fölött, tehát a 20% testsúly növekedés felett, 75 kg-tól kezdve, ebben az esetben már elhízásról beszélünk. Tehát ez a két fogalom nem mosódik össze a tudományban, a túlsúly nem ugyanaz, mint az elhízás. A túlsúly egy enyhébb fogalom, az elhízás pedig már egy komolyabb fogalom. Elhízások között is van ugye egy mérsékelt elhízás, van egy komolyabb és egy súlyosabb elhízás, attól függően, hogy a testsúly növekedés milyen mértékű. Tetszenek látni a középső ábrán itt egy rajzot. Mit mutat ez a rajz? Szematikusan mutatja a táplálkozásunkat, illetve azt, hogy a testünkben mi megy végbe. Kérdetővel tetszenek látni egy kisebb kört, ez azt jelenti, hogy táplálék. Tehát a szervezetünkben, ugye naponta lőszünk a szervezetünkben táplálékokat. A táplálék mire fordítódik? Ugye egyrészt a szervezet különböző anyagcsere folyamatokat végez, hőt termel belőle, mely szintén energiát igényel, illetve munkát végzünk ebből a táplálékból, tehát a táplálék vagy elég, ez valamilyen kémiai reakcióban, kémiai folyamatban részt vesz, és egy bizonyos része a táplálék tehát elég, más része pedig eltávozik. Igen, ám, de mi történik, hogyha mi többet viszünk be a szervezetünkbe, mint amennyire a szervezetünknek szüksége van? Tetszene kitalálni az ábrán, hogy raktárok képződnek a szervezetben. Mikor képződnek ugyanilyen raktárok? Amikor a bevitt mennyiség, amennyit én elfogyasztok egy nap folyamán, a bevitt mennyiség energiatartalma nagyobb, mint a szükséges mennyiség, amelyet a szervezetünk szükségeltetik, amelyet így számoltunk itt az elején, 1600 és 2500 kalória értékben. Magyarországon az általános táplálkozás, ahogy tetszenek is látni, 2500-3000 kalóriát jelent egy nap. Nőknél általában 2500, férfiaknál 3000, sőt, előfordul 3500-4000 kalóriás táplálkozás is, nem egyszer. Tessenek még egyszer összevetni, egy hölgy esetén 1600 helyett 2500, férfiaknál pedig a 2500 helyett 3000-3500 kalóriát vissza a magyar ember. Ez azt jelenti, hogy általában 500-1000 kalóriával többet fogyasztunk el, mint amennyire a szervezetünknek szüksége lenne. Szeretnék tovább lépni, hogy a szervezetünkben milyen bizalmi párhuzam, milyen bizalmi kapcsolat játszódik le. És nem véletlen, hogy ezt használtam, hogy bizalom. Ugyanis a szervezetünk úgy van elkészítve, úgy van megalkotva, hogy egy bizalom áll fenn az emberi értelem és az emberi test között. Mi ez a bizalom? A szervezetünk megbízik bennünk, és azt mondja a szervezetünk, hogy én megbízom az értelemben, tehát amennyit te beviszel a gyomorba, a szervezetbe, azt én mind felszívom. Tehát a szervezet ebből a bizalmi kapcsolatból indul ki, hogy feltételezi, hogy mi a szükséges. Tehát még egyszer mondanám, a szükséges mennyiséget fogjuk bevinni a szervezetbe. A szervezetünk az első bírja képzelni, hogy mi ennél többet viszünk be, tehát ebből indul ki. Igen ám, de a szervezet körülbelül itt a vékony bél tájékon rá fog ébredni, hogy mi nem gazdálkodtunk jól az értelmünkkel, és a szabad választási képességünkkel nem gazdálkodtunk jól. Miért? Mert be fog kerülni a véráramba a tápanyag, és a szervezet, mivel elég érzékeny, látni fogja, hogy én nem ezt vártam. Én sokkal kevesebbet vártam ennél. Ez sokkal több, mint a szükséges mennyiség, és rengeteg felesleges és bizony káros tápanyag került a vérbe. A szervezetnek tehát megindul ilyenkor egy vészreflexe, egy vészreakciója, mégpedig az, hogy a lehető leggyorsabban a májba szállítja ezeket az anyagokat, és a máj pedig meg fogja keresni azokat a testtájainkat, amelyeket kevésszer használunk. Ez egy vészreakció a szervezetben, és ezek a raktárak
amelyek zsírraktára tulajdonképpen, mert a zsír a legenergiadúsabb szövet, tehát ez a legegyszerűbb, hogyha itt tárolja el a szervezet az energiát. A zsírraktára kapcsoló képezni a szervezet, még pedig azokon a testtájakon, amelyet kevésszer használunk, és ezért alakult ki a vagy alma, vagy sörte típusú elhízás, nem tudom, tetszettek-e hallani ezt a két fogalmat, hogy a alma típusú elhízásról beszélünk, hogyha nem a bőr alatt halmozódik fel a zsíradék, hanem a szerveink, a belső szerveink között. Az alma típusú elhízás általában férfiakra jellemző, a sörte típusú elhízás az pedig inkább hölgyeknél, ahol a lentebbi tájékoknál rakódik le a zsíradék, általában az alma típusú elhízás, tehát a hasra hízás, az tesz fogékonnyá mondjuk a szív- és érrendszeri megbetegedésekre, vagy a rákos megbetegedésekre. A körte típusú elhízás, egyébként a szakirodalomban is ilyen néven van bent, a körte típusú elhízás általában nem hajlamosít a megbetegedésekre, de hát általában a hölgyek ebből problémát csinálnak, itt esztétikailag szeretnék ezt megváltoztatni többszörösebb sikerrel. Áttekintettem tehát az alap elvét, az alap sémáját annak, hogy miért képződnek raktárak a szervezetünkben, és milyen bizalmi kapcsolat van az értelem és a szervezetünk között. Rátérnék tehát arra most, hogy milyen okai vannak az elhízásnak. Tetszenek látni a másik ábránkon, hogy az elhízás egyik oka a hajlam. A hajlam, de szeretnék már is rákérdezni, hogy lehet-e örökölni az elhízást. Az elhízást magát nem lehet örökölni. De mit lehet akkor örökölni? Az elhízásra való hajlamot. Ugye a hajlam az önmagában még nem determinál egy embert arra, hogy milyenné válik, de az ő életmódjával ezt aktivizálhatja, tehát kiemelheti, és ez konkrét hát létező jelenségé válik, illetve passzív marad egész életünk folyamán, tehát lehetséges, hogy egy ember hízékony alkat. Mégis viszonylag sovány, vagy optimális testsúlyon tud maradni, mivel helyes életmódot folytat. Végezték egy kísérletet például ikerpároknál, ahol szintén a hajlamot vizsgálták meg, és előfordult olyan eset, hogy ikerpárok bizony külön kellett, hogy fölnőjenek, külön családoknál. Az ikerpár egyik tagja elhízott, túlsúlyos lett. És az ugyanolyan genetikai készlettel rendelkező másik tagja az ikerpárnak nem lett túlsúlyos. Miért? És itt gondolkodtak el a tudósok azon, hogy az elhízásnak alapvetően nem csak genetikai okai vannak. Illetve nem a genetika az elsődleges öröklési tényező, hanem kicsit humorosan megfogalmazták a tudósok ezt, hogy a családi szokások öröklődnek. A családi tradíciók öröklődnek. Mert az, hogy a család hogyan táplálkozik, az alapvetően meghatározza, hogy a család tagjai el fognak-e hízni, vagy nem. És hogyha az ikerpár mind a két tagja ugyanazzal az információval, genetikai információval rendelkezik, lehet, hogy az egyik szokás, az egyik tradíció miatt el fog hízni, mondjuk a túl zsíros táplálkozás, vagy a túl édes, túl szénhidrátban dús táplálkozás miatt, vagy a kevés mozgás miatt, amelyet fogok ismét majd mondani. És a másik tagja pedig teljesen egészséges, teljesen életerős tagja van a társadalomnak. A hajlamnál tehát végezetül azzal zárnám ezt az első pontot, hogy van valami, ami örökölhető, és ez pedig az úgynevezett alapanyagcsere. Az alapanyagcsere, tehát az, hogyha mi nem dolgozunk semmit, akkor mennyi az energia szükséglet, amelyet a szervezetünk felhasznál még munkanélkül, ez örökölhető. Van olyan ember, aki nem eszik sokat, de elhízik. Hallottam már olyat is, hogy valaki azt mondta, hogy hát én alig eszem valamit, és mégis hízom. Hát ez azért is lehet egyrészt, mert alábecsüli a táplálék energiatartalmát, és valójában megeszi azt a 3500 kalóriát, csak nem érzékeli. Tehát nincs információ. A második eset az lehet, hogy lassú az anyagcseréje. Tehát ugyanaz a táplálék mennyiség nem okoz, illetve hízást okoz, míg más embernél ugyanaz a táplálék mennyiség nem okoz hízást, mert gyorsabb az anyagcseréje. A hajlam után a szociális helyzetre szeretnék rátérni, ugye két pontot is szeretnének látni, a szegénység vagy a gazdagság. A kutatások megállapították, hogy a szegényebb népcsoportok között, bizony Magyarországon is, igen gyakori az elhízás. Itt egyszerűen meg gondolni, hogy miért. Ugye itt is két okot állapítottak meg. Az egyik az, hogy sajnos Magyarországon mindig az egészségtelenebb élelmiszerek az olcsók. És ez sajnos így van. És szeretném, hogyha egy ilyen változás megindulna, hogy az országon belül, hogy olcsóbbak lennének az egészségesebb termékek. Azért hadd tegyem hozzá, hogyha
bejárjuk az üzleteket, azért fogunk tudni olcsón beszerezni élelmiszereket, és az igazi egészséges táplálkozás maga nemében nem gazdaságtalan és nem drága. Hanem, hogyha valaki ezt kipróbálja, és nagyon sokan már kipróbálták, megállapították, hogy olcsóbban kijönnek, mint a régi húsos, húsban, sajtban, tejben gazdag étrendnél, hiszen ugye bizonyos zöldségfélék, bizonyos gabonafélék, akár tehely vagy egyéb formában azért viszonylag olcsóbb áron megkaphatóak, és lakhatók, energia és tápanyagdúsak, és hosszabb távon jövedelmezőbb lehet, mint mondjuk egy húsos étrend. A szegénységnél tehát egyrészt a pénz hiány és az olcsó termékek, másrészt az ismeret hiány. Tehát egy általában a szegények körében nem ismert az, hogy egy zsíros kenyér milyen tápláló, ugye azt mondom, hogy tápláló, de alapvetően azt gondolom, hogy ez inkább energiadús, tehát vitamin, ásványanyag nagyon kevés van egy zsíros kenyérben, viszont kalória értéke nagyon-nagyon magas. Ezért is szoktam mondani azt, hogy az állati zsíradék, ugye előző előadásom is volt, nem javasolt a fogyasztásra, mert eszenciális zsírsavval igen szegény. Alig található benne olyan vegyület, amely hasznosítható az emberi szervezet számára, viszont kalóriában igen gazdag. Tehát a szegények körében nincs információ arról, hogy egy zsíros kenyér vagy egy sajtos szendvics milyen kalória értékű, alábecsülik. A gazdag emberek esetében szintén jelentős mértékben elhízást tapasztaltak, és mit gondolnak miért? Azért, mert a gazdag embereknél általában az életformájuk milyen a gazdag embereknek? Ugye üzleti vacsorák, partik, kalóriadús ételek és kalóriadús italok, és ezzel kapcsolatban elhoztam egy kisebb füzetet, amelyet bedobtak hozzánk, és ez egy gyors étkezde hálózatnak az egyik prospektusa, nem mondom a nevét, hanem csak magát az adatokat, és azért is dobtak be egyébként hozzánk reklámcért, aztán egy ilyen kis prospektus, hogy megjöjjön a kedvünk a különböző ilyen gyors étkezdéknek a étkezik a járáshoz. Hát őszintén szólva nem hozta meg a kedvemet, mert olyan kalória értékekről van szó, amelyek ténylegesen szinten csodálattal töltöttek el, hogy az emberek ilyen ételekkel laktatják tele magukat. Tehát néhány adatot mondanék el. Például egy sajtburger, ugye ismerős a név, egy dupla sajtburger azt írja 440 kalória. Egy 15 dekás kis szendvics, 440 kalória. És mit tetszenek látni, hogyha mondjuk bemegy egy anyuka a kisgyermekével ebbe a gyors étkezdébe, meg fog enni mondjuk egy sajtburgert, nem beszélve a sajtburger egyéb máshoz hatásairól, arról nem fogok beszélni, csak a kalória értékéről, ugye? Hát anyuka megeszik egy sajtburgert, mondjuk a gyermek is tegyük fel, utána meg fog enni mondjuk egy sült krumplit, mondjuk majonézzel, az újabb 300 kalória, akkor már 700-nál tartunk, és utána megiszik egy 2 deciliteres kólát, amely 200 kalória, úgyhogy már is egy olyan 800, de lehet, hogy 1000-re is fölmegy. Tehát már is megettünk 800-900 kalória értéket, pedig a napi mennyiség nőknél 1600, a férfiaknál 2500, tehát már is, és még csak nassoltunk. Ugye egy gyors étkezdőben igazán nem lehet főétkezést elfogyasztani. Ez inkább egy olyan nasféle, ezután jön még a három főétkezés. Hát eléggé elbolzottam ezektől az adatoktól, és még sok mindent nem is mondok el, mert nincs rá idő, hogy általában a hasábburgonya, a majonéz, az ilyen különböző hamburgerek, sajtburgerek mind ilyen 3-400 kalóriás értékűek, úgyhogy általában az üzletembereknél, ugye gyakran a tárgyalások, ugye hol vannak, hát ezekben a különböző gyors étkezdékben, ahol kellemes zene mellett lehet beszélgetni. Hát én ezért többek között ezért sem tartom nyúlnak ezeket az étkezdéket, mert rendkívül szegények vitaminokban, ásványanyagokban, rendkívül gazdagok energiában, ezért az emberben nem inkább az aktivitást, hanem a passzivitást és a fáradékonyságot erősítik meg. Nem véletlen az üzletemberek miről panaszkodnak, hát az állandóan fáradékonyak, ugye a stressz is közrejátszik, amelyről majd lesz szó a későbbi előadásokon, fáradékonyak migrénről panaszkodnak, egészségügyi problémákról panaszkodnak. Azért van, mert zsírban gazdag táplálkozás során a vékony bélben ugye fölszívódik a zsíradék és a cukor, majd bekerül a véráramba, és a véráramból pedig egészen az idegrendszer és az agyműködést fogja befolyásolni. Az előző alkalommal beszéltem egyébként a test és az értelem, a test és az emberi szellemiség kapcsolatáról. A szociális helyzet után a mozgás hiány,
harmadik lépés a mozgáshiány. A felnőttek 100 felnőttből 85 felnőtt nem végez semmilyen testmozgást. Úgyhogy ez egy kicsit praktikus Magyarországon, hogy 85%-ban nem végeznek az emberek testmozgást. Ugye a testmozgást én nem azt hívom testmozgásnak, mint amikor valaki mondjuk bemegy a városba és vásárol mondjuk kirakatot mész. Vagy otthon a házi munkát végez egy asszony. Vagy mos, vagy vasal, vagy ilyesmi. Ez nem tekinthető testmozgásnak. Mert emlékszem, hogy többen mondták nekem, hogy én eleget mozgok. Dinamikus mozgásra gondolok. Tehát olyan mozgás, mint például a gimnasztika, vagy a kerékpározás, a futás, vagy olyan mozgásfajták, amelyek dinamikusan megmozgatják a izomzatot, tehát egy mosás vagy egy vasalás alapvetően nem számít igazán testmozgásnak. Én értelemben a testmozgás ezért hiányzik Magyarországon. Persze az embereknek nincs idejük. Ugye azt mondják a háziasszonyok, most én menjek lefutni? Hát az ilyen szégyen lenne, hogy most nekiállok futni ott esténként. Én azt mondanám, hogy ne szégyeljük ezeket. Mert az emberek mire fordítanak időt? Ugye arra, hogy naponta 8 órát dolgozzanak. Arra fordítanak az emberek időt, hogy naponta 2 órát utazzanak, vagy 3 órát utazzanak, gyermeket neveljenek. És hadd kérdezzem meg, az egészségünkre nem fordítunk időt? Mert hogyha nincs jó egészségünk, akkor nem tudunk gyermeket nevelni, akkor nem tudunk munkába járni, nem tudunk dolgozni, stb. Az ember pontosan a cél téveszi el, úgy értem. Az egészségemet szégyellem. Hogy most én otthon, hát mondjuk a család előtt én most ott tornázzak. Hát ez milyen dolognak, hogy a friss levegőre kimenjek? Hát elég, hogyha egy hónapban egyszer kirándulok, ez kevés. Általában a mozgáshiány nagyon, nagyon nagy kockázati tényező. Túltáplálkozás. Hát erről is sok mindent mondhatnék, elég kevés idő áll rendelkezésre, ezért csak említeném és érinteném ezt a témát. Mikor beszélünk ugye túltáplálkozásról, akkor, amikor a bevitt mennyiségünk alapvetően több, ugye, mint a szükséges mennyiség, mi történik a túltáplálkozás következtében? Beviszünk egy bizonyos táplálék mennyiséget, de ez több, mint amire a szervezetnek szüksége van. Ezért a szervezet ki fogja választani ezt a bélrendszerben, és le fogja ugye rakni a zsírraktárakban. De még mielőtt ez megtörténne, a gyomoremésztés. Tetszene kell tudni, hogy mennyi időt vesz igénybe. Tehát mennyi idő még a gyomorban a táplálék megemésztődik. Általában 4-5 órát vesz igénybe. 4-5 órát vesz igénybe. És szeretném mondani, hogy amíg a táplálékot a gyomor meg nem emésztette, addig a gyomorról a táplálék nem jut tovább. A gyomrunk szakaszos működésű, nem folyamatos működésű, erről is nem sokára beszélek, tehát ki kell várnunk azt a bizonyos 4-5 órát, amikor a gyomor megemészi a táplálékot, és csak utána érdemes az egészségünk érdekében újabbat fogyasztani. Miért jellemző a túltáplálkozás Magyarországon? Általában lelki hatásokra is visszavezethető ez, hiszen biztos észrevesszük, hogy ha valaki stresszes helyzetben van, akkor két lehetősége van. Két lehetőség közül választ. Vagy nem eszik semmit, tehát éjfájtalan. Mondjuk aki mondjuk már vizsgázott, az tudja, hogy vizsgá előtt nagyon sokszor az ember éjfájtalan. És akkor ez fogyásban nyilvánul meg, tehát súlyvesztésben. Viszont az embereknek egy másik csoportjánál egy elhízásban nyilvánul meg, vagyis van, aki a lelki stressz hatás következtében enni fog. És nagyon-nagyon gyakran Magyarországon ez a helyzet, hogy a túltáplálkozás oka lelki hatás. Lelki hatás. Tehát valamilyen stressz hatás éri az embert, és akkor az ember ugye az evés választja a kikapcsolódást. Miért? Azért, és ezt is érdemes, hogyha elmondom, mert amíg az ember eszik, addig ez a szervezetben az idegi hatások miatt egy kellemes érzés vált ki. Itt is önök is tapasztalták, hogy evés közben az ember úgy jól érzi magát, nem? Amikor olyan finomat eszik az ember, akkor jól érzi magát, egy kellemes, egy olyan nyugodt érzés van az emberen, sőt az egész utáni egy-két órában is. Utána megjelennek aztán tünetek, attól függ, hogy mit tettünk, de alapvetően az egész és az egész utáni egy-két óra ideje alatt a szervezetben egy ilyen nyugodt, egy ilyen relaxációs érzés keltődik, ami általában abból adódik, hogy egész közben, illetve egész után az agyban van egy úgynevezett boldogsághormonnak nevezett anyag, amelynek az a kémiai neve, hogy szerotonin, és ez a szerotonin szint főleg egész után fölmegy. Tehát megemelkedik ez a szerotonin szint, és ez a boldogság hormonnak is hívják, ilyenkor az ember olyan nyugodtnak, olyan kiegyensúlyozottnak
érzi magát. Na most ez a lényeg a lelki hatások következtében előálló túltáplálkozásnak, hiszen aki lelki problémákkal küzd, az az ember miért menekül az evéshez? Mert addig is jól érzi magát. Ilyen egyszerű oka van. Mert addig is jól érzi magát. Addig sem gondol a problémáira. Mert addig ez a bizonyos szerotonin nevű anyag termelődik az értelmében, az agyában, és ez egy kellemes érzést vált ki. És az ember nem gondol a problémákra, persze ez egy menekülés a problémák elől valahol, és aztán kikövetkezik ebből, hogy a stressz hatás miatt túltáplálkozó ember el fog tízni, és az elhízás következtében a probléma megoldódik. Általában nem oldódik meg, illetve még egy probléma jön, az elhízás, ami még mélyebbre taszítja az embert, és főleg a férfiak általában erről tudomásra vesznek, nők esetében ez bizony lelki, ez nagyon komoly lelki problémákat okozhat, egy elhízás, hiszen ugye az asszonyok szeretnék megtartani az alakjukat, de hát ez nem olyan egyszerű. Szokások. Családi szokásokról már ejtettem szót, a lassolás kérdéséről ejtenék most még szót, illetve az esti étkezésről. Magyarországon mind a kettő egy nagyon nagy problémát jelent, hiszen mit nevezünk lassolásnak? A főétkezések közötti ételfogyasztás nevezünk lassolásnak. És említettem az előbb, hogy a szervezetünkben a gyomor működés szakaszos. Azaz, hogyha megesztünk mondjuk 7 órakor egy reggelit, és 10 órakor mi ismét éhesek leszünk, tegyük fel, akkor 10 órakor mi újra enni fogunk. De mi történik a gyomorban, ha mi újra eszünk? Hogy a 3 órája emésztődik a gyomrunkban a reggeli, és mi éhesek vagyunk, azt gondoljuk, hogy már a gyomrunk biztos kiürült. A gyomor azonban nem ürült ki, mindjárt azt is elmondom, hogy miért. A gyomor még körülbelül félig van, mondjuk 10 órakor, vagy 1/3 van, attól függ, hogy milyen fehérjében gazdag, zsírban gazdag, vagy esetleg másfajta táplálékot fogyasztottunk, és mi rá fogunk erre enni 10 órakor, mert lassulunk. Most ez mindegy, hogy általában nem gyümölcsöt, meg zöldséget, hanem édességet, csokoládét, süteményt fogunk lassolni rossz esetben. Na most a gyomorba bekerül a frissen megevett táplálék. De itt már van egy félig emésztett táplálék, és rákerül a friss szendvics. Na most a gyomornak ez a lehető legrosszabb helyzet, mert nem tudja, hogy mit csináljon. A gyomor ugyanis folyamatosan keverő mozgást végez, ugye egy elég erős, erőteljes izomzat van a gyomorban, amely ahogy táplálék került bele, rögtön megkezdi a keverő mozgást. De mi ezt nem érezzük, de ez folyamatosan szinte percenként ez többször is végbe megy, egy keverő mozgás. Na most a gyomor össze azt hiszi, hogy eljött a következő főétkezés, és a gyomor össze fogja keverni a megevett, a 7-kor megevett félig emésztett táplálékot az újonnan megevett friss táplálékkal. És ekkor a gyomor működés teljesen leromlik, hosszabb távon a gyomor legyengül, a lassulás következtében megfigyelhető felnőttekben a gyomorbaj, amely ma már szintén népbetegség, a gyomor fekély, hiszen a gyomor újra savat kezd termelni, az újabb gyomorsav mennyiség pedig elkezdi marni a gyomorfalat. Az egész szervezet működése zavart szenved, és hadd kérdezzem meg, hogy ha a gyomorban már eleve az étel elkezd erjedni, akkor mi fog történni a vérrendszerben? Akkor mi lesz a hasnyálmiriddel, és mi lesz a májjal? Most talán most kezdjük érteni azt, hogy miért van hasnyálmirigy gyulladás olyan sűrű. Miért van vastagbélrák olyan gyakran, és miért válik Magyarországon is egyre gyakoribbá? Miért van gyulladásos bél probléma? Hát ezekért. Tehát a lassulás miatt a gyomorban a táplálék megreked, nem bír emésztődni, egyszerűen fermentációnak indul, és már méret anyagokkal telve halad tovább ugye a patkóbélen keresztül, és az egész szervezetünket megmétezi. Ilyenkor az ember fáradékony, rossz kedélyállapotú, ingerlékeny, agresszívé válik, hiszen ezek a méreganyagok az idegrendszer érzékeny pályáit fogják presszionálni, és ilyen formában az ember lelki állapota, az ember hangulata, gyermekeknél jól megfigyelhető, a lassuló gyermekek nem bírnak egyszerűen ülve maradni. Kezelhetetlenek, fegyelmetetlenek, hogy ez nem genetikai probléma, ilyenkor nem mondhatjuk azt, hogy hát rosszul lett nevelve, meg hát ezt örökölte a nagypapájától, ilyen lehetséges, hogy van ilyen is lenne, de a táplálkozással a gyermek, hogyha sokszor lassul, a táplálkozás folyamán az idegrendszerét folyamatosan zavarni fogják ezek a tápanyagok, és a gyermek mindig, ugye, ez egy természetes reflex, hogy mozogni akar, le akarja mozogni ezeket, és ilyenkor a gyermek állandóan futkos, állandóan rosszalkodik, és nagyon nehezen kezelhető. Ez a lassulás hatása. Miért akarunk lassulni? Azért, és miért vagyunk éhesek 10 órakor? Azért, mert a vércukor szintünk leesik. Az éhségérzet ugyanis nem elsősorban a gyomor
állapotától függ. Hogy azt gondolnánk, akkor vagyunk éhesek, amikor a gyomrunk üres. Ez nem így van. Mi nyugodtan éhesek lehetünk akkor is, amikor a gyomrunk félig, vagy teljesen tele van. Akkor is éhesek lehetünk. Végeztek egy ilyen kísérletet macskán, hogy a macska, amikor telelte magát, inzulin tavagoltak be a vérébe, az inzulin levitte a vércukorszintet, és a macska elment táplálékot keresni, pedig nemrég eszetelen magától valamilyen finom táplálékkal. Ebből látták a tudósok azt, hogy a vércukorszinttől függ az éhségérzet. Ez azt jelenti, hogyha két esetben kívánunk nassolni. Az egyik eset az, amikor az étrendünk nem tartalmaz cukrot. Például, hogy megettünk két lángost, akkor az egy zsírdús, kaloriadús étel, körülbelül 4-5 óráig, lehet, hogy 6-7 óráig is a gyomorban fog tartózkodni. Nem fog tovább kerülni, és az agy pedig várná a cukrot, mint az agyunk a cukorral működik. Megettük a táplálékot mondjuk délben, és délután 4 óra van, és az agy nem kap cukrot. Azért, mert a lángos, elnézést, csak ezt a kérre használom, de mondhatnék mondjuk töltött káposztát is, itt van a gyomorban, és elkezdett már erjedni, a gyomor alig bírja elbánni, mert zsíros és fehérjedús. Főleg, hogyha lehetünk egy süteményt is, akkor meg pláne erjedésnek fog indulni. Az agy nem kap cukrot, ki fogja adni a parancsot, hogy ezt nem értem. Te étkeztél délben, és nekem pedig egyszerűen cukorviányom van. Ki fogja adni a parancsot az idegrendszernek, hogy éhségérzet álljon elő. És a gyomrunk még félig van, mondjuk egy lángossal, vagy bármi mással is, mi éhesek leszünk. És akkor ráeszünk és nassolunk. Ez egyik oka, hogy a táplálékunk nem jó összetételű. Szénhidrátokban igen szegény, és olajban igen gazdag. Ezért javasolnám azt, hogy olajban szegényen táplálkozzunk, és akkor a gyomorból sokkal hamarabb tovább kerül az élelem, és hamar bejut a vérbe. Ugye minden 10 gram olaj, az egyedülkanál olaj, egy órával hosszabbítja meg az emésztést. Tehát, hogyha mi a lecsóhoz csak egy fanál olyat tettünk, akkor az még egy órát jelent mondjuk a családunknak a gyomrában, ami szellemileg nem egy jó dolog. A másik lehetőség az, amikor túl magas a cukortartalma az élelmiszernek. Tehát mondjuk megettünk egy krémest, az megettünk mondjuk palacsintát, vagy valami olyan élelmet, amiben igen magas a cukor. Akkor a szervezetben igaz, hogy elég hamar bejut a cukor a véráramba, az agy örül neki, ugye viszonylag, hogy cukrot kaptam. Igen ám, de a hasnál mindig elkezdi termelni az inzulint. És le fogja vinni a cukorszintet az átlagos érték alá. És akkor megint meg fog jelenni körülbelül 2-3 óra után az éhségérzet. Tehát vagy túl kevés cukrot eszünk, vagy túl sokat eszünk. És általában a magyar táplálkozásban mindkettő előfordul, ugye vagy cukormentes, de zsírban gazdag, vagy pedig süteményben gazdag étrend, mind a kettő a nassoláshoz vezet. Az esti érkezésről említenék még néhány gondolatot, ugye Magyarországon mi az a megszokott szokás, de reggel szoktunk reggel ízni, azért hadd kérdezzem meg ezeket. Általában hallottam nemrég a rádióban, hogy a gyermekeket nagyon sok esetben reggeli nélkül engedik el, egészen csodálkoztam. Szeretném önöknek javasolni azt, hogy a reggelünk legyen bőséges. Ne legyen igazán kalóriadús, tehát ne legyen zsírban, olajban gazdag, de legyen bőséges a reggeli. Az ebédünk az legyen kevesebb, és a vacsoránk legyen a lehető legkevesebb. Általában Magyarországon a reggeli kevés, az ebéd az egy kicsit több, és a vacsora a legtöbb, ugye az ember este pótolja be azt, amit nappal elvesztett, mert a munkahelyén nem volt ideje enni. Ezért este pótolja be az egész napi étkezés, ilyenkor jelentkezik az elkízás ugyanis. Ha este ugyanannyi élelmet megeszünk, mint amennyit nappal, akkor elhízunk. Hát jobban hízunk, mint a nappalitól. Mert este a szervezet energia szükséglete jóval kisebb, mint nappal. Ugye este a szervezet pihenésre kezd beállni, de hogyha mi megesszük este ugyanazt a mennyiséget, ugye mint nappal lennénk, vagy mindig délelőtt lennénk, a szervezet el fog hízni, nem beszélve arról, hogy éjszaka a pihenés helyett emésztéssel fog foglalkozni a gyomor, amely a másnapi álmosságot és dekoncentrációnak a táptalaját jelenti. Hogy értem még ide két gondolatot, a terhességet és a gyermekek kérdését, igazából ez mind a kettő nagyon széles témakör. A terhességről csak annyit szeretnék mondani, hogy a túltáplálkozás jellemző Magyarországon. A terhes nők, ugye, hogy a magzat megkapja minden tápanyagot, ezért inkább sokan lesznek, fehérjében zsírban gazdag táplálékot fogyasztanak, ezáltal a magyar nőknél általában 20, sőt nem ritka 25 kg-os súlyfölösleg, míg az előirányzó tudományos álláspont szerint 10, maximum 15 g-os súlyfölösleg lenne elegendő, már elegendő lenne, ehelyett ugye 4-10 kg jön hozzá, és ugye nem kell önöknek mondanom, hogy terhesség után a hölgyek nagyon-nagyon küzdködnek a súlyukkal, tisztelet a kivételnek, általában ez a helyzet. Gyermekeknél, a fiataloknál szintén
fontos azt megjegyezni, nem, hogy eleve már egy túlsúlyos, várandós mamának a gyermeke nagy valószínűséggel el fog hízni. Ez egy alaptörvény, hogy egy túlsúlyos, várandós mamának a gyermeke az, mivel a zsírszövet. A zsírszövet a terhes asszonynál valószínűleg a szervek közé be fog épülni. Ezért valószínűleg a mézbe is be fog ez jutni, és a gyermeknél ez egy zsírszövetben gazdag, hát testalépítés lesz lehetővé, ezért amikor a gyermek világra jön, akkor mindenki örül neki, hogy micsoda életerős, dundi gyermek lett. És azt mondjuk, hogy ez az igazán egészséges. Ugye, hogyha 3 kg 80 dekával születik, akkor ez egy igazán egészséges gyermek. A valóságban hát nem biztos, hogy jót tettünk ezzel, és nem kell félnünk, hogy ha gyermek alacsonyabb súlyal születik, akkor valami nagyon nagy probléma. Egy nagy súlyal született dundi gyermeknek nagyon-nagyon nagy a valószínűsége, hogy bizony a súlyával egész életében küzdködni fog. Persze, mondom, az előző dolgok komplexitása, tehát összeadódása is fontos. Fiataloknál megemlíteném azt, hogy mivel gyermekkorban alakul ki a zsírszövet. Ez nagyon fontos, amit mondok. A zsírsejtek száma gyermekkorban alakul ki. Felnőtt embernek a zsírsejtjének a száma már nem növekszik, csak a gyermeké. A felnőtt embernél csak a meglévő zsírsejtek telítődnek zsírral, és ez okozza a hízást. Gyermeknél azonban a zsírsejtek száma is növekszik. Ezáltal, ha egy gyermek már eleve gyermekkorában, fiatalkorában elegítik, akkor 90%-ban felnőtt korában is egy kövérteszakatra számíthat, és ez lelkileg is megszerheli a fiatalokat. Ugye 12-13 éves korban nem csak a lassulás, amiről az előbb beszéltem, hanem a mozgás hiány is megjelenik. Miért? Mert a videójátékok, a számítógép, a televízió előtt ülnek, és nézik a filmeket, nézik a játékokat, és a csík füge meg a magyaró a kezükben van, ebből adódik, hogy gyermekek, illetve fiatalok 12-13 éves korban a mozgás hiány miatt valószínűleg nagy részben, hát 10%-ban ugye az elhízással küzdködnek, amely felnőtt korra is ki fog hatni. Szeretnék akkor tovább lépni a következő ábránkra, még pedig arra, hogy milyen következményei és milyen rossz hatásai vannak az elhízásnak. Hogy tetszenek látni, hogy vannak rövid távú és hosszú távú következmények. A rövid távú következmény azt jelenti, hogy ugye a túltáplálkozásnak milyen rövid távú következményei vannak. Általában már aznap is érezhető a hatás, de lehetséges, hogy másnap fog érződni a hatás, mondjuk egy alvás zavarnál, ugye másnap fog érződni a hatás. Tehát ezek rövid távú hatások, hogy a fáradtság, a levertség, lehangoltság, rossz közérzet szinte lemérhető eredményei a túltáplálkozásnak. És a hosszú távú következmények közül tetszenek látni, hogy a legtöbb manapság is népbetegség fel van sorolva, mint a kívülső rendszer megbetegedések, ugye az ízületi mozgásszerű megbetegedések, amely az elhízottaknál jelentős mértékben jelentkezik, a cukorbaj valószínűsége is igen nagy, és az alvászavar, de nem ugyanaz, mint a rövid távunál. Ugye a rövid távú következmény az valószínű, hogy valaki este étkezik, rosszul fog aludni aznap éjszaka, és másnap dekoncentrált lesz. Aki viszont már fölszedett jó néhány kilót, az nem azért, nem csak azért nem tud jól aludni, mert emész a szervezete, hanem azért, mert a zsírszövet, ami a bordákra és a bőr alatti rétegbe rakódott, az egyszerűen a légzésben lassítja és gátolja, a légzés lassítja és gátolja. Ezáltal például kimutatták, hogy kövér embereknél a bizonyos légzés ütemek kimaradnak. Tehát egyszerűen nem lesz levegőt bizonyos ütemenként az ember, mert olyan nehézségbe kerül még viszintes helyzetben is levegőt venni, hogy a szervezet egyszerűen kihagy légzéseket, tehát jóval kevesebb lélegzetvételt vesz egy kövér ember éjszaka, mint egy egészséges testvérű ember. Ez azt jelenti, hogy oxigénnel sokkal kisebb mértékben lesz ellátva az agya, és illetve nem csak az agy, hanem az egész szervezetét, hogy oxigénnel kellene éjszaka regenerálni. Ez elmarad, és ez egymásra rakódva hosszú távon így jelentkezik az, hogy a túlsúlyos embereknél hosszú távon egy ilyen depresszióhoz hasonló állapot, ugye mert ez lelkileg is fájni a bélyegét a szervezetre, fizikailag pedig egy állandó fáradtság, egy állandó levertség mutatkozik, mert nem tudja magát kialudni az ember lélegzetvételben, keresendő, ugye emésztés és lélegzetvétel, keresendő a megoldás. És végezetül önöknek szeretném bemutatni azt, hogy mi Magyarországon a megszokott étrend, és mi lenne az, amit szeretnék önöknek javasolni a testsúly csökkentés érdekében. De először is mielőtt rátérnék, a mai előadásunk címe ugye az, hogy miért nem tudok lefogyni.
És ennek azt ígértem az elején, hogy megpróbáljuk megkeresni erre a megoldást. Hadd kérdezzem meg, hogy önök hogy szeretnének fogyni? Ugye azt szoktam mondani a mondás, hogy hogyan hízik az ember, ugye dekánként. És hogyan szeretne fogyni az ember kilónként. Az ember egy türelmetlen lény, és igaz, hogy évek, évtizedek alatt jött a kiló föl, de én egy hét alatt akarom leadni. De én nem ismerek ilyet, hogy türelem. Én egy hét alatt, egy két hét alatt én ki is jelentem a családomnak, hogy most koplanok. Ugye? És akkor én egy-két hét alatt le akarom adni a súlyomat. Mert nekem van, ugye akaraterő, és én ezt véghez fogom vinni. És akkor meddig tart ez? Ugye elkezdett, emlékszem családomban is, édesanyám sokszor mondta, hogy ugye hétfőtől koplalni kezd. És el is kezdte. Egy hétig ugye koplalt, és hát igen kis kalóriatartalmú táplálékokat fogyasztott, és az egysúlya rohamosan csökkent. És örült, hogy ez működik ez a dolog, és utána ugye apu főzött mondjuk egy lecsót mondjuk a hétvégén, és aztán elfogyott az akaraterő, és a súlytanú visszatette. Sőt, hozzátenném, hogy az az ember, aki mondjuk egy-két hétig koplal, tehát nem azt mondom, hogy null diéta, de mondjuk egy alacsony 500 kalóriás étrend, amire szoktak hivatkozni az emberek, és visszatér a régi étrendhez egy-két hét után, mert elfogyott az akarat, mert azt mondja az ember, hogy most már eleget húztam magam, most már elég volt, és visszatér a régi étrendhez az ember, mi fog történni? Nem csak, hogy visszahízza a leadott kilókat, hanem rá fog hízni általában egy-két kilót. Ugye ezt hívja a tudomány jó-jó diétának. Tehát leadok 3 kilót, vissza fog jönni 4. Ez nem egy, sokan ezt ilyen humorosnak szokták fölfogni, ez nagyon komoly dolog. Na most ez hosszú távon 5-10 kilós súlyfeleszteget okoz, pedig az ember azt mondja, hogy én folyamatosan állandóan csak diétázom és folyamatosan hízok. Az emberek nem értik, hogy miért hízok, amikor állandóan csak koplalok. És azért van, nagyon fontos megjegyeznünk, a jó-jó diétának azért van ilyen hatása, hogy hosszú távon hízást eredményez, és kifelesendő majd az egész magyar ember problémája, mivel ha az ember lecsökkentse a kalória szükségletét mondjuk 500 vagy 600 kalóriára, mi fog történni a szervezetben? Hogyha önök mondjuk rendszeresen kapnak egy hónapban mondjuk 50 ezer forint vagy 60 ezer forint fizetést, és egyszer csak egyik hónapra a másikra önökkel közli az igazgató úr, hogy mától kezdve csak 30 ezer forintot fognak kapni havonta, akkor hogyan reagál az ember? Az ember úgy reagál, hogy megpróbálok ebből is kijönni valahogy. Valahogy csak megélek ebből is. Tehát lecsökkenti az ember, összehúzza a drágsíjat, lecsökkenti az ember a költségeit, de nem veszem meg mondjuk a drágább dolgot, meg veszem az olcsóbbat. Na most a szervezetünk is így működik. Ha a szervezetünk nem kap egy-két hétig nagy kalória gazdag táplálékot, az alapanyag cserét jelentős mértékben le fogja csökkenteni. Ezért van az, hogy mondjuk az ember, aki nem fogyaszt, mondjuk tegyük fel, egészségügyi vagy valamilyen bőjtöt tart egy ember, akkor lehet, hogy fogyni fog egy-két nap után, de egy idő után a testsúlya nem fog változni. Azért, mert a szervezet beáll erre a csökkentett energia szükségletre. A szervezet úgy készül föl, hogy én most lehetséges, hogy egész életben nem fogok kapni már itt az antáltalékot, ezért a szervezet ugye életre van alkotva, ezért le fogja csökkenteni ezt a bizonyos alapanyagcserét a szervezetünk, és beáll egy energiagazdaságos működésre a szervezet. Igen ám, de az ember vissza fog térni a régi étrendhez körülbelül hány hetet mondok kettőt, jó? Két hét után az embernek elfogy az akaratai, és visszatér a régi étrendhez. Igen ám, de ez a régi étrend mivel találkozik? Már a csökkent energiaszükséglettel találkozik ez a régi étrend. És ezért van az, hogyha valaki visszáll a régi étrendjére, akkor hízni fog. Noha ugyanazt teszi, mint az előtt, de a szervezet már energiagazdaságos. És ebben a formátumban már kiló raktár, tehát ugye raktárként fog jelentkezni, ugyanaz a megevett élelem. Hát ezt hívják jó diétának, és a szakemberek ezzel magyarázzák, és ez teljesen logikus és túlzott gondolkodás, hogy sajnos Magyarországon 100 felnőttből 60 felnőtt túlsúlyos, pedig minden harmadik mai napig is diétázik. Mert egyszerűen drasztikusan diétáznak az emberek. Az egészséges életmódban a diéta az nem jelent koplalást. És nem jelent egy drasztikus, szélsőséges hozzáállást, hogy én most mindenről lemondok, hanem mértékletességet jelent. Tehát én nem csökkentem le a kalória szükségletemet,
illetve a kalóriabevitelemet mondjuk 1600 vagy 2500 kalóriáról 500-ra, hanem én azt mondom, hogy lecsökkentem 1600-ról 1300-ra. Vagy lecsökkentem 2500-ról 2200-ra, azaz 300 kalóriával. És tessenek megnézni, hogy most jött el az a pillanat, amikor beazonosítom, hogy melyik élelmiszernek mennyi a kalória értéke. Nézzék meg, hogy például a szénhidrátok közül a kenyérnek, szénsüteményeknek, a különböző zsíradékoknak magas mérleg energiatartalma jelentős, ugye 930 kalória. Ugye 10 üveg a zsíradék, 930, ugye az 10 evőkanál, 930 kalória. Az olajos magnak, ugye tehát a diófélék, a magyaró, a mandula, a fehérmag, ezeknek jelentős 600-800 kalória értéke van, ugye megint hasonlítsuk össze hölgyeknél. Hogyha egy hölgy mondjuk nassolgat egy-két marék magyarót naponta, nézzük ezt meg, ugye egy marék magyarót tegyük fel egy olyan 3 deka. Az már eleve 3-400 kalória, egy marék magyaró. Már 3-400 kalória is még csak nassoltunk, hogy nem lettünk főétkezést. Ugye a sajtok, mint zsírdús termékek, tejtermékek igen magas energiatartalmúak, a csokoládé. Egy tábla csokoládé 500-600 kalória, ugye a gyermek együtt hírja meg egy fél táblát, akkor már is 250-300 kalóriát evett, ezzel a vércukor szintje a gyermeknek fölment, az éhségérzete az elmúlt, tehát nem fog ebédelni, ez biztos. Viszont két óra múlva olyan éhes lesz a gyermek, és akkor pedig kívánja a főétkezést, és teljesen megmondjuk az emésztő rendszere. A gyermekek is egyébként egyre több az emésztési probléma, pontosan az ilyen csokoládé és édesség fogyasztás miatt. Ugye a különböző textilieknek és a magának a cukornak is igen magas a kalória értéke, ezért szeretném önöknek megmutatni, hogy Magyarország táplálkozásában mi az, ami általánossá vált. Mit szoktak önök reggelizni? Hát elnézést, hogyha pont a reggelinél önök mondjuk más szoktak enni, én egy tipikus magyar napi étrendet gondoltam itt bemutatásra. Ugye általában én azt szoktam látni, hogy mondjuk fehér-fehér szendvicset készítünk a gyermeknek, meg magunknak is elvisszük. Szendvics közé teszünk mondjuk margarint, felvágottat, sajtot, paprikát, és mondjuk ha reggelire elfogyasztjuk ezt, akkor utána tejet vagy kakaót iszunk utána. Összeszámoltam, minimálisan 800 kalória. Tehát akármilyen keveset is eszünk, minimálisan 800 kalória, de az egyszerűen többségében akár 1000 kalóriát is elér ennek a energia értéke. Hozzá kell tennem, ez a reggeli alkalmatlan arra, hogy az embernek a koncentrációja délőtt fenntartsa. Tehát nem véletlen, hogy ahogy dönek valaki a munkahelyére, mit fog csinálni. Ugye kávét fog főzni természetesen, és ebből adódóan, tehát a kávéhívás az ebből alakult ki, hogy nincsen igazán cukor, tehát nincs igazán energia ebben a táplálékban, tehát a szervezet ugye koffeinban gazdag italt igényel, amely például a kávé, hiszen a koffein az ugye idegrendszerre hatva fölfogja, tehát serkenteni fogja az agyműködést, de mennyi ideig, de általában maximum 1-2 óráig, aztán még pont következik. Ebéd. Mi a magyar ember általános ebédje? Ugye leves szoktunk fogyasztani, azután valamilyen köretet, mondjuk húsfeltéttel, és hát alig mertem ideérni, de mondjuk a majonéz, amely eleve csak önmagában 800 kalória egy 10 deka, amit körülbelül meg szoktunk enni. Azután édességet, valamilyen tésztafélék süteményt fogyasztunk, illetve megiszunk utána valamilyen, hát többnyire nem vizet, hanem mondjuk cukorban gazdag üdítőitalt. Így a magyar ember étrendjében legkevesebb 1000-1500 kalória szerepel az ebédben minimálisan, és hát tegyük fel, hogy a reggel és az ebéd között nem fogyasztottunk semmit. Ugye a férfiak szoktak mondjuk a főzelékfélékhez, valamilyen feltételekhez, ugye kenyeret is fogyasztani, amely ugye 2-3 szelet kenyér egyenértékű ugye 10 dekával, tehát 2-3 szelet kenyérben ugye ez a 250 és 400 közötti kalóriaték található, amely hozzáadódik négyetekhez, hogy adjuk össze a reggelit és az ebédet. Ez már önmagában egy olyan 2000 kalória. Köszönnek megnézni, hol tartunk már. 2500 szabadna fogyasztani egy nap, a két étkezésből már összejött minimum 2000 kalória, és ezután jön a nagy vacsora. Na most én optimista voltam, és ezért hát nem tettem be mondjuk egy töltött káposztát a vacsorára, mert akkor vége, hanem mondjuk egy egyszál ételt tettem be, és egy valamilyen hideg vacsorát, de minimum 500, illetve 1000 kalóriát számoltam. Összesen 2500-3500 kalória jön össze.
ebből az átlagos étrendből, amely gyakorlatilag vitaminban nagyon szegény, szinte nincs benne vitamin. Tehát honnan lenne vitamin? Szinte gyümölcsöt mondjuk kétszer-hétre között fogunk esetleg fogyasztani, de nem olyan mennyiségben, hogy ez a vitamin szolgáltasson a szervezetnek. És amint említettem, hogyha az ebédre ráeszünk egy almát, akkor az sok mindent tud adni a szervezetnek, de vitaminnal nem tudja ellátni, mert az alma nem tud tovább jutni, az almában levő cukrok, vitaminok nem tudnak átjutni a vércsatornán, hiszen gátolja az ebéd, amely itt megült. Az alma tehát mit fog csinálni? Hát azt, amit a kertészek is tudnak, hogy amikor a cseppfés hordóba almát tesznek, akkor sajnos az alma erjedésnek indul. Hát a gyomorban is ennek egy nagyon finomabb formája fog bejátszódni. Az alma tehát valószínűleg erjedésnek fog indulni a gyomorban is, közel tudott fog.

tejhek, acsalványok, ami is szerepelhet a reggeliben, gyümölcsé vagy zöldség alapú krém. Ugye az elmúlt alkalommal önöknek bemutattunk néhány zöldségpástétomot, és na, ilyen reggeli variációk vannak. Én azt gondolom, hogy ezek nagyon pozitívan hatnak a szervezetre, és miért? Miért említettem azt, hogy legyen a reggelünk cukorban gazdag? Azért, mert hogyha egy gyermek cukorban, tehát ha a gyermek reggel cukorban gazdag táplálékot kap, akkor az agy el lesz látva cukorral, a gyomor, mivel nem kapott fehérjében és zsírban gazdag ételt, ezért a gyomorban nem fog föllépni a nehéz emész és a nehéz közérzet. A gyermek az iskolában fog tudni figyelni, és a dolgozatait jól meg tudja majd írni, hiszen egyszerű cukrokkal látjuk el, gyümölcscukorral, illetve a különböző tejhegyből származó összetett szénhidrátokkal. Ebédre mit javaslunk? Ugye, hogyha a reggeli édes reggeli, akkor ebédre javasolnék valamilyen sós ételt, mondjuk főzelékféléket, persze nem olyan hígra elkészítve, hanem inkább sűrűbbre, tehát hogy szinte rágni lehessen, akkor a gyomornak akkor jó emésztető, hogyha a szilárd táplálékot kap. Feltétként valamilyen fasírtot, egybesült fasírtot, a sütőben nagyon sokféle fasírtot lehet készíteni, például szója alapú, tehát hogyha nem szeretnénk a családnak zsíros fasírtot készíteni, ami megüli a gyomrot, mondjuk szoktak készíteni mondjuk ilyen darált húsból, hát az rendesen megüli a gyomrot, hanem mondjuk a zsírban szegény szójából készíteni mondjuk szója fasírtot, és hogyha jó a fűszerezés, akkor szinte össze lehet téveszteni az eredeti húsfasírtal. Valamilyen köretet javasolnék, mondjuk burgonya az egészséges, illetve a rizsfélék közül is a barna rizs, amely ugye például önmagában 350 kilokalória, ugye én kalóriértékeket szoktam mondani, de én mindig kilokalóriáról beszélek, a köznyelben ez kalóriának számít. Nem tudom, hallottak-e például a pörköltök közül a zöldségpörköltekről. Nagyon jól lehet komplettálni a fehérjét, hogyha a mondjuk barna rizshez egy zöldborsó pörköltet készítünk hagymával, igen, szegényen használjuk az olajat, tehát nem olajban gazdag mondjuk maga a pörkölt, hanem inkább hagymát teszünk bele többet, illetve magát a zöldségfélét, a zöldség, mondjuk a borsóban lévő fehérje, a barna rizs fehérjét jól komplettálja. Különböző rakott ételeket írtam még ide, és még sok mindent írhattam volna, hiszen a szakácskönyvben is, amelyet önök itt már megnézhetnek esetleg az előadás végén, a szakácskönyvben még sok jó néhány recept található, de például a rakott ételekbe diót, vagy napraforgómag darálmány, tehát darált lehet tenni. Nagyon jól összetart például, ha önök készítenek egy paradicsomos húsgombócot, de olyan formában, hogy nem húst tesznek bele, hanem szóját, és mondjuk dió darát, vagy napraforgómag darát, akkor értékében nem lesz rosszabb, mint a húsgombóc, hiszen a szója fehérje, az olajos magvak fehérjéje, illetve a rizs, a barna rizs fehérjéje szinte tökéletesen fogják egymást komplettálni, egy teljes értékű, és mondhatnám azt, hogy igen egészséges táplálékot fogunk kapni, anélkül, hogy például húst használtunk volna, tehát a lényeg, hogy komplettálható jól egymással. És természetesen a kenyerek közül is a barna kenyér, amelynek a bemutatását következő alkalommal fogjuk megtenni. És a vacsora, na most a túlsúlyos emberek esetében a vacsora véleményem szerint elhagyható, és az esetek többségében érdemes elhagyni, akkor várható hosszú távon a súlycsökkenés. És a súlycsökkenés szempontjából azért elmondanám, hogy általában havonta fél-egy kiló súlycsökkenésnél többet ne akarjunk. Tehát általában havonta valaki fél kilót tud hízni, az egy évben 6 kilót jelent. Az egy jelentős súlycsökkenés, de ehhez türelem kell és folyamatos kitartás, tehát nem egy hét alatt kell ezt vinni. A vacsora tehát, hogy valaki szeretne mégis valamit tenni, mert annyira éhes és a szokás annyira diktál, akkor is kalóriát szegény, tehát valamilyen pirítóst, vagy valamilyen gyümölcsfélét, vagy gyümölcsből készült terméket javasolnék, tehát inkább zsírszegény, vagy zsírolajmentes vacsorát javasolnék, és mindez, amit most itt elmondtam, összességében 1500, maximum 2500 kalória értéket tartalmaz, amely, ha megnézik, egyenlő mondjuk egy nő és egy férfi optimális kalória szükségletével, illetve a szükséges kalória mennyiséggel, amelyet előirányoz ma a tudomány is.

0: Hát én köszönöm szépen az önök figyelmét az előadáshoz, és most pedig egy néhány perc szünet után folytatni fogjuk egy rövid kóstolóval és bemutatóval. Örülnék, hogyha önök itt tudnának maradni ezen is, és a gyakorlati részt, amiről beszéltem a végén, meg tudnánk ténylegesen kivitelezni tudnánk a gyakorlatban, és ilyen módon önök is megkóstolhatnák, hogy az egészséges étrend az ilyen élelmiszereket tartalmaz. Nem, akkor nem jelentkezik. Amióta mondjuk én saját tapasztalatban is tudom mondani, amióta én kipróbáltam, régebben elég sokszor volt egy lassulási kényszerem. De amióta átálltam erre a fajta étrendre, egy összetett szénhidrátban és rostban gazdag, az azt jelenti, hogy mind a keményítő, mind a rost, ezek olyan hatásúak a szervezetben, hogy a vércukorszint egyenletesen beáll, és nem ingadozik föl le, mint egy lassulás, vagy mint egy rosszul megszervezett étrend hatására. Tehát amióta az ember, hogy hát tud térni erre a fajta étrendet, tehát füvelyesekben, zöldségben, gyümölcsben is, teljes értékű gabonafélékben gazdag táplálkozásra, akkor a vércukorszint nem ingadozik, hanem beáll általában egy szintre, csak kis ingadozások vannak. Tehát nincs farkaséjség az emberen soha, tehát ilyen az elmúlik. Úgyhogy akinek esetleg van ilyen rendszeres, ilyen remegésszerű éjségérzete, ott ez ilyen táplálkozás hatására az esetek többségében elmúlik. Az éjségérzet az pontosan be fog állni időre pontosan, a rendszeresség tehát ilyen szempontból fontos. Igen? Igen. Attól függ, hogy azért attól is függ, hogy a hasnyálmirigy probléma az itt adódott. Dohányzik? Nem dohányzik, mert dohányzástól szokott lenni. Igen. Hát inkább átadnám az orvosoknak ezt a kérdést, elnézést, mert én magam nem vagyok orvos, csak táplálkozással foglalkozom, úgyhogy ez orvosi kérdés, inkább ahhoz ismerni kéne a teljes vérképet is. Szakember kell hozzá, igen? Láttam a kérdést. Láttam a kérdést. Igen. Profitkulásban azért sem nagyon mennék bele, mert szólni fog róla a következő előadás is. A következő előadásunk is fog szólni, hogy miért népbetegség a csontritkulás, utána pedig a stresszről fogunk szólni, és végül az életmód néhány más alapelvéről. Úgyhogy a tejtermékekkel inkább a jövő alkalommal foglalkoznék. Most röviden annyit mondanék csak, hogy a tejet én nem úgy javasolnám, hogy önálló fogyasztásra, hanem hogyha valaki fogyaszt, akkor komplettálásra. Tehát mondjuk főzelék félékbe, mondjuk füvelyes főzelékekbe, a tejet kis mennyiségbe hozzáadva komplettálja a fehérjét. És sajnos manapság a tejet önálló ételként fogyasztják, és önállóan iszták is, és hát szintén már mint túró formájában önállóan fogyasztják, ami önmagában még nem annyira baj, csak ismerni kell azért azt, hogy mit okoz ez a szervezetben. A tejtermék úgy van beállítva, mint a életerő egészség. De hogyha az ember a mélyére ás a szakirodalomnak, akkor világossá válik, hogy a tejtermékeknek azért van egy másik oldala is, amit érdemes tudni, és erről jövő alkalommal is szeretnék beszélni. De mondom, komplettálásra használható a főzelékekhez, vagy például a műzőfélékhez, de általában nehezíti az emésztést, és az emésztőszervek működését egy kicsit gyengíti. Bővebben egy jövő alkalommal még szólok erről.
1: Köszönjük Önöket! A múlt alkalommal én készítettem a pásztétomokat, úgyhogy az édességek után visszatérhetünk ezekre a dolgokra is. Mind a kettőnktől lehet kérdezni, hogy esetleg van olyan főzéstechnikai kérdés, amivel segíthetünk. A mai alkalommal az édességeket vettük éppen azért, hogy hát az elhízásban ez gondot jelent valamennyiünk számára. Azt hiszem, hogy a legnagyobb problémát talán a fehér liszttel készített sütemények jelentik, mert igazándiból nem laktatóak, tehát nagyon-nagyon sokat lehet belőlük enni. Ezért is választottuk most tulajdonképpen a barna liszttel készített sütemények bemutatását. Ebből kétféle sütemény látható itt, és egy tehelyel készített úgynevezett boltas. És két krémet mutatnánk be. Az egyik a fagylalt, egy fagylalt lenne, amit mindenféle egyéb anyagok hozzáadása nélkül készítenénk, csak banánból. És ezt most be is mutatnám azért, mert nem tudom, hogy mennyire az aszkomban van, hogy remélem, hogy még fagyott állapotban van. Éppen azt kell tennünk, hogy a banánt meghámozzuk, és egy zacskóba beletesszük a mélyhűtőbe, és ez megfagy, és egy jó erős turmixal, amit tudok ajánlani mindenkinek, hogy aki szeretne reformot végrehajtani az étrendjében, az próbáljon beszerezni vagy egy ilyen merülő mixet, egy ilyen bot mixet, vagy pedig egy erősebb turmixot, mert ezzel nagyon-nagyon hamar elkészíthetőek ezek az ételek. A pástétomok is nagyon-nagyon hamar. Általában, amikor fölmerül a kérdésre, hogy valaki változtasson az étrendjén, akkor mindig az egyik ért, hogy de hát nincs rá időm. És igazándiból ez a turmix nagyon-nagyon sok időt, ezzel nagyon-nagyon sok időt lehet spórolni. Tehát tulajdonképpen akkor beletesszük a fagylaltot a turmixba, jól lehet hallani, hogy még kopog, annyira fagyott állapotban van. És mondom, mindenféle... belenyúl, és akkor, hogyha lezárta, csak hát ezek szerint nem... Azt gondoltam, hogy jobban megolvad a fagyi, illetve a banán, de hát nem ez történt. Úgyhogy várjunk egy picit, és akkor talán könnyebben lesz majd elkészíthető. Semmit nem szükséges hozzáadni. Tehát, hogyha a banán éreszt és nem zöld, akkor a gyümölcs cukortartalma elegendővé teszi és elég édes lesz. Aha, hát nem, az meg nem elég erős. Úgyhogy én azt gondolom, hogy most átadom az Áginak, és ő folytatja azzal, amit meg könnyen elkészíthető, és az a diókrém. És várunk, amíg a banán felenged egy kicsit.
2: Hát amit én beszeretnék önöknek mutatni, az a diókrém, és ez egy nagyon finom, kellemes ízű édesség. Akár kenyérrel fogyasztva, akár pedig csak úgy desszertként. És mivel olajos magból készül, ezért számolni kell azzal, hogy ennek elég magas a kalóriaértéke. Egy bögre diót, hát én megnyertem az víztartalmát, ez körülbelül 3,5 deci. Recept itt egyébként mindenki majd készet veheti, félbögre vizet veszek hozzá.

0: attól függően, hogy ki, hogy van az édesízekkel, aki édesebben szeretné, az tehet bele 3 evőkannára, aki kevesebbet, az 2. Most én teszek 3-at. És nyilván attól is függ, hogy a méznek milyen az állaga, mert hogyha nagyon folyós, akkor 3 kanál nyilván sokkal kevesebb, mint hogyha így lehet pörgetni. Tehát én ebből most 3-at veszek. Sok. Hát... Majd lehet tesztelni, fel lehet dönteni, hogy jó lesz-e, vagy sem, ki, hogy szereti. Ízlés dolgában pedig nem lehet vitatkozni, tehát van, aki azt szeret, hogyha nem annyira édes, van, aki pedig úgy szeret, hogyha édesebb. De most, aki cukros, nyilván annak vissza kell fognia. Szóval... Igen. De most én szóval még nem próbálkoztam ezzel, azt mondjuk tök magból, meg napraforgóból lehet, akkor hagyma ízesítéssel készíthető. Hoztam magammal vaníliarudat, én ezt sokkal többre becsülöm, mint a vaníliás cukrot, mert ez egy természetes valami. Én cserépfájház lakásban lakom, és megszertem azt, hogy föltettem a ház tetejére, de gondolom egy radiátor ugyanezt a cél szolgálja, vagy sütés után berakni a sütőbe, tehát ez szont száraz. 2 cm hosszúságot letörök belőle, és hogy nagyon kellemes ízt ad neki. És hogy az ízét kiemeljek, én egy cukrot teszek bele. Most fog jönni a mixelés, és az alatt majd ki lehet kapcsolni a mixot. Itt követhető volt, tehát amint követhető volt, eleinte folyós volt, és ahogy egyre jobban szétaprította a készülék a diót, egyre sűrűbb masszát kaptunk. Most én ezt meg fogom mutatni. Az oldalán itt még néhol van egy kis méz, ezt összekavarom. És lehet még, tehát még tovább mixelni, és akkor egészen habos és krémes állagú lesz. És ahogy itt tényleg az előbb itt egy nagyon jó hozzászólás elhangzott, tehát én sem szoktam belenyúlni fémmel, amikor forog, mert kieshet a kezemből. Ha fa kiesik, akkor legalább akkor az darálja le, akkor a gépnek nem lesz baja, de még egy kicsit pörgetem, kicsit lenne. Én például nagyon szeretem ezt, hogy ráteszem pirított kenyérre, és akkor banánkarikákat teszem hozzá, vagy bármilyen gyümölcsöt lehet fogyasztani. Most még, amint látják, folyik. De bele szoktam tenni üvegbe, és egy kis idő után ez megderne, de hogy a mag magába szívja a vizet, ez egy szilárdabb valami lesz. Én például azt találtam ki a napokban, hogy gesztenyefüré. Tehát megvettem a mirejük gesztenyemasszát, és ezt tettem hozzá. Nagyon kellemes és finom íze van. Majd a fagylalthoz megkóstolhatja mindenki, hogy milyen. Én akkor átadnám neked Zsuzsa a helyet, nem tudom, hogy milyen állapotban van. Én azt gondolnám, hogy segítek, karikázzuk össze, és akkor jobban küzdöm. Hát ebben egy kicsivel több vizet tettem otthon, de így is lehet látni, hogy ez egy szűrű valami. De és a múltkori ételekkel kapcsolatban kipróbált esetleg valaki önök közül a pástétomok receptje alapján, amit... Nem? Köszönöm. Végül is igen, csak eddig még soha nem volt ilyen problémám, hogy nem daráltam volna le. Lehet, hogy túlzottan most megfagyott. De egyszerű sima a rendes hűtő mélyhűtőjébe is elégre. Én most betettem a fagyasztóládának a mélyhűtőjébe, és azért most szontá fagyott. De azt gondoltam, hogy mivel már 2 órával ezelőtt elindultam otthonról, ezért az biztos, hogy ki fog úgy olvadni, és féltem, hogy ilyen egészen... szóval így elvizesedik, hogy... Ezt előjáróban el kell mondani, hogy nem szabad olyan ízeket várni, mint egy megszokott zsárgótól, mert hogy eleve teljes kiörlésű liszttel készült, és éppen ezért hát már eleve nem lehet olyan az íze. Én nem dejót használtam hozzá, hanem diót, mivel az olajos magvak ahhoz, hogy a bevitt vitamin mennyiséget, tehát egy csomó olyan vitamin van, amelyikhez szükséges az olaj bevitele, ezért a legtöbb esetben a pástétomok esetében is nem margarint használtam, egyetlen egy esetben sem használtam margarint, hanem vagy olívaolajat, vagy egy kanál olajos magvat, tehát mondjuk napraforgó magvat. Emészhetőbb, és mivel mivel kisebb a mennyiség, amit használunk, mint a margarin esetében, vagy az olaj esetében, ezért az energiabevétel is kisebb, és nagyon krémessé, finommá tudja tenni, illetve azt kell, hogy mondjam, hogy például a napraforgómmal bizonyos ételeket még karakteresebbé tesz, ha a napraforgón magot használunk. Ott hátul volt egy kérdés. Komplettálás. Ez a úgynevezett fehérje komplettálás, hogy teljes értékűvé tenni, amíg a Gábor így beszél. Mert általában azt szokott a kérdés lenni, hogy az ellenér, hogyha nem használunk húst, akkor hogyan kaphatunk teljes értékű fehérjét. És abban az esetben, hogyha abban a féléket, zöldségfélékkel vagy süvelyesekkel párosítunk, akkor igenis teljes értékű fehérjét kapunk. Viszont a hússal szemben könnyebben emészhetőek ezek az ételek. Tehát a hús emésztéséhez nagyobb energiára van szükség, amit a szervezet ugye mondjuk az agyi tevékenységből van például el. Igen. Hát ezt kérdezett a kis malőrért, ezt meg fogjuk csinálni majd így apránként. De, igen. Tehát akkor közben elkezdenénk körbe kínálni a süteményeket, és akkor hát ízlelgessék, kóstolgassák, szopják ezt az újfajta ízt, és mindegyik sütemény le is van írva egy ilyen kis lapra, úgyhogy haza lehet vinni és kipróbálni. Igen? Hát jobb az, hogyha az ember házi malomban őrli, mert tudja, hogy mit fogyaszt. Azt gondolom, hogy a fehér liszt kapcsán is a gyakorló háziasszonyok tapasztalták, hogy van egy-két meglepetés időnként a fehér lisztben. Így a barna lisztben is előfordulhat néhány meglepetés, apró rágcsáróktól kezdve még a csavarig is, néha már csavart is lehet találni benne. Úgyhogy jobb, hogyha otthon őrüljük. De ha erre nincs lehetőség, akkor azt lehet tanácsolni, hogy Graham lisztet használjunk, az még mindig jobb, mint a fehér liszt, mert hozzá van keverve utólag a korpa, de a Gábor el tudja mondani ennek az arányát, hogy milyen arányban kellene a fehér liszthez korpát és csírát keverni ahhoz, hogy viszonylag teljes értékű lisztet kapjunk.
1: Elhangzott egy kérdés ugye a liszttel kapcsolatban. Ugye a fehér liszt az jóval értékelenebb, azt tudjuk, mint a barna liszt, vagy mint a teljes őrlésű liszt. Ugye a korpában nem csak a rossz anyagok vannak, hanem értékes fehérjék, D-vitaminok vannak benne, a búzacsírában az E-vitamin, ezek létfontosságú anyagok. A tervezett számára a felszívódásban, az emésztésben, enzimműködésben, a nagycserében szerepet játszanak. Én azt mondanám, hogy összekeverhetjük a fehér lisztet is korpával, meg búzacsírával, az is egy megoldás. Mondjuk egy általában ugye a mag belső nagy részét, azt a fehér liszt része alkotja, de korpa nélkül ez igazán nem nagyon tud haladni a szervezetben. Ezért mondjuk én azt mondanám, hogy egy ilyen egyharmad rész korpát lehet hozzá keverni, de én magam is soha nem próbáltam, inkább Graham lisztet szoktam vásárolni, hanem teljes őrlésű liszt. Ugye Malom Boldogban lehet Graham lisztet kapni, és ehhez búzacsírát adagolva nagyon értékes könnyed készíthető, ha valakinek nincs házi malma. Van esetleg kérdés, miközben a kínálás folyik, aközben azért lehet még kérdezni, tudom, hogy az idő már ugye 7:30 egy kicsit előre járt, de ha van egy kis türelmük és van egy kis kérdésük, de a jövő héten is itt leszek, és akkor is lehet, tessék parancsolat hátul. Hát azt gondolom, hogy az étkezési keményítőt, azt nem elsősorban az egészség miatt, noha valamennyi részben azért a keményítő az jó hatású, hanem inkább a sütvérre érzékenyek miatt terjedt el, ugye, mert van, aki a búzalisztet nem tudja emészteni, ugye érzékeny a glutén érzékeny, tehát a kuparicával szoktak sűríteni. Én azt javaslom, hogy inkább például, ha készítünk mondjuk burgonya főzeléket, ilyen egyszerű krumpli főzeléket, akkor azt sűrítsük, de mondjuk ne búzalisztel sűrítsük, tehát rántáskészítés, hanem mondjuk szójaliszttel. Ha egy burgonya főzeléket szójaliszttel havarunk vagy sűrítünk be, vagy berántunk, az jóval értékesebb lesz, mint hogyha csak búzát, tehát ugye a krumpli búzával létszik, ez nem olyan értékes, mint hogyha a burgonyát szójával. Vagy például... Ez mondjuk másra is vonatkozik, mondjuk viszont fordítva van, mondjuk ha babfőzeléket tetszik készíteni, vagy szója, vagy bármilyen más süvelyesből főzeléket, ott viszont gabonalisztán lehet komplettálni a fehérjét. Tehát így lehet a fehérje és a hüvelyes, illetve a gabonaféle és a hüvelyes minden esetben komplettálja egymást, mert amelyik aminósabb nincs meg az egyikben, az megvan a másikban. Ezért nem véletlen, hogyha ugye vidéken is a főzelékhez esznek kenyeret. Ez nem csak azért, mert ez egy szokás, hanem mert így komplett az egész. A gabonafélével megevett hüvelyes. Így. Tehát, hogy a hüvelyes főzelék van, akkor ugye gabonalisztből habarom, vagy nem tudom. Mondjuk a rántás készítése kapcsolatban azért elmondanám, hogy a rántásnak ugye az a megszokott készítési módja, hogy olajon megpirítjuk a lisztet. És ezt higítjuk fel a főzelékkel, és így keverjük hozzá. Na most az olaj, hogyha hevítjük, akkor 200 fok fölé fölhevül. Hát ugye el tudjuk képzelni, 230 fokon mi lesz az olajból, hát túl sok minden nem. Tehát elveszíti az értékét egy olaj, hogyha mondjuk pirítjuk benne a lisztet. Ezért én mondjuk úgy szoktuk csinálni, hogy szárazon, a lisztet szárazon szoktuk egy kicsit megpirítani, és levesztjük a tűzről, és egy kevés olajat utána öntünk hozzá, és így adagoljuk hozzá a tűzelékhez, mert olaj nem melegszik fel olyan magas hőfokra. Még az esítésnek egy módja, igen. Nem muszáj megpirítani. Hát hidegen is össze kell keverni. Mondjuk azért szokták pirítani, mert egy érdekes ízkap úgy, a jellegzetes ízkap is azt van, aki szereti. Meg érdemes arra is odafigyelni, hogy mondjuk ha valaki például pörköltet készít, vagy lesót, akkor alapvetően nem az olajtól, ugye aki háziasszonykodik a konyhában, tudja, hogy egy lesónak mondjuk az alapja, az nem az olaj vagy a zsír, hanem micsoda. Mi az, ami képezi az úgynevezett zap részét? A hagyma. Lehet készíteni olajmentesen olyan finom pörköltet, vagy olyan finom lecsót, hogy a legjobb ilyen zap része van, mert sűrű, ugyanakkor alig van benne olaj, csak a hagyma van benne több. És hogyha fedő alatt készítjük, csak kevésszer vesszük le a fedőt, akkor az illóolaj, a hagymának a gyógyító illóolaja is nagy részben azért benne marad, hogy a fedőn lekondenzál és vissza söpög az edényzetbe, tehát akkor nem is veszik el még az illóolaj sem, tehát fedőnél érdemes. Inkább a hagymát vízben pároljuk meg, és a főzés közepe vége felé adhatjuk hozzá az olajat, és sokkal egészségesebb lesz, és nem károsodik az olajban néző eszenciális zsírsav, ami mondjuk a szívési rendszerre nagyon jó, hogyha az nem károsodik, akkor ez megelőzhető vele sok szív probléma. Ugye egy égett, egy sült olajban sokkal több a káros anyag, ami a szívési rendszerre is rossz, és a rákbetegségeket is megnöveli. Gondolom, hogy jobbak, noha árban is jobbak, árban is drágábbak, de ezek az újabb ilyen teflon edényeket tetszik gondolni, ahol nem szükséges hozzá olaj, vagy melyik? Ja igen, az igen, az jó. A jónak tartom abszolút, mi magunk is abban készítünk, igen, igen, hát az jó. Igen, igen, igen. Vitaminok szempontjából mondjuk nincs túl sok különbség, csak úgy gondolom könnyebb, nálunk legalábbis otthon könnyebb vele bánni. Tehát nem ég le mondjuk az élelem, hogyha abban főzünk. Nálunk, hát mondjuk vitaminban ugyanúgy, a vitamintartalom ugyanúgy károsodik. Van esetleg még kérdés, ugye? Igen, igen. Igen, tehát az volt a kérdés, tetszettek hallani, hogy van-e különbség a között, hogyha vízzel pároljuk, és olajos vízzel párolódik mondjuk egy élelem, egy étel, vagy pedig csak olajban. Csak olajban sült tulajdonképpen? Hát ugye ez a különbség, hogy a víz forráspontja az ugye 100 fok, az olaj forráspontja meg 200 fok fölött van, 230-240 fok. És ha valamit sütünk, akkor a 200 fok fölé hevül maga a táplálék is, és teljesen károsodik a benne lévő tápanyag. Még hogyha az olaj a vízzel együtt van, akkor maximum csak 100 fokig hevül, tovább nem. Tehát egy 100 fokos hőkülönbséget nyerünk ki, és nem károsodik. Nem, hogy a reggelibe beépítve, tehát én magam is úgy szoktam étkezni, hogy reggelibe építem be, mondjuk egy műzli reggelibe építem be a gyümölcsöt. És az elégséges. Hát közben nem szoktam, és azt szokták mondani az orvosok is, hogy naponta és a gyümölcsöt edjünk mondjuk így evések között. Az a helyzet, hogy a gyermekek esznek sok gyümölcsöt, viszonylag mondjuk kapnak almát, ilyesmit, de mégis betegek. Azért, mert a gyümölcs vitamintartalma nem tud fölszívódni. Én amióta reggel eszem gyümölcsöt, szénhidráttal, tehát nem fehérjével együtt, ezért kevesebb gyümölcs is szolgáltat ugyanazt a vitamin mennyiséget, és ezért sokkal jobban érzem magam, mint régebben, amikor lehet, hogy több gyümölcsöt ettem, de étkezések között ettem, vagy étkezés után ettem, és rosszul éreztem magam. Úgy nagyon kellemetlen tehetségérzés van az emberben. Tehát azt gondolom, hogy én vacsoránál építeném be is, reggelinő és vacsoránál építeném be, mondjuk egyharmad arányban, vagy lehet még a fele is. És még azt mondanám, hogy zöldséget és gyümölcsöt együtt azt én nem javasolnám, ez a kettő máshogy emésztődik. Tehát mondjuk egy zöldséges edény után gyümölcsöt fogyasztani, a gyomornak sem tesz jót. A zöldség emésztése az más típusú, mint egy gyümölcsnek a megemésztése. Egyébként azt szerettem volna még mondani önöknek, hogy ez az étrend, amit itt fölvázoltam, ez igazából nem új, ez csak Magyarországon új ez az étrend. Ez mondjuk a világ más országaiban, mondjuk Németországban, az Egyesült Államokban ezek már az egészséges életmód részévé váltak. Már a külföldön már egy-két generáció fölnevelkedett ilyen étrendben, amit most ott jobb oldalon tetszenek látni. Tehát én most, amit mondtam, ezek azok a tapasztalatok, hogy egy egészséges étrend, amely a jobb oldali oszlopban látható, szellemileg és fizikailag milyen frissességet eredményez, és láthatom mondjuk az Egyesült Államokban, hogy azok a gyermekek, akik így táplálkoznak, ők szellemileg és fizikailag jóval nagyobb teljesítő képességűek, mint a húson és sajton élő gyermekek. Ez már köztudott, sőt már vannak statisztikák, hogy a szívésérrendszeri betegségek és a rákbetegségek is mennyivel ritkábbak az ilyen étrenden élőkön. Vigyázni kell azonban, hogy mondjuk ha készítünk egy szójapörköltet, vagy készítünk egy borsó főzeléket, ezért is igen nagy kalóriatartalma. Tehát azért vigyázzunk ezzel, hogy átállunk itt az egészséges életmódra, és azt gondoljuk, hogy nem fogunk akkor hízni. Ha eszünk egy szójapörköltet, mondjuk barna rizssel, azért ez egy jó kis kalória a szervezet számára. Mindig egy fizikai munkásnak elégséges, de mondjuk nőknél már vigyázni kell ezekkel is, hogy vigyázzunk, hogy ezek is igen. Hát ugye egy lencse főzelék például 500-600 kalória. Most ha eszünk egy feltétet, az már 2-300, már 800, és akkor alig eszünk, még eszünk hozzá egy szelet kenyeret, meg van egy 1000 kalória. És akkor még nem mondtam a levest, nem mondtam a készítettünk még valamit. Jó. Köszönöm szépen az önök megtisztelő figyelmét. Egy utolsó kérdés, ugye? Hát talán a vacsorába be lehet, illetve hétvégén. Hát. Jó kérdés. Hétvégén azt szokták mondani. Igen, mondjuk vacsorában egy pirítós kenyér, fokhagymás pirítós egy vacsorára az jónak számít. Ugye a fokhagymában antibiotikum tartalmú anyag van, ami segíti a szervezet toborálását. Úgyhogy igen, ez mondjuk egy jó gondolat. Igen, mondjuk én is akkor szoktam fogyasztani, amikor belátható időn belül nem megyek mondjuk másnap, hogy más helyre, és akkor az ember ugye az kitisztul a szervezetből. Én köszönöm szépen a figyelmüket, hiszen a titok már eljárt, és 8 óráig van konkrét időnk ebben a helyiségben. Úgyhogy köszönöm a megtisztelő figyelmüket, és a jövő előadás a csontritkulásról fog szólni, hogy miért népbetegség a csontritkulás, megkérdezzük ezekre a választ, hogy a magyar táplálkozásban miért áll elő ez a súlyos eset, hogy az embernek már 50 éves, vagy 60 éves korában elkezd ritkulni a csontozata, és hogy valójában a sajt és a tejtermékek vajon ezek megoldást jelentenek erre a problémára, vagy nem. Szeretettel várjuk önöket a jövő héten is.
2: Adventnet Rádió. Radio.adventnet.hu

0: Örülök, hogy előre jöttetek, csak majd, hogyha a felnőtteknek beszélek, akkor megkérem a Regit, hogy csücsüljön vissza. Jó? Én szerintem, amit most fogok nektek mondani, gyerekek, már nagyon-nagyon régen mondtam, csak szerintem akkor még úgy emlékszem, hogy egész picik voltatok. Noéról fogunk beszélni ma, és a fiairól. Emlékeztek-e, hogy hány fia volt Noénak? Nem hallottátok még, hogy hány fia volt Noénak? Akkor elmondom. Jó, három fia volt, úgy hívták őket, hogy Sém, Kám és Jáfet. És mit tudtok Noéról, hogy milyen időben élt? Könnyű vagy nehéz időben élt? Könnyű vagy nehéz élete volt Noénak? Miért volt könnyű, miért volt nehéz? Megbeszéljük ma, jó? Szerintetek? Könnyű élete volt Noénak? Mit csinált Noé, lányok? Mit csinált Noé? Senki nem tudja. Hát akkor elmondom, Miki bácsi. Mit csinált Noé? Bárkát. Miért kellett Noénak bárkát készíteni, gyerekek? Miért kellett Noénak bárkát készíteni? Mert ebben telett kedve? Csónakázni szeretett volna? Gyerekek, miért készített bárkát Noé?
1: Mert elfélyedett
0: volna. Így van. Honnan tudta Noé, hogy víz lesz? Ki mondta neki, hogy víz lesz? És abban elsüllyedne, ha nem lenne bárkája. Ki mondta neki? A többi emberek mondták Noénak, hogy csinálj magadnak bárkát, mert el fogsz süllyedni? Lányok? Ki mondta neki? A Jóisten, ugye? És Noé mit mondott a Jóistennek? Mit mondott? Hiszem, ha látom, és majd nekiállok akkor, amikor látom, hogy majd víz lesz. Képzeljétek el, hogy addig nem volt ilyen víz, ami utána. Nem így volt az eső, meg a zápor, mint ahogy most látjuk, hanem pára volt, majd harmadikba tanulod Noa, milyen formában volt a víz addig a földön, hogy öntözte meg a virágokat, hogy gondoskodott a Jóisten, de utána olyan történt, amit addig nem láttak az emberek. És mit tudtok? Tudom, hogy tudtok Noé történetéről. És mit tudtok róla, hogy hány ember hallgatott Noéra? Mert Noé nem csak bárkát épített, hanem mit mondott az embereknek, Lidus szerinted? Mire kérte az embereket Noé?
1: Hogy készítenek egy bárkát.
0: Igen, mert kicsi volt az a bárka. Kicsit kellett csinálnia? Nagyot. Miért kellett nagy bárkát építeni a Noénak? Szerintetek? Ha csak magának épített volna, akkor mekkora lett volna? Pici, nem? Miért kellett neki nagyot építenie? Hogy sokan beleférjenek, ugye? Mennyi állat ment, minden állatból bement. Tudom, hogy sokat időztök ennél a témánál, mert szeretitek a természetet. De és hányan mehettek be abba a bárkába? Noé, felesége, Noénak a három fia, az már öt, és a három fiúnak a felesége. Az nyolc. Nyolc ember, és sokan éltek akkor a földön? Sokan, nagyon sokan. Mindenkit hívott Noé, minden emberhez eljutott a hívás, hogy vigyázzatok, mert ha nem jöttök velem, és nem gondoljátok meg magatokat, akkor el fogtok süllyedni. És hányan hittek Noénak? Lányok? Hát ha csak nyolcan mentek be, akkor senki más, ugye? Akik meg barátaik voltak, meg az ős szüleik, azok meg meghaltak arra, mire az özönvíz jött, akik lelkileg még támogatták, meg erősítették őket. De amiért én ma veletek beszélek, tudjátok-e, hogy milyen hosszú ideig épült ez a bárka? 120 évig. Az olyan hosszú idő, hogy mostanában nem is látunk olyan öreg embert. Már ha valaki eléri a 80 évet, már akkor is örülünk. Hát, ha a 90-et, az már csoda. A 100-at meg nagyon kevesen érik meg, és akkor nagyon hosszú életűek voltak az emberek, és Noé csak a bárkát 120 évig építette. És amiért erről ma beszélünk, hogy vajon Noé egyedül építette azt a bárkát, vagy segítettek a fiai, mit gondoltok? Egyedül. Ha egyedül építette volna, bemehettek volna azok a fiúk, Lidus, szerinted? Lett volna kedvük bemenni? Gitettek Noénak a bárkát.

0: házasodtak-e meg, vagy közben, de az biztos, hogy Noénál fiatalabbak voltak, és milyenek lehettek ezek a fiúk, hogyha segítettek az apukájuknak? Hallgathattak ők más ügyben is az apukájukra? Bizony, ugye? És kedvük lett volna nekik inkább más csinálni, mint bárkát építeni? Mit gondoltok? Hát, azért ezt meg kellett tanulniuk, mert mindenki más gyerek, akinek éltek a szülei, más csinált, mint inkább bárkát épített volna, ugye? Mit kellett nekik nagyon megtanulniuk a bárkaépítés közben? Akkor is hinni apának, mikor mindenki más csinál, ugye? És akkor is abban segíteni, amit ő tart fontosnak. Akkor is, ha más más csinál, ugye? Ha más mást játszik, máshoz van kedve, ha gúnyolnak is érte, hogyha megvetnek is érte, ha butaságnak is találják, de én akkor is annak hiszek, amit a szüleim mondanak, mert az a jó, mert az az Isten szava, hogy akkor menekülök meg, és akkor tudok segíteni is, és akkor lehetek örök életbe is együtt az Istennel is, meg a szüleimmel is. Biztos, hogy Noé fiainak meg kellett tanulniuk az engedelmességet a bárkaépítés során. És mit gondoltok? Mindegy volt, hogy ezt a bárkát hogy építik fel? Lehetett a saját gondolatból? Szerintem így lenne jó, szerintem... 8 ember már, ha elkezdene gondolkodni azon, hogy szerintem hogy lenne jó, hát az a bárka nem épülne fel. Csak egy terv alapján épülhetett fel, amit az Isten mondott, így van. És akkor nem volt mindegy, hogy mit hova teszek, milyen fadarabot hova teszek, mivel kenem be, meddig hagyom, hogy formázom, annak mindennek úgy kellett lennie, ahogy a jó Isten mondta, mert csak így tudta őket megvédeni. Nagyon érdekes a téma, otthon beszéljetek anyával, apával róla, de még sokat lehet róla beszélni, most csak azt szerettem volna kiemelni, hogy Noé fiai megtanulták azokból, amiket tenniük kellett, az engedelmességet és a hitet. És kívánom nektek, hogy ti is tanuljátok meg azokból, amiket tenni kell, az engedelmességet és a hitet. Jó? Jó, akkor. És a felnőtteknek pedig alapigéül János evangéliumából szeretném felolvasni az első igémet. És van egy igen János evangélium a 17. fejezetében, amikor Jézus imádkozik a szolgálata befejezésekor, az övéiért is, és így szól, hogy az pedig az örök élet, hogy megismerjenek téged. Ki tudná folytatni? És akit elküldtél, a Jézus Krisztust, és ki tudja, hogy folytatódik ez az ige. Olvasom neki.
1: Én dicsőítettelek téged e földön, elvégeztem a munkát, amelyet rám tettél, hogy végezzem.
0: Így van. János evangélium a 17. fejezet 3.-4. versénél olvashatjuk ezt. És nagyon nagy hangsúlyt fektettem eddig erre az igére, és fontos ige is, hogy az pedig az örök élet, hogy megismerjenek téged az egyedül igaz Isten, és akit elküldtél, a Jézus Krisztust. De hogy Jézus hogy végezte el, és hogy mondta el ezt az atyának teljes hittel és bizalommal, azt a másik mondatból tudjuk meg. Azt mondja, hogy ő dicsőítette a földön az Istent, elvégezte azt a munkát, amit rábízott, hogy végezze azt. Ugye gyerekek, veletek beszéltünk a bárkaépítésről, amit úgy kellett végezni, ahogy az Isten mondott. És most beszélünk a felnőttekkel arról, hogy hogy kell elvégezni azt a munkát a mai időben, amit az Isten mond. Mert nagyon-nagyon fontos dolog, hogy beszéljünk róla, hogy tudatosítsuk magunkba, és jól gondolkodjunk róla. A másik ige, amit többször említettem már nektek, hogy engem nagyon megragadott Timóteushoz írt levele Pálnak, és a második levél 4. fejezetében olvashatjuk, 2. Timóteus 4. fejezete. Biztos emlékeztek rám, múltkori szombatiskolákban is

0: terítékre került, amikor elmondja, hogy milyenek lesznek az emberek, hogy hagyják oda a fülüket a mesékre, de számomra megragadó az 5. vers volt, amikor azt mondja, hogy de te józan légy, mindenekben szenvedj, az evangélista munkáját cseleked, és szolgálatodat teljesen betöltsd. És a mai napon mi erről fogunk beszélni, hogy hogy lehet azt a munkát elvégezni, amit az Isten ránk bízott, hogy elvégezzük azt, mert ezáltal az Istent dicsőítjük meg, ezáltal fogják elhinni az emberek, hogy ki az egyedül igaz Isten, ezáltal fogják megismerni, ezáltal fognak tudomást szerezni Jézus Krisztus igaz mi voltáról, hogy hogy lehet a szolgálatot teljesen betölteni. De mielőtt még a mélyre mennék a dolgoknak, hogy szoktunk mi a szolgálatról gondolkodni? Mondjatok egy pár gondolatot, hogy mi jut eszetekbe a szolgálatról, mi minden tartozik ebbe bele. Egyáltalán szoktunk-e arról gondolkodni, hogy mi szolgálunk, és az Istennek szolgálunk? Biztos, hogy szoktatok, mert az ember...
1: Hálával.
0: Így van. És tettek, de miben? A gyakorlatban mivel tudunk szolgálni az Istennek?
2: Végezzük azt a feladatot, ami tulajdonképpen amit ránk bízott, elsősorban a családunk körében.
0: Így van, családunk körében végezzük a feladatot, még valaki mondja.
1: Irgalmas szemmel járunk.
0: Uh-huh. Családunk is, irgalmas szemmel járunk, és még hol van szolgálatunk? A gyülekezetben, ugye? Tehát a családban, a világban, és a gyülekezetben. És szoktunk-e mi arról gondolkodni a mindennapokban, hogy azon a napon, amin éppen fölébredünk, mi a szolgálatunk a családban, az, hogy mi történik velünk a világban, arról sem tudunk előre, de készülünk-e mi erre, és készülünk-e arra, hogy betöltsük a szolgálatunkat teljesen és tökéletesen a gyülekezetben. A mai napon ezt a három dolgot beszéljük meg, de hogy milyen sokrétű a szolgálat, azt el se tudnánk mondani itt, ennyien se tudnánk összehordani, de ahhoz, hogy betöltsük a szolgálatunkat, szerintetek mire van szükség? Gondoljuk végig.
2: Az Isten vezetésére
0: elsősorban. Miért van szükség az Isten vezetésére?
1: A saját fájunk hívetlenül
0: szolgáljuk. Tehát, hogy a szolgálatról egyáltalán normális fogalmaink legyenek, így van? Mert ha nem az Isten vezet, és a saját szájunk íze szerint megyünk, akkor mit teszünk? És meglátjuk, hogy mi a szolgálat? Ha mi nem úgy kelünk fel, hogy nekünk ma feladatunk van, amit az Isten ránk bízott azért, hogy megdicsőítessen az ő neve, hogy elhiggye a világ, hogy Jézus Krisztus őtőle van, és ő az egyedül igaz Isten, akkor nem fogjuk komolyan venni, hogy mi a szolgálatunk, ha ezen nem gondolkodunk, ha ennek nem járunk utána, és ha nem válik bennünk céltudatossá. Hogy tudunk utána járni, hogy mi a szolgálatunk? Milyen segítségeink vannak?
2: Elkérjük a feladatainkat a Jóistentől reggel imába.
0: Uh-huh. Imádság által.
1: Az angyalok munkatársai.
0: Igen. Nagyon fontos, amit a Marika mond, a bizonyságtételek, a prófétai írások rendkívül is sokat mondanak arról, hogy az ember szemléletében kitisztázódjon az, hogy mi az Isten akarata mi velünk szemben. Hogy milyen dolgokat adott nekünk, hogy mi elvégezzük azt, amit ránk bízott, és úgy töltsük be, ahogy ő szeretné. Ha valamelyiket kihagyjuk, vagy az imádságot, vagy a segítségkérést, vagy a bizonyságtételeket és az írásokat, tiszta fogalmunk lesz a szolgálatról? Nem. Én azért tudom ilyen bátran mondani, mert én is tapasztalom magamon, hogyha valamelyiket elhagyom, valamelyik segítséget, akkor torz fogalmaim lesznek a szolgálatról, és nem azt fogom betölteni, amit az Isten szeretne. És bizony fájdalmas, amikor rájövök, hogy az Isten egész mást mond a szolgálatról, mint ahogy én arról gondolkodtam. A az ige hirdetést azzal szeretném folytatni, hogy az Isten arról beszél, és azt mutatja be az életünkben, hogy amikor mi úgy gondolkodunk a szolgálatról, mint valami nagyon nagy feladatról, mert felelősségteljes, mert nagy, és számunkra kibogozhatatlan, akkor gondoljatok végig, hogy bármilyen utat, amit a hívő életen belül megmutatott, hol kezdte a Jóisten rajtunk? Hol kezdte a Jóisten rajtunk? A kibogozhatatlan nagy dolgoknál, hogy mi a logikus egyáltalán az ő részéről? Vagy szépen felépítve a dolgokat, és tisztává téve. De nekünk a szolgálatról olyan fogalmaink vannak, hogy egy hatalmas dolog, ami folyton előttünk van, ami vagy a felelősségérzetünket olyan mértékig turbozza fel, hogy nem tudunk vele mit kezdeni, vagy türelmetlenné tesz minket bármivel szemben, ami másról szól, mint ez a szolgálat, vagy vakká tesz minket azzal szemben, ami az igazi lenne, és olyan érzelmeket és indulatokat vált ki belőlünk, amiről mostanában tanulunk a szombatiskolákon. Én azért hoztam előtérbe ezt a dolgot, mert nagyon nagy szükségét érzem annak, hogy e felől a dolog felől is ugyanúgy elmélyedjünk, mint az érzelmek felől, mint az akaratunk felől, mint a helyes gondolkodás felől, mert ezen a téren is az Isten rendet szeretne bennünk rakni. És azért, hogy erről mélyebben tudjunk beszélni, én elétek hoztam egy olyan írást Ellen White-tól, amit az elmúlt hónapokban az egyik bibliakörön már közösen felolvastunk, de én tudom magamról, hogy milyen az, amikor egyszer hallom, de aztán milyen az, amikor másodszor is hallom, és harmadszor is szembesülnöm kell vele, és negyedszer sem lehetem komolytalanul. Egy pár dolgot fogok ebből a fejezetből felolvasni, és a végén elmondom, hogy melyik fejezetből. Amikor mi a szolgálatról gondolkodunk, az Isten ki szeretné tisztázni számunkra, hogy akár a családban vagyunk, akár a gyülekezetben, vagy akár más emberek között járunk elünk, nem feltétlenül nagy dolgokba kell gondolkodnunk. És elmondom és felolvasom, hogy mitben kell gondolkodnunk. Aki hű a kevesen, a sokon is hű az. Az ember sokszor lebecsüli a kis dolgok fontosságát, mert kicsik. E kis dolgoknak pedig nagy szerepük van a fegyelmezésben. A keresztény életben valójában nincsenek lényegtelen dolgok, jellemépítésünket ezer veszély fenyegeti, ha lebecsüljük a kis dolgokat. Akkor most kimondtuk, hogy a szolgálatunkat miben kell kezdenünk keresni? A kis dolgokban. Mik ezek a kis dolgok, testvérek? Mik szoktak számunkra kis dolgok lenni? De. A hétköznapi kézen fekvő dolgok, kis dolgok. Aztán még mik szoktak kis dolgok lenni? Amit azért tartunk kicsinek, mert számunkra vagy kényelmetlen, vagy a kicsiségénél fogva jelentéktelen, vagy egyáltalán nincs hozzá kedvünk, vagy úgy érezzük, hogy be. Vagy eredménytelen, vagy úgy érezzük, hogy nekünk ez nincs képességünk. Ezek mind kicsivé törpülnek akkor, amikor mi nem gondolkodunk az Isten szerint. Krisztustól távol az ember Sátán kísértéseinek célpontja, és hibákat követel a Mesterért végzett szolgálatában. Mivel a kis dolgokban nem vezetik helyes elvek, nem tud engedelmeskedni Istennek a nagyobb és különlegesnek tartott feladatokban sem. Ugye megbeszéltük, hogy mi nagynak és különlegesnek tartjuk az Isten munkáját, de az írás szerint képtelenek vagyunk ezt betölteni, hogyha a kis dolgokban nem vezetnek minket helyes elvek. Az élet apróbb ügyeinek kezelésénél melengetett hibát beleviszi a fontosabb dolgokba is. Olyan elvek alapján cselekszik, amelyeket megszokott. Ismételt cselekedeteinkkel szokásokat alakítunk ki, szokásainkkal jellemünket formáljuk, jellemünk pedig meghatározza földi és örök sorsunkat. Csak a kis dolgokban való hűséggel szoktathatjuk hozzá magunkat ahhoz, hogy becsületesek legyünk nagyobb kötelezettségeinkben is. Mikor mi arra gondolunk, hogy ránk az Isten nagyon nagy feladatot bízott, mert tényleg nagyot, akkor mire kell hozzászoktatni a gondolatainkat, és aztán a cselekedeteinket is? Mit értettünk meg a felolvasottakból?
2: Egy kicsi dolgokban legyünk hűségesek, és akkor fog az Isten majd nagy feladatot.
0: Így van. Hogyha a kicsi dolgokban megértjük az Isten dolgait, akkor fogjuk betölteni a nagy feladatokat is, a nagyobb kötelezettségeket is akkor. Az Úr a legmagasabb szinten szeretné látni gyermekeit, hogy képességeikkel, amelyekkel meg akarják áldani őket, megdicsőíthessék őt. Ezt még úgy, ahogy át szoktuk talán gondolni, nem? Hogy az Úr a legmagasabb szinten szeretné látni gyermekeit, hogy képességeikkel, amelyekkel meg akarja áldani őket, megdicsőíthessék őt. Ott szoktunk talán elakadni, hogy megint a legnagyobb dolgokra koncentrálunk, és arra, hogy vannak képességeink, és vajon hogy kell ezt kamatoztatni. Bennem kusz a zavar szokott lenni, amikor erről gondolkodok, és vagy türelmetlenné tesz, vagy kétségbe ejt. De most örülök, hogy erről gondolkodtam, és olvashattam róla, mert letisztult megint az Isten egyszerűsége, következetessége, és szeretete bennem. Az áldást osztó Isten mindazt megadja nekünk, amivel bebizonyíthatjuk, hogy a mi módszereink jobbak a világénál. Talán erről is szoktunk gondolkodni, de azért ehhez már hit kell, hogy elhiggyük, ugye? Az áldást osztó Isten mindazt megadja nekünk, amivel bebizonyíthatjuk, hogy a mi módszereink jobbak a világénál. Meg kell mutatnunk, hogy értelmesebbek, bölcsebbek, ügyesebbek, és tájékozottabbak vagyunk, mert hiszünk Istenben és az emberi szívekben munkálkodó hatalmában. Ez is felrázó, de itt még mindig az van, hogy hogyan tegyük meg, mert a mindennapi életben még úgy, ahogy ha egyedül vagyok, akkor úgy érzem, hogy tájékozott vagyok, ügyesebb vagyok, értelmesebb, meg bölcsebb, de aztán már ketten vagyunk hozzám, és két vélemény van, vagy két különböző szemszög, vagy két különböző vérmérséklet, akkor oda az egész, és az emberek nem azt látják rajtunk, hogy mi ügyesebbek, tájékozottabbak, frappánsabbak vagyunk, hanem pont az ellenkezőjét. És most jön az, ami lényeges számomra, és amit túl szoktunk lépni, vagy túlugrunk rajta hamar, mert kicsinek tartjuk, az Isten szemébe pedig nagy dolog. Minden tettünket hűség és becsületesség szője át. Ebben a mondatban van egy nagyon-nagyon fontos szó. Az is fontos, mind a kettő. Becsületesség is fontos. Felolvassam még egyszer. Minden tettünket. A hanyagság és figyelmetlenség ellen eltökélten kell küzdeni. Sokan a legdurvább hibákra is elég mentségnek tartják a feledékenységet. Pedig ők is kaptak értelmet, akár csak mások. Fegyelmezzék gondolataikat, és szokjanak le a feledékenységről. A feledékenység bűn, és a hanyagság is az. Ha megszokod a felületességet, akkor eljuthatsz oda, hogy lelked üdvösségét is közömbösen veszed, és végül meg kell állapítanod, hogy nem készültél fel Isten országára. Testvérek, kicsi dolognak szoktuk tartani, hogyha feledékenyek vagyunk, vagy hanyagok? Vagy el szoktuk csapni? Mert ez a mi jelen tulajdonságunk. Az Isten viszont nem így gondolkodik róla. A hanyagság és a figyelmetlenség ellen eltökélten kell küzdeni. Testvérek, szoktunk a mindennapi életben feledékenyek és hanyagok lenni a munkánkkal kapcsolatban? Családban? Világban, gyülekezetben. Mekkora fényt vet az Isten munkájára? Mikor azt mondja, hogy az áldást osztó Isten mindazt megadja nekünk, amivel bebizonyíthatjuk, hogy a mi módszereink jobbak a világénál, meg kell mutatnunk, hogy értelmesebbek, bölcsebbek, ügyesebbek, és tájékozottabbak vagyunk, mert hiszünk Istenben és az emberi szívekben munkálkodó hatalmában. És ha nekünk ez volt a jellem tulajdonságunk, akkor az Isten azt várja tőlünk, hogy ezt a kicsi és számukra elhanyagolható dolgot fejlesszük fel oda, ahova ő szeretné, hogy betöltsük a dolgokat. Mert amikor nem ez történik, és túllépünk rajta, amit értelem vált, ha megszokod a felületességet, akkor eljuthatsz oda, hogy lelked üdvösségét is közömbösen veszed, és végül meg kell állapítanod, hogy nem készültél fel Isten országára. Mikor Jézus beszélt a kecskék és a juhok példázatáról, mit gondoltok, miken buknak el az emberek, akik azt hiszik, hogy az Isten szolgálatot töltik be? Nagy dolgokon? Mit olvasunk mi a bibliai példákból? Milyen csapdákat készít az ellenség nekünk, a saját csapdáinkat?
1: Amelyik területen nem győzünk, azon támad a rejtelmet. Tulajdonképpen csak az egy fajtán nevedés.
0: Így van.
1: De abból előbb-utóbb majd nevedés.
0: Így van. Én most nem szeretném a családot és a világot kiemelni. Én most arról szeretnék beszélni, hogy milyen megakasztó körülményeket hoz az, hogyha a hanyagságot, a felületességet és a feledékenységet meghagyjuk a gyülekezetben, magunkban. Mert ez a téma nem azért szól, hogy türelmetlenebbek legyünk egymással, és jobban észrevegyük egymás hibáit, hanem azt szeretné a Jóisten, hogy azt a feladatot, amit ránk bízott, betöltsük úgy, ahogy ő szeretné, mert akkor fogja megismerni a világ az egyedül igaz Istent, akkor fog megdicsőülni Jézus Krisztus neve, és így fogjuk elvégezni azt, amire ő minket elhívott. Mit indít el az, amikor hanyagság, feledékenység és felületesség történik valamelyik munkaterületén? És most itt ne nevezzünk meg bármelyik munkát, ami egy gyülekezetre hárul azért, mert az Isten embereket hívott egyben, hogy betöltsék a szolgálatot. Mi történik, hogyha van 10 ember, és abból akár csak egy is? Most vegyünk egyet. De most nagyon, nagyon érgalmas voltam. Vegyünk egyet, és nem tölti be a feladatát azért, mert felületes, hanyag vagy feledékeny. Miért bomlik meg a rend? Aha. A többiek is megengedik maguknak, és lazasság lesz. Aztán még miért? Hát ha az az ember nem tölti be a feladatát...
2: Valaki át fogja venni, és az meg túlterhelte.
0: Így van.
1: De? Nem van előre, tehát ha valamit Isten művére akarunk tenni, akkor egyforma előre kell mindenkinek haladni, mert ha egyik részterületre marad, akkor egész nem tud egészteni.
0: Mert mi történik akkor? Valaki átveszi, vagy mindenki átveszi,
1: Teljesen
0: átrendeződik. És akkor itt most nem beszélek arról, amikor majdnem mindenki más csinál, minden, amit kellene. Hanem most arról beszéltünk, hogy csak egy valaki, ugye? Mit jelent az, hogy hanyagság? Beszéljük meg ezt a szót. Mit jelent az, hogy hanyagság?
1: Nem végzi el a munkámát.
0: A felületesség meg a hanyagság az szinte ugyanaz a fogalom. Nem végzi el, holott?
1: Hiányosan
0: végzi el. Nem teljes szívvel végzi el. Nem odafigyelve. Milyen lehetőségeket veszít az az ember, aki? Bár az világ életben is egy munkahelyen, hogyha a feladatát nem úgy végzi el. Amit már mondtatok is. Nem lesz tökéletes a munkája, ami lehetne. Aztán örömet veszít, és örömet veszel másoktól is. Nagyon jó. Rossz lesz a lelki ismerete, de
1: nem fejlődik azon a területen olyan mértékben, amit tudnak fejlődni.
0: Így van.
1: Csak a 100%-kal tudunk tovább lépni önmagában.
0: Nagyon jó. Tehát most már kezdünk közelíteni ahhoz, hogy önmagának is gátokat vet, és másoknak is. Mert az az ember, aki az Istenért akar szolgálni, jó szándékkal, mit szeretne megdicsőíteni? Kit szeretne megdicsőíteni? Az Istent. De ha nem tölti be, kire vet rossz fényt? Az Istenre. Elég kicsi dolgokban nem betölteni a feladatainkat? Nagy következményei vannak annak, ha kicsi dolgokban nem töltjük be? annak is. Én nem akarok itt konkrét dolgokat mondani, mert mindenkinek megvan a maga területe. Azért szeretném a mai napon ezt feltárni, mert nagyon nagy veszélyei vannak annak, hogyha nem döbbenünk rá, és nem vesszük komolyan azt a szolgáltat, amit az Isten adott nekünk. Annak konkrét feladataink is, amiről tudunk. Azon belül is lehet felületesség és hanyagság, meg feledékenység is. Azon belül is nagyon-nagyon veszélyes. Nekünk ezekhez a feladatokhoz hogyan kellene kiállnunk? Ha azt látjuk, hogy nem vagyunk rá alkalmasok, akkor alkalmassá válhatunk? Az Isten szeretné? Azt várja, hogy siránkozzunk, hogy nem vagyunk rá alkalmas? Nem. Hogyha mi feledékenyek vagyunk, akkor hogyan kell erről gondolkodnunk? Megmutatja az Isten?
2: Hogy megítálnunk Isten segítségét, hogyha mi nem szálljuk teljes erővel oda?
0: Teljes erővel odaszállni. Azt mondja Ellenvágy, a hanyagság és a figyelmetlenség ellen eltökélten kell küzdeni, és a feledékenység és a hanyagság is egy kategória bűn. Ha meg mi a bűneinket felfedezzük, akkor nem azért van, hogy az Isten eltiporjon minket, vagy lehordjon minket, hanem azért, hogy felemeljen. De nem azért, hogy elbújjunk, meg nem azért, hogy megindokoljuk, hogy mi miért vagyunk ilyenek, hanem azért, hogy felfedezzük, és konkrétan szembeszálljunk vele, és az Isten segítségét kérjük. Mert ha mi ezt hagyjuk, komolytalanul vesszük, kicsinek érezzük, és tovább marad, akkor megbont egy olyan egységet, ami csak maga körül fog forogni, és kialakul egy csokor önző ember. Nem hogy fejlődnének, hanem egymást fogják gerjeszteni, mert a hanyagság, a felületesség és a feledékenység provokáló tényező azokkal szemben, akiknek ez az erősségük. Tudom, hogy nem kellene, hogy így legyen, és arról tanulunk, hogy mi nem legyünk provokálhatóak az érzelmeinkben, de óhatatlanul olyan láncreakciókat indít el egy közösségen belül, ami megakasztó tényező, és mi lehet, hogy csak azt látjuk, hogy a másik kijött a sodrából, de nem gondolkodunk önmagunk és a szolgálatunk felől komolyan, és nem látunk bele, hogy miért jött ki a sodrából, és egy hanyag és felületes gondolkodásmódot is fog előidézni. Egy közösségen belül az Istennek szolgálatai vannak, feladatai. Ellen White úgy ír erről, és majd szeretnék is belőle felolvasni, mint egy gépezetről, amit fogaskerekek hajtanak, és tökéletes rendben mennek egymás mellett. És ezt írja, hogyha ebben a rendben ott is volt, akkor is volt megoldandó probléma Buffalo Creekben éppen, mindig ez a szerencsétlen település van előhozva, de tényleg így volt. Egy látomásban, egy álomban látta Ellen White, előtte egy másik képet látott. Fölébredtem, majd vissza elaludtam, és azt álmodtam, hogy férjem rendezni próbálja az ügyeket ebben a gyülekezetben. Nehézségei voltak. De mivel ez a helyzet alakult ki, ez a nehézség, ezért ketten vagy hárman elég bölcsnek vélték magukat, hogy rendbe hozzák a gyülekezetet. Látták a bajt, ugye? Valami baj volt, és ők úgy gondolták, hogy majd ők oda mennek, és megoldják azt a problémát. És akkor mondták, hogy majd szabad lesz, felszabadul a gyülekezet, és helyre kerül minden. Volt gépük, hogy működtessék, és mindegyikük gépe nagyobb géphez volt kapcsolva. Mindenkinek dolgoznia kellett kezével a gépén, és akkor a nagy gép gyönyörűen működött, és a nagy kerék minden fordulata pontos és egybevágó volt. Ha bárki elhanyagolta a nagy géppel összekapcsolt gépét, a nagy kerék minden fordulata fülsértő hangot adott, mely nem csupán azt az épületet zavarta meg, amelyben volt, hanem szembe levő épület is beleremegett, megrázkódott. Különösen kettőt láttam, aki odahagyva a gépét, a nagy kereket figyelte, azon akart igazítani, hogy simábban, egyenletesebben forogjon. De mivel ott hagyták a helyüket, a beavatkozásuk ahelyett, hogy javított volna a helyzeten, csak még kellemetlenebb hangot eredményezett. Azt gondoltam, hogyha mindenki a gépe mellett állna, ha szorgalmasan és hűen végezni a munkáját, nem lenne baj a nagy géppel. Ám a nagy gép zaja többek figyelmét elterelte munkájukról. Ezt a bajt most már rendezni kellett. És itt leírja azt, hogy hogyan rendezte a férje. Számomra nagyon tanulságos volt, régen is, amikor olvastam. De most, mivel olyan időket élünk, amikor komolyan kell vennünk az Isten minden szavát, gondolkodnunk kell ezen a dolgon. És azért, mert az Isten egy rendezett nagy gépet szeretne előállítani. Ő neki megvan a terve ehhez. Neki megvannak a lehetőségei. Semmi nem túl drága ahhoz, hogy ez helyreálljon. Semmit nem tartok túl drágának ahhoz, hogy ezt elérje bennünk. Csak a mi figyelmünk és a teljes szívünk oda szentelődésén múlik ez. És gondoljatok bele, most felsoroltuk, hogy miket ér el ez, hogyha nem így működik. De mit ér el ez, hogyha az Isten ezt el tudja érni nálunk? Amikor nem önmagunk körül fogunk forogni, amikor a feladatainkra őszintén és teljes szívvel, még ha félelem is van bennünk, de felkészülünk bátorságot kérve, és elnyerjük. Mert ha kérjük, elnyerjük. Amikor minden tisztává válik előttünk, amikor meglátjuk, hogy mi a mi feladatunk, mi történik akkor? Azt is meglátjuk, hogy mi nem a mi feladatunk. És helyére terődik minden. Mikor át tudjuk engedni a helyet, mikor le tudunk mondani dolgokról, mikor tényleg alázatossá válunk közben. Mi történik, testvérek, akkor mit lát rajtunk meg a világ? Mikor meglátja rajtunk a világ, hogy az áldást osztó Isten mindazt meg tudja adni az embereknek, amivel bebizonyíthatjuk, hogy a mi módszereink jobbak a világénál. Meg tudjuk mutatni, hogy értelmesebbek, bölcsebbek, ügyesebbek, tájékozottabbak vagyunk, mert hiszünk Istenben és az emberi szívekben munkálkodó hatalmában. Mi növeljük, Isten pedig megsokszorosítja képességeinket, ha a kis feladatokat lelkiismeretesen elvégezzük. Ezek az apró feladatok fogják a legáldottabb befolyást árasztani Isten művére. A legapróbb feladatok fogják. Ha az élő hit aranyfonálként szövi át a legkisebb feladatainkat is, akkor minden köznapi munkánk elősegíti lelki növekedésünket. Így állandóan Jézust fogjuk nézni, és a Jézus iránti szeretet életerővel hatja át minden vállalkozásunkat. Talentumaink helyes felhasználásával pedig aranylánccal kapcsolódunk a mennyei világhoz. Ez az igazi megszentelődés. Ez az igazi megszentelődés. Mert a megszentelődés az Isten akaratának való tökéletes engedelmességben, a mindennapi kötelességek vidám teljesítésében áll. Sok keresztény azonban valami nagy feladatra vár, mivel nem kerülhetnek olyan pozícióba, amely kielégíthetné becsvágyukat. Nem teljesítik lelkiismeretesen az élet köznapi kötelességeit sem. Ezek nem érdekesek nekik. Nap mint nap elszalasztják azokat az alkalmakat, mikor bizonságot tehetnének Isten iránti hűségükről. Mi alatt valami nagy feladatra várnak, elmúlik az élet teljesítetlen céljaival és elvégezetlen feladataival. De én olvasnék fel nektek mást, és hogyha elkeserednétek. Nekem nagyon kedves, nagyon-nagyon kedves idézetem Ellen White-tól, a hetes bizonságtétel, igen, elfelejtettem mondani, hogy ez egy talentumos példázatból olvastam fel. Nem az ötből és a tízből, az egyből a részletet. De nagyon kedves idézetem a hetes bizonságtétel 164. oldaláról, amikor az Isten bátorít, még ha megfed is. A helyzet személyes és fáradhatatlan igyekezetet követel. Nem elcsüggedést és nem feladást. Személyes és fáradhatatlan igyekezetet. A legmagasabb fal is csupán tégla, téglán. A legmélyebb hó is csak pehely, pehely hátán. Türelmes folyamatosság a jó tettekben. ez legyen jelszavunk. Kitartóan igyekezzünk lépésről lépésre előre haladni, míg meg nem futottuk a versenyt, míg győzelmet nem arattunk. Kicsi apró lépések, de abban türelmesen. Nem feladni, nem elkeseredni, hanem megragadni az Istent. Ellen White sokat ír arról, hogy egy keresztény ember úgy végzi a szolgálatát, hogy az egyik kezével, teljes erővel a menny felé, Krisztusba kapaszkodik. A másik keze csak szabad, csak a másik. Azzal menti az embereket. De nem engedhetjük el a fölfelé tartó kezünket sem. Az életet csak egyszer éljük. Törekedjünk tehát, hogy Krisztus jellemének pecsétjét hagyjuk ismerőseinken. Engem nagyon megragadott az elmúlt szombatiskolai tanulmány, az elmúlt negyedévi. Tudom, hogy sokszor beszéltem róla, mert én is nagy feladatra vágyom. Én arra vágyom, hogy betöltsem azt, amit az Isten ad nekem, és közben én is elsiklok azok alatt, és azért beszélek erről, nem másért. De beszélnem kell róla, és nem tehetek úgy, mintha nem érintene meg, vagy mintha én ezt csak elmondanám nektek. És én olyan elemi erővel vágyom arra, hogy úgy tudjak érezni, úgy tudjak tenni, ahogy Jézus tett bármilyen helyzetben. Nagyon-nagyon megérintett Jézusnak sok eddig számomra rejtett dolga, amit az emberek között végzett. Mert a gyógyításairól, a jóságáról, a befogadásáról, az előítéletmentességéről sokat tudtam eddig. De az, ahogy egy helyzetben, például amikor a kereszten volt, hogy ő mit tartott a szolgálata betöltésének, arról nekem torz fogalmaim voltak. Én mindig úgy hittem, hogy neki az volt a feladata, hogy meggyőzze az embereket az Isten dicsőségéről, és ez is volt a feladata, de máshogy, mint ahogy én gondolkodtam róla. Például amikor ott volt a jobblator, ezt olvashattam róla, és ez engem nagyon-nagyon megfogott, és azóta is erre vágyom, és nem adom fel, hogy amikor ott függött mellette, akkor én elgondolkodtam, hogy én mit tettem volna, ha még odáig eljutottam volna egyáltalán, hogy nem dühöngök azon, hogy miért lógok én a kereszten. De biztos, hogy valami elemi erővel odafordultam volna a jobblatorhoz, és elmondtam volna neki, hogy ez az utolsó lehetősége. Vagy hisz bennem, vagy nem. De ha elmulasztja, nagy baj lesz. És Jézus nem. Az Istenre hagyta azt, ami az Isten feladata volt. Úgy olvashatjuk róla, ezt a pici részt szeretném nektek felolvasni, hogy az Isten teret és időt hagyott a jobblatornak arra, hogy megfigyeljen dolgokat, megjegyezzen dolgokat, lásson dolgokat, halljon dolgokat Jézusról és Jézuson. És korábbi meggyőződése, hogy Jézus a megváltó, ismét megerősödött a szívében. De Jézus egy valamire figyelt. Mire figyelt Jézus ott a kereszten? Hogy töltötte be a szolgálatát? Mit tett ott Jézus a kereszten? Mi volt az, amit láthatott, hallhatott a jobblator, ami meggyőzte őt végérvényesen? Így van. És még mit csinált? Azon felül, hogy nem haragudott? Azokért az emberekért imádkozott, akik őt bántják. És azt mondja, hogy Jézus a Szentlélekre hagyta azt a munkát, ami bevégezte. Bevégezte a jobblatorban. A Szentlélek megvilágosította elméjét, a valóság láncszemei lassanként ismét összekapcsolódtak, és ő már, mint a jobblator, eljutott az igazság ismeretére. Jézusban, aki összetörve, kigúnyolva ott függött mellette a kereszten, meglátta Istennek ama bárányát, aki elveszi a világ bűneit. Nem Jézus győzte meg, nem a szavaival győzte meg, nem a meggyőzésével győzte meg, hanem az egész viselkedésével. És azzal, hogy azt végezte, ami neki a feladata volt ott. Engem bámulattal és csodálattal tölt el az isteni háromság együttműködése. az a gépezet, ami tökéletesen működik. De ugyanakkor örömmel tölt el, és egyszerűen kimondhatatlan hittel, hogy az Isten nekünk ugyanezt szeretné adni, hogy vele is, egymással is így működjünk együtt, hogy tudjuk, hogy mikor, kinek mi a feladata. Eljuthatunk ide, a nagy dologra, de ez a kicsi dolognál kezdődik, amit komolyan veszünk, itt is, itt is, itt is, itt is, és akkor kapjuk meg ezt a nagyot. A másik, ami megint nagyon megérint, tehát nem fogom mindet felolvasni nektek, és tudom, hogy már beszéltem róla, de olyan örömmel tölt el. A másik Pilátus volt. Egész addig munkálkodott ezért az emberért is az Isten, és Jézus nála is hagyta, hogy az Isten lelke meggyőzze, beérlelje azt, amit be kell, és nem esett kétségbe akkor, amikor azt látta, hogy fordul ez az ember, és nem jó felé fordul. Engem ez is bámulattal tölt el a mai szombatiskolai tanulmány kapcsán is, hogy az érzelmeken úgy uralkodni, hogy amikor nem az történik, amit elvárnék, amikor látom, hogy a másik bajban van, és rossz felé megy, és talán visszafordíthatatlan, akkor is az Isten pecsétjét hordozza magamon. Mert ezt láthatta Pilátus, és ezt szeretném felolvasni nektek. Jézus nem a szavaival győzte meg, hanem Pilátus tekintete kutatóan Jézuson nyugodott. Pilátus már sokféle bűnözővel találkozott. Eddig még sohasem hoztak elé senkit, aki a jóságnak és nemességnek azokat a vonásait hordozta volna, mint ez az ember. Jézus arcán nem látta semmi jelét a bűnnek, sem a félelemnek, a vakmerőségnek, vagy a dacnak. Pilátus egy higgadt és méltóságteljes magatartású embert látott maga előtt. Testvérek, beszéltünk róla, hogy a bűn mit okoz bennünk. Azok a konkrét kicsi dolgok is, amikről ma beszéltünk. Talán Marika mondta ki, vagy bele nem tudom meg. Lelkiismeret furdalást. A lelkiismeret furdalás zavarodottságot okoz, mentegetőzést okoz, félelmet is okoz, dacot is okoz, hogyha védjük magunkat továbbra is. És ezek azok, amiket az Isten szeretne bennünk a helyére rakni és eltörölni. Hogy ne legyen bennünk ilyen, és ha a kis dolgokat betöltjük, rajtunk is ezt fogja látni az Isten, mert amikor tudjuk, hogy az Isten szerinti munkát végezzük, akkor mi látszódik rajtunk, akkor mit érzünk? Én ennél nagyobb örömet nem tudok elképzelni. Ami nem a körülmények függvénye, és nem azon múlik, hogy változik-e a másik, mert én is ebbe szoktam tiporni, nem azon múlik, hogy változik-e a másik, és látom-e az eredményét, hanem azon, hogy tudom, hogy én az Isten által adott szolgálatot végre be tudtam tölteni. Igaz, hogy küzdelembe került, mert az énemmel való folyamatos küzdelembe került, de be tudtam tölteni. És akkor rajtunk is ezt láthatják az emberek. Még egyszer felolvasom. Jézus arcán nem látta semmi jelét a bűnnek, sem a félelemnek, a vakmerőségnek, vagy a dacnak. Pilátus egy higgadt és méltóságteljes magatartású embert látott maga előtt, akinek az arc kifejezése nem egy bűnöző ismertető jegyeit, hanem a menny pecsétjét hordozta magán. És én ezért az utolsó kifejezésért. Az Isten azt szeretné látni rajtunk, hogy mi a menny pecsétjét hordozzuk magunkon. És higgyétek el, nem nagy dolgokon múlik, nem nagy feladatokon múlik. Mindig a kicsin, tégla, tégla hátán, hópehely, hópehely hátán. Az Isten nem tud minket vezetni nagy léptekbe. Mi is érezhetjük magunkon, fizikailag, szellemileg képtelen minket nagy dolgokba vezetni, kicsi dolgokba. De kicsi dolgokat rendezni szeretné bennünk, és ha a kicsi dolgok a helyükre kerülnek, akkor mi leszünk azok a fogaskerekek, amik egymáshoz kapcsolódnak, és a menny pecsétjét hordozhatjuk magunkon. És még egy dolgot szeretnék itt felolvasni. Ne szűnjetek meg azért küzdeni, hogy elhagyjátok a bűnt. Ne szűnjetek meg keresni a szív tisztaságát Jézus által. Holnap, vagy a jövő héten túl késő lehet már ahhoz, hogy a menny számára tökéletesítsd jellemed. Én mindig itt is a nagy dolgokra gondoltam. Az Isten a kicsi dolgokról beszél. Kicsi dolgokban. A késlekedésben rejlik az igazi veszély. Ha vonakodunk engedni Isten szent lelke kérlelő szavának, mivel jobban szeretünk a bűnben élni. A késlekedés ezt jelenti ugyanis a valóságban. A bűnt csak a végtelen veszteség kockázatával lehet melengetni és dédelgetni, bármilyen kicsinek vagy jelentéktelennek látszó vétekről legyen is szó. Amit nem mi győzünk le, az minket fog legyőzni, és a pusztulásunkat munkálja. Az Isten pedig a javulásunkon munkálkodik. És én szeretném végezetül még egyszer felolvasni bátorításként. Az pedig az örök élet, hogy megismerjenek téged, az egyedül igaz Istent, és akit elküldtél, a Jézus Krisztust. Én dicsőítettelek téged ezen a földön, elvégeztem a munkát, amelyet rám bíztál, hogy végezzem azt. De te józan légy, mindenekben szenvedj, az evangélista munkáját cselekedd, szolgálatodat teljesen betöltsd. És hogy még egy kis bátorítást adjak, készítettem nektek különböző idézeteket a bizonságtételekből, kett csinálóul. Teljesen spontán sorrendben mindegyik másról szól. Ha idejöttök és vesztek belőle, akkor biztos, hogy arra volt szükségetek. Délután meg, ha van kedvetek és időtök hozzá, olvashatunk fel ilyen bizonságtételeket, amik az igazi munka betöltéséről szólnak. És azt kívánom, hogy mielőbb álljunk össze ilyen gépezetté, és ne megrendítsenek minket az Isten által feltárt dolgok, hanem hittel töltsenek be, és azt lássuk meg, ahova szeretne minket az Isten elvezetni. Amen.
2: Mindenható jó Istenünk, hálásan gondolunk arra, hogy te ilyen nagy időt, erőt, áldozatot szántál azért, hogy megsegíts minket. Köszönjük szépen, hogy bátorítasz és támogatsz minket. Köszönjük szépen, hogy amikor azt mondod, hogy megsebzel, de be is gyógyítasz minden sebünket, akkor teljes bizalommal fordulhatunk hozzád. Köszönjük, hogy felhívod a figyelmünket arra, hogy noha te mindentudó és mindenható vagy, velünk szemben lépésről lépésre szeretnél a megszentelődésünkben segítséget adni, feltárni dolgokat. Köszönjük, hogy úgy acélozod az értelmünket, hogy nem engedsz tovább a kis dolgokon, amiket mi elsiklanánk vagy komolytalannak tartanánk. Köszönjük szépen, Urunk, hogy egymás segítségére is lehetünk ebben. Azt is köszönjük, hogy figyelmeztetsz minket, hogy nem azért tártad fel ma elénk, hogy kritikusabbak legyünk, mert ellenség ezt akarja elérni bennünk, hanem azért, hogy önmagunknál legyen a mérce magas, és másokkal szemben meg tudjuk érteni mindent, hogy még nem látja, még nem érzi, még nem tud küzdeni, vagy bátor kezek legyünk akkor, amikor a küzdelemben erősíteni kell, vagy felrázni. Istenünk, látjuk, hogy az a nagy munka, amire a végidő népét elhívtad, számunkra átláthatatlan, teljesíthetetlen, érthetetlen és iszonyatosan nagynak tűnik. De köszönjük szépen, hogy bízhatunk a te lépésről lépésre való segítségedben. Köszönjük, hogy te nem nagy dolgokat vársz el tőlünk egy nap, hanem hogy meglássuk az aznapi dolgunkat, és attól ne húzódozzunk. Istenünk, köszönjük, hogy te egyszerű vagy, hogy te nem gondolkodsz velünk szemben bonyolultan, és nem is bonyolultan tárod fel. Bocsáss meg, kérünk, hogy mi gondolkodunk sokszor túl nagy dolgokban, és nem helyesen látunk téged. És azt is megköszönjük, hogy olyan távlatokat nyitsz elénk, amik aztán majd megengedik a nagy dolgok betöltését. De tudjuk, hogy a Szentlélek ilyen mértékű segítsége és a veled való járás akkor fog teljesen tisztázódni, és akkor áraszthatod ránk, ha mi ilyen gépezetekké válunk a kis dolgainkban. Segítsünk, hogy kitartásunk legyen az írások olvasásában. Ne hanyagoljuk el, hiszen annyit tanulhatunk belőle. Segíts, hogy a te szavad értékes, értelmes és mindenek felett való elsőrendű legyen az életünkben. És hogy a küzdelmeink, imádságaink közben se álljunk fel félig,
0: hanem végig és vérig tudjunk tusakodni. Köszönjük, hogy szeretsz minket. Isten nem bántasz minket, amikor tudod, hogy milyenek vagyunk, hanem a megszentelődésünkön munkálkodsz. Áldott legyen a neved, Istenünk. Minél előbb, minél

Keresztúri Dezső valaki tenyerében. Sokszor nem tudtam, mi derül ki végre sok titok közül meglepetésül. Valóság lesz a képzelet, vagy csatazajra ébredek, harcban ész nélkül. Belezuhantam, visz az ár, mihez, mert kell okot talál, hogy fennmaradjon végül a gyötrött test, mely elveti eszméletét, nem kell neki, mert csupa vér már, visszaájul, vagy kirepül a fénybe, vagy alámerül, sűrű kövér sárnyeli, új törvény dobja ki, új áramokba hull.

hol más fény, más sötét jár. Kérdezhettem, hol is vagyok, mit is tegyek, mire a sok esély, hisz látni néhány lépésre, ha tudok. Sodrások, labirintusok szédületében bármi várhat, kő, iszap, parti rét, s rám veti háló végzetét, angyal, ördög, akárki. Sokszor éreztem, vége van, megölnek, elvesztem magam, s mindig túléltem. Sokszor éreztem, eltűnök, s a nap mind újra kisütött, valaki lenyúlt értem. Mindig úr lett a vadakon valami nagyobb hatalom, s elfértem tenyerében. A modern magyar költészetben igazán kevés az a vers, amelyről azt lehetne mondani, hogy a gondviselésről szól. A gondviselés maga is régi fogalomnak látszik, régi megkopott, talán vallási értelmi fogalomnak csupán. Már Arany János küszködött azzal, hogy van-e gondviselés, van-e az élet minden területére kiható gondviselés. Ő, aki a Toldi 7. énekének csodálatos sorait megírta, kinek az ég alatt már senkie sincsen, ne féljen, felfogja ügyét a jó Isten. Micsoda két sor ez, és ugyanakkor ez az Arany János később, az évek múltával mindig újra és újra bizonytalanabb lesz ebben a tekintetben, hogy van-e egy világot formáló, fenntartó bölcs akarat. Arany János, aki a darvinizmus kezdeti magyar elfogadói közül való volt, költészetében a 60-as, 70-es évektől fogva már nem ismétli olyan magától értetődően a Toldi 40-es évekbeli gyönyörű sorait. És aztán jönnek a nyugatosok, Adi, Babics, Kosztolányi és a többiek. Ha valaki elolvassa Kosztolányinak az Ordítás az erdőben című költeményét, szinte belészorul a lélegzet, hogy hogy lehet így élni, hogy az ember úgy látja, hogy semmi célja, semmi értelme, semmi vezérlő elve nincs a világnak, és ha valaki elolvassa Babics Mihály beszélgető füzeteit, a nagybeteg Babics papírarót végső sorait, és azok közül is azokat, amelyek arról szólnak, hogy én úgy hiszem, mondja Babics, hogy a világnak úgynevezett célja és értelme nincsen, mintha csak visszhangoznék az egész magyar költészetből, a modern magyar költészetből, hogy nincs gondviselés. Vagy hogy még tovább menjünk az időben, aki értékeli a leghatalmasabb Pilinszky verset, az Apokrifot, amelynek a végső harmadik része azt mondja, hogy látja Isten, hogy állok a napon, látja árnyam kövön és kerítésen, lélegzet nélkül látja állani árnyékomat a levegőtlen présben. Hát Isten látja, de miért nem tesz valamit? Isten néz, de nem cselekszik. Ez is a gondviselés hit hiányának, felpanaszolásának emlékműve, az Apokrif és főleg az utolsó, harmadik része. És mindezt azért mondtam el, azért vettem végig Arany Jánostól egészen Pilinszkyig a legnagyobb magyar költők sorát, hogy Keresztúri Dezső versének hallatlan újszerűségére, de ugyanakkor régi értelműségére, hallatlan mélységére, ugyanakkor a virtuóz technika mögötti mély ember szeretetére és bölcsességére is rá tudjunk mutatni. Mert a vers vallomás, a vers tartó elemei ezek a sorok. Sokszor nem tudtam, kérdezhettem, sokszor éreztem. Szinte mindegyik strófa ezzel kezdődik. Sokszor nem tudtam, kérdezhettem, sokszor éreztem. A vers tehát önvallomás, ahogy én átéltem az életet, ahogy én az életet éltem. És az élet tele van bizonytalansággal, nem tudjuk, hogy valóság lesz a képzelet, és hogy vagy csatazajra ébredek, amikor valami békét kívántam volna, és aztán nem tudjuk, hogy mikor vagyunk ébren, és mikor ájulunk el, miféle új hullámok, áramok jönnek, kérdezhettem, hol is vagyok, mit is tegyek, mire a sok esély, hisz látni néhány lépésre, ha tudok. Micsoda sorok ezek, micsoda egyszerű visszaemlékezés, és mégis micsoda mélységes önszembesülés és számvetés,
hogy az élet nagy labirintusában ki segített, ki hordozott. És aztán jön az utolsó, negyedik strófa, ami ráteszi a koronát erre a vergődő versmenetre, erre a cikázó, ide-oda szaladgáló versmenetre, ami visszaadja az életnek is a cikázásait és szaladgálásait. Sokszor éreztem, vége van, megölnek, elvesztem magam. Hányszor érezzük ezt, hogy most valaminek vége, nincs megoldás, nem látom a kiutat, mi jön ezután? Sokszor éreztem, vége van, megölnek, elvesztem magam, s mindig túléltem. Csodálatos, egyszerű, kis rebbenékeny sorok, amik helyre teszik ezt az életérzést, s mindig túléltem. Sokszor éreztem, eltűnök, s a nap mind újra kisütött. Valaki lenyúlt értem. A vers címe, ne feledjük, valaki tenyerében. Ki ez a valaki, aki mindig túlélteti a borzalmakat, aki mindig lenyúl értünk, s a vers a legelsimultabb három sorban megnyugszik, a vers legvégső három sora így hangzik: mindig úr lett a vadakon. Kik ezek a vadak? Hát nem az állatkerti állatok, sem az őserdő állatai. Vannak ezeknél vadabb vadak, és ezek az emberek. Az emberi vágyak, az emberi akaratok, az emberi kívánások, az emberi elszánások, hallatlan nekifeszülései. Mindig úr lett a vadakon valami nagyobb hatalom. Érezzük ezekben az egyszerű sorokban is, hogy nem erővel és nem hatalommal lett úr a vadakon ez a nagyobb hatalom, hanem mint egy kismadár elfér a tenyerünkben, mi is elférünk az ő tenyerében, amiben melegség, törődés, odafigyelés, jóság van. Mindig úr lett a vadakon valami nagyobb hatalom, s elfértem tenyerében.

Sok szeretettel köszöntelek benneteket, örülök, hogy újra itt lehetünk köztetek, és újra látunk benneteket. Kérlek benneteket, hogy nyissátok ki velem együtt a Bibliátokat, és keressük meg alapigénket a Pál apostol rómabeliekhez írt levele 8. fejezetéből. És onnan szeretném majd olvasni a 28-tól a 31-ig terjedő verseket. Ez egy ismert igeszakasz. Sok tekintetben nem fogunk újat mondani nektek, de Péter apostol mondja azt, hogy ismétlés által próbálom a ti jó lelki ismereteteket ébrezgetni. Azt mondja Péter apostol, hogy ez nem rostellem. Szentírás olvasásával többször jutunk ilyen helyzetben, hogy már egy ismert igeszakaszt olvasunk újra és újra átgondoljuk. Tehát a rómabeliekhez írt levél 8. fejezet, és a 28-tól a 31-ig terjedő verseket olvasom. Tudjuk pedig, hogy azoknak, akik Istent szeretik, minden javukra van, vagy minden együttmunkálkodik a jóra, mint akik az ő végzése szerint hivatalosak. Mert akiket eleve ismert, vagy akiket előre ismert, előre el is rendelte, hogy azok az ő fia ábrázatához hasonlóak legyenek, hasonlatosak legyenek, hogy ő legyen elsőszülött sok atyafi között. Akiket pedig előre elrendelt, azokat el is hívta, és akiket elhívott, azokat meg is igazította, akiket pedig megigazított, azokat meg is dicsőítette. Mit mondunk azért ezekre? Ha az Isten velünk, kicsoda ellenünk? Ez a pár igevers onnan is ismerős, hogy Calvin János az eleve elrendelés tanát azt ezekre az igékre alapozta, nem csak ezekre az igékre alapozta. És ugye tudjuk, hogy a mai napig fennmaradt ez a tanítás, legfőképpen a reformáció kálvini ágában. És ez oda fejlődött, hogy ők úgy gondolják, hogy az Isten akiket akar üdvözít, akiket akar nem üdvözít, az Calvin abból indult ki, hogy az Isten akaratának ellent nem tudunk mi mondani. Ugyanis Isten olyan hatalmas és olyan nagy, hogy mi emberek nem tudunk ennek ellent mondani. Tehát ha az Istennek az az akarata, akkor ő véghez viszi. Ugye rögtön eszünkbe jut az az ige, amikor Jézus sírt Jeruzsálem felett. Azt mondta, hogy Jeruzsálem, Jeruzsálem, hányszor akartam, de te nem akartad. Az Isten megadja a lehetőséget, ugye, nekünk a szabad választásra. Én most nem ilyen szempontból szeretném, ha végig gondolnánk, amit kifejezetten ugye a predesztináció tanítása a Calvin szerint, hanem inkább a bibliai gondolatmenetet szeretném végigvinni veletek. Nem tudom, ti is vagytok ezzel így. Néha el szoktam gondolkozni azon, hogy mikor olvassuk az igében, hogy majd a megváltottak ott éneklik az örömmel az újongó éneket, és azt írja az ige, hogy megszámlálhatatlan sokaság. És akkor bennem úgy fölmerül kérdésként, hogy hogy létezik az, hogy ilyen sokan lesznek a megváltottak, az üdvözülők, amikor a Bibliában azt látjuk, hogy nagyon magas a mérce. Hát vagy az Isten lejjebb hozza a mércét, vagy Hogy fogja ezt megtenni. És ez az igeszakasz arról szól, hogy ugye tudjuk azt, hogy azt mondja az írás máshol, hogy az az Isten akarata, hogy minden ember üdvözüljön, üdvösségre jusson, és az igazság ismeretére eljusson. Tehát ha Istennek ez az akarata, akkor ezt ebben most egy kis bepillantást ad nekünk, hogy ez hogyan viszi véghez. Leírja itt nekünk a folyamatot a kezdettől a végéig, a mi életünkben. Talán mi is lehetünk sokszor elcsüggettek és elkeseredettek, hogy hát hogyan tud engem a Jóisten ebből a
az életből, ebből a, hogy is mondjam, bűneink által megkötözött életből bennünket megszabadítani. Kicsit talán olyanok lehetünk, mint az az ember, vagy alkoholista, vagy esetleg egy szenvedélynek a rabja, mondjuk cigarettának, aki úgy gondolja, hogy ő bármikor leteszi. És akkor egyszer úgy gondolja, hogy na, akkor most megpróbálom, és akkor veszi észre, hogy nem tudja letenni. Mi is, amikor megtérünk, amikor megtértünk, akkor úgy gondoltuk, hogy az Isten erőt ad nekünk, győzelem itt van kezünkben. És aztán látjuk, hogy a mi életünkben is küszködés van. Hát hogy van ez? Hogyan tudja az Isten a mi életünkben is az üdvösséget kimunkálni? Nagyon fontos a kezdése ennek az ige szakasznak. Tudjuk pedig, hogy azoknak, akik Istent szeretik, minden együttmunkálkodik a jóra. Minden javukra van, így van a mi fordításunkban, Károly így fordította, de ez azt jelenti, hogy minden dolog, ami történik velünk, az a végső cél irányába mutat. Tehát amikor a hétköznapokban történik velünk valami, megbotlunk az utcán, vagy rálépnek a kisujjunkra, vagy otthon történik bármi, az Isten tudtával történik meg, sőt, nem csak az Isten tudtával, hanem Isten beépítette azt a kis dolgot is az ő tervébe, azért, hogy mi a végső cél szerint üdvösséget nyerjünk. Tehát nem ilyen sokszor véletlenek, vagy sokszor majd, sokan gondolkodnak úgy, hogy majd amikor a nehéz idők jönnek, majd akkor döntsek jól. Mint hogyha a mai életünk nem volna olyan fontos. Az Isten minden egyes mai nehézséget és örömöt beépíti abba a nagy tervébe, hogy hogyan tud bennünket megjobbítani. Honnan indít? Onnan indít, hogy akiket az Isten előre ismert. És hova lyukad ki? Mi a cél, vagyis mi a vége? Meg is dicsőíti. Tehát akiket Isten előre ismert, azokat a végén megdicsőíti. Ha végigolvassuk ezeket a verseket, akkor szinte úgy fel is vetődik bennünk a kérdés, hogy itt csak Isten cselekszik? Olvassátok el. Akiket ismert, azokat elrendeli, akiket elrendelt, azokat elhívja, akiket elhív, azokat megigazítja, akiket megigazít, azokat megdicsőíti. Szinte, mint hogyha az embernek itt nem is volna része. Majd fogjuk látni, hogy azért van, de ez egy biztosíték. Ez egy biztosíték. Jézus, vagy a Szentírásban azt is olvassuk, Pál apostol mondja ezt is, hogy aki elkezdte bennetek a jót, az be is végzi. Amikor megkérdezik tőlünk, hogy biztosak vagytok ti az üdvösségetekben? Akkor mit mertek mondani itt? Ugye, volt már alkalom, esetleg délután megtehetjük, hogy beszélgethetünk erről, hogy föltettem ezt a kérdést, hogy nem mert mindenki határozott igennel válaszolni, hogy érezzük a mi gyengeségünket, hogy hát hogy merjük mi azt kimondani. Figyeljétek meg, hogy jelen időben, meg múlt időben beszél a Szentírás. Tehát Isten előre megadta az ő előre ismerése révén a kezdetet, és ugye a véget arra nézve, hogy ő megdicsőít. Talán erre majd kicsit később térnék ki, hogy mit jelent ez, hogy az Isten megdicsőít. Azt is megmondta, hogy milyen úton fogja ezt megtenni. Itt van a 29. versben, hogy ő azt szeretné, hogy az a cél, hogy azok, mármint akiket előre ismert, a fia ábrázatához hasonlatosak legyenek. Ez egy szép cél? Követendő cél? Követhető cél? Akkor már kicsikét megingunk ezen, hogy is van ez. Egy kis... Ez a rész nyilván nem ölelheti át minden részletében
azt, hogy hogyan lehetünk mi az ő fia ábrázatához hasonlóak, egy kicsit említ csak, hogy ő legyen első szülött sok atyafi közül. Mit jelent ez, hogy ő legyen első szülött sok atyafi közül? Jézus úgy járta végig ezt az utat a földön, hogy ő volt, azt mondja mással, hogy egyedül tapostam a sajtot. Ő neki kellett kitaposni ezt az utat. Ő volt az első zsenge, ő volt az első szülött, ő az, aki példát adott nekünk, aki mondhatja utánam, hogy gyertek és kövessetek engem. Tehát így kezdődik ez a rész, hogy akiket ő előre ismert, azokat ő elrendelte, és mivel az ismerés szó az nekünk talán ismert kifejezés, de az elrendelés már egy kicsit nehezebben érthető, akkor fogjuk igazán megérteni, hogy mit jelent az Isten szempontjából az elrendelés, hogyha végig folyamatot látjuk. Ha az egészet látjuk, akkor egyszerűbb lesz megértenünk, hogy mit jelent az Isten elrendelése. Ugye úgy folytatódik, hogy akiket az Isten elrendelt, azokat elhívta. És most szeretném egy kicsit a magunk életére is lefordítani ezt, hogy elhívott bennünket is az Isten. Ugye, bólogattok. A mi elhívásunk kettős. Vagy pontosabban lehet, hogy többszörös. Kettőt mindenképpen tudunk. Egyrészről, mint embereket is elhívott, személy szerint megszólított bennünket, és erre igent mondtatok, szövetséget kötöttetek a Jóistennel, megkeresztelkedtetek. Tehát az Isten elhívott bennünket arra, hogy mi az ő munkatársai legyünk. De van egy másik elhívásunk is, mert nem csak mint embereket, hanem mint közösséget is elhívott. Ugye tudjuk a hármas angyali üzenetből, hogy van egy elhívásunk, van egy feladatunk, amit ezen a világon, van egy küldetésünk, ezen a világon kell hirdetnünk. Ugye nem mondhatjuk azt, hogy nincs elhívásunk, mindannyiunknak van elhívás. Akkor lehet, hogy ezek az igék rólunk szólnak. Amikor az Isten elhív bennünket valamire, akkor az nem csak egy feladat, hanem az egy lehetőség is. Isten nem hagy feljebb kísérteni, mint amit elszenvedhetnénk, mondja máshol az ige, vagyis, és úgy folytatja, hogy a kimerekedéshez megadja az erőt. Tehát olyan dolgokra hív el bennünket, amire képességet és lehetőséget is kapunk az Istentől. Ne gondoljátok, hogy olyan dolgokra hívott el benneteket, vagy bennünket. Én már hallottam olyat, hogy volt, akik testvér belefáradt, és úgy gondolta, hogy hát erre engem nem hívott el az Isten. Vagy ez nem rám vonatkozik. Az Isten, hogyha bennünket, és fölismerjük azt, hogy minket elhívott, akkor ő képesít is arra, hogy mi ebben tudjunk járni. Egy pár igét szeretnék elétek tárni, hogy mi mindenre hívott el bennünket, ezen kívül még. Ezen a két fontos, pontosabban inkább ezt szeretném egy kicsikét még széjjelebb nyitni. Péter apostol írja a levelében, ismert ige, ti pedig választott nemzetség, királyi papság, szent nemzet, megtartásra való nép vagytok, hogy hirdessétek annak hatalmas dolgait, aki a sötétségből az ő csodálatos világosságára hívott el titeket. Ugye erről beszéltem, a személyes elhívás. Mire hívott el? Arra hívott el bennünket, hogy a sötétségből az ő csodálatos világosságára hívott el. Ti is átéltétek, megtapasztaltátok ezt, hogy a sötétségből az ő világosságára? Sőt, azt mondja az apostol, csodálatos világosságára hívott el. Tényleg ekkora nagy különbség a megtéretlen és a megtért ember hívő életek között? Hogy az egyik esetben sötétség van, másik esetben világosság? Ugye, hogyha ismeret anyagra gondolunk, akkor azt mondjuk, hogy igen.
Majd kicsit később végig gondoljuk azt, hogy a mi életünk ezt mennyire tükrözi. Aztán Galatákhoz írt levélben olvassuk azt, hogy az Isten bennünket, így mondjuk fogalmaz Pál apostol, hogy mert szabadságra hivattatok el, atyám fiai, csak hogy a szabadság ürügy ne legyen a testnek, sőt, szeretettel szolgáljatok egymásnak. Szóval az igéből azt láthatjuk, hogy miután a sötétségből az ő világ, csodálatos világosságára hívott el, ezután a rabszolgaságból szabadságra is hívott el bennünket. Így ismernek bennünket a rokonaink, szomszédaink, mint akik nem rabjai különböző káros szokásoknak, szenvedéseinek. Ezekre most nem kérem a választ, csak magatokban tegyétek föl. Szabadok vagyunk? Bennünket erre hívott el. Azért, hogy ezt lássák az emberek. Azért, hogy Istent így tudjuk bemutatni. Péter apostol írja még, hogy hanem amiképpen szent az, aki elhívott titeket, ti is szentek legyetek teljes életetekben. Itt is elhívásról beszél a Szentírás. Azt mondja az Isten, azt mondja Péter, hogy az Isten szent, ti is szentek legyetek. Az elhívásunk erről is szól. Mit jelent az, hogy szentségre hívott el bennünket az Isten? Ugye a szent kifejezés, azt legalább kétféleképpen szoktuk értelmezni, lehet, hogy van több értelme is. Egyik az, hogyha valami nagyon tiszta, valami nagyon fenkölt, valami makulátlan, akkor arra szoktuk mondani, hogy szent, meg arra is szoktuk mondani, ha valamit elkülönítünk. Ugye ilyen módon a szombat a szent, mert elkülönítjük a hét többi napjától, de lehet egy szent dolog, mondjuk egy ruha is, amit elkülönítünk arra a célra, hogy ezt csak olyan alkalommal használjuk, amikor az Istennek a dolgaival, tehát amikor mondjuk gyülekezetbe megyünk. Péter apostol, hogy mi is, minket is szentségre hívott el az Isten. Mind a kettőnek van jelentősége. Annak is, amikor azt mondja a Szentírás máshol, hogy királyi pap, vagyis, bocsánat, hirtelen akartam mondani az igét, hogy legyen szent és vethetetlen, tehát hogy elhívta az Isten az ő népét, az ő egyházát, és megtisztítsa, hogy legyen szent és legyen vethetetlen. Tehát egyrésztről a tiszta életre is mondja, erre is hívott el bennünket, és arra is, hogy elkülönüljünk ettől a világtól. A zsidók történelmét, hogyha végignézzük, akkor látjuk, hogy Izrael életében is hol az volt, hogy bálványimádók voltak, hol az volt, hogy nagyon elkülönültek. Annyira is elkülönültek, hogy nem tudtak jó kovászként hatni. Az Isten nem ezt kéri tőlünk, ő azt kéri tőlünk, hogy jó kovászként tudjuk hatni a világban, de úgy, hogy különüljünk el a mi szokásaink, a mi életmódunk, életvitelünk szempontjából. Sajnos szalad az időnk, és nem tudom itt végigvenni, de csak egy-két dolgot említettem nektek, hogy mi mindenre hívott el az elhívásunk. Talán még egyet említenék, hogy elhívott bennünket az Isten a Jézus Krisztussal való közösségre. Pál apostol írja a Korintus beliekhezért levélben, aki elhívott titeket az ő fiával, ami Úrunk Jézus Krisztussal való közösségre. Mit jelent a Jézus Krisztussal való közösség? Jézus annyira szoros közösséget szeretne velünk ápolni, hogy azt mondta nekünk, hogy az én testem bizony étel, az én vérem bizony ital. Jézus azt szeretné, ha mi teljesen szoros közösségben lennénk ő vele. Tehát azt mondja, tehát visszatérve az alapigényre, hogy akiket ismert, akiket előre ismert, akiket előre rendelt, azokat elhívott. Akiket elhívott, azokat meg is igazította. A megigazítás kifejezés az nem mindig ismert vagy megszokott a mi gondolatvilágunkban. Ugye mi sokszor azt mondjuk, hogy megigazítjuk a nyakkendőnket, vagy megigazítunk egy képet a falon, de itt nem ezt mondja az ige.
hanem inkább jobb volna, úgy fogalmaznánk, hogy igazzá tesz. Tehát akiket az Isten előre ismert, akiket elhív, és itt van az, amit említettem, hogy az Isten, ha valamire hív bennünket, ő képesít is arra. Itt azt mondja a Szentírás, hogy igazzá tesz. Hát a hit általi meggyőzulás tanítása egy alaptanítás. Gondolom, hogy ismeritek, de azért én szeretném veletek ezt röviden egy pár gondolatban átvenni, hogy hogyan teszi meg Isten azt, hogy bennünket igazzá tesz. Ez volt a kérdés az elején, hogy lejjebb viszi a mércét Isten? Vagy az igazság a mérce, és bennünket akar fölemelni, és bennünket tesz igazzá. Hogyan? Hogyan tudja ezt megtenni? Erre egy igét szeretnék hozni példának, vagyis alátámasztásnak. A Szentírás azt mondja Ábrahámról, hogy hitt pedig Ábrahám, és tulajdonítatik neki ez igazságul, vagy megigazulásul, vagy igazzáválásul. Tehát itt azt mondja, hogy hitt Ábrahám, és ez tulajdonítatott neki ez az igazság. Hát itt láthatjuk az igéből, hogy tulajdonítás által lehetünk igazzá. Mi milyen módon szoktunk tulajdonhoz jutni? A mai világban ezt hogy történik? Milyen módon tudunk tulajdonhoz jutni? Vásárlás, öröklés. Igen, igen, ez is sajnos, ez is jellemző. Van még egy, vagy lehet, több is. Például ajándékozás. Milyen módon lehetünk mi az igaz élet tulajdonosai, ha itt meg tulajdonításról beszélünk. Érvényes a vásárlás? Olyan értelemben tényleg nem érvényes, hogy mi nem vagyunk képesek. Olyan értelemben viszont igen, hogy mit mond Szentírás? Nem veszendő holmin, aranyon vagy ezüstön vásároltatok meg, vagy váltottatok meg, hanem Krisztusnak a drága vérén. Tehát ilyen értelemben igen. Jézus megvásárolt úgymond bennünket, és ezáltal is tudja tulajdonítani nekünk. Érvényesen ránk a ajándékozás. Igen. Ha mi szempontunkban nézzük, igen, ez Isten azt mondja, hogy ezt ingyen, kegyelméből ajándékozza nekünk. Érvényesen ránk az öröklés. Igen, így is. Jézust, ami örökös társává tette nekünk. Úgy fogalmaz Pál apostol, hogy adoptált gyermekei lettünk. Örökbefogadott gyermekei lettünk, miután mi kiszakadtunk. Örökbefogadott gyermekei lettünk az Istennek, és Jézusnak hát testvérei. Mert ugye Jézus az elsőszülött. Itt azt olvastuk az igében, hogy Ábrahám hitt. Tehát az Isten oldaláról ajándék, az Isten oldaláról vásárlás, az Isten oldaláról ugye ő a szülő, mint öröklés által adhatja számunkra ezt. Magyarul mi sok mindent nem tudunk érte tenni. Mi se ledolgozni nem tudjuk, se kifizetni nem tudjuk. Egyet tudunk tenni, elfogadni és élni vele. Na de hogyan tudunk ezzel élni? Tudjuk a Szentírásból és a saját életünkből és egy hit által. És még egy fontos dolog által, és ez pedig a bűnvallomás. Nem tudunk többet tenni. Egyet tudunk tenni. Elhisszük és megvalljuk azt, hogy mi vétkeztünk. Ezt tette Józsua is. Ez csupán egy ilyen bírói cselekedet Isten részéről, hogy eddig a fiának tulajdonította az ő igaz életét, ezután az ő fia igaz életét nekünk tulajdonítja. Csupán ez egy jogi rendezés? Ugye tudjuk az igéből, hogy nem. Nem. Nem azt mondom, hogy nem jó kifejezés, hogy csupán.
Nem arról van szó, hogy az Isten a bűnt, ami bennünk van, nem látja ezután bűnnek, hanem arról van szó, hogy azt a bűnt, ami bennünk van, teljesen ki is szeretné írtani. Nem csak a megtéréskor szeretne bennünket igazzá, hogy is mondjam, igazzá tenni, hanem az Isten azt szeretné, hogy a mi jellemünk is megváltozzon. Hogyan? Hát hogy létezik ez? Hát mert ugye sokszor a Bibliából hozzuk a példákat, de a mi saját életünkben azt látjuk, hogy ez nem működik. Emlékeztek rá, hogy amikor úrvacsorát vettek, az első és utolsó úrvacsorát vették Jézussal a tanítványok, akkor mit mondott nekik? Azt mondta, hogy ti is tiszták vagytok, de nem mindjárt, ugye, Júdásra utalva. Mitől voltak ők tiszták? Azért, mert megtisztították magukat? Attól voltak ők tiszták, hogy az Isten szavában teremtő erő van. Ha ő azt mondja, hogy legyen, akkor lesz. Ugye ezt el tudjuk hinni, hogy a teremtéskor ezt megtette. Ugye azt mondja Péter apostol, hogy ezt hitáltal értjük meg. De azt mondja az ige, hogy a mi életünkben is ugyanígy történik. Mi képtelenek vagyunk rá. Az Isten azt mondja, hogy legyen, ti tiszták vagytok. Mitől? Attól, hogy az Isten mondta. Az Isten szavában teremtő erő van. Ezt higgyük el. Azt láthatjuk egész idáig, hogy mi nekünk csak egyetlen egy részünk lehetett be az egészbe. A hit és az elfogadás. Isten, aki az egészet cselekszi, aki az egészet munkája mi bennünk. Egy idézetet szeretnék olvasni. Pillanat, keresem, hogy hova írtam föl. Igen, itt van. Hogy mi az utolsó időben élünk, és tudjuk, hogy Jézus a főpapi szolgálatát végzi a mennyben. Ellen White azt írja, hogy mi alatt a vizsgálati ítélkezés folyik a mennyben, miközben a bűnbánó bűnösök bűneit eltávolítják a szentéből, a megtisztulás és a bűn eltávolítás különleges munkájának kell végbe mennie Isten népe között a földön. Hogy majd, amikor ezt mondja Isten, hogy aki szent, szenteltessék meg, és nem folytatom tovább az idézetet. Szóval Isten megigazító munkájának egy különleges munkája kell, hogy itt, ezen a földön, a mi szívünkben. Isten úgy szeretné megigazítani bennünket, hogy nem csak a mi hitünk szerint legyünk igazak, vagy a mi szívünk szerint legyünk igazak, bocsánat, ezt akartam mondani, hanem mi igazak legyünk a mi jellemünkben is. Ez egy hallatlan dolog. Ezt felfogni nem tudjuk. Egyetlen egyet tudunk tenni. Elhinni tudjuk azt, hogy ha az Isten elkezdte bennünk a jó dolgot, akkor ő ezt, akkor ezt véghez is fogja vinni. Akiket az Isten előre ismert, azokat, akiket elrendelte, azokat elhívta, azokat megigazítja, pontosabban megigazított, ugye múlt időben mondja, és akiket pedig megigazított, azokat meg is dicsőítette. Mit jelent ez, hogy akiket megigazított, azokat meg is dicsőítette? Ugye már az is nagy dicsőség, segítsetek, ha jól emlékszem, Péter mondja, hogy ő dicsőségnek vette azt, hogy ezen a földön szenvedhet Jézusért. De Jézus ezen túlmutat, nyilván a mennyei dicsőségre szeretne mutatni. Amikor Jézus ezen a földön járt, és győzött, akkor azután azt mondta, hogy járjatok én utánam, és munkálom ti bennetek, hogy ti is győzzetek. Mi történt az ókorban azzal a futóval, aki győzött? Kapott egy koronát, babérkoszorút.
az Isten ezt a mi küzdelmünket is szeretné jutalmazni, megkoronázni. Részeseivé szeretne tenni bennünket a Krisztus küzdelmének és a Krisztus győzelmének. Ha ezt nem éljük át, akkor nem tudunk örülni majd a koronának sem. Mit tesznek a megváltottak ezzel a koronával? Azt mondják, hogy jaj, de jó, örülünk ennek a koronának, vagy ennek a babérkoszorúnak. Leveszik, és Jézus lábaihoz teszik. Mert hogy érzik azt, hogy ez nem a mi érdemünk. Ez Jézus érdeme. Milyen módon tehetjük mi ezt meg itt ezen a földön? Bocsánat, még egy pillanatra visszakanyarodnék. Azt olvassuk az igében, hogy szemlélés által. Tehát Jézus Krisztus győzelmének a titkát, és a mi életünkben, hogy mi is győzzünk, ez csak egyetlen egy úton módon lehet. Ha szemléljük Jézust. Nagyon jó ez a kifejezés, szemlélni. Mi megyünk az úton, valamit megnézünk. Szoktuk, vannak ennek különböző fokozatai vannak, rápillantunk valamire. Oda pillantunk egy pillanatra. A szemlélés az egy hosszabb, az egy folyamatos dolog, az egy oda-visszaható dolog. Máshol azt olvassuk, hogy bocsánat, ezt idéztem, igen. Mi pedig az Úrnak dicsőségét mindnyájan fedetlen arccal szemvelven ugyanazon ábrázatra elváltozunk. Ugye emlékeztek az alapigében, és az alapigében azt olvastuk, hogy a fia ábrázatához hasonlatosak legyenek. Itt is ugyanezt köszön vissza. Csak ez Róma beliekhez írt van levélben, az pedig a korintusiaknak írja Pál, hogy az ő fia ábrázatához hasonlatosak legyenek, ugyanazon ábrázatra elváltozunk. Egyetlen egy módon részesülhetünk a Krisztus győzelmében és ebben a koronában, hogyha szemléljük Jézust minden nap, és Jézus Krisztus szemlélése által megtisztul a mi látásunk, a mi akaraterőnk megújul, megerősödünk, és erőnk lesz a gonosz elleni vívott harcban. Én kívánom azt, testvérek, hogy ne csüggedjünk el arra nézve, hogy milyen állapotban vagyunk, hanem szaladjunk Jézushoz, és hittel kérjük azt, hogy igazítson meg bennünket. Ha már azt látjuk, hogy bennünket elhívott, akkor már azt is tudhatjuk, hogy minket előre ismert, és minket tudta, hogy bennünket üdvösségre szeretne vezetni. Ez bennünket bátorítson. Hogy ez, Ellen White írja, hogy amilyen biztos, hogy helyünk van itt a műv, Isten művében, olyan biztos, hogy ő helyet ad nekünk a mennyben. Jézus azt mondta, hogy elmegyek, és helyet készítek nektek. Szóval ő mindenképpen azt szeretné, hogy mi ott legyünk. Ő mindenképpen azt szeretné, hogy minket igazzá tehessen. Kedves testvérek, nem fog egyetlen egy ember se odajutni, aki ezeken a lépcsőfokon nem megy keresztül. Nem lehet a mennybe csak úgy becsusszanni. Az lehet, azt olvassuk az igében, hogy az utolsó időben olyan gyorsan úgy felperegnek az események, hogy a szántó és a vető együtt lesz az aratóval szinte, akkor ez sokkal gyorsabban fog végigmenni egyes emberekben. De ez minden ember, a mi életünkben is így van. Az Isten előre ismert bennünket, tudta, hogy milyen nehézségek lesznek, tudta azt, hogy esetleg a gyermekem beteg lesz, tudta azt, hogy esetleg a férjem meghal hamarabb, vagy éppen elválik tőlem. Az minden egyéni sorsot a mi életünkben tudott előre. Az Isten azért engedte meg ezeket a dolgokat, hogy kimunkálja bennünk azt, hogy igazzá váljunk. És miután igazzá váltunk, és részeseivé lettünk a Jézus Krisztus győzelmének, azután meg szeretne bennünket dicsőíteni. De az az ember, aki igazzá vált, az már nem tartja meg magának a dicsőséget. Az már tudja, hogy erre mi nem vagyok méltó. Ezt kívánom, hogy mindannyian ezt megtapasztaljuk, átéljük.
ez boldogítson bennünket, ez adjon nekünk bátorítást. És még azt is kívánom, hogy szemléljétek Jézust. Ez az egyetlen egy útja. Jézus mondta, én vagyok az út, az igazság és az élet. Ő az egyetlen egy lehetőségünk arra. Ő az egyetlen egy lehetőség arra, hogy az ő országába jussunk, és nem csak arra, hanem arra, hogy már itt ezen a földön is egy kiegyensúlyozott életet élhessünk. Azt nem ígérte nekünk az Isten, hogy ezen a földön nem lesznek nehézségeink. Azt nem ígérte meg nekünk, hogy nem lesz fájdalom. Sőt, azt mondta, hogy ezt kiváltságnak vegyétek, hogyha nehézségekbe estek. Hát jó Isten, adjon nekünk erőt, hogy nem magunkra nézzünk, emeljük fel a tekintetünket Jézusra. Nem véletlen mondta Nikodémusnak Jézus azt, hogy amiképpen felemeltetett a pusztában a kígyó, aképpen kell nekünk is fölnézni kígyóra. Ugye ez lehet jelképes is, vagyis fizikailag, hogy valahol a menny fent van, de ez lehet egy átvitt értelmű is, hogy ne lecsüggesztett fejjel előre nézzünk, vagy ne vízszintesen az embertársainkat nézzük, a bajokat, amik vannak, amik mindig voltak és lesznek is, hanem emeljük fel a mi tekintetünket Jézusra, mert csak ő tud bennünket fölemelni, és csak ő tud bennünket megváltoztatni, igazzá tenni. Ezt kívánom mindannyiunk számára. Amen.

0: Sok szeretettel köszöntöm vendégeinket, testvéreimet, és elsősorban a gyerekeket. Tudjátok, először mindig hozzátok szólok néhány szót. De most az eddigi szabályoktól eltérünk, ugye az volt a szabály, hogy mindig egy állatról meséltem, vagy egy élőlényről. Most nem ez lesz. Most arról szeretnék néhány szót szólni veletek, hogy először egy kérdés, hogy szeretnétek-e, hogyha mindig nagyon boldog családban élhetnétek? Ki az, aki szeretné? Tegye fel a kezét. Nagyon jó. Mindnyájan szeretnétek. Akkor megkérdezem, hogy tudjátok-e, hogy a Jóisten milyen tanácsot ad arra nézve, hogy hogyan lehet az ember boldog családban? Mit kell tenni az apának, mit kell tenni az anyának, és mit kell tenni a gyereknek? Tudjátok-e, hogy a Jóisten milyen tanácsot ad? Igen? Jónak kell lennie. Kinek? Az apának? Mind a három. Nagyon ügyesen válaszoltál. Mind a háromnak jónak kell lenni. Bizony, bizony. Más gondolat? Igen? Dolgozni kell. Apának? Apának is. Anyának is. És a gyermeknek is. A Jóisten azt írja nekünk, hogy az apa, az szeresse a feleségét, az anya tisztelje a férjét, ezt esetleg tudjátok, de vajon, mert nektek is van részetek, mit mond a gyermeknek? Igen? Először te voltál? Igen? Nagyon helyesen mondod. Szót te is ezt akartad mondani? Szót fogadjon? Pontosan így van. Azt mondja, ti férjek, szeressétek a feleségeiteket. Fiúk, hogyha férjek lesztek esetleg valaha, akkor szeressétek a feleségeiteket. Ti feleségek, lányok, figyeljetek, hogyha majd lesz férjetek, akkor tiszteljétek a férjeteket. És ti gyermekek, mindenki figyeljen, fogadjatok szót a ti szüleiteknek. Ezt annyira fontosnak tartotta Jézus, hogy egyszer a felnőtteknek mondott egy történetet. Figyeljetek, nagyon egyszerű volt. Azt mondta nekik, egyszer volt egy apa, és ennek az apának volt két gyermeke. És mind a két gyereknek azt mondta az apa, menjetek ki, segítsetek nekem, és dolgozzatok a szőlőskertben. De a két gyermek másképpen válaszolt. Az egyik azt mondta, elmegyek és fogok dolgozni. A másik azt mondta, nem megyek el, nem fogok dolgozni. Melyik lennétek ti? Ki lenne az, aki azt mondja, hogy nem megyek el? Ennek örülök. És ki lenne az, aki azt mondja, hogy elmegyek, és majd, hát ez legyen, ez meg bennetek, mindig legyen meg. Bizony, így van mindig. Anyuka azt mondja, segíts már nekem, gyere, légy szíves, megyek. Nagyon jó. Na de folytatta tovább, képzeljétek el Jézus a történetet, biztos ismeritek, de az a gyermek, amelyik azt mondta, hogy elmegyek, nem ment el. Az a gyermek pedig, aki azt mondta, hogy nem megyek el, később meggondolta magát, és mégis elment, és dolgozott a szőlőskertben. A kettő közül melyik volt az, amelyik szófogadó volt?
1: Amelyik elment.
0: Így van. Onnan lehet felismerni, hogy a gyerek szófogadó, igen? Aki nem akart menni, és mégis elment. Így van. Onnan lehet, akit felismerni, hogy szófogadó vagy nem, hogy nem csak mondja, hogy én megcsinálom, aztán nem csinálja meg, hanem megcsinálja. És van a két gyermeknél egy jobb megoldás is? Egy harmadik fajta, aki te lennél? Igen. Az mit tenne? Azt mondja, elmegyek, és el is megy. A Bibliából szeretnék elolvasni nektek egy történetet, hogy egy kisgyermekről van szó, akiből nagyon nagy proféta lett. Ti szeretnétek nagy proféta lenni? Szeretnétek? Akkor itt van a recept, figyeljétek, felolvasom Sámuel könyvéből. Nagyon egyszerű nagy profétának lenni. Sámuel gyermekkorában a templomban lakott. Ott segített Élinek, aki a főpap volt. És Éli már megöregedett, és már rosszul látott, a vakság felé közelített, és a kicsi Sámuel ott lakott a templomban. És Éli már elszenderedett, már éppen nyugovóra tért, hogy aludjon, de Sámuel még benn volt a templomban, és ő is lefeküdt a helyére. És ezt olvasom Sámuel könyvében. És történt egyszer, mikor Éli az ő szokott helyén aludt, és az Istennek lámpásai még nem aludtak ki, Sámuel az Úrnak templomában feküdt, ahol az Istennek ládája volt. És most figyeljetek! Szólott pedig az Isten Sámuelhez. Ő pedig felelt, itt vagyok, és Élihez szaladt. Mikor hallotta a hangját, hogy Sámuel, pedig feküdt, és már fáradt volt, azt mondta, itt vagyok, és oda rohant Élihez. Éli mondta neki, nem én szóltam, nem én voltam az. Sámuel visszafeküdt a helyére. Akkor másodszor is megtörtént ez. Megint szólt neki az Úr, Sámuel. Tessék? Ezt már hallottad? Na, örülök neki. Nagyon jó, nagyon jó. Akkor tudod, hogy mi a vége. Nagyon jó lesz. Könnyen tudod, hogy hogyan vált az ember profétává. Másodszor is szólt neki az Isten. Sámuel, és Sámuel megint fölkelt az ágyából, és megint oda ment Élihez. Mondta neki, hogy nem én szóltam, nem szóltam. Akkor Sámuel megint visszafeküdt. Ti is ilyenek lennétek, hogy másodszor is fölpattantok az ágyból, és odafuttok apu az olyanyhoz? Ilyenek lennétek? Örülök neki, hogy ilyenek lesztek, vagy vagytok. Aztán harmadszor is szólt. És akkor Éli mondta, mikor, hogy ha most legközelebb szól megint, hallod ezt, akkor mondd, imhol vagyok, uram, mert Éli a főpap megértette, hogy az Isten akar szólni Sámuelhez. Ha azt akarjátok, hogy az Istennel kapcsolatban legyetek, akkor nagyon egyszerű a recept, mit kell csinálni, most már mindenki tudja. Na mit? Egy gyereknek mi a feladata, hogy ahhoz, hogy Istennek az embere legyen? Szófogadó legyen. Ti is legyetek mindig szófogadóak. Ezzel édesapádnak, édesanyának nagy örömet szerzel, és az Istennek is. Menjetek helyetekre. Kedves gyülekezet, a mai alkalommal egyetlen témával szeretnék foglalkozni. Részben azért, amilyen élmények értek az elmúlt hetekben, hónapokban, ahogyan láttam azt, hogy hogyan viszonyulunk egymáshoz, hogy milyen könnyen tudunk egyik oldal mellett, vagy másik oldal mellett letenni a voksunkat, és utána erőnek erejével védelmezni azt, és esetleg túl is menni olyan határon, ami a szeretetnek a határán belül van. Ezért a mai alkalommal egyetlen egy dologról szeretnék nektek beszélni, amit mindenki nagyon jól tud, a szeretetről. És amikor azt mondja az ember, hogy szeretet, akkor egyből eszébe jut János apostolnak a mondata, az Isten a szeretet. Ha valaki a szeretetről akar beszélni, akkor csak is Istenről tud beszélni. Semmi másról nem tud beszélni. Isten a szeretet, és aki nem ismerte meg Istent, az nem ismerte meg a szeretetet. Hogyha mi szeretetlenek vagyunk, ez benne a súlyos, súlyos teher. Ha mi szeretetlenek vagyunk, akkor valójában nem ismerjük Istent. Lehet, hogy adventisták vagyunk, lehet, hogy keresztények vagyunk, lehet, hogy templomba járó hívő emberek vagyunk, de ha szeretetlenek vagyunk, hogyha kiesünk a szeretetből, akkor azzal eláruljuk azt, hogy mi nem ismerjük Istent. Mert ez is visszafelé is igaz. Aki megismerte Istent, az nem tud más cselekedni, csak szeretni. Aki ismeri az Istent, az egyedül csak, abból egyedül csak a szeretet tud áradni. El tudjuk ezt hinni, kedves testvéreink? Isten egyenlő szeretet, szeretet egyenlő Isten, Isten ismerete egyenlő szeretet. Azt mondta Jézus a főpapi imájában, emlékeztek rá, azért imádkozom, hogy megismerjenek téged, és akit elküldtél. Mert hogyha megismernek téged, és akit elküldtél, akkor megtanulnak szeretni. Istennek minden egyes megnyilvánulása szeretet. Akár hisszük ezt, akár nem. Amikor bajban vagyunk, pénzügyi nehézségben, amikor bajban vagyunk, betegségben, amikor bajban vagyunk, mert nincsen munkánk, amikor bajban vagyunk, mert nem találtuk meg a társunkat, vagy elvesztettük, vagy a házasságunk romokban hever, amikor bajban vagyunk, mert a gyermekeinket nem tudjuk nevelni, arról Isten mindig tud, és minden egyes pillanatban úgy viszonyul hozzánk, ahogyan csak a tökéletes szeretet viszonyulhat. De mi mégis, amikor bajban vagyunk, átsuhan rajtunk, hogy esetleg Isten nem szeret bennünket. Ez a legnagyobb tévedés, amit ember mondhat. Ez Istennek a félreismerése. Ez nem más, mint Sátán tervének beteljesülése. Sátán azt akarja velünk elhitetni, hogy Isten nem teljes egészében a szeretet. És néha mi hajlunk erre, hogy ezt mi elhiggyük. Isten minden egyes megnyilvánulása szeretet, és ebből megint visszafordítom, a szeretet nem más, mint akció. Szabad így fogalmaznom. A szeretet az tett. A szeretet az cselekedet. Az szó. Az mozdulat. A szeretet nem egy érzés, nem egy szentimentális benyomás, hanem a szeretet Isten, és a szeretet állandóan munkálkodik. Munkálkodás nélkül pedig nincsen szeretet. Akkor is tudok szeretni, amikor éppen úgy érzem, hogy nem vagyok erre alkalmas. Hiszen, hogyha a szeretet tetteit teszem, akkor szeretek. Isten első megnyilvánulása az volt, hogy megteremtette az univerzumot. Aztán később megteremtette a Földet. Ez a szeretet megnyilvánulása. Berendezte nekünk. Nem tudom, a feleségekhez szólok leginkább, nekik van ehhez Isten adta képességük. Biztos nagy örömmel rendeznek be egy lakást, akár mekkora is az, kicsi, vagy nagyobb, vagy még nagyobb. Nagy örömmel, hogy is mondjam, csinosítgatják, hogy lakályosabb legyen, komfortosabb legyen, örömüket lelik ebben. A férfi azt gondolja, hogy egy lakás, egy otthon el tud készülni. Most már elkészült, befejeződött, minden rendben van. A nő ilyenkor tágult szemeken néz rá, hogy mondhatsz ilyet, hogy végem, még hiszen ki kell ezt cserélni, meg kell ezt újítani, itt még igazítani kell rajta. Isten ugyan ilyen gondossággal, végtelen szeretettel rendezte be a földet számunkra. Mielőtt még megteremtette volna az első emberpárt, növényeket teremtett, állatokat teremtett, egészséges levegőt, amit beszívhatunk, fényt és mindent, ami csak van, vizet, amit csak el tudtok képzelni. És azt mondta, amikor ezeket megteremtette, íme ezek mind nagyon jók. És oda helyezte az embert, hogy boldog legyen. Olyan embert formált a föld porából, amelynek a szükségletei tökéletesen illeszkednek a megteremtett világ szükségleteihez, és az Édenkertbe helyezte őt. Külön ebben a csodálatos teremtésben még egy külön szeretetének jeleként külön egy ajándékot adott, egy kertet. Annyira szerette az embert, hogy azt mondta, íme ez a kert, ahol lakhattok, és ehhez hasonlóan rendezzétek be majd az egész földet, hogy az örömötök még nagyobb legyen, és még inkább örvendezzetek bennem. És bár az ellenség bejött és tönkretette, próbálta tönkretenni a teremtést, de még ma is, hogyha a madarakat nézzük, hogyha a felhőt nézzük, amikor a tiszta levegőt szívjuk be, amikor a levelekről, a virágokról gondolkodunk, akkor azt lehet mondani, íme még mindig itt vannak az erős bizonyítékai Isten szeretetének. Isten azt akarta, hogy az ember tökéletes boldogságban éljen. És ma is ezt akarja, az ember tökéletes boldogságban éljen. És azt mondtam, amit a gyereknek is mondtuk, ennek egyetlen egy feltétele van, legyetek engedelmesek, kövessétek azt, amit én tanácsoltam nektek, akkor örökre boldogok lesztek. De tudjuk a történetet, az ember nem volt engedelmes. Szembefordult teremtőjével, és inkább engedelmeskedett a hazugság atyának. És akkor Isten szeretete megint megnyilvánult. Ugye Istennel szemben Sátán azt akarta, hogy ha majd az embert bűnre csábítja, akkor meglátják azt, hogy az Isten elveti őket, hogy az Isten nem fogja őket szeretni. És az ellenségnek a szeretetlenségét, a művét Isten visszafordította. Megmutatta azt ezáltal, ezen keresztül, hogy a szeretetét nem lehet megérteni egyedül a teremtett világ tanulmányozásából. Nem lehet megérteni egyedül a szerető állatoknak a szeretetét tapasztalva, ővelük együtt élve, hanem a megváltás tervét is életbe léptette. Sátán azt mondta, hogy Isten távolabb fog kerülni a bűn miatt tőletek, és Isten ezzel szemben sokkal közelebb lépett az emberhez. Mennyire közel lépett az emberhez? A bűn után milyen közel jött az emberhez? Olyan közel jött, amilyen közel soha sem lett volna, hogyha nem esünk bűnbe. Ez nem jelenti azt, hogy nekünk bűnbe kell esni, hogy bűnbe kellett esni, hogy az Isten a szeretetét még jobban ki tudja mutatni, de az Isten szeretete annyira felfoghatatlan, olyan mély, annyira végtelen, hogy miután az ember megtagadta őt, őt minden ember képzeletét felülmúlóan azt a döntést hozta, hogy még közelebb kerül az emberhez, mint a tökéletes világban volt. És ez a közelkerülés azt jelentette, hogy elküldte az ő fiát, aki bűnös, bűnrehajló, emberi természetet vett magára, azonosult az emberi fajjal. Eddig a bűnig Isten fia isteni természetben volt, isteni formában volt. Különbség volt emberi természet, emberi forma és isteni természet, isteni forma között. És miután az ember szembefordult teremtőjével, az Isten levette az isteni formáját magáról, megüresítette magát, semmivé tette magát, és felvette magára azt a formát, azt a természetet, ami vele szembefordult. Ilyen szeretetet nem lehet felfogni. Ez a szeretet minden képzeletet felül múl. Ez a szeretet olyan szeretet, ami azt mondja nekem, amikor valaki rosszat tesz veled, akkor te mindent megteszel, hogy őt visszahozd az örök élet ösvényére. Mindent oda áldozol érte, hogy megmenthest. Az Isten pontosan így szeret bennünket. Úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta. Nem csak úgy adta, hogy 33 és fél évre jöjjön el, éljen egy tökéletes emberi életet, aztán térjen vissza és vegye vissza az isteni formát és az isteni természetet, és megint az istenség legyen ott, hanem örökre odaadta az emberi fajnak. Ezt nem tudom, milyen hasonlattal lehetne érzékeltetni, hogy nekünk mivé kéne válnunk örökre, az emberi formát mire kéne cserélnünk örökre, hogy valamelyest megértsük azt, hogy milyen az Isten szeretete. Fel tudjuk azt fogni, hogy Jézus Krisztus örökre lemondott az isteni formáról. Arról a formáról, amit nem szemlélhettek az angyalok, ami tökéletes dicsőséggel, tökéletes dicsfénnyel vette őt körül, és ott volt a trónon, egy volt Istennel. És azt mondja Pál apostol, hogy azt, hogy ő egy volt Istennel, nem tekintette zsákmánynak, amihez ragaszkodjon, hanem levette az isteni formát, és emberré lett, szolgai formát vévén fel, és megalázta magát. Erről kell szóljon minden szeretet gondolkodás. A szeretet az Isten, a szeretet önmagam odaáldozása, önmagam semmivé tevése. Ez tökéletes ellentéte annak az evangéliumnak, amit Sátán hirdetett. Sátán azt mondta, szeresd önmagad. Sátán azt mondta, kövesd a kívánságaidat. Ne hódolj be egy másik szabálynak. Önmagadnak legyél szabálya. És ez romba döntött mindent. És Jézus eljött és bemutatta, hogy ő nem csak hirdeti a törvényt, hanem ő maga a törvény életében is, szeretetében is. A törvény az, hogy önmagamat oda áldozom. Ezért olvasjuk azt, Isten a szeretet, és a törvény betöltése a szeretet. Isten maga a törvény. Nincs különbsége három között. Lehetetlen különbséget tenni. Isten eljött és bemutatta, hogy a szeretet törvénye szerint él ő maga. Olyan Istenünk van, aki soha bennünket meg nem tagad, soha tőlünk el nem fordul bűneink miatt, hanem minden lényének minden részével, a végtelennel arra törekszik, hogy bennünket megmentsen. Ezen az Istenen kell gondolkodnunk. Ő kell, hogy fogjul ejtsen minden gondolatot. Ez a tökéletes, végtelen szeretet. Ha ezt látjuk, ez a szívünket megérinti, és teljes mértékben átalakítja. Ha ezt látjuk, akkor azt mondjuk, egyedül a keresztnél érthetem meg azt, hogy mit jelent Isten a szeretet. Eljött közénk emberi formát vévén föl, és végig önfeláldozó életet élt. Végig odaáldozta magát, és soha egyetlen szeretettelen gondolata sem volt, nem volt cselekedete vagy szava, még csak gondolata sem volt olyan, ami szeretettelen lenne. Tökéletes ellentéte Jézus nekünk. Ő maga a tökéletes ember. Bemutatja, hogy Isten mire teremtette Ádámot és Évát és bennünket. Arra, hogy az emberi létformában bemutassuk, hogy az Isten a szeretet, és hogy mi egyek tudunk lenni a szeretettel. Eljött Jézus, és bemutatta, milyen a szeretet. De Eszter persze kiváltotta a gyűlölséget és az ellenségnek az üldözését. És mi lett a vége? Leköpték, nárpálcával verték a fejét, tövis koronát nyomtak a fejébe, hogy a vér csorgott róla, leköpték, gúnyolták, íme a király, megvetették őt azok, akikért eljött. És ebben megint az Isten szeretete nyilvánul meg. Nem elég, hogy eljön, nem elég, hogy odaáldozza magát értünk, akikért eljön, hogy végtelen áldozatát bemutassa, azok bántják őt, csúfolják őt, kínozzák őt, ostorozzák őt, és nem vált ki belőle szeretetlenséget. Uram, bocsásd meg nekik, nem tudják, mit cselekszenek. Atyám, bocsásd meg nekik, nem tudják, mit cselekszenek, ne számítsd be, esse nekik, ne számítsd be. Vedd úgy, mintha soha nem követtek volna el bűnt, és ismét emelt föl őket a menny polgárai közé. Ez az ima jött ki a szájából akkor, amikor teljes erővel lesújtott rá az ellenség az emberi formákon keresztül. És nem viszont haragudott, nem gyűlölködött, nem akart őket elpusztítani, hanem kiitta a poharat teljes mértékben, és ment a kereszt felé. És az atya szeretete még tovább fokozható. Az atya szeretete fokozható, mert ott volt, a fiú mellett. Nem a fiú mutatta be egyedül azt, hogy milyen az Isten, hogy kész meghalni érted, hanem az atya is ott volt, és minden egyes lépésnek a tanúja volt. Az anyák talán jobban megérthetik ezt. Milyen az, amikor a gyermekednek fájdalmat okoznak? Milyen az? Milyen az, amikor a gyermek beteg, lázas, vagy valamelyik szerve fáj, vagy sír, vagy szomorú, vagy bántották őt? Milyen az? A szülői szív hogyan van megérintve a fájdalomtól, és nálunk gyakran még kiváltodik egyfajta agresszió is esetleg, vagy harag, hogyha mások bántották. De az atya annyira szeret bennünket, hogy miközben a fiát bántották, ő szemtanúja volt vele, és együtt szenvedett, te érted. Senki másért nem tette ezt meg, hanem te érted, mert ezzel akarja a szívedet megszólítani. Ezzel akarja az önző kőszívünket húsz szívvé tenni. Ott ment a fiú mellett, és nézte, ahogyan a kereszt alatt összeroskad. Micsoda páratlan szeretet. Egészen a keresztig ment, láttam, mint saját egyetlen szeretett fiának a kezét és a lábát a borzalmas szögekkel átszegezik. El tudjuk mi képzelni azt a szülőt, aki a gyermekét látja, amint kínozzák és felfeszítik? El tudjuk mi ezt képzelni? Az atya szemléli ezt a csodálatos önfeláldozást, és mi szemléljük azt, hogy ezt a csodálatos szeretetet, hogy nem avatkozik közbe, mert helyre kell állítani a szeretet harmóniáját, és ennek egyetlen egy lehetősége van, egyetlen

hit gyermekét, az egyszülött gyermeket, akit kapott hitből. És várják, hogy mikor szól közbe az atya, és nem szól közbe. Verettetett, ostoroztatott, és meghalt a mi bűneinkért. A mi gyógyulásunk abban van, hogy ő a betegségeinket hordozta. Ezt kell újra és újra és újra és újra felfesteni előttünk, mert kedves testvéreim, nem szeretjük egymást. Nem attól fogjuk mi egymást szeretni, hogy elhatározzuk, hogy mától szeretlek téged. Hanem azt mondja János apostol, János közönséges levele 4. fejezetében. Szeretteim, szeressük egymást, mert a szeretet az Istentől van, és mindaz, aki szeret, az Istentől született, és ismeri az Istent. Aki nem szeret, nem ismerte meg az Istent, mert az Isten szeretet. Azáltal lett nyilvánvalóvá az Isten szeretete bennünk, hogy az ő egyszülött fiát elküldte az Isten e világra, hogy éljünk általa. Nem abban van a szeretet, hogy mi szerettük az Istent, hanem hogy ő szeretett minket, és elküldte az ő fiát engesztelő áldozatul a mi bűneinkért. Szeretteim, ha így szeretett minket az Isten, nekünk is szeretnünk kell egymást. Mert ha azt mondja valaki, hogy szeretem az Istent, és gyűlöli a maga atya fiát, hazug az. Mert aki nem szereti a saját testvérét, embertársát, akit lát, hogyan szeretheti az Istent, akit nem lát? Az a parancsolatunk is van őtőle, hogy aki szereti az Istent, szeresse a maga atya fiát is. Kedves testvéreim, ezt a szeretetet egyedül a keresztet szemlélve lehet megtapasztalni. Semmi más gyógyír nincs erre. Nem lehet Isten tiszteletekre járva, nem lehet szabályokat betartva, nem lehet üres imákat mondva, nem lehet újra és újra bűnöket bevallva igazi megbánás nélkül erre a szeretetre eljutni. Egyedül csak akkor tudunk szeretni, hogyha az Isten szeretetét szemléljük, arról gondolkodunk. Ebben van a legnagyobb hiányunk. Ha Isten szeretetéről gondolkodunk, akkor egy szerető atya képe fog kirajzolódni előttünk. Egy olyan szerető atya képe, aki körülvesz a szeretetével, és ez a szeretet megváltoztatja a motivációnkat, megváltoztatja a szándékainkat, megváltoztatja, hogy mi legyen az életcélunk. A szeretet egyedül képes átalakítani bennünket. Ha nem ezt szemléljük, akkor a másik oldalon vagyunk. Drága testvéreim, újra és újra és újra és újra elmélkednünk kell arról, hogy Krisztus meghalt értünk. Ott a kereszten az atya nem szólt közbe. És nem csak az atya nem szólt közbe, hanem azt mondta Krisztus, én leteszem az én életemet. Bármikor leszállhatott volna a keresztről. Azt mondták neki, Sátán erre bújtotta a szemlélőket. Ha Isten fia vagy, szállj le a keresztről. Mivel Isten fia vagyok, nem szállok le, mert annyira szeretem az embert, hogy meghalok érte. A második halállal. Úgy, hogy Isten szeretetéről nincsen bizonyosságom, hanem csak hitem. A te kezedbe teszem le, atyám, az én élet, az én lelkemet. És szabad akaratából meghalt értünk, hogy mi elkezdjünk megtanulni szeretni. Azért imádkozom, mondta, hogy megismerjenek téged, és akit elküldtél, a Jézus Krisztust. És ez a fiú harmadnapra feltámadt, és emberi formában, kezén és lábán és oldalán viselve a sebeket, felment a mennyben. És ma a mennyben, emberi formában ott van a mi testvérünk. Ez a következő státusza az isteni szeretetnek. Nem csak megteremti a világot, nem csak megbocsátja a bűnöket, nem csak meghal értünk, és nem csak egyé lesz az emberrel örökre, hanem az univerzum trónján az ember fia ma is ott van, és közben jár érettünk. Ő az én testvérem. Ő az én legközelebbi rokonom.

0: ő az én áldozatom. Ő az én megváltásomnak a díja. Ő az én közbenjárom, ő az, aki megbocsátja a bűneimet, és ő az, aki kitörli a bűnöket a könyvből, és bent hagyja a nevemet az élet könyvében. Ő az, akiben egyedül bízom. Drága testvéreim, ti is egyedül Krisztusban bíztok? Eleget tett Krisztus, hogy a bizalmunkat belehelyezzük? Elégséges az áldozat, amit hozott, hogy viszont szeressük őt? Elegendő arra, hogy azt mondjuk, atyám, fia, Istennek szent fia, neked áldozom az életemet. Én csak neked szeretnék élni. Küldd el a te szent lelkedet, lakozzon az én szívemben, és mindig figyelmeztessen arra, amikor téged megbántanálak, vagy nem úgy szólnék, nem úgy viselkednék, ahogy te tennéd ezt. Elegendő az áldozat arra, hogy a mi szívünket tökéletesen rabul ejtse? Tudom, hogy elegendő. Tudom, hogy mindnyáján úgy gondoljátok, ez az áldozat mindent megér, hogy viszont szeretetet kapjon. És elküldte a szent lelket, hogy erre a viszont szeretetre képesek legyünk. Ez a szeretet következő stádiuma. Nem csak felmegy és közben jár érettünk, hanem elküldi a szent lelket, hogy valamennyiünk szívében lakozzon. Hogy mindig tudjuk azt, hogy az Isten ereje velünk van, és képesít bennünket arra, hogy a vágy, ami ébred bennünk a keresztet és az Isten szeretetét szemlélve, hogy mi igaz életet éljünk, az beteljesedhessen. Ez a megváltás. Ez a megigazulás és a megszentelődés. Minden egyes részben a kereszt Krisztus játsza az egyedüli szerepet. Nem a főszerepet, az egyedüli szerepet. Mindenben ő minden. És bárcsak már jönne, és bárcsak láthatnánk őt, és bárcsak találkozhatnánk vele, és bárcsak mindig együtt lehetnénk azzal, aki minket ennyire szeretett. Amen.
1: Délőtti istendi szeretünket a 310-es számainek éneklésével zárjuk. Énekeljük el a 310-es számainek első és harmadik versét, imádság után pedig a 6. és 7. verset. Tehát a 310-es számainak első és harmadik versét énekeljük.

0: Mennyei jó atyánk, szerető Istenünk, Jézus Krisztus nevében jövünk hozzád. Köszönjük, hogy ennyire szerettek bennünket. Köszönjük, hogy mindent oda ajándékoztatok értünk, hogy örök életünk lehessen. Köszönjük, hogy minden nap mindent megmozgattok, hogy szívünket megérinthessétek, és hogy a keskeny útra helyezzétek lábunkat. Mennyei atyán, köszönjük a te áldozatodat. Köszönjük, hogy odaadtad a te egyszülöttedet. Köszönjük, hogy semmit nem tartottál vissza, és semmilyen vád nem érhet az egész világ életem előtt, hogy többet tehettél volna értünk. Mennyei atyánk, segíts nekünk szemlélni a kereszt áldozatot, hogy azon keresztül megérthessük a mélységét, a szélességét, a hosszát a te csodálatos szeretetednek, csodálatos áldozatotnak. Mennyi atyán, kérünk, taníts bennünket szeretni. Úgy szeretnénk ugyanolyanok lenni, mint te. Úgy szeretnénk nem csak elhatározásokban, nem csak vágyakban megrekedni, hanem szeretnénk, ha tökéletesen megismeretnénk a szeretetet, az teljesen uralkodna rajtunk, és kiűzni a félelmet, és megmentene lelkeket a te számodra, az örök élet számára. Mennyei atyán, köszönjük Jézus Krisztust, aki ott hagyta a dicsőséges mennyet, a menny parancsnokát, aki leszállt a földre, hogy egyé váljon a mi nyomorúságos lényünkkel. Felvette magára bűneinket, felvette magára kísértéseinket, betegségeinket, és hordozta egészen a kereszt halálig. Köszönjük, hogy ilyen csodálatos szeretet nyilvánul meg. És köszönjük azt is, hogy feltámadt, és közben jár érettünk. És most is vágyakozik arra, hogy megbocsássa bűneinket, hogy kitörölje azokat a könyvekből, és az élet könyvébe maradhasson a mi nevünk. Kérünk téged, segíts bennünket, hogy elhatározzuk magunkat. Naponta olvassuk a te igédet, naponta olvassuk a te szavadat, hiszen te megváltónk vagy, és te szólsz hozzánk. Erősíts bennünket szent lelkeddel, hogy szeretetben járjunk, hogy szeressük elsősorban családtagjainkat, és szeressük testvéreinket, akiket látunk. Hogy az emberek lássák rólunk, hogy egyek vagyunk szeretetben, és szeretnének közénk tartozni. Atyánk, ments meg bennünket, hogy a vallásnak a formája, a látszata legyen csak meg nekünk, a külsőség, de hiányunk legyen a kegyelem megmentő erejében, az istenfélő élet megmenti erejében. Add, hogy időnket, képességeinket, amink csak van, te neked adjuk örömáldozatul. És köszönjük, hogy te mindent elrendeztél, hogy mikor a visszajössz, magaddal vies bennünket. Ebben reménykedünk Jézus Krisztusunk által. Amen.
1: A megkezdett énekünk 6. és 7. versét énekeljük zárásként.

Szeretettel köszöntjük kedves hallgatóinkat! A mai reggeli útravalónk alapigéjét a Római Levél 12. fejezetéből olvasnám. A Római Levél 12. fejezete 10. verse így hangzik. Atyafiúi szeretettel egymás iránt gyöngédek, a tiszteletadásban egymást megelőzőek legyetek. Ehhez az igevershez kapcsolódik Gyökösi Endrének a Mai példázatok című könyvéből egy kis történet, amelynek az a címe, hogy Ki kezdje el. A lelkész a kertje hűvös sarkába húzódva olvasgatott, amikor hirtelen ott állt előtte Laci, fia gyermekkori barátja, azóta már 2 gyermekes mérnök. Áldás, békesség! Bocsánat, ha zavarom, nyitva volt a kapu. Ide mindig hazajövök, mint régen. Ó, ennek örülök, Laci, ülj le! Mindjárt jön a fiam is, csak újságért ment ki a sarki pavilonba. A látogató lezökkent a másik kerti székre, és akkorát sóhajtott, hogy az idős lelkész akaratlanul megkérdezte. Sokat dolgozol, fáradt vagy? Fáradt. Aztán némi hallgatás után hozzátette. Úgy legbelül. Munkahelyi nehézségek? Á, azokhoz hozzáedződtem, azok mindenütt vannak. A gyerekek? Aranyosak, olyan egyformák, olykor magam sem tudom, hogy melyik a másik. Tegnap még köszöntő versikéket is mondtak. Bocsáss meg, László nap volt, ugye? Isten éltessen így utólag, és minden jót kívánok. És megszorította Laci kezét. Igen, az volt, köszönöm. Egyébként édesek voltak a kislányok. Anyuka kezükben nyomott egy üveg valamit, majdnem elejtették. Egymásnak súgtak, úgy mondták a köszöntőt. Kedves a feleségettől, hogy betanította őket. Laci a földre nézett, mintha keresne valamit, és hallgatott. A bokorról gépiesen letört egy ágacskát, amellyel eddig jobb keze játszott, 2 ujja között úgy törte ketté, hogy észre sem vette. Csak a recsenésre rezzent össze. A feleségem? Haj, hát, a nejem kezembe adott valami szépen csomagolt bigyulát, azt mondta, hogy Isten éltessen, kezet rázott velem, mint aznap délelőtt a nagyfőnököm a hivatalban. Amikor kibotorkáltam a kertben, motyóm a kutyám rámugott, és végignyalta a képem. Valaki legalább megcsókolt. Kínosan felnevetett, de megpárásodott a szeme. Sokat vagy távol, ez a baj? Laci felemelt a földről egy fehéren erezett kavicsot, a tenyerén a lelkész elé tartotta. Ilyen hideg az asszony, mint ez a kő. Az ujjai görcsösen szorították a tenyeréhez, úgy folytatta. Ezért utazom annyit, nem kedvtelésből. Azzal, aki mellettem ül a gépen, bárki legyen, mindig tudok beszélgetni, másokkal is. De a feleségemmel sosem. Ha messziről megérkezem, bármit hozok neki, hűvösen biccent, jól neveltem megköszöni. Olykor meg sem nézi, enni ad, valamit mond a gyerekekről, aztán visszanéz a szoba ajtajából, ennyit mond, hogy szia, és reggelig nem látom. Mikor némultatok így el? A fiatal férfi tétován felhúzta a vállát. Sosem volt bőbeszédű, de most messzebb él tőlem, mint a Sirius. Tóth Árpád? Igen, ő. Az ő versében olvashatjuk, hogy ó, csillag, mit sírsz, messzebb te sem vagy, mint egymástól itt a földi szívek. Köztetek is az a bizonyos jeges űrlakik? Folytatta a verset a lelkész. Hát, afféle. Az idős férfi akaratlanul Laci kezét figyelte, ahogy ujjai között forgatott, a földről felvett kavicsot. Megszólalt. Áttennéd a másik kezedbe? Bocsásson meg, ha ideges vagyok, mindig babrálok valamivel. És el akarta dobni a követ. Várj, vedd a másik tenyeredbe. A fiatal férfi zavartan engedelmeskedett. Kérdően nézett deresedő fejű atyai barátjára, aki tovább kérdezte. Ugye most melegebb a kő, mint amikor felvetted? Laci eltűnődve szorongatta a másik tenyerében a követ, és elmosolyodott, aztán végül megszólalt. Igen, melegebb, a tenyeremtől. Igen, attól, fiam. Próbáld meg ezt a feleségeddel is. Hát, ha felmelegszik. Te katolikus vagy, ismered a Assisi Ferenc imáját? Ismerem. És ezt a sort is ismered? Ad, hogy ne engem szeressenek, hanem én szeressek, mert akkor kap az ember, ha ad. Laci lassan felállt. Pár percig még nyitott tenyerén a fehéren erezett kavicsot nézte, azután zsebébe csúsztatta és megszólalt. Itt hordom a kapukulcsot is. Ha az ajtónk előtt érte nyúlok, majd a kő eszembe juttatja a tanítást. Nagyon köszönöm. Nem várod meg a fiam? Nem, most inkább hazamegyek. Melegíteni? Igen, melegíteni. Kedves hallgatók, még egyszer felidézném az alapígét, amelyhez ez a történet kapcsolódott. Atyafiúi szeretettel egymás iránt gyöngédek, a tiszteletadásban egymást megelőzőek legyetek. Köszönöm, megtisztelő figyelmet.

Kedves testvérek, kedves gyülekezet, kedves gyerekek, sok szeretettel köszöntök mindenkit, és jó régen voltam itt is, öröm látni újra az ismerős arcokat, és Bodolás Zolit helyettesítem a magyar hangon. És a gyerekekhez szeretnék először szólni. Gyerekek, szeretnék két ige verset olvasni a Bibliában, és utána erről beszélni. Ez a két ige vers gyakorlatilag biztos ismeritek. Egy nagyon érdekes történetet idézi Ószövetségből. Azt mondja, és amiképpen felemelte Mózes a kígyót a pusztában, akiképpen kell az ember fiának felemeltetnie. Hogy valaki hisz ő benne, el ne veszen, hanem örök élete legyen. Mert úgy szerette Isten a világot, hogy egyszületett fiát adta, hogy valaki hisz ő benne, el ne veszen, hanem örök élete legyen. Ki ismeri ezt az igét? És ki ismeri a Mózes is a érckígyó történetét a pusztában? Hát a kevesen. Képzeljétek el, Izrael nép elindultak Egyiptomból Kanaán felé, és megérkeztek a pusztán, ők mindig állandóan kételkedtek, nem hittek, abban az Isten mondta nekik. Mindig kételkedtek, szúgolottak, nem volt valami jó nekik. Ha esetleg elkesett az ennivaló, akkor már is lazottak. Szoktatok ti is lázadni? Ha nem érkezik a karácsony ajándék, vagy nem kaptok időben a legót, vagy... Ők is így voltak, olyan, mint a kisgyerekek, folyamatosan lázottak Mózes ellen. Hát, jó Istennek elege volt belőlük, azt mondja, ez nem igaz, megtanítom őket. Jó Isten azt mondta, hogy kiengedte a pusztában kígyókat, ilyen merges kígyókat, hogy megmarja mindenki, aki zugolodott és panaszkodott, aki kételkedett az Isten ígéretében. És a kígyó elkezdett marni embereket, és a képzeljetek el, emberek kezdtek megint sírni, és könyörögni jó Istenhez. Úristen, segíts nekünk, mert meghalunk itt a pusztában. Egyszerűen sok jó Isten megkegyelmezte őket, mert jó Isten nem olyan, aki akar puszítani az embert, hanem mindig szeret az embert, csak a mi hibánkból sokszor kicsit egy kis büntit enged. Hogy jó tanuljunk belőle. És annyira fel megmarta őket a kígyók, és sírták és fordultak a Mózes, azt mondtak Mózesnek, hogy imádkozzál értünk, hogy ne pusztuljunk itt a pusztában ezek a kígyomarásoktól. Jóisten megszánta őket. És azt mondta Mózesnek, hogy csináljon egy érckígyót, tehát ilyen fémből, és tegye egy bótra, és azt mondja, mindenki, aki rá fog nézni, meg fog gyógyulni a marásból. Aki nem, elfog, mi lesz vele? Aki nem nézi a kígyóra, érckígyóra, azt el fog veszni, meg fog halni. Hát a gyerekek, képzeltek el, tudok gondolni, ki akar meghalni? Ugye, senki. Mindenki oda ment, aki csak tudott, megnézte az érckígyóra, és meggyógyultak. Jézus Krisztus, amikor egyszer beszélt, akkor ezt a példát használta, és azt mondta, hogy nem csak a érckígyóra kell nézni, hanem az ő kereszthalálára is. Őre kell nézni. Mit akar nekünk tanítani ez a Biblia példa? Hogy nekünk mindig Jézus Krisztusra kell nézni. És azt mondja, aki hisz ő benne. Szoktátok hinni Krisztusban? Ki hisz Krisztusban? Találkoztatok olyan emberek, akik nem hisznek Krisztusban? Rengetegen vannak, akik nem hisznek Krisztusban, és hát ők valami másban hisznek, bárványokban, mindenféle dolgokban, néha politikusokban hisznek, és néha emberekben hisznek. És ezek az emberek, azt mondta az Jézus, hogy ha ők nem hisznek ő benne, akkor erre fognak veszni. Nem fognak örökölni a mennyországot, az örök életet. Szeretnék látni, hogy ki akar örökölni
az örök életet. Ki szeretne élni a mennyben, ahol minden csupa jó lesz? Mindenki, ugye? Nagyon jó. És ahhoz az egyetlen feltétel az, hogy Krisztusban higgyünk. És olyan jó hitünk legyen, ami semmi kosz nincs benne. Tiszta hit, Krisztus hit. És ránézni tudja, hogy tudni, hogy ő meghalt értünk, ő minden megtért értünk, ő életet adott értünk. És ha bízunk ő benne, akkor megszabadulunk, meg a kígyós megmart bennünket, akkor is meggyógyulunk. Hiszünk abban? Hát aki nem hiszik, olyan úgy fog járni, mint az Izrael népe pusztában, meg fog halni. De hiszünk abban, akkor meg fogunk gyógyulni. És ha lement akár az erdőben, a kígyó megmart titeket, higgyetek abban, a Krisztusnak van hatalma a marástól megszabadítani és meggyógyítani. Ha betegek lesztek, akkor higgyetek abban, hogy Krisztus tud beteget meggyógyítani, akár milyen betegségetek van. Mert ő hatalma van. És ahhoz nektek más nem kell csinálni más, csak hogy hinni benne. Köszönöm szépen, hogy figyeltetek, akkor vissza lehet menni a helyetekre. Kedves testvérek, a délelőtti Isten tiszteletünk a felnőttek számára szintén a hitről fog szólni. Úgy tudom, hogy ez alapvető téma, és talán olyan megközelítésből nem általános hitről szeretnék beszélni, hanem a Krisztusnak a hite. Az igazi Krisztusnak a hite. A világon, a egyházokban, kereszténységen belül rengeteg hit van. Mindenki hisz valamiben. A legtöbbször úgy gondolunk is, hogy Krisztusban hiszünk. Emberek a mai világban, főleg ha megnézzük Európában, Magyarországon belül, mindenki hívő, mert mindenki keresztény, mindenki valamelyik vallásban született, mindenki hisz valamiben, és az emberek büszkék, hogy ők hisznek, és a hívők. Emberek hisznek a vallásvezetőkben, emberek hisznek a politikusokban, ígéreteikben, hisztünk sokszor magunkban is, hiszünk a tudományban, a filozófiában, most egyre divatabb, hogy ezotériában, mindenféle energiákban hiszünk, ami az univerzumban van, vagy kapható. Sokszor is hiszünk a saját hitünkben. Amikor maga hitünk olyan bálványa válik számunkra, hogy fontosabb számunkra, mint Krisztus, mint az Isten törvénye, mint a testvéri szeretet, mert én valamelyik hittitelekben hiszek, hittantitelekben hiszek, és azt szerint is élek és megtartom. De mindezek a hit, a legtöbb hit, sőt, az összes hit a Krisztus hiten kívül nem tud bennünket segíteni minden helyzetben. Azok a hitek, ami nem krisztusi hit, nem vezet az örök életre, és nem szabadít bennünket a bűneinktől, a romlottságtól, a jelen hibáinktól sem. És ez a fajta hit, ami Krisztus nélküli hit, nem tud bennünket szabadítani, üdvözíteni sem. Sőt, gátat jelent mi és Isten között, mi és a Krisztus között. Kedves gyülekezet, hogyan születhet bennünk az igazi, tiszta, krisztusi hit? Krisztus maga azt mondta, amikor visszatér a földre, vajon megtalálja a hitet a földön. Megdöbbent a kijelentés, hogy Krisztus vissza, azért jött, hogy hitet táplálja az emberekben, meg is kételkedik, mint a kételkedett volna, hogy amikor visszatér, fogja-e találni a hitet a földön. Én nem úgy gondolom, hogy nyilván lesz hit, de csak nem az a hit, amit Krisztus elvárt tőlünk, elválna tőlünk, ami szem előtt elfogadható. Jelenség könyvében tudjuk, hogy az utolsó időben azt mondja a Biblia, hogy csak azok fognak túlélni a megpróbáltatásokat, a nehézségeket, az utolsó megpróbáltatások, akik a bűketérés van bennük, és akik megtartják az Krisztus parancsolatát és a Krisztus hitét. Mit jelent a Krisztus hit? Van egy veszély az emberben általában,
Sokszor, amikor egy keresztény országban születünk, amikor egy keresztény családban születünk, amikor hívő családban, adventistaként, katolikusként vagy reformátusként születtünk, gyerekkorunkban megkeresztette bennünket, és mindig azt hittünk, hogy rendelkezünk egy hitet. Egy hittel, bocsánat. És vajon rendelkezünk-e az igazi hittel? Mert amikor szembesülünk Krisztussal, amikor találkozunk valójában a Krisztussal, rájövünk, hogy nagyon távol vagyunk attól az igazi hittől. És ilyen volt Nikodémus. Lapozunk a János evangéliumának a harmadik fejezetét, és elolvassuk a Nikodémusnak a történetét, amit mindannyiunk jobban ismerjük. Néhány gondolatot szeretnénk ebből kiemelni, ami számomra az elmúlt hetekben eléggé szembetűnő volt, és elgondolkodható volt számomra, hogy egy Nikodémusban hogyan született benne az igazi hitet. Előre jegyezem, hogy Nikodémus nem hitetlen ember volt. Nikodémus egy vallásvezető volt. Nikodémus jó tud az Istennek parancsolatát. Nem hitetlen, nem pogány családból származott. Zsidó főembere. De az a fajta hit, amikor szembesült az igazi Krisztus hittel, akkor elcsordult. Akkor eltörpült az egész, az ő eddig felépített a hatalmas hite. Elolvasom a történetet. Volt pedig a fáriósok közt egy ember, a neve Nikodémus, zsidó főembere. És eljött Jézushoz éjjel, és mondta neki: Mester, tudjuk, hogy Istentől jöttél tanítóul, mert senki sem teheti a jeleket, amelyeket te teszel, ha nem az Isten van vele. Jézus mondta neki: Bizony-bizony mondom neked, ha valaki újonnan nem születik, nem láthatja az Isten országát. Mondta neki Nikodémus: Mi módon születhetik az ember, ha vén? Vajon bemehet-e az ő anyja mehébe másodszor, és születhetik-e? Felelt neki Jézus: Bizony-bizony mondom neked, ha valaki nem születik víztől, lélektől, nem mehet be az Isten országába. Ami testtől született, test az. Ami lélektől született, lélek az. Ne csodál, hogy ezt mondom neked, szükség nektek újonnan születnetek. A szél fúj, ahova akar, és annak az ugását hallod, de nem tudod, honnan jő, és hova megy. Így van mindenki, aki lélektől született. Felelte Nikodémus is mondta neki: Mi módon lehetnek ezek? Felelte Jézus, mondta neki: Te Izrael tanítója vagy, és nem tudod ezeket? Bizony-bizony mondom neked, amit tudunk, azt mondunk, és amit látunk, arról teszünk bizonságot, és ami bizonságtitelünket el nem fogadjátok. Ha a földiekről szóltam nektek, és nem hisztek, mi módon hisztek, ha mennyiekről szólok nektek? És senki sem ment fel a mennybe, hanem az, aki a mennyből szállott alá, az Isten ember fia, Isten embernek a fia, aki a mennyben van. És amiképpen felemelte Mózes a kígyót a pusztában, akiképpen kell az ember fiának felemeltetnie, hogy valaki hisz ő benne, el ne veszen, hanem örök élete legyen, mert úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, hogy valaki hisz ő benne, el ne veszen, hanem örök élete legyen. Kedves gyülekezet, fejből ismerjük ezt a történetet, meg ezt a leírást. Mégis az ember, ha kicsit nyitott szívvel olvas, és újra felbukannak olyan tanulságok, ami számunkra fontos. Nézzük meg a történet, ez a párbeszédet Jézus Nikodémussal, hogy lássuk, hogy hogyan születik egy igazi hit egy emberben, aki úgy hitte, hogy ő valójában hit Istenben. Rendelkezett valami hittel, nem is akármilyen hittel. Farizeus hittel az a legfelsőbb kategóriájú hit annak az idején, ahogy az ember úgy gondolták. És ez az ember eljött Jézushoz.
nem nappal eljött íjjel. Elsősorban, amikor az ember ezt olvassa, néha negatívan jelenik meg, hogy jön éjjel titokban. Én az a íjjeli megjelenés úgy gondolom, ez egy pozitív dolog. Egyrészt az emberben benne volt a bátorság. Az a bátorság, hogy elmenjen és feltegye a kérdését. Ez nagyon-nagyon dicséretre méltó dolog. És a mai világban az emberek, akik okosak, akik orvosok, akik doktorok, néha nincs bátorságuk, hogy menjenek valakihez, feltegye a kérdéseit, a legegyszerűbb kérdéseit. Az emberek annyira okosak és jónak tartják magukat, és nem mérik feltenni azokat a kérdéseket, ami egyszerűen hangzik. A bátorság az nagyon fontos volt, és éjjel jött. A másik dolog, ami nagyon fontos, hogy volt bizalma, hogy Krisztushoz menjen, és hogy beszéljen vele, megkérdezze. Ő nem találgatott a háttérben valójában, amit mondnak, igaz-e, valójában Istentől jött-e, nem Istentől, élésnek a leszármazottja, vagy reinkarnációja, vagy egy-egy csak a gonosz ember, vagy nem tudom, valami jó ember, ahogy többiek is mondtak. És ez a bizalom, ez a pozitív dolog szinten, amit ki kéne emelni, és feltett a kérdését. És az első kérdés az volt, hogy Mester, tudunk, hogy Istentől jött, mert senki nem teszi ezeket a jeleket, amit tettél, ha nincs Isten vele. Látunk is, hogy bármennyire volt bátorsága és a bizalma Isten felé, de meg sem ment direktre azok a kérdésekre, ami fontos. Kicsit ilyen diplomatikusan, ahogy lehet mondani, feltett a kérdése. Egyenesen kellett mondani, te vagy a Mésiás-e. A Krisztus azt mondta volna, igen, én vagyok a Mésiás, akit váltatok, és itt vagyok. Nem ezt, hanem kicsit a körbe ment a kérdésével. De Krisztus célra vezető volt Krisztusnak a válasz a célra vezető. Azt mondja, hogy felelt neki Jézus, és mondta neki, bizony-bizony mondom neked, ha valaki újonnan nem születik, nem látja az Isten országát. Ebből a kijelentésből csak egy dolgot szeretnénk emelni. Krisztus rögtön a célt mutatta, hogy minden farizeus várja az Isten országát. Minden farizeus várta a szabadulás. A többen úgy gondolták, hogy romájaktól a szabadulást vártak, de el akarták kerülni az Isten országába. És Krisztus mint azt mondta neki, hogy tudom, a legfontosabb neked, hogy Isten országába kerüljön. De ahhoz vannak feltételei. Sokszor, amiről is beszéltem, hogy vannak hitek, és azok a hitek nem viszik bennünket az Isten országába, nem vezetnek bennünket az Isten országába. Más útra terelnek bennünket, és nem arra célra, amilyet mi valójában megtértünk, megismertük az Istent. Kedves gyülekezet, nem tudom, hogy ki az, aki úgy gondolja, hogy az itt élt meg, hogy itt a Földön nyomorúságosan éljen mindenféle katasztrofával, ebolával, szomszédságban, valamás háború, már nem tudom, Kongóban, bármikor átkerülhet ide. Ki akar ebben élni? Azért értünk, hogy itt folyamatosan ezek a nyomorúságos helyzetek, meg a éjség, a problémák átéljünk. És azért értünk meg? Nem. Azért értünk meg, hogy kapjuk olyan békés országot, ahol nem lesz gyász, ahol nem lesz szomjúság, ahol nem lesz sírás, ahol nem lesz háború. És a Krisztus pont azt mondta, hogy ha akarsz, ha szeretne hinni, akkor neked ez a fő cél. Ha van olyan hit, ha van olyan egyház, ha van olyan ember, vagy ha te magad úgy gondolod, hogy itt a Földön mindent teljesítened kell, teljesülni kell, minden, amit akarsz, akkor azt mondja Pál apostol, sokkal nyomorúságosabb vagyunk bárkinél, vagy csak ebben a Földön reménykedünk. Hát a farizeusok elkezdtek reménykedni a földi dolgaira. Teljesen elfelejtkeztek, hogy nekik a mennyország a legfontosabb.
Krisztus arra vezet az ő gondolata, hogy elsősorban a mennyország legyen nekem a legfontosabb. Nehogy itt főember vagy, és jó a sorsod, de a legfontosabb, hogy a mennybe kerüljön. És tudom, a szíved mélyében erre vágyakozol. Az igazi hitnek kell, hogy legyen egy nemes célja. Mi nekünk a nemes célunk nem más, mint az Isten országába kerülni. Figyeljünk meg továbbiakban, hogy megy a történet. Azt mondja neki, felelt neki, mondta neki Nikodémus, mi módon születhetik az ember, ha vén? Vajon bemehet-e az ő anyának a mehébe másodszor? Születhetik-e? Felelt neki Jézus, mond, bizony-bizony, ha valaki nem születik víztől, lélektől, nem mehet be az Isten országába. Krisztus nem tér el az lényektől. Nikodémus elbagatellizált ezt az egész a kérdés. De Krisztus mondta, de ne térjük a lényektől. Ha nem térsz meg, akkor sem fogsz látni Isten országát. Mit látunk ebben a két versben? Meg egy pozitív dolgot hadd emeljek Nikodémus oldaláról. Nikodémusban volt egy fantasztikus lelkület. Az a lelkület, ami Krisztust elválna minden hívő embertől. Az a kulcs a mi megtérésünknek, a mi megszentelődésünknek, a mennybe kerülésünknek. Nem más, mint gyermek lelkület. A fárizeusoknak azt mondta, hogy ha nem lesztek olyan, mint a kisgyerekek, soha nem fogtok látni az Isten országát. Ugyanaz. És azt mondta szintén a tanítványainak, ha nem lesztek olyan, mint a kis gyerekek, nem fogtok látni az Isten országát, mert ilyenek az Isten országa. Mit jelent? Figyeljünk meg, mindannyiunk felnőttekként viselkedünk hitünkben. Sok mindent tudunk, mi vagyunk a tanítók, ígéket tudunk fejből, bizonságtételeket idézünk fejből, és felnőtteként ki akar tanulni a másiktól? Akarunk tanítani másoknak, mondani, mi a jó, de mi nem tanulunk. Mi már elértünk a hívő lelki érettségét, sőt, doktorok lettünk, és a legtöbb farizeusoknak az volt a lelkület bennük, a felnőtt lelkület. Az, hogy ő megalázza magát, rábízza magát valakire, aki egyszerű, mint a Krisztus, nem volt háza, nem volt hol laknia, nem volt semmije, tekintélye sem volt, oda menni, ilyen. Feltön a kérdése. Ahhoz kell, hogy gyermek lelkülettel rendelkezünk. Nikodémus megalázta magát, hogy elmegyek. Nem fontos nekem, hogy főember vagyok. Ha muszáj, akkor titokba megyek. De szembesülök, találkozom. A gyerekeink ilyen, amikor rosszalkodnak, előbb-utóbb vissza fognak jönni, bújni hozzánk. Bocsánatot kérni, sírni. A gyerekeink felteszik olyan egyszerű kérdéseket, mint a Nikodémus. Nem gyerekes kérdés ez? Hogy mi módon születhet? Menjek vissza anya mélyéből, és újra szülessem. Ez egy gyerek kérdés. Egyszerű, de milyen kérdésen szokták lenni a gyerekektől? Egyszerű, nem bonyolítja. Anya, hogyan mondjad a gyereknek, hogy újra kell születned? Hát ugyanaz fog tenni neked a kérdés, mint a Nikodémus, hogy menjek a te hasadban, és újra születni? Ez a megtérés? De amikor azt mondod neki, nem, másképpen bízik benned, lehet 3-4-5 kérdés fog tenni, de a végén, amikor azt mondod, fiam, nem tudom, vagy lányom, nem tudom, akkor ő továbbiakban nyugodt marad. Azt bízok, anya nem tudja, semmi probléma, majd valamikor fog tudni. És a Nikodémus
gyakorlatilag feltett az egyszerű kérdését. A gyermek lelkületet is megőrizte. És ami amíg a felnőtt lelkülettel közeledünk az Isten dolgáihoz, egymáshoz, felsőbbrendűség, okoskodás és nagy koponyaságot játszunk, sajnos nem fog alakulni az igazi hit bennünk. Könnyebb oktatnunk ilyenkor akár is maga Krisztus, maga az Istent. Könnyen csavargatni a Bibliának a leírását. Könnyen felépíteni magának egy filozófiát, ami már úgy gondolod, hogy te felszoláltál a spanyol viaszt, és ez az új dogma, ami muszáj, eddig akik elődjeink voltak, nem tudtak erről. Nagyon könnyen csúszni ilyen, de akkor meg mindig nincs bennünk a gyermek lelkület. Pedig ha ez hiányzik, akkor sajnos nem fogunk tudni se a megtérésre jutni, nem fogunk tudni se az igazi hitre jutni, amit Krisztus elvárna tőlünk. Jézus Krisztus válasza szintén tovább egyszerű volt, kicsit a költői, azt mondja, aki víztől, testtől születik, az test, aki lélektől születik, az a lélek. Szükségetek van, hogy újonnan születetek. És a szél fúj, ahova akar, nem tudod, hogyan, merre, honnan jön, és csak látod annak az ugása, az eredményét. Azt hiszem, hogy ebben nem szeretnénk belemenni. Mindenki, aki adventistaként megtért, ezt tudja, mit jelent ez a szél fúj. Nem szeretnénk ezzel tovább menni, az a Szentlélektől való születés, maga megtérés, ami úgy kezdődik, hogy mi sem tudunk hogyan. De egy-két gondolatot engedjetek ebből kiemeljek. Az, hogy Nikodémus meg kellett térnie, miből? Miből és mire? Egy zsidó főembere, egy törvénytudó, egy fárizeus megtérni. Hát ez megalázó dolog. Miből kellett megtérnie? A megtérés kifejezése, a gondolkodásmód változását, a görög megfelelője, tudjuk, a metanoia. Engedjétek, hogy csak ebből tovább menjek. Milyen gondolkodásmód változásra volt szükség a Nikodémusnak? A Nikodémusnak nem más volt szüksége arra, hogy legyen bátorsága elmenni Krisztushoz. Ez maga az a gondolkodásmód változás. Nem, hogy a bűntől térjen, nem követte bűnt, nem bűnösen, nem paráználkodott.

arra volt szüksége, hogy a felnőtti gondolkodásra visszafordítsa, a gyermekkori gondolkodásra, hogy tudjon legegyszerűbb kérdéseket feltenni. Az a büszkeségéről leszálljon. És arra volt szüksége, hogy oda menjen, feltegye a kérdését. Nikodémusnak nem a bűnből való megtérésre volt szüksége, hanem az ő gondolkodásából való megtérésre volt szüksége. Kedves gyülekezet, ez a prédikáció nem azokról szólnak ma, akik soha nem ismertek Krisztust, akik soha nem ismertek a bűnt, vagy akik még a bűnben élnek, hanem azokról szól, akik valójában ismertek Krisztus, minden megvan, tudják, de mégis vannak hiányosságunk. Szükségünk van a gondolkodásmód változása. Ahogy említettem, hogy mindenki, sok ember úgy gondolták, hogy hát milyen gyáva volt ez a Nikodémus, hogy ilyen ment. Nem a gyávaság. Ha Nikodémus napra ment volna, akkor a Jóska testvér akkor biztos volt, hogy mentél oda ilyen nappal ehhez a bűnös emberhez. A másik farizeus biztos szólt volna, hát micsoda megalázó. Megint csak botrányt keltett volna. Hányszor nehézségünk esik bocsánatot kérni a gyülekezet előtt? Hányszor tényleg nem azért nem akarunk bocsánatot kérni mindenki előtt, akár notórius bűnt követünk volna, hanem egyszerűen félünk attól, hogy mit fog mondani Pista testvér, mit fog mondani Marika testvérnő. És egyszerűen beindul a pletyka, ahelyett, hogy bátorítsanak, akkor hát hogy csinálhat ilyen? És az ember azt mondja, inkább nem. De van egy lehetőségünk. Ha nyilvánosságban sem tudunk, sem vagyunk képes menni, akkor ott van a titkos szoba. A belső szoba. A te Istennel szemben. Elmondhatod. Senki nem hallja. Ő, aki titkon hall, titkon válaszol neked. Bűneinket ismerhetünk nyugodtan Isten előtt, Krisztus előtt, imáinkban, szobáinkban. Nem kell mondani bárkinek, nem az ő dolga. Kedves gyülekezet, ha valaki, amikor leborul, nem képes szembeszállni, vagy szembenézni a bűneivel Krisztus előtt, akkor az ember felnőtt lelkület van benne, az ember felfúvalkodott, az ember nem. Nehéz, hogy Krisztus megváltoztatja őt. Nekünk egyszerű, senki nem lát, csak mondja, Uram, tudom, hogy én haragos vagyok, tudom, hogy én pletykás vagyok, tudom, hogy én csak neki megyek a testvéreknek. De itt előtted, bocsáss meg. Mert mikor nyilvánosan is azt mondom, igazam volt, el kellett mondani neki. De akkor is Krisztushoz. Mert elmegyünk, mondjuk neki. Mert Krisztus csak így tud kezelni azt a munkát titokban, az a szél fújása titokban kezdeni. És aminek csak az eredménye fogunk látni, hogy a haragos testvér már nem haragos. A pletykás testvér már nem pletykás. A farizeus lelkületi testvér már nem az, mert ő titkon kezdett. Két ember volt Krisztus életében. Az egyik az, hogy illetve kétfajta farizeus, aki titokban ment éjjel, de ott bevallotta a hiányosságát, a másik pedig mindig nyilvánosságba jöttek. Gazdag ifjú, Simon farizeus. Miközben büszke volt, hogy Krisztus jött hozzá, látogatni, vacsorázni, közben kritizálta többi embereket, paráznakot, és maga Krisztus is kritizálta. Az igazi megtérés, az igazi hit alakulása nem mindig nyilvános. Nem látványos, csak a cselekedetei lesznek látványosak. De ahhoz ilyen kell kezdenünk, titkos szobánkban kell kezdenünk. Ahhoz

0: szükségünk van a lelki, gyermeklelkűségre. Szükségünk van, hogy megalázunk magunkat. Szükségünk van arra, hogy megváltoztatjunk az a gondolkodásmód, ami, hogy mintha én már tudom, elértem. Pál apostol maga is azt mondja, nem mondom, hogy elértem volna. Pedig úgy nyugodtan mondta volna. Mi az egyik legfontosabb elem, hogy teljessé váljék a mi Jézus Krisztus iránti hitünk? Olyan valójában, amikor Krisztus visszajön, azt mondja, hogy igen, hű is jó szolga voltál, aki jobb oldalon lesz a kecskékkel együtt, bocsánat, a juhokkal együtt. Mi kell ahhoz? Az a 14. verstől olvasom, annak a fejezetnek, harmadik fejezetnek. Azt mondja, és amiképpen felemelte Mózes a kígyót a pusztában, aképpen kell az emberfiának felemeltetnie, hogy valaki hisz ő benne, el ne veszen, hanem örök élete legyen. Mert úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, hogy valaki hisz ő benne, el ne veszen, hanem örök élete legyen. A gyerekeknek már elmeséltem, és megint ismételem, mi az egyik legfontosabb elem, hogy teljesen váljék az mi Jézus iránti hitünk. Mózes elmondta, illetve Jézus elmondta Mózesnek a érckígyónak a felemelésének a példáját, ami az ő kereszt halálára utált jelképesen. Azt mondja, hogy valaki rátekintett arra az érckígyóra, meggyógyult. Egyszerűen, ha valaki hitt abban, aki Isten elmondta neki, ha valaki megalázta magát, ha valaki nem ment, mint Afrikában a boszorkány mesterekhez, meg mint a gyógy emberekhez, hogy meggyógyuljam a marásból, azt nem. Ha valaki nem kezdett ott kitalálgatni, nekem van egy bizonyos szerumom, ami ezelen van, akkor hiába. Nem gyógyult volna, hanem az érckígyóra. Nincs más út. Jézus azt mondta Nikodémusnak, hogy nincs más út, mint Jézus Krisztusnak kereszt halálára nézni. Krisztusra nézni. Két dolog, hagy említsem itt. Mit jelent Jézus Krisztusra való tekinteni? Ellen White azt mondja, hogy minden nap minimum 5 percet töltsük Krisztus a kereszt lábánál. Azt hiszem, hogy nagyon keveset szoktunk csinálni. Én magam is benne vagyok. Meg ha 1 perc is tudnánk, akkor már is eredmények lesznek az életünkben. De mennyivel 5 perc? A Jézus Krisztusra való tekintés két szempontból lehet csinálni. Az egyik rátekinten az ő életére, jellemtulajdonságára, cselekedeteire, ő hogy bánta a fele barátaival, ellenségeivel, hogy bánta testvéreivel, hogy gondoskodott a másokról. Az a gyakorlat életben kell tekinteni. A másik pedig maga kereszt halálra. A kettő között mi a különbség? Az egyik volt gyakorlat életre való hit, a hitnek, a cselekedetének a gyakorlatban, de ez magában nem elegendő a mennyországnak megnyerése. Nem elegendő Krisztus való hitre, mert ahogy említettem, hogy sok ember ilyenek, segítenek másnak. Mi, akik az alapítványt vezetünk, olyan emberek jönnek, azt mondod, hogy fantasztikus ember. Jámbor, tiszta, segítőkész, de nem, semmi köze a kereszténységhez. Ilyen volt is Krisztus, ilyen volt jellemek voltak Krisztusban. De a legfontosabb az, hogy Krisztus kereszt halálára tekinteni. Ez mit jelent? Az ő áldozata. mit jelent ez az áldozat számomra, az én életemre? Megértettem-e ezt, hogy ez az áldozat az az egyetlen gyógyszer ahhoz, én megszabaduljam a bűnöimtől, a bűnt okozta halálból, az örök életre. Mert ott beteljesült minden. Ott elvégeztetett. Ha Krisztus nem halt volna, akkor én nem tudok megszabadulni a bűneimtől. Meg akármennyire jó embernek látszik belülről, kívülről. Nem tudunk. A farizeusoknak azok a titkos bűnek, azok a elhanyagolt bűnek, ami nem látványosak, a gőgösség, a büszkeség, az önzőnek a legtitokzatosabb formája, azokból kellett megszabadulniuk. És ahhoz csak a Krisztus áldozatára van képes megszabadítani bennünket. Amikor a Krisztus áldozatára tekintünk, ne csak valami olyan látványos, amikor nézzünk akár a Mésiás filmjét, vagy nem tudom én, hollywoodi féle filmeket, akkor borzongató, átborzongató is, nagyon borzalmas vérengzést látunk. És persze, az ember sír. Hogy mondjak nektek, én hogyan tértem meg, kedves testvérek? Vagy hogyan indult nekem belülem az a megtérés? Én 12 vagy 11 éves voltam, amikor szintén a Jézus Krisztus életét láttam egy film keretében, és ott, tényleg amikor érkezett a kereszt út, hát egy gyerek 11 éves néz végig, hát hogy ne sírjam? Sírva fakadtam barátainkkal. Mert a végig a film az volt, hogy jó ember volt Krisztus, csodákat tett, minden tett, minden gyerekek, mint ahogy mármilyen film, a jó ember a jó. Ő fog győzni. Hát most a jó ember hogy nem győz? Hogy bántalmazzak? A Krisztusnak a áldozata, ami bolondság a görögöknek, meg a zsidóknak botrány, az is csak botrány, mert okosak. Felnőtteknek iszik magukat. De ha gyerek lelkület lenne bennünk, akkor sírnának, hogy mi történik ott, a kereszten. Akkor megtörténik az a változás, ami bennem is. Azt mondom a végén, amikor a film úgy végződött, hogy ez mindaz azért megtörténik, történt vele, a mi bűneink miatt. Hát ki, 11 éves gyerek is megértette. Mondtam, én nem akarom rosszat követni. Milyen jó ember volt. Ez gyermekmódon, gyermek gondolkodás alapján indult bennem olyan folyamat, ami jobban Isten fejlesztette. Kezdett fújni bennem most a szél. Mert ezt az áldozatot meg kell értenünk, hogy ez az egyetlen lehetőség ahhoz, hogy mi megszabaduljunk. Ahhoz, hogy legyen igazi teljes hitünk. És az a hit nem kell maradjon egy szinten, növekednie kell. Egy befejező gondolatot szeretnék olvasni Péter apostol második levelében. Amikor megvan az a hit, az az első lépés, milyen kell, hogy legyen az a hit? Péter apostolnak a második levelében első fejezetnek a harmadik versétől olvasom. Azt írja a Szentírás, mivel hogy az ő isteni ereje mindenen, tehát maga Szentlélek ereje, megajándékozott minket, ami az életre és a kegyességre való, annak megismerése által, aki minket saját dicsőségével és hatalmával elhívott, amely által igen nagy és becses ígéretekkel ajándékozott meg bennünket, hogy azok által isteni természet részeseivé legyetek, kikerülven a romlottságot, amely kívánságban van a világon. Ugyanerre pedig teljes igyekezettel fordítván a ti hitetek mellé ragaszatok jó cselekedetet, a jó cselekedet mellé tudományt, a tudomány mellé pedig méltekedességet, méltekedesség mellé pedig tűrés, a tűrös mellé pedig kegyességet, kegyesség mellé pedig atyafiakhoz való hajlandóságot, atyafiakhoz való hajlandóság mellé pedig a szeretetet, mert ha ezek megvannak bennetek, és gyarapodnak bennetek, nem tesznek titeket hivalkodókká, sem gyűjtmegtelenekkel, a mi Úrunk Jézus Krisztus ismeresen ezve. Az utolsó vers, figyeljetek meg, mert akikben ezek nincsenek, az vak, rövidlátó, elfelejtkezvén a régi bűneiből való megtisztulásról. Kedves gyülekezet, ezt a gondolatot nem magamtól találtam, egy beszélgetés során akkor döbbentem rá, hogy mi az, ami akadályozza, hogy a hitünk növekedjen, Krisztus hitévé válik bennünk. Azt mondja, van egy hit, oké, lehet ragasztani a tudományhoz mellé. Itt a tudomány nem azt jelenti, hogy egyre több Bibliát csak olvas, mint amin okosak legyen, több diplomám legyen, hanem itt tényleg a Szentírással kell foglalkozni, megérteni. Azt, hogy ragaszkodjunk hozzá, a tűrés, legyen türelmesek, mértekletesek, a hitünk mellett a testvéri hajlandóság, maga szeretet gyakorlatban, és ragaszunk mindezeket a dolgokat, és gyarapodunk. De az, hogy ha valaki nem ragasz ezeket a dolgokat, vagy nincs bennünk ezek a gyümölcsek, mit mond a Bibliája? Fakok vagyunk, rövidlátók, elfeledkezvén egy dologról, ami bűneinkből való megtisztulásról. A bűneinkből való megtisztulás, ez nem más, mint a megtérésnek emléke. Amikor Krisztus megmosta a mi bűneinket a keresztség által, amikor új ember lettünk, és elfogadtuk őt, hiszünk ő benne, de mi sokszor erről feledkezünk. Erről feledkezünk, mi honnan jöttünk, miből húzott bennünket Krisztus. Mi a mélységből, a sárból, a halálból húzott bennünket Krisztus, megtisztított bennünket. Amikor az árváink Kongóban beszélek velük, mondtam, két albumot fog csinálni nektek. Nézegettünk a régi képeiket, mielőtt bekerültek az árváházban. Koszosak, szakadt ruhában, szennyes, egy viskóban lóknak. Mutattam nekik, és átbózongattak. Jaj, ne, ez nem mutat senkinek. Mondom, ezt fogom csinálni nektek albumot, az egyik album erről fog szólni, a másik album a mostani gyönyörű, szépen, ahogy néztek ki. Ezt az albumot időnként be kell mennetek, és megnézetek, és tudjátok, honnan jöttetek. Nem szabad felejtkezni. Nem kell mutatni senki másnak, csak ti magatoknak. Jó, jó, oké, ebben éltünk. Igen. Ha elfelejtkezünk, honnan jöttünk, nem tudunk előre menni. Nem tudunk előre haladni. És ha mi elveszítjük, felejtkezünk a megtérésünknek élményét, a bűntől való szabadulás élményét, hogy Isten, én alkoholista voltam, meggyógyítottál. Én parazna voltam, meggyógyítottál. És ha megfigyelitek, az emberek nem tartja magunknak a bűnöseknek. A mostani keresztények elfelejtkeznek, onnan jöttek. És van egy nagy probléma. Ha valaki adventistaként született, keresztényként született, neki is talán nincs ilyen élménye, hogy Isten honnan hozta ki őt. Szoktunk sírni, ugye, amikor a gyerekeink elmennek a világba. Jaj, elmentek, szomorúak vagyunk. Ne sírjuk. Azok a gyerekek nem volt bűnből való szabadulás, tisztulás élményük. Nem tudja Krisztus, mitől hozott meg őt. Hagyj menjenek. Mint a tikozó fiú. A sárban, amikor lesz, nem mocslik meg őt, akkor, amikor vissza fog vágyni az atyához, onnantól igazi keresztények lesznek itt. És nem olyan keresztények, akik rutin feladatokat, meg rutin cselekedetet csinálnak, mert a könnyű. Zsidónak nehéz volt, farizeusoknak nehéz volt szombaton járni. Meg jobban is tudtak járni, mint mi. De nekik nem volt az a bűntől való szabadulás, a bűntől való tisztulás élményük. Nikodémusnak nem volt. És ahhoz kellett, és az megvan, a hitünk egyre nagyobb lesz. Egyre tisztább lesz. Olyan hit lesz, amikor Krisztus visszajön, azt mondja, igen, ő is jó barát voltál. Isten segítsen, hogy ilyen hitünk legyen. Amen.
1: Isten tiszteletünk zárásaként énekeljük el közösen a 191-es ének első-második verszakát, majd ima után a harmadikat. Tehát most a 191-es ének első-második verszakát.

0: Aki megteheti, azzal leborulva imádkozunk, a többiek legyenek szívesek állva maradni.
1: Égi atyánk, meg vagyunk győződve, hogy sok mindent elmondtál nekünk a te ígéden keresztül. Meg vagyunk győződve, hogy régóta tanítasz bennünket az igazi hitre. Egy dolgot csak kérünk most tőled, hogy munkálkodj a te szent lelkeden keresztül mi bennünk, hogy valójában szülessen az a hit, amit elvárolna tőled, tőlünk. Kérünk téged, Urunk, hogy adj nekünk a gyermeki lelkületet. Adj nekünk azt a bátorságot, hogy tudjunk menni hozzád bűneinkkel, meg a szígyelünk magunkat is, de hozzád menjünk, és elmondjuk neked éjjel titkon. Segíts abban, hogy legyen bizalmunk benned. És ne szígyeljünk magunkat, hogy olyanak vagyunk. Segíts abban, hogy ne feledkeztünk, hogy bűnösek vagyunk. És te kihúzol bennünket abból. És utána többet fogunk tudni téged szeretni. A te szent fiad nevében. Maradja velünk. Amen.
0: Énekeljük el közösen a megkezdett ének harmadik verszakát.

Nagyon sok szeretettel köszöntök mindenkit a Bibliai Ünnepek című előadás sorozatunk mai alkalmán. A mai alkalommal a sátoros ünnepről lesz szó. Sorozatunk eddigi részében a zsidó népnek Isten által adott ünnepeit tekintettük át, és láttuk, hogy ezeknek az évenkénti ünnepeknek két csoportja volt. Volt a tavaszi csoport, az ünnepek tavaszi csoportja és az őszi csoportja. Már mindegyik ünnepet áttekintettük, és ma elérkeztünk az őszi ünnepek utolsó ünnepéhez, a sátoros ünnephez. Beszéltünk az előadásokon erről, azoknak a kedvéért említem, akik nem voltak itt a korábbi előadásokon, hogy ezek az ünnepek, ezek mély jelentéstartalommal bírtak, ezek az ünnepek előre mutattak, mindegyik ünnep előre mutatott a megváltás nagy eseményeire. A tavaszi ünnepek előre mutattak Jézus első eljövetelére, az őszi ünnepek pedig Jézus második eljövetelének esemény sorozatára irányították a figyelmet. A múlt alkalommal az őszi ünnepek második ünnepével foglalkoztunk, a nagy engesztelési nappal, és azt láttuk, hogy a nagy engesztelési nap, ami nem más tulajdonképpen, mint az ítélet, ekkor töröltettek el az igazi bűnbánóknak a bűnei. Azoknak a bűnei, akik megsanyargatták magukat az Isten előtt, ami nem jelentett mást, ugye, mint komoly imában és bőjtel az Istenhez fordulni. Igen, akik mélyen bánták a bűneiket, az ő bűneik eltöröltettek. Beszéltünk arról, hogy igen, ennek a valóságában élünk most, igen, ez nem más, mint egy ítélet, amiben áttekintik a mennyei ítélőszékben, áttekintik azt, hogy egy ember élete hogy alakult, hogy egy ember az életében az Isten által neki adott bűnbocsánatot mire használta, hogy az ember jellemhibáiból is megszabadult-e, vagy pedig csak igényelte a bűnbocsánatot, és újra-újra-újra jellemhibáiban megmaradva élte az Istentől távol levő életet. Igen, tehát láttuk, hogy az ítélet nem más, mint az ember életének az áttekintése, hogy vajon az ember jellemet, az Isten országára alkalmas jellemet fejlesztett-e. És amikor a főpap bevégezte ugye az ószövetségi nagy engesztelési napon az eseménysorozatot, a cselekménysorozatot, amikor mindennek vége volt, lezárult, akkor valóban megtisztultak azok a bűneiktől, akik őszintén bánták az ő bűneiket, és maga a templom is megtisztult az ott felhalmozódott bűnöktől. Tehát valóban mind a nép, akik őszintén bánták bűneiket, mind a templom megtisztult. Erről beszéltünk, és ezt tekintettük át részletesen a múltkor, és amikor a főpap befejezte ezt a cselekményt, a második ünnep véget ért, utána nem sokkal 5 nap múlva kezdődött a sátoros ünnep, amiről a mai alkalommal beszélünk. Nézzük meg, akkor ezek után a Szentírás alapján Mózes 3. könyve 23. fejezetéből, hogy mi is volt ez a sátoros ünnep, mikor kellett tartani, és mennyi ideig tartott. Mózes 3. könyve 23. fejezetének a 34-től a 36-ig terjedő verseit olvasom először. Szólj Izrael fiainak mondván, ugyan ennek a 7. hónapnak 15-én a sátorok ünnepe legyen az Úrnak 7 napig. Az első napon szent gyülekezés legyen, semmi robota munkát ne végezzetek. 7 napon áldozzatok az Úrnak tűzáldozatot, a 8. napon pedig szent gyülekezéstek legyen, és újra tűzáldozattal áldozzatok az Úrnak. Berekesztő ünnep ez, semmi robota munkát ne végezzetek azon. Tehát azt látjuk ennek az ünnepnek a leírásából, a rövid leírásából, nem sokára, majd mindjárt olvasom, részletezi Isten, hogy mi mindenre kell figyelniük ezen az ünnepen, de szeretném mindjárt itt az elején a felolvasott igeszakaszból megemlíteni, hogy ez a 7. hónap 15. napjától kezdődött ez az ünnep, a sátoros ünnep. Ugye a nagy engesztelési nap 7. hó 10-én volt, ez pedig 5 nappal később kezdődött. És hogyha megfigyeltük, ez 8 napig tartott ez az ünnep. Ugye az első és a 8. napon munkaszüneti nap volt, semmi robota munkát nem lehetett végezni, és a közbenső időben is áldozatot mutattak be az Úrnak. Igen, ez volt a leghosszabb ünnep az évnek, a leghosszabb ünnepe. És azt látjuk, hogy közvetlenül a nagy engesztelési nap után történt, tehát szorosan összekapcsolódott az ítélettel, a nagy engesztelés napjával, a bűnök végleges eltörlésének az ünnepével.
És nézzük ezek után, hogy milyen részletes utasítást és rendelkezést adott Isten a sátoros ünneppel kapcsolatban. Szeretném olvasni ugyanennek a fejezetnek, a 23. fejezetnek a 39-től a 43-ig terjedő verseit a következőképpen. Ugyancsak a 7. hónapnak 15. napján, amikor a földnek termését betakarjátok, az Úrnak ünnepét ünnepeljétek 7 napig. Az első napon nyugodalom napja, és a 8. napon is nyugodalom napja legyen. És vegyetek magatoknak az első napon szép fának gyümölcsét, pálmafa ágait, sűrű levelű falombját, és patak mellett való fűzfagaljakat, és örvendezzetek az Úr előtt, a ti Istenetek előtt 7 napig. Így ünnepeljétek meg azt az Úrnak ünnepét minden esztendőben 7 napig. Örökké való rendtartás legyen ez a ti nemzetségeiteknél, a 7. hónapban ünnepeljétek azt. Sátorokban lakjatok 7 napig, minden benszülött sátorokban lakjék Izraelben. Hogy megtudják a ti nemzetségeitek, hogy sátorokban lakadtam Izrael fiait, amikor kihoztam őket Egyiptom földjéről. Én vagyok az Úr, a ti Istenetek. Eddig tart a leírás, a részletes rendelkezés, a részletes isteni útmutatás, hogy mi mindent kellett tenniük ezen az ünnepen, és ugye ebben az leírásban megtaláljuk azt, hogy ez az ünnep milyen célt töltött be, mi volt az ünnepnek a célja. Elsősorban azt olvastuk, hogy ez egy betakarítási ünnep volt. Ebben az ünnepben ugye learadták már a föld összes gyümölcsét, a termést betakarították erre az ünnepre, és valóban azt lehet mondani, talán még egy szót elnézést, mert ez a 7. hónap ugye a mi időszámításunk szerinti októbernek felel meg. Tehát ugye eddigre már a földnek minden terményét betakarították, és ez valóban egy betakarítási ünnep volt, amelyben elismerték Istennek jogát az ő javaikra, az ő minden megtermett keresményükre. És figyelmüket ez az alkalom és ez az ünnep a nagy adományozóra irányította. Tehát az Istenre hívta fel a figyelmüket, hiszen neki áldoztak hálaáldozattal, azért, hogy megáldotta az esztendőt, hogy betakaríthatták a föld gyümölcsét, és minden jóval ellátta őket az Isten. Szeretnék ezzel kapcsolatban Mózes 5. könyvéből egy idézetet olvasni. Mózes búcsú beszédei közül olvassuk Mózes figyelmeztetése a nép felé, amit Isten küldött vele mielőtt, Isten küldött általa mielőtt bementek volna az ígéret földjére. A következőképpen hangzott ez az üzenet, az Istennek ez a felhívása Mózes által. Mózes 5. könyve 8. fejezet 6-tól a 10-ig terjedő verseiben így olvasom. És őrizd meg az Úrnak, a te Istenednek parancsolatait, hogy az ő útján járj, és őt féljed. Mert az Úr, a te Istened jó földre visz be téged, bővízű patakoknak, forrásoknak, és mély vizeknek földjére, amelyek a völgyekben és a hegyeken fakadnak. Búza, árpa, szőlőtő, füge és gránátalma termő földre, faolaj és méz termő földre, oly földre, amelyen nem nyomorogva eszed kenyeredet, és ahol semmiben sem szűkölködsz, oly földre, amelynek kövei vas, és amelynek hegyeiből rezet vághatsz. Ha azért eszel majd, és megelégszel, dicsérjed az Urat, a te Istenedet, azért a jó földért, amelyet néked adott. Igen, mielőtt az Isten bevetette volna a népet Kánaánba a pusztai vándorlás után, a 40 éves pusztai vándorlás után, igen, az Isten elmondta nekik Mózes által, hogy egy ilyen gazdagon termő földet ad nekik örökségül. De mit mondott, mire figyelmeztette az Isten őket? Hogyha azért majd eszel és megelégszel, akkor dicsérjed az Urat, a te Istenedet azért a jó földért, amelyet néked adott. Amikor majd meggazdagodsz a föld terméséből, ne fordulj el a te Istenedtől, mert ajándékba kaptad mindezt az Úrtól, a te Istenedtől. És így hangzik tovább a figyelmeztetés a 17. és 18. versben. És ne mondjad ezt a te szívedben, az én hatalmam és az én kezemnek ereje szerzette nékem a gazdagságot,
hanem emlékezzél meg az Úrról, a te Istenedről, mert ő az, aki erőt ad néked a gazdagságnak megszerzésére, hogy megerősítse az ő szövetségét, amely felől megesküdt a te atyáidnak, amiképpen a mai napon van. Igen, így szólt az isteni üzenet, felhívás, hogy igen, emlékezzenek meg arról, hogy az Istentől kapták a föld terményeit, a javakat, és ne önmaguknak tulajdonítsák ezt, ne bizakodjanak el, hanem adjanak hálát az Istennek az ő áldásaiért. Igen, a sátoros ünnep ennek az alkalma is volt, betakarítási hála ünnep volt ez. Nézzük meg a következő rendeltetését az ünnepnek. Ahogy elolvastam az előbb a teljes ünnepet Mózes 3. könyve 23. fejezetéből, láttuk azt, hogy ez egy igazi örömünnep volt. Ugye örömünnep volt, lehetett látni, hogy gallyakat, növény, tehát fűzfagallyakat, pálmaágakat szakítottak le, dúsan termő, sűrű lomboknak az ágait, és ezeket felhasználták az Isten dicsőítés céljára, tehát egy igazi önfelett örömünnep volt ez a sátoros ünnep. De tegyük fel azt a kérdést, hogy mitől volt ez ekkora örömünnep? Mi okozta a legnagyobb örömet? Ugye az, amit az előbb említettem, hogy ez közvetlenül a nagy engesztelési nap után volt. Ekkor töröltettek el az ő bűneik. Az Isten eltörölte az igazi bűnbánok bűnét, és ők a szívükben megbékélve az Istennel, a bűnük végleges eltörlésének a tudatában tudtak igazából örülni, és önfeledten hálát adni Istennek az ő jóságáért és irgalmáért. Miért? Mert a maguk érdemei alapján az ő bűneik soha nem töröltethettek volna el, hiszen vétkeztek, bűnöket követtek el, és ezért a jogos ítélet várt volna rájuk. De ők megemlékeztek Isten irgalmáról, hogy igen, az ő bűneik eltöröltettek, megbocsátattak, és ők most tisztán állhatnak az Isten előtt, az Istennel való igazi közösségben, a megbékélés és nyugalom ünnepe volt ez. Igen, örömünnep volt a sátoros ünnep. De mit olvastunk tovább a 23. fejezetben? Nem csak az, hogy betakarítási ünnep volt, hogy örömünnep volt, a bűnök végleges eltörlésének az örömünnepe, hanem valami más rendelkezést is olvastunk itt. Azt olvastuk a 42. és 43. versben, hogy sátorokban lakjatok 7 napig, minden benszülött sátorokban lakjék Izraelben, hogy megtudják a ti nemzetségeitek, hogy sátorokban lakattam Izrael fiait, amikor kihoztam őket Egyiptom földjéről. Tehát sátorokban kellett lakniuk, el kellett hagyniuk az ő otthonaikat, és sátorokban kellett 1 hetet tölteniük, és mire emlékezve? Arra emlékezve, hogy az Isten vezette az ő népét 40 esztendőn keresztül a pusztában. Igen, az erre való visszaemlékezésnek is az ünnepe volt a sátoros ünnep. Tehát ahogy a pászka ünnep is emlékünnep volt, az Egyiptomból való szabadulásra emlékeztette a zsidó népet, ugyanígy a sátoros ünnepnek is volt egy emlékünnep jellege, mert visszaemlékeztek a sátoros ünnep alkalmából a pusztai vándorlás 40 esztendejére.

40 éves pusztai vándorlása. Miért volt a pusztai vándorlásnak ekkora jelentősége, hogy az évenkénti ünnepekben is helyet kapott az erre való visszatekintés és visszaemlékezés? Elsősorban elmondhatjuk, hogy ez egy rendkívüli időszak volt Isten népe életében, a pusztai vándorlásnak az időszaka. Mert az Isten közvetlenül vezette a népét, közvetlenül velük volt, az ő jelenlétét láthatták nap mint nap, percről percre, óráról órára, és ugyanígy el lehet mondani, hogy minden pillanatban az Istennek a csodáját érezték az ő életükben 40 éven keresztül. És erre kellett nekik minden alkalommal évente egyszer visszatekinteni. És nézzük meg ezeket a csodákat, amelyeket az Izrael népe átélt a pusztában 40 esztendőn keresztül. És most nem Mózes könyvéből olvasunk, hanem Nehémiás könyvéből. Nehémiás könyvéből, aki körülbelül 1000 esztendővel később élt, és visszaemlékezett ugyanerre az időszakra, Izraelnek a pusztai vándorlására, és nézzük meg, hogy ő milyen módon emlékezett vissza. Ugyanezeket a részleteket egyébként végig Mózes könyveiben megtaláljuk, de most Nehémiástól idézzünk, hiszen annyira szépen összefoglalja, hogy mi mindenre kellett visszaemlékezni az izraelitáknak a pusztai vándorlás 40 évéből. Először is Nehémiás könyve 9. fejezetéből a 11. verset olvasom el a következőképpen. És a tengert kétfelé választád ő előttük, és szárazon mentek át a tenger közepén, üldözőiket pedig mélységbe borítottad, mint követ nagy vizekbe. Tehát mi volt az az első dolog, amire mindenképpen emlékezniük kellett? Hogy az Isten, amikor kivezette az ő népét Egyiptomból, a szolgaság házából, akkor nemcsak, hogy kivezette csodák folytán és csodák következtében az ő hatalmas karjával, nemcsak, hogy kivezette őket, de utána közvetlenül életveszélybe kerültek, hiszen az egyiptomi seregek üldözőbe vették az Izrael seregét, és valóban azt lehet mondani, hogy az erőkülönbség hát felmérhetetlenül nagyobb volt az egyiptomiak javára. Minden felfegyverzett katonájukkal, a fáróval az élén üldözőbe vették a zsidó népet. És tényleg azt lehet mondani, hogy emberi számítás szerint semmi reményük nem maradt a túlélésre. És Isten mit tett? Isten ketté nyitotta, ketté választotta a Vöröstengernek azt a nyúlványát, ahol éppen ők táboroztak, ahol éppen jártak, amikor az egyiptomi seregek utolérték őket. És mit olvasunk a Szentírásban? Isten száraz lábbal vezette át az ő népét a Verestengeren. Hogy ez egy mekkora hatalmas isteni szabadítás és közbeavatkozás volt, ez az is bizonyítja, hogy az Ószövetség könyvei közül nagyon sok könyv, nagyon sok bibliai könyv és próféta megemlékezik erről az eseményről. Igen, ez évszázadok, évezredek múlva is ott élt a zsidó nép emlékezetében, hogy igen, az Isten száraz lábbal vezette át őket. Ezt a hatalmas szabadulást szerezte az ő népe számára. Csak egy igét szeretnék még gyorsan olvasni a Zsoltárok könyvéből, a 106. Zsoltárból, annak illusztrálására, hogy hány helyen találunk erre való utalást a Szentírásban, és hány helyen látunk hálás megemlékezést arra vonatkozóan, hogy az Isten ebből a legszorongatottabb helyzetből is hogy hozott szabadulást a népének. A 106. Zsoltár 9-től a 11-ig terjedő verseit olvassuk el. Rákiálta a veres tengerre, és kiszáradt, és úgy vitte őket a mélységeken, mint egy síkon, és kisegíti őket a gyűlölő kezéből, kimentette őket ellenség kezéből. Szorongatóikat a víz borította el, egy sem maradt meg közülük. Igen, mert utánuk nyomultak az egyiptomi seregek, de amikor Izrael népe átért száraz lábbal a tengeren, akkor utána Isten ismét egybebocsátotta a tengert, és az ő összes ellenségeiket elnyelte. Igen, azt mondja a Szentírás, hogy rákiáltott a veres tengerre, és kiszáradt. Igen, Isten hatalmas csodájára kellett emlékezniük többek között a sátoros ünnepen. De nézzük tovább Nehémiás leírását. Nézzük, hogy folytatja tovább a 9. fejezet 12. versében.
Azt olvassuk, hogy felhőnek oszlopában vezetéd őket nappal, és tűznek oszlopában éjjel, hogy megvilágosítsd nékik az utat.

melyen menjenek. Igen, az Isten közvetlen jelenléte volt látható 40 éven keresztül, a pusztai vándorlás 40 évén a zsidó nép körében. Ott volt előttük Isten jelenléte, nappal a felhőoszlopban, vezette, mutatta az utat, hogy merre menjenek. És miért volt ennek nagy jelentősége? Mert ez enyhítő árnyékot is borított a nép felé. Hogy tudták volna egyébként a pusztának a tikkasztó napsütését elviselni, a hépséget? Igen, Isten vezette őket felhőoszlopban, de ugyanakkor árnyat, enyhítő árnyat is borított rájuk, így óvta és védte őket. És éjjel pedig a felhőoszlop tűzoszlop lett, és így mutatta nekik az utat, és így világította be az egész tábort. Nézzük meg, mit mond a 13. vers Nehémiás könyve 9. fejezetében. És a Sínai hegyre leszálltál, és szóltál velük az égből, és adtál nékik helyes végzéseket, igaz törvényeket, jó rendeléseket és parancsolatokat. Igen, meg kellett emlékezni a Sínai hegyi törvényadásról, amikor az Isten kijelentette az ő törvényeit az ő népének, amikor szövetséget kötött az ő népével. Igen, Isten adott nekik helyes végzéseket, igaz törvényeket, jó rendeléseket és parancsolatokat. És maga, hogyha elolvassuk a törvényadásnak a körülményeit, valóban azt látjuk, hogy a legdicsőségesebb jelenet volt. Valóban az Isten hatalma nyilatkozott meg, és kihirdette az ő szövetségének az igéit. Igen, és miért tette ezt az ő népével? Nem azért, hogy megnyomorítsa őket különböző rendeletek és törvények által, hanem hogy fogalmaz Nehémiás? Azt olvassuk itt, hogy adtál nékik helyes végzéseket, igaz törvényeket, jó rendeléseket és parancsolatokat. És Isten nem csak az erkölcsi törvényt adta a zsidó népnek, nem csak a 10 parancsolatot adta kőtábla formájában, hanem az Isten Mózest kioktatta, adott nekik törvényt a polgári életükre vonatkozóan, az Isten tiszteleti szolgálatra vonatkozóan. Valóban olyan törvényeket adott nekik, amik az ő lelküket, amik az ő szívüket felemelték az Istenhez. Igaz végzéseket, jó rendeleteket kaptak az Istentől, amit ha megtartottak, és mikor aszerint éltek, akkor valóban áldás származott ebből. Nézzük tovább a 15. verset. És kenyeret az égből adtál nékik, éhségükben, és vizet a kősziklából hoztál ki nekik szomjúságukban. És mondád nékik, hogy menjenek be és bírják a földet, melyre nézve fölemeltet kezedet, hogy nékik adod. Az Isten mit tett velük a pusztai vándorlás 40 éve alatt? Naponta hullatta nekik a mannát. Igen, mennyei kenyeret ettek. És amikor megszomjaztak, az Isten a kősziklából fakasztott vizet. Igen, az Isten gondoskodott az ő fizikai szükségletükről és tápláltatásukról, és milyen módon, csoda által, naponkénti csoda által, és ők valóban megtapasztalták, hogy az Istentől kapják közvetlenül az ő táplálékukat. És hogy ez is milyen csoda volt, szeretnék annyit megjegyezni, hogy parancsolatba kapta Mózes, hogy a mannás korsót, amiben a mannát gyűjtötték, ezt tegyék bele a szövetségnek a ládájába, az Isten által írt 2 kőtábla mellé. Tehát a frigyládába, a szövetség ládába kellett beletenni. Miért kellett beletenni a frigyládába a mannás korsót? Miért? A szövetség ládába miért? Mit jelent a szövetség Isten és ember között? Hiszen ugye az előbb említettük, hogy az Isten szövetséget kötött az ő népével. Mit jelent minden körülmények között az Isten és az ember szövetsége? Ennek a szövetségnek az alapja az Isten törvénye, amelyben az ember elfogadja azt, hogy az Isten törvénye igaz, szent és jó, és kéri az Istent, hogy adjon erőt ahhoz, hogy e szerint, a törvény szerint tudjon az ember járni. Igen, elismeri az Isten törvényeinek az igaz és jogos voltát. Ez az ember része ebben a szövetségben. És mi az Isten része? Az Isten mit ígér ebben a szövetségben? Hogy minden körülmények között ott lesz az emberrel. Amellett az ember mellett, aki az Istent választott a szövetséges társául,
amellett az ember mellett az élet legnagyobb nyomorúságában is ott van. Igen, erre emlékeztetett a mannás korsó a Frigyládában, hogy emlékezzenek erre mindenkor, hogyha ők az Istennek a törvényeit komolyan veszik, ha az Istent akarják követni, az Isten minden élethelyzetben gondoskodik az ő szükségleteikről. De olvassuk tovább Nehémiás könyvének a 9. fejezetét, a 19-től a 21-ig terjedő versekben egy különlegesebb részt látunk, és mindjárt elmondom, hogy miért. Így olvasom. És te nagy irgalmasságodban nem hagytad el őket a pusztában. A felhőnek oszlopa nem távozott el felőlük nappal, hogy vezérelni őket az úton, és a tűznek oszlopa éjjel, hogy világítana nekik az úton, amelyen menjenek. És a te jó lelkeded adád nékik, hogy őket oktatná, és mannádat nem vontád meg szájuktól, és vizet adtál nékik szomjúságukban, és 40 esztendeig tápláltad őket a pusztában. Ugye mindezekről a dolgokról az előbb beszéltünk, az előbbi versekben ezt már megemlítette Nehémiás. Miért említi akkor ezt még egyszer? Miért? Mert az előtte levő versekben, miről beszél, a 16-tól 18-ig terjedő versekben, nem olvasom el, csak megemlítem. Arról beszél, hogy az Isten népe, Izrael népe, az Istennek minden csodája ellenére számtalan esetben zúgolódott az Isten ellen, szembefordultak az isteni vezetéssel, és ezáltal ugye ők felbontották a szövetséget. Az Isten is felbonthatta volna a velük kötött szövetséget, és ennek ellenére az Isten mit tett? Ennek ellenére, az ő vétkeik ellenére, az ő zúgolódások, lázadásaik ellenére, az Isten, így olvastuk a 19. versben, a te nagy irgalmasságodban nem hagytad el őket a pusztában. Tehát amikor ők zúgolódtak, nem hagyta magukra őket az éhségben, vagy szomjúságban, vagy vezetés nélkül. Nem, ugyanúgy ott volt nap, mint a manna, ugyanúgy ott volt a felhő és a tűzoszlop. Igen, az Isten jelenléte ugyanúgy vezette őket tovább. Igen, tehát vissza kellett nekik emlékezni az Isten nagy irgalmasságára, amit 40 éven keresztül tapasztaltak a pusztában. Mire kellett még visszaemlékezni? Így olvasom a 21. vers 2. részét. Fogyatkozásuk nem volt, ruháik el nem nyűjtenek, és a lábaik meg nem dagadának. Milyen kijelentés ez? 40 éven keresztül ugye abban a ruhában vándoroltak. Ugye a másik helyen azt írja, hogy a saruik sem oldódtak le az ő lábaikról. Nem dagadtak be az ő lábaik. Igen, az Isten az ő ruházatukat is megőrizte. Ez is az Istennek egy csodája volt az ő életükben. És még egy verset talán hadd olvassak Mózes 5. könyvéből, ezt már Mózes könyvéből olvasom, az 5. könyv 8. fejezet 15. verséből a következőképpen.

az Isten csoda módjára tartotta távol. Egyetlen egy alkalommal olvasunk a pusztai vándorlás alatt arról, hogy az Isten megengedte, hogy ezek a kígyók, ezek a skorpiók jöjjenek és megmarják az embereket. Miért? Mert lázadoztak megint az Úr ellen. És az Isten mit tett? Nem büntette meg őket, hanem csak egyszer elvonta, egy pillanatra elvonta az ő védő kezét a népétől. És mi történt? Bekövetkezett az, ami minden nap be kellett volna, hogy következzen, hogy a kígyók megmarták az embereket, és sokan meghaltak. De az Isten ekkor sem hagyta őket magukra, mert ekkor is hozott szabadulást, többet nem jöttek fel a kígyók, hogy megtámadják és megmarják az izraelitákat. Tegyük fel a kérdést, hogy volt mire visszaemlékezniük a pusztai 40 éve, pusztai vándorlás 40 évéből, volt mire nekik visszaemlékezniük? Igen, minden évben, minden esztendőben, amikor a sátoros ünnepet megünnepelték, erre is vissza kellett emlékezniük. Szeretnék egy igét olvasni Jeremiás könyve 2. fejezetének a 2. verséből. Amikor az Úr így emlékezik vissza a pusztai vándorlás idejére, Jeremiás könyve 2. fejezetének a 2. versében. Menj el, és kiálts Jeruzsálem füleibe mondván, ezt mondja az Úr, emlékezem reád gyermekkorod ragaszkodására, mátkaságod szeretetére, amikor követtél engem a pusztában, amíg be nem vetett földön. Tehát hogy emlékezik vissza az Úr az ő népére, mint a mátkaságuk szeretetének az idejére? Igen, sokszor lázadtak, sokszor elkeseredtek, de mindezzel együtt is az Isten úgy emlékezik vissza erre az időszakra, mint a nép mátkaságának a szeretetére, és erre kellett az izraelitáknak visszaemlékezniük a sátoros ünnep kapcsán. És miért kellett visszaemlékezniük ezekre a dolgokra? Miért? Azért, mert mindez új erőt adott a népnek, hogy ugyanaz az Isten ma is az ő Istenük, aki akkor vezette az ő elődeiket, az ő őseiket, ugyanaz az Isten ma is az ő Istenük, habár a jelenléte nincs ott szemmel láthatóan a felhő és tűzoszlopban, habár nem mannát esznek, mert esznek a földnek gyümölcséből, ahova az Isten bevitte őket. De ugyanaz az Isten gondoskodik most is az ő tápláltatásukról, és minden szükségletüket ugyanaz az Isten elégíti meg. Igen, ezért kellett nekik visszaemlékezni erre az időszakra. Tehát a sátoros ünnepnek mit látunk, milyen rendeltetése volt? Ugye elsősorban betakarítási ünnep volt, örömünnep volt, a bűnök eltörlése felett érzett örömnek az ünnepe, és visszaemlékezés a pusztai vándorlásnak az időszakára. Igen, ez volt a sátoros ünnep. De nézzük meg ezek után azt, mint ahogy minden ünneplél megtettük, hogy ennek az ünnepnek is mi a lelki jelentése, mire tanít ez bennünket ma, és miképpen teljesedik majd ez a valóságban. Azért fogalmaztam így, hogy miképpen teljesedik majd ez a valóságban, mert ez az egy ószövetségi ünnep az, amely még nem nyert teljesedést. Az előbb említettem, hogy mi most a nagy engesztelési nap, az ószövetségi nagy engesztelési nap, azaz az ítéletnek az idejében élünk, és amikor befejeződik ez az ítélet, akkor fog majd bekövetkezni a sátoros ünnep. Tehát ez az ünnep, a sátoros ünnep, ez még a mai kor embere számára, azoknak az embereknek a számára, akik követik Krisztust, még az ő számukra is csak egy ígéret, ami a jövőben fog beteljesedni. De nézzük meg ennek az ünnepnek, a jövőbeni ünnepnek a lelki jelentését. Hogy kezdtük, ez az ünnep mi volt? Betakarítási ünnep. Milyen lelki tanítása van ennek? Mit jelent, hogy betakarítási ünnep? Mi lesz majd ez a valóságban? Ugye ez előre mutat a végső nagy egybegyűjtésre, az igazi lélek aratásra. Szeretnék egy igét idézni a Szentírásból, Máté evangéliumából, a 13. fejezetből, ott Jézus azt mondja, hogy az aratás a világ vége, tehát Jézus eljövetele, és az aratók pedig az angyalok. Igen, az aratás Jézus eljövetelekor lesz. És mit jelent, mit fognak learatni? Ugye azt mondja itt a Szentírás, így olvasom, csak idézek belőle Máté evangélium a 13. verséből, 13. fejezetéből, hogy a búzát takarítsátok az én csűrömbe. Tehát ugye azokat az embereket, akik hittek ebben az életben Jézusban, akik követték Krisztus tanításait, igen, őket betakarítják majd a mennyei csűrök számára. Szeretnék egy igét olvasni a Szentírásból, a korintusi első

0: levélből a 15. fejezet 20 és 23. versét a következőképpen. Korintusi első levél, 15. fejezet 20 és 23. verse. Ám de Krisztus feltámadott a halottak közül, zsengéjük lett azoknak, akik elaludtak. És mindenki pedig a maga rendje szerint támad fel, ugye az előző versekből kiderül, első zsenge a Krisztus, azután, akik a Krisztuséi, az ő eljövetelekor. Tehát mit mond ez a leírás is, hogy azonosítja ezt a momentumot, ezt a képet? Ugye Jézus Krisztus a halottak közül való feltámadását a zsengéhez hasonlítja. Vettük a tavaszi ünnepek kapcsán a zsenge kéve bemutatásának az ünnepét. Ugye a zsenge kéve bemutatásának a napján támad fel Jézus. Ugye akkor learatták az első érett búzakalászokat, de akkor még nem kezdődött a nagy aratás, az még csak az első búzakalász volt. Igen, ez volt Jézus Krisztus, az ő feltámadása. De amilyen bizonyos volt Jézus feltámadása, azt mondja a Szentírás, hogy ugyanilyen bizonyos lesz majd azoknak a feltámadása, akik Krisztusban haltak meg, akik a Krisztust követték. Tehát első zsenge a Krisztus, ezt olvassuk, és utána, akik a Krisztuséi, mikor? Majd az ő eljövetelekor. Igen, tehát ez a betakarítási ünnep, ez előre mutatott erre az eseményre, Jézus eljövetelére, amikor majd ő egybegyűjti mindazokat az ő országa számára, akik ebben az életben őt követték, és őt választották. És szeretnék olvasni egy igét Ézsaiás könyvéből, azaz két igét, hogy ez valóban micsoda öröm lesz. Ézsaiás könyve 25. fejezetének, a 9. versét olvasom először, Ézsaiás könyve 25. fejezetének a 9. verse azt mondja, és szólnak a manapon, imé Istenünk, akit mi vártunk, és aki megtart minket, ez az Úr, akit mi vártunk, örüljünk és örvendezzünk szabadításában. Igen, akik várják Krisztus eljövetelét, Jézus megjelenésekor így fognak majd kiáltani, hogy igen, ez az Úr, akit mi vártunk, örüljünk és örvendezzünk az ő szabadításának. És a 35. versnek, a 35. fejezet 10. verse pedig azt mondja, hogy hisz az Úr megváltottai megtérnek, és újjongás között Sionba jönnek. És örök öröm fejükön vigasságot és örömöt találnak, és eltűnik fájdalom és sóhaj. Igen, ez lesz majd a sátoros ünnepnek a kezdete. Igen, így fog kezdődni a sátoros ünnep, hogy az Isten egybegyűjti, Jézus egybegyűjti az övéit az ő eljövetelekor. És azt olvassuk, hogy a megváltottak Sionba jönnek, azaz a mennyei Jeruzsálembe, és örökös öröm a fejükön, és eltűnik fájdalom és sóhaj. De tegyük fel azt a kérdést, hogy mitől lesz ez ekkora öröm? Hiszen már az előbb is említettem, hogy ez az ünnep a sátoros ünnep, ugye a betakarítási ünnep volt, de ugyanakkor örömünnep is volt, a legnagyobb örömünnep. És mifelett örvendeztek a zsidók a sátoros ünnep alkalmával? Mifelett? Hogy az ő bűneik végleg eltöröltettek és megbocsátattak, eltöröltettek. Igen, ez lesz majd a legnagyobb öröm az igazi sátoros ünnepen is, hogy a bűnnek a nyomai is végleg eltörlődnek, hogy nem lesz semmi, ami a bűnre emlékezteti az embert. Mert azt kell, hogy mondjuk, hogy most a nagy engesztelési napnak az ideje, most, amiben élünk, az ítéletnek az ideje, nem egy könnyű időszak, sőt nehéz időszak mindazoknak a számára, akik követni akarják Jézust. Miért? Három szempontot is szeretnék megemlíteni. Az egyik az, hogy az embernek fel kell vennie a küzdelmet a megromlott emberi természetével. Az embernek küzdenie kell a bűneivel szemben. Kell küzdeni azért, hogy az ember meg tudjon változni. Az Isten adja ehhez az erőt, de igen, ez az ember életében egy küzdelem, hogy kivívja a győzelmet. Igen, ez egy küzdelem és harc. És mit mond Pál apostol? Hogy ez a küzdelem annál hevesebb és súlyosabb, hogy nekünk nem test és vér ellen van tusakodásunk, nem emberekkel szemben kell küzdenünk, hanem kivel? Azt mondja, hogy a levegőbeli hatalmasságokkal szemben. Tehát kire utal? Sátánra és az ő angyalaira, akik az embert kísértik, ami megromlott természetünkön keresztül, akik vonják és édesgetik az embert a bűnre, hogy az ember az önző kívánságait cselekedje, a megromlott természete szívének a hajlamait. Igen, és ez egy küzdelem az ember életében. Tehát a bűnnel szembeni küzdelem egy igenis, hogy nagyon nehéz és komoly küzdelem. És most ennek az idejében élünk. De miért nehéz még ez az időszak? Mert az Isten ugyan segít nekünk a bűntől való szabadulásban, a győzelem kivívásában, de az Istennek milyen eszközei vannak ahhoz, hogy megtisztítsanak bennünket a mi bűneinktől? Milyen? Szeretnék egy igét olvasni Malakiás könyve 3. fejezetéből, a 3. verséből. Malakiás könyve 3. fejezetének a 3. verse a következőt mondja. És ül, mint ötvös vagy ezüst tisztogató, és megtisztítja a Lévi fiait, és fényessé teszi őket, mint az aranyat és ezüstöt, és igazsággal visznek ételáldozatot az Úrnak. Itt Jézusról van szó ebben a fejezetben, és azt látjuk, hogy ő egy ötvös. Egy ötvöshöz hasonlítja őt a Szentírás, és az ötvös hogy tisztítja az ezüstöt és az aranyat? Hogy, milyen módon? Ugye tűzben tisztítják az aranyat. És igen, Jézus is ezt teszi velünk, hogy a mi bűneinkkel szemben folytatott küzdelemben mivel segít nekünk, hogy beleenged bennünket próbákba, nehézségekbe, amelyekben felszínre jönnek a mi jellemünknek a rossz vonásai, és ad erőt, hogy mi ezekből meg tudjunk gyógyulni, de igen, a megtisztításnak az eszköze az Isten kezében a próba és a nehézség, amiről pedig egyértelműen elmondhatjuk, hogy igen, nehéz időszak az ember számára. És azon kívül a 3. szempont, ami miatt ez az időszak nehéz, mert nem csak, hogy a belső harc, nem csak, hogy a külső megpróbáltatás, hanem az ember kénytelen elszenvedni a bűn minden következményét ebben az életben. A bűn minden kihatását, ugye ami a betegség, a halál, a szenvedés, nem csak a mi életünkben, de a mi szeretteink életében, a hozzánk tartozóink életében. Sőt, azt kell, hogy mondjuk, hogy nem csak a szűk környezetünkben, de ha a világ nyomorát és szenvedését látjuk, ami a bűnnek a következménye, akkor valóban elmondhatjuk, hogy iszonyatos mindez. De mit mond a Szentírás? Mivel bíztat bennünket Jézus? János evangélium a 16. fejezetének a 22. versében a következőt olvasom. János evangélium a 16. fejezet 22. versében. Ti is azért most ugyan szomorúságban vagytok, de ismét meglátlak majd titeket, és örülni fog a ti szívetek, és senki el nem veszi tőletek a ti örömötöket. Tehát mit mond Jézus? Most szomorúságban vagyunk, és ez természetes mindazok miatt, amiket az előbb megemlítettem. De Jézus mit mond? De ismét meglátlak majd titeket, tehát ismét vissza fogok értetek jönni. És akkor örülni fog a ti szívetek, és senki el nem veszi tőletek a ti örömötöket. Igen, a sátoros ünnep, az igazi sátoros ünnep, ami majd Jézus eljövetelekor veszi kezdetét. Igen, az igazi öröm ünnep lesz. Ott a bűnre már semmi nem fogja emlékeztetni az embert. Szeretnék egy idézetet olvasni Jelenések könyvéből, azaz innen többet is. Jelenések könyve 7. fejezetéből. Jelenések könyve 7. fejezetének a 9. és 10. verséből így olvasom. Azután láttam, és imé egy nagy sokaság, amelyet senki meg nem számlálhatott. Minden nemzetből, és ágazatból, és népből, és nyelvből, és a királyi szék előtt, és a bárány előtt álltak fehér ruhákba öltözve, és az ő kezeikben pálma ágak. És kiáltottak nagy szóval mondván, az üdvösség a mi Istenünké, aki a királyi székben ül, és a bárányé. Mit látunk a megváltottakról? Fehér ruhákban állnak majd. És mi van a kezükben? Pálma ágak. Emlékszünk a sátoros ünnep leírásánál Mózes 3. könyve 23. fejezetében. Pálma ágakat is kellett nekik szakítani ezen az ünnepen. Igen, ez a győzelemnek a jele. Igen, amikor az ember kivívja már a bűn feletti győzelmet, és fehér ruhában áll Jézus előtt. Mi az, hogy fehér ruha? Ugye az nem más, mint a megváltozott, megtisztult élet és jellem. Igen, ez lesz majd az igazi öröm, amikor a bűnre már valóban semmi nem fog emlékeztetni. És mi okozza a legnagyobb örömet? Mi lesz a legnagyobb öröm? Ennek a következménye, a győzelem következménye, Jelenések könyve 21. fejezetének a 3. versében ezt olvasom, és hallék nagy szózatot, 21. fejezet 3. verse, és hallék nagy szózatot, amely ezt mondja vala az égből. Imé az Isten sátora az emberekkel van, és velük lakozik, és azok az ő népei lesznek, és maga az Isten lesz velük, az ő Istenük. Igen, az Isten sátora örökre az emberrel lesz. Az Isten jelenléte ott lesz közvetlenül a megváltottak életében. Mit olvasunk a 22. fejezet 4. versében? És látják az ő orcáját, és az ő neve homlokukon lesz. Tehát az Istennel való személyes kapcsolat és közösség, ez lesz az, ami az igazi örömnek, a maradéktalan örömnek a forrása lesz. Úgy elgondolkodtam azon, hogy vajon mi emberek mennyit gondolkodunk azon, hogy az Isten milyen is lehet, milyen lehet Jézus, milyen lehet az Isten lénye. Mi az Istent ismerjük, de hogy milyen módon? Ismerjük az ő igéjéből, ismerjük a történelmi leírásból, hogy Jézus mit tett értünk, hogy mennyire szeretett, hogy mit vállalt az emberért, és ismerjük az Istent, ismerjük Jézust a mi egyéni életünkből, a mi tapasztalatainkból. Hányszor tapasztaltuk meg, hogy segített bennünket? Hányszor tapasztaltuk meg a vezetését a mi életünkben? És milyen lesz majd az, amikor az ember szemtől szemben láthatja meg őt? Azt a valakit, aki maga a szeretet, aki ezzel a végtelen szeretettel, mentő szeretettel nyúlt az ember felé. Igen, az ő jelenléte, a vele való állandó közösség, ez lesz, ami ennek az örömnek az igazi forrása lesz. De ezen kívül nézzük meg, hogy milyen ígéretek csatlakoznak még ehhez, milyen öröm lesz, és az örömöt mi fogja igazából teljessé tenni. A 21. fejezetnek a 4. és 5. versében ezt olvasom. És az Isten eltöröl minden könnyet az ő szemeikről, és a halál nem lesz többé. Sem gyász, sem kiáltás, sem fájdalom nem lesz többé, mert az elsők elmúltak. És mondta az, aki a királyi széken ül, imé mindent újjá teszek. Tehát mi lesz az, ami maradéktalanná teszi ezt az örömet? Hogy az Isten eltöröl minden könnyet, mert nem lesz szenvedés, nem lesz gyász, nem lesz halál, nem lesz fájdalom, nem lesz kiáltás, ami mind minek az eredménye és következménye, a bűnnek a következménye. De minek utána az végérvényesen eltöröltetett? Nem, ezek soha többet nem lesznek. És azt mondja, hogy mindent újjá teszek. Szeretnék még egy igét olvasni, ugyanitt a 7. verset. Azt mondja, hogy aki győz, örökségül nyer mindent, és annak Istene leszek, és az fiam lesz nékem. Tehát aki győz, aki most a nagy engesztelési napon az ítéletnek az idejében, most, amíg az embernek lehetősége van a bűneivel szembefordulni, aki kivívja Isten vezetése és segítsége mellett a győzelmet, milyen ígéret hangzik? Az örökségül nyer mindent. Hogy fogalmaz Pál apostol? Pál apostol azt mondja, hogy Isten olyan örökséget készít az övéinek, amit szem nem látott, fül nem hallott, és embernek szíve meg sem gondolt. Igen, csak az isteni szeretet tud olyat készíteni az ember számára, amit mi elgondolni nem tudunk itt a földi keretek között. De mi lesz ez? Biztos, hogy ez olyan lesz, amiről azt mondja Ézsaiás könyve, hogy soha el nem múló öröm. Ott nem lesz hiányérzet, ott nem lesz olyan cél, amit az ember ne tudna megvalósítani. Ott semmi nem lesz, ami a boldogsághoz, a teljes és maradéktalan boldogsághoz hiányozna. Igen, azt mondja Isten, hogy aki győz, az örökségül nyer mindent. És így folytatja tovább, annak Istene leszek, és az fiam lesz nékem. Úgy sokszor elgondolkodom azon, hogy mi ezt vajon igazából hisszük-e a Szentírás alapján. Vajon mi el tudjuk ezt igazából fogadni a Szentírás alapján, hogy az Isten ezt adja majd az embernek, a győző embernek. Nézzük meg, hogy az Isten hogy erősít meg bennünket ebben. Amikor mindezt leírja, mindezt elmondja, hogy ez lesz a győzőknek a jutalma, utána azt mondja az 5. versnek a 2. része, írd meg, mert te beszédek, hívek és igazak. Tehát nem csak egyszer kijelenti ezt az Isten, hanem hozzáteszi, hogy írd meg, mert te beszédek, hívek és igazak. Akármennyire is úgy tűnik most ebben az életben, hogy ez csak egy gyönyörű illúzió, hát ez nem valósulhat meg. De az Isten ígéretet tesz arra, hogy igen, ez a megváltásnak a célja, ezért volt a megváltás, hogy az Isten az embernek ezt tudja adni. Igen, ez lesz majd az igazi sátoros ünnep, az igazi örömünnep. Mi volt a 3. funkciója a sátoros ünnepnek. A zsidóknak mit kellett tenni, miről beszéltünk, vissza kellett emlékezni a pusztai vándorlásnak a 40 évére. És az igazi sátoros ünnepen majd a megváltottak mire fognak visszatekinteni? Vissza fognak tekinteni e földön való vándorlásnak az éveire, évtizedeire. És mit fognak majd tudni megállapítani? Amit azt kell, hogy mondjam, hogy már most is meg kellene tudnunk állapítani, és most is hányszor emlékezetünkbe kellene idézni, hogy az Isten itt van most is velünk, hogy az Isten most is segít bennünket, hogy még most is kérlel bennünket, hogy az Isten nem akar lemondani rólunk, hogy mennyit küszködik érettünk, hogy mennyire tapasztaljuk az ő vezetését, az ő gondviselését a mi életünkben. És mindezt mikor is, amikor mi szembe is fordulunk vele, vagy lázadunk ellenére, az Isten nem akar bennünket otthagyni, ahogy a zsidó népet sem hagyta, hanem hordozta őket, a szívükre, a lelkükre beszélt. Szeretnék egy igét olvasni a 107. Zsoltárból, a 107. Zsoltár 1. és 8. versét a következőképpen. A 107. Zsoltár 1. és 8. verse a következőt mondja. Magasztaljátok az Urat, mert jó, mert örökké való az ő kegyelme. Adjanak hálát az Úrnak az ő kegyelméért, és az emberek fiai iránt való csoda dolgaiért. Igen, majd ezt fogjuk megállapítani a mennyből, visszafelé tekintve, ha az Isten kegyelméből odajuthatunk. Igen, de ezt most is tegyük már meg ebben az életben, hogy magasztaljuk az Urat, mert jó. Mert itt, ezen a földön, a pusztai vándorlás, tehát a földi vándorlásnak az idejében is, az Isten itt van velünk, és örökké való az ő kegyelme, és adjunk hálát az Úrnak az ő kegyelméért, és az emberek fiai iránt való csoda dolgaiért. Igen, és milyen lesz mindezt majd a mennyből visszafelé tekinteni? Azt kell, hogy mondjuk, hogy a megváltottaknak az öröme felül haladja majd mindazoknak az örömét, akik soha nem buktak el. A mennyei lényeknek, az angyaloknak az örömét. És miért? Igazából akkor lesz majd ez a kibeszélhetetlen öröm, amikor az ember átéli, hogy honnan vezetett engem az Isten ide, hogy én elveszett állapotban voltam, én az én cselekedeteimnek a következményeképpen rám halál várt volna, végleges megsemmisülés. És az Isten nem ezt tette, hanem az én összes szembefordulásom, lázadásom ellenére az Isten utánam nyúlt, megkeresett engem, és azért fáradozott éveken, évtizedeken keresztül, hogy nekem adhassa az örök életet. Milyen lesz, amikor a megváltottak mindezt majd az örökké valóságon keresztül végig fogják nézni? Igen, azt lehet mondani, hogy kibeszélhetetlen öröm és hála lesz az ő szívükben. Szeretnék egy igét olvasni a Szentírásból, Lukács evangélium a 15. fejezetének a 7. verséből ezzel kapcsolatban. Lukács 15. fejezet 7. verse a következőt mondja. Mondom néktek, hogy így módon nagyobb öröm lesz a mennyben egy megtérő bűnösön, hogy nem 99 igaz emberen, akinek nincs szüksége megtérésre. Igen, a megváltottak, az emberek fogják igazából értékelni az Isten szeretetét mindenkinél jobban. A mennyei lények is csodálják az Isten szeretetét, akik soha nem buktak el. De mindezt igazából még teljesebben átélni azok fogják, akik átélték a bűnnek a nyomorát, a bűnnek a fogságát és rabságát, és átélték, hogy mit jelent az igazi szabadítás Jézus részéről. És befejezésül még egy lelki tanítását szeretném a sátoros ünnepnek megemlíteni. Mit kellett tenniük a sátoros ünnep alkalmából az izraelitáknak? Sátorokban kellett lakniuk. El kellett hagyni otthonaikat, és sátorokban kellett időzniük. Szeretnék ezzel kapcsolatban is egy idézetet olvasni a Szentírásból, és figyeljük meg, hogy ez mire való emlékeztetés volt. A zsidókhoz írott levél 11. fejezetének a 9. és 10. versét a következőképpen olvasom. Ábrahámról szólít a leírás, ugye a hívők ősatjáról. Ezt olvassuk róla, hogy hitáltal lakott az ígéret földjén, mint idegenben, sátorokban lakván, Izsákkal és Jákobbal, ugyanazon ígéretnek örökös társaival. Mert várta az alapokkal bíró várost, melynek építője és alkotója az Isten. Tehát ez a sátorokban való lakás, ez mit fejezett ki Ábrahám részéről is, mit fejezett ki? Azt fejezte ki, hogy ezen a földön csak idegen és vándor. Hogy ez a föld akármilyen gazdagságban van ő, ugye Ábrahám vagyonos ember volt, jómódú ember volt, akármennyi gazdagsága van egy embernek, akármilyen jólét veszi körül az embert itt ebben az életben, ez csak egy átmeneti és ideiglenes otthona az embernek. Ezen a földön az ember csak idegen és vándor. És az igazi otthona az embernek, a megváltott embernek majd a mennyei otthona lesz, az újjáteremtett föld. És ez egyben egy figyelmeztetés volt, de egyben egy bátorítás is. Mire való figyelmeztetés? Arra való figyelmeztetés, amit Jézus így fogalmaz Máté evangéliuma 24. fejezetében, Máté evangéliuma 24. fejezetében, a 37-től a 39-ig terjedő versekben, hogy amiképpen pedig a Noé napjaiban volt, aképpen lesz az ember fiának eljövetele is. Mert amiképpen az özönvíz előtt való napokban ettek és ittak, házasodtak és férjhez mentek, mind a ma napig, amelyen Noé a bárkába ment, és nem vettek észre semmit, míg nem eljött az özönvíz, és mindnyájukat elragadta, aképpen lesz az ember fiának eljövetele is. Tehát ez a sátorokban lakás mire való figyelmeztetés volt? Hogy az ember el ne merüljön teljesen az evilági életbe, az evés, ivás, ültetés, vevés, házasodás, férjhez menés. Szóval ne ez kösse le csak az ember gondolatát. Igen, ez hozzá tartozik a mi életünkhöz, a mi emberi létformánkhoz. De ha valaki csak erre gondol, és nem törődik az örök élettel, az Isten országába való eljutásnak a lehetőségével, akkor azt mondja a Szentírás, hogy ez egy nagy tragédia az ember életében, mert ezen a földön mi csak idegenek és vándorok vagyunk, és a mi életünknek a fő célja az, hogy fel tudjunk készülni arra az országra és arra a földre, amelyet az Isten örökségül akar adni azoknak, akik őt követik. Ugye azt mondtuk, hogy a sátorokban lakás az egy figyelmeztetés is volt, de egyben egy bátorítás is. Ebben mi a bátorítás, hogy mi idegenek és vándorok vagyunk ezen a földön? Hogy végső soron akármilyen fájdalom, szenvedés és nyomorúság éri az embert ebben az életben. Azt kell, hogy állandóan ami gondolatainkban ott tartsuk, ami szívünkbe rejtsük el, hogy ez nem egy végleges állapot, ez tényleg csak egy rövid pillanatnyi időszak az örökké valósághoz képest. Tehát, ha az embernek kellemetlenségek, nyomorúságok, fájdalmak vannak az életében, igen, az Isten ezt egy átmeneti időszakra engedi meg az ember életében, mert nem ez lesz a végcél, hanem ez csak egy felkészülési idő az örök életre. És Pál apostol mindezeknek a gondolatoknak a hátterén így fogalmazza meg a korintusi második levél 4. fejezetének a 17 és 18. versében, hogy mert a mi pillanatnyi, könnyű szenvedésünk, igen-igen nagy örök dicsőséget szereznékünk, mivel hogy nem a láthatókra nézünk, hanem a láthatatlanokra, mert a láthatók ideig valók, a láthatatlanok pedig örökké valók. Amikor most egy-egy szenvedésben vagy nehéz helyzetben vagyunk, úgy tűnik nekünk, hogy az pillanatnyi könnyű szenvedés. Mennyiszer nem úgy történik, nem úgy tűnik, ugye? Hanem micsoda súlyosnak érezzük a mi szenvedéseinket, megpróbáltatásainkat. De mit mond Pál? Azt mondja Pál, hogy a mi pillanatnyi könnyű szenvedésünk, minden mi nyomorúságunk maximum egy pillanatnyi könnyű szenvedés, mihez képest? Az örök dicsőséghez képest. És azt mondja, hogy a hívő ember, aki Istent akarja követni, az nem a láthatóra néz, mert ezek a láthatók, ezek ideig valók, és a láthatatlanok pedig azok, amik az örökké valók. Igen, és mindezt akarja tanítani az ember számára a sátoros ünnep. Köszönöm szépen a figyelmüket, és 2 hét múlva pedig folytatódik itt az előadás sorozat. Most már befejeztük az ószövetségi zsidó ünnepeknek az áttekintését, és a következő alkalommal arról lesz szó, hogy milyen ünnepek maradtak meg mind máig. Köszönöm szépen a figyelmüket!
1: Adventnet Rádió Magyarországról.

Gondolkoztam azon, hogy mi legyen a témánk. És úgy gondoltam, hogy miután előzőleg arról beszéltünk, hogy ki volt Jézus, most az a legtermészetesebb folytatás, ha Jézus tanításairól szólunk. Az előző előadássorozatnak azért adtuk ezt a címet, hogy ki volt Jézus, mert ez a cím utalt arra, hogy igazából nagyon kevesen tudják, hogy ki volt Jézus igazán. És most azt mondhatom, hogy ennek az új sorozatnak szintén lehetne ilyen címet adni, hogy mit is tanított Jézus valójában. Tehát ugyanúgy, mint ahogy a Ki volt Jézus címet megfogalmaztuk, mert itt is az a helyzet, hogy bár a kereszténység a legnagyobb lélekszámú világvallás a világon, és egyetlen vallási személyiség körül nincs akkora kultusz, mint Jézus személye körül, de mégis ahogyan azt kevesen tudják, hogy ki volt Jézus igazán, még csak az élete történeti tényeit is, nem is beszélve a személye titkáról, ugyanígy nagyon homályos és nagyon bizonytalan az, hogy mit is tanított ő valójában. Kevesen tudnak róla pontosat, és még kevesebbnek van teljes képük arról, hogy Jézus mit is tanított. Miért indokolt, teszem föl tehát mindezek után még egyszer az alapvető kérdést, miért indokolt Jézus tanításaival egy egész előadás sorozaton ismerkednünk? Hát elsőnek talán azt említeném, hogy a világnak sok nagy tanítója volt, akiket sokan követtek, és haláluk után évszázadokkal is olvassák, forgatják az írásaikat, követőik, tanítványaik vannak, de Jézus mindegyik fölött áll, mert akkora hatású tanítója a világnak nem volt, és senkinek a tanításai, bár ismétlem sok nagy tanító létezik, akkora hatást egyének életére és az egész történelemre nem gyakoroltak. Elég, ha annyit említek, hogy amikor a kereszténység terjedni kezdett a Római Birodalomban, amárre elterjedt, és mind nagyobb keresztény gyülekezetek keletkeztek, például megszűnt a többnejűség. Ugye a Bibliában még olvassuk, hogy a keresztény gyülekezeteknek a püspöke, eredeti szöveg szerint a felügyelője egy feleségű férfiú legyen. Tehát ugye még akkor emberek a keresztény gyülekezethez csatlakoztak, és nem küldhették el a feleségeiket, ugye még meg kellett szabni, hogy azért az, aki egy keresztény gyülekezet vezető, az ebben példamutató legyen az élete, hogy egy feleségű, de utána egyszerűen eltűnt, nyomtalanul eltűnt. Pedig ugye nagy dolog egy ilyen gyakorlatnak a megváltozása. Vagy ahol a kereszténység terjedt, eltűnt a rabszolgaság, amely annak a nyomán fokozatosan teljesen eltűnt a rabszolgaságnak az intézménye, amint a kereszténység terjedt, pedig eredetileg, ugye, ez a gazdasági alapja volt, és teljesen mélyen gyökerezett az ókori Római Birodalom, hát nem csak az urainak, de a lakosainak a tudatában is. Szégyen szemre még egyszer kialakult a rabszolgaság az Amerikai Egyesült Államokban a maga klasszikus formájában, és azt hiszem tudjuk, hogy végső soron a hatalmas erkölcsi indíték ennek a felszámolásához megint csak a keresztény eszmék voltak. Sok minden mást is említhetnék ezen kívül. Talán csak azt kellene ehhez hozzáfűzni, hogy bárcsak Jézus tanításai tisztán és minden más belevegyülése nélkül terjedtek volna tovább. Ha így lett volna, akkor az az áldásos átalakulás és javulás, hogy mintha csak egy új kovász került volna az emberiség életébe, jótékony hatású kovász, az tovább hathatott volna. Nyugodtan mondhatnám, hogy akkor az emberiség ma nem ott tartana, ahol tart. Ha csak Jézus tanításai maguk igazi mi voltában, minden mással való keveredés nélkül, tovább-tovább hatottak és terjedtek volna az emberiség körében és a történelemben. És mindjárt ott is vagyunk a második indoknál, hogy miért hasznos és szükséges foglalkoznunk Jézus tanításaival, és ez a második indok a torzulások. Sok embernek a nevével éltek vissza, vagy sok vallási tanítónak a tanításai torzították el utólag.
Például, ha valaki ismeri, volt egy nagyon érdekes nagy vallási tanító Zaratusztra, ugye, híres a neve, a Perzsa területen nagy vallási tanító volt, de annyira eltorzultak az ő eredeti tanításai, amiből azért még valamelyest lehet fogalmakat alkotni, amelyek különben roppant érdekesek. Én nekem mindig az az érzésem, hogy ő valahol a pogányok között olyan valaki volt, akit azért Isten tanított. De utána annyira eltorzultak, és annyi mindennel keveredtek össze, hogy alig lehet ráismerni. De még ilyen jelenségekkel összehasonlítva is azt tudom mondani, hogy itt is azt mondhatjuk, hogy senkinek a tanítása nem volt olyan nagy hatású és kiterjedt, mint Jézusé, és folytathatjuk azzal, hogy senkinek a nevével nem éltek annyira vissza, mint a Jézuséval. És senkinek az eredeti tanítása nem torzult el annyira a köztudatban és a gyakorlatban. Egy 20. századi neves keresztény tanító, Francis Schaeffer, azt írja az egyik kis írásában, hogy már szinte félek a Jézus szótól, mert annyira idegen, annyira a Jézus nevével ellentétes dolgok kapcsolódnak Jézus nevéhez, és Jézus neve egy reklám, Jézus neve egy címke, ami mögött olyan dolgok vannak, amelyek nem csak hogy távol vannak, de teljesen ellentétesek is azzal, aki ő volt és amit ő tanított. Olvastam éppen a Cseri Kálmánnak, többen ismerik, ugye neves református lelkész és tanító, a Tíz parancsolat című könyvét. Abban egy nagyon találó megjegyzést tesz, amikor a harmadik parancsolatot magyarázza. Ugye a harmadik parancsolat az eredeti bibliai sorrend szerint úgy hangzik, hogy ne vedd fel hiába az Úrnak a te Istenednek nevét. És azt mondja, hogy ez nem csak a káromkodásra vonatkozik, nem csak a felesleges és könnyelmű emlegetésre, hanem a harmadik parancsolat megszegése az, amikor Jézus nevében olyat tanítunk, vagy úgy viselkedünk, vagy őrá hivatkozva olyan dolgokat teszünk, aminek semmi köze Jézushoz, vagy ellentétes Jézussal. Hát végül az ember tényleg gondolja, hogy ez egy súlyos visszaélés az Isten nevével, illetve Jézus nevével. Tehát ezért fontos azzal foglalkoznunk, hogy mit is tanított Jézus eredetileg és valóságosan, és mit tartalmaznak azok a dokumentumok, amelyek a legfontosabb forrást jelentik. Ugye erről tavaly beszéltünk, hogy miért tekinthetjük hiteles forrásnak a 4 evangéliumot, amelyek megörökítik a Bibliában Jézus életét és Jézus tanításait. És van még egy harmadik ok is, amiért Jézus tanításaival nagyon, nagyon is van okunk foglalkozni, és ez a harmadik ok azok számára nagy súlyú, és minden eddiginél nagyobb súlyú ok, akik azután a kérdés után nyomozódva, hogy ki volt Jézus, amivel mi is tavaly foglalkoztunk, eljutnak addig a meggyőződésig, hogy Jézus valóban Isten fia volt. Hogy ő valóban nem ebből a világból való volt, hogy ő valóban a mennyből jött tanító volt. Hogy egy kicsit visszautaljak a tavalyi sorozatunkra, de emlékszünk rá, hogy 2 tényt hangsúlyoztunk ezzel kapcsolatban a legjobban. Az egyik az volt, hogy Jézus ugyan emberfiának nevezte magát rendszeresen, amivel azt fejezte ki, hogy ő egy húsvér ember, ugyanolyan ember, mint mi, és egyben hivatkozott egy nevezetes ószövetségi messiási proféciára is, amely az eljövendő Istentől küldött tanítót emberfiának nevezte. De emellett Jézus az első perctől kezdve az élete utolsó leheletéig ingadozás nélkül teljesen nyíltan és határozottan mindig vallotta, hogy ő a mennyből jött, őt az Atya küldte, ő az Isten fia. Ez soha másképpen nem képviselte. És talán emlékszünk rá, hogy utaltunk rá, hogy ez az egész Jézus történetet meghatározza, hiszen még Jézusnak a perénél is ez volt a döntő kérdés. A zsidó Sanhedrin, a főtanács azért ítélte el, hogy ember létére Istennek mondja magát. Ugye ez volt ellene a döntő vád. A római helytartónál csak megváltoztatták, hogy neki is nyomós legyen a dolog, hogy lázít a római birodalom ellen.
És az az érdekes, hogy Jézus esetében ezt tagadni lehetett, gyűlölni ezért Jézust lehetett, hevesen ellenkezni vele lehetett, de nem váltotta ki soha azt a hatást, hogy valaki mondjuk betegnek tekintse Jézust. Ja, próbáltam mondani, hogy képzeljük el, ha most hozzánk bejönne ide ebbe a terembe egy ember, megállna itt a középen, és teljesen komolyan, meggyőző komolysággal azt mondja, hogy én a mennyből jöttem. Én Isten vagyok, én isteni személy vagyok. Abban a pillanatban szánakozva ránéznénk, és hát mondjuk esetleg hívnánk a mentőket, hogyha úgy látjuk, hogy erre van szükség. Tehát ugye sok mindent mondanak emberek magukról, de az már a legszélsőségesebb, azt már nagyon kevés beteg ember is mond ilyet magáról, még betegségében is, hogy én Isten vagyok, vagy Isten fia vagyok. És Jézusnak voltak gyűlölködő, heves ellenségei, de azt senki nem feltételezte, hogy ő beteg. Ilyen nem, egyszer se szólalt meg. Miért? Azért, mert Jézusnak olyan volt az egész élete, olyanok voltak a cselekedetei, és olyan volt a tanítása, hogy bármilyen döbbenetes volt ez a kijelentés, hogy itt van egy húsvér ember, aki külsőleg egy ember is hozzánk hasonló, és emberi nyelven beszél, mégis, hogy így mondjam, szóba kellett vele állni. Szóba kellett vele állni, mert olyan volt az egész lénye, és mindaz, amit tanított, és mindaz, amit cselekedett. Tehát emlékszünk rá, hogy tavaly említettem, hogy még Pilátusról is azt jegyzi föl a Biblia, hogy amikor végül megtudta, végül kibökték a zsidók, miközben ugye ő minden áron menteni akarta Jézust, végül kibökték, hogy ők igazából azzal vádolják, hogy ember létére Istenné teszi magát, és ezért kell meghalnia, akkor így mondja a Biblia, hogy Pilátus megrémült. Megrémült, és bement Jézushoz, és azt kérdezte tőle, kicsoda vagy hát te? Tehát nem egy ijedős ember egy római helytartó, pláne egy olyan kemény és kegyetlen ember, mint ahogyan a feljegyzések Pilátusról szólnak. De annak a rövid beszélgetésnek az alapján, amit ő Jézussal folytatott, ahogyan őt látta, pedig megalázott volt, és meggyalázott volt, és vád alá helyezett volt. És mégis így, akinek már ugye töviskoszorút nyomtak a fejébe, és már előzőleg megostorozták, és vérzett, és átélte ezeket a gyötrelmeket, és gúnyolták őt a saját népe fiai, és a főpapi méltóságok keményen vádolták, mégis annak a beszélgetésnek az alapján, és mindami benyomást szerzett, Pilátus megrémült attól a gondolattól, hogy hát ki is az, aki felett neki most ítélkeznie kell, és rémülten kérdezte, honnét való vagy hát te? Te igazából ki vagy te? Hát gondolkozzunk el ezen, hogy milyen volt Jézus személye, tanításai és cselekedetei, hogy ez mindenkinek számba kell venni, hogy Jézus személye titkával nagyon komolyan szembesülünk. A másik tény pedig, amit tavaly nagyon erősen hangsúlyoztunk szintén, ez Jézus feltámadása. Ugye, ha Jézus meghalt volna, és eltemettetett, és lenne a mai napig körülötte valamilyen mártírkultusz, az egy más eset lenne. De Jézus esetében azzal a döbbenetes ténnyel találkozunk, hogy egyértelműen ezt vallják az írások is, hogy Jézus feltámadt. A római levél első fejezetének a 4. versében úgy olvassuk, hogy ő hatalmasan megbizonyítatott Isten fiának a halálból való feltámadás által. Ráadásul Jézus ezt előre megmondta. Ugye valamennyi evangélium megörökíti, hogy többszörösen mondta halál előtt tanítványainak, az emberfiátnak sokat kell szenvedni a papoktól és a vénöktől, megölik, és harmadnapon feltámad. Azt is pontosan megmondta, hogy harmadnapon támad fel. És gondoljuk meg, hogy amikor ez valóban bekövetkezett, akkor ez micsoda bizonyosságot adott, hogy ő kicsoda. Említettük tavaly, hogy egyrészt fantasztikusan életszerűek az evangéliumokban a Jézus feltámadásáról szóló leírások. Nem lehet elképzelni, hogy ezeket kitalálták. Mert mikor olvassuk, akkor azt mondjuk, ha valóban feltámadt, az csak pontosan így történhetett. Hogy ott mindenki futott, mindenki örült, mindenki félt. Ez csak így zajlódhatott le, ahogyan az evangéliumok leírják. Aztán azt is említettük, hogy Pál apostol
felsorolja a korintusiakhoz írt első levél 15. fejezetében, hogy kiknek jelent meg Jézus feltámadása után. És ott jön egy jókora névsor, és a végén azt mondja, hogy megjelent aztán mintegy 500 atyafinak, vagyis 500 keresztény testvérnek egyszerre, ugye ez volt a galileai találkozásnál, akik közül némelyek meghaltak, de a legtöbben máig is élnek. Ugye ezt az 50-es évek elején a korintusi levél írásakor írta le Pál apostol. Hát ne gondoljuk az ókori embereket annyira naívaknak, vagy ne gondoljuk azt, hogy hírszolgálat és tényeknek való utánanézés annyira nem létezett az akkori emberek között, hogy mondjuk ilyet le lehetett írni, amely terjedt mindenütt a keresztény gyülekezetekben, hogy mintegy 500-an valóságosan látták őt feltámadva, és azok közül a legtöbben máig is élnek, hogyha ez egy kitalált dolog lett volna. Ugye idéztük Pascalnak a nagyon logikus okfejtését is, aki azt írja, hogy hát el lehet azt képzelni, hogy a tanítványok hazudták, hogy Jézus feltámadt. Azt mondja, vagy azt vélték, hogy feltámadt. Azt nem lehet vélni, hogy valaki feltámadott. És utána pedig a legfontosabb érve, amit mond, ugye végig érvel, hogy miért képtelenség ilyet gondolni, hogy a tanítványok összebeszéltek, és ilyet mondtak. És utána pedig azt mondja, hogy és amikor Jézus meghalt, akkor hihetetlen mély csüggedésben voltak, teljesen mély csüggedésben. És akkor mi adott erőt nekik ezután? Mi adott olyan hallatlan erőt, hogy felrázták a római birodalomban az embereket széltében, hosszában, és egy emberöltő alatt? Ez a római, görög-római gondolkozástól annyira távolálló, az emberek akkori erkölcsében annyira ellenkező vallás hihetetlen sebességgel terjedt. És egyszerű halászemberek voltak legnagyobb részt Jézus tanítványai. Ennek a hátterében csak egy olyan élmény állhat, hogy itt volt valaki közöttünk, akinek nem csak csodálatos volt az élete, a tanításai, a cselekedetei, hanem ő azt mondta, hogy Isten fia, és megmondta, hogy ha őt megölik is, mert neki egy bizonyos okból meg kell halnia, de ő harmadnapon feltámad, mert őt a sír nem tarthatja fogva, és így is történt. És a tanítványok ezt nem tarthatták magukba. Ez egy hallatlan dolog, hogy egy ember valóságosan feltámad. És a tanítványok előtt ugyanakkor feltárult az ószövetségi proféciáknak az értelme. Így mondja az ige, hogy akkor nyilatkoztatta meg Jézus az értelmüket, és maguk is kezdték nagy szorgalommal kutatni, hogy rájöttek, hogy Jézus egész története előre meg volt írva az ószövetségi írásokban. Ez tényleg az Isten ígéretnek a teljesedése. Isten sokszor egész kis mozdanatokat is előre megmutatott, hogy ki lesz az isteni megváltó, aki eljön, hogy fog élni, mi fog történni vele, és hogy fel fog támadni. Megölik, és harmadnapon feltámad. Még a halál nem is meg volt jelölve, ugye, hogy átszegezik kezeit, átjukasztják lábait és kezeit, sebeket ütnek kezein, lábain. Még ezek a módok is pontosan megjövendőlve voltak az ószövetségi proféciákban. Ez egy olyan elementáris élmény volt, hogy egyedül ez magyarázza azt, hogy a kereszténység olyan hatalmas erővel indult el a római birodalomban. És akkor most vonjuk le a következtetést, ha tehát Jézus tényleg mennyből jött tanító volt, akkor milyen jelentősége is, milyen haszna van annak, hogy az ő tanításait megismerjük. Lehet, hogy ebben az életben sok könyvet nem tudunk elolvasni. Lehet, hogy nagyon érdeklődő emberek vagyunk, és sok mindent szeretnénk megismerni. De sok minden kimarad az életünkből. De úgy gondolom, egyet nem lehet kihagyni. Ha Jézus személye titkával szóba álltunk, akkor azt nem lehet kihagyni, hogy amit ez a mennyből jött tanító mondott. Én abból egy szót el ne veszítsek. Én azt teljes mélységében megértsem, amit ő mondott. Hogy az emberiség a történelem kezdete óta vívódik azzal a kérdéssel, hogy hát ki vagy, mi van a körülöttünk lévő ismeretlen roppant világ mindenségben. A mai ember már nem áll szóba a régi sokisten hívő vallásokkal. Ugye azok a mitológiák nekünk nagyon nem racionálisak, vagy nem tudjuk őket valóságnak venni. De az a kérdés, hogy egyetlen Isten létezik-e, egyetlen roppant intelligens lény, egy teremtő Isten, és egy erkölcsi lény létezik-e a világ mindenség felett, ez kezdettől fogva izgatja az emberiséget. Mind a mai napig megoldatlan és megválaszolatlan kérdés sokak számára. Hát akkor, ha létezik ilyen, hogy
hogy az Istentől jött hozzánk valaki emberi alakban, és érthető emberi beszéddel jött, hogy tanítson minket. Ahogy Pilátus előtt elmondta ezt a hallatlan, csodálatos, ünnepélyes vallomást, én azért születtem, és azért jöttem a világra, hogy bizonyságot tegyek az igazságról. Akkor még egyszer mondom, hogy bármi kimaradhat az életünkből, de azt, hogy Jézus tanításait megismerjük, ez a világon a legfontosabb. Mégpedig úgy megismerjük, hogy ebből egy mozsát se hagyjunk a földre esni. Mert ez az egyetlen, amit valahol itt a földi világ tévejgéseitől elkülönítve valamit megismerhetünk. Mert azt hiszem, nincsen gondolkodó ember, aki arra rá ne jött volna, hogy az emberi értelem nagyon tévejgő. Az emberi értelemnek vannak csodálatos alkotásai, egyrészt a világért sem akarom lebecsülni, de azért már azon csak túl vagyunk, hogy az emberi észben higgyünk. Tehát tudjuk azt, hogy nincs, ha csak az emberi értelemre támaszkodva, nincs megoldása az élet végső kérdésének. Nincs. Nem találtuk meg sem a bölcsek kövét, sem a boldogság titkát. Nem találtuk meg. Akkor tehát, ha Jézus valóban mennyből jött tanító, mekkora érdekünk kapcsolódik ahhoz, hogy az ő tanításait minden részletében alaposan megismerjük. Szeretnék a Szentírásból fölolvasni most János evangéliumából közelebbről az egy részletet, ahogyan Jézus önmagáról szólt, hogy ő kicsoda. János evangélium a 3. fejezetéből olvasom a 12. és a 13. verset. János evangéliuma 3. fejezetéből. Megkérdezem, hogy hátul most is lehet hallani? Igen? Jó. Közben is jöjjön előre, hogyha esetleg lehalkulok, és nem hallja valaki jól. Tehát olvasom János evangélium a 3. fejezetéből a 12. és 13. verset. Jézus Nikodémussal beszélgetett, a zsidók egyik főemberével és tanítójával. És miután ő bizonyos alapvető kérdéseket nem értett, akkor Jézus szeretettel, szívélyesen, de a következőket mondta néki. Ha a földiekről szóltam néktek, és nem hisztek, mi módon hisztek, ha mennyeiekről szólok néktek? És senki sem ment fel a mennybe, hanem ha az, aki a mennyből szállott alá, az embernek fia. Tehát egyedül ki tud nekünk a mennyeiekről szólni, ami túl van a mi világunkon. Jézus azt mondta, hogy én még azt is nehezen fogjátok föl, amit földiekről szólok néktek, még azt is nehezen értitek meg. És ha mennyeiekről szólok néktek. És Jézus azt mondta, hogy gondolkozzatok, senki sem ment fel a mennybe, vagy igen? Valaki utána tudott járni a dolgoknak? Nem. De azt mondta, valaki onnét jött, az emberfia. Ő a mennyből szállott alá. Tehát próbáljuk ezt így, ezt a fogalmat magunkban elraktározni, hogy Jézus a mennyből, az Istentől jött tanító. Tehát minden földi emberi tanító fölött áll, mert ő a mennyből, az Istentől jött tanító. Hadd olvassam, hogy mit mondott keresztelő János, aki Jézusnak az előfutára volt, és Jézus kilétével, Jézus személyének a titkával tökéletesen tisztában volt az írások alapján is, a Szentlélek megvilágosítása és a saját tapasztalata alapján is, ahogyan ő Jézussal találkozott és ahogy Jézust megismerte. Így olvasom János evangélium a 3. fejezetének a 31. versében. Ezt mondta keresztelő János Jézusról. Aki felülről jött, feljebb való mindenkinél. Aki a földről való, földi, az és földieket szól. Aki a mennyből jött, feljebb való mindenkinél. Akkor értjük már még egyszer azt az összehasonlítást, amit tettünk a világ más tanító és Jézus között. Mi a különbség? Ezt keresztelő János nagyon világosan megfogalmazta. Azt mondta, még egyszer hadd olvassam a szavait, aki felülről jött, feljebb való mindenkinél. Mert aki a földről való, földi az és földieket szól. Még ha a legbölcsebb ember is, még ha a legigazabb, legtisztességesebb ember is, még ha a legjobbat akarja is az embereknek a tanításaival. De még egyszer mondta keresztelő János a végső következtetést, aki a mennyből jött, feljebb való mindenkinél. Tehát azt hiszem, kellőképpen megindokoltuk azt, hogy miért
miért szükséges, miért hasznos, miért a legnagyobb érdekünk, hogy Jézus tanításait alaposan, pontosan és átfogóan megismerjük. És ezek után azzal folytatnám a mi témánkat, hogyha ezt így komolyan veszük, hogy Jézus felülről való és feljebb való mindenkinél, ő a mennyből jött isteni tanító, akkor lehet, hogy első persze valakit csalódás ér, mikor kinyitja az evangéliumokat és kezdi olvasni Jézus tanításait. Azt mondja, túl egyszerűek. Lehet, hogy valami olyat várna, hogy valami egészen eltérő az emberitől, lehet, hogy valami misztikusat várna, lehet, hogy valami nagyon tudományosat és ilyen nagy titkokat rejtő, ilyen sejtelmes kijelentéseket várna, amit az ember alig ért meg. És mikor valaki azt mondja, hogy ez a mennyből jött tanítók ilyen roppant egyszerű dolgokat beszélt. És ez az a különleges tanítás. De Jézus tanításainak csak a nyelvezete, a képanyaga, a megfogalmazása egyszerű. Ha kezdünk belegondolni, akkor olyan, mintha egy mély kútba tekintenénk, ami a tekintetünk alatt folyton mélyül és tágul. Az igazsága pedig annak, amit mond, az egyszerűen megcáfolhatatlan, kikezdhetetlen. Az értelmünknek és a lelkiismeretünknek meg kell hajolnia előtte. Nem véletlenül mondta azt Jézus a híres hegyi beszédét, ezzel a hasonlattal fejezte be, azt mondta, ha valaki hallja tőlem a beszédeket, és cselekszi, tehát nem csak hallja, hanem cselekszi is, azt mondta, hasonlítom azt az olyan emberhez, aki kősziklára építette a házát, és jött az eső, a vihar, fújtak a szelek, beleütköztek abba a házba, de szilárdan állt, mert kősziklára épült. Vagyis Jézus ezzel azt fejezte ki, hogy olyan abszolút igazságok, amiket ő tanított, azok annyira az emberi életnek a végső és biztos alapjai, hogyha valaki ezeket nem csak hallja tőle, igazi halló füllel meghallja, és meg is cselekszi, akkor azt mondta, az az ember ebben a veszélyes, viharos földi életben is kősziklára építette a házát. És jöhet az eső, az árvíz, fújhatnak a szelet, jöhet akármilyen válság, ő szilárdan áll, az ő élete, az ő gondolkodása, az ő jelleme, az ő életcéljai kősziklalapra vannak építve. Jézus tanításai azért voltak egyszerűek, ugyanazon okból, amiért ő emberfiává is lett. Jézus azért lett emberfiává, hogy azokat a magasrendű, mennyből hozott, mennyből való tanításokat mi megérthessük, hogy azokkal minket megközelíthessen. És ezért nem csak emberi nyelven beszélt, ugye minden bizonnyal ugye arámul, az volt a köznyelv, abban az időben nagyon közel áll egyébként a héber nyelvhez, és emberi nyelven, amit ott körülötte az emberek beszéltek, az a nép, amelynek a körében született, azon a nyelven beszélt, de ennél többről volt szó. Jézus tanításaiban érződött az ő hallatlan intelligenciája és szeretetteljes lénye, hogy ő minden törekvése arra irányul, hogy az emberek meg is értsék, fel is fogják, a szívükbe is fogadják azt, amit mond. Ezért voltak Jézus tanításai formájukban egyszerűek és roppant világosak. Ezért tanított Jézus nagyon sokat példázatokban. Nincs, aki ne hallott volna Jézus példázatairól. Tulajdonképpen Jézus egy csodálatos örökséget hagyott, mert azok a korabeli emberek, és a későbbi nemzedékekben, azok a későbbi követők és tanítványok, akik Jézus példázatait sorra megismerték, megértették, azoknak tulajdonképpen az egész természet és minden dolog, ami az emberi életben zajlik, folyton Krisztus példázatait idézi föl. Mert ő annyira a hétköznapi életnek a jelenségeihez, a természet dolgaihoz, azokhoz az egyszerű szemléltetésekhez kapcsolta, amelyekkel nap mint nap találkoztak az akkori emberek, és találkozunk ma is. Mennyire volt Jézus földi életében fontos, és mennyire játszott központi szerepet a tanítás? Azt mondhatjuk, hogy Jézusnak a fő foglalkozása a tanítás volt.
Ugye emellett tudjuk, hogy gyógyított is. De a legtöntőbb és legalapvetőbb, nyugodtan így mondtam, foglalkozása a tanítás volt. Azt olvassuk, hogy mindegy 30 esztendős volt, amikor Keresztelő János által megkeresztelkedett, ugye erről tavaly is beszéltünk, addig szinte észrevétlenül élt Názáretben, de miután Keresztelő János által megkeresztelkedett, soha többet nem tért vissza Názáretbe. Nem véletlenül mondta azt, hogy a rókáknak barlangjuk van, és az égi madaraknak fészkük, de neki még a fejét sincs hová lehajtani, mert azért, hogy ezt a tanító szolgálatát betölthesse, egy vándor életet élt az alatt a 3,5 év alatt, ami ugye ettől fogva haláláig eltelt. Ha az evangéliumokban nyomon követjük, akkor azt látjuk, hogy Júdeában kezdte a tanító szolgálatát az ország déli részében. Azután Samárián is áthaladt, ott is tanított nem egyszer, aztán az északon, Galileában, a galileai országrészben tanította legtovább és a legtöbbet, és utoljára Jeruzsálembe még úgy ment, hogy átment a Jordán túlsó partjára, és már nagyrészt pogányok lakta területen jött le az úgynevezett Péreáig, és úgy azon keresztül ment újra, Jerikon keresztül, aztán Jeruzsálembe. Tehát Jézus keresztül kasul járta az országot, végig tanította mindenütt. Szeretnék olvasni ismét egy igét, Máté evangélium a 7. fejezetéből. Bocsánat, előbb Márk evangélium a 2. fejezetéből, hogy Jézus milyen nagyon fontosnak tartotta ezt a küldetését, hogy ő mindenütt elérje az embereket, és tanításait mindenhol mindenki hallja. Így olvasom Márk evangélium a 2. fejezetében, a 37. és a 38. verset. Tehát Márk evangélium a 2. fejezetéből idézem a 37. 38. verset. Bocsánat, első eltévesztette. Márk evangélium első fejezet, 37. és 38. vers. Így olvasom. És mikor megtalálták őt, mert előzőleg elvonult egy puszta helyre imádkozni, mondták neki, mindenki téged keres. Ő pedig mondta nékik, menjünk a közelvaló városokba, hogy ott is prédikáljak, mert azért jöttem. Látjuk ezt a végét, mert azért jöttem. A tanítás ennyire fontos hivatása volt Jézusnak, hogy mikor népszerűsége csúcsponton volt, és mondták, hogy Mester, mindenki téged keres, akkor azt mondta, igen, tudom, de mégis tovább kell mennem, hogy más városokban is prédikáljak, mert én ezért jöttem. Jézust mindenki elismerte rabbinak, tanítónak, ugye így is szólították, hogy rabbi, noha ez csak a hivatásos tanítóknak járt, akik ugye a farizeusok és írástudók oktatásában részesültek, Jézus soha ilyen iskolákban nem járt. Mégis, még Nikodémus is, a zsidó főtanács embere is nagy tisztelettel szólította meg, rabbi, mester, mert Jézusnak a hallatlan írás ismeretét, a tanításainak a tökéletes pontosságát, a világos és szívhez szóló voltát senki sem kérdőjelezhette meg. És már itt is vagyunk annál a pontnál, hogy Jézus tanításainak a hatásáról beszéljünk, és egyáltalán arról, hogy miben volt különleges Jézusnak a tanítása, miben különbözött más tanítóknak az oktatásától, miben érezték az emberek őt egészen másnak. Szeretnék olvasni Máté evangélium a 7. fejezetéből egy igét. Máté evangélium a 7. fejezetéből a 28. és 29. verset idézem. Így olvasom a 7. fejezetben a 28. és a 29. verset. Ez a hegyi beszéd feljegyzését követő megjegyzés itt a Bibliában. És lőn, mikor elvégezte Jézus a beszédeket, álmélkodott a sokaság az ő tanításán. Mert úgy tanította őket, mint akinek hatalma van, és nem úgy, mint az írástudók. Érdekes megjegyzés? Jézus nem úgy tanított, mint az írástudók, hanem úgy, mint akinek hatalma van. Felteszek egy kérdést. Mit gondolunk?
Most ugye ez előadás, nem bibliakör, de azért jó, ha együtt gondolkozunk, hogy és kiki próbálja magában keresni a választ rá, mi lehetett annak a hatalomnak a titka. Vagy azt mondja, hogy Jézus úgy tanított, mint akinek hatalma van. Mi lehet a titka annak, hogy hatalommal tanított? Az volt a titka, hogy Jézus tökéletesen azonos volt azzal, amit tanított. Nem csupán arról van szó, hogy az isteni teremtő hatalom csodáival cselekedett az ő tanításai mellett, hanem a tanításában önmagában is hatalom volt. Miért? Mert mindenki érezte, hogy annak az embernek az arcába tekintett, ahogyan az életét ismerték, ahogyan köztük élt, viselkedett, ahogy az emberekkel bánt, hogy amit tanított, ő az volt. Ez az igazi hatalom, igaz? Nem lehet megtanulni az ékes szólást, tökéletesen a tartalmat. Hatalma még kisebb mértékben, sokkal kisebb mértékben, mint Jézusénak, csak annak a tanításnak van, ha aki tanítja, az vele azonos is. Akkor van benne hatalom. De soha nem közelítheti meg emberi tanítás azt a hatalmat, amilyen hatalommal Jézus tanított. Mert senki ember soha olyan tökéletes összhangban az Isten igazságával, az Isten tanításaival nem volt, mint ő. Aztán olvasnék egy másik kis részletet János evangélium a 7. fejezetéből, a 45. és a 48. verset. János evangélium a 7. fejezetéből olvasom a 45-től 48. verset. Megrendelték, illetve megparancsolták a templom urai, a főpapok, hogy Jézust el kell fogni. De visszamentek a szolgák üresen, így talán már a 44. verset is olvasom. Némelyek pedig közülük akarták őt megfogni, miközben tanított, de senki nem vetette rá a kezét. Elmentek azért a szolgák a főpapokhoz és a farizeusokhoz, és mondták azok őnékig, miért nem hoztátok előt? Feleltek a szolgák, soha ember nem szólt úgy, mint ez az ember. Érdekes mozzanat, ugye? Nem is tudtak más mondani, soha ember nem szólt úgy, mint ez az ember. Elég határozott kijelentés ez? Soha ember. Ez más. Ez eltérő. Ez különbözik. Soha ember nem szólt úgy, mint ez az ember. Azt mondták a szolgák, hogy nem, ezt lehetetlen volt teljesíteni. Lebénultak és a hatása alá kerültek Jézus tanításának, és nem tudták teljesíteni ezt a feladatot, hogy Jézusra vessék a kezüket is, és elfogják őt. Ennél, ha megjegyzem, annál szomorúbb a zsidó vallási vezetőknek a keménysége és az eltökéltsége, hogy ők merték Jézust vádolni, végül elítélni és halálra adni. Megrázó, valósággal megrázó. Noha írásismerő, intelligens, okos emberek lévén pontosan azért hadakoztak annyira Jézus ellen, mert ők is tudták ezt a hatást, és tudták ezt a hatalmat, amely Jézus szavaiban van, és amely kárhoztatta szidalom nélkül, vagy konkrét rámutatás nélkül is önmagában is kárhoztatta az ő egész életmódjukat, az ő téves tanításaikat, az ő ferdítéseiket. Még tegyük fel azt a kérdést, hogy még miben ütött el Jézus tanítása egyéb tanítóktól, korabeli zsidó vallási tanítókétól is. Hát először is, hogy Jézus nem valamilyen istentiszteleti helyen, vagy vallási kultuszi helyen tanított, és nem elzártan egy helyen. Ugye sok mester tanított úgy, hogy neki volt egy fő hadiszállás, aztán gyűljek közé a tanítványok, a követők. Jézus rótta, ahogy említettük, a városokat, a falvakat, és ő szabad természetben, bárhol, ahol emberek voltak, tanított. Ott kereste meg az embereket, ahol voltak. Olvassuk a Bibliában, hogy tanított a tengerparton, tanított a hegyoldalon, és egyes embereket bement.

széles a világra, és tegyetek tanítvánnyá minden népet. Nem azt mondta, hogy üljetek be egy szép templomba, húzzátok meg a harangot, és hívjátok, aki akar, jöjjön, hanem azt mondta, menjetek el széles a világra. Tegyetek tanítvánnyá minden népet, és tanítsátok, őket, hogy mindazt megtartsátok, amit én parancsoltam nékik. Nem, parancsoltam néktek. Még azt is mondta a nevezetes főpapi imájában, az atyához fordulva ezt mondta Jézus, amint te küldtél engem a világra, úgy küldtem én is őket a világra. Hova küldte Jézus a tanítványait? A világra és a világba. Lám, itt van rögtön egy pillanatra látjuk, hogy mit tanított eredetileg Jézus, és mi változott meg ahhoz képest, amit ő tanított. Jézusnak a magatartása ez volt, bárhol tanítani, mindenütt tanítani, ott keresni meg az embereket, ahol vannak. Aztán volt egy másik jellegzetessége is Jézus tanításának, ez pedig az volt, hogy minden társadalmi réteget keresett. Ő nem csak a vallásosokat, nem csak a rendeseket, kivétel nélkül minden társadalmi réteget soroljam. Sok kifogása volt az írástudók és a vallási vezetők ellen, de a szeretetét egy pillanatig nem vonta meg tőlük. Ha egy zsinagóga fő jött a beteg leánykája miatt hozzá, az a bizonyos Jairus, akkor is ment. Ha egy főfarizeus hívta meg őt egy szombatnapi ebédre, akkor is elment és elfogadta a meghívását. De ugyanolyanok voltak neki a legegyszerűbb emberek, és még a legmegvetettebb bűnösök is nagyon közel voltak hozzá. Milyen ragadvány nevet akasztottak Jézus nevéhez az ellenségei? Ezt a ragadvány nevet, hogy vámszedők és bűnösök barátja. Igazából megtisztelték ezzel Jézust, mert kifejezte, hogy ő mennyire más, mint bármely más vallástanító. Mert ők a legelvilágosodottabb, ugye ezek voltak a vámszedők, és legkabzsibb és evilágibb, és a legbűnösebb embereknek, akik kifejezetten romlott és életmódot folytattak, azoknak is barátja volt. És hogy már a mai napon, mielőtt majd sorra jönnének a nagy témák, egy kicsi kis ízelítőt adjunk Jézusnak a tanításaiból, egy egészen rövid kis példabeszédét szeretném Jézusnak csak röviden felidézni, amely ezeket az utolsó gondolatokat még megvilágítja és összefoglalja. Lukács evangéliuma 15. fejezetéhez lapozzunk, akik a Bibliában is kísérik. Lukács evangéliuma 15. fejezetében így olvasom az első 7 verset. Valószínű, hogy sokaknak ismerős lesz ez a szakasz. Én csak olyan felvillanásszerűen mutatok majd meg egy-két nagyon fontos gondolatot ebből. Közelektek pedig ő hozzá a vámszedők és a bűnösök mind, hogy hallgassák őt. És zúgolódtak a farizeusok és az írástudók mondván, ez bűnösöket fogad magához és velük együtt teszik. Ő pedig ezt a példázatot beszélte nékik mondván. Melyik ember az közületek, akinek ha 100 juha van, és egyet azok közül elveszt, nem hagyja el ott a 99-et a pusztában, és nem megye az elveszett után, míg nem megtalálja azt. És ha megtalálta, felveti az ő vállára örülvén. És hazamenve egybehívja barátait és szomszédait, mondván nékik, örvendezzetek én velem, mert megtaláltam az én juhomat, amely elveszett. Mondom néktek, hogy így módon nagyobb öröm lesz a mennyben egy megtérő bűnösön, hogy nem 99 igaz emberen, akinek nincs szüksége megtérésre. Látjuk, mit olvasunk itt? Olyan szép ez a megfogalmazás, nekem úgy tetszik, hogy közelektek ő hozzá a vámszedők és a bűnösök, mint hogy hallgassák őt. Mint ha azt mondaná a Biblia, hogy óvatosan, talán kicsit félénken is, de mégis bizalommal és érdeklődve közeledtek hozzá azok, akik soha nem jártak sinagóga és istentiszteletre, akik a vallás előírásait nem tartották be. Ez volt a nagy dolog, hogy ők hallgatták szívesen. És a farizeusok meg az írástudók mit csináltak? Ők meg elkezdtek zúgolódni. Mit gondolok, miért zúgolódtak? Hát egyrészt, mert Jézus nagyságát, bár ők gyűlölték és szemben álltak vele, azt nem lehetett letagadni. De ha Jézus ilyen hallatlan tanító, hát akkor az abszolút

0: elvárás volt részükről, hogy akkor őket tekintse azoknak, akik méltók a társaságára, és nem pedig ilyen alja embereket. Aztán egy másik ok pedig, ez volt a még nyomosabb ok, hogy nekik is az volt a céljuk, hogy az emberek megtérjenek. Tehát ismerték ezt a fogalmat, hogy megtérés. És hát ők is állandóan hát vádolták és szidalmazták azokat, akik így mondták, hogy a föld népe, a bűnösök, akik nem ismerik a törvény előírásait, és nem tartják be. És hát természetesen ők is azt mondták, hogy azt kellene, hogy ezek az emberek vallásosak legyenek, és mindent úgy cselekedjenek, ahogy kell. De ők nekik az volt a felfogásuk a megtérésről, hogy előbb valaki térjen meg, változzon meg, legyen egy rendes, jó vallásos ember, aki beáll a sorba, aztán majd barátkozunk vele, aztán majd magunk közé fogadjuk. És Jézus, látjuk, hogy milyen csodálatos itt is a magatartás, az, hogy zúgolódtak ellene. Először is egy dolgot figyeljünk meg, hogy Jézus kikről beszélt ebben a példázatban? Vagy mi volt a hasonlata? Elveszett juh. Nehéz kitalálni, hogy kiket hasonlított elveszett juhhoz? Ugye nem. Nyilván azokat a vámszedőket és bűnösöket. És mit mondtak a farizeusok róluk? Illetve Jézust hogyan vádolták? Ez bűnösöket fogad magához, és velük együtt eszik. Hallunk egy különbséget a fülünkkel? Azt mondták a farizeusok és az írástudók, bűnösök. Jézus meg miről beszélt? Elveszettek. Van a kettő között különbség? Van. Érezze, rögtön az egésznek a hangulata más, de nézzük meg, hogy miben van a különbség. Abban van a különbség, hogy Jézus nem tartotta rossznak az életmódjukat, vagy nem tartotta bűnösnek? Ha én egy emberre azt mondom, hogy elveszett ember, én ennél jobban nem tudom kifejezni, hogy milyen rossz állapotban van, nem? És mégis mi a különbség akközött, hogy azt mondom, hogy bűnös, vagy azt mondom, hogy elveszett? Nagyon helyes a válasz. Az az óriási különbség, hogy ebben nincs kárhoztató ítélet. Ha én valakivel újjal rámutatok, és azt mondom, ez a bűnös, ez vádolás, ez kárhoztató ítélet. Amikor pedig Jézus azt mondta, elveszett, akkor ez azt fejezte ki, hogy igen, nagyon rossz állapot van, nagyon rossz az életmódja, a gondolkozása, de tele van részvéttel, megmenteni akarással, szeretettel, és nincs benne kárhoztató ítélet. Hát amikor Jézus a földön járt, azt mondta, hogy aki engem látott, látta az atyát. Azt mondta, én azt mondom, aki az atya, és ahogy a számotokra teljességgel láthatatlan mennyei atya is gondolkozik, és ahogy hozzátok viszonyul. Akkor megkérdezem, nem csodálatos dolog az, hogy az Isten csak elveszettekről tud. Tehát nem vádoló, kárhoztató újjal tekint az emberekre, hogy ezek a bűnösök, hanem ő csak elveszettekről tud. Jó lenne megtanulnunk Jézusról, hogy mi is csak elveszett emberekről tudjunk. Ugye érdemes ezt megtanulni? Mindjárt nagy változás lesz a gondolkozásunkban és az emberekhez való viszonyunkban. Aztán a másik mondani valója is világos volt Jézusnak. Ha bárki bármiét elveszti, mit csinál? Természetes szó mirán. Mit kell csinálni, ha valami elveszett? Meg kell keresni. És Jézus ezt mondta a farizeusoknak és az írástudóknak, ti azt várjátok, hogy ezek az emberek jöjjenek hozzátok és térjenek meg. Hát ezt az egyszerű valóságot nem értitek meg, hogy ami elveszett, aki elveszett, azt meg kell keresni? Ráadásul Jézus még egy elveszett juhról beszélt, és mindenki tudja, hogy a juh egy gyámoltalan jószág. Az nem talál haza, mint a kutyus. Az ha elveszett, akkor azt valóban meg kell keresni, és Jézus így mutatta be, hogy ha egy ember elveszett, ha az Istentől elidegenedett, ha eltévejedett, ha a bűn hatalmává került, ha az megkötözte, az nem fog magától megkerülni. Azt valakinek oda kell menni, ahol ő van, és meg kell keresni. Szeretettel meg kell keresni. Aztán az is csodálatos volt Jézus mondani valójában, hogy azt mondta, hogy mit csinál, mikor megtalálja azt az elveszettet. Azt mondta, hogy nem kezdi szidalmazni, hogy te haszontalan juh, mennyi gondot okoztál nekem, hanem azt a félő, elcsigázott, elfáradt juhot fölveszi a vállára, és úgy viszi haza. És Jézus így fejezte ki azt, hogy Isten azokat a vámszedőket és bűnösöket, akik hozzá is közelgettek, mint elveszettek, és szívesen hallgatták. Isten nem szidalmazza, és nem vádolja, és nem szemükre hányja a múltukat, hanem boldog, hogy közelegnek, és hallgatják, és a vállára veszi, és úgy segíti őket, mert Isten így fogadja az elveszetteket. És Jézus harmadik mondani valója is világos volt. Ha valami elveszett és megtaláljuk, mit szoktunk tenni? Még ha egy kis apró dolog is elveszett és megtaláljuk. Mindenki örül annak, mikor az elveszettet megtalálja. És akkor Jézusnak itt volt az a csodálatos, finom szemrehányása a farizeusoknak és az írástudóknak. Mit kéne nektek most csinálni? Örülni. Hát a gazda is, mikor megtalálja azt az elveszett juhát, Jézus még föl is fokozta a hasonlatba, azt mondja, összehívja barátait, szomszédait is. Örüljetek, mert megtaláltam az elveszett juhomat. De ti mit csináltok? Ti nem örültök, hanem zúgolódtok. Ez mutatja, hogy semmit se értetek az Isten lényéből, és nem értitek az ő gondolatait, vagy azt, ahogyan az emberekhez viszonyul. És akkor Jézus befejezte utoljára egy megállapítással. Ez a megállapítás pedig így hangzott, nagyon súlyos mondat, nagyon fontos és nagyon súlyos mondat. Bizony mondom nektek, nagyobb öröm van a mennyben, Isten angyalainak szín előtt, egy bűnös ember megtérésén, hogy nem 99 igaz emberen, akinek nincs szüksége megtérésre. Lehet, hogy amikor ezt halljuk első percben, egy kicsit felháborodunk, vagy értetlenkedünk, és azt mondjuk, hogy na hát akkor a Jóistennek egy olyan mélyről jött ember, az többet ér, mint egy rendes ember, aki egész életében igyekezett helyesen élni. Hát akkor ahhoz, hogy a Jóisten valakit így dédelgessen, vagy valakinek így örüljön, ahhoz le kell menni a sárba, mert majd akkor fognak örülni neki. Ugye támadhatnak ilyen gondolataink. De mindjárt megvilágosodik a dolog, ha felteszek egy kérdést. Jézus azt mondta, hogy nagyobb öröm van a mennyben egy megtérő bűnösön, hogy nem 99 igaz emberen, akinek nincs szüksége megtérésre. Tudnék, azt a kérdést kell ezzel kapcsolatban feltennünk, hogy van olyan igaz ember, akinek nincs szüksége megtérésre? Nincs. A Biblia legfélreérthetetlenül, hogy nincs igaz, csak egyetlen egy sem. Jézus is azt mondta határozottan, senki sem jó, csak egy az Isten. De akkor jön a következő kérdés. Olyan ember viszont van, aki azt hiszi, hogy ő igaz és nincs szüksége megtérésre? Olyan már nagyon sok van. Akkor megértjük, hogy Jézus mit mondott? Nem azt mondta, hogy le kell menni a sárba, hanem azt mondta, hogy ha ti, a farizeusok, az írás tudok, és bármely korban, bárkik, emberek úgy gondolják, hogy ők igazak, és nincs szükségük megtérésre, és vádló ujjal mutatnak a bűnösökre, akkor tudják meg, hogy reménytelenebb helyzetben vannak, mint azok a bűnösök. Tudják meg, hogy a mennyben nagyobb öröm van azok közül egy megtérő bűnösön, mert ez egy öntelt, büszke, vallásos emberen, aki azt hiszi, hogy ő igaz, és nincs szüksége megtérésre. Finoman tanított Jézus? Érthetően tanított? Mélységes dolgokat tanított? Egy kis rövid példabeszéd. És mit értettünk meg? Hogy az Isten csak elveszetteket lát a földi emberekben. Azt értettük meg, hogy Isten keresi, az ő szeretete keresi az elveszetteket. Azt, hogy ő boldogan és szemrehányás nélkül fogadja azokat, akik megtaláltatnak. És azt, hogy az Isten a tiszta szívet értékeli, az egyenes szívet értékeli. És az Isten nem a külsőségeket nézi, és nem a vallásos formaságokat nézi, mert fájdalmasan mondta Jézus, hogy akár egy megtérő bűnösön is, csak egyen is, nagyobb öröm van a mennyben, mint egy 99 tagú vallásos gyülekezeten, akiket feszít a büszkeség, hogy mi igazak vagyunk, és nincs szükségünk megtérésre. Megkérdezem, érvényét vesztették Jézus tanításai a mai napig? Semmit. Hát ez csak egy kis ízelítő volt Jézus tanításaiból, és remélem egyetértünk abban, hogy ugye most végül is rám maradt, hogy meghatározzam az ezévi sorozat témáját, de én bízom abban, hogy mindjárt egyetértünk abban, hogy ez lesz a legjobb téma számunkra most az új sorozatban, hogy igyekszünk minél jobban, minél közelebbről és átfogóbban megismerni Jézus tanításait. Köszönöm szépen a figyelmet, és akkor szeretettel várunk mindenkit majd először is a beszélgetésre, mert ez a régi szokásunk, hogy tartunk beszélgetést az előadások után, pár perc szünet után.
1: Jézus tanításával kapcsolatban szeretném azt megkérdezni, hogy ő maga is irgalmas volt, és hirdette az irgalmasságot, de egy helyen a Máté evangéliumában azt mondta, hogy irgalmasságot akarok, és nem áldozatot, hogyha jó fordítást mondok. És ez az utóbbi időben, baráti körben beszélgetve nagyon sok embernek nekem is egy nagy kérdés ennek a mélysége, tehát ha irgalmasak vagyunk, hol az a pont, ahol az már áldozat, és az már nem kívánatos. Igen.
0: Pontosan erre valók ezek a beszélgetések, hogy az ilyen kérdéseket feltegyük. Ugye, amit szó volt Jézus irgalmasságáról, és ahogy hallottuk, ezt Jézus egy alkalommal tette, és talán idézzük fel pontosan, hogy mikor tette ezt a megjegyzést, hogy irgalmasságot akarok, és nem áldozatot. És majd azt is fogjuk látni, hogy az Ószövetségből idézte ezt, nem Jézus fogalmazta meg először. Tehát a következőképpen olvasom Máté evangéliumában, 12. fejezetben, Máté evangélium a 12. fejezetében azt olvassuk az első verstől, hogy Jézus szombatnapon vetéseken haladt keresztül, tanítványai pedig megéheztek, és kezdték a kalászokat tépni és enni. Tehát ugye kimorzsolták a szemeket, és ették a gabonát. És akkor a második vers szerint, látván pedig ezt a farizeusok mondták néki, íme a te tanítványaid azt cselekszik, amit nem szabad szombatnapon cselekedni. Ő pedig mondta nékik, nem olvastátok-e, mit cselekedett Dávid, mikor megéhezett, és akik ő vele voltak? Hogyan ment be az Isten házába, és ette meg a szentelt kenyereket, amelyet nem szabad megenni, sem azoknak, akik ő vele voltak, hanem csak a papoknak? Vagy nem olvastátok-e a törvényben, hogy szombatnapon megtörik a papok a szombatot a templomban, és nem vétkeznek? Mondom pedig néktek, hogy a templomnál nagyobb van itt. Ha pedig tudnátok, mi ez, irgalmasságot akarok, és nem áldozatot, nem kárhoztattátok volna az ártatlanokat. És most nézzük meg itt a kis szöveg alatti jegyzetet. Ugye említettem, hogy nem minden eredeti ószövetségi helyet tüntet fel a Bibliánk, de nagyon sokszor feltünteti, és hasznos megfigyelni, ez Hóseás 6.6-ból idézett. Keressük meg az eredetit. Egy kicsit azért talán inkább fölállok, mert nem látok mindenkit, és jobb így beszélni. Tehát Hóseás könyve az a kis proféták között az első. Tehát így könnyű megjegyezni, hogy hol van a Bibliában, hogy a nagy proféták, ugye Ézsaiás, Jeremiás, Ezékiel és Dániel, és mindjárt utána a 12 kis proféta között az első, tehát azért kis proféta, mert kisterjedelmű a könyvük, Hóseás. Nézzük meg, hogy mit olvassunk Hóseás könyve 6. fejezetének a 6. versében. Így olvasom, mert szeretetet kívánok én, és nem áldozatot, Istennek ismeretét inkább, mintsem égő áldozatokat. Ugye a héber nyelvre jellemző az úgynevezett gondolatritmus, hogy kétszer is megismétli kicsit más szavokkal ugyanazt a gondolatot. Tehát először azt mondja, szeretetet kívánok és nem áldozatot, Istennek ismeretét inkább, mintsem égő áldozatokat. Tehát rögtön kiderül, hogy milyen áldozatról van itt szó. Az előző szöveg nem a mi áldozatainkról, hanem azokról a jelképes szertartásokról, amiket a Jóisten rendelt az Ószövetségben, mert az égő áldozatokról beszél, ugye? És ezzel nem ezt akarja mondani a Jóisten, hogy ezeket nem Isten rendelt el, vagy nem kellenek, hanem azt akarta megmutatni, hogy ezek csak jelképes cselekedetek, és Isten ezek által az igazi szeretetet akarja felserkenteni bennük, a bűnnek és az Isten irgalmassága, hogy ő ad áldozatot az emberét, az Isten irgalmassága ismeretét, és ő neki nem önmagukban kellenek ezek a szertartások külsőleg, és nem a formaságok betartása kell, hanem a lelki lényeg, ami a szeretet. Tehát ezért idézte ezt Jézus a szombatnapi kalásztépéssel kapcsolatban. Ugye? Tehát azt mondta, hogy mikor éhes emberek, ugye, mert a zsidók miért mondták, hogy ezt nem szabad tenni? Mert ők úgy értelmezték, hogy Isten azt mondta, semmi dolgot ne tégy azon. Ez a természetesen a hétköznapi kenyérkereső munkára vonatkozik. De hogy éhes emberek ott kimozsolt a gabonát, ez csak a farizeusi rigorózusság volt, hogy ez a munkaszünet parancsának a megsértése. És akkor Jézus tulajdonképpen azt akarta mondani ezzel, hogy értsétek meg, hogy Isten nem a vallásos formaságokat kívánja. Isten rendelt szertartásokat, adott törvényeket, adott szabályokat, de minden az emberért van. Mindent azért van, hogy az emberben felserkentse az igazság megismerését és az igazi szeretetet. Ezek nem önmagukban fontosak. Önmagukban nem ad vele az ember az Istennek semmit, hanem az Isten azt a lelki lényeget keresi, amire ezek is rávezetni akarják az embert. Tehát nem a mi áldozatainkról van szó, hogy Biblia mennyire azt mondja, hogy az irgalmasságban és a szeretetben, ha igazán az Isten szeretete késztet, menjünk el a lehető legmesszebb. Az kiderül, amikor azt mondja János első levele, 3. fejezete, 16. versében, hogy Isten úgy szeretett minket, hogy az ő fiát adta értünk, azért mi is kötelesek vagyunk életünket adni a mi atyánk fiaiért. Ez nem azt jelenti, hogy mártírok legyünk, vagy ugye, nem ezt jelenti, de azt jelenti, hogy mindent, a végsőkig mindent tégy meg az irgalmasságban a másikért. Tehát szó sincs róla, hogy Jézus fölállított volna egy ilyen fokozatot, hogy az irgalmasság jó, de az áldozat az mások. Azt már nem kell tenni, és nekünk keresni kéne, hogy hol van az irgalmasság és az áldozat határa, mert itt az ég, ahogy az Ószövetség idézett világosát, ez az égő áldozatokról van szó. A vallási szertartásokról, a vallási formákról, és azt mondja, Isten ezek, nem ezeket kívánja, és önmagában ezek értéktelnek. Csak akkor, hogyha elvégzik az ember szívében azt a tanítást, azt a változást, amire szükség van. Azt hiszem így érthető, ugye? Igen. Tessék, tehát az Ószövetség idézet egy pillanat alatt megvilágítja meg a szöveg összefüggés. Máté 12-ben. Tessék? Igen. Kézenfekvő kérdés. Igen. Hát ha valaki Mózes könyvét kinyitja, ugye Mózes 5 könyvét, akkor azt találja, hogy a Mózes 3. könyve, tehát egy egész nagy rész az, az összetartozó 5 könyvön, a Mózes könyvein belül, a különböző áldozatokkal foglalkozik. És ez különben egy roppant érdekes kérdés, maga az áldozat kérdése is, mert a világ valamennyi vallásában létezik az áldozat fogalom, nem? És ezen is lehet gondolkozni, hogy honnét találta rá az emberiség erre a kérdésre, hogy áldozat fogalom. Valahol ebben mindig ott dereng az, hogy valami nincs rendben az ember körül, valami rosszat ki kéne egyenlíteni, valami rosszat helyre kéne tenni. De azt is rögtön mondhatjuk, hogy az Isten rendelte az első áldozatot, abban biztosak lehetünk, még mire következtethetünk két dologból. Az egyik az, hogy azt mondja, hogy amikor a bűneset után az első emberpárnak el kellett hagyni az úgynevezett édenkertet, akkor Isten bőruhákba öltöztette őket. Ez pedig az első áldozat bemutatását feltételezi. A másik dolog, hogy mindjárt ott van Kain és Ábel történet, akik már ismerték az áldozat bemutatás gyakorlatát. És ha még azt is megfigyeljük, hogy Isten elmondta az eljövendő megváltóra vonatkozóan az úgynevezett ősevangéliumot, hogy majd mi is lesz, hogy a megváltó élete árán menti meg az emberiséget, mert miközben a kígyó fejére tapos, az meg a sarkába mar. Tehát halálos marással megmarja. Akkor rögtön megértjük, hogy az áldozatokat Isten eredetileg azért rendelte, hogy az izraeliták megértsék, hogy a bűn az egy halálos hatalom, a bűn zsoldja mindenképpen a halál, és ők csak akkor szabadulhatnak meg, ha az Isten szeretetéből adott helyettes áldozatot elfogadják és igénylik a maguk javára. De az áldozatok többféle fajtájának sokrétű tanítása volt. Azt is kifejezték, hogy az Isten áldozatára az ember helyes válasza a viszont áldozat. Ugye például az égő, a úgynevezett égő áldozat, a teljesen égő áldozat, az jelképezte azt, hogy az ember a teljes élete odaadásával válaszol az Isten áldozatára. És sorolhatnám még a különböző áldozatoknak a fajait, de a veleje mindegyiknek az volt, hogy Isten ad áldozatot az emberért. És az ember csak arra válaszol. A pogány vallásokban, a legkülönbözőbb egyéb vallásokban pedig ez úgy torzult el, hogy az ember ad áldozatot, az ember engeszteli az Istent a maga ajándékával vagy áldozatával. Óriási a különbség, hogy Isten ad áldozatot, hogy az embert megmentse, és az ember egy szeretetből fakadó viszontáldozattal felel arra, és ez a viszontáldozat nem valami jó dologról való lemondás, vagy nem mártíromság, hanem ez a viszontáldozat az, hogy az életét az Istennek szentelje, és ő is részt vegyen a más emberek megmentéséért való munkában, ugye? Tehát ez egy óriási különbség, vagy pedig az a gondolat, hogy az embernek kell ajándékot és áldozatokat adni, hogy a haragvó Istent kiengesztelje. Tehát teljesen más az Isten kép. Tehát ennyit tudok rá válaszolni. Igen. Jöhet a következő kérdés. Tessék, kinek volna? Tessék? Köszönöm. Jó kérdés. Gondolom, hogy ez nem egy közérthető kérdés mindenkinek. Ez a latin kifejezés, hogy preexistencia, az azt jelenti, hogy előzetes létezés. Ugye a teológiában így szokták emlegetni, hogy Jézus nem Betlehemtől fogva létezik, amikor kisgyermekként, emberként megszületett, hanem a Jézus preexisztenciája az azt jelenti, hogy mielőtt ő Betlehemben megszületett volna, ő már létezett, mint Isten fia a mennyben. Na most a kérdés arra vonatkozik, hogy Példabeszédek könyve 8. fejezetében van egy nagyon érdekes szakasz, gyönyörű rész, igen, amely valóban a megváltó személyéről szól, és ugye mivel példabeszédek könyve, ószövetségi könyv, ugye is ott arról szól, hogy egy olyan valakiről, aki a Föld megalapítása előtt született, és aki a Föld megalapításánál ott volt Isten mellett, hát nyilvánvaló, hogy itt tényleg Jézus preexisztenciáról van szó. Olvassuk el ezt a szakaszt, mert akkor mindenkinek érthetőbb lesz, és utána válaszolok arra a kérdésre, hogy a korabeli emberek mit értettek ebből. Tessék? Példabeszédek könyve, 8. fejezet. Példabeszédek könyve, 8. fejezet. Példabeszédek mindjárt a Zsoltárok után van. Példabeszédek könyve, 8. fejezet. Olvassa akkor? Hányadik verstől? Jó, köszönöm szépen. Nos, tehát akkor a következőt szeretném ezzel kapcsolatban mondani. Először csak egy megjegyzés, hogy a fordítás kérdése. Most egy más fordításon, melyik fordítás volt, ez pontosan a... Az ökumenikus, talán a Biblia tanács... Igen. Na, szóval én a következő okból szoktam mondani, hogy mindig a Károlyi fordítás a legjobb. Még mindig az a legjobb. Nincs jobb magyar fordítás. Mert például itt, ahogy hallgattam ebben az új fordításban, itt egy nagyon komoly dolog hiányzik. Az a pontosan az a kifejezés, amiből kiderül, hogy itt egyértelmű, hogy a megváltóról van szó. Tudnék, azt mondja a 23. versben, örök időktől fogva felkenettem. Nem tudom, valaki emlékszik-e még rá, hogy mondtam, hogy a héber messiás név, a szó szerint azt jelenti, hogy felkent. Itt ugyanaz a héberben, ugyanaz a kifejezés van, és ezúttal egyértelműen a Szentlélekkel teljes, ugye a felkent erre utal, ugye ezt magyaráztam, hogy olajjal kenték föl Izraelben a főpapot, a prófétákat, a királyokat, és hogy az olaj mindig a Szentlélek szimbóluma volt. Tehát ez azt jelenti, hogy ezeket a tisztségeket csak a Szentlélek által lehet betölteni. A messiás név pedig azt jelenti, hogy a felkent, minden közelbű meghatározás nélkül, az volt az értelme a Szentlélekkel teljes, aki a Szentlélek teljességével jön. Tehát mikor itt van ez a kifejezés, hogy én örök idők előtt felkenettem, akkor ez egyértelműen a messiásra utal. Tehát ez azonosítja a legpontosabban, hogy itt a messiásról van szó. Egyébként a szövegben eredetileg ez úgy jelenik meg, nézzük meg a 8. fejezet első versét, itt kezdődik az értelmi szakasz. Avagy a bölcsesség nem kiállta, és az értelem nem bocsátja ki az ő szavát. Tehát, minthogyha megszemélyesítve a bölcsesség maga szólalna meg. Ugye az Ószövetségben még sokszor homályos az eljövendő megváltónak a személye, még csak közvetetten szól róla, hiszen még nem jelent meg a Földön is, és még csak ilyen különleges proféciák világítanak rá a személyére. De úgy szól róla, mint aki a megtestesült bölcsesség, mint aki a bölcsesség szava az emberek számára. Nos tehát, hogyha ezt nem mindenki fogadja el, teljesen így van, főleg a teológiai tudomány területén nem mindenki fogadja el, hogy itt az eljövendő messiás személyéről van szó, de teljesen egyértelművé teszi a dolgot az, hogy ki a megtestesült bölcsesség egyik oldalról, hogy azt mondja a Biblia, hogy az ószövetségi proféták által is Krisztus lelke szólt. Ugye Isten szemében bölcsesség csak az, ami erkölcsileg tökéletes, ami erkölcsileg rendben van. A Biblia az emberi okoskodást nem sokra becsüli, csak azt, ami erkölcsileg teljesen a helyén van. És az a bölcsesség, aminek gyakorlati megvalósítása is van. Ugye ezzel sokat szoktak elmélkedni, és ezt nagyon helyesen magyarázza a teológia is, hogy mi a bibliai bölcsesség fogalom. Hogy a bibliai bölcsesség fogalom nem az, amit mi értünk, hogy valaki okos és sokat tud. A bibliai bölcsesség fogalom az, ugye, ahogy mondja Jakab apostol, kicsoda köztetek bölcs és okos, mutassa meg jó, az ő jó életéből bölcsességének szelídségével. Ugye a bölcs ember az, aki cselekszi is azt az erkölcsileg teljesen helyes igazságot, amit ő ismer, amit képvisel. Tehát ez is Krisztus személyére mutat. Aztán a döntő módon az, hogy a felkenettem, örök időktől fogva felkenettem. Ugye az új szövetséggel teljesen összecseng, amikor azt mondja, hogy az atya örök időktől fogva megalkotta a megváltás tervét, és a világ megalapítása előtt elhatározott volt Krisztus áldozata. És amikor azt mondja, hogy mikor még semmi mélységek nem voltak, születtem, az új szövetség mindig ez a kifejezés vonatkozik Jézusra. Azt mondja, hogy minden teremtmény előtt született, ő az atya egyszülöttje, de sohasem mondja azt véletlenül sem, hogy teremtetett. És ő nem teremtmény, hanem ő eltér a teremtményektől, mert ő nem teremtetett, hanem született. Tehát mindezek az egybecsengések, és még hadd tegyem hozzá, hogy az egész új szövetség azt vallja, hogy a teremtésnél Jézus együttműködött az atyával. Ezt nagyon sokan elfelejtik. Említettem tavaly is, hogy nagy kárt tett ilyen szempontból az apostoli hitvallás. Ezzel nem akarom bántani az apostoli hitvallást, mert az még a kereszténység tiszta korszakából való, és egyébként nagyon jó a tartalma is. Tényleg azt mondod, hogy mit hittek a keresztények eredetileg, csak egy hiba van benne, ez a bizonyos három hitágazat, ami ugyan direkt nem mondja ki, de sajnos félreértéshez vezet a gyakorlatban. Tudnék úgy kezdődik, hiszek egy Istenben, mindenható atyában, mennek és földnek teremtőjében, mintha a teremtés csak az atyahoz tartozni, utána ugye és Jézus Krisztusban, mintha Krisztushoz csak a megváltást tartoznék, és a harmadik, úgynevezett harmadik hitágazat szól a Szentlélekről. Viszont nem lehet így elosztani a munkákat az isteni személyek között, mert a Biblia azt mondja, hogy épp azért csodálatos, hogy Jézuson megváltunk, mert ő az ember teremtője is. És az atya a megváltási tervnek az alkotója. Ugye azt mondja a Biblia, hogy ő is áldozatot hozott, úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött fiát hozta érte. Épp akkor áldozatot, mint a fiú. Tehát ezt a félreértést jó kiküszöbölni, az új szövetség teljesen egyértelműen mondja, hogy egy atyánk van, akitől a mindenség, és egy úrunk a Jézus Krisztus, aki által a mindenség. És azt mondja, hogy a Jézus Krisztus, hogy a mennyei atya általa teremtette a világokat. Nem csak azt, ami a földön van, hanem láthatókat és láthatatlanokat. Mindazokat, amelyek a mennyen vannak, és mind, amelyek a földön vannak. Tehát a Biblia nem csak a föld és az ember teremtőjének mondja Krisztust, a második isteni szemét, a fiút, hanem a láthatatlanok, a mennyeiek teremtőjének és a mindenség teremtőjének. Tehát ennyi azonosítás mellett teljesen egyértelmű, hogy Krisztusról van szó. Ez az Ószövetségnek a szokásos nyelvezet a messiási proféciáké, hogy nem teljesen nyíltan beszél az eljövendő messiás szeméről, hanem itt például, mint a megszemélyesített bölcsesség szólal meg. Nem tudom, így érthető-e. Tehát azok számára, akik a Biblia belső összefüggéseit valóban kutatják, és ezekre a párhuzamokra és egybecsengésekre odafigyelnek, ez nem kétséges, hogy itt Krisztusról van szó. Tessék, kinek lenne még kérdése? Igen, most válaszoltam rá, hogy ezt a teológiában sokan megkérdőjelezik. Ja, hogy a korabeliek értették, igen. Hát a korabelieknél az a helyzet, hogy sok mindent nem értettek, amit érthettek volna, ha kutatták volna. Köszönöm, mert valóban erről a részéről a kérdésnek megfeledkeztem. Emlékszünk rá, hogy Jézus milyen szemrehányást tett a feltámadása után? Mert ugye a halálán se ütköztek volna meg úgy, hogyha kutatták volna az írásokat. És akkor azt mondta nekik, ó, balgatagok és resszívűek, mindazoknak elhívésére, amelyet a proféták mondtak. És még korábban egyszer a főtanácsnak pedig azt mondta, hogy ti kutatjátok az írásokat, mert azt hiszitek, hogy azokban van a ti örök életetek. És ezek azok, amelyek bizonyságot tesznek rólam. Mintha csak azt mondtam volna, és nem veszitek észre, és nem fedezitek föl, hogy ezek rólam tesznek bizonyságot. Tehát azt kell mondani, hogy sajnos nagy részt a korabeliek nem fedezték fel ezeket. De nem azért, mert nem fedezhették volna föl. Mert csak kevesen voltak, akik igazán kutatták az írásokat, és akik utat adtak a Szentléleknek. De nem is csak egyszerűen az egyes hívők hibája volt ez, hanem a babiloni fogság után. Ugye, tehát még egy picit visszamegyek, még visszább Izrael történelmében, hogy először az volt a helyzet, hogy folyton ingadoztak bálványimádás és az igaz Isten tisztelete között, tehát rengeteg nyomorúság volt Izrael történelmében. Amikor a babiloni fogságba kerültek, akkor ez egy hatalmas és hatékony történelmi lecke volt, utána többet az egyisten hitben nem ingadoztak. Az is nagyon érdekes, ma erről is szó volt, hogy például a többnejűség is úgy eltűnt Izraelből, mintha soha nem lett volna a babiloni fogság után. Szóval egyszerre mindent megértettek a nagy történelmi lecke nyomán az írásból, és bizonyos dolgokban nagyon hűségesek lettek, de a kezdeti nagyon pozitív reformáció hamar eltorzult egy ilyen legalista, egy ilyen törvényeskedő irányba, hogy mintha az ember már csak azért lenne, hogy a törvényt megtartsa, és rengeteg rabbinikus előírást kapcsoltak az Isten törvényeihez, ami végül oda vezetett, hogy pont az ellenkező, pont a lényeg veszett el az isteni szeretet. És ebben a vallásosságban az írás már háttérbe szorult. Nyugodtan mondhatjuk azt, hogy a babiloni fogság után nem sokkal kialakult rabbinikus vallásosságban, ugyanúgy a hagyomány és a emberi vallási tanítás fölé nőtt, ránőtt az eredeti ószövetségi tanításra, mint ahogy sajnos a kereszténység körében is nagy részt a későbbiekben. Tehát ezért nem csak az egyes hívők voltak azok, akik nem kutatták elég szorgalmasan, hanem mindnyájukra óriási mértékben hatott a vallási hagyomány, a vallási tanítók által képviselt irányzat, az pedig már fontosabbnak tartotta a bölcsek, az emberi tanítóknak a tanításait, és noha minden szombaton olvastak az írásokból, de ezeknek az értelmezése, az már nem, hogy így mondjam, természetesen és üdén nem az emberek értelmezték és keresték annak az értelmét, hanem tulajdonképpen azoknak megvolt a hagyományos és hivatásos magyarázata, és az emberek ezektől fügtek. Ez volt a gond. Tessék, kinek volna további kérdése? Nagyon köszönöm ezt a megjegyzést, mert ez valóban egy nem csak a kiemelés miatt, hanem egyáltalán gyakori félreértés, tehát János 5.39-ről van szó, és ezt én is sokat hallottam már így jó szándékkal vallásos emberektől így igyezni, hogy tanulmányozzátok az írásokat, mert abban van a ti örök életetek, de vigyázzat az eredeti szövegben, ez nem felszólító mód, hanem Jézus a farizeusokat és az írástudókat szembesíti, azt mondja, ti az írás doktorai vagytok. Ti tanulmányozzátok az írásokat, és azt valljátok, hogy abban van a ti örök életetek. Tehát azt valljátok, hogy tisztelitek az írásokat, és ebben van az örök bölcsesség. És mégis nem veszitek észre, hogy ezek rólam tesznek bizonyságot, és nem akartok hozzám jönni, hogy életetek legyen. Tehát Jézus azt akartam mutatni ezzel, hogy ellentmondásban vagytok önmagatokkal, és vakon nézitek az írásokat. Tehát ez az eredeti értelme ennek a János 5.39-nek. Tessék, kinek volna további bármilyen természetű kérdése? Lehet szabadon. Igen. Igen. Hát, nagyon jó kérdés. Na most a kérdés úgy hangzott el, hogy megtudtuk, hogy mit mondott a korabeli embereknek, ugye? De mit mond nekünk, ha most én olvasom ma? Hogy ti tudakozzátok az írásokat, mert azt hiszitek, hogy ebben van az örök életetek, és ezek azok, amelyek bizonyságot tesznek rólam. Nyugodtan merem mondani, hogy sokféle buzgó és még bibliás... Nem tudom, mi volt, bocsánat. Sokféle buzgó és még bibliás vallási irányzat is létezik, amelyik mégis szem elől téveszti Jézust. Tehát, és bármely hívővel, nem csak irányzatokról beszélünk, egyes hívőkről. Tehát bárki olvashatja a Bibliát úgy, hogy szem elől téveszti benne a központi mondani valót, Krisztus személyét és a megváltás titkát, és a megváltás evangéliumát. Tehát van, aki törvénykönyvként olvassa a Bibliát, és olvassa rá a másik fejére, hogy ezt így meg így van, és ezt neked így kellene megtartanod, és te nem tartod meg. De a Bibliában nekünk mindenek előtt azt kell felfedezni, hogy ezek arról szólnak, hogy mindnyájan elveszett bűnös emberek vagyunk, nincs köztünk egy igaz sem, és egyedül Krisztus a megváltó, és Krisztus nem csak a bűnbocsánatban tud minket részesíteni, hanem Krisztus a Szentlélek által lakozni tud bennünk, és Krisztus ma is él, és mint közben járó segíteni tud nekünk, hogy mi győzzünk a természetünk, a bűneink felett. Tehát Jézus ma is mondhatja nekünk, hogy olvassátok az írásokat, elméletben valljátok, hogy ebben van a ti öreg életetek, de nem találjátok meg benne a lényeget. Hogy hogyan lehet a megváltó Krisztus által a bűn felett, az ember megromlott természete felett győzni. Ma is van mondani valója. Nem idejét múlt, igen. Még valaki jelentkezett? Igen? Igen, igen. Tehát ugye most a teremtés is előjött, és ezzel kapcsolatban merült fel, ugye az ősi kérdés a teremtés vagy evolúció, ugye, és hogy ténylegesen mennyi idős a Föld, szóval vehetjük-e úgy, ahogy a Biblia írja. Most ha a kérdésnek a súlypontja egy kicsit a Föld kora is, vagy más a súlypontja? Igen, köszönöm. A Biblia szerint az emberi történelem, ne lepődjünk meg, sokkal fiatalabb, mint az emberi feltételezések vagy elgondolások szerint, mintegy 6000 éves. Ha eszáll pontos idő nincs, de megmondom, miből lehet ezt mégis látni. Úgy tűnik, hogy a Biblia első könyvében, Mózes első könyvében azért sorolja az életkorokat a vízözön előtti nemzedékben, és utána a vízözön utáni első nemzedékeknél is, hogy erről az úgynevezett egyetemes őstörténetről, amíg eljutunk odáig, hogy Izrael elhívása, és már onnét Izrael történetével folytatódik tovább a bibliai történet, arról időben is legyen bizonyos fogalmunk. És itt ez teljesen egyértelmű, hogy mintegy 6000 éves, csak mindössze a földi történelem. De most fölmerülhet akkor az a kérdés, hogy akkor honnét vannak a maga, mindenestől. Ugye, na most ugye megint arról van szó, ugye, hogy a Biblia szerint nem így van, mint az evolúciós elmélet szerint, hogy a Föld már megvolt, és akkor egy jó idő múlva megjelent az élet, egy jó idő múlva megjelent az ember, hanem a bibliai történelem szerint, a bibliai leírása szerint, ahogy a Föld megteremtette, azonnal megteremtette, ugye mindössze 6. napon ott van az ember is. Tehát a Biblia rögtön az emberrel, a földi történelem kezdete egyben az emberi történelem kezdetét is jelenti a Biblia szerint. Na most ezek a nagy életkorok, nagy évszámok, ezek teljesen hipotétikusak. Ugyanis nem létezik olyan kormeghatározó módszer, és semmi olyan irodalmi emlék nincs. Az irodalmi emlékekkel nem tudunk visszamenni időszámításunk előtt 2400 mögé. Nem tudunk. Ami az irodalmat illeti, a Biblia az egyetlen, amely beszámolószerűen rövid, tömör leírást ad az emberi történelem kezdetéről és indulásáról. Ilyen összefüggő leírás az egész világirodalomban nincs. Vannak mitoszok, homályos mitoszok, különböző vallásoké, de ilyen összefüggő, jelentésszerű, egyértelműen történeti jellegű leírás nincs több. És persze ezt nem azt mondom, hogy világos, hogy mindenkinek meg kell győződni róla, hogy ennek hitelt ad, de tényszerűen most csak arra mutatok, hogy ez az egyetlen ilyen összefüggő történeti leírás, jelentésszerű közlés az emberi történetnek az kezdetéről, és egyáltalán irodalmi emlék időszámításán előtt 2400 mögé nem megy vissza. Idő meghatározó módszer pedig nincs. Ugye amikre itt gondoltak, az a bizonyos C14-es, most nem akarok ebbe belemenni, azt a családban valakinek van valamilyen, ugye, ilyen fizikusi szakmája, vagy hasonló, vagy tévedek? Nincs? Akkor tévedek, igen. Na, de szóval ennek utána lehet nézni, hogy ez nem stimmel. És azt is hadd mondjam meg, hogy mire épültek ezek az évmilliók. Egyrészt teljesen hipotézis, arra épül, hogy fokozatosan magától fejlődött ki. A másrészt pedig létezett egy Lyell nevű geológus a 19. század végén, és ő felállított egy elvet, amit a mai elit természettudomány már abszolút nem, egyáltalán természettudomány már nem val, túlhaladottnak tekint. Ez az elv pedig az uniformizmus elve volt. Az uniformizmus elve azt jelenti, hogy bármeddig gondolkozunk vissza az időben, mindig ugyanazoknak a természeti törvényeknek a létezését, működését feltételezzük, amelyeket ma ismerünk. Na most ez, hogyha Isten nélkül gondolkozunk, akkor ezt nem lehet kifogásolni, mert a természettudomány nem tud mással gondolkozni, akár meddig megy vissza az időben, mint hogy feltételezi a ma megismert természeti törvényeknek a működését. De senki nem tudja megmondani, hogy tényleg így volt. Mert ugye, ha a Biblia szerint, ha volt teremtés, hogy Isten a semmiből a szavával teremt, akkor már nem áll az uniformizmus elve, mert ez ma ismert természeti törvényekkel le nem írható, és meg nem magyarázható. Ha volt bűneset, ami után megjelent a halál, ami addig abszolút nem volt, meg ilyen, hogy az erősebb pusztítja a gyengébet, akkor se stimmel az uniformizmus elve, mert itt olyan változás, azelőtt nem ezek a törvények uralkodtak. Volt vízözön, amikor a Biblia szerint a földfelszín, a klimatikus viszonyok, a vízháztartása, minden megváltozott a Földnek, akkor megint nem érvényes az uniformizmus elve. Csak egy kis szellemes hasonlatot mondok, én is úgy olvastam egy könyvben, azt mondja, hogy mi a különbség az uniformizmus elve között, szóval hogy bukik meg az uniformizmus elve, ha tényleg volt teremtés. Azt mondja, tegyük fel, hogy egy mai természettudós az uniformizmus elvével a fejében megvizsgálja Ádámot és Évát a teremtés 6. napján. Megnézi a fogazatukat, a csontozatukat, ugye megvizsgáljuk, és kijelenti, hogy olyan 25-26 évesek körülbelül mondjuk. Mert a ma ismert természeti törvények szerint ennyi kell ahhoz, hogy egy ember ilyen és ilyen állapotra jusson, ugye? Na de ha volt teremtés, akkor csak egynaposak, értjük. Tehát akkor az uniformizmus elve nem stimmel. Tehát ugye itt sajnos megvan az a következetlenség, hogy egyébként a tudománynak alapelve, hogy hipotézist és tényeket másképpen kezeljünk, de itt az emberiség akaratlanul is elfogult, Mert tulajdonképpen borzasztó úgy létezni, hogy a kezdetünkről nem tudunk semmit. És így alakult ki az, hogy leszögezett axiómák arról, hogy volt kezdetben. És még tegyük hozzá, hogyha az embernek van egy ösztönös menekülése az Istentől, mert tudja, hogy az azért önmagával való szembenézést, meg változásokat igényelne az életében, és azért az ember hajlamos arra, hogy inkább ne legyen Isten, és vagyok csak én, ugye? És akkor élek úgy, ahogy nekem tetszik, mert ez kényelmesebb, vagy könnyebbnek, vagy jobbnak tűnik. Tehát sajnos itt nem működött az a tudományos precizitás, hogy itt tegyünk különbséget hipotézis és tény között. Egyébként a legelőre haladottabb természettudomány teljes egyértelműséggel azt mondja, hogy a 19. századi, meg 20. század első felében kidolgozott evolúciós elméletek, mert igazából nem egy van, hanem többféle típus van, azok teljesen túlhaladottak. És általában azt mondják, az agnoszticizmus álláspontját vallják, hogy nem tudjuk, csak azt tudjuk, hogy ezek az evolúciós elméletek naívak voltak, és ma már abszolút azt tudjuk, hogy ez lehetetlen, hogy így keletkezett a világ.

Sok szeretettel köszöntöm a gyülekezet ismételten, és ezt a zenét hallva, bár csak ez a szelid, kedves öröm járná át a szívünket, majd a Biblia tanulmányozás közben is. Lehet, hogy azok a szavak, az a szakasz, amit most fogok tárgyalni, ez nem ilyen örömöt képvisel legelőször is, de látni fogjátok, hogy végül is arról szól, hogy Jézus tett értünk valami csodálatosat, valami felfoghatatlant, felbecsületetlent, és ezt mi oly könnyen elfelejtjük, mi oly könnyen magunkra nézünk. És hogyha Jézusnak az édes áldozata bennünk élne folyamatosan, ugyanúgy ezek a zenének a hangjai a szívünket megbelengetik, akkor nem lennénk depressziósok, akkor nem félnénk attól, hogy mi vár ránk a nagy napon, amikor Jézus eljön az összes angyallal, ami oly sokunkra jellemző. A mai alkalommal egy olyan igeszakaszt választottam ki, ami elsősorban azoknak szól, akik már régóta ismerik Krisztust. Elsősorban azoknak szól, akik Isten választott népe. De azoknak is szól, akik csak nemrég találkoztak Krisztussal. És talán meglepő az igeszakasz, Mózes 4. könyvéből származik, és mindenki nagyon jól ismeri, a könyv nélkül is, arról szól, amikor a tüzes kígyók megmardosták Izrael népét, és sokan meghaltak, elhultak a pusztában. Arról szól, hogy a zsidók, ahogy a pusztában vándoroltak, egyszer csak szembe találkoztak óriási problémával. A halálos méreggel a szervezetükben, ami ott megy az erekben, és tudják azt, hogy bizonyos idő eltelik, és hogyha nincsen ellenszérum, és nincsen, abban az időben nem volt, akkor minden bizonnyal halál a vége. És hányan vagyunk olyanok, akik bár adventistának hívnak bennünket, ami azt jelenti, hogy Jézus visszatérésében reménykedünk. A hitvallásunk szerint öröm tölti el a szívünket, hogy Jézus már mindenelőbb jöjjön. Mosolyra derít bennünket az, hogy siettethetjük, ahogy Péter apostol mondja, siettethetjük Jézus visszajövetelét. Ezt mondjuk a szánkkal. De közben a titkos szobáinkban, ha a Szentlélek megérint bennünket, akkor remegő szívvel gondolunk arra, hogy most még csak ne. Emlékeztek a múlt alkalommal is, ez volt az apropója annak a témának, amikor a vérfolyásos asszonyról beszéltünk. Ugyanez volt az oka. Évek óta benne járunk abban, amit így nevez a Biblia, a halál árnyékában járok. És olvasom, hogy ha halál árnyékában járok is, én tudom, hogy te velem vagy. De kedves testvéreim, hányan tudjátok ti ezt, hogy ő velünk van a szívetekből? Elmentek emberekhez? Postán elküldtök lapokat? Beszéltek nekik arról, hogy Krisztus mindenből ki tud szabadítani? És közben nem látjuk azt, amit az első evangelistákkal láttunk, hogy ezrek, 3000-en, 5000-en és többen csatlakoztak. Pedig mi mondjuk az örökkévaló evangéliumot, de valami hiányzik a mi üzenetünkből. És pontosan ez hiányzik, amit a titkos szobáinkban érzünk. Pontosan ez hiányzik, hogy az életünk tegyen bizonyságot arról, hogy kicsoda Krisztus. Látni fogjátok ebben a történetben is, hogy személyes megváltóra van szükség. A személyes megváltóval való személyes ismeretségre van szükség. És amikor Nikodémusz, a fő adventista, aki teológus professzor volt, tudta az írásokat, de oda ment hozzá Jézushoz éjszaka, mert hiába volt valaminek. Kereste azt, amit mi keresünk, amit csak egyedül Jézus tud adni. És Jézus ugyan ezt a történetet idézte a farizeus emlékezetébe. Ugyanezzel a történettel próbálta gyógyítani az idős, kiválasztott embert. A választott néphez tartozót, akit 8 napos korában körülmetéltek, aki járt a zsinagógába, aki megtanulta az összes hittételt, ismerte az írásokat. De valami mégis hiányzott az életéből, amit csak Krisztus tudott neki adni, ami nekünk is hiányzik. Azt mondta neki Krisztus, ha majd engem is felemelnek, ahogyan
a részkígyót felemelték a pusztában, akkor mindenkit magamhoz fogok vonzani. Ugyanerre a pusztai történetre utalt vissza Krisztus, mert ő tudta, hogy egyedül ez a történet, ami ebben a történetben van, egyedül ez a történet tud bennünket meggyógyítani. Te gyógyultnak érzed magad? Úgy érzed, hogy Krisztus elhozta neked azt, hogy most már elmondhatod, hogy te Isten leánya és fia vagy? Egyéni tapasztalatod van arról, mit jelent az felnézni a keresztre? És anélkül, hogy tudnád, hogy mi a hitáltali megigazolás, anélkül, hogy tudnád, hogy mik a proféciák, ott a pusztában a zsidók, akiknek fel kellett nézni a részkígyóra, nem tudtak teológiai elméleteket. Rabszolgák voltak, most jöttek ki a rabszolgaságból. De Isten nem azt kéri tőlünk, pontosabban azt mondja, hogy önmagában a Biblia igéi lehetnek csak szépen szóló ének a szánkon, és nem érinti meg a lelket. Nézzük hát meg Mózes 4. könyvének 21. fejezetében, mit tud nekünk adni ez a szakasz, hogyan tudnánk vajon meggyógyulni mindnyájan. 5. fejezet. 21. fejezet, 5. verse. Kezdhetem a 4. verstől is. És elindultak a Hor hegyétől, az én Bibliámban a 165. oldal, Mózes 4. könyve, 21. fejezet, 4. verse. És elindultak a Hor hegyétől a Veres tengerhez vivő úton, hogy megkerüljék Edom földjét, és a népnek lelke megkeseredett útközben. Itt van mindjárt a diagnózis, a korkép. Itt van a választott nép, elindulnak, vándorok ezen a földön, megyünk valami jobb felé. És vajon mi nem ugyanezt érezzük? És megkeseredett a mi lelkünk. Megkeseredett a nép lelke. Miben keseredett meg a nép lelke? Abban keseredett meg, amit a következő versben mondnak. Miért hoztatok fel minket Egyiptomból, hogy meghaljunk-e pusztában? Mert nincsen kenyér, víz sincs, és a hitvány eledelt utálja a mi lelkünk. Kedves testvéreim, ennél pontosabb leírás nem lehet adni azokról, akik csak a nevükben keresztények. Ennél pontosabb leírás nem lehet mondani azokról, akinek csak a ruhája ünnepi, de közben a szívük fertelmes. Azt mondják itt, miért hoztatok fel minket Egyiptomból, hogy meghalljunk itt a pusztában? Hányszor halljuk azt, minek prédikáltok nekünk, hogy legyetek tökéletesek? Minek mondjátok el minden alkalommal, hogy ez sem elég, még jobbnak kell lenni, még jobbnak kell lenni. Utálja a lelkünk. Nem tudjuk megcsinálni. Meg fogunk halni. Azért hoztatok ide ebbe a pusztába, hogy meghaljunk? Nem tudjuk a lelkünkbe fogadni ezt a követelményt. Vándoroljunk és legyünk egyre jobbak és egyre jobbak? Utálja a szívünk ezt, az eledelt. És mondják, mert nincsen kenyér, és víz sincs, és a hitvány eledelt utálja a mi lelkünk. Gondoljátok el, a felhő oszlopott volt velük, a tűz oszlopott volt velük, Isten mindenről gondoskodott, és ők ezt mondták, ezt érezték, meg voltak győződve róla. Nem hazudtak ők, ezt mondták. Utáljuk már ezt, unjuk már ezt, beleuntunk, nem ad életet a számunkra azt, amit itt kapunk. Nekünk valami más kell. Lehet, hogy ez távolnak tűnik több ezer év távlatából, hogy merték ők az Isten becsmérelni. Hogy mertek ők szembeszegülni Istennel, ilyen hatalmas bizonságok mellett. Nem? Látták a felhőoszlopot, látták a tűzoszlopot, bezzeg, ha mi lennénk ott. Ha ott lettünk volna, akkor mi biztos Mózesek lettünk volna. Nem gondolom, hogy sokan hiszitek ezt. Mert nagyon hasonlóak vagyunk hozzájuk. Most nem akarom az Új Szövetség szavjel, hogy minket a bizonyságok nagy fellege vesz körül, ezt már tudjuk, ezt már hallottuk sokszor. Hanem csak gondoljon mindenki a saját életére. Mi nem mondhatjuk el azt, hogy hányszor menekített meg ki bennünket Isten a legborzasztóbb helyzetekből. Elmondhatjuk ezt? Mindenki egyénileg elmondhatja, hogy borzasztó állapotba kerültem, borzasztó veszélyben voltam. Nagy kísértésekben, vagy elbuktam, és a mocsokban voltam, és Isten nem hagyott ott, a megváltó kiemelt engem. Tudtok ilyet felidézni a szívetekben, a gondolataitokban?
Mert ha tudtok, akkor sohasem szabad arra gondolni, hogy miért vagyok én itt, miért ismertem meg ezt a hatalmas világosságot, hiszen még mindig csak itt topogok. Miért hoztál ki a pusztában? Nem vagyok boldog keresztény. Pedig azt ígérted, hogy boldog keresztény leszek. Nem? Ez ugyanaz. Utálja a lelkünk. Boldogságot ígértél, békességet ígértél, és most pedig itt vagyok, és ezeket nem élem minden nap. Nincsen se kenyér, se víz. És mi volt Istennek a válasza erre a vádra? 6. vers. Bocsátott azért az Úr népre tüzes kígyókat, és megmardosták a népet. Ez milyen más világképet alakít ki bennünk a próbákról, a szenvedésekről, nem? Amikor valaki azt mondja, mint keresztény, 5 éve, 10 éve, 20 éve, nem tudom mióta próbálom követni az Urat, és nem az enyém a boldogság, nem az enyém a békesség, nem az enyém az igazi hit, valahol céltévesztek, és akkor még jön valami próba, jön valami betegség, jön valami nyomorúság. De abban a próbában, abban a nyomorúságban, abban a betegségben azt kéne meglátnunk, hogy a Jóisten valahogyan ki akar bennünket hozni ebből. Amikor téged nyomorúságok érnek, akkor azt mondja Jakab apostol, hogy örüljünk, teljes örömnek tartsátok, amikor különféle megpróbáltatásokba estek. Van valamilyen betegséged ma? Valami a szívedet aggodalommal tölti el? Van valami, akiért aggódsz? Ebben a pillanatban van? Ha van, az azt jelenti, hogy Isten nem akar abban az állapotban hagyni téged, ahol most vagy. Fel akar téged emelni. Azt akarja, hogy a betegségben meglásd az egyedüli gyógyszert, az egyedüli orvost. Hetedik vers. Akkor ment a nép Mózeshez, és mondták, vétkeztünk, mert szóltunk az Úr ellen, és te ellened. Imádkozzál az Úrhoz, hogy vigye el rólunk a kígyókat. És imádkozott Mózes a népért. Milyen érdekes ez, nem? Hogy rájuk jött a veszedelem, többen meghaltak, és akkor azonnal eszükbe jutott, hogy az Úrhoz kell fordulni. Hogyha azt mondták volna végig az úton, hogy ebben is megőrzött minket az Úr, abban is megőrzött minket az Úr, van ruhánk, van cipőnk, van eledelünk, mindig valahogy van víz is, és dicsérjük az Úrt, és örömmel éljük a mi földi életünket, a pusztai vándorlásunkat, akkor nem jöttek volna a kígyók. Akkor nem hoztak volna magukra még nagyobb veszedelmet, még nagyobb problémát. De kellett a még nagyobb pofon, hogy valahogyan visszatérjenek Istenhez. És akkor mondták, hogy segítsen rajtunk. Én nem gondolom, hogy mindenki hitből mondta ezt. Csak egyszerűen oda mentek Mózeshez, imádkozzál az Istenhez, hogy segítsen mi rajtunk. Itt is látszik az állapot, nem? Hányan vagyunk mi is olyanok? Milyen jó az én barátomnak, akit ismerek. Ő a hit embere. Látom rajta, hogy neki mindegy, milyen

Ugyanilyenek vagyunk. Emberekre tekintünk, emberektől várjuk a segítséget. És imádkozott Mózes a népért. És mondta az Úr Mózesnek, csinálj magadnak tüzes kígyót, és tűzd fel azt póznára, és ha valaki megmaradtatik és feltekint arra, életben maradjon. Csinált azért Mózes részkígyót, és feltűzte azt a póznára. És történt, hogy ha a kígyó valakit megmart, és az feltekintett a részkígyóra, életben maradt. Nagyon jól ismert történet. Mindenki fejből tudja. Milyen érdekes ez, hogy azt mondta Isten Mózesnek, én meg fogom gyógyítani a halálos betegségben lévő embereket. Azt mondja nekünk, hogy ő meggyógyít bennünket, egy dolgot kell csak tennie a gyülekezet vezetőjének. És mi ez az egy dolog? Mit kellett Mózesnek tennie, hogy a nép meggyógyuljon? Mózesnek fel kellett emelnie a részkígyót. Mózesnek a nagy betegségben nem kellett beszélnie a törvényről. Nem kellett beszélni a proféciákról. Nem kellett beszélni a szombatról. Nem kellett beszélni a tiszta ételekről. Nem kellett beszélni, hogy hogyan öltözködjünk. Nem kellett beszélni, hogy ékszereket hordjunk, vagy nem. Nem kellett beszélni arról, hogy fizessünk tizedet, vagy nem. Nem kellett beszélni arról, hogy milyen szabályok vannak. Egy dolgot kellett tennie. Fel kellett emelnie a részkígyót. Azt írja Ellen White valahol. Kedves prédikátor testvéreim! Hiányzik a prédikációtokból Krisztus. Emeljétek fel a nép fölé Krisztust. Egyedül csak ő tud meggyógyítani minket, senki más. Csak róla beszéljetek. Minden egyes üzenetben csak ő legyen a központi téma. És Mózes ezt tette. Nem kérdezett vissza Istenhez. Hát de ha valakit megmarad így, akkor a testben van a probléma. Akkor a szervezet változik meg. A bűnbetegség átalakítja a fajt. Ezek már nem a te által az elgondolt teremtmények, bennük már a halál dolgozik. Mit akarsz te ezzel a részkígyóval? Nem mondott ilyet. Nem mondta azt, hogy meg kéne nekik magyarázni egy kicsit jobban, hogy értsék, hogy miért fognak meggyógyulni. Nem volt ilyen se. Azt mondta, megcsinálja a részkígyót. És megcsinálta a részkígyót, és felemelte magasra. Nekünk ugyan ez a feladatunk. Nem kell ezt prédikátornak lenni. Ha te keresztény vagy, akkor próbáld meg felemelni Krisztust a családodban, a szomszédodban, a szomszédságban, a munkatársaid között. Azért nem gyógyulnak a betegek, azért halnak meg a bűneikben. Mert nem láthatják Krisztust. Lehetetlen nekik. És azok, akiket keresztényeknek hívnak, azok eltakarják Krisztust. Egészen másról beszélnek. Ott van valahol mögöttük a kereszt, ott van valahol mögöttük a kígyó felszögezve a keresztfára, de nem látják, mert közben másról kell hallaniuk. Mondhatod nekem, Józsi, hát nem lehet odavinni a keresztet minden egyes házhoz. Leszúrni a kertbe, hogy nézzék. Ezt csak nem kívánhatod. Hát hogy lehet felemelni Krisztust? Hogy lehet felemelni Krisztust? Azt mondta Mózes, mondta nekem az Úr, hogy csináljam meg a részkígyót, és mondta nekem, hogy mondjam nektek, hogy nézzetek föl és éltek. Mózesnek egyetlen egy feladata volt. Egyetlen egy motiváció, egyetlen egy eszmény hajtotta, hogy az emberek tekintetét Krisztusra irányítsa valamilyen módon. Nem törődött azzal, hogy ki milyen mértékig érti meg Krisztust. Nem az volt a kérdés, hogy hol tart a keresztségi tanítás kátéjában. Nem ez volt a kérdés. Az volt a kérdés, vajon Krisztus szemléli, vagy nem? De mondhatod, hát hogyan szemlélje Krisztust? Hogyan szemlélje Krisztus? Hát mégiscsak mennem kell, és beszélnem kell Krisztusról. Hát lehet, hogy beszélt Krisztusról. De az még nem biztos, hogy Krisztus bemutatása. Miért mentek Mózeshez ezek az emberek? Miért Mózesnek mondták, hogy most imádkozz Istenhez? Azért, mert Mózes úgy élt, hogy ő kívánatossá tette Krisztust a többiek számára. Mózesnek olyan volt az élet,

hogy oda mertek hozzá jönni, és kérték őt, hogy akkor járjál közben az Istenhez. Vajon a mi életünk is ilyen? Bemutatjuk Krisztust azoknak, akik körülöttünk vannak? Akik ránk néznek, azok látják Krisztust? Itt csak zárójelben jegyzem meg, hogyha a te életed az motiválja, hogyha bárki rád néz, ha téged hall a szavaidat, a hanglejtésedet, a nézésedet, a mozdulataidat, a tetteidet, hogy akkor Krisztus látja, hogyha téged ez hajt, akkor te nem fogsz a saját bűn állapodod fölött lamentálni, siránkozni, gondolkodni. Akkor egy-egy dolog hajt, hogy úgy viselkedjek, úgy éljek, úgy szóljak, ahogy Krisztus. És abban a pillanatban el fogsz feledkezni magadról. Na de még itt nem tartunk. Még csak ott tartunk, hogy ott fekszünk a pusztában, mert mi vagyunk azok. Mi nem vagyunk Mózes. Mi vagyunk azok, akik ott fekszünk a pusztában, és megmart minket a kígyó. Benne van az ereinkben a halálnak a mérge. Benne van? Benne van. A bűn. A bűn átjár bennünket teljes egészében. És félünk, hogy a bűn zsoldja a halál rajtunk is érvényesülni fog. És akkor azt mondja valaki nekünk, ne félj, csak nézz föl Krisztusra. Neked egyetlen egy gyógymód van, hogyha Krisztusra emeled a tekintetedet. Elszondhatod, hát Krisztus nézem 20 éve. Krisztus nézem 20 éve, és mégsem vagyok gyógyult. Igaz ez az állítás? Valaki nézheti Krisztust 20 éve, és nem gyógyult? Mi itt a probléma? Mi itt a probléma? Az a probléma, ami itt a pusztában is történt. Voltak olyanok, akik nem néztek Krisztusra. Ez tiszta állapot, nem? Nem nézek Krisztusra, nem érdekel, meghalok a bűneimben. Tiszta pogányság. Rendben van. A másik, a mai pusztában élő nép másik fele, az azt mondja, hogy én Krisztusra nézek, de valójában nem látja a személyes megváltót. Nem látja a részkígyót. Nem látja a bűnnek a jelképét. Miért pont egy kígyó? Ez tényleg aztán minden határon túlmegy. Megmondja Isten, hogy ne csináljál faragott képeket, az kígyót megátkozza, és akkor most, amikor halálos bajban vannak, meg fognak halni, azt mondja Mózesnek, hogy emelj föl egy kígyót, ami ráadásul a bűnnek a jelképe, meg akik a szenvedés van, és arra kell feltekinteni. Hát ha ez nem, ez mindenkit kiforgat saját magából, nem? Hát legalább egy angyalt kéne föltenni, hogy arra kelljen nézni. Vagy valahogy az Istennek a nevét, Jahve, és akkor arra kelljen nézni. De nem, hanem egy kígyót kell nézni. Hallatlan. De ebben van az örömhír, nem? Nézik, de nem látják. Nézik, de nem járja át őket az a tudat, hogy az a kígyó az én vagyok. Az a kígyó az, akinek az összes bűn, amelyre engem hajtott, az összes bűn ott van fönn, az én bűnöm. És fel van szegezve a keresztfára. Nem érzem. Azt érzem, hogy egyre nehezebben veszem a levegőt. Azt érzem, hogy az izmaim egyre merevebbek, mert a méreg dolgozik a testemben. Hogyha a zsidók közül bármelyik az érzéseire hivatkozott volna, akkor meghal. Ha te is az érzéseidre hivatkozol, nem érzem, hogy jobb állapotban lennék, akkor azt mondja a Jóisten, nem mondtam, hogy érezni kell. Nem mondtam, hogy érezni kell. Azt mondtam, nézz föl a kígyóra, és hidd el, hogy érted halt meg. Nézz föl Krisztusra, és hidd el, hogy személyesen te érted halt meg. Nem tudom, hányan vagyunk itt a teremben, akik személyesen tudjuk azt, hogy Jézus meghalt értünk. És a személyes bűneink fönn vannak a keresztvár. Nem tudom, hányan vagyunk. És mindenkinek magától kell megkérdeznie. Csak egy történelmi Krisztust hiszek? Aki 2000 évvel ezelőtt a proféciák szerint megjelent, és végigcsinálta a 33 és fél évet, és meghalt. Hiszem, tudom, hogy ő van, de személyesen vajon elhiszem-e, hogy semmilyen bűnnek a kárhoztatása, az ítélete, a haragja nincsen rajtam, mert fönn van a keresztfám. Elhiszem-e, hogy azt a kígyót, amelyik engem megmart, és a bűn bennem járt,
azt Isten annak a fejére taposod, és fönn van a keresztfán, és nekem semmilyen károsztatásom nincsen. Elhisszük ezt? Ez a kulcsa, mindennek ez a kulcsa. Lehetünk adventisták, lehetünk bármik, ha ezt az egyet nem hisszük el érzéseink ellenére, akkor menthetetlenek vagyunk. Azt mondod, jaj, de szeretnék én is hinni. Mennyire szeretném, hogyha annak a biztos tudata lenne a fejemben, hogy Krisztus a személyes megváltóm. De nem érzem. De nem érzem. Sőt, mivel nem érzem, valahogy nem is vagyok benne biztos, hogy a hitem igazi. Nem is tudom azt, hogy vajon ez megmentő hit-e, amit én gyakorlok. Ez a kulcsfontosságú kérdés a számomra. Hogyan tehetek szert megmentő hitre? Nézd fel a részkígyóra. Azt mondta Mózesen keresztül az Úr, ne fontolgasd azt, hogy mit érzel, ne fontolgasd azt, hogy milyen szinten van a hited. Ezek nem a te kérdéseid. A te kérdésed csak ez. Nézd föl Krisztusra. Róla többet és többet tudni. Hogy hasonl rád. Szemléld őt. Ez a megmentő erő. És akkor lesz hited. Akkor át fog alakulni a szíved. Nagyon-nagyon sokan, és nagyon-nagyon sokszor elhibázzuk ezt. Arra várunk, hogy majd, hogyha a hit megfogam bennem, akkor majd felnézek Krisztusra. Értitek ezt? A sorrendet megcseréljük. Nem azt mondta Isten a felhőoszlopból, hogy csinálj egy részkígyót, várd meg, amíg érzed, vagy legalábbis hiszed, és ha ez megvan, akkor nézz föl. Nem mondott ilyet. Azt mondta mindnyájunknak, úgy, ahogy vagy, ebben a borzasztó állapotban, nézz föl rám. És én mindent elintézek. Fogjul tudja ejteni ez a gondolkodás az elméteket? Az elménket? Ezen gondolkoztok minden nap? Krisztuson? Ne gondolkozz azon, hogy milyen borzalmas állapotban vagy. Hidd el nekem, hogy még a bűn bánat is majd csak azután jön, hogyha fölnéztél Krisztusra. Sokakat úgy tanítottak, vagy azt tanulták, hogy jön majd a bűn bánat, és ha megvan a bűn bánat, akkor elkezdem keresni azt, aki a bűnöknek az orvoslója. Amíg nincsen igazi bűnbánat, addig nem találhatom meg a nagy megmentőt. Ezt a Biblia nem ismeri. A Biblia azt mondja, akit megmart a kígyó, aki szomjúhozik, az jöjjön Krisztushoz. Nézze Krisztust. Egyedül ő a lényeges. Nem tudom ezt többször és többször ismételni. Értedek, ugye? Ne engedjétek azt, hogy bármi elválasszon benneteket Krisztustól. Egyedül csak az a lényeges, hogy mennyit szemlélek Krisztust. És mit mondott János evangélium 7. fejezetében? Ott a sok kritikus között, akik lesték, hogy mikor tudnák őt megölni, aki tudni akarja, hogy Istentől van ez a tudomány, azt csinálja, és majd látja. Lehet, hogy most nem hiszel nekem. Lehet, hogy azt mondod, hogy ne. A megváltás másképpen működik. Istenről egy kép, bűnbánat, aztán a bűnöknek a bocsánata, és így megyek előre és előre. Nem. Azt mondta Krisztus, aki ismerni akarja, mármint, hogy őt, az megismeri a tudományról, hogyha cselekszi. Próbáld ki. Próbáljatok meg engem, ezt mondja az Úr. Próbáld ki. Kísérletképpen nézzél föl Krisztusra. Emeld fel a szemed Krisztusra, és foglalkozzanak a gondolataid ő vele. És azt mondja Krisztus, és meg fogod látni, hogy működik. Nem tudod, hogy miért. Nikodémus is egyből megkérdezte, hát hogy van ez, Uram? Nem a te dolgod. Nem az én dolgom az, hogy tudjam, hogy hogyan gyógyulok meg. Hát azt se tudom, hogy egy fűszál hogyan jön ki a ledöngölt földből. Nem? A fű teljesen gyenge. Képtelen arra. És akkor egy kicsike gyenge fűszál, hogy én az ujjaimmal szétmorzsolok, ledöngölöm a földet, és hogy kijön a földből. Hogy van ez?
Hogy tud a tehetetlen, gyenge teremtmény áthatolni a lehetetlenen? Kérdezheted. Kérdezheted, nyugodtan kérdezheted. De nem az a lényeg. A lényeg az, hogy növekszik. A lényeg az, hogy kijön. Isten ugyanezt akarja velünk. Ugyanezt. Kérdezhetjük azt, hogy hogyan működik a hit. Kérdezhetjük azt, hogy hogyan fogunk kibújni a föld alól. Kérdezhetjük azt, hogy hogyan fog növekedni. Kérdezhetjük. De csak azt mondja, a szél fúj, ahol akar. Hallod az zúgását. Nem tudod, honnan jön és hová megy. De látod az eredményeit. És ugyanígy van nálunk is. És még egy gondolat, még mielőtt elfelejteném. Krisztus ugyanúgy lejött, és nem hatalmas templomokban, gondoljátok el, nem hatalmas teológiai beszédekben, hanem a legegyszerűbb szavakkal, a legegyszerűbb embereknek, a mező füvében, az egyszerű, szegény, halszagú, halász emberek bárkájában ülve mondta el a világ legnagyobb dolgait, ami egyedül megmentheti a bűnös lelket. Pedig elmondhatott volna mindent. Olyan titkokat tudott volna kinyitni, tudjátok jól a tudományból, hogy máig is a tudomány azóta, 2000 éven keresztül azt írhatná le, és fejtegethetné. De nem ez a fontos. A tudás felfogalkodottá tesz. Egyedül csak Krisztus szeretete ment meg. És vajon mi? Vajon mi? Elmegyünk-e ugyanúgy, mint Krisztus a szegényekhez? Elmegyünk ugyanúgy a egyszerű emberekhez? Vagy csak a jól műveltek, a gazdagok, a szépen öltözöttek, akikhez elér az evangélium? Ott a pusztában, kik voltak ott a pusztában? Volt közöttük professzor? Nem volt, ugye? A pusztában a beteg, lealjasult, a halál felé menetelő emberek voltak, akiken egyedül azt tud segíteni, hogyha felemeljük Krisztust, és semmi más. És mekkora a mi felelősségünk? Gondoljátok el, hogy többen elhullottak, és hány ember van ilyen? Azt mondják, hogy hát a többség nem hisz, halljuk az evangéliumot, beszélnek Krisztusról, de aztán a világ úgy megy tovább, hogy eddig is sokan meghalnak. Pedig ott, mint ahogy a pusztában egy-kettő mondja, én már feltekintettem, és meggyógyultam, te is tekints fel. Vagy hány olyan családtag volt, gondoljátok el, akik megfogták a beteg családtagot, aki már kezdett lebénulni, és ott van mögötte a részkígyó, és valahogy a fejét arra fordítani, hogy egy pillantást tudjon vetni, mert ők tudták, hogy meggyógyul a betegségéből. Bennünk van ilyen? Bennünk van ez a megmentő szeretet? Hogy csak minden áron megfogni a másik beteg ember fejét, és Krisztus felé valahogy odafordítani, hogy egy picit az a fény, az a szeretet megérintse őt. Van bennünk ilyen. Csak abban lehet ilyen, akit valaha megérintett ez a szeretet. Sőt, azt mondja a Laodíciának, pontosabban a hét gyülekezet egyikének, az a panaszom ellened, hogy a te első szeretetedet elhagytad. Ez azt jelenti, hogy már bevilágított a szívébe ez a fény, ő már látta fönt a kereszten a részkígyót, és tudja, hogy oda kell a többi embert vinni, de a világnak a forgataga elfeledteti vele. Nekünk minden nap szemlélni kell a részkígyót. Milyen megdöbbentő ez, hogy milyen gyalázatos. Nem tudom, hányan vagyunk. Azt írja a Nagy Küzdelem című könyvben a szerző, nekünk naponta kéne fél órát csak a kereszt témájával foglalkoznunk. Naponta fél órát. Többen vagyunk annak, akik naponta nem foglalkozunk fél órát semmivel sem, az írással. Nem hogy Krisztussal a kereszten. Ha mi nem szemléljük a részkígyót, ha nem foglalkozunk naponta vele, nem fogunk meggyógyulni. Nem visszük a többieket, hogy meggyógyuljon. És még egy lelki tanúság. Nagy dolgot kellett tennie a halál torkában fekvő, haldokló embereknek? Nagy dolgot kell nekünk tennünk, akit a bűn halálos bére már megérintett, és mi is haldoklunk? Nagy dolgot kell tennünk?
Egy dolgot kell tenniük, elhatározni, hogy oda fordítják a fejüket. Ez volt a nagy dolog, amit az Isten kért, és az összes többit ő teszi. Az összes többit ő teszi. Úgyhogy zárásképpen szeretném mondani, hogy nem szabad elkeserednünk. A jó Isten annyira szépen megszerkesztette ezt, hogy nekünk nagyon-nagyon kicsi teendőnk van. És az egész Bibliában ez volt. Toljátok arrébb a követ, amely a hatalmas sziklát, ami elzárja a sírnak a száját, én majd feltámasztom a halottat. Utána vegyétek le róla ezeket a megkötözött célket. Csupa egyszerű feladat. Az övé a nagy. A halottat élővé tenni. Itt is fordítsd a fejed felém, tudakozzál rólam, olvas rólam, gondolkozz rólam, és a többit én elintézem. Ilyen szerető a mi Istenünk. Hogy lehetett sátán annyira gonosz, hogy megfordította? Hogy úgy gondolkozunk ma, hogy micsoda nehéz kereszténynek lenni, lehetetlen. Lehetetlen eljutni a tökéletességre. És akkor azt mondja Isten, én tökéletességre viszlek téged, csak egyet kérek, fordítsd a fejedet felém. A nyak nem olyan nagy dolog. Csak fordítsd felém, és foglalkozz velem, és az összes többit megteszem. Mindent elintéztem. A vacsora készen van. A lakhelyek készen vannak, csak téged várunk, csak nézz felém. Ilyen egyszerű az evangélium. Ilyen egyszerű az örömhír. Kifejezhetjük bonyolultabban is. Amikor még ellenségei voltunk, akkor ő már meghalt értünk, és békességet kötött velünk, és ránk bízta, hogy a többi emberek mondjuk el, hogy már béke van. Már nem haragszik ránk. Már semmi nem ítél el bennünket, csak nézz a keresztre. És ott a pusztában csak arról volt szó, hogy ne haljanak meg az első halállal. Hogy ne haljanak meg most, ne aludjanak a föld porába. Úgyis majd később fel kell támadniuk, kinek erre, kinek arra. De nekünk, akik megértettünk, hogy ez a részkígyó Krisztus jelképezte, nekünk olyan hatalmas a felelősségünk, a munkánk, és olyan magasztos, hogy ott nem az első halálról van szó, hanem aki odafordítja a fejét Krisztusra, vagy odafordítja a másik fejét Krisztusra, az az örök életre ment meg embereket. Gondoljátok el, micsoda megtiszteltetés. És ott igaz, hogy annak a részkígyónak, akire ők tekintettek, semmilyen ereje nem volt. Semmilyen hatalma nem volt. Semmi nem volt abban a fában és abban a részben, ami rajtuk tudott volna segíteni. Egyedül mi segített rajtuk? A hit. A hit pedig abban, igen, a hit pedig abban nyilvánult meg, hogy ők hajlandók voltak ennyit csinálni, hogy oda néztek a keresztre. Gondold el, milyen egyszerű a hit. Ilyen egyszerű. Csak fordítsd oda a fejedet. És mi van most? Arra, akire mi fordítjuk ma a fejünket, amikor azt kérjük emberektől, hogy fordítsd oda a fejedet, az nem élettelen fa meg réz, az maga az élet. Akinek önmagában élete van, aki arra néz rá, a valódira, nem a szimbólumra, az abban a pillanatban életet nyer. Értitek ezt? Hát persze, hogy értitek. Mit lehetne tenni, hogy a fejünkről a sötétség elhúzódna? Mit lehetne tenni, hogy megértsük ezt a gyermeki egyszerűséget? Hogy egyedül csak Krisztussal foglalkozzunk. Hogy ő betöltsön bennünket örömmel. És mindent rábízzunk. És csodálkozva nézzük azt, amit Péter is nézett, hogy mi csak alattam a víz, és nem süllyedek és járok. Ő csak Krisztus nézte, mint ahogy nekünk is csak Krisztus kell nézni, és mi csak, hát látom, hogy a bűneim egyre tisztábbak előttem. Látom, hogy utálom ezt, nem akarok így élni tovább. Látom azt, hogy még közelebb akarok kerülni a megváltóhoz. Hát ez nem lehet igaz. Hát én nem az vagyok, aki voltam egy évvel ezelőtt, vagy két évvel ezelőtt, hiszen vízen járok, és csak Jézus kell nézni. Óriási örömhír. Nektek akarom adni az én békességemet, az én biztonságomat. Értitek már? Egyedül csak ez ment meg valamennyiünket. Semmi más. Semmi más. És amikor Krisztusnak a csodálatos jelleme, Krisztusnak a szépsége rabulejt téged, akkor már te keresni fogod azt, hogy mikor tudok leülni, olvasni újra a Bibliát, mert csak a Biblia érdekel. Mikor tudom újra kezembe venni Jézusról szóló könyveket, mert ez tölti be örömmel a lelkemet.
Mit érdekel engem a televízió? Hát nevetsége, mert összehasonlítanak a kettőt. Az egyik üres és fáradtságos és időpazarló, a másik pedig felemelő és gyógyító, és arra vágyok mindig. Fordítsuk fejünket Krisztushoz. Róla elmélkedjünk, és bízzuk rá a mi megváltásunkat teljes egészében. Ne azzal foglalkozunk, amivel a haldoklók és a végakik meghaltak, hogy a sebeiket nézték, a marást nézték, hogy bennem dolgozik, a bűn és végem van, hanem el akarja a tekintetünket vezetni saját magunkról, saját alapotunkról a gyönyörű Jézusra. Erről szól a kereszténység. Bárcsak ez az üzenet mindannyiunk szívét átalakítaná, bárcsak mi is tudnánk embereket az életünkön keresztül, a kisugárzásunkkal megmenteni, és bárcsak az egész gyülekezet számára Krisztus lenne a legfontosabb. Amen. Mennyei jó atyánk, szerető Istenünk, Jézus Krisztus nevében köszönjük néked, hogy minden állapotunkban, minden esendőségünkben hívsz magadhoz bennünket. Szívünkhöz akarsz szólni, hogy te mindent elrendeztél, és a mennyei hajlékok várnak ránk. Csak azt kéred tőlünk, hogy ismerjünk meg téged, hogy nézzünk rád. Segíts nekünk, mennyei jó atyánk, hogy ne a magunk elesettségével legyen telve a mi gondolkodásvilágunk. Ne a magunk gyengeségeit, bűneit szemléljük, hanem te hozzád menjünk. Erősíts bennünk ezt a meggyőződést, hogy személyes megváltónk vagy, aki lefizetted értünk egyen-egyenként az árat. Bocsáss meg nekünk, hogy oly sokszor hitetlenkedünk. Bocsáss meg nekünk, hogy oly sokszor a próbákat nem annak látjuk, hogy te küzdesz értünk, és ki akarsz emelni bennünket a magunk börtönéből, és magadra akarod terelni a figyelmünket. Segíts nekünk, hogy egyedül téged keressünk. Segíts nekünk, hogy szent elhatározás szülessen a szívünkben, hogy mi akarjunk téged szemlélni, hogy mi akarjunk rólad tudakozni, hogy mi akarjunk te rólad gondolkozni, hogy mi akarjunk te hozzád imádkozni, hogy mi akarjunk rólad olvasni, és akarjunk egy képet kialakítani magunkban te rólad, mert ez a mi feladatunk, és a többit azt bízzuk rád, és add nekünk, hogy az a csodálatos, az a nagy csoda végbe menjen bennünk, hogy látjuk azt, hogy te átalakítasz bennünket, hogy mi növekedhetünk, és téged dicsérhessünk ezért, mert egyedül te vagy ezért a felelős, és te vagy az, akinek mindezt köszönhetjük. Köszönjük, mennyei atyánk, hogy te ilyen szerető Istenünk vagy, és köszönjük, hogy te bevégzed rajtunk azt, amit elkezdtél, hogyha mi hülyen csak te rád tekintünk Jézusunkért. Amen.

Mindenkit szeretettel köszöntök a Jézus beszélgetései című sorozatunk harmadik előadásán, melynek témája Jézus beszélgetése Péter apostollal, és ismét szeretettel köszöntöm körünkben Nyári István előadó művészt. Kedves hallgatók, eddig a Nikodémussal való beszélgetésről szóltam, majd két héttel ezelőtt a Fülöp és Tamás apostolokkal folytatott jézusi beszélgetésekről. A mai témánk nagyon nagy lenne, ha minden beszélgetést végig akarnánk tekinteni, amit Jézus Péter apostollal folytatott. De hát ez lehetetlenség. Péter apostol a 12 tanítvány közül az egyik legtöbbet szereplő tanítvány, sőt a legeslegtöbbet szereplő tanítvány az újszövetségi szentírásban. Ott volt a három legszeretettebb tanítvány között is, János, Jakab mellett ott van Péter, akit Jézus felvisz a megdicsőülés hegyére, akit kiválaszt, hogy vele menjen az olajfák hegyén, a Getsemáné kertben, közvetlen közelében imádkozni. Ez az a három tanítvány, aki külön kérdést is föltesz Jézushoz, és erre mondja el Jézus a nagy apokaliptikus beszédét Máté evangélium 24. fejezetében. Péter apostolnak olvashatjuk az elhívását. Tudhatjuk jól azt, hogy Kapernaumban volt a háza. Ismerjük azt, hogy Jézus hogyan vett szállást több alkalommal ebben a házban. Tudjuk azt is, hogy anyósa is volt, tehát hogy házas ember volt, a hideglelésből gyógyította meg egy ízben Jézus az anyósát. Tudjuk jól azt, hogy nem sokkal Jézus halála előtt Péter felteszítte a délvidéken a kérdést, hogy Uram, mi mindent elhagytunk, mindent érted otthagytunk, mi lesz hát minékünk. Tapasztaljuk azt, hogy Péter a kezdeti lelkesedés után visszavonul, ezt se felejtsük el Péter jellemrajzából, visszavonul az északi országrészbe halászni, mert hiszen ez volt az eredeti foglalkozása, de Jézus utána megy, és a többi tanítvány után is, és itt következik be az a híres jelenet, amelyet Lukács evangéliuma 5. fejezete jegyez le, hogy amikor éjszaka nem fogtak semmit a tanítványok, és reggel mossák a hálóikat, hogy elmennek aludni, akkor Jézus váratlan kéréssel fordul hozzájuk. Ez a váratlan kérés aztán, amelynek Péter engedelmeskedik, szinte visszahelyezi Pétert a tanítványok közé, újra követik Jézust, és Péter mondja azt a gyönyörű szép vallomást a nagy galileai válság után, János evangélium a 6. fejezetében olvashatjuk, amikor Jézus felteszi nekik a kérdést, hogy ti is el akartok-e menni, mert akkor nagyon sokan elhagyták Jézust. Akkor Péter mondja ezt a gyönyörű vallomást, hogy Uram, kihez mehetnénk? Örök életnek beszéde van te nálad. Aztán, amikor Jézus még éjszakabbra Cezárea Filippinél jár, és feltesz egy újabb kérdést, hogy engemet embernek fiát kinek mondanak az emberek, akkor a tanítványok mondogatják, hogy némelye Keresztelő Jánosnak, mások Illésnek, megint mások Jeremiásnak mondanak téged, akkor ismét arra a kérdésre, hogy és ti kinek mondotok engem, Péter apostol lép elő. És Péter apostol mondja itt át Cezáre a Filippiben ezt a gyönyörű vallomást, hogy Uram, mi tudjuk, hogy te vagy a Messiás, az élő Isten fia. Tehát Péter apostolról nagyon sokat olvashatunk a négy evangéliumban, szinte mindent tudhatunk róla, összevéve az összes tanítványról nem olvasunk annyit, mint Péter apostolról. Ez nagyon sokakat a csalatásba is vitt, mondván, hogy Péter apostol egy rendkívüli jó személyiség lehetett. Nem, Péter apostol egy rendkívüli küzdelmet folytató személyiség volt, önmagával való küzdelmet folytató személyiség volt. Nem azért szól róla a Biblia sokszor, mert Péter volt a legderekabb a tanítványok között, hanem azért, mert Péter állt a legközelebb ahhoz, a tanítványhoz, aki végül is kiesett a tanítványok közül. Igen, a Júdás árulása és a Péter tagadása között nagy különbség nincsen. Hogy Júdás elárulta a mesterét, emellé tegyük oda, hogy Péter semmivel sem visszataszítóbb módon megtagadta a mesterét. És mint ahogy az emberi történelemben szokás, általában a rossz dolgok fennmaradnak, ugye elmondhatjuk itt is a híres Shakespeare-i mondást, hogy a jó az sírba száll az emberekkel, a rossz az pedig tovább él. Arany János is azt mondja az Évnapra című versében, hogy mint tanítvány mesterét nehéz időkben megtagad. Szóval ez a Péter tagadása, ez szinte Pétert túlnőve, túlszárnyalva megmarasztotta őt az időben. Egy tanítvány, aki ilyen rútul és ilyen gyalázatosan megtagadta a mesterét. Csakhogy. Júdásért is küzdött Jézus, és Júdásnál nem ért célt. Péterért is küzdött Jézus, és Péternél célt ért.
Mi a különbség akkor Júdás és Péter között, ha az árulás és a tagadás között nincs nagy különbség? Hogy az egyik tanítvány elveszett lett, Júdás felakasztotta magát, Péter viszont megmentett tanítvány lett, noha a bűne semmivel sem volt kisebb, mint Júdásé. Ne tessenek elfelejteni, Máté evangélium a 26. fejezete jegyzi le, hogy Péter átkozódva és esküdözve tagadta meg Jézust. Nem akárhogyan, átkozódva és esküdözve. Azt mondta, hogy ő nem ismeri ezt az embert. Az a Péter, aki azt mondta egyszer Jézusról, hogy Uram, kihez mehetnénk, örök élet beszéde van te nálad. Te vagy a Messiás, az élő Isten fia, és pár hónappal később most már csak ember, akire azt mondja, hogy soha nem ismertem ezt az embert, és átkozódik, esküdözik, és háromszor megtagadja a mesterét. Itt a nagy kérdés, hogy Péterből hogyan lett megmentett tanítvány. Még egyszer hadd mondjam, Júdás árulása és Péter tagadása között a külsőségeket tekintve semmi különbség nincs, mind a kettő gyalázatos volt. Júdás azonban elveszett, noha Jézus küzdött érte, Péter megmenekült, Jézus ugyanolyan küzdelme folytán, minek köszönheti Péter azt, hogy ő megmenekült? Egy olyan beszélgetést kell találnunk a sok-sok Péterrel folytatott beszélgetés közül, amely a legjobban megvilágítja az egész péteri életutat. Nem választhatjuk a János első fejezetét, a Péter elhívását, az is egy fontos beszélgetés volt Jézusnak Péterrel, de az csak egy bizonyos részét világítja meg az életútnak. Nem választhatjuk az előbb idézett János 6-ot sem, itt az északi ország részben, mert az sem annyira átfogó jellegű beszélgetés. A Máté 16, amelyről én egy külön kis füzetet írtam, már több évvel ezelőtt megjelent ez az ominózus nagy kérdés, hogy ki a kőszikla, ezt most is ajánlom mindenkinek a figyelmébe. Ezt sem választhatjuk, mert ez is egy más vonalra viszi a dolgot. Egyetlen egy beszélgetést szeretnék most önökkel megismertetni. Ezt a beszélgetést három evangélista jegyezte fel. Leginkább Lukács evangélium a 22. fejezetét fogjuk alapigeként majd kezelni, de Máté 26. Márk 14. fejezetét is két ízben segítségül fogjuk hívni. Tehát három evangéliumból állítjuk össze ezt a beszélgetést, mert a tanítványok közül aki amire emlékezett, és akinek a lélek megvilágította, az jegyezte le. Máté ugye szem és fültanú volt, Márk és Lukács később jegyezték le ezt a beszélgetést. Mikor is volt ez a talán legdöntőbb beszélgetése Jézusnak Péterrel? Az utolsó vacsora után, amikor kivonultak Jeruzsálemből Jézus és a tanítványai, elérkeztek az olajfák hegyére, de még nem érték el a Getsemáné majort, tehát az olajfák hegyének az alján folyt ez a beszélgetés. Jézus az utolsó vacsora után énekszóval vonult ki az olajfák hegyére, de az olajfák hegyénél megállt Jézus. És mielőtt elkezdte volna az imádságát, azt a hihetetlen küzdő imát, amikor ő vérrel verítékezett, akkor maga köré gyűjtötte még a tanítványait, és ekkor fordult Péterhez, elsősorban Péterhez. Nagyon érdekes azonban, hogy Péter válaszai, a Péterrel folytatott beszélgetés az egész tanítványi csapatot áthatotta, tehát ők is megnyilatkoztak. Olvasnám már is ezt a beszélgetést Lukács evangélium a 22. fejezetének a 31. versétől. Jézus tehát kint van az olajfák hegyének a bejáratánál, és ekkor Péterhez fordul. Lukács 22.31. verse szerint. Mondta pedig az Úr, Simon, Simon, íme a sátán kikért titeket, hogy megrostáljon, mint a búzát, de én imádkoztam érted, hogy el ne fogyatkozzék a te hited. Te azért idővel megtérvén a te atyád fiait erősítsed. Kedves hallgatók, biztos, hogy ez a Bibliának is egy félelmetesen nagy beszélgetése. Hát maga ez az első mondat. Sátán kikért titeket, mint a rostálni való búzát. Olyan félelmetesen hangzik. Egy ószövetségi jövendőlést idéz vissza Jézus, amely Ámos próféta könyve 9. fejezetében található. Ámos 9. fejezetében van szó arról, hogy az emberi történelemben minden ember kivétel nélkül rostára kerül. Minden ember számára Isten megengedi azt a megpróbáltatást, amit sátán gondol el minden emberrel, tudnék sátán mindenkit kikér, kivétel nélkül, hogy bizonyítsa, hogy ez az ember, ez nem Isten mellett van, hanem ő mellette van.
És Isten kinek-kinek az életében, mindenkinek az életében megenged megpróbáltatásokat, mégpedig jókora megpróbáltatásokat, soha nem anélkül, hogy fel ne készíteni az embert, hogy fel ne vértezni az embert, de sokszor az ember nem veszi igénybe ezt. És az ember belesétál ezekbe a kísértésekbe, belemegy ezekbe a kísértésekbe, és nagyon sokan kiesnek a rostán. Jézus azt mondta itt Péternek, hogy Péter, most te rád és a tanítványokra egy soha nem látott megpróbáltatás következik. Sátán kikért titeket, mint a rostálni való búzát. De Jézus még hozzátette, hogy én bár elszakadok majd tőletek, de én veled vagyok, én veletek vagyok. Én imádkozom érted, hogy el ne fogyatkozzék a te hited. Mit mondott Jézus másodszor Péternek? Azt mondta Jézus Péternek, hogy minden kikéretés, minden sátáni kísértés mire megy ki? Nem rögtön arra, hogy egy ember essen el, nem rögtön arra, hogy egy ember nyíltan szembeforduljon az Istennel, hanem az, hogy a hite megcsappanjon, a hite megfogyatkozzon. A Biblia szerint Istennek van hatalma megőrizni az embert bármilyen megpróbáltatásban az életben, de Isten csak egyféleképp tud megőrizni. Ezt egyébként Péter apostol fogja kimondani az első level első fejezetében, az 5. versben, amikor azt mondja később, hogy Isten hatalma őriz minket, hit által az üdvösségre. Tehát itt van egy nagy törvényszerűség. Istennek hatalma van minden embert megőrizni, de Isten nem az erejét veszi igénybe egy ember megőrzésén, nem a hatalmát, nem kényszereket alkalmaz, nem elrendezi a körülményeket, hanem Isten az emberen keresztül, az ember közreműködésén keresztül, vagyis a hit által tudja az embert megőrizni. Ahogy egy embernek növekszik a hite, iszonyú nehézségekbe kerülhet, Isten meg tudja őrizni. De ha egy embernek csappan a hite, ugye a múlt alkalommal éppen a hit kérdéseiről beszéltünk, akkor Isten hiába akarja őt megőrizni, hiába nyújtja le Isten a kezét, az ember nem nyújtja föl a maga kezét, hiszen ha nincs hit, akkor nem néz fölfelé az ember. Jézus ezt is hozzátette. Jézus nem csak a félelmetes dolgot mondta ki, hogy sátán kikért titeket, mint a rostálni való búzát, hanem azt mondta Jézus, hogy én imádkoztam érted, hogy el ne fogyatkozzék a hited, sőt, még egy harmadik dolgot is mondott Jézus, hogy te aztán idővel megtérvén a te atyád fiait erősítsed. Tehát, hogy úgy mondjam, Jézus beszélgetése, amit Péterrel folyt, rögtön az elején egy nagyon hangsúlyos, komoly beszélgetés, tulajdonképpen olyan-olyan fajsúlyú, mint a Nikodémussal való beszélgetés, amit 4 héttel ezelőtt láttunk. Nikodémusnak is rögtön azt mondta Jézus, hogy aki újonnan nem születik, nem láthatja az Isten országát. Itt is ebben a beszélgetésben Jézus tudta, hogy kevés ideje van hátra. Tudta, hogy rögtön jönnek majd a porosztók, Júdás kíséretében elfogják őt, és ezért Pétert a legfontosabb dolgokon keresztül próbálta felvértezni arra, ami aztán valóban be is következett. Kedves hallgatók, mit válaszolt Péter erre? Erre a végtelenül gyengéd, de végtelenül komoly és elszánt Jézusi kifejezésre és küzdelemre Péter mit válaszolt? Így mondja Lukács a következő 33. versben, ő, mármint Péter pedig mondta néki, Uram, te veled kész vagyok, mind tömlöcre, mind halálra menni. Mi volt ebben a válaszban? Az volt ebben a válaszban, hogy Péter egy szót nem hiszel abból, amit Jézus most mondott neki. Jézus teljes komolysággal, ennél komolyabban nem lehetett volna mondani Péternek, hogy sátán kikértiteket, de én imádkozom érted. Hát olyan súlyos szavak hangzottak el. Péter azonban rögtön hallatlanra veszi. Uram, te veled kész vagyok, mind tömlöcre, mind a halálra menni. Engem kikér a sátán megrostálni. Nekem fogyatkozni fog a hitem, dehogy is. Én teljes erőbedobás, én ugyanolyan lelkes tanítványod vagyok, mint 3,5 év alatt voltam. Én kész vagyok veled mind a tömlöcre, mind a halálra menni. Kedves hallgatók, Péter visszautasította azt, amit Jézus mondott. Önmagában ez a kis jelenet is elég lenne ahhoz, hogy az emberi szabadságot komolyan vegyük. Istennel szemben az ember azt tesz, amit akar. Isten a világegyetem teremtője és fenntartója. Ott állt az Isten fia Péter előtt, mondott Péternek valamit, Péter megcáfolta. Miért mondják azt, hogy nincs szabadsága az embernek? Az embernek óriási szabadsága van, még az Istent is szabad megcáfolnia. Péter rögtön meg is tette. Mit tette erre Jézus? Ez az, amihez most egy másik evangéliumot kell fellapoznunk, a Máté evangélium a 26. fejezetét, hogy Jézust megdöbbentette ez a gyors válasz, megdöbbentette azt, hogy Péter nem hisz neki, hogy Péter nagyon bízik magában, és ezért Jézus egy újabb kérlelő
szózatot mond Péterhez. A beszélgetés ugyanis így folytatódik, tehát Máté evangéliuma 26. fejezetében a 31. verstől. Akkor mondta nekik Jézus, mindnyájan ezen az éjszakán megbotránkoztok én bennem, mert megvan írva, megverem a pásztort, és elszélednek a nyájnak juhai. De föltámadásom után előttetek megyek majd Galileába. Péter pedig felelvén mondta néki, ha mindnyájan megbotránkoznak is te benned, én soha meg nem botránkozom. Jött a második kérlelés Jézus részéről. Nem hitt először Péter Jézusnak, Jézus tulajdon szavainak, Jézus most akkor elővesz egy ószövetségi proféciát. Visszaidézi Zakariás könyvét. Zakariás könyve 13. fejezetében olvashatjuk ezt a döbbenetes jövendőlést, hogy majd megverik a pásztort, és elszélednek a nyájnak juhai. Jézus ezt önmagára vonatkoztatta, azt mondta, hogy ezen az éjszakán meg fogtok botránkozni bennem, engem elfognak, ti pedig úgy szétszórótok, mint az oldott kéve egyik pillanatról a másikra mindenki. Jézus utalt egy jövendőlésre, hogy egy jövendőlés fog beteljesedni ezen az éjszakán. Jézus nagyon kíméletes volt, nem Péternek mondta ezt, már most az egész tanítványi közösségnek mondta. Természetesen Péter állt elől, a beszélgetés vezérfonalát ő tartotta a kezében, de Jézus mindenkinek mondta, tehát Péter nem gondolhatta azt, hogy Jézus őre haragszik, vagy Jézus ő iránta bizalmatlan. Ezt nem gondolhatta Péter, hiszen a második kijelentésében Jézus minden tanítványt megszólított. De tessenek megfigyelni, hogy ismét Péter felelt. És Péter felelete döbbenetes volt. Még egyszer hadd olvassam. Ha mindnyájan megbotránkoznak is te benned, én soha meg nem botránkozom. Mi volt Péter feleletében? Említettem önöknek, hogy a mi sorozatunkat azért kezdtük el, hogy rámutassunk arra, hogy egy beszélgetésen milyen sok múlik. És hogy a beszéd mennyire leleplezi az embert. Mit leplez le ez a mondat Péterből? Ez a Máté 26.33, ez Péterre nézve az egyik legfélelmetesebb mondat a Bibliában. Ha mindnyájan megbotránkoznak is, én soha meg nem botránkozom. Ez a mondat rávilágít arra, hogy mi történt Péter lelkében. Mi történt Péter lelkében? Péter megsértődött. Péter sértésnek vette Jézus kijelentését. Péter azt mondta, hogy mesterem, nem bízol bennem? Hogy mondhatsz ilyet, hogy én, aki magamról úgy gondolom, hogy kész vagyok veled a tömlöcre és halálra menni, te azt mondod rólam, hogy a sátán kikért engem, mint a rostánivaló búzát, meg te fogsz imádkozni, értem, hogy az én hitem el ne fogyatkozzék, hát én hittel követlek téged, és odaadó tanítványod vagyok. Péter magabízó volt, ez igaz. Ez az egész négy evangéliumból látjuk, hogy Péterben a legfélelmetesebb ellensége a túlzott magabiztossága volt, a magabízása volt. De most a magabízásába valami vegyült még. Ha mindannyian megbotránkoznak, én soha meg nem botránkozom. Péter összehasonlította magát a tanítványokkal, és azt mondta, hogy ők igen, ő rájuk igaz lehet, amit mondasz, mesterem, de én rám nem. Ez mutatja azt, hogy Péter megsértődött. Péter azt hiszi, hogy Jézus nem bízik benne. Azt hiszi, hogy azért figyelmezteti őt meg a tanítványokat, mert nem bízik benne. És Péter ekkor belül megsértődik, persze nagyon vigyázzunk arra, mert a felnőtt ember, ha megsértődik, az csak egy kis szóval mutatja ki, csak egy szóból lehet megragadni, ha mindnyájan megbotránkoznak, és én benne meg nem botránkozom, ez mutatja a sértődöttségét, hogy különösképpen kívülről, külső szemek számára a sértődöttség a felnőtt embernél ritkán tapasztalható. A gyerekek azok elárulják magukat, mert hogyha ha kicsit dulcásak, akkor már mindenki látja, de a felnőtt ember nagyon jól tudja palástolni a sértődöttségét. De a sértődöttség kicsapott ebben a két szóban, ha mindnyájan. Péter elkezdte hasonlítgatni magát a többiekkel, és azt mondta, én nem vagyok olyan, mint a többi tanítvány, hogy én jobb vagyok, én nem fogok megbotránkozni benned. És a másik szó, én soha meg nem botránkozom. Itt lehet látni, hogy a sértődés tulajdonképpen mire megy ki, hogy a magabízást még inkább elmélyítse. A sértődés az emberi életnek egyik legfélelmetesebb lelki ténye. Sok ember úgy gondolja, hogy a sértődés az egy jogos felháborodás. A Biblia rávilágít arra, hogy a sértődés az tulajdonképp mindig igazságtalan és jogtalan. A sértődés, mint lelki tény, mint lelki állapot nem kívánatos dolog. Ezt jegyezzük meg ebből a történetből is. Aki olyan könnyen megengedi magának a sértődést, azzal egy olyan ellenség költözik a lelkébe, ami később aztán ebből kiindulva még inkább a magabízást erősíti az emberben. Ha mindannyian, én soha,
ebben az egy mondatban nagyon, nagyon világosan tetten érhető az, hogy Péter hogyan is gondolkodott magáról, mennyire megerősödött az önbizalmában, és ezt a megerősödést a sértődékenysége táplálta. Kedves hallgatók, hadd tegyem fel itt a kérdést. Péter válaszolhatott volna másképp is Jézusnak a beszédére? Amikor Jézus először mondta neki, hogy Sátán kikért titeket, mondhatta volna másképp is a válaszát Péter mondhatta volna? Például válaszolhatott volna így Péter, hogy Mesterem, most hallom tőled először ezeket a félelmetes kijelentéseket. Ugyan már többször figyelmeztettél, már egyszer mondtad itt az északi országrészben, hogy távozz tőlem Sátán. Ezt éppen akkor mondta, amikor Péter vissza akarta tartani Jézust a kereszthaláltól, és akkor Jézus nagyon súlyos kifejezéssel azt mondta, hogy távozz tőlem Sátán, mert nem gondolsz az Isten dolgaival, hanem az emberek dolgaival. De Mesterem, te most miért mondod ezt nekem, hogy Sátán kikért engemet? Megrostálás előtt vagyok? Hogy gondolod ezt? Mondjál erről többet. Igen, válaszolhatta volna ezt Péter. A második Jézusi kijelentése, hogy megverik a pár... Válaszolhatott volna erre is másképp Péter? Azt hiszem, igen. Mondhatta volna Péter, hogy Krisztusom, én megdöbbenek, amit mondasz. Én nem feltételezem ezt magamról. De mivel te mondod, szóba kell, hogy álljak ezzel. Hadd tegyem hozzá még azt, hogy ebben a bizonyos Lukács 5. fejezetében megörökített galileai beszélgetésben, Lukács 5. első verstől a 11. terjed, Péter egy csodálatos bizonyságát tette annak, hogy igenis legyőzhető a magabízás. Igenis nem kell megsértődni. Amikor Jézus azt mondta Péternek és a tanítvány társainak, reggel jöttek ki, és nem fogtak semmit éjszaka, és Jézus azt kérte tőlük, hogy evezzenek most be a tenger vízére, hogy onnan tudja tanítani a nagy sokaságot, közben nagyon sok ember gyűlt itt össze, és Péter erre hajlandó volt. Péter ott a csónakba leülve hallgatta Jézus tanításait, de aztán Pétertől Jézus még nagyobb dolgot kért, akkor azt mondta Péternek, evezzél be mélyre a vízre, és vessétek ki a hálóitokat. Emberi számítás szerint ennek a háló kivetésnek semmi értelme nem volt. Hát egész éjszaka fáradoztak Péterék, és nem fogtak semmit. Nappal nem lehetett nagy halfogásra számítani. De Péter akkor az életének a legcsodálatosabb mondatát mondta ki. Ez hogy is hangzik? Ez így hangzik, ezt mondta Péter Jézusnak. Mesterem, mi egész éjszaka fáradoztunk. Mégse fogtunk semmit, de a te parancsolatodra kivetem a hálót. Miért mondom, hogy ez az egyik legszebb mondata volt Péternek az életében? Mert ez a hit. Ez a hit. Hogy mi a hit, ezen az egy mondaton lehet érzékeltetni. Mi egész éjszaka fáradoztunk, mégse fogtunk semmit, de mivel te mondod, kivetem a hálót. Én nem magamnak hiszek. Én halászember vagyok, tudom, hogy kell halat fogni. Most csődöt mondott a tudományom. És nem is gondolok arra, hogy napközben lehetne halat fogni, de mivel te mondod, kivetem a hálót. Péterben csodálatosan megnyilatkozott ez már az életében, tehát joggal lehet várni, hogy itt az olajfák hegyének a lejtőjén Péter valami ilyesmit mondhatott volna Jézusnak, hogy én nagyon bíztam magamban. Én azt hiszem, hogy én vagyok a legjobb tanítványod. Én kész vagyok veled a tömlöcre és a halálra menni, így gondolom legalábbis magamról, de mivel ennek az ellenkezőjét mondod, ezért én most gondolkodóba esem. Ezért én most elkezdem vizsgálni magamat. Hogy van ez? Ennyire más az ember, mint amit magáról gondol? Hadd tegyem fel önöknek a kérdést, hogy minden embernek nincs erről tapasztalata sokszor az életében? Hogy magunkról azért magasabb fogalmaink vannak. És amikor az életben meghazudtoljuk a magunkról alkotott képet, és elszégyelhetjük magunkat, hogy nem úgy viselkedtünk, hogy a magunk fogalmai szerint mi tartottuk magunkat, hogy nagyon sok ilyen eset.

miért cáfolta? Mert megsértődött. Péterben a sértettség kezd most uralkodóvá válni, és ezért Jézus újra küzd érte. Jézus nem hagyja annyiban. Tehát Jézus első mondatai ezek voltak, a második mondatai ezek voltak, és most Jézus a harmadik mondatával, amelyet most már szinte minden evangélista lejegyez, a következőt mondja. Máté 26. fejezet 34. versében olvasom. Mondta neki Jézus, bizony mondom néked, ezen az éjszakán, mielőtt megszólal a kakas, háromszor megtagadsz engem. Tessenek csak figyelni, milyen beszélgetés volt, miért rendkívüli beszélgetés, miért lehet ezt kiválasztani az egész Péter életének megmutatására? Jézus először figyelmezteti Pétert, nem hisz neki Péter. Utána visszautal egy jövendőlésre, Zakariás próféta proféciájára, annak se hisz Péter. Most Jézus maga mond proféciát. Most Jézus maga megmondja előre, hogy Péter, ha ezen az úton jársz, akkor még ezen az éjszakán, mielőtt a kakas szól, te háromszor megtagadsz engem. És megint csak egy kicsit gondolkozzunk el. Ha Péter magánál lett volna, miért mondok ilyen súlyos kifejezést, hogy Péter magánál lett volna? Mert a sértődött ember nincs magánál. Ha Péter magánál lett volna, akkor ha valamire erre már csak el kellett volna gondolkoznia, hogy azt mondja nekem az én mesterem, hogy én őt megtagadom, és ennyire pontosan elmondja, hogy mielőtt a kakasz szól, háromszor én őt megtagadom. Hogy lehet ez? De Péter, mintha nem is hallaná ezt. Mintha ez álom lenne. Mintha nem is neki szólna a dolog. Mert rögtön így válaszol rá. Ugye, Máté evangélium a 26. fejezetében a 35. vers. Mondta neki Péter, ha meg kell is veled halnom, meg nem tagadlak téged. Hasonlóképpen szóltak a többi tanítványok is. Péter egyre inkább megerősödik a maga bízásában. Péter most már azt mondja, hogy Jézus, tévedsz. Te tévedsz. Mintha ezt mondaná, nem tudod, miről beszélsz. Nekem ilyesmit mondani, hogy én téged megtagadlak, mielőtt a kakaszol, háromszor én, hát újra megerősítem, hogy én veled kész vagyok meghalni, bizonyosan tévedsz. Honnan volt meg Péterben ez a feneketlen magabízás? Ez a feneketlen önteltség, hogy Jézust, hogy mai szóval mondom, csípőből cáfolja már harmadszor is. Innen volt meg. A sértődött ember nem ura önmagának. Ha valaki hagyja a sértődöttségét növekedni az életében, nem tud már magával mit kezdeni, mert mindig magára gondol. A sértődött embernek megszűnik már az arányérzéke, megszűnik már a valóságérzéke. Mindig csak magára gondol, mindig önmagát akarja igazolni, mindig önmagáról akarja kiállítani a bizonyítványt, hogy tényleg így lehet mutatni, a sértődött ember útja az ilyen. Jézus szól még Péternek, Péter hallja, de visszautasítja. Megint szól Jézus, megint visszautasítja. Megint szól Jézus, és most már Péter egyenesen cáfolja Jézust, egyenesen azt mondja, hogy Jézus, hogyan is mondhatsz ilyet? Már itt vagyunk. És kedves hallgatók, itt jön Jézusnak egy negyedik mondása. Ez az, amit csak Lukács evangélista jegyzett le, ezért visszalapozok Lukács evangélium a 22. fejezetéhez. Jézus még negyedszer is próbát tesz. Tehát figyeljük meg Jézus küzdelmét, Jézus nem hagyja annyiban. Jézus tudja jól, hogy Péter, ha belemegy ebbe a megkísértésbe, és elbukik, akkor egy borzalmas vargabetű kezdődik az életében. Jézus próbálta megmenteni Pétert ettől a vargabetűtől. Ezt mondja Jézus. Lukács 22. fejezet 35. versétől. És mondta nekik, mikor elküldtelek benneteket erszény, táska és saru nélkül, volt-e valamiben fogyatkozásotok? Ők pedig mondták, semmiben sem. Mondta azért nékik, de most akinek erszénye van, elővegye, hasonlóképpen a táskát, és akinek nincs, adja el felső ruháját, és vegyen szabját. Mert mondom néktek, hogy még ennek az írásnak be kell teljesülni rajtam, hogy és a gonoszok közé számláltatott. Mert amik reám vonatkoznak is, elvégeztetnek. Azok pedig mondták, uram, van itt két szabja. Ő pedig mondta, elég. Kedves hallgatók, Jézus még negyedszer is próbát tesz, de többet már nem tud próbát tenni. Ötödik mondatot már nem olvasok. Miért? Jézus azt mondja, hogy elég. Nem tudok már küzdeni, érted, Péter? Nem tudok már küzdeni, értetek, tanítványaim? Semmiben nem hisztek nekem.
Mit tudjak mondani nektek?

Jézus azt mondta, hogy egyszer elküldtelek titeket, ugye az egész országban Jézus elküldte a tanítványait, Máté 10 és Lukás 10. fejezete mondja ezt el, és Jézus mondta a tanítványnak, hogy a legegyszerűbben menjenek, ne vigyenek két váltás sarut, ne vigyenek erszényt magukkal, pénzzel, ne törődjenek, táskát se akasszanak ugye a vállukra, hogy oda az emberek betegyenek bizonyos ajándékokat, nem, csak menjetek gyalogszerrel, egyszerűen az Isten és az isteni Szentlélek veletek lesz. Volt valamiben akkor fogyatkozásatok? Nem, mondják a tanítványok. De azt mondja Jézus, aki most engem követni akar, az mindent adjon el. Az mindenről mondjon le, nem testi, nem materiális értelemben mondja Jézus, hanem azt, hogy magatokról, az önbizalomról, a magatoknak való tetszelgésről mondjatok le, egy valamire figyeljetek, hogyan is mondta a próféta, és most Jézus újra egy jövendőlést idéz, de a Zakariásnál híresebb jövendőlést. Talán önök is ismerik Ézsaiás könyve 53. fejezetét, amelynek a végén az Ézsaiás könyve 53. fejezetnek a legvégső, egyik legdrámaibb kijelentése ez a 12. versben, a gonoszok közé fogják a messiás számolni. Gonoszok közé, latrok között fogják felfeszíteni Jézust. Rabszolgaként fogják kioltani az életét, a gonoszok közé fogják számlálni. És Jézus azt mondta, hogy ez még be kell, hogy teljesedjen, de aki ezt meg akarja érteni, vegyen szabját, vegyen kardot. Így se szó szerint értette Jézus, a Bibliában a szabja vagy a kard mindig az írásnak és a prófétai beszédnek a jelképe. Azonosítja ezt a Zsidókhoz írt levél 4. fejezet 12. verse, Efézusi levél 6. fejezet 17. verse, Máté evangélium a 10. fejezet 34. verse, ezeket itt mind leírtam a sorozatunkban, az egyes beszélgetésekhez összeállítottam egy kis négy nagy oldalas tanulmányt, aki szeretné beszerezni, itt van ezen az asztalon. Tehát minden beszélgetést szeretnék le is jegyezni, részleteiben is megmutatni, talán bizonyos értelemben részletesebben, mint itt el tudom mondani önöknek, hogy hazavíve utána tudjanak nézni ezeknek az összefüggéseknek, meg hallatlanul nagy összefüggések ezek. Jézus azt mondta tehát Péternek, hogy most, aki követni akar engem, ha hisz a Bibliában, tud követni, ha hisz a prófétai szóban, tud követni, ha azt nem veszi, komolyan el fog esni. Ennyire egyszerű. Ez a kard. Erre a tanítványok teljesen félreérték. Előhoznak két kardot. Ott itt van két kard, itt van mester, két kard. Jézus azt mondja, hogy elég. Miért mondja ezt Jézus, hogy elég? Az az ember, aki magabízó, egyre inkább leszűkíti a kört. Aki megsértődik, még inkább leszűkíti a kört. És akihez még így is szól az Isten, mert az Isten szól a magabízókhoz is, meg a sértettekhez is, de azok az emberek nem tudják már befogadni az Isten beszédét. Az az ember, aki a lelkében megenged magának olyan keserűséget, mert a lelkünkben sok bánat lehet, meg sok szomorúság, de a szomorúság, bánat, keserűség és sértettség között azért vannak fokozatbeli különbségek. Szomorúságot nem tudjuk kikerülni az életben. És a Biblia is mondja, hogy van is bennünk szomorúság, meg legyen is bennünk szomorúság, mármint így mondja Pál apostol, Isten szerinti szomorúság. Például a bűneink fölötti szomorúság, az csak legyen meg bennünk. A szomorúságot nem tudjuk kikerülni az életben. Keserűséget sem. De van egy érzékeny határvonal, hogy a szomorúság, a keserűség, ha sértődésbe vált át, ott biztos, hogy a nagy én vitézkedik. Ott biztos, hogy az emberi önzés, az emberi természet veszi kezébe a pálcát. A sértettséget ezért ne engedjük meg magunknak. Aki megsértett ember, az már félreért mindenkit. Biztos voltak így az életben, hogy beszélnek egy emberrel, látják, hogy küszködik magával, aztán, hogy sértődik, jobb nem mondani neki többet. Félreért mindent. Nem azt akarja meghallani, amit akarunk neki mondani az ő javára. Azt hiszi, hogy mi nem szeretjük őt, mondjuk. Vagy azt hiszi, hogy mi górcsővel, nagyítóval nézzük a hibáit. Dehogy is. De hogyha ezt észrevesszük egy embernél, akkor ott azt kell mondani, mint Jézus. Elég. Nem lehetett többet mondani. Annyira félreértették Jézust a tanítványai meg Péter, teljesen, most már nem egy nyelven beszélnek, előhoznak két szabját. Hát ugye az egyik szabja Péternél volt, azt a későbbiekben tudjuk, ugye, mert egy bizonyos Málkus nevű katonának a fülét ugyebár Péter vágta le. Ugye a másik szabja kinél volt, azt nem tudjuk, de az egyik szabja Péternél volt. Péter még később is, még forgatja is azt a szabját, amikor Jézus azt mondja, hogy hát tegyétek ezt le, nem erről beszéltem. Ő ott viseli a szabját, és nem akármilyen bajba sodorja Jézust és a tanítványokat. Tessenek csak meggondolni, hogyha mondjuk Jézus ott nem gyógyítja meg annak a bizonyos Málkusnak a fülét.
nem illeszti vissza a fülét, akkor kellett volna Jézust hat kihallgatáson kihallgatni? Kellett volna koncepciós pert rendezni, hogy a zsidók ezzel vádolják, Poncius Pilátus előtt azzal vádolják, de hogy kellett volna? Akkor azt kellett volna csak mondani, hogy kérem, a tanítványai kardot viselnek, zendülők, felbújtók, forradalmárok, kész, statáriális bíróság ítéljék el az egészet. Óriási bajba keveredett ezzel Péter, ezzel a karddal, amit ott rejtegetett a ruhája alatt. Óriási bajba keverte Jézust és az egész tanítását, hiszen Jézus az életben soha nem használt kardot meg erőszakot. Elmondtam többször Jézusról, hogy ő nem politikai megoldást jött hozni a földre. Ő erkölcsi megoldást jött hozni a földre. Azt a megoldást, amit Johann Sebastian Bach csodálatosan fejezett ki az egyik korál előjátékában, most egy pillanatra ezzel szakítjuk meg a gondolatmenetünket, és újabban a Bach korál előjátékoknak óriási reneszánszuk van, és kevés orgonán megszólaltatni őket, hát átírják kürtre, zenekarra, így fog felhangozni egy amerikai felvételről, de érzésem szerint csodálatos lesz ez a 4 perces zenemű. Johann Sebastian Bachnak egyik ismert korál előjátéka ez, Jézus bleibet meine Freude. Bár csak ez lett volna Péter szívében, hogy Jézus marad az ő életének az öröme. Bár csak Jézus maradt volna Péterhez közel, nem csak fizikailag 1-2 méter választott el őket, de lelkileg most már nem egy nyelven beszélnek. Péter elesését ez fogja magyarázni. De mielőtt erre rátérnénk, Johann Sebastian Bach, Jézus maradj az én örömem. Korál előjáték, a feldolgozást előadásában a Kolumbia szimfonikus zenekar adja elő Rozsnyai Zoltán vezetésével.

0: Kedves hallgatók, lépjünk tovább. A beszélgetés tehát befejeződött. Jézus és a tanítványok útja szétvált, Jézust elvitték, elítélték, Péter Jánossal együtt követi őt a főpap udvarába, tehát innen a kertből be Jeruzsálem belvárosába. De mielőtt mi is követnénk Pétert és a tagadásnak a szem- és fültanúi lennénk, szeretnék még egy másik kérdést is fölvetni ezelőtt. Péternek az elesését a magabízása és azon belül is a megsértettsége okozta. Még valamit hadd kérdezzek meg erről. Kinek lett volna oka megsértődni a beszélgetés után? Péter megsértődött, és ezért válaszolt így Jézusnak, és ezért félre is értette teljesen, és hozták a két szabját. Azt hiszem, Jézus sértődhetett volna meg. De hogy Jézus ki volt, és most ezután, és ezt jelzi itt a sárga nyíl, amit majd át kell tekintenünk, a bibliai részleteket, talán kellőképp nem annyira megfigyelt részleteket, hogy Jézus ki volt. Ez mutatja azt, hogy Jézus nem sértődött meg. Én ezzel nem azt mondom, hogy Jézus nem volt szomorú. Én ezt úgy tudom elképzelni, hogy Jézus leírhatatlanul szomorú volt. Jézusnak ez a beszélgetés, mint valami keserű emlék égett ott a lelkében. De Jézusban a szomorúságot és a keserűséget mindig mi nyomta el? Az emberekért érzett együttérzés és részvét. Mert Jézus látta előre, hogy Péter most már nem fog megállni. Jézus látta előre, hogy Péter meg fogja tagadni. Nagyon szeretném hangsúlyozni, hogy Péternek nem volt szükségszerűen megtagadni Jézust, legalább annyira nem, mint hogy Júdásnak se volt szükségszerű elárulni. Jézus nem azért küzdött Péterért, hogy elárulja őt, hanem azért küzdött, hogy visszatartsa az elárulástól. De Jézus látta, hogy az események nyíl egyenesen mennek a végkifejletig. Mert milyen a sértődött ember? Tényleg már se lát, se hall. Péter ugyan követi Jézust János apostollal együtt a városba, de mi a nagy különbség János követése és Péter követése között? Az, hogy János egészen Kajafás palotájának a tornácáig, az emeleti részéig elkíséri Jézust, mert János mindent akar hallani és látni. Péter miért nem ment föl, hogy meghallgassa, hogyan hallgatják ki a mesterét? Azért, mert Péter közömbösséget akart színlelni. Péter ott maradt az udvaron, innen is hallom, amit hallok, látok, amit látok. Én itt is jól vagyok, mintha nem is tartozna Jézushoz. Mintha nem is érdekelné már annyira. Előbb még mit mondott? Kész vele a tömlöcre és halára menni. Nem, az első emeletre nem volt kész elmenni. Miért? A sértettsége miatt. Ott maradt lenne az udvaron, gondolta, hogy sötét van, itt biztonság van, úgy se lát senki, de hát egy valamit nem tudott kiszámolni szegény Péter, amit nem tudott Napóleon se kiszámolni, pedig ugye nagy alakja a történelemnek, hogy milyen hideg lesz Oroszországban. Továbbá Hitler se tudott kiszámolni, hogy mekkora köd lesz Anglia fölött, Péter se tudta kiszámolni, hogy hideg lesz az éjszaka, és ott rőzséért szaladnak és tüzet fognak gyújtani, mert a katonák is fáznak, a szolgálók is fáznak. A tűz fellobbant, megvilágosított ott mindenki arcát. Hát mit csinálnak az emberek, ha sok idejük van? Évődnek egymással, nem? Ugratják egymást. Tessék megnézni a munkahelyeken is. Nincs munka, van tevékenység, egymás ugratása. De bárhol, ahol emberek találkoznak, van idő, egymást szekálják. Hát rögtön rá mentek Péterre, hiszen kirít a sorból, meg ott lehetett Málkusnak egyik másik ismerőse, rokona is már, akinek a fülét levágta, szóval volt itt elég ok, hogy Pétert meg lehetett szólítani. Először megtagadja, másodszor megtagadja, harmadszor, nem akarom felidézni, gyalázatos dolog volt. El lehet olvasni Máté evangélium a 26. fejezetét, az írja le a legmegrendítőbben, mert átkozódva és esküdözve szinte látjuk azt, hogy Péter tehetetlenül kapálódzik, mint akit hirtelenül ért valami. Miért ért hirtelenül? Hát egy sértett ember, aki magával törődik, az nem foglalkozik, nincs veszélyérzete. Csak azzal, hogy ő önmag előtt nagyon nagy, azzal foglalkozik. Péter, hogy úgy mondjam, észre se veszi, olyan gyorsan bekövetkezik a tagadása. És talán itt álljunk meg egy pillanatra, és újra erősítsük meg. Jézusban nem volt sértettség. Ha Jézusban sértettség lett volna, akkor Jézus ezután nem tette volna azt, amit tett. És ez a Bibliának egy kicsit homályba hagyott része. Ez az, amit nem nagyon ismernek az emberek. Mit tett Jézus akkor, amikor Péter háromszor megtagadta? De mielőtt erre rátérnénk, a magyar irodalomból egy vers szólal meg. A verset most nem előtte vezetem fel, és nem előtte elemzem, különösképp nem is akarom elemezni. A versnek vannak erényei, de még súlyosabb hiányai vannak. Mégis szólaljon meg egy vers, 20. századi magyar költőt is hallgassunk, főleg akkor, hogyha már erről verset írt Kakasszó címmel. A vers végén néhány megjegyzést fűznék majd a vershez, most azonban adjuk át magunkat a vers hallgatásának.
1: Vas István, Kakasszó. Kardját, mellyel a főpap szolgájának fülét levágta hetvenkedve, elhajította rég. Már csak ketten maradtak. János, meg ő maga. Körül fustélyos őrök, kihűlő éjszaka. A főpap kapujában megállt és remegett. Az udvaron a szolgák megraktak nagy tüzet. János, a könnyű János már bejutott előbb, s kiszólt az őrizőknek, hogy engedjék be őt. Egy szolgáló kaput nyit, s ránéz, amint belép, meglátja zavarát, s vidéki külsejét. Ez is a názáreti embere, mind ilyen. S ő szól, kiről beszélsz te, asszony? Nem ismerem. A tornácon, poroszlók és vallatók között meghallja ezt a mester, a megvert, leköpött. És gyulladt szemhéja mögött lobog a láz, még mennyi kín halál jön, még mennyi vallatás. A tűzhöz odakullog, kezét melengeti. Egy papi szolga látja, és odaszól neki. Azok közül való vagy, hiába tagadod. Mellére ütve mondja, ember, nem vagyok. És tudja fenn a mester, hogy elvégeztetett, s föléje hengerítik az irdatlan követ. És görgetheti félre, nem másul a jövő, lesz törvény, főpap, egyház, és kő, és újra kő. És megszólal egy másik. Beszédjén hallani, hogy ez is csak a féle vad galileai. Mit is beszélsz? Nem értem. Egyiptomi fenn az Isten egy fiával Názáretibe. Röhögnek a cselédek a rémült bugrison. A mester visszanézett, mert Róma, Babilon és Jeruzsálem egymár, halál, feltámadás. A szikla, az alapkő, csak te lehetsz, kefás. Te lészel itt a kőszál, te kötsz vagy oldozol. Mindig kilép az ember fia a kő alól. És pofoz a poroszló, röhög a konyhalány, s felhangzik a Kakasszó a főpap udvarán. És felszáll a Kakasszó, és feljebb száll a köd az olajfák hegyéről a Józsefát fölött. Istennek fia vagy hát? Te mondád. Hátra néz. A nap vérezve kelt föl, mint az elvégezés. És nevetnek a lányok, és fut a volt halász, fújtatja, rázza izmos mellét a zokogás, és tengerek jövendők hallják a jós panaszt, mielőtt a kakas szól, háromszor megtagad.
2: Thank you.
0: Milyen erényei vannak ennek a versnek? Hát például Vas István elolvasta a Bibliát méghozzá tisztességesen olyan szempontból, hogy például a vers elején mondja, hogy János viszi be Pétert a főpap udvarába. Igen, János ismerős volt a főpap udvarában, ő szólt az ajtón állóknak, hogy engedjék be ezt. Ez is egy evangéliumból derül ki, ez nagyon dicséretes, ha egy költő ír egy témáról, elolvassa előtte a Bibliát, tudnénk, nem minden költő olvasta el. A második dolog, hogy ahogy Vas István kifejezi, hogy mindig lesz hatalom, mindig lesz egyház, mindig lesz Kajafás, aki azt mondja, hogy jobb, hogyha egy meghal, mint hogy az egész nép ne bennünket követne. Nagyon jó ez is. De a versnek van egy roppant gyenge pontja, ami az egész verset végveszélybe sodorja. Ezt nem tudom, hogy első hallásra tetszettek-e hallani, hogy azt mondja Vas István, hogy azért lett Péter az egyház alapja, mert csak egy gyenge és ingatag embert lehetett megbízni azzal, hogy tudnék, ő majd megérti a többi gyenge és ingatag embert, és ezért lett az egyház alapja. Hát ezzel én nem foglalkozom, az egyház alapja nem Péter, az egyház alapja Krisztus. Krisztus világosan mondta, nem így mondta Péternek Jézus, hogy te Péter vagy, és én te rajtad építem fel az én egyházamat, hanem azt mondta Jézus Péternek, te Péter vagy, Petrosz, és én ezen a Petrán, akit te előbb megvallottál Messiásnak, hogy is magamon építem fel az egyházamat. Erről szól ez a kis könyvecske, én elmondtam erről a véleményemet, most nem szeretnék ebbe részletesebben belemenni. Egy költőnek azért javára vált volna az is, hogy ezt a kőszikla kérdést megnézze, utána járjon ennek a kőszikla kérdésnek. Ezt nem tette meg Vas István, ezért a vers egy óriásit esik, körülbelül ugye a háromnegyedénél, és ugye a nagy patetikus kizengés a háromszori tagadással sem feletteti azt, hogy végül is ő ebbe az irányba akarja beállítani a verset, hogy épp azért lett Péter az egyház alapja, hogy ő meg tudja érteni a többi gyalázatos, tagadó, áruló, stb. Embereket. Ezzel tulajdonképpen a költő menlevelet ad az egyházaknak és az egyházi vezetőknek a sok gyalázatossághoz. Ehhez viszont nem menlevél kell, ehhez más kell. Na, de hadd menjünk vissza az eredeti kerékvágásunkba. Amikor megtagadja Jézust Péter, akkor Lukács evangéliumának ugyanebben a fejezetében, a 22. fejezetben, a 61. és 62. versben ezt olvassuk. És hátrafordulván az Úr tekintett Péterre, és megemlékezett Péter az Úr szaváról, amint néki mondta, mielőtt a kakasz szól, háromszor megtagadsz engem. És kimenvén Péter keservesen sírt. Tetszenek emlékezni, ez is jelzést kapott a versben egy szempillantásnyi ideig, de én azt gondolom, hogy nagy verset inkább erről a pillantásról lehetne írni. Tudnilik, hogy Jézus mennyire nem sértődött meg a tanítványára, ő, aki megsértődhetett volna. Péter sértődött meg, ugye? Jézus nem. Csak zárójelben, az emberi életben is sokszor tapasztaljuk ezt. Aki megsértődhetnék, általában nem sértődik meg. Akinek meg semmi oka nem lenne a sértődésre, azok az emberek nagyon sokszor megsértődnek. Ugye? Fájdalmas dolog ez az emberi életben. Ez még csak tetézi azt a sok nyomorúságot, amit itt a Földön át kell élni az embernek. Figyeljük meg, hogy ennek az ős példája is az evangéliumokban van. Jézus megsértődhetett volna, de dehogy sértődött meg Jézus. Dehogy is önmagával foglalkozott Jézus. Jézus, akit már agyba főbe vernek, akit éjszakára most félretesznek, hogy majd a katonákot űzzék vele a csúfot, bekötik a szemét, leköbdösik, kiabálnak rá, verik, ütik, verik. Ez a Jézus, ahogy kivezeti Kajafás terméből, tehát első emeleti kihallgató terméből, ez a Jézus keresi Péter pillantását. Kedves hallgatók, miért mondom ezt, hogy a Biblia legszebb része ez? Mert hogy az Isten szeretet, és hogy az Istennek semmi nem kerüli el a figyelmét, és Isten nem önmagával foglalkozik. Istenről azt mondta már a 113. Zsoltár is, hogy kicsoda hasonló a mi Istenünkhöz, aki önmagát megalázva tekint szét a földön, és keresi azokat, akiken segíthet. Jézus is az Istent jött bemutatni, azért jött közénk Jézus, hogy bemutassa, hogy ki az Isten. Jézus bemutatta, hogy ki az Isten. Amikor talán a sebeivel, a gyalázattal kellett volna törődni, dehogy is azzal törődött Jézus. Amikor talán a szomorúságával, keserűségével kellett törődni, hogy még a tanítványa is hogy állnak hozzá, dehogy is azzal törődött Jézus. Hanem Jézus keresi Péter tekintetét, hát ott egy nagy tumultus volt azért. és Jézus keresi Péter tekintetét. Fölteszem önöknek a kérdést, hogyha a Bibliában nem lenne benne ez a két vers, vétkesnek tartanánk Jézust, hogy nem kereste Péter tekintetét? Azt hiszem, semmelyikünk nem mondaná, hogy mekkora mulasztás, hogy Jézus, aki alig él már, akit már halálra korbácsoltak és megszégyenítenek, nem keresi a tanítvány pillantását. De kedves hallgatók, Isten, amikor itt járt közöttünk, az utolsó lehelletéig az embert kereste. A szeretetnek nincs nagyobb foka ennél. Amikor valaki önmagával kellene, hogy törődjön, vagy legalábbis törődjön, hát örül, hogy él, és mégsem önmagával törődik, hanem keresi Péter pillantását. Aztán a második dolog, micsoda pillantás volt ez? Nem véletlenül nem színezi ki a Biblia, nem lehet ezt leírni. Én se tudom leírni, senki se tudja leírni, hogy ebben a pillantásban gyengédség volt, hogy ebben a pillantásban megértés volt, hogy ebben a pillantásban nem volt vád, károsztatás, ugye megmondtam, Péter? Nem volt ebben a pillantásban. Ebben a pillantásban vigasztalás volt, együttérzés volt. Mert azt mondja a következő vers, hogy akkor megemlékezett Péter, hogy Jézus mit mondott neki. Hát érdekes, amikor Jézus mondta neki, akkor a füléig eljutott fizikailag a hang, de a tudatáig nem jutott el. Hát most emlékezett meg. Miért most emlékezett meg? Kedves hallgatók, az Isten mindenkiért küzd az utolsó lehelletig. Nem annak az utolsó lehelletéig. Jézus a maga utolsó lehelletéig küzdött mindenkiért. Jézus nem fejezte be a küzdelmet itt, amikor azt mondta, hogy elég. Csak azt mondta, hogy most ezen a szinten itt most többet nem mondhatok. De ez nem annyit jelentett, hogy Jézus kivetette volna a szívéből Pétert, nem annyit jelentett, hogy Jézus neheztelt volna, pláne nem az, hogy megsértődött. Jézus kereste Péter szempillantását, és az a szempillantás az egy beszédes, az egy értékes, az egy leírhatatlanul csodálatos és gyengéd szempillantás volt. Péternek ez kellett ahhoz, hogy Péter szembeforduljon magával, hogy Péter lelkéből kiégettessék a sértődöttség. Hogy Péter lássa azt, hogy aki ennyire szeret engem, aki ennyire meg akar menteni engem, aki ennyire erkölcsi fegyverekkel küzd, ameddig csak él, ameddig lélegzet van benne, keservesen sírt. Igen, ez az igazi megbánás sírása volt. Jézus ezt Júdásnak is felajánlotta. Amikor Júdás jött vele szemben, azt mondta Jézus, barátom, barátom, miért jöttél? Júdás, csókkal? Csókkal árulod el? Jézus ugyanezt megtette Júdásért is. Csak itt van a nagy különbség a két személy között. Ki az, aki az Isten szeretetére válaszol? Mert az egész életünkben ez a döntő kérdés. Semmi más. Az Isten a maga szeretetét olyan döbbenetes módokon mutatja be. Itt az a kérdés, hogy van 100 000 millió bizonyság. Ki az, aki egyszer erre azt mondja, hogy igen? Elismerem, hogy az Isten szeretet, elismerem, hogy az Isten, és én nem magamnak akarok élni, nem magammal akarok élni, hanem az Istennel. Én az Isten keresem, és ővele szeretnék szövetségben, ővele szeretnék együtt élni, mert az Isten ezt ajánlja föl nekem. Ez az életünk nagy kérdése. Azt mondja Alfred de Musset, a francia költő, hogy Isten szól, felelnünk kell folyton. Igen, Isten szól. Minden hétköznapban, mindenféle módokon az Isten a szeretetével keresi az embernek azt a mérhetetlenül hideg, kemény belső részét, amit csak a szeretet heve tud felmelegíteni és felolvasztani. De befejezte Jézus itt a Péterért való küzdelmet? Korán sem. Amikor Jézus feltámad, Márk evangélium a 16. fejezet 7. versében olvashatjuk, és ott egy angyal fogadja az üres sírnál, az asszonyokat, a tanítványokat, akkor ha elolvassuk a Márk 16:7-et, ott is van egy érdekes dolog, hogy Jézus először a tekintetével kereste Pétert, utána meg egyetlen egy szavával kereste. Azt mondta Jézus, mondjátok meg a tanítványaimnak és Péternek, hogy előttetek megyek Galileába, ott várlak benneteket. Tehát Jézus, amikor látta, hogy Péterben lerombolódik valami, a magabízásig, a sértődöttségig, amikor már többet nem tudott beszélni, milyen érdekes ez az egész folyamat, Jézus akkor ránéz Péterre, a pillantásával keresi. Ez a pillantás valamit eredményez Péterben, elkezdődik a megbánás, az önmagával való szembefordulás. Jézus után akkor már tud egy szót mondani Péternek. Mondjátok meg a tanítványoknak és Péternek, miért mondja ezt az és Péterneket? Jézus, hogy Péter ne essen kétségbe. Péter, én tanítványnak tartalak azután is, hogy megtagadtál. Mi van ebben az egyetlen egy szóban? Hogy én megértem a megkísértést, az elesést, mert én előre megmondtam, hogy Sátán kikért titeket, mint a rostálnivaló búzát, de én, Jézus Krisztus, tirátok emberekre, nem csak akkor tekintek együttérzőn, amikor a kísértésbe vagytok, hanem a kísértés után is, az elbukás után is. Kedves hallgatók, itt egy-másfél évvel ezelőtt egy sorozaton, a Hol a határ című sorozaton beszélhettem a Hol a határ a bírálat és a vádolás között. Most azt meg kellene ismételnem. Sátánnak a leghatalmasabb fegyvere nem csak a kísértés, nem csak az, hogy bennünket, embereket el akar ejteni, törbe akar ejteni, hanem Sátánnak ugyanolyan nagy fegyvere az elesésünk után az önvád. Amikor egy ember elesik, amikor egy ember olyat tesz, amiről ő se gondolta, hogy ő ezt meg fogja tenni az életben, ha érzékeny a lelkiismerete, vádolni fogja utána magát. Az önvád félelmetes dolog. Jézus tudta azt, hogy a tanítványa az önvád karmaiban vergődik. Jézus tudta azt, hogy szükség van egy pillantásra, de nem lehet elfelejteni egy szót sem. Mert ha Jézus csak így üzent volna, hogy mondjátok meg a tanítványaimnak, hogy jöjjenek majd Galileába, ott találkozom velük. Mit tetszenek gondolni, hogy Péter elment volna? Nagyon nagy veszélye lett volna, hogy nem ment volna el Péter. Péterben ott volt az önvád, ott volt az, hogy milyen ember vagyok én. Hát én, aki esküdöztem, hogy kész vagyok veled a tömlöcre halára menni, én megtagadtam a mesteremet. Nem csak a kísértés, nem csak ez a bizonyos három tagadás volt a félelmetes Péter életében, hanem ami utána következett. Nem ír erről egy szót se a Biblia. De kérdezem önöktől, ki érzi jól magát azután, hogy elesett? Hogy erkölcsileg valamiben elesett? Átéltük már az önvádat? Átéltük már azt, amiről a szerencsétlen Juhász Gyula azt mondta, hogy minden ellen lehet védekezni, csak az önvád ellen nem. Szerencsére csak egy féligasság, az ellen is lehet védekezni, az önvád is vád. A vád pedig soha nem igaz a Biblia szerint. Isten fed, Isten int, Isten dorgál, de soha nem vádol. Soha nem kárhoztat. Soha sem ítéli meg az embert véglegesen. És ezért Jézus, hogy ezt bizonyítsa, nem elégedett meg Jézus, hogy csak ennyit tesz Péterért, hogy rápillant, aztán utána majd történik benne, ami történik, hanem Jézus még erre is gondot viselt. Mondjátok meg a tanítványimnak és Péternek. De jön még egy harmadik Jézusi küzdelem is Péterért. Hogy amikor végül elmennek a tanítványok Galileába, ugye hát a feltámadás itt volt, Jeruzsálemben, 100 kilométernyi út ez, tanítványok persze Galileából valók voltak, Júdás kivételével. Tehát mindannyian ott vannak, akkor a János Evangélium a 21. fejezete feljegyzi, hogy amikor hát étkezés után leülnek, melegednek a tűz körül, akkor Jézus, ugye tavasz van, Jézus fölteszi a kérdést Péternek, hogy Simon, Jónának fia. És most mi legyen az első kérdése Péterhez? Milyen érdekes ez a első kérdés, mert három kérdést tesz fel Péternek. Azért három kérdést, mert Péter háromszor tagadta meg, Jézus három kérdésére adott igennel iktatja vissza a tanítványok közé Pétert, hogy lám-lám ez a tanítvány, ez megváltozott, ez megtért, ez visszatért hozzám, de mi volt az első kérdés? Simon, Jónának fia, jobban szeretsz-e engem ezeknél? Nem ennyit kérdezett csak Jézus, hogy Simon Jónának fia, szeretsz engem? Azt majd a másodszor, harmadszor kérdezi. Miért így kérdezi, hogy jobban szeretsz engem ezeknél? Hogyan is mondta Péter? Máté 26.33. Ha mindannyian megbotránkoznak, én soha, erre utalt vissza Jézus. Miért kérdezte Jézus így, hogy Simon Jónának fia, jobban szeretsz engem ezeknél? Mert ha Péter most netalántál ilyesmi választ adott volna, hogy hát mesterem, én ezeknél persze, hogy jobban szeretlek. Én aztán nagyon szeretlek, ők nem annyira, mint én. Hát ha ilyen választ adott volna Péter, akkor láthatnánk, hogy Péterbe semmi nem változott meg. De hogy Péter erre azt mondta, hogy Uram, te tudod, hogy én szeretlek téged. Ez mire utalt? Hogy Péterben az igazi megbánás, a sértettséget és a magabízás teljesen eltávolította a lelkéből. Az igazi megbánásnak sok ajándéka van az ember számára. az igazi sírás, a boldogok, akik sírnak, mert megvigasztaltatnak, ahogy Jézus mondta, nagyon sok ajándéka van az ember számára. Kedves hallgatók, ne legyünk restek az önmagunk felülbírálására. Ne legyünk restek a megbánásra, ez csak akkor rossz, amikor az ember ezt átéli. De utóbb az igazság békességes gyümölcsével fizet azoknak, akik általa gyakoroltatnak, hogy mondja Pál a zsidókhoz itt levélben. Hogy Péter keservesen sírt, nem csak a könnyei potyogtak, belül egy belső megtisztulás volt. Hogy Péter erre a szóra is megrendült a lelke, és hogy Péter itt azt mondja, hogy Uram, te tudod. Nem én mondom, nem én állítom ki magamról. Te tudod, hogy én szeretlek téged. Nem csak ez a mozzanat, hanem a Bibliában van két fejezet még, ami arról beszél, hogy Péterben a sértettségnek hírét, hangvát nem találjuk ezután. Legyen ez számunkra vigasztaló. Jézusnak borzalmas, hosszan és nagy nehézségekkel, de valamit sikerült elérnie, ó, bárcsak a mi életünkbe is ez bekövetkezne. Milyen jó lenne, hogyha egyszer mi se lennék sértődékeny emberek. Nem is lehetne bennünket megsérteni. Mint Jézusról mondta a Jövendőlés az Ézsaiás könyve 50. fejezet 7. versében, ő olyanná teszi képét, mint a kova. Bárcsak mi is tudnánk olyanná tenni képünket, mint a kova. Nem, hogy sértődékeny emberek ne legyünk, megsérteni se lehessen bennünket. Péternek az életéből kiiktatódott a sértettség. Ki tudjuk mondani, mert van a Bibliában erről két fejezet. Az egyik a Galata levél második fejezete, hogy tudnélik egyszer Péter más hibájába esett bele, képmutatóskodott. Pál apostol elébe állt, és Pál apostol figyelmeztette Pétert. És Péter elfogadta a feddést. Rögtön, azonnal. Nem olvassuk azt, hogy Pálnak azt mondta volna Péter, hogy hát azért már mégiscsak sok, hogy te itt nyílt színen engem képmutatóskodással vádolsz. Nem mondta ezt Péter. Sőt, a második Péter levél harmadik fejezetében azt olvashatjuk, hogy Péter védte Pált. Pál bírálta Pétert. A természeti ösztönei szerint Péter megsértődhetett volna Pálra. Ki nem sértődik meg, aki csak magában él a másik ember, aki bírálja. Nem mondják azt, hogy valaki nem sértődik meg, mindenki megsértődik. Egyedül az igazán hívő ember nem sértődik meg. Az igazán hívő ember, mint Dávid, aki menekül a fővárosból, és olyanokat szór a fejére sémei, nem csak port, meg követ, meg többit, hanem olyan szitkokat, amiben az ember belerendül, hogy te vérszopó és aljas és álnok ember, és Dávid nem sértődött meg. Miért? Mert Dávid hívő ember volt. A jogtalan sértése se sértődött meg. Mi meg sokszor a jogos bírálatra is megsértődünk. Mondom, hogy nem mondjuk, hogy nem sértődünk meg. Ha valaki nem mélyen hívő ember, megsértődik a jogos bírálatra is. A jogtalanról meg ne is beszéljek. De Péter azt mondta Pálról, hogy én megvédem Pált, mert Pálról sok minden rosszat mondanak, de Pál írásai tiszta, Istentől ihletett írások. Ez is azt mutatja, hogy Péter nem sértődött meg. Péter örömmel vette, hogyha Pál figyelmeztette őt. És Péter Pál védelmére kélt, ahogy Jézus sem sértődött meg, hanem utána küzdött Péterért továbbra is. Kedves hallgatók, hatalmas dolog ez. Jézus igazsága, Jézus tiszta élete is, egy tiszta jellemvonása, egy ember igazsága is, egy ember tiszta jellemvonásává vált. Ezt tudta Jézus elérni a beszélgetéseivel. De hogyha megszólaltattunk egy magyar költőt, most ismét ez a költő hadd szólaljon meg a vetítésünk előtt, mert a vetítésünk vége is Péter halálával fog foglalkozni, Michelangelo híres freskója nyomán, de előtte ismét szólaljon meg ugyanaz a magyar költő. Ez ugyan nem Bibliából származó hagyomány, keresztény, ókeresztény, hogy úgy mondjam, legenda, de Péter apostol élettörténetének a végére talán ez is odailleszthető.
1: Pas István, Via Appia. Látta-e Jézust Péter a Via Appián? Mennyi gyerek elképzelése, hogy hát ha mégis járt ott a fehér úton a holtsütésben, és mennyi kétely és talál. És aztán a könnyű magyarázat, hogy azt látta, amit belül látott, hiszen akkor is testileg, és akkor is azt a testet, amelyet mindnyájan úgy szerettek, hogy föl kellett támadnia. Quo vadis? Hová mégy? Itt Rómában hova? Én mindig megértettem Péter eszét. Nem volt könnyű belátnia, hogy mégis meg kell halni Krisztusért. Nem volt elég. Meg aztán kezdte tudni már, milyen a kezdeti gyülekezet. Igen, mi ismerjük a csontokat, meg az üregeket a Via Appián, az ügyetlen rajzokat a katakombák falán, a bárányt meg a halat, a pásztor antik testén redőző hosszú keresztény újruhát, meg az iparosok jeleit, a mozsarat, még a kanalat még láthatjuk a világtalan emeleteken és labirintusokon át, mélyen a Via Appia alatt. De ő láthatta azt is, ami a katakombákon kívül maradt. És kezdte látni talán az életüket, és azt, hogy a földön nem csak meghalni, élni is lehet. És azt is, hogyan. De csont azban, de üreg azban. Hány sír volt? 100 000. Kívül a falakon. Ezeknek nem kellett az, ami belül volt. Nem az a hatalom. Nekik nem volt elég az a Róma, az ívek, oszlopok, az a világkeverék. Én pedig azt hittem, az volt a legszebb. S ha nem is a legjobb, de a legnagyobb. Valami egyszer volt a nemes, valami majdnem végleges. És talán mégis több lehetett, mint ez a mai, mint az autók bogárzó tébolya, a hibalkodva szikrázó kirakatok, a szövetek, bőrök, műanyagok, ruhák és dolgok bűvölő divatja, meg az édeskésen pávázó barokk, meg este a neonkáprázatú zsibárus utca, a gépkocsik stoplámpáinak piros ördögvillogása, több tán, mint a tej és mézigéretű lányok sötét szemének villanása, s több, mint együtt a Vatikán, meg a Quo Vadis dancing a Via Appián. Mégiscsak több lehetett. És mégse kellett nekik. Akik jöttek egyre többen a Via Appián, többnyire az apostolok lován, ahogy küldte őket a kelet, s a falak mögül is az elégedetlenek, a tétova és misztikus remények, az iparosok, a rab és szabad szegények, s mint ahogy tudva levő, volt köztük előkelő igazi római, bár legtöbb ilyen nő. S a falakat, az íveket, oszlopokat szét akarták porlasztani mélyen a Via Appia alatt. Meg tudod érteni? És te hol álltál volna akkor, Carsiuson? És én? Bizony én se tudom. Mi minden történt a Via régebben és azután. Hiszen itt állt az a 600 kereszt, rajta a 600 rabszolgatest megfeszítetten, akkor még nem szerepelt az Isten a köztársaság korában. Nem úgy haltak meg, mint a hitükért elesettek, nem úgy, mint aki vértontani nem tud, nem akar. Ők verekedtek vadul és bátran. Melyik ügy volt a reménytelenebb, és melyik az erősebb? És melyik a bátrabb? Az elbukottakért bosszút álltak, ha nem is hamar, az auróra ágyúival. És akik győztek, meghúznád-e a határvonalat a Via Appia fölött és a Via Appia alatt, kedves Carsiuson? Bizony, bizony. keresztek jobbra-balra végig a Via Appiát. Korán volt még, korán, a köztársaság idején. Még nem volt remény, nem látszott még, hogy Róma elfajul, s hogy mi a régi, mi az új, nem voltak még túl dekadensek, s azt hiszem, az a város még virulensebb lehetett, mint ez a mai pénzvilág, mely Jézus után 2000 évvel Mammonhoz ereget még egyre új neonimát, s vonaglik érte a Via Venetón, s a zsibárusok sikátorain át a legszentebb helyekig, de nekik mégse volt se szép, sem elég. Ezért kellett uraiknak keresztekkel szegélyezni a Via Appiát, és azt hiszed, a keresztjeiket nem őrzi a kereszt? Vagy azt hiszed, közülük senki sem maradt, aki ott lenne a többivel a Via Appia alatt. Nem, te sem hiszed ezt. Vagy ha itt volnál, talán te különbséget tennél itt a Via Appián, és elválasztanád a szívtől a májat és vesét, s megmondanád, melyik az igazi hit, és mi a merő anyagelvűség. Quo vadis, Domine? Ma is ezt visszhangozza Róma dzsungele, ahogy egymásra épült rétegeken, és egymásnak felelő ezredéveken át összegabajodott. Vagy jobb lett volna, ha hagyják úgy, ahogy volt, azt gondolod? De nekik nem kellettek az ívek, oszlopok, és ha Róma sem élte túl a végzetet, mi lehet, ami végleges? Mert akármit látott Péter a Via Appián, mindig keresztezi utunkat a teremtő hiány, és megcsúfolja Péter földhöz ragadt eszét, amelyet úgy megértek, és vele az enyémet, bár berzenkednek józan érvei, és oly nehéz megérteni, hogy nem volt elég, hogy nem lesz elég, hogy mindig új útra küld a még és újra még. S ha egyszer szembe jön veled, te is már tudva kérdezed, hová mi?
0: És befejezésül a szép versmondás után nézzük meg a nagyon jelentős képzőművészeti feldolgozásokat. Beleférünk még a kazetta időnkbe, tehát 10 perc. Péter apostol életét szinte végigköveti az ikonográfiai hagyomány. A bizánci stílusú ábrázolásokon az elhívásával kezdjük, ahogy Jézus a genezáreti tó mellől testvérével Andrással együtt hívja előt. Ugyanez a nyugati festészeti hagyományban, tehát Baroccinak a 16. századi itáliai mesternek a beállítását látjuk, ugyanaz szinte, csak más elrendezésben, hátul a genezáreti tó előtérben, hogy a bárkát a partra húzzák ki a hajósok, és előtérben pedig Péter, akit Jézus elhív tanítványul és apostolul, itt adja neki egyébként az új nevet, a kőszikla, de ez a Petrosz név, ez megmozdítható kősziklát jelent, ellentétben Jézusnak a Petra kifejezésével, amire önmagára utal. Rembrandtnak a rajza szintén az elhívás, Jézus áll a tó partján, és hívja el a tanítványokat. Péter általában idősebb ember, ha nem színes az ábrázolás, de látjuk, hogy idősebb, szakállas, őszhaj, őszakál, ez mindig Péter apostol, ez az ő megkülönböztető jegye. Rembrandtnak ilyen rajza is van, hogy Jézus meggyógyítja Péter anyósát. Ez a genezáreti házban történt, hidegleléses betegségben feküdt a szerencsétlen asszony, és miután Jézus meggyógyítja, követi őt. Aztán a csodálatos halfogás, Raffaello Santi 16. század elejé ábrázolásán, ez a Lukács evangéliuma 5. fejezetének az illusztrációra, erről kétszer is beszéltem. Aztán a vízenjárás története Tintorettónak, a görögös hatással valló 16. századi olajfestményén balra előtérben Jézus és a bárkából, aki kiszáll, Péter, aki a hitnek nem akármilyen cselekedeteire is képes volt, illetve a hit tudta őt ilyen cselekedetekre képesíteni. Ugyanez Monreale mozaikján Péter süllyedése már, mert amikor leveszi Jézusról a tekintetét, akkor süllyed. Ez is egy érdekes dolog, erről szól a Te is járhatsz a vízen című kiadvány, amit itt meg lehet vásárolni. Ugyanez Rembrandtnak a rajzán Jézus felemeli Pétert, illetve segít neki, mert Péter aztán visszakapja a tekintetét, és Jézushoz fordul segítségért. És aztán Péter ott van a színeváltozás hegyén is, ezután, amikor Jézus felviszi a három megszeretettebb tanítványát, itt középütt látjuk Pétert egy 15. század végi ábrázoláson, Jézus mellett jobbra és balra pedig Mózes és Illés látható. Gyakori művészeti téma feldolgozás, Péter mindig másutt van, de az azonosító jelet most már figyelve pontosan látjuk, hogy hol van. Ugyanez például a keleti művészetben, a pravoszláv művészetben, az élesen ketté választott mennyei világ, Jézus megdicsőül a feltámadott Mózes és az elváltozott Illés között, lent pedig a három tanítvány, akit sajnos elnyom az álom, mint később a Gecsemáné kertben. Ugyanez Monreale mozaikján, itt is látjuk, hogy Péter miért emeli fel az ujját, hiszen ekkor mondja azt, hogy Uram, építsünk egy sátort neked és egy sátort Mózesnek és Illésnek, és azután nemhogy építésre nem jut figyelme, hanem ébrenlétre sem. Péter magabízása és hitben való megfogyatkozása nagyon sokszor bemutatkozik. Andrej Rubjovnak a képe, 16. században vagyunk a Megdicsőülés hegyén, a három tanítvány, és aki kinagyítom Jézust az emberiség két nagy képviselőjével, akik fel fognak támadni, ez Mózes, ott van a két kőtábla a karjai között, és Illés baloldalt, aki viszont az elváltozandókat vetíti előre, akik élve érik meg Jézus második eljövetelét, halál nélkül fognak Jézussal a mennybe menni. Ugyanez Raffaello Santi utolsó festménye volt ez az életében, a híres Leonardo és Michelangelo tanítvány és követő, a színeváltozás hegye, itt jobb oldalt látjuk Mózest, a két kőtábla ott van a hón alatt, bal oldalt Illés, előtérben pedig a holdkóros vagy epilepsziás gyermek meggyógyításának története bontakozik majd ki, itt középütt látjuk Pétert, ahogy éppen elalszik. Ennek a képnek a kinagyításán itt még inkább láthatjuk Péternek a ruházata is általában kék, sárga, ellentétben Jánossal ott jobb oldalt, akinek vörös ruhája a lobogó tanítványi lelkesedést szimbolizálja. A lábmosásnál is, meg még mennyi történetnél nagy szerep jut Péternek, Rembrandt rajza, Péter, ahogy igazán elszégyelli magát. Péter őszinte ember volt, sokszor hatott rá Jézus cselekedete, de épp a lábmosás után néhány órával következik be az a Jézust megcáfoló beszélgetése, amit a mai estén elemeztünk. Aztán ugyanez a jelenet, az igazán magát elszégyelő Péter szinte a fejéhez kapott, látjuk jobb oldal Dürernek a metszetén 16. század eleje, ellentétben a másik emberrel, Júdással, aki nem hagyja, hogy a szívére hasson Isten szeretete, Isten megalázkodása, Jézus térdelése és tanítványaiért való küzdelme. Aztán az utolsó vacsora ábrázolásokon is ott van Péter, nagyon jó Leonardo bemutatása, aki Nél Péter behajlik és megkérdezi Jánost, hogy kiről beszél a mester, amikor a tárról van szó. Aztán ugyanez Botticelli ábrázolásán, most már a Péter elalvása a Gecsemáné kertben, különben a mai beszélgetésünk után történt meg, ezért is alhatott el Péter. A sértődött, magabízó ember, aki még kifáradt is, édesdeden alszik, hiába kéri Jézus tőlük, hogy virasszatok és imádkozzatok. Ugyanez El Grecónak a híres festményén, Budapesten a Szépművészeti Múzeumban és Spanyolországban látható két változata van. Nagyítsuk ki csak Pétert. Ez van rajta különben a kötetem címoldalán is. Péternek az elalvása. Szinte egy természetellenes testtartás, a karoknak a természetellenes, főleg a jobb karnak. Tehát ez a Péter hiába fogadkozik. Az ösztönei, a természete elárulja, nem képes vigyázni egy óráig sem, ahogy Jézus egyébként figyelmezteti őt. a lőcsei oltáról való ez a kép. Háttérben Júdás jön már a tanítványokkal, előtérben a három elalvó tanítvány, de itt is nagyítsuk ki Péterről. Hát igen.

Elfogadja Jézust. Most mennyire hősködő ember. Magabízás, sértődöttség, végletek között való csapongás. Ugyanez Giottónak a híres ábrázolásán, itt is látjuk Pétert hadonászni, de természetesen nagyítsuk ki ennek a képnek a csodálatos középpontját, mert ez a Jézus arc, ez a tiszta tekintet, valahogy ez az, amit kellene ábrázolni, és amit oly kevesen ábrázoltak. Ugye az alattomos tekintet, ugye az alattomos Júdás, és Jézus, aki nem szűnik meg fáradozni még a végső pillanatokban sem a tanítványaiért. Ugyanez egy spanyol ábrázoláson, tehát mindegyiken szinte sztereotíp vonásként feljön a Júdás-Péter párhuzambálítás, éppen itt vágja le a szolga fülét. Aztán a következő képünk, ez Dürernek két passió sorozata van, mind a kettőből bemutatom ezt a jelenetet. Szinte Júdás háttérbe vonul, mert alig látjuk, ő Júdás. Péter viszont előtérben van, a hatalmas kardja is főszereplővé avatja, de nézzük a másik Düreri passió sorozatot, itt meg egyenesen Péter a főszereplő, szinte a képnek a fele részét elfoglalja. Júdás itt van, Jézus tőle jobbra, Péter viszont a hatalmas szabjával épp itt vagdalkozik. Aztán Georges de Latournak félelmetes festménye a vörös és a fekete átmeneteiben pompázik, két szín állítja össze a színképet. Itt a szolgáló, ott a katonák, Péter tagadása. A katonák, akik kockáznak, ugyancsak Georges de Latour képén, a teljes képről nincs felvételem. A szolgáló lány, a kárőrvendés, Till Aran hódmezővásárhelyi szobrászművész, 60-as évekbeli alkotása, ez az a szolgáló lány, aki rábizonyítja Péterre, hogy kik közé tartozott. És az egyik legcsodálatosabb kép, Rembrandt olajfestmény, aki ábrázolja a katonákat, a szolgáló lányt, de ott van Jézus is, ahogy éppen megfordul, és a tekintet most fog találkozni. Péter most áthozódik és esküdözik, nem tudja hova kapkodjon, csak hogy elterelje a gyanút önmagáról, de Jézus tekintete fogja Péter életét megváltoztatni, a megváltozás útját elindítani a lelkében. Magának a Péter sírásának, hogy kiment és keservesen sírt is, nagyon sok ábrázolása van, El Grécónak a korabarok bemutatása, kicsit szimpadiassá válik ugyan a jelenet, de még talán nem is annyira El Grécónál, mint Ribéránál, a másik spanyol barokk festőnél. Péter sírása. Péter megváltozása is pünköskor ment végbe. Ekkor lesz az egyháznak egyik nagy prédikátora, El Grécó képe, a pünkösdi nyelvek megnyugodnak az apostolokon és Márián. Péter ugye itt van. Ugyanez a beállítás, illetve itt most ebben a sorozatban nem vetítem le Tiziano képét, hanem gyorsan megyünk tovább, Pétert bebörtönzik. Egy középkor végi ábrázolás, hogy Péter viszont a legnagyobb veszélyben tud aludni, pedig halálra ítélték. 7. nap, a következő nap végrehajtják a halálos ítéletet. Éjszaka jön az angyal, kivezeti Pétert. És íme az utolsó képünk, amire utaltam, ami a Via Appia verssel cseng össze. Időszámításunk szerint 67-ben Néró keresztény üldözése során Pált lefejezik, Pétert felfeszítik keresztre. Péter azonban azt mondja, hogy ő nem méltó, hogy úgy halljon kereszthalált, mint szeretett mestere, ezért fejjel lefelé feszíti keresztre. Michelangelónak nem annyira ismert freskója, Péter keresztre feszítése. Néhány részlet, a megrémült csoport, Rómában történik ez a jelenet, de a fő, a legfontosabb rész ennek a freskónak Péter arca. Mint egy kinéz, miránk a szemlélőkre néz. Vajon te hogy futod meg az életedet, vajon a te életed hol tart? Magabízás, sértődés, önmagaddal foglalkozás, vagy pedig egy igaz ügynek és a te érted küzdő igaz Istennek a követője vagy-e? Michelangelo talán a legnagyobb portréját nem a prófétákkal, hanem ezzel a Péter felfeszítésével teszi meg, formálja meg, mint egy megszólítja ez az arc a szemlélőket, mint egy kinéz a képből, ránk néz, ember, szembesültél-e magaddal? Aki Jézussal beszélgetett, és akivel Jézus először nem tudta megértetni, amit szeretett volna, de később
a pillantásával

0: szavával, egy kérdésével megértette, ez a Péter valóban más Péter lett, és erre a megváltozásra hív mindannyiunkat. Ennyit tudtunk Péterrel foglalkozni, 2 hét múlva folytatjuk sorozatunkat. Köszönöm szépen a figyelmet!
1: Adventnet Rádió Magyarországról.

Szeretettel köszöntök az Időszerű Proféták és Proféciák című sorozatunkban. Elérkeztünk a mai alkalommal Sofóniás prófétához és könyvéhez. Rögtön egy figyelmeztetés, aki külföldi bibliákat is használ, nem mindig találja meg ezt a könyvet, mert héberül ennek a prófétának a neve Cefánja, a görögösített név a Sofóniás, és az elnémetesített, illetve magyarosított név sokszor a Zofóniás, és nem a Sofóniás, tehát rövidítése Cef, Zof és Szof néven egyaránt megtalálható. A múlt alkalommal Habakuk könyvével foglalkoztunk, és Habakuk könyvének főleg az öt jaj mondását állítottuk középpontba, tehát, hogy ebben a könyvben Isten elmondta, hogy milyen az emberi történelem, miért ilyen az emberi történelem, az öt jajmondás egymásra épülését vázoltuk, és utána Jézus második eljövetelének proféciáját vettük szemügyre Habakuk könyve harmadik fejezetében. Sofóniás ugyanabban a korban élt, amelyben Habakuk. Fel is írtam a táblára, hogy ez a kor Jósiás, a nagy reformer király uralkodásának az eleje, körülbelül 640 és 620 között léphetett fel Sofóniás proféta az ország déli részében, tehát ő is déli proféta, akárcsak Habakuk és Mikeás, akiről már beszéltünk. Szeretném elmondani róla, hogy ebben az időben Asszíria a világbirodalom, és azért is tudjuk, hogy ebben az időben lépett fel, mert egyébként önmagáról nem sokat árul el, mert tudjuk a történelemből, hogy Asszúr városa 614-ben, Ninive városa viszont 612-ben esett el. Egy új világbirodalom jelent meg a történelem színpadán. Ezek a keleti világbirodalmak egyszerűen leradírozták egymást. Asszíriát, amely világbirodalom leradírozta, ez az újbabiloni világbirodalom volt, és ennek a tevékenységében láthatjuk azt, hogy ez a világbirodalom veszi át a föld vezetését. 605-ben egyébként a déli országrészt is meghódítja, és a zsidó népet elviszi a 70 éves babiloni fogságba. Sofóniás proféta, tehát a fogság, a babiloni fogság előtt működött, és könyve azért rendkívül jelentős, mert ez a könyv is, mint mind a 66 bibliai könyv, egy külön színárnyalatot képvisel a Szentírásban. Jelzi azt, hogy bár egy reformer király lép a trónra, Jósiás, de az erkölcsi züllés föltartóztathatatlan a zsidó nép körében, a fogság elkerülhetetlen. Egyes emberek életében lehet megváltozás, de az egész nép életében nem. Emlékeznek azok, akik eddig itt voltak, Jeremiás hasonlatára, ő mondja azt, hogy mint a kút tartja hideg vizet, úgy tartja a népem a gonoszságát. Nem, bizonyos folyamatok visszafordíthatatlanok egy nép életében. És Sofóniás ezt arra az alkalomra használja fel, hogy proféciákat közöljön nem csak a zsidó népnek a megbüntetéséről, fogságba viteléről, hanem az egész föld történelmének a lezárásáról, illetve most nagyon súlyos kifejezést kell kiejtenem, a földünknek a pusztulásáról. Hogy a földünk pusztulása miért feltartóztathatatlan? Miért elkerülhetetlen? Sofóniás könyvét ezért nagyon kevesen olvassák, sokan nem szeretik, mert mindjárt olvasom az első verseket, félelmetesen kezdődő könyv, a pusztulás, a pusztítás, az elpusztítok, ezek a vezérszavai, de majd szeretnék arra utalni, hogy ez a könyv a legkomolyabb rokonságban van a Jelenések könyvével, a Biblia utolsó iratával, amelynek egyik fő kijelentése a Jelenések könyve 11. fejezet 18. versében található, tehát Jelenések 11-18, amikor emberek kérik az Istentől, hogy Uram, pusztítsd el azokat, akik a földet pusztítják. Ugye első hallásra ez egy borzalmas dolog, hogy Isten majd el fogja pusztítani a földet, illetve látjuk majd, hogy ez egészen pontosan úgy fog végbe menni, hogy a föld pusztítaná el sokkal gyorsabban magát, az ember pusztítaná el sokkal gyorsabban a földet, de az Isten közbe fog lépni, és a hét csapás által Isten ezt a világot a tűzre adja, de ez annak jegyében történik, hogy az Isten türelmes, az Isten évezredeket várt, és most is vár még. Az Isten jókedvének esztendeje az egész történelem, de eljön az Isten igazság szolgáltatásának napja.
amikor az Isten nem tartóztatja fel tovább a pusztító szeleket, és ő maga is közbeavatkozik, és a földet, amely teljesen megérett arra, hogy elpusztuljon, mert annyi bűn és szenny összegződik a föld történelmében, hogy nem tudná túlélni már önmagát, Isten tehát közbe fog avatkozni, és elpusztítja azokat, akik a földet pusztítják, ugyanakkor viszont életet ad azoknak, akik a földet sem nem pusztították a régmúltban, és most sem akarják pusztítani, akik az életükben megváltoztak. Tehát az olló két szára szétnyílik, lesznek, akik elpusztulnak, és lesznek, akik örök életre feltámadnak, illetve örök életre elváltoznak. Sofóniás könyve ezzel a boldog örömhírrel fog egy himnusszal befejeződni, csak úgy, mint Habakuk könyve, amelyet a legutóbbi alkalommal tárgyaltunk. Tehát a Sofóniás könyve 3. fejezet 14. versétől egy Énekelj Sionnak lánya kezdetű himnusz hangzik el. No de ne szaladjunk ennyire előre, szeretném felolvasni, ahogy fel is írtam a táblára, a könyv első 6 versét, amely, ahogy említettem, olyan félelmet kelt sokszor az emberekben, egyébként jogosulatlan a félelem. Egy könyvet ugye nyilván egy rövid bibliai könyvet is végig kell olvasni, meg az egész Biblia összefüggésébe kell helyezni, de az biztos, hogy a könyv felütése első hallásra, első szempillantásra valóban szinte félelmet keltő. Az Úr igéje, melyet szólt Sofóniásnak, a Kúsi fiának, aki Gedáliás fia, aki Amariás fia, aki Ezékiás fia, Jósiásnak, az Ammon fiának idejében. Elvesztek, mindent elvesztek-e föld színéről, azt mondja az Úr. Elvesztek embert és barmot, elvesztem az ég madarait és a tenger halait, és a botránkoztatás eszközeit a hitetlenekkel együtt. Az embert is kiírtom a föld színéről, azt mondja az Úr. És kinyújtom kezemet Júda ellen és Jeruzsálem minden lakója ellen, és kiírtom e helyről a Baál maradékát, a bálványpapok nevét a papokkal együtt, azokat is, akik a háztetőkön az ég seregének hajlonganak, és azokat, akik hajlonganak, esküdvén az Úrra, de esküsznek az ő molokjukra is. Azokat is, akik elfordultak az Úr követésétől, és akik nem keresik az Urat, és nem tudakoznak felőle. Mondom, ez egy félelmetes kép. Ez ihlette különben a középkor elég sötét és zivataros századaiban Celánói Tamást, a 12.-13. Században élt franciskánus, tehát ferences rendi szerzetest, aki egyébként első életrajzírója volt Assisi Ferencnek, Celánói Tamást, hogy megírja a világirodalom történetének egyik legnagyobb hatású versét, amit általában csak latin címéről szoktunk emlegetni, meg ahogy a requiemekbe, ezekbe a zenei formákba bekerült, a Dies Irae, szó szerint ugye az első sorról a harag napja, Dies Irae, Dies Illa, így kezdődik a vers, Babits fordítása, amelyet az Amor Sanctusban tett közzé, ama nap a harag napja, e világot lángba dobja, Dávid és Szibilla mondja. Ez a vers, amely tehát a 13. században íródott, aztán később a Requiemekbe bekerült, és a mai előadásunkon zenét is fogunk hallgatni, mert Mozart Requiemjének a második, harmadik, negyedik, ötödik és hatodik tétele, a zeneirodalom leghíresebb feldolgozás ez a Dies Irae-ről, adja vissza a hangulatát ennek a himnusznak, amit majd, ha meghallgatunk, ugye latinul fog felhangozni, szeretném felolvasni majd Babits szövegével. Tehát ez a Dies Irae himnusz nagyobb rész Sofóniás könyvére alapozódik. Nem csak a Sofóniás első fejezetére, második, harmadik fejezetére is. Hogy említettem, a próféta rögtön azzal kezdi a könyvét, hogy Isten ugyan hosszú tűrő, Isten ugyan kegyelmes, de az Isten nem végtelenségig tűrő. Tehát az Isten hosszú tűrő, az Isten elviseli és elszenvedi ezt a sok borzalmat, amit az ember véghez visz a földön. Igaz az, amit a Malakiás könyve 3. fejezetében olvasunk a 16. és 17. versekből, hogy az Isten figyel és hallgat. De igaz az is, amit az 51. Zsoltárban olvasunk, hogy nem mindig figyel, hallgat az Isten, hanem egyszer közbe fog avatkozni. És az Isten jó előre felkészíti az embert és az emberiséget erre a közbeavatkozásra, mert nyilván aki erre nem készül, és aki ezt élve megéri, annak már késő lesz.
Ezért a prófétai könyveknek sokasága beszél erről az Ama napról, ami az Isten közbeavatkozásának napja, tulajdonképpen a hét csapás időszaka, amiről majd szeretnék is beszélni. Mondom, ne rémüljünk meg, mert egy valamit kell eszmeileg megérteni, tehát az, hogy az Isten hosszú tűrő, de nem végtelen türelmű. A végtelen türelem nem lenne a szeretet. Ugye a végtelenül tűrni, ez annyit jelentene, hogy Isten mindig eltűri a rosszat, mindig hordozza a földet így és az embert így, ahogy van. A végtelen türelem az ellentmond a szeretetnek, a hosszú tűrés nem. A hosszú tűrés annyit jelent, hogy az Isten mindig ad lehetőséget embereknek, embercsoportoknak a megváltozásra, de amikor elérkezik egy olyan pillanat, amikor már az Isten szemében látszik, hogy nem változik meg egy ember, és nem változik meg egy embercsoport, akkor az Isten sokszor a földi életben is már ítéletet tart, ilyen volt az özönvíz, vagy Sodoma és Gomorra, vagy Kánaánita népek megbüntetése, de egyszer mindenképpen ítéletet tart az Isten és ez a föld történelmének a befejezése. Hogy mikor következik el egy ember vagy egy embercsoport életében, hogy már megváltoztathatatlan. Ezt éppen Sofóniás könyve 3. fejezet 5. verse közli velünk, ez egy érdekes kijelentés, ez a Sofóniás 3:5, ami azt mondja, hogy ez akkor következik el, amikor nem ismeri a szégyent a gonosz. Amikor az emberek gonoszságokat tesznek, halmoznak fel, és már semmilyen kérlelés, semmilyen figyelmeztetés nem számít, tehát nem ismeri a szégyent a gonosz. Mindannyiunk életében egy nagy reménység az, amikor elszégyeljük magunkat akkor, amikor tudatára ébredünk valaminek, amit rosszul tettünk, vagy amikor mások bennünket figyelmeztetnek, hogy hát azért ez nem volt helyes, és ez azért gonosz dolog. A szégyen érzetet gyermekkorunktól fogva ismerjük, és egy nagyon fontos része, kelléke az emberi életnek. Ezt sokszor mondjuk azt mi is a hétköznapi beszédben, az ember szégyentelen, vagy nem szégyeli magát. Na, a Biblia is használja ezt a kifejezést, hogy nem szégyeli magát a gonosz. Igen, elkövetkezik a föld történelmében egy ilyen periódus, egy ilyen időszak, amikor az emberek gátlástalanok lesznek. Amikor az emberek nem törődnek semmit a másik emberrel. Nem törődnek semmit az élet alaptörvényeivel. Amikor nem szégyeli a gonosz magát, amikor az erőszak tobzódni fog. Sofóniás könyve, aki elolvassa, és aki a Benczúr utcába eljön, mert két hetente minden könyvet elolvasunk, tehát így, ahogy mondom, materiálisan, ugye, jövő héten, kedden is először felolvasom az egész könyvet, hiszen hát két oldal az egész könyv, utána mindenki egyszer maga is elolvassa. A Benczúr utcai fórumot most a Jogi Kali sorozatunk párhuzamosaként így használjuk fel, és utána részletesen tövéről hegyére megbeszélünk egy bibliai könyvet. Nos hát, ha valaki ezt részletesen elolvassa ezt a könyvet, például találkozik az első fejezet 9. versében, a 3. fejezet első versében egy lényeges kifejezéssel, hogy az emberek nem állnak el az erőszaktól. Az erőszak jellemzi az emberek életét, nincsenek tekintettel a másikra, nincsenek tekintettel a környezetre, a világra, a földre. Egyszerűen az ember a pusztításnak a fogja lesz, egy pusztító civilizáció fog kifejlődni, és ezért mondja azt az Isten, hogy majd azoknak az embereknek a kérésének engedelmeskedik az Isten, akik azt mondják, hogy Uram, pusztítsd el azokat, akik a földet pusztítják. Természetesen Sofóniás könyve egy kis bepillantást enged a társadalmaknak az életébe, a maga korában is természetesen, de mivel ez a könyv is kettős profécia, ezért a mikorunkra is vonatkoztatható. Ugye a bibliai kettős proféciákon azt kell érteni, hogy vonatkoztak a zsidó nép élettörténetére abban az időszakban, amikor keletkezett az a könyv, tehát itt most az időszámításunk előtti 7. században vagyunk, de a kettős profécia második ága, a következő irányulása a földi történelem végéig ível. Csak egy részt hadd olvassak fel önöknek, a 3. fejezet, 3-tól az 5-ig tartó verseit, tehát ez, amit itt a második sorban van, a 3. fejezet 3. versétől így jellemzi elsődlegesen a zsidó nép belső életét, másodlagosan pedig a földi társadalmak életét a történelem vége felé. Fejedelmei olyanok benne, mint az ordító oroszlánok. Bírái, mint az este járó farkasok, nem hagynak reggelre a csonton. Profétái hivalkodók, hitető férfiak, papjai megfertésztetik a szent helyet, erőszakot tesznek a törvényen.
az Úr igaz ő benne, nem cselekszik hamisságot. Reggelről reggelre napfényre hozza ítéletét, nem mulasztja el, de nem ismeri a szégyent a gonosz. Kedves hallgatók, Sofóniás a társadalom három vezető csoportját nevezi meg. Az eddigi profétai könyvekben Mikeásnál és Habakuknál is találkoztunk velük, de talán ez a legmarkánsabb, ami a proféta irodalomból ránk maradt. Milyenek a politikusok? Milyenek a politikusok? Ugye azt mondja, hogy a fejedelmek, ugye a fejedelem mindig ezt jelenti mai szóval, hogy politikus. Fejedelmei olyanok benne, mint az ordító oroszlánok. Mit akar kifejezni ez a jelkép? Hogy tulajdonképpen a politikusoknak egy vágyuk van ma, a hatalom megtartása, megőrzése, és a hatalommal való mind szélesebb körűbb élés. Akkor, amikor a nyers hatalom vezeti a fejedelmeket vagy politikusokat, akkor egy ország vagy az emberiség a legrosszabbra lehet elkészülve. Tehát itt egy állathoz hasonlítja őket, az ordító oroszlánokhoz. Igen, ám, de a társadalomnak van egy másik oszlopa is, és ez az igazságszolgáltatási rendszer, ügyészség, bíróság, stb. Mit mond a bírákról? Bírái, mint az este járó farkasok, nem hagynak reggelre a csonton. Tehát milyenek a bírák? Ugye hát ez már hétköznapi kifejezés, már rá is únunk egy kicsit erre, hogy állandóan azt mondjuk, hogy megvesztegethetők. A korrupció. Minden sarokban a korrupció leselkedik. Mindenki megvásárolható, pénzen megvásárolható. Micsoda világot érünk, hogy nincs olyan ember, akit ne lehetne levenni a lábáról, aki felelős poszton van egy társadalomban pénzzel. Bírái, mint az este járó farkasok, nem hagynak reggelre a csonton. Tehát az igazságszolgáltatás őrei, akiknek őröknek kellene lenni, tulajdonképp dúvadak, nyilván tisztelet a kivételnek, hiszen a Biblia mindig megkülönböztetéseket tesz, de ez a nagy többségre vonatkozik. A földi történelem végén az egész bírói igazság szolgáltatás alapjaiban megfertőződik. De a harmadik csoport a legfélelmetesebb, a vallási vezetők. A politikusok és a bírák után milyenek a vallási vezetők? Profétái hivalkodók, hitető férfiak. Tehát elhitetik az embereket, becsapják az embereket. A vallás nevében valóban egy óriási szemfényvesztés történik, egy óriási porhintés történik korunkban. Ezt találóbban talán meg se lehet fogalmazni, hogy profétái hivalkodók, hitető férfiak. Papjai megfertésztetik a szent helyet, erőszakot tesznek a törvényen. Az Isten törvényét módosítgatják, változtatgatják. Nem a Bibliát hirdetik, nem az Isten szavát közvetítik. Belévegyítenek emberi hagyományokat, szokásokat, a saját kényük kedve, politikusi ambíciói szerint képviselik a vallási felfogást. Annyira elsötétül itt a kép, mert hát egy társadalmat, hát kire néz fel, ma is kivel foglalkoznak az emberek, ugye a politikával, igazságszolgáltatással, vallási helyzettel. Hát ha itt ennyire beborul a kép, akkor mit lehet ezután mondani? Sofóniás hozzáteszi, az Úr igaz ő benne, nem cselekszik hamisságot. Tehát megint csak a prófétáknak a jellegzetes magatartása. Mikeásnál ezt hogy olvastuk? Mikeás 7. fejezet 7. versében? Én az Úrra nézek. Tehát a személyes Isten hit. Ne emberi tekintélyeket kövessünk, ne egyházakat, ne felekezeteket kövessünk. Az Úr igaz ő benne, nem cselekszik hamisságot. Reggelről reggelre napfényre hozza ítéletét, nem mulasztja el. Ismerjük meg az Istent. Nézzük meg, hogy az Isten hogyan tartja fenn ezt a világot, hogyan hozza napfényre az ítéletét. Nézzük meg, hogy az Isten mit mond a világról, az erkölcsről és a jövendőlésekben ennek a világnak a végkifejletéről. Szóval, ahogy Habakuk is mondja, hogy az őrhelyemre állok és vigyázok a bástyán, és nézem, hallgatom, hogy mit felel nekem az Isten panaszom dolgában. Ugye Habakuk könyve második fejezet első versétől felidéztük a múlt alkalommal. Tehát abban az időben, amikor nem szégyeli, nem ismeri a szégyent a gonosz, amikor a rossz hírek ránk zúdulnak, és látjuk az egész földön az elfajulást, egy országban is, de az egész földkerekségen. Valaki nekem azt mondta nemrég, hogy hát nem Magyarország hangos a hatalomnak és a korrupciónak a különböző dolgaitól. Hát nézzünk keletre, de nézzünk nyugatra. Hát egy olyan egyesült
vagy egyesülni vágyó Európában, ahol nemrég az egész európai kormány lemondott, mert korrupció gyanúja állt fenn, és bizonyították. Most, hogy pár napja befejeződött a hágai tanácskozás, amit úgy neveztek el, hogy az utolsó pillanat, hogy meg lehessen menteni a Földet, mert különben az ember elpusztítja a Földet, a levegőt, a vizeket. Ugye az Egyesült Államok, amely a legnagyobb környezetszennyező hatalom ma a világunkon, ezt is megjelentették, leírták, nem tudom, hogy ki veszi ezt komolyan. Az Egyesült Államok a világ lakosságának a 4%-át adja, de a szennyező anyagok kibocsátásának a 40%-át. És évtizedről évtizedre nem hajlandó aláírni egyetlen egy egyezményt sem, ahelyett. Az 89-ben a saját amerikai űrfotóik kiderítették, hogy 20 kilométerre szennyezett a Föld légtere, hát hova fog jutni az emberiség? Tehát ez az egész földi történelme, ahogy így elkomorul, ahogy az ökológiai válságról beszél például Joel könyve első fejezete, Ézsajás 24. fejezete, Hóseás 4. fejezete, külön előadást lehetne erről tartani, hogy ezek a proféták, Sofóniás is megérint egy-két dolgok ezek közül, de a jellegzetes a Joel 1, az Ézsajás 24 és a Hóseás 4, az megdöbbentő, hogy az Isten mennyire előre elmondta ezt, hogy az ember az erkölcsi eltorzulása következtében ugye a Föld kipusztítására is kész, és az úgynevezett ökológiai katasztrófa, amit egyébként 200 éve már a tudomány is kezd pedzegetni, ugye Malthus pedzegette a múlt század legelején az angol közgazdász, aki azt mondta, hogy kihal majd a Föld lakossága, nem lesz mit ennie, mert mértani haladvány szerint szaporodnak az emberek, de az élelem csak számtani haladvány szerint szaporodik. Aztán jött a hőhalál elmélet, jött az atomhalál elmélet. Most hát a Biblia megnyugtat bennünket, hogy ilyen nem lesz. Bár maga Jézus mondta, hogy lesznek éhínségek, járványos betegségek, földindulások mindenfelé, Máté evangélium a 24. fejezetében, de maga a profétai, az ószövetségi profétai irodalom közli legjelesebbül Dániel könyve második fejezetében, hogy nem az ember fogja megnyomni azt a gombot egy atombombánál, nem az ember fogja levegőbe röpíteni a Földet. Noha a Föld történelme a szakadék szélére sodródik, de az Isten közbe fog avatkozni. Jézus második eljövetele szükségszerűség lesz, mert az emberiség valóban kiirtaná önmagát az önző, a tébolyult, a bősz önzés és profit szerzés elvakítja az embernek a szemét. Hát Mozart Requiemjében egyébként, aki ismeri a Requiemet, a bevezető tétel után jön a Kyrie, ami egy rendkívül feszült és folytott uram irgalmaz, és szinte átadja ezt a helyet, ezt a nagyon feszült és sok-sok hangszerrel és nagy-nagy vibrálással teli zenét a második és harmadik tételnek, illetve a második tétel lesz különösen fölajzott, ez a Dies Irae, itt kezdődik el Celánói Tamás versének a megzenésítése. Itt olvasnám fel azokat a sorokat, amelyeket Sofóniás könyvéből vett ez a középkori szerző. Ezt halljuk majd latinul, ama nap a harag napja, e világot lángba dobja, Dávid és Szibilla mondja. Mi irtózat fog az lenni, ha a bíró el fog jönni, mindent híven számba venni. És ezután a rendkívül izgatott és tobzódó zene után jön a harmadik tétel, harsonák, kürtök szólalnak meg, hiszen a szöveg is így folytatódik. Ez már egy kicsit lecsillapultabb, ugye az ítélet méltóságát akarja itt Mozart és Celánói Tamás kifejezni. Harsonának szörnyű hangja, hull a millió sírhantra, kit-kit a trón elé hajtva. Hökken halál és természet, ahogy a teremtés ébred, felelni a vádló széknek. Az írott könyv elhozatik, melyben minden foglaltatik, kiből végzés formáltatik. S ha a bíró leül ottan, ami csak lappang kipattan, mi sem marad megtorlatlan. Én szegény ott mit beszéljek, milyen pártfogókat kérjek, hol még a szentek is félnek. Nyilván sok-sok középkori vonás és felfogás szűrődik bele ezekbe a sorokba, de kétségtelen, letagadhatatlan,
hogy valami félelmetes várása szólal meg itt annak az igaz ítéletnek, amelytől minden embernek van oka rettegni, aki nem hagyott föl a pusztulás törvényének követésével. Csak egy embercsoport érezheti magát nyugalomban, aki az életében szembefordult a pusztulás, az önzés törvényével. Nos hát, mielőtt tovább mennék Sofóniás könyve magyarázatában, Mozart Requiemjének második és harmadik tétele hangzik fel a Magyar Állami Hangversenyzenekart Ferencsik János vezényét.

Kedves hallgatók, ezen a háttéren bontakozik ki Sofóniás könyvének a másik nagy eszméje, amikor az Isten megszólítja először a zsidó népet, utána pedig a föld történelmének végén élő népét, ugye a Biblia szerint Istennek mindig van népe, hogy melyik a népe az Istennek, ez nem Sofóniás könyvétől kell várnunk a mai történelmi időkre nézve, hanem Jelenések könyve első három fejezete igazít útba, ugye a Jézus 7 level a 7 gyülekezethez. Tehát Istennek mindig van népe, és a második nagy szólam, ami kibontakozik ebből a könyvből, hogy az Isten megszólítja azokat, akik élni szeretnének, akik nem pusztítani akarnak, akik életben akarnak maradni, akik az örök életre akarnak eljutni. De azt mondhatnám önöknek, hogy ez a megszólítás a második fejezet első három versében a Bibliának egyik legmegrendítőbb megszólítása. Mert Isten is a saját népét úgy kell, hogy megszólítsa, hogy arcátlan nemzetnek nevezi. Arcátlan nemzetnek. Vagyis az egész ország elfajulása, illetve az egész történelem elfajulása tulajdonképpen, ha ezt az összefüggést komolyan veszik, onnan érthető, hogy nincsenek igazán hívő emberek. Felemás vallásosság, félhívő élet. Egyszer az Isten, kell az Isten, másszor meg nem kell. Valami olyasmi dolog, ami méltatlan Istenhez is, de méltatlan az emberhez is, és Isten ezért szólítja meg, mondom, a proféta irodalomban ez egy párját ritkító megszólítás, hogy szemtelen, tehát szemtelen, arcátlan népnek szólítja meg Isten a saját maradékát, a saját kis maroknyi közösségét, akik voltak Izraelben akkor, akik ragaszkodni akartak az Istenhez, akik a babiloni fogságban is ugye elmentek Babilóniába, és megtisztultak, és megváltoztak, és ma is a Földön nagyon sok jóra törekvő ember van, csak hát mi a probléma, hogy nem tökéletesen akarjuk a jót, nem teljesen akarjuk a jót. Még a legjobb emberek is abban vesztegelnek, hogy hol itt, hol ott megalkusznak, vagy a saját természetükkel, vagy a körülményekkel, vagy a világgal, és ezért nem adnak tiszta képet az emberek elé, a tömegek elé, nem nyújtják tisztán, hogy mit is jelent az Istent követő, a Krisztust követő élet. Hadd olvassam fel, tehát a második fejezet első három versét. Térjetek eszetekre, és eszméljetek fel, ti arcátlan nemzet. Mielőtt szülne a végzés, mint polyva száll tova az a nap, míg rátok nem jön az Úr haragjának tüze, míg rátok nem jön az Úr haragjának napja, keressétek az Urat mindnyájan e föld alázatosai, akik az ő ítélete szerint cselekeztek. Keressétek az igazságot, keressétek az alázatosságot, talán megoltalmaztattok az Úr haragjának napján. Hogy mire hivatkozom, hogy ez szűkebben azért egy hívő maradékhoz szól, egy kis csoporthoz szól, főleg a harmadik versre szeretnék rámutatni, amelyben azt mondja, hogy keressétek az Urat mindnyájan e föld alázatosai, tehát ez nem akármilyen kijelentés, hogy föld alázatosainak nevezi ezeket az embereket, de ő nekik is azt mondja, hogy keressétek az igazságot, keressétek az alázatosságot. Amiben ennek a világnak mindig is nagyon nagy hiánya volt, de ma különösképpen óriási hiánya van, ez az igazi alázat. Tudom, hogy sok félreértés van az alázattal kapcsolatban. A mai magyar nyelvben is az alázat, hogy mondjam, egy nem nagyon keresett szó, mert az alázatoskodás társult melléje, pedig az alázat, az igazi alázat, az tulajdonképpen minden embernek a legértékesebb jellemvonásai közé tartozik. Mi az igazi alázat? A valóságnak megfelelően cselekedni és látni önmagunkat. Nem büszkélkedni, nem felnagyítani a jó dolgainkat, különben sem tőlünk származnak, nem elpalástolni a rossz vonásokat, hanem tárgyilagosan, tárgyszerűen gondolkozni és élni. Nagyon kevés ember teszi ezt. Még a hívő emberek között is lehet azt látni, és el kell ezt ismerni sajnos, hogy ezért nincs hatása, igazi hatása a kereszténységnek, ezért nem kovász a kereszténység, mert ahol az emberek beképzeltséggel, fellengzőséggel, büszkeséggel találkoznak, joggal fordulnak el az ember tömegek, hogy ilyen vallás nekünk nem kell.
márpedig a kereszténységet a történelme folyamán, csak úgy, mint a zsidó népnek az életét, amiről ugye Hósás könyvében azt olvassuk, hogy Izrael ellen az ő büszkesége tesz tanúbizonyságot. Ezt ma is mondhatjuk, a keresztények ellen a büszkeségük tesz tanúbizonyságot. Nincs igazi kereszténység, nincs igazi hit. Ezért mondja, hogy a föld alázatosait szólítja meg, hogy keressétek az igazságot, keressétek az alázatosságot. Nem tudom, hogy Biblia olvasó emberek, és tudom, hogy sokan olvassák itt komolyan közöttünk is a Bibliát, felismerik-e azokat a bibliai kifejezéseket, vagy mondatokat, amelyek nagyon szorosan ide kapcsolódnak. Például Jézusnak mi volt az egyik leghangsúlyosabb tanítása? Jézus soha nem mondta azt az életében, csak erre a dologra mondta, hogy tanuljátok meg én tőlem. Ez a Máté evangélium a 11. fejezet 28. versétől kibontakozó Jézusi tanítás. Tanuljátok meg én tőlem, hogy szelíd és alázatos szívű vagyok, és nyugalmat találtok a ti lelkeiteknek. Tehát Jézus egy valamire mondta, hogy nagyon meg kell őtőle tanulni a szelídséget, az alázatot, a dolgoknak megfelelő magatartást, és a másik embernek ugyanolyan tiszteletét, amilyen tiszteletet mi is joggal kívánunk magunknak. Jézusról szólt így a profécia Ézsaiás könyve 53. fejezetében, hogy a legkegyetlenebb kínzások között is Jézus alázatos volt. Száját nem nyitotta meg az őt nyírők előtt. Amikor Jézust ütlegelték, leköbdösték, amikor nyírták, mint a bárányt nyírják ugye a mezőgazdaságban, őt, mint embert és Isten fiát így viselkedtek vele szemben, alázatos volt. A Filippi levél 2. fejezetében olvassuk szintén Jézusról, hogy azt mondja a Pál apostol egy csodálatos himnusz keretében, hogy Jézus mindent otthagyott, a mennyet otthagyta, hogy ő az atyával egyenlő, azt nem tekintette zsákmánynak. Ő emberi formát vett fel, eljött az emberek közé, és amikor olyan állapotban találtatott, mint ember, megalázta magát, engedelmes lévén halálig, mégpedig a keresztfának haláláig. Elmondtam már önöknek is az elmúlt években többször is, sokat gondolkoztam ezen, hogy mit jelent ez a kijelentés, hogy Jézus eljött erre a földre, küzdött, tanította az embereket, gyógyított, végül az életét is odaadta az emberiségért, de mit jelent ez egész pontosan, hogy megalázta magát? Mit jelent ez, amit Pál így mond ki, hogy Jézus, amikor ember volt, még ő megalázta magát? Nem azt tette, mint mi emberek, akik mi megalázni magunkat igazán nem szeretjük. Nos hát a megoldást én abban látom, hogy ez a kifejezés, hogy megalázta magát, ez annyit jelentett, hogy Jézus tudatosította, hogy ő az Isten nélkül semmi jót nem cselekedhet. Ő sem. Pedig Isten fia volt. De ha emberi természetet vesz el valaki, az emberi természet egy labirintus, egy összevisszaság, egy önmagunkat becsapás. Ha Jézus felveszi az emberi természetet, már pedig felvette, mert megszületett egy földi édesanyától, Jézusról ezt akarja kifejezni Pál apostol, hogy neki meg kellett aláznia magát. Ő nem úgy gondolkozott, hogy 359 fok erejéig az Istenben bízok, de egyetlen egy fokot azért megtartok magamnak. Nem, ő 360 fokot engedett át az Istennek. Ő teljesen megalázta magát, vagyis tudatosította azt, hogy az Isten nélkül semmi jó nem cselekedhető ezen a világon. Ezért mondta Jézus, hogy én és az Atya egy vagyunk, én csak azt tudom cselekedni, amit látok az én mennyei Atyámtól. Ezért mondta el a híres példabeszédét a szőlőművesről, a szőlőtőről és a szőlővesszőről, János evangélium a 15. fejezete szerint. És mi van ebben a példabeszédben, hogy ez nem példázat, ez példabeszéd. Ez van benne, hogy nálam nélkül semmit sem cselekedhettek. Nos hát, Jézus, aki megalázta magát, aki mindenben kereste az igazságot, akinek sokszor ez a megaláztatás, amikor bevonult Jeruzsálembe, nagyon kemény küzdelmet kellett önmagával vívni, a János evangélium a 12. fejezete szerint, amikor elmondta, hogy szomorú az én lelkem, mint halálig. Nagyon kemény küzdelmet kellett vívni a megalázkodásáért a Getsemáné kertben, amikor vérverítékkel küszködött Jézus azért, hogy ne az legyen, amit én akarok. Egy fok erejéig se az legyen, amit én akarok, hanem amit te. Mert Jézus egy nagy törvényszerűséget tudatosított és komolyan vett,
hogyha egy fokot megengedünk az ellenségnek, a kísértőnek, azon az egy fokon az ember elvérzik. A teljes engedelmesség, a teljes Istenre hagyatkozás csak ez óvja meg az embert a bűntől, a pusztítástól, az önzéstől. Sofóniás könyvében, hogy mondani szokás, nincsenek messiási proféciák. Nem találkozunk olyannal, mint Mikás 5:1-5-ben, nem találkozunk olyannal, mint Habakuk 1:4-ben, de mégis, amit olvasunk majd ezután, hogy sokan a szívükre veszik ezt a felszólítást, és sokan követni akarják Jézust, és arcátlan nemzetből egy igazán igazságos és alázatos nemzetté közösségi akarnak formálódni. Nos, hát Sofóniás könyve 3. fejezetében felismerhetjük a csalhatatlan jézusi vonásokat, felismerhetjük annak a népnek a jellemét, amelyről azt mondja a Szentírás, és ezt talán hadd olvassam fel, mert ez a könyvnek a csúcspontja, hogy igenis lesznek emberek, voltak emberek a Jósiási reform idején is, és lesznek emberek a mikorunkban is, akik komolyan veszik az Isten hitet, és akikre el lehet mondani a következőt. És marasztok között egy nyomorult és szegény népet, akik bíznak az Úrnak nevében. Izrael maradéka nem cselekszik hamisságot, nem szól hazugságot, nem találtatik szájában álnokságnak nyelve, hanem legelésznek és lenyugosznak, és nem lesz, aki felrettentse őket. Kedves hallgatók, mit jelent ez, hogy marasztok között egy nyomorult és szegény népet? Biztos jelenti azt is, hogy a földi történelem végén általában a szegény emberek, vagy mondjam így, a nem túlságosan gazdag emberek lesznek az igazi emberek. A földi történelemnek ebben a szakaszában, amelyben élünk, óriási kísértés a meggazdagodás. Óriási kísértés az, amit már Habakuknál így olvastunk 2 héttel ezelőtt, hogy halomra gyűjt, rakásra gyűjt, és a biztonságot az emberek a vagyonban, a pénzben látják, hiszen a társadalmi forma is ilyen, a kapitalizmus lényege, a kapitál, a tőke. Biztos, hogy jelenti ez szó szerint, hogy marasztok között egy nyomorult és szegény népet, hogy Jézus első eljövetele idején is a szegények mentek oda Jézus bölcsőjéhez. Persze mentek oda a gazdag emberek is, a napkeleti bölcsek, de az egy kis része volt a pásztoroknak, a szüleinek, a Jeruzsálem belieknek, akik várták a váltságot. És akkor is, amikor Jézus fellépett és hírt, általában

és akikben az az igazi lelki szegénység kialakul, a lelki szegénység nem egy pillanat terméke, és nem csak a megtérés előtt van szükség arra, a lelki szegénység a hívő ember egész életét végigköveti, tulajdonképp lelki szegénység nélkül nincs hit. Ugye Jézus a 8 boldog mondását így kezdte, hogy boldogok a lelki szegények, ez a hitnek a kapuja, de ez a hitnek aztán az előszobája, a szobája, a belső szobája is. Tehát hit nincs szegénység nélkül, tehát tulajdonképp anélkül, hogy az ember ne ismerje el, hogy mindig az Istenre vagyunk utalva, és mindent az Istentől kell várnunk. És marasztok között egy nyomorult és szegény népet, akik bíznak az Úrnak nevében. Izrael maradéka nem cselekszik hamisságot, nem szól hazugságot, nem találtatik szájában álnokságnak nyelve. Döbbeltes az a második kijelentéscsoport, mert itt arra hivatkozik a próféta, hogy lesznek majd olyan emberek, akik nem csak, hogy nem cselekszenek hamisságot, de amit a legnehezebb megállni, nem is szólnak hamisságot. Nagyon sok embernek az élete, ha csak a cselekedeteit nézzük, nagyobb részt fedhetetlen. Nem lop, nem csal, nem öl. De hány és hány ember, mondjam most így, hányan és hányan elvérzünk azon. Hányszor mondunk meggondolatlan beszédet, hányszor vagyunk indulatosak, haragosak. Hányszor mondja azt a Biblia, hogy aki beszédben nem vétkezik, tökéletes ember, hogy olvassuk Jakab levelében, képes az egész testét is megzabolázni. Hányszor mondja azt, amit Jézus Máté 12. fejezetében, hogy a te beszédedből ítéltet el igaznak vagy hamisnak. Szóval nagyon sokszor vigasztaljuk magunkat, hogy mi nem vagyunk olyan rossz emberek azért, hát nem köztörvényes bűnözők nem vagyunk. Nem tudjuk elmondani azt, hogy nem szóltunk hazugságot, és nem találtatott szájunkban álnokságnak nyelve. Hányszor befeketítjük önkéntelenül a másik embert, hányszor mondunk valótlan dolgot, hányszor helyezzük a magunk életét a középpontba, pedig nem akarjuk, nem egy vérmes, önző emberek vagyunk, csak hát a természetünk sodor. Nos hát, azt mondja itt Sofóniás, hogy akik teljesen bíznak az Istenben, akik teljesen Krisztust akarják követni, akik komolyan veszik Jézus felszólítását, hogy itt a kőre kell esni és szét kell zúzatni, teljesen Krisztusnak átengedni az életet, ezek az emberek krisztusi életet is fognak élni. Beteljesedik az eredeti szó, ugye a keresztény szó, a krisztiánoi, a krisztiánus szó annyit jelent, hogy krisztusi, aki krisztusi életet él, az nem csak úgy éli a krisztusi életet, hogy nem tesz valami förmedvényt, hanem úgy is éli a krisztusi életet, hogy vigyázz arra, hogy hogy gondolkozik. Vigyázz arra, hogy mit beszél. Mert a beszéd az tett is, és a nyelv hatalmában élet és halál kérdése van. És mondja a harmadik dolgot is Sofóniás, legelésznek és lenyugosznak, és nem lesz, aki felrettentse őket. Követik a jó pásztort. Nincs ugyan messiási profécia, nem találunk közvetlen utalást a messiásra, a megváltóra, de mégis áttételesen látjuk, hogy lesznek olyan emberek a történelemben, akik tömegestül, hívő emberek mindig voltak a történelemben, elszórva mindig voltak hívő emberek a történelemben, egyes országokban is, de lesz a történelem végén egy egész közösség, egy egész tömeg, a világ minden részéről egybegyűjtötten egy olyan közösség, aki követi Jézust, és aki legelészik, lenyugosszik, és nem lesz, aki felrettentse őket, lesz egy igazi nyáj. Nem egy akol lesz, mondta Jézus János evangéliuma 10. fejezetében, egy nyáj lesz. Krisztus nem az aklokat akarja egyesíteni, nem egyházakat akar egyesíteni, ugye a politikai ökumenizmus borzalmas dolog, amit ma élünk. Ugye ez a nagy-nagy hazudozás és hazudozások láncolata, felekezetek kibékítéséről, vallásoknak az egybegyűjtéséről, nem Isten szándéka, nyilvánvaló, egy másik hatalom szándéka, de Isten terveként elő fog állni minden vallásból, minden felekezetből, vagy azokon kívül egy olyan közösség, aki valóságosan visszatükrözi, hogy ki az Isten. Aki szegény, aki tudja megalázni magát. Aki nem cselekszik hamisságot, nem is szól hazugságot, nem találtatik szájában álnokságnak nyelve, és aki követi a nyáj, aki követi a mesterét. Ugye Palesztinában milyen volt a nyáj, nem olyan, mint nálunk. Elől ment a pásztor, és a nyáj követte a pásztort. Nem kellett csahos kutyákhoz folyamodni, nem kellett furkósbothoz folyamodni, egy-két törvényhez, rendelkezéshez, hogy hol

innen, holonnan kapjon ütleget a nyáj, ami sokszor a kereszténység történelmében előfordult, hogy hol jobbról, hol balról verték az igazán keresztény embereket. Nem, ebben a történelmi időszakban Krisztus, aki eljön a földre, fogja az ő népét kiformálni és előállítani. Ezért folytatódik tovább egyébként a Celánói Tamás vers is Krisztussal. Sofóniás szellemének megfelelően, és ezért folytatódik a Mozart Requiem is a 4.-5. tételében, a Rex Tremendi és a Recordare tétellel, amelyben a következőket halljuk latinul, magyarul Babits nagyon szép fordításában, talán itt ízzik fel ez a vers, itt a legszebb ennek a versnek ez a 3. és 4. része. Nagy király, tehát Krisztusra utal, nagy király, kit retteg minden, de a jót megváltod ingyen, kegyek kútja, válts meg engem. Rólam Jézus emlékezzél, akiért a földre jöttél, veszni aznap ne engedjél. Engem fáradtál keresve, értem szálltál a keresztre, annyi munkád kárba esne. Csodálatos ez a két versszak. Még egyszer hadd hívjam föl rá a figyelmüket. Rólam Jézus emlékezzél, akiért a földre jöttél, veszni aznap ne engedjél. Engem fáradtál keresve, értem szálltál a keresztre, annyi munkád kárba esne. Igaz bosszú mérlelője, bocsánatod add előre, míg a számadás nem jőne. Fölnyögök búsvárdott módján, bűntudattól pirul orcám, úgy könyörgök, Uram, néz rám. A zene különösen a mostani verszaknál fog fölívelni. Az egyik legsúlyosabb bűnös, akit ki segített a bűnéből, Jézus Mária Magdolna volt, ezért most őróla van szó, majd figyeljék a zenében, itt különösen a felmegy majd a szólamokban a hang, ki Magdolnát föloldottad, és a latrot meghallgattad, nekem is e reményt adtad. Nem méltó az én kérésem, de te jó vagy, tedd kegyesen, hogy örök tűz ne égessen. Bárányait között helyez el, bakok közé ne rekesz el, jobbot felől várjon, kész hely. Következik tehát Celánói Tamás himnuszának következő 3.-4. része, és Mozart Requiemjének 4.-5. tétele, latin címei vannak Rex Tremendi és Recordare.

Kedves hallgatók, honnan is indultunk el Sofóniás könyvére nézve? Ugye a pusztulás, a pusztítás képeitől. És hol fejeződik be ez a könyv? Nyilván azok után, amire eljutottunk, nem fejeződhet be máshol, mint egy himnusznál, az utolsó harmadik fejezet 14. versétől szól ez a himnusz, csak nagyon részleteiben olvasom fel, amiből kiderül, hogy ezek az emberek, akik ennyire komolyan szívükre vették az Isten kérlelését, ezek az emberek lesznek képesek arra, hogy másokat is hívjanak erre az útra. Egy fél mondatban, de kikerekedik előttünk a végső nagy evangélium hirdetés. A Bibliának a legnagyobb ígérete közvetett formában itt is itt van, és a Bibliának, ha csak legekben beszélhetek, a leges legnagyobb ígéretét, én a Máté evangélium a 24. fejezet 14. versével tudom azonosítani, amikor Jézus azt mondta, hogy addig nem múlik el a világ történelme, míg bizonyságul nem hirdettetik az evangélium minden népnek, csak akkor jöhet el a vég. Isten nyilván emberek által fogja az evangéliumot eljutatni másokhoz, ahhoz viszont ilyen emberek kellenek. Nem nagy tömegek, de őszintén hívő, megtért emberek. Az ő segítségükkel fog ez a jövendőlés beteljesedni, majd a Szentlélek kiáradása idején, hogy bizonyságul fogja hirdetni az evangéliumot az egész népnek, ez a valóban Krisztus követő sereg. Erre vonatkozik a Sofóniás 3. fejezet 16. versében ez a kijelentés, ne félj, ne lankadjanak kezeid Sion. Ugye a Sion, Jeruzsálem, Izrael mindig a mindenkori hívő népnek a jelképe, ezért most felolvasnám a befejező himnusz egy részletét, és lezárjuk a 6. tétellel, ez már egy nagyon rövid tétel, a Confutatis, a zenehallgatásunkat is, még egy nagyon rövid vetítést szeretnék az előadás végére illeszteni. Énekelj Sionnak, leánya, harsog Izrael, örvendj és teljes szívvel vigadj Jeruzsálem, leánya. Megváltoztatta az Úr a te ítéletedet, elfordította ellenségedet. Izrael királya az Úr közötted van, nem látsz többé gonoszt. Azon a napon ezt mondják Jeruzsálemnek, ne félj, ne lankadjanak kezeik Sion. És olvasom a befejező, a könyv utolsó versét, a 20. verset. Abban az időben elhozlak titeket, és akkor összeszedlek titeket, mert nevesekké és híresekké teszlek titeket a föld minden népe között, mikor megfordítom a ti fogságotokat a ti szemeitek előtt, azt mondja az Úr. Miféle fogság? A zsidó népet pár év után elviszik a babiloni fogságba. Miféle fogság? Hát a történelem mai fogsága is fogság. Akik ki fognak ebből szabadulni, és az örök élet szabadságára fognak eljutni, azokról van szó. Érdekes, kétszer is említi ebben a befejező himnuszban, én csak egyszer olvastam, mert csak részleteiben olvastam fel, hogy akkor nevesekké és híresekké tesztek titeket. Ma az igaz emberek anonim emberek. Egyébként a történelemben is mindig anonimak voltak, nem tudjuk a nevüket, létszámukat. Akiknek köszönheti a világ, hogy máig is fennáll, és hogy ma is fennáll, akiket Jézus a föld sóinak nevezett, a föld kovászainak nevezett, ezekről az emberekről nem készülnek filmek, nem őróluk beszélnek az újságok és regények. Hát általában a nagy gonosztevőkről beszél ugye a legtöbb hír és a legtöbb újság. Az igazán becsületes, egyszerű, tisztességes, a szó bibliai értelmében alázatos emberekről a föld nem tartotta jónak nagyon megemlékezni. A történelmi könyvekben nem őrőlük van szó. Isten igazságot fog szolgáltatni. Istennek a mérlegén, a serpenyőjén, akik megváltoztak, és akik az élet törvényei szerint éltek, és azt elfogadva éltek, azok nyerik el az örök életet. Vesd a gonoszt kárhozatra, a vadlángnak általadva, engem védj a hív csapatba. Esdve és ölelve térded, hamuvá tört szívvel kérlek, őrizz, hogy jó véget érjek. Babics is nagyon elemében volt, gyönyörű a fordítás. Az Amor Sanctus kötetben jelent meg, itt van kezemben az első kiadás,
Amor Sanctus, a Szent Szeretet könyve, Babits középkori Zsoltár, illetve himnusz fordításai. Most a vetítésünk előtt még hangozzék fel a Mozart Requiem 6. tétere, Confutatis.

Kedves hallgatók, a könyv végéhez érve felhívnám a figyelmet Mikeás könyve 6. fejezet 8. versére. A proféta irodalom gyöngyszeme, ez a vers Sofóniás könyve is záródhatna ezzel. Megjelentette az Úr te néked, ember, hogy mit kíván te tőled. Igazságot cselekedjél, szeressed az irgalmasságot, és alázatosan járj a te Isteneddel. Ha Sofóniás könyvéhez nagy műveket kapcsoltam, egy nagy vers Celanói Tamás éneke az utolsó ítéletről, vagy egy nagy zenemű Mozart rékviemje, most a vetítésen egész rendhagyó módon csak egy művet szeretnék bemutatni, de ez is egy nagy mű. És most ezúton is fordulok önökhöz, akik itt Budapesten hallgatják az előadásokat, de tudom, hogy kazettán az ország különböző részeiben terjednek az előadások. Most mondom a kazetta hallgatóknak is, hogy 2 héttel ezelőtt egy nagyon fölemelő látogatásban volt részünk. Elmentünk Magyarország egy kis falvába, ahol az egész magyar festészetnek, de talán így mondanám, az egész európai vagy világ festészetének egyik legnagyobb alkotását csodálhattuk meg. Hát ez be van falazva ebbe a kis somogyi faluba, Zalafalunak hívják. A Zalafalu nem Zala megyében, hanem Somogy megyében van. Ott van az Icsi kúria, és a festmény, amit majd megnézünk, a pusztítás géniuszának diadala. De itt csak 5 percre mutatom be önöknek, amiért említettem, hogy kérem önöket is, és mindazokat, akik kazettán hallgatják ezeket az előadásokat. Az az elgondolásunk, hogy alapítványilag negyedévenként vagy félévenként túrákat fogunk szervezni ebbe a Zicsi kiállító terembe, mert mégiscsak lehetetlenség, hogy 1979 óta ezt a képet innen elvitték Budapestre és befalaszták. Ez ugye kifejezi a szándékot, hogy máshol nem lehet megnézni. Tehát ha a hegy nem megy Mohamedhez, Mohamed menjen a hegyhez. Aki szeretne eljönni ezekre a tárlatvezetésekre, ott helyben is egy helybeli tanárnő vezeti az egész Zicsi emlékkiállítást, bemutatja, és én megállok ezelőtt a kép előtt, a kép óriási méretű, 5,5-szer 4,5-es a kép. Megállunk a hatalmas nagy műteremben, Zicsi műterem, 1878-as a kép, és szépen, pontosan elmagyarázom, hogy Zicsi mit, miért festett így, miben ismerte a Bibliát, mivel azonosította a jövendőléseket. Zicsi, aki 5-6 nyelven írt és olvasott, a Biblia is kedvelt könyvei közé tartozott, valami olyan művet hozott létre, amit Párizsban is betiltottak 1878-ban. Zicsi ott is a kiállító termében kellett, hogy kiállítsa, aztán oda sereglett mindenki. Aztán Pesten bemutatták egyszer, 79-ben másodszor, innen is kitiltották. Aki szeretné megnézni az egész művészet történetnek az egyik legnagyobb biblikus képét, és a bibliai proféciáknak döbbenetes ismeretéről tanúságot tevő képét, azt kérem jelentkezzék, és adjam meg majd nevét és címét, és a következő számot mondanám az alapítványunknak a budapesti központjában, a Benczúr utcában, ahol egyébként a beszélgetéseinket is tartjuk. Tehát 1868 Budapest, Benczúr utca 9 szám alatt adja le a jelentkezését. Telefonon is meg lehet ezt tenni, 12 órától 6 óráig előadások idején este 9 óráig is, a 061-343-333, tehát csupa 3-as, 4-es számon. Tehát aki szeretne eljönni ezekre a tárlatvezetésekre, kérném szépen, hogy gyűjtjük a címeket és a budapesti hallgatókból, illetve az ország legkülönbözőbb helyein élő hallgatókból. Nagy örömömre szolgálnak. 2 héttel ezelőtt kaposvári hallgatókkal jártam be a termet, 50-en voltunk. Utána egy közeli falu termében megebédeltünk, és a délután 1-2 óráját még beszélgetésre szántuk. Nyilván ez egy vasárnapi időpont jöhet számításba. Ha itt bérelünk busz, körülbelül 10 órára leérünk, 2 óra alatt megnézzük az egész múzeumot. Körülbelül 1 órát töltünk a kép előtt, tehát most senki ne ijedjen meg, most csak 5 percet fogunk
a képre ránézni, lesz még mit néznünk ott helyben, tehát Zala faluban. Aki nem tud eljönni esetleg erre a szervezett látogatásra, ha nyáron esetleg a kirándulási programjába be tudja venni, Tab városhoz van közel, Tabhoz egy 3-4 kilométer ez a Zala falu, és ott a Zichy Emlékmúzeumot keresse. Egyébként a jövő évben, júliusban és augusztusban ki fogják ott állítani Zichynek az ember tragédiájához készült illusztrációit, tehát az eredeti illusztrációk, amelyek egyébként szintén most, hogy úgy mondjam, pincében vannak, a többi Rembrandt-tal, Dürerrel, stb. Együtt a Szépművészeti Múzeum pincéjébe kellene leereszkednünk, sajnos oda nem mehetünk le, tehát ismét csak el kell majd mennünk Zalába, jövő nyári táboraink idején külön turnusokat szervezünk arra, hogy megnézzük Zichynek egyéb más Bibliához közeli illusztrációit. Most, mivel az időnk egy kicsit elment, tehát nem fogom mind a 20 képet bemutatni, hanem csak az utolsó képünk, a Zichy Rombolás géniuszának diadala című kép. Ez azonban a Sofóniás könyve végére kívánkozik. 5 perc figyelmet szeretnék kérni, rögtön megkezdjük a vetítést. Festmény, amelyet Zichy mindössze 6 hét alatt festett meg, azt mutatja, ami a valóságos, tényleges helyzet, amiről Jézus azt mondta, hogy a világ fejedelme a sátán. Baloldalt, kicsi baloldalt a középvonaltól fent, természetesen egy könyv kihajtott részéből fotóztattam le, tehát az eredetiben nincs ott az a csík. Ott van, és karmesteri mozdulattal vezényli a világot az ördög. Hatalmas szárnyai, gyönyörű, szép, arányos teste arra mutatnak, hogy ő a bukott angyalfejedelem. Egyszer Isten őt is jónak teremtette, de hogy Jézus mondta róla, ő nem állott meg a gonoszságban. Ő lett a pusztító, és ő vezeti az embert is, veti be az embert a pusztításba. A kép kompozíció szempontból két részre oszlik. Egyrészt, ha kiindulunk sátánból, és jobbra lefelé húzzuk a vonalat, egy ilyen keresztirányú kompozíciós síkot kapunk egy bizonyos, hát női aktal, szirénnel, ugye nagyon sokszor festett sziréneket, tehát a görög mitológiának a kísértő női alakjait, nagyon szépek voltak, szép volt a hangjuk, de mivel gonoszok voltak, elcsúnyultak, el kellett rejtőzniük sziklák mögé a görög mitológia szerint, de ott is a hajósokat lépre csalták és tönkretették. Egy szirén egy férfit választ el a feleségétől. A feleség hiába nyújtja felé a kisgyermeket, itt jobbra lent látjuk, tehát egy kicsit a képet vigyük balra, hogy ne, köszönöm szépen, méretarányos a kép, tehát mondom, a hosszúsága 5,5, a magassága 4,5 méter. Elszakítja a szirén a családokat. A rombolás, a pusztítás közvetlen terepe itt a földön, a családok szétszakítása. Sátán mozdulatától a legközelebb ott van a szirén. Tessenek megnézni a sátán két kézfeje, és a szirén bal kezének a feje teljesen hasonló mozdulatot tesz, mint egy karvaj, egy vércse rácsap az emberekre. A kísértés, a közvetlen, az élvezetek, a kéj, a mámor, hiába ott a feleség és a gyermek immár egyedül marad, özvegy lesz, a férjét elcsalta a szirén. Egy másik asszony is özvegy lesz, itt egy kicsit balra középütt, az előtérben szintén egy gyermeket szorongat egy asszony, balra néz, ott éppen a férjét ölik meg. Tehát a pusztítás egyik formája a hétköznapi pusztítások sorozata, családok szétszakítása, megözvegyülés, egyedülmaradás. A pusztítás másik formája, mondja Zichy, a történelmi erők által való pusztítás, de megdöbbentő, és ilyet senki festő nem festett Zichyn kívül, hogy ezeket a történelmi erőket a legszorosabban összeköti egyházi erőkkel és hatalmakkal Zichy. Baloldalt feltűnően látszik a kettős kereszt valakinek a kezében. Ugyan kinek a kezében? Nem pap, vagy nem egyházi ember keze, második Sándor cár. Zichy nagyon jól ismerte az orosz viszonyokat, hiszen az életéből több évtizedet Szentpétervárot, aztán Grúziában is töltött. Sándor cár kezében, de melyik kezében? Tessék nézni, bal kezében. Szóval a gonoszság. Bal kezében ott van a kettős kereszt,
a bizáncia, a moszkvai kereszténység jelképe, mellette pedig a kettős kereszt nevében revolverrel gyilkolnak, tőrrel, karddal gyilkolnak, és a vérfolyam arra felé folyik, Bizánc és Moszkva felé. Jobb oldalt a sokkal civilizáltabb nyugati kereszténység. Ott is a bal kezében van a hordszéken ülő 9. Pius pápát formázta meg Zicsi, hogy miért, azt majd Zalán mondom el. A pápa bal kezében ott van a kettős kulcs, a hatalomnak, a politikai és a lelki hatalomnak a jelképe, fején a tiara. Tőle, ahogy szembeállunk, balra fönt Vilmos császár, egy protestáns uralkodó, a németek császára, megint csak az egyház és a politikai hatalom nagyon szoros szövetsége, de amit a pápa előtt látszik, az egy megdöbbentő jelenet, egy férfi ember, úgy tetszik talán egy parasztember, oda hajol a koponyák fölé, fölhajtja a drapériát, és a drapéri alatt a koponyákon ott van a kereszt. Hát az embereket Krisztus nevében ölték meg. Sofóniás könyve nagy témája. A politikusok, a bírák és a hazug egyházi emberek. 3. fejezet első 3 versét idéztem ezzel kapcsolatban. Egy egyszerű ember is, ha utána néz a dolgoknak, láthatja, hogy Krisztus nevében sorakoznak a koponyák, az inkvizíció áldozatai. Zicsi nagyon sok képpel adózott az inkvizíció áldozatainak. Zicsi katolikus volt, de azt mondta, hogy az egyháztörténelem legsötétebb része az inkvizíció, és fel fog támadni még, míg világ lesz a világ. Az egész kép bal felé sötétül el, szinte Petőfi versét halljuk a vérfolyamról, mely ködbevesző szikláiból a hajdannak ered ki, és egy hosszában foly le napjainkig. Hol van ennek a képnek az a reménysugara, ami Sofóniás könyve 2. fejezetét, 3. fejezet 12. 13. versét, a záró himnuszt jellemzi, a képnek a legfényesebb pontján. Hogy miért épp a pápa fölött, miért épp itt jobbra, miért abban a fehér mandula formájú részben egy áldó Krisztus képet látunk. Talán messziről is lehet látni, ott majd jobban látjuk nyilvánvalóan, tehát ott nem néhány centiméteres ez a Krisztus megformálás, ahol fehéret látunk itt a diaképen, ott látunk a fehér körformájú részben nagyon halvány, itt olyan narancssárgás, citromsárgás alakkal, két kéz, a jobb kéz és a bal kéz, ahogy áldólag int a világra, Krisztus második eljövetele az egyetlen egy reménység. A világ a pusztulás világa, a hétköznapi pusztulásé és a történelmi pusztításoké. Az már a részletekbe tartozik, és itt nem foglalkozhatom vele, miért van rajta a képen az a 3. Napóleon, aki ebben az időben, 1878-ban régen halott már, miért figyel Rómára. Egyáltalán milyen mellékszereplőkből áll össze ez a döbbenetes kép, akinek a főszereplője Krisztus mellett az az egyszerű ember, az a szegény és nyomorult nép, az az egyszerű parasztember, aki oda görbed, ugye a pápai trónus alatt látjuk, fölhajtja a drapériát, és kezd rájönni a dolgok valóságos helyzetére és összefüggésére. Kett csinálásul talán elég ennyi. Köszönöm szépen a figyelmet, viszontlátásra. 2 hét múlva Dániel könyve lesz a témánk. Várnak a telefonra, ma este is 9:30 kezdem a ma Habakuk könyve, ott a témám. Nyilván egy óráig csörögnek a telefonok, hát nem lehet csak egy 5-6 percet mindenkire szállni, de a budapestieket elhívom ide, és akkor itt nyugodtan föltetik a kérdéseiket. Tessék, kinek van kérdése a mai témához, először a Sofóniás könyvéhez, aztán átadjuk a szót majd egyéb kérdéseknek. Legátfogóbban áthúzódó hasonlat a kőszikla és a kősziklára esés hasonlata. Amikor építették a jeruzsálemi templomot, nem tudom, hogy tudjuk-e, hogy ugye itt épült a templom Jeruzsálemnek a Mória hegyén, Sion hegyén, és a köveket és a fát főníciai bányákból hozták. Úgy bányáztak ki mindent, és úgy munkáltak meg, hogy amikor elhozták ide, itt már fejsze csattogás vagy csiszolásnak a zaja nem hallatszott. Itt már csak összeillesztették a templomot.
Hát a méretekről csak annyit, hogy több 10 000, 70-80 ezer kőfejtő, teherhordó, csak kőművesből 3300 volt, 7 év alatt épült fel ez a templom, és a templomhoz nagyon sok követ hoztak. És volt a kövek között egy óriási kő, amit az építők odébb dobtak, megvetettek, mert nem tudtak hova beépíteni, olyan hatalmas volt a kő. De amikor építették a templomot, ugye minden nagyobb épületnek kell, hogy legyen szegletköve, sarokköve, és akkor terelődött erre a kőre a figyelem. A 118. Zsoltár, ami ebből a korból való, őrizte meg számunkra ennek a kőnek, ennek a hatalmas nagy kőnek az emlékét, és már ott találjuk azt, hogy ennek a kősziklára esésnek az első előfordulási helyét, talán fel is olvasom a 118. Kérem szépen, hogy ne ittben beszélgessünk, ha csak lehet, kint is lehet beszélgetni, tehát most itt azért megbeszélést folytatunk. A 118. Zsoltárban így olvasom a 22. verset. A kő, amelyet az építők megvetettek, szegletkővé lett. Az Úrtól lett ez, csodálatos a mi szemeink előtt. Itt kezdődik ennek a különös bibliai hasonlatnak, jelképnek az útja, amelynek a következő előfordulási helye Ézsajás könyve 8. és 28. fejezete, mert a 28. fejezet azt mondja, hogy aki ezt a követ felfedezi, az nem fut más megoldások után, hanem elismeri azt, hogy Isten adta ezt a kősziklát, amire az életet építeni lehet. Aki ezt megismeri, az nem fut. Aztán ezt a kőszikla hasonlatot eleveníti fel Jézus születésekor Símeon, amikor a gyermek Jézust a kezében tartja, és azt mondja, hogy ő lesz majd sokak elesésére és feltámadására Izraelben. Tehát a kősziklára esésnek ez a jelképes mozzanata Símeonnál fordul elő, és aztán Jézus alkalmazza a Máté evangélium a 21. fejezet 42. és 44. verse között, aki e kőre esik, szétzúzatik. Akire pedig ez a kő esik rá, szétmorzsolja azt. Jézus ezzel azt mondja, hogy két megoldás van az emberi életben. Az egyik az, hogy az életünkben a kősziklára esni. Megismerni Krisztust, maradéktanul átadni az életet, tehát nem 359 fok, ahogy ma is volt róla szó, 360 fok, teljesen szétzúzódni a kősziklán. Jézus máskor ezt így mondta, hogy aki meg akarja tartani az életét, elveszíti azt. Aki elveszíti az ő életét, én érettem megtalálja azt. Tehát Jézussal kerülni olyan kapcsolatba, hogy az ember valóban Krisztusnak rendeljen alá mindent, de szabad akaratából, meggyőződéséből, és egy jogos hálából és főhajtásból. Ez az egyik megoldás. A másik megoldás, ha ezt nem tesszük, akkor Jézus második eljövetele úgy fog ránk hatni, mint a Dániel könyve második fejezetében megörökített kőnek a leszakadása. Ugye az emberi történelmet ott egy szobor jelképezi, és kéz érintése nélkül egy kő leszakad, ráesik a szoborra, ízéporrá zúzódik a szobornak arany, ezüst, vas, rész, cserép része, és az a kő az nagy heggyé lesz és betölti a földet. Vagy itt változunk meg és örök életet nyerünk, vagy nem változunk meg, és akkor a kő eljövetele, Jézus eljövetele az a kárhozatot jelenti az ember számára. Egy csodálatos bibliai jelkép, hát erről más helyütt részletesen volt szó, én itt csak így megérintettem ezt a kérdést. Aki ennek után akar olvasni a Krisztus példázatai című könyvet keresse, és a Jézus élete című könyvet, ott erről külön fejezetekben is szó van.

0: Aki érdeklődik még a vita iránt, azt szívesen látom továbbra is. Akkor megkérem az előadókat, hogy fáradjanak ki, és hát nagyon várom a közönségnek az aktív részvételét ebben a vitában. Minden egyes előadáshoz lehet megjegyzést is fűzni, illetve kérdéseket feltenni. Nem tudom, mindenki hallotta-e a kérdést? Igazából nem. Az egyik, az konkrétan arra vonatkozott az első kérdés, hogy sokszor hozzák fel példaként az evolúcióra azt, hogy a fogamzás után a méhen belüli fejlődésnél igazából a magzatnak a fejlődése megismétli a törzsfejlődésnek a lépéseit. És ezzel kapcsolatban egy konkrét olyan kérdés volt, hogy egy bizonyos csigolya az hát miért van ott, és miért úgy van ott, ahogy van. Ezt én nem tudom, én orvos nem vagyok, igazából pontosan nem tudom. Ez volt az egyik kérdés.
1: Ehhez
0: Ferenc fűzne.
1: Ez nem egy új gondolat, ezt a nem sokkal Darwin művének megjelenése után Heckel csinálta meg, és különböző ábrákat mutatott be. Tegnap volt 2 hete, hogy voltam egy hasonló jellegű vitán. Nem hasonló jellegű, mert ott az evolúció elméletnek komoly képviselői szólaltak fel, talán ennek az egyetemnek professzora Szatmári Őrs, és ott ő mondta azt, tehát nem egy értelmes tervezettségnek a pártolója, hogy nagyon sajnálatos, hogy az oktatásban és a ismeretterjesztésben sokszor olyan dolgokra hivatkoznak, amelyekről maguk az evolucionisták is tudják, hogy nem igazak. Egyszerűen már régóta nyilvánvaló tény, hogy Heckelnek ezek az összes, ezt az elképzelést igazoló ábrái, rajzai közönséges hamisítványok. Egyszerűen a valós tényeknek nem felelnek meg ezek a rajzok, amelyeket ő leközölt. Tehát ezt azt javaslom, nem én javaslom, az evolúció képviselői javasolják, hogy ezt az egész dolgot, hogy az ontogenézis és filogenézisnek ez a kapcsolata, ezt mindenki sürgősen felejtse el. Na most, ami az emberi farokcsontot illeti, milyen jobb folytatni?
2: Csak egy szomorú tény, hogy a középiskolai tankönyvben ez tényként van megemlítve, ami már rég megdőlt.
1: Na most, ami a farokcsontot illeti, hát én nem értek ezt különösebben, csak egy olvasmányomra tudok visszaemlékezni. Arról van szó, hogy ezek a látszólagosan céltalan dolgok, messze nem céltalanok, ugyanis az egész izomrendszerben annak a farokcsontnak olyan összetartó szerepe van, ami nélkülözhetetlen. Na most a férfiak mellbimbója, hát ennek egyet fejlődési oka van, hogy az ember eredetileg nem alakul ki nemiséggel, az egy későbbi időben differenciálódik, és a mellbimbó az egyén fejlődésében előbb alakul ki, mielőtt a nemisége kialakulna. Következésképpen ezért ez a férfiaknál is megmarad. Talán erről most ennyi.
2: Csak érdekességképpen egyszer valakinek a kislábúját le kellett operálni, és hosszú ideig élt még, és gerincferdülése lett, és nem tudták, hogy mitől, aztán kikövetkeztették, hogy azért, mert a kislábúját leoperálták. Tehát ennyire, csak ennyit a nélkülözhetetlen pici szerveinkről.
0: Tehát a kérdés úgy hangzott, hogy ez hipotézis, azt hiszem félreértésről volt szó. A méhen belüli fejlődésnél gyakorlatilag az ivarszervek később jelennek meg, ha erre gondolt a válaszadással a professzor úr. Igen?
3: Elnézést, ápolod még, és mit tudom a válaszadni.
0: Igen. Köszönjük szépen.
3: Ha pusira esünk, akkor ott a farokcsont, az rugalmasat ad, és nem annyira töri össze, tehát elviszi az energiát. Mert véli az egészet.
0: Hát mondjuk ez lenne akkor egy válasz egy ápolónő részéről. Egyéb kérdés. Igen, ott hátul szintén van egy. Igen, tehát a kérdés akkor úgy szól, hogy miért van szüksége a hitnek bizonyításra? Igen, valakinek van megjegyzés.
4: Érdekes ez a felvetés, mert ez az előadás ez nem erről szólt. Tehát lehet, hogy messze vannak a hátsó sorok, de hitről annyiban volt szó, hogy bizonyos következtetést le lehet vonni. Tehát mindabból, amit a természetvizsgálata mond nekünk, abból van, aki akár magának levonhatja azt, hogy van Isten, nem kell. Ez az előadás nem erről szólt. A hitnek erre nincs szüksége, van, önnek teljesen igaza van. Nyugodtan lehet hinni a lapos földben, amit egy teknős béka tart a hátán. Ez is egy hit. Semmi köze nincs se értelemhez, se logikához. Lehet benne hinni. Van értelmes hit, meg van nem teljesen alátámasztott értelemmel alátámasztott hit is. Mi arról próbáltunk beszélni, nem a hitről, de arról próbáltunk beszélni itt ma este, hogy a valóságnak a vizsgálata, az életnek a vizsgálata milyen következtetést enged levonni. Na most, ha ebből az a következtetés, hogy lehetséges egy értelmes tervező, akkor igen, de itt a tudományról volt szó, meg a tudományosságról, és éppen ezért nem akarom, hogy valaki innen úgy menjen el, hogy itt a hitről volt szó. Nem. Lehet itt hinni utána ebben, el kell ezen gondolkodni. Tehát pont azért van ez a és ezért kéne több ilyen konferencia mind a két oldalnak a részvételével, hogy érdemi beszélgetés és vita alakuljon ki, mert nem erről van szó, tehát tudományos alapon kell ezt nézni. Tehát mi más, hogy

0: Legyen szabad most a marxizmus klasszikusait idéznem, ami szégyenlős ateizmus volt tulajdonképpen a részéről. Szóval mindezek a históriák, hogy megtért a halálos ágyán, ezek legendák. Darwin gyakorlatilag ateista volt. A legendáknak az alátámasztását, a legendákat alátámasztotta egy nagyon érdekes tény, hogy Darwin, mint igen jómódú ember, támogatott anyagilag különböző vallási szervezeteket. De emögött számára csak az a racionális felismerés volt, hogy például a fizikai munkások alkoholizmusa ellen legjobb eredményeket vallásos szervezetek érnek el. Ő ezért ilyen pragmatikus szociológiai okokból támogatott valóban vallásos szervezeteket, de egyáltalán nem azért, mintha ő hit volna Istenben. Úgyhogy ennek tessék utánaolvasni, mert bőséges irodalma van, de Darwin nem volt vallásos. Attól kezdve, legfiatalabb éveitől eltekintve, amikor elkezdett ő már a örökléstan, származástannal foglalkozni, nem volt vallásos.
1: Igen, most hátul jelentkezik még egy fiatalember. Tehát a kérdés úgy szól, hogy miért gondoljuk azt, hogy a Földön alakult ki az élet, miért nem lehet inkább arra gondolni, hogy ez valahol a világ mindenségben alakult ki, és úgy került a Földre. Mondván, hogy az a Föld történetet ismerve, illetve a sztohasztikus folyamatok valószínűség számítása alapján kiszámított dolgok alapján valóban úgy néz ki, hogy a Földön nem állt erre elegendő sem idő sem lehetőség. Megkérem,
2: visszakérdeznék, mennyivel vagyunk előbbre, hogyha egy sarokkal arrébb tesszük a problémát? Semmivel. Az általunk ismert világegyetem korát vettem alapul, nem a Földet. De nem jelent semmit, mert ha 15 milliárd év, az ugye másfélszer tizediken év. Szorozzuk meg százzal. Másfélszer tizedikediken év lesz, de itt ilyen 10-150-es sorságrendek voltak. Tehát nem megyünk vele semmire. Ha eltesszük egy sarokkal arrébb, magát a kérdést nem válaszolja meg. Adunk magunknak még 3 évet, vagy 5-öt, hogy elgondolkodjuk rajta, hogy akkor ugyanonnan hogy került ide. Felmerül ugyanis egy újabb kérdés. Melyik volt az a szervezet, amely kibírta a világűrben uralkodó viszonyokat, és életképes maradt? Vagy ha nem, akkor hogy került ide?
1: Tehát a kérdés tényleg olyan választ kaphat, hogy ha az egész világmindenségnek pillanatnyilag ismert törvények alapján számított korát, vagy nézzük, az mindössze körülbelül egy nagyságrenddel lesz hosszabb idő, azok a hatványkitevők pedig, és a sztohasztikus folyamatok alapján számított valószínűségek annyival nagyobb időt igényelnének, ami még akkor sem áll rendelkezésre, ha a Big Bang-től számolunk mindent. A mai ismereteink szerinti Big Bang-től számolunk mindent. És hát vannak persze pánspermium emléletek, az én általam említett egyik könyv is, Fred Hoyle, Mathematics of Evolution éppen ezekkel számol. Pillanat még az idős hölgyet, akkor meg...
3: Mi a gond abban, hogyha esetleg a tudomány megerősíti a Bibliának az állítását?
1: Akkor a kérdés, miért baj az, hogy a tudománnyal próbálunk bizonyítani bizonyos bibliai tételeket?
4: Egy mondatot mondanék erre, semmi baj nincs ezzel normális viszonyok mellett. A baj azért van ezzel, mert ha ezt most itt beengedjük ide, és azt mondjuk, hogy igen, ez alátámasztja a hitet, akkor az ellenfeleink erre koncentrálnak. Tehát akkor ebből az előadásból az egész azt fog lecsapódni, hogy itt ez egy ilyen istenes előadás volt, prédikáltunk, és csak jó, hogy nem hozsannákat nem énekeltünk, vagy egyházi énekeket. Tehát ugye mindenki abba köt bele, amiben bele tud kötni. Tehát, hogyha mi most azt mondjuk, hogy ez bizonyította Isten létezését, akkor erre koncentrál az ellenfelünk, és utána holnap az újságban ez fog lejönni, hogy itt volt egy ilyen evangelizáció, és nem tudományos előadás volt. Ennyi a probléma vele.
1: Ez van a fiatalban.
5: Szerintem a hitet nem lehet különbözni a tudománytól. Mégpedig azért, mert a hit mindenféleképpen valamilyen tudás tudományra épül. Hát a Darwinnak is, hogy megfigyelte lezajlott a folyamatokat, és erre épült a hite. És kijelentette, hogy bármi nem lép állításra, ha bebizonyosodik, hogy tehát egy tudomány által bebizonyosodik, az nem úgy van, megdől az elmélete. Ezáltal megdől a hite is. Tehát mindenféleképpen az ember, ha a tudománnyal vizsgálja a hite alapjait, hogy lehet fordítva is, mindenféleképpen nem lehet különbözni egymástól.
1: Hát úgy emlékszem, ez elsősorban az én bevezető előadásomat érinti. Én vázoltam egy-két ismert filozófusnak vagy kutatónak a véleményét. Ugye erről, hogy ezek ugyanazon területen dolgoznak, átfedő fogalmak, és valóban igazából egységesen érdemes az egészet tepinteni, illetve említettem Tóth Tibor.

0: Tibor könyvét, a Tóth Tibor könyvének a második, harmadik, negyedik fejezete, vagy 50 oldalon keresztül próbálja ezeket elemezni és boncolgatni. És természetesen egy természettudomány által megfogalmazható, ha megfogalmazható tudománydefiníció, és egy úgymond hát teológia által megfogalmazható tudománydefiníció, de mondjuk egy bölcsész által megfogalmazható tudománydefiníció fog átfedő elemeket tartalmazni, de lesznek speciális részei, ami nem fog érvényes lenni valahogy a másikra. A történelem például egy olyan tudomány, ami egyszer megtörtént dolgokkal foglalkozik, aki a vegyész bemegy a laborba, és egyszer megcsinálhatja ugyanazt a kísérletet ugyanolyan körülmények között, vagy egy picit megváltoztatva. Szóval ez egészen más dolog. Amiről igazából az intelligens tervezettség mozgalom, hogy úgy mondjam, beszél, az az, hogy ma már a, és elsősorban a biológiától erednek, de ez nem igaz, mert az általam felsorolt könyvekben nem csak biológiai témájúak, hanem fizikai témájúak és kémiai témájúak is voltak. Vannak konkrétan ma elvégezhető olyan kísérletek és eredmények, amelyek nem támasztják alá azt a bizonyos legtágabb értelembe vett evolúció elméletet, ami a, mint említettem, particle to people, vagyis a részecskéktől az emberig egybe foglal mindent, mert az kizárólag csak az anyagot tekinti, hát hogy úgy mondjam, szem előtt lévőnek, és csak azokkal a tulajdonságokkal foglalkozhat, amit az anyaggal kapcsolatban tudunk hozni. Másodszor ugye, maga Darwin a könyvét érdemes, mindenkinek ajánlom, tanuljon meg annyira angolul, hogy eredetibe elolvassa. Először is ugye ma már mindig csak azt mondják, hogy The Origin of Life a címe. Nem igaz, az volt, hogy On the Origin of Life, vagyis ő írt az élet eredetéről. Ez egy nagy különbség. Igazából valahol a 8.-9. kiadás után változtatták így meg. Egyébként a magyar fordításban ez le van írva az előszóban. Tehát, ha elolvassa valaki Darwin könyvét, az azon fog meglepődni, hogy micsoda mennyiségű feltételes módot használ. Ezt a feltételes módot kifelejtik ma már. Általában is mindent kijelentő módban mondanak. Ennyit szerettem volna hozzáfűzni ehhez a kérdés. Most nagyon sok... Igen, akkor még egy
1: hozzáfűzni. A hitről és a tudományról az előadásom végén mondtam, hogy hiszünk. Vagy abban, hogy vakvéletlen hozott létre ilyen valószínűtlenséggel valamit, vagy a teremtő. Mindenképpen hiszünk, ha tudományt hiszük, ha vallást hiszük, valamiben hiszünk. Csak az a baj, hogy egyikre sincs bizonyíték. És addig, amíg a materialista filozófia ököllel veri az asztalt, hogy már pedig Isten nincs, én meg mondhatom ököllel verve az asztalt, hogy már pedig materialista filozófia nincs, pont, és akkor vagyunk vittek. De mi nem verjük ököl az asztalt, hanem azt mondjuk, hogy gondolkodjunk el rajta. Ennyiben más a hit, meg a vallás, meg a tudomány.
0: Valamelyik a kettő közül?
2: Mondjuk azt, hogy az élet keletkezése egyrészt mások kezdik arról, hogy mi ezt tudjuk, vagy ezt látunk. Tehát mi az, hogy élet elsősorban a kérdés? A másik kérdés pedig mi az, hogy tudás?
0: Igen, tehát a kérdés úgy szólt, hogy igazából két fogalmat kellene először tisztázni, azt, hogy végül is mi a tudás, a másik az, hogy végül is mi az élet. Ha ezeket ugye definiálni tudnánk, vagy ha definiáljuk, utána lehetne esetleg arról vitatkozni, hogy hogyan jöhetett létre az élet a Földön. Gondolom ehhez kapcsolódott ezeket valakinek. Valamilyen megjegyzése ezzel kapcsolatban hozzászólásra?
1: Az élet definíció rendkívül kényes téma. Szent Györgyi Albert írt egy könyvet, az Élő Állapot című könyvére hivatkozom. Ő az elején boncolgatja, hogy tulajdonképpen mi is az élet, és felhoz egy példát. Vegyünk egy békát, ugye él, mozog, ugrál. Vágjuk ki a fejét. A béka tovább ugrál, mintha mi sem történt volna. Vegyük ki a szívét. A béka szív tovább lüktet, mintha mi sem történt volna. Szedjük szét izomszálakra ezt a béka szívet, tovább lüktetnek a rostok, mintha mi sem történt volna. Fagyasszuk le, törjük porrá, mínusz 180 fokos állapotába. Utána tegyük bele csepp vízbe, tegyük mikroszkóp alá, és nézzük meg a mikroszkopikus szálakat, tovább lüktetnek. De hol van már a béka? Sehol. Most akkor él vagy nem él? Vagy hol van az élő állapot, az élő és egyetlen határa? De ezt nem csak én nem tudom megfogalmazni, nálam sokkal okosabb ember sem tudták megfogalmazni, mi az élet tulajdonképpen.
3: Szabad legyen, itt az élet definíciója az borzasztó nehéz. Én azt hiszem, hogy itt most ezzel nem is mélyedhetünk el ebbe. Nagyjából azért van valamilyen kép. Róla. Itt felmerült a tudás kérdése, ez már sokkal érdekesebb, és azt hiszem jobban érinti a mai témánkat, valamint itt egyik előző hozzászóló a hit kérdését és a hit bizonyítását akarta felvetni. Na én azt hiszem, hogy itt kétféle tudásunk van. Az egyik tudás az, hogy 5x6 az 30. Ez egy általánosan elismert, bizonyítható igazolható tudás, de azt hiszem még az is ilyen tudás, mondjuk az Ohm törvénye is ezek közé tartozik. Amikor arról beszélünk, hogy hit, az nekünk tudás. De ez a tudás bennünk rendkívül komplex módon alakult ki, minket körülvevő egész környezetből, családi hagyományból, társadalmi környezetből, valószínűsített, de igazán nem bizonyított gondolatokból, olyanokról, amiről úgy érezzük, hogy ennek ez logikusan így kell, hogy legyen, ami saját egyéni pszichikai adottságainkból, hogy mire, hogy rezonálunk. Hát ezért van az, hogy amíg az intelligens tervezésnél tartunk, akkor valami olyanról beszélünk, ami azért úgy egy bizonyos, az első csoportba tartozó közös ismérvek alapján meghatározható. Amikor a hitről beszélünk, akkor nyilvánvalóan ez alatt azt a tudást értjük, amit mi a magunk számára élettapasztalataink stb. Alapján levontunk. Én azért nem vonnék olyan rettenetesen éles határt a kettő között, mert hiszen végül is, amikor én azt mondom, hogy valamiben hiszek, ez azt jelenti, hogy a rendelkezésekre álló adatokból ezt a következtetést vontam le a magam számára, tehát ilyen módon azért az ismeretnek ez a módja nem különbözik olyan mértékben, nem egy egészen minőségileg más kategória. Mert ha azért hiszem, mert XY ezt mondja, akkor ez azért van, mert én XY-t egy olyan embernek tartom, akinek a véleményét érdemes elfogadni. Tehát itt ez egy nagyon komplex dolog, de azért nem látok kettő között ilyen élesen elhatárolt különbséget.
0: Igen. Egy pici megjegyzést akart hozzátenni ehhez.
2: Mondtam, hogy 5-6 a 30, de mi az, hogy 6?
3: A legabszolútabb tudás a matematika, mert olyan absztrakciókra épít, amelyek a mi elménknek a termékei, tehát ott a matematikát nem változtathatja meg semmiféle tapasztalat. Absztrahálunk, és olyan elemekkel dolgozunk, amelyek a mi szellemünkben élnek, és tiszta.
4: Hozzászólnék. Nyilvánvalóan ez egy ilyen közmegegyezés. Tehát az, hogy milyen fogalma mit ért az emberiség, az egy közmegegyezés. Tehát ez egy nyelv, a matematika egy nyelv, amiben megegyeztünk az idő folyamán, hogy ezen ezt értjük. A 6 az neked is legyen 6, meg nekem is legyen 6. Tehát ez nyilván ez egy közös megegyezés alapján kitalált dolog. Visszatérve még az előző, visszatérve egy kicsit az életre. A Csányi Vilmosnak van ugye több könyve evolúcióval kapcsolatban. Próbáltam felidézni itt közben, ilyen tulajdonságokat rendelt ahhoz, hogy mi az élő. Például ilyeneket, hogy anyagcserét folytat, szaporodásra képes, stb. Tudom, hogy erre vannak ellenérvek most már, hogy bizonyos ilyen nanotechnológiás kis gépecskék is reprodukálják magukat, meg még anyagcserét is folytatnak, meg ilyen dolgok. Ez... Tessék? Igen, tehát mindig lehet ilyeneket hozni. Most, ha már megemlítettem, akkor mondom, hogy ez nem példa az ID ellen, mert ugye az is azt bizonyítja, amikor megcsinálták ezeket a nanotechnológiás önreprodukáló szerkezeteket, hogy értelem hozta őket létre, és értelem ruházta fel őket azzal a képességgel, hogy önreprodukálók legyenek. Tehát tényleg nagyon nehezen megfogható az, hogy mi az élet, de azért annyira nem egy ilyen elvon dolog, mégsem.
3: Összvér nem képes szaporodásra, ugyanakkor senki se vonja kétségbe, hogy az összvér az élő. Úgyhogy ezek azért...
1: És még ahhoz, hogy mennyi a 6. A Földön 10 féle ember él, aki ismeri a kettes számrendszert, és aki nem.
0: A kék...
2: Itt az indítékot szeretnék beszélni, egy nagyon fontos dologról, és ezzel kapcsolatban szeretnék majd megkérdezni itt a ágyba részéről megjelent urakat. Nevezetesen, majd a végén meg fogom önket kérdezni, hogy miért jöttek ide? De mielőtt ezt megkérdezném, elmondom. Én úgy gondolom, hogy a hallgatóság azért jött, hogy őket meghallgassa, és miután ők az IID tagjai és az értelmes tervezettség mozgalmának magyarországi képviselői, itt szerintem teljesen felesleges hitről és olyan dolgokról beszélni, amiről a Bacsó István előadásában meghallottuk, hogy amiről nem szól az IID. Na most a indítékkal kapcsolatban még egy nagyon fontos tény, hogy itt a biológia tanár úr hivatkozott arra, hogy ő mekkora örömét leli abban, amikor újra és újra felfedezi az életben a szépségeket. Én meg mindig örömmel velem abban, amikor az indítékot felfedezem. És
5: És itt ugye nagyon fontos, hogy az ID az semmiféle ellenállásban nem ütközne, hogyha a mindenkiben belesújtott evolúciós elmélettel nem helyezkedne szembe. Tehát akkor beszéljünk arról, hogy mi volt Darwin indítéka.
0: Ugye egy... Darwin vagy az ID?
5: Darwin indítéka. Darwin indítéka. Az egyik kedvencem Holder, akinek az indítéka ateizmusára az volt, hogy a lisszaboni földrengésben nagyon sokan haltak meg, hívő emberek, akikre hát konkrétan rászakadt a templom, mert pont akkor volt a földrengés, amikor ez a nagy portugáliai vallásos ünnep, és hát ugye több tízezer halott volt, a Holder meg ott jól nevetett, hogy ha hát ezért vagyok teista, mert ugye az Isten csak mozgásba hoz, és nem tart mozgásban, tehát nem felelős a, ugye, hát a híveinek a elbújtáért, és Darwinról valamit nagyon kevesen tudnak, és itt a Jeszenszi Pánáról szeretnék csatlakozni, illetve őkhöz is. Két dolgot nem tudnak az emberek általában Darwinról, az egyik az, hogy mit ír. Hiszen nagyon sokan hiszik azt, hogy amit az iskolában tanítanak, az ugyanaz, mint amit Darwin, és itt szeretném megerősíteni, hogy én is elolvastam Darwint végig, és ő feltételezéseket köszön. Tehát nem tényeket tesz az, aztán feltételezéseket. Az iskolában ezt tényleg tanítják, utána lehet járni, hogy miért, de mi volt Darwin indítéka, és ezért mondtam, hogy azt fogom tőlük megkérdezni, hogy miért van, én tudom, hogy azt fogják mondani, hogy az értelmes tervezettségről beszéljük, akkor beszéljük az értelmes tervezettségről. Viszont hát akkor Darwin előkerül, mi volt Darwin indítéka, ugye itt elhangzott, hogy Darwin hívő ember volt, és erre tanár úr elmondta, hogy nem volt teológiai végzettsége, attól még két volt is teológiai végzettsége, tehát itt nincs összeütközés, én magam is hiszek, és itt sok mások is a teremben, de mi kell, hogy történjen ahhoz, hogy egy korábban hívő ember a hitéből kitérjen? Kell, hogy legyen valami esemény. Nagyon kevesen tudják, hogy Darwin miért kezdett el Istenünk kívüli dolgokat keresni, holott egy kívül Istenben. Meghalt a lánya. És ezt ő nem bírta feltartozni. Tehát itt a teremben ülnek emberek, akik szeretnek valakit, és el tudják képzelni, hogy a korábbi világnézetükből mennyire kitérnének akkor, hogyha Isten hívőként meg kéne magyarázni egy tragédiát. És ez volt Darwin indíték arra, hogy amellett, hogy hívő ember elkezdje keresni. Annak a magyarázatát, hogy ez megtörténhetett. És ezért neki muszáj volt Istenünk kívül keresni, és ezért feltételezéseket tette az asztalra, ami ők nagyon jól igaztatta. Tehát a kérdés, hogy feltétek a kérdében. Azért jöttek, hogy az értelmes tervezettségről beszéljük? Ez kérdés. Valószínűleg az, hogy vagy.
4: Érdezném, hogy vagy. Erről beszélünk, vagy? Tehát gondolom, önnek van egy koncepció, hogy miért jöttünk.
5: Szerintem ezért, de...
0: Tehát igazából a kérdéseknek az irányultsága azt a benyomást keltette, hogy eltértünk a tártól.
4: Igen. Annyit mondanék erről, hogy a személyes indítőkom az valamennyire az volt, hogy, és szerintem a többieknek is ez benne van, mert ugye mi beszélünk, egy egyesületben vagyunk benne, hogy az egyensúlyt létrehozzuk. A tudományban, a közéletben, az oktatásban az egyensúlyt létrehozzuk. Az, hogy ha van egy uralkodó, mindent elnyomó elmélet, amiben nagyon sokan látnak nagyon sok hibát, akkor legyen már ott mellette az a másik egyensúlyban. Mondják el ezt is, mondják el azt is, folyjon érdemi vita, de ne sarlatánok legyünk, meg ne tudománytalan hülyék, hanem partnerek legyünk a másik oldal számára, és egy ilyen szimpózium az erre jó, hogy akik innen elmennek, talán egy picit másképp kezdenek előgondolkodni, és mint egy kovász, ez úgy már megérleli a tudományos magyar közéletet is arra, hogy üljenek le velünk, és beszéljünk érdemben ezekről a dolgokról. Ennyi lenne szerintem.
6: Az igazságot hazugságá változtatták. Én ezért jöttem ide, mert tanítottam az iskolába, iskola rendszerünkben 30 évet lassan már, és folyamatosan szembesülök azzal, hogy a gyerekek hazugságban vannak, tartva, szépen mondva magyarul. És ez tragédia. Ebből következik az egész életszemléletük, erkölcsi hozzáállásuk. A múltkori értem konferenciáról erről beszéltem, hogy az erkölcsiségünkre hogy hat ez az elmélet, hogy ebből milyen emberi kapcsolataink, probléma megoldásunk következik, ez tragédia. Hát nézzük meg ezt a világot, összeomlás szélén van. Miért? Mert a freudizmus és darwinizmus alapján áll. Ez tragédia. Ez hazugság. Hát az eszünket, az józan esztétikai értékítéletünket, mit mondjak, az érzelmeinket használjuk, a szemünket a látásra, a fülünket a hallásra, hát vakságban vagyunk tartva, vagy nem is tudom, mint a bárányok, akik vezérelnek bennünket egy ostorcsapás, és megyünk egy irányba, de hát, bocsánat, mi emberek vagyunk, hazugságban vagyunk, pedig igazságban kéne lennünk.
0: Következő kérdés.
7: Én nem kérdezni szeretnék, hanem azt szeretném mondani, hogy az Isten értelmet és szabad akaratot adott az embernek. önöknek nagyon szépen köszönöm azt, hogy biztosítják részemre azt a szabad akaratot, amit önök ellensúlyoztak a mostani előadásokkal, azzal a média túlsúlyjal és azzal a iskolában tanultakkal, ami csak az evolúciót szentesíti. Tehát én köszönöm, hogy az önök előadása lehetővé teszi azt, hogy én szabadon döntsek majd, hogy melyiket fogadom el.
0: Köszönöm szépen a megjegyzést. Ott, igen, ott van egy.
8: Nekem az az érzés, hogy elég sok zavarban Darwin körül, ugyanis egyrészt Darwin az elméletét 1838-ban már gondolta, a lánya viszont sokkal később volt meg, ez egyik dolog. Tehát nincs ilyen fajta összefüggés, lehet, hogy a végső ötés, a teljes agnoszticizmushoz az adta hogy a lány megvart, biztos, hogy volt egy ilyen. Egyébként a fő a folyókeret az nem foglalkozik az élet eredetével. Ez fontos lenne tudni, hogy önmagában nem lehet rámondani a darwinizmusra, hogy az ateista és materialista. Más kérdés, hogy utána az ő úgymond követői, és napjainkban a neodarwinizmusnak a legtöbb híve, az kiegészíti azzal, hogy már pedig az élettelenből lett az élő. De maga a darwinizmus az nem mond ellen a teremtőnek. Ez egyik. A másik pedig, hogyha az értő, hogy kikér megjegyzés lenne részemről, én úgy gondolom, hogy a említett könyvnek a címe ellenére a tudomány nem fedezi föl, és nem is fedezheti föl a transzcendens Isten, egyszerűen nincs rá módszere. Tehát a tudomány, ami ahol eljuthat, az a saját önmaga számára deklarált korlátoknak a beismerése lenne, de nem fedezheti föl Isten. Tehát ilyen nincs, hogy tudományos bizonyítékot tudunk Isten létre mellett, vagy ellen.
0: Ezzel egyetértek. Egyébként a könyvnek a címe az nem azt jelenti, hogy teljesen, mint mondjuk Bibliánál szó szerint kell érteni. De arról van szó, amit én próbáltam bemutatni az egyik dián, hogy fokozatosan az egész tudásmennyiségünket tekintve és annak megszerzését tekintve fokozatosan csökkent a hitnek a szerepe, és szóval a tudományi növekedett. És ennek következtében most az a könyv cím arra utal, hogy újra tekintjük a hitet is valahogy az tudásunk forrásának.
3: Úgy látszik, fontos dolgokról beszélgetünk, akkor az szokott bekövetkezni, hogy a szigorúan előírt témától mindig egy kicsit eltérünk. Azért, mert a fontos dolog természetszerűleg mindenhez kapcsolódik. Tehát nyilván azért az eredeti téma tulajdonképpen itt az élet keletkezése volt, és nem a fajok kialakulásának a kérdése, de hát a kettő azért olyan szoros rokonságban van, hogy óhatatlanul áttértünk rá. A másik dolog, ami másik irányba pedig a hitre is kitértünk, mert ez is valahogy kapcsolódik. Persze a Tudomány felfedezi Isten című könyv címe, abban van egy kis, mit tudom én, marketing politika, egy blikfangos címet talált ki a könyvnek a szerzője. Nyilván nem arról van szó, hogy felfedezi Istent, hanem a tudomány megmutatja azokat a határpontokat, ahol bizony a gondolkodó ember számára eléggé nyilvánvalóvá válik, hogy itt valamilyen transzcendentális elem lép működésbe. Tehát ez alatt csak ezt kell érteni. Na most azért is érdekes ez a téma, talán azt még hozzáfűzném, hogy szó esett arról, hogy a intelligent design követői legtöbben vallásos emberek, a legtöbben szót is aláhúzom, ugyanis természetes az, hogy ez megnyit egy lehetőséget, de ezen belül vannak ilyen kvázideista beállítottságú követőitől kezdve egy-egy konkrét tételes vallás követőjéig mindenféle típusú ember, és az is nyilvánvalóan következik, hogy egymással esetleg más tekintetben, bizonyos értelemben harcban álló vallások képviselői is éppen úgy egyet tudnak ebben érteni, eltekintve attól, hogy amikor már tényleg valaki felfedezi Istent, akkor az már nagyon különböző istenképekkel következik be, és ez valóban a mai témát, azt hiszem, ez már meghaladja.
4: Két dolgot, hogy szabad legyen, megjegyezem. Mi a tudomány? Tehát tudománya a filozófia, meg tudománya a teológia, mert ha igen... Akkor pontosítsuk, ugye, mert szerintem a filozófia tudomány, a teológia tudomány, tehát nyugodtan beszélhet Istenről. A másik dolog pedig a könyv címe, ugye, hogy a tudomány felfedezi Istent. Előadásomban mondtam, hogy nem Istent kell a másik felén felfedezni a térfélnek, hanem a szellemi valóságot. Tehát azt, hogy nem anyagi valóságból áll az egész világ, hanem van egy anyagi része, meg van egy nem anyagi része. Metafizikai, transzcendens, tök mindegy, mit mondok. Tehát a tudománynak az anyagból kéne valahogy kilépnie, és ellépnie egy olyan irányba, ahol már nem csak az anyag van, mert ugye rengeteg dolog nem magyarázza meg a szerelmet, nem magyarázza meg az anyag. Tehát a tudománynak fel kell fedeznie a nem anyagi világot is, és akkor lesz egy kerek egész.
8: Köszönöm. A valóság, nem, tehát a valóság és a tudomány nyilvánvalóan, a legjobb tudomány nem szinonimák. De a természettudománynak a módszere az alkalmatlan.
4: Persze, persze, csak nem ezt mondta, csak azt mondta, hogy tudomány.
9: Ezért is gondolkodik erről, aztán mindenki más.
0: A hölgy jelentkezett itt.
6: Amíg jelentkezett, csak addig annyit mondanék, hogy pont ez a mi problémánk, hogy ezt a kérdésfelvetést sem engedi meg a mai magyar oktatásügyi minisztérium. Nem engedi meg ezt a kérdésfelvetést. Csak egyetlen egy kérdésfelvetést enged meg. Ugye múltkor írtunk egy levelet a minisztériumba, a miniszternek, még csak majdnem választa sem méltatta. Hát nem engedik szóhoz jutni ezt a kérdést. Ez a szomorú. Bocsánat, tessék.
1: A 10-175 gram az egy durva becsés volt, azt mondtam, hogy a laminosavak átlagos mol súlya 200, és ugye egy izomernek a súlya, egy mol izomernek a súlya, 200 gram, az 6×10^23 darab molekula, hogyha a 197-es nagyságrendből levonom a 23-at, megszorozom 200-al, így jött ki a 175. Tehát majdnem mindegy, hogy most 10-176-on vagy 177-en, teljesen mindegy. Molárisan gondolkodtam, tehát az Avogadro számmal osztottam és szoroztam a mol súlya. A másik pedig minden bizonnyal kísérletileg lehetne igazolni, hogy vajon hány izomer keletkezik, elméletileg lehetséges. Gyakorlatilag nem próbáltam ki, hogy összesen hány keletkezne.
0: Kérdés, megjegyzés még van?
4: Igen. De miért ne? Tehát, hogyha gyakorlatilag egyenrangúak, akkor miért ne? Ha egyik megvanhatározza a tantervben, miért ne lehetne a másik is? Az első kérdésére válaszolva, az én előadásomban azt hiszem egyértelműen elhangzott, hogy amiről ön beszélt, ez, hogy a környezet hatása, meg a mechanizmusok, meg mi hogy hat, ez mind a mikroevolúció területe. Tehát az, hogy megváltozik egy kicsit a testalkata, meg a táplálkozási szokása, meg mit tudom én, ez mind a mikroevolúció. Mert nincs rá bizonyíték. Egyrészt nincs rá bizonyíték, másrészt...
8: Mivel a többet találkozott, azt tudja értelmezni, hogy akkor azok valamikor egy állatok.
4: Hát az is. Azok az állatok, azok mind, amit megtaláltunk, borostyánba zár... De hát úgy, nem. Tehát amit megtaláltunk, jó állapotban mondjuk borostyánba zárt bogarakat, csontokat, dinókat. Mit látunk? Életképes, szaporodás és működésképes lényeket. Ennyi. Tehát egyiken sem találunk olyan makroevolúciós jelek nincsenek rajtuk. Tehát pont annyi szervük van, amennyi kellett, azt mindet használták is valamire. De nincsenek átmeneti lények, tehát félig kifejle tüdő, meg ilyesmik nincsenek, tehát az lenne makroevolúciós jel. Tehát azt látjuk, hogy vannak állatok, megtaláljuk a maradványaikat, azok teljesen életképesek, működőképesek, szaporodásképesek, és ennyi. Tehát, és ez mind az összes ilyen maradvány, ez mind megmarad a mikroevolúció szintjén. Tehát nincs rajta meg. Mi volt a második kérdése? Ja igen, tehát azt is elmondtam az előadásomban, hogy ameddig a tudományos tényekhez, a valósághoz lehet igazítani ezt a dolgot, addig mind a kettő elmélet ugyanúgy kéz a kézben jár egy tudományos, természettudományos úton. És ott nincs is vita valójában. A vita ott van, amikor elkezdünk következtetéseket levonni. Tehát ők levonják abból, hogy mit tudom én, többfajta teknős van, és a környezet hatására az egyik így változott, meg a másik amúgy. Ebből az következik, hogy akkor bármivé változhatott mondjuk egy őssejt az idők folyamán. és diverzifikálódott, tehát mindenféle fajok lehettek belőle. Mi meg azt mondjuk, hogy erre egyrészt nincs semmi bizonyíték, másrészt meg logikusabb következtetés talán az, hogy az elején kezdve, hogy miután elmondtam, tehát nem jöhetett már eleve létre így, hogy ilyen fokozatos fejlődés, és erről beszélünk sokat, tehát tovább egyszerűsíthetetlen rendszerek vannak. Ha nem volt eleve életképes és szaporodásképes, blablabla, nem ismétlem meg, akkor el se indult. Tehát szerintem még a kollégák fognak hozzáfűzni.
1: Két dolgot kéne tisztázni, hogy mi az a mikroevolúció és mi a makroevolúció, mert ez nem volt világos, úgy látom a kérdező számára. A másik dolog, hogy az evolúció mint olyan, mint makroevolúció. Ahhoz, hogy új szervek legyenek létre, ahhoz óriási mennyiségű információ szükséges. Az információról beszéltem, a DNS információ tartalmáról. Addig, amíg a kutyából lesz palotapincsi, meg uszkár, meg kuvasz, meg én nem tudom mi, addig azt jelenti, hogy a rengeteg redundáns információból egy csomó mindent lenyisszantunk, és néhány domináns információt megtartunk. Az olyan információk, amire nincsen szükségünk valamiért, mert a élettelen környezet olyan körülményeket biztosít az élő szervezet számára, ami szükségtelen, azokat elhagyja. Aztán, amikor igényel lesz rá, akkor meg előjön megint valahonnét a DNS bugyraiból. De ez még nem makroevolúció. Attól még a palotapincsiből nem lesz ló, vagy bálna, vagy delfin.
6: Mikroevolúció pedig nem más, mint a genetikai állományban egy valóságos változás mutációk más egyebek hatására. Tehát a mikroevolúció a maga szűkörében működik, abszolút elismerjük, nem lépje át sose a faj határát, mert az, ami makroevolúció.
0: Tehát a megjegyzés az volt, hogy a békának az egyet fejlődése során ugye még ebihal, tehát van egy olyan időszak, amikor kopott ujja van, és utána, amikor tüdeje van. Ez egyébként megjegyzés akart lenni mire? Vagy...
4: Ez egy gyakorlatilag előjövő példa. Akkor állna meg, hogyha lenne egyetlen olyan példa, amikor a béka nem így csinálta. Van ilyen? Tehát van, amikor a béka nem így jött létre? Tudunk arra mutatni egy példát, amikor másféle volt az ebihal? Tehát ha ez egy genetikailag így bekódó dolog, és ez mindig így megy végbe, az nem példa semmire, az egyszerűen így jön létre. Ez akkor állna meg, hogyha lenne rá egy ellenpélda, vagy egy alternatív, hogy régen tudjuk, hogy a béka nem így jött létre, hogy nem ebihal, meg úszott, meg koboltyú. Így egyszerűen végigmegy egy olyan folyamaton, mint ahogy a magzat is az anyamékben, amire mondhatunk sok minden, de ha az mindig úgy megy végbe, akkor az egy leszabályozott dolog.
6: De mondjuk én tudom, mert vizsgáltam ezt a kérdést, az embriológia kérdése lezárt kérdés. Molnár István az evolúció tankönyvében, egyetemi tankönyvében néhány évvel ezelőtt Vida Gábor szerkesztette egy hosszú, száz nem tudom hány oldalas fejezetet írt erről, az utolsó mondatai így szólnak. Mert enigmák kapcsolata maga is enigma és impenetrábilis misztérium. Minden bizonyal azért írta ezt így, hogy ne nagyon értsük meg, de én azért vettem a szótárt és lefordítottam, és a régi latin tudásomat elővettem. Talányok kapcsolata maga is talány és áthatolhatatlan titok. Az embrió fejlődéséről és azt a törzsfejlődéssel összekapcsolódó problematikájáról a tudomány semmit nem tud mondani, semmilyen tényszerű állítása nincsen, csak talányok vannak benne, és semmi köze az egyetfejlődésnek a törzsfejlődéshez. Ezt bizonyította be ma a tudomány egyetemi tankönyvben, el lehet olvasni. Tényleg azért kell beszélni, mert ez már tény, lezárult, Haeckel törvénye nem létezik.
0: További kérdés, megjegyzés.
8: Tudomány gondolatához azt mondta István, hogy kézzel-kézzel halad a materiális revolúcióelmélet és az éppen a tervezetek, ami természettudományos tényekről van szó. Most akkor a biológián eddig eljutni.
6: Pontosan.
1: Erről beszélünk.
6: Ezt szeretnénk elérni.
8: És nem az, hogy értelmes tervezettséget oktatunk biológián, én ezt egy nagyon rossz témának tartom, de annak viszont helytadott, hogy az evolúció elmélet az ugyanúgy tarthatatlan és ugyanúgy hiten alakul. Tehát akkor az nem azt kellene, hogy értelmes tervezettséget oktassuk biológiában, hanem mondjuk azt, hogy ennyit tudunk,
1: Azt kellene oktatni a biológia órán, hogy az evolúció az egy elmélet. Nem az, hogy tény. Azt kellene oktatni, meg az, hogy az intelligent design is egy elmélet. Párhuzamosan. És mindenki döntse, ki kénye kedve szerint, hogy melyiket fogadja el, melyiket nem. De nem, letuszkolják a nebulok torkán az evolúciót tényként.
3: Én teljes mértékben nagyon boldogan üdvözölném, ha a hivatalos szervek a kolléga úr javaslatát fogadnák el. Biológia órán tanítanának olyan dolgokat, amelyek vitathatatlan tények. Tanítanák a genetikát, molekuláris biológiát is, de morfológiát is, és akkor ez valóban átcsúszna a filozófia órának a témájába. Ezt is lehetne csinálni. Azt hiszem azonban, ez most már szociológiai kérdés, hogy ez még nagyobb felháborodást váltana ki, mint azt, hogy tanítsuk mind a két elméletet párhuzamosan. Azt hiszem, ez sokkal kevésbé nyelnék le a megkövesedett biológia oktatók. Teljesen egyetértenék vele.
10: A professzorok mondták, hogy hát jó lehet az evolúció hivatalosan elfogadott válláspont, de tudjuk, hogy ezzel nem értenek egyet, és én ezt már nagyon üdvözöltem, hogy ezt nyíltan fölvállalták egyetemi tanárok, és rendőrosok így képezték. A kérdésem az lenne, hogy mikor kisályosodott ki ez ennyire, hogy egy ilyen közösség szinten, vagy nem is tudom, hogy fogalmazzak, szóval, hogy az e témában másik oldalt képviselők, tehát nem az evolúcióban hívők, tudósok és gondolkozók így egy kutatót hoznak létre, szóval, hogy ez a rendszerváltás eredménye, vagy egy nyilván korábban ennyire nem lehetett ezt írtam mondani, vagy nem tudom.
3: No, ez körülbelül akkor a 80-as években kezdődött, nem tudok most hirtelen pontos évszámokat mondani. Az első komoly kritikai művek, mint a Danton könyv, azt hiszem 85-ben jelent meg, Behe könyv talán 90 vagy 91 körül jelent meg. Tehát azt kell mondani, hogy az utóbbi 15 évben. Na most a rendszerváltozáshoz legfeljebb annyi köze van, hogy az, ami Amerikában és a nyugati világ jelentős részén megjelent, az már ide a rendszerváltozás után mindenféle ideológiai korlát nélkül bejöhetett. De körülbelül úgy 15 évet mondhatjuk, 15-20 évet mondhatunk arra, hogy azóta jelent meg ez így, mint értelmes tervezettség gondolata, elszakadva a korábbi vallási, tisztán vallási alapú kreacionizmustól, és azzal teljesen más úton kialakulva. Különben ezt nagy örömmel hallom, hogy itt ilyen dotén ilyen remek dolgok voltak.
11: Még annyit mondanék, hogy ez kellett az, amiről Gyula beszélt, hogy paradigmaváltás beinduljon. Hát, hogy vállalják komoly tudós tanár emberekkel azt arccal meg névvel, hogy ők kimernek szárnyakból a régi paradigmából, és sarlatánokkal mernek várni azok szemében, akik még benne maradtak. Mert ez kellett. Mert korábban nem voltak ilyen emberei, akik egyetemi tanárként bevállalták azt, hogy egészen más mondanak, mint amit az igazos tudomány mondott és tanít. Akkor tudnék mondani még egy nagyon jó hír. Tehát, hogy ugye itt mondtam, hogy milyen jó lenne, hogyha így megkínálnák az értelmes tervezettséget, hogy együtt mondjuk meg ez a célja, tehát meg ezt a kérdés történik. Százféleképpen lehet szerelemről verset írni, most milyen furcsa lenne, ha csak addig tanítani. Mondtam, nem fogsz mondani. Egy még egy jó hírem van, no, hogy amikor ő mondott ezt én, ez nekem is új volt, hogy tehát már akkor a tervezőre sportra beszéltek, hogy hova eljutott a dolog, jó hír, a Miskolc Egyetemen tanult művészetvezető kalkából, és neki az egyik eladása az a Karolin korról szólt, ami most attól nem tartozik ki, de most egy felkapott terület, ugye van ez a Rubert-Kopterhasok, és már oda eljutottak, hogy ugye azok, akik megkérdőjelezik a középkorban ezt a 300 évet, és ugye ez alapján az időszámításunkat egy kicsit másképp értékelik, hogy most már Magyarországon is az egyetemen azon a karonakon, a kalkából tanít, hogy fölírnak a táblára egy évszámot, már zárójel róla, mert elé írják, hogy amennyiben az Uwe Toppernak igaza van, akkor ez így történt, és ez már egy csodálatosan szép eredmény, lehet, hogy ez művészetet eredmény, de az út ezek szerint járható. Tehát ha már az iskolában tanító néni az evolúciót, mint elméletet tanítja, nem mint tényt, akkor egy csodálatos eredmény, és működik, mert
3: Igen, éppen tegnapi nap kaptam egy ilyen, hogy Angliában egyre több iskolába tanítják az értelmes tervezettséget. Tehát ez mindig, ez egy folyamat van, ami jön egy új paradigma, vagy megbukik, vagy lassan elterjed. Hát ez természetes.
4: Annyit hozzátennék a dologhoz, hogy lehet folytatni. Van egy honlapunk a www.ertem, tehát értem.hu, és oda lehet írni. Tehát akiben valami benne maradt, és még meg akarnak kérdezni, vagy hozzá akarja tenni, az nyugodtan írja meg nekünk. Fogunk rá válaszolni előbb-utóbb. Köszönöm szépen.
0: Be kell zárnunk a mai miniszimpóziumunkat. Mindenkinek megköszönöm a részvételt, az előadóknak pedig azt a fáradtságot, mint a válaszokat. Köszönöm szépen mindenkinek.

Elkezdenénk a ma esti előadásunkat, amelynek a témája a 7. fejezet lesz, pontosabban a 7. fejezetnek az első 13 verse. Ugye az elmúlt alkalommal kezdtük el a 3. nagy gondolati egységet abban a kérdésben, hogy hogyan lehet hitáltal igazzá egy ember élete. Az elmúlt alkalommal kezdtük el annak a gyakorlati vizsgálatát, hogy a gyakorlatban hogyan lehet mássá egy ember élete, hogyan változhat meg egy ember élete. Ebben az első döntő gondolat az volt, hogy az ember akarata nélkül se hogyan. Tehát az emberi akaratnak a megnyerése alapvetően szükséges ahhoz, hogy egy élet megváltozzon. Az Isten, ami akaratunk, ami együttműködésünk nélkül nem fog bennünket más emberré formálni, nem fogja ránk kényszeríteni az ő akaratának a követését. Éppen ezért szeretné megnyerni a mi együttműködésünket, és szeretné azt is elérni, hogy vonjuk vissza az együttműködésünket a bűntől, ne engedjünk a kívánságoknak, hanem szánjuk oda magunkat, ne csak, hogy engedjünk az Isten késztetéseinek, hanem egyenesen szánjuk oda magunkat az Isten akaratának a követésére. Ebben a szakaszban volt egy kijelentés, amelyben Pál apostol azt mondta, hogy a hívő ember nincsen a törvény alatt. Ez a kijelentés egy viszonylag nehezebben megérthető, vagy könnyebben félreérthető kijelentés a levélen belül, és Pál apostol ezért itt most egy kitérőt fog tenni, hogy ezt a kijelentést a zsidó hallgatók számára, a zsidó olvasók számára is érthetővé tegye. Tehát a 7. fejezetnek az első 6 verse, az tulajdonképpen a 6. fejezetnek egy függeléke, egy magyarázata, hogy mit is jelentett Pálnak ez a kijelentése, hogy nem vagyunk a törvény alatt, hanem a kegyelem alatt. Ezt próbálja most a zsidó származású olvasók számára érthetővé tenni. És aztán ebben a szakaszban, a 7. fejezet első 6 versében lesz megint egy megbotránkoztató kifejezése, amin tovább fogja fűzni a gondolatmenetet, ami miatt azt a kérdést kell majd föltennie, hogy most akkor a törvény maga bűn, hogy a törvény az egyenlő a bűnnel, hogy a törvény bűn, és ezért a 7. verstől a 13. versig pedig már ezt a kérdést kell majd vizsgálja. És ez a kérdés már közvetlenül szervesen kapcsolódik a gondolatmenethez is, mert előkészíti majd a következő előadásunknak az első témáját, hogy az ember és a bűn milyen viszonyban van egymással. Ezt igazán az az ember érti meg, aki a törvény és a bűnnek a viszonyát megértette, aki a törvénynek a helyét, a törvény jelentőségét, a törvény szerepét megértette a hívő ember életében. Tehát ma tulajdonképpen erről a két kérdésről lesz szó. A 7. fejezetnek az első 6 versében egy példán keresztül az apostol bemutatja, hogy mit jelent ez, hogy nem vagyunk a törvény alatt, hanem a kegyelem alatt. A 7. verstől a 13. versig pedig azt a kérdést fogja boncolgatni, hogy a törvénynek mi a szerepe, hogy a törvény és a bűn hogyan viszonyul egymáshoz. Én felolvasnám bevezetésként ezt a 13 verset, amit a mai alkalommal tanulmányozunk, és akkor utána ezt a két részt külön vesszük. Avagy nem tudjátok-e, atyám fiai, mert törvényismerőkhöz szólok, hogy a törvény uralkodik az emberen, amíg él. Mert a férjes asszony, míg él a férj, ehhez van kötve törvény szerint, de ha meghal a férj, felszabadul az asszony a férj törvénye alól. Azért tehát az ő férjének életében paráznának mondatik, ha más férfihoz megy. Ha azonban meghal a férje, szabaddá lesz a törvénytől, úgyhogy nem lesz parázna, ha más férfihoz megy. Azért, atyám fiai, ti is meghaltatok a törvénynek a Krisztus teste által, hogy legyetek máséi, azéi, aki a halálból feltámasztatott, hogy gyümölcsöt teremjünk Istennek. Mert mikor a testben voltunk, a bűnök indulatai a törvény által dolgoztak a mi tagjainkban, hogy gyümölcsözzenek a halálnak. Most pedig megszabadultunk a törvénytől, minek utána meghaltunk arra nézve, amely által lekötve tartattunk, hogy szolgáljunk a léleknek újságában, és nem a betű óságában. Mit mondjunk tehát? A törvény bűn távol legyen. Sőt, inkább a bűnt nem ismertem, hanem csak a törvény által,
Mert a kívánságról sem tudtam volna, ha a törvény nem mondaná, ne kívánd. De a bűn alkalmat vévén a parancsolat által nemzett bennem minden kívánságot, mert törvény nélkül holt a bűn. Én pedig éltem egykor a törvény nélkül, de ama parancsolat eljövetelével felelevenedett a bűn. Én pedig meghaltam, és úgy találtaték, hogy az a parancsolat, mely életre való, nekem halálomra van. Mert a bűn alkalmat vett a parancsolat által, megcsalt engem, és megölt általa. Azért ám a törvény szent, és a parancsolat szent, és igaz, és jó. Tehát a jó nekem halálom lett? Távol legyen. Sőt, inkább a bűn, hogy megtessék a bűn, amely a jó által nékem halált szerez, hogy felette igen bűnös legyen a bűn a parancsolat által. Tehát Pál apostol, amint említettem, az első 6 versben a törvény kérdéséről kell, hogy szóljon, a törvényhez való viszony kérdéséről kell, hogy szóljon, mert hogy a 6. fejezet 14. versben ezt mondta, mert a bűn ti rajtatok nem uralkodik, ne uralkodjon, mert nem vagytok törvény alatt, hanem kegyelem alatt. Ez a kérdés, hogy törvény alatt lenni, vagy kegyelem alatt lenni, a törvényhez, illetve a kegyelemhez való viszony kérdése a kereszténység kérdésében is hasonlóképpen 2 szélsőséges álláspontot jelent, mint ami Pál apostol korában is problémaként volt. Az egyik szélsőséges álláspont azt mondja, hogy a törvény az szent és igaz és jó érvényben van, a törvénynek engedelmeskedni kell, mert a törvény az élet törvénye. És itt befejezi a gondolatmenetet, és magára hagyja az embert ezzel a teherrel, hogy ember, a törvényt meg kell tartanod ahhoz, hogy éljél. Ez az egyik szélsőség. A másik szélsőség pedig csak a kegyelemről akar tudni, amely a kegyelmet a bűn takarójaként, a törvény áthágás lepleként kívánja megtartani. Ez 2 szélsőséges álláspont. Pál apostol egyik szélsőséget sem képviseli. Nem mondja azt, hogy az Isten törvényét úgy kell elfelejteni, ahogyan van, mert nem hoz az ember számára semmi áldást. Ugyanakkor meg tudja különböztetni a törvény megtartásából való üdvözülés gondolatát, a kegyelemből való üdvözülés gondolatától. Ez az, amit ő képvisel, ez az, amit következel, hogy a

fogva is arra hajlik, hogyha éppen valamilyen bűn uralkodik az életén, akkor nagyon szeretne a kegyelemről tudni, de a törvényről nem szeretne tudni. Amikor pedig éppen nincsen látványos elesés az életében, és szeretne esetleg másokkal összehasonlítani a saját szentségét, akkor meg nagyon szeretne a törvény formai megtartásáról tudni, és a kegyelemről nem tudni. Eközött a két szélsőség között az ember nem csak eszmeileg hánykolódik, hanem a gyakorlati életében is újra és újra beleütközik ebbe a kérdésbe, hogy most melyik, valamelyik szélsőség fenyegeti a gondolkozását, a lelkületét. Ezért kell Pál apostolnak újra és újra ezt a kérdést előhozni, ahogyan előhozta már a harmadik fejezetben, amikor egyrészt rámutatott arra, hogy azt tartjuk tehát, hogy az ember hitáltal igazul meg a törvény cselekedetei nélkül. Ez egy világos, félreérthetetlen kijelentés az apostolnak. A megigazulásra az egyetlen esély hit által van, a Krisztus kegyelme által van. De rögtön utána két verssel később azt mondja az apostol, akkor a törvényt hiába valóvá tesszük hit által? Távol legyen, sőt inkább a törvényt megerősítjük hit által. Most itt megint a hatodik fejezetben ki kellett hangsúlyozni azt, hogy mi bátran összekapcsolódhatunk az Istennel, szövetséget köthetünk az Istennel, odaszánhatjuk magunkat az Istennek, mert a mi bűneink nem állnak ott az útban, hogy elválasszanak az Istentől, mert kegyelmet nyertünk Krisztusban, ezért a bűn ne uralkodjon a mi életünkön, mert nem vagyunk a törvény kárhoztató ítélete alatt, nem vagyunk a törvény alatt, hanem a kegyelem alatt vagyunk. Most itt akkor megint el kell mondani a másik oldalt is, hogy ez nem azt jelenti, hogy az Isten törvénye érvényét vesztette. A zsidó ember számára, aki hallgatta Pál apostol tanítását, ez különösen nehéz gondolat volt, hogy nem vagyunk a törvény alatt. Hiszen megbotránkoztató volt számára az, úgy tűnt számára, és ezt széles körben terjesztették az apostolról, hogy ő a törvény ellen, Mózes ellen és a templom ellen beszél. Hogy a tanításai azok Mózes törvényei ellen valók és a szentély szolgálat ellen való. Ezzel vádolták már Jézust is, és ezzel vádolták Pál apostolt is. Ezért most a törvényismerőkhöz, tehát a zsidó hallgatókhoz fog szólni az apostol. Törvényismerőkhöz szólok. Nem tudjátok, atyám fiai, hogy a törvény uralkodik az emberen, amíg él. Egy ószövetségi tanítást, mózesi tanítást hoz fel példaként a házasságról szóló törvényt. Nem részletezi, nem fejti ki a különböző helyzeteket, hanem a legalapvetőbb szempontot hozza. Amikor egy ember megnősült, vagy amikor egy asszony férjhez ment, ugye itt a példában az asszony szerepel, amikor egy asszony férjhez ment, onnantól kezdve férjes asszony, tehát lefoglalt, nem lehet másé, és amíg a férje van, amíg a férje él, addig nem mehet más férfihoz feleségül, különben házasságtörést követel. Amikor a férfi meghal, onnantól kezdve nem követel házasságtörést, ha új házasságot köt, ha férjhez megy, ha más férfié lesz. Ez egyszerű és világos kép, én úgy gondolom, hogy ezt nem kell magyaráznunk. Talán még nem tartunk ott, hogy ezt meg kellene magyarázni, hogy ez mit jelent. De mit magyaráz meg ezzel a képpel az apostol? Azt mondja, hogy a férj törvénye addig uralkodik az asszonyon, amíg a férfi él. Amikor meghalt, akkor az asszony felszabadult a férj törvénye alól. A negyedik verstől kezdi megmagyarázni, hogy mit értő ezen, mire akarja példaként hozni ezt az ószövetségi rendelkezést. Azt mondja azért, atyám fiai, ti is meghaltatok a törvénynek a Krisztus teste által, hogy legyetek máséi, azéi, aki a halálból feltámasztatott, hogy gyümölcsöt teremjünk Istennek. Mert mikor a testben voltunk, a bűnök indulatai a törvény által dolgoztak a mi tagjainkban, hogy gyümölcsözzenek a halálnak. Most pedig megszabadultunk a törvénytől, minek utána meghaltunk arra nézve, amely által lekötve tartottunk. Hogy szolgáljunk a lélek újságában, újdonságában, és nem a betű óságában. A negyedik és a hatodik vers az, ami erre a kérdésre, vagy a párhuzamot konkrétan kifejti. Az ötödik verset ebből a szempontból külön fogjuk venni. És figyeljük meg, hogy a párhuzam az nem így egy az egyben alkalmazható. Tehát, hogy a férj az Krisztus, vagy az új férj az Krisztus, a régi férj az a törvény, és én vagyok az asszony, mondjuk most ilyen nagyon leegyszerűsítve. Tehát, hogy a törvénynek meg kell halni ahhoz, hogy én,

Krisztusé lehessek. Ugye ez lenne a logikus egy az egyben megfeleltetése a képnek. De figyeljük meg, hogy Pál apostol nem azt mondja, hogy a törvény meghalt, hanem azt mondja, hogy ti is meghaltatok a törvénynek. Ez egy más dolog. Nem a törvény halt meg, hanem a hívő ember halt meg a törvény számára, méghozzá megszabadult a törvénytől, mert meghalt arra nézve, amely által lekötve tartatott, hogy ne szolgáljon többé a betű óságában. Tehát itt már nem lehet egy az egyben alkalmazni a hasonlatot, hanem meg kell érteni a hasonlatnak a döntő mozzanatát, ez pedig az, hogy parázna lesz, ha a férj éltében megy máshoz. Ez a hangsúly, amit az apostol ki akar emelni a törvényből, hogyha a feleség akkor akar férjhez menni, akkor akar új házasságot kötni, amikor a férje él, akkor parázna viszonyba kerül, és ez az új házasság, ez paráznaság lesz. Miről van szó? Kinek kell meghalni? Minek kell meghalni? Ahhoz, hogy új házasságot lehessen kötni? Vagy másképpen megfogalmazva, mikor köthető meg az új szövetség egy zsidó ember számára? Mikor köthető meg az új szövetség helyes alapon egy ember életében? Azért, atyám fiai, ti is meghaltatok a törvénynek a Krisztus teste által. Meghaltatok a törvénynek a Krisztus teste által. Megszabadultunk a törvénytől, miután meghaltunk arra nézve, amely által lekötve tartattunk. Ezt a gondolatot kell megértenünk, hogy mit ért ezen az apostol, hogy mi meghaltunk a törvénynek. Meghaltunk a törvénynek, amely által lekötve tartattunk. Két bibliai párhuzamra szeretnék itt utalni. Az egyik a Kolossé levélben található, Pál apostol írta mind a kettő párhuzamos helyet is. A Kolosszé levélben a második fejezetben a 13. 14. versben a következőt olvashatjuk. A 13. vers vége ezt mondja, hogy az Isten megelevenített Krisztussal együtt, megbocsátva minden bűnötöket, azáltal, hogy eltörölte a parancsolatokban ellenünk szóló kézírást, amely ellenünkre volt nékünk, és azt eltette az útból, átszegezve azt a keresztfán. Tehát azt mondja a Pál apostol itt, hogy az Isten megbocsátotta az ember bűneit, méghozzá azáltal bocsátotta meg a bűneinket, hogy eltörölte a parancsolatokban ellenünk megszólaló kézírást, átszegezte azokat, és így érvénytelenítette. Az itt szereplő kifejezés egy nagyon gazdag képet hordoz, ez pedig az adósság levél megsemmisítésének a képe. A korabeli gyakorlat szerint az adósság levelet nem egyszerűen széttépték, hanem átlyukasztással érvénytelenítették. Tehát azt mondja az apostol, hogy az Isten úgy bocsátotta meg a mi bűneinket, hogy a törvényben megszólaló adósságunkat, a törvény által kimondott adósságunkat, mert mi nem tartottuk meg a törvényt, ezzel keletkezett egy adósság, egy ítélet fölöttünk, ezt az ítéletünket Jézus magára vette, és ezzel érvénytelenítette az adósság levelet, vagyis a halálos ítéletünket hatályon kívül helyezte. Itt olvasnám hozzá, és visszatérek ehhez a gondolathoz, a Galata levelet, a Galata levélből, a harmadik fejezetből, a következő szakaszt, a harmadik fejezet 10. versétől a 13. verséig. Akik a törvény cselekedeteiből vannak, átok alatt vannak, mivel megvan írva, átkozott mindenki, aki nem marad meg mindazokban, amik megirattak a törvény könyvében, hogy azokat cselekedje. Hogy pedig törvény által senki sem igazul meg Isten előtt, nyilvánvaló, hiszen az igaz ember hitből fog élni. A törvény pedig nincs hitből, hanem amely ember cselekszi azokat, élni fog azok által. Krisztus váltott meg minket a törvény átkától, átokká lévén értünk, amint megvan írva, átkozott mindenki, aki fán függ. Tehát azt mondja Pál apostol, hogy a törvényben ellenünk szóló kézírás az nem más, mint az az átok, amit az élet törvénye az engedetlenekre kimond. Ez az átok, ez a halálbüntetés, a bűnzsoldja, a halál törvényszerűsége. Ez az átok, ez minden ember életén ott van, és ettől az átoktól meg kell szabadítani az embert.
A parancsolatokban tételesen ellenünk szóló törvény halálra ítél bennünket, megszólaló törvény halálra ítél bennünket, átkot mond ki engedetlen emberek felett, és arra van szükségünk, hogy valaki ezt az átkot levegye rólunk, hogy valaki ezt az adósságot megsemmisítse. Ez az, amit Jézus tett. És akkor itt most tegyük fel a kérdést, hogy hogyan bocsátotta meg az Isten az ember bűnét? Úgy bocsátotta meg, hogy a törvényt hatályon kívül helyezte, vagy úgy bocsátotta meg, hogy a törvény által kimondott átkot magára vette, és ezzel megszabadított minket a törvény átkától, felszabadított minket attól a kényszertől, hogy nekünk bizonyos dolgokat meg kell tennünk ahhoz, hogy összekapcsolódhassunk az Istennel, ahhoz, hogy az ő kegyelmét megragadhassuk. Ugye ez apró különbség, de lényegi különbség. Nem mindegy, hogy abban hiszek, hogy a törvényt hatályon kívül helyezte, vagy hogy a törvény átkát, a törvény által kimondott adósságlevelet helyezte hatályon kívül Jézus Krisztus. A Kolossi levél egyértelműen azt mondja ki, hogy megbocsátotta minden bűnötöket azáltal, hogy eltörölte a parancsolatokban ellenünk szóló kézírást, amely ellenünkre volt. Az Isten törvénye nem ellenünkre van, de az Isten törvényének az átka az ellenünkre van. Az Isten törvénye, amely átkot mond ki az engedetlenekre, az valóban ott van az útban előttünk, mert azt mondja, hogy fizesd meg az adósságodat. Áthágtad a törvényt, ennek a zsoldja a halál, fizes, adós, fizes. És ez az, amit Jézus tett, odalépett az adós helyébe, és érvénytelenítette az adós levelét, az adós levelünket. Krisztus tehát így szabadított meg bennünket a törvény átkától, hogy magára vette a törvény szegélyre kimondott átkot, ő maga lett átkozottá miértünk, hogy mi rajtunk ne nyugodjon többé a törvénynek az átka. Ezzel felszabadított bennünket a törvénynek az átka alól, és megszabadított a félelemtől, az Istentől való félelemtől, és megszabadított a görcstől, attól a görcstől, hogy nekünk meg kell tennünk valamit ahhoz, hogy az Isten elfogadjon. Ezt a görcsöt is eltávolította Jézus ezzel a cselekedetével. Mert Krisztusban az Isten úgy fogad el bennünket, ahogyan vagyunk. Mert azt tartjuk, hogy az ember hitáltal igazul meg a törvény cselekedetei nélkül. Az Isten úgy, ahogyan vagyunk, vár bennünket, és nem azt mondja, hogy majd akkor foglak szeretni téged, ha ilyen és ilyen és ilyen lettél, hanem azt mondja, hogy én szeretlek téged, segítek, hogy megváltozzál. Gyere hozzám, ragad meg az én segítő jobbomat. Én segítek neked, hogy más emberré legyél. A Galata levélben, amely hasonló időben, vagy közel egyszerre keletkezett a római levéllel, és sok gondolati azonosság is van a két levél között, a Galatáknak írt levélben Pál apostol a következőképpen fogalmazza meg ezt a gondolatot. A harmadik fejezetben ezt a kérdést teszi fel. Csak azt akarom megtudni tőletek, a törvény cselekedeteiből kaptátok a lelket, avagy a hit hallásából. Tehát azért kaptátok az Isten éltető lelkét, mert a törvény betűjét megcselekedtétek, vagy azért kaptátok az Isten lelkét, mert az Isten eltette a törvény átkát az útból, és megígérte, hogy aki hozzájön, azt ki nem veti, hanem az Isten segítségét nyeri el. Ugye a kérdés ez költői. Egyértelmű, hogy erről a másodikról van szó. Így összegzi ebben a levélben, később az ötödik fejezetben, hogy hatástalanná tettétek a Krisztust, akik a törvény által akartok megigazulni, a kegyelemből kiestetek. Mert mi a lélek által hitből várjuk az igazság reménységét. Mert a Krisztus Jézusban sem a körülmetélkedés nem ér semmit, sem a körülmetélkedetlenség, hanem a szeretet által munkálkodó hit. Amikor egy ember életében megszűnik a görcs és megszűnik a félelem, akkor szabadul fel arra, hogy a szeretet, az Isten iránti szeretet uralkodjon a szívében, és ennek a szeretetnek lesz a gyümölcse az engedelmes élet. A végeredmény engedelmes élet lesz. De egy olyan engedelmes élet, ami nem kívülről, az átoktól való félelem miatt kényszerként jelenik meg, hanem az Isten iránti hálás szeretetből belülről fakad. Hatalmas különbség van a kétféle engedelmesség között.
mint a különbség a szolga és a gyermek között. A szolga, ha ott van a felügyelő, akkor lehet, hogy megteszi azt, amit kérnek tőle. Az is lehet, hogy a farakásnak csak a külsejét fogja felépíteni ügyesen, és a belsejét nem, hogy meglegyen a normája. De a gyermek, ha nincsen ott a szülője, akkor is az egész farakást fogja felrakni. Mert nem a bérért dolgozik, hanem szeretetből munkálkodik. Az Isten iránti, a szülő iránti szeretetből munkálkodik. Ezért fontos kérdés az, amiről az apostol szól, hogy a zsidó embereknek, akiknek a lelkében ott élt az Isten törvénye iránti tisztelet, az engedelmességnek a készsége, és ugyanakkor ott élt a kárhozattól való félelem, az átoktól való félelem is, hiszen egy törvényuralmi rendszerben éltek, hiszen a farizeusok kihangsúlyozták az Isten törvényének a szentségét, annak az aprólékos betartását követelték meg az emberektől, de az Isten kegyelméről nagyon keveset szóltak. Féloldalas lett így az Isten kép az emberekben. Szükséges, hogy ezek az emberek megértsék azt, hogy az Isten, az Istennel való új szövetség csak akkor hozható létre, ha megértette az ember, hogy Krisztus megváltotta a törvény átkától őt, ha megértette azt, hogy meg kell halnia annak a gondolatnak, hogy ő neki lehet bármiféle érdeme az Isten előtt. Ezt jelenti meghalni a törvénynek. A törvénynek meghalni azt jelenti, hogy megszűnik az ember azon ügyeskedni, azon próbálkozni, hogy ő a törvény betű szerinti megtartásából szerezzen üdvösséget, és erre támaszkodva, ugye emlékezünk a második fejezetből erre a kifejezésre, hogy a törvény megtartására támaszkodva reménykedjen az örök élet elnyerésében. Tehát a gondolat, én úgy gondolom, hogy egészen világos az apostolnál. Azt akarja kiemelni ezzel az ószövetségi képpel az apostol, hogy parázna viszony jön létre, magyarul nem jöhet létre valódi szövetség az Isten és az ember között addig, amíg az ember nem ajándékként fogadja el a kegyelmet az Isten kezéből, hanem a saját érdemei alapján próbál megüdvözülni. Nem jöhet létre az új szövetség, amely a kegyelem alapján nyugszik, amely a kegyelmen alapul. Az új szövetségnek a lényege két dologban található, ahogy Jeremiás próféta könyve 31. fejezete megfogalmazza. Az új szövetség lényege egyrészt abban található, hogy az Isten törvénye az ember szívébe kerül. Tehát, hogy a hit valóban megerősíti az Isten törvényét, hogy megérti az ember azt, hogy az Isten törvénye az az élet törvénye és az ember javát szolgálja, és annyira szent és annyira változhatatlan, hogy nem volt más lehetőség arra, hogy a törvény áthágást rendezze az ember, mint hogy egy helyettes áldozatnak, Jézus Krisztusnak kellett meghalni, hogy bűnbocsánatot nyerhessünk. Nem volt megoldás az, hogy a törvényt elfelejtjük. Nem volt megoldás az, hogy a törvény mércéjét leszállítjuk. Ebben nem talált megoldást az Isten az ember számára. Egyetlen egy dologban talált megoldást, a törvény szent, de Krisztus eleget tesz a törvény átkának, magára veszi a törvény szerint járó büntetést. Ezt meg kell érteni az embernek, és meg kell változnia a törvényről való gondolkozásának. Ez a pogány embereknek a nagyobbik problémája. A szabad elvű embernek a nagyobbik problémája, hogy álljon szóba azzal, hogy változhatatlan törvények uralják a fizikai életet is, és a lelki életet is. Az Isten törvénye az nem gumiból van, amit lehet ide-oda változtatgatni, alakítani. Az Isten törvénye az az élet törvényeként változtathatatlan. Nem azért, mert az Isten nem akarja megváltoztatni, hanem azért, mert tökéletes. És nem szükséges, és nem lehet rajta javítani, és így változtatni. De amikor egy ember ezt megérti, akkor ugyanilyen erősen kell megértse azt is, ami az új szövetség második alappillére, ahogy így folytatja Jeremiás próféta, hogy és nem tanítja senki, tehát az Isten az én azt mondja, hogy az én törvényemet az ő szívükbe írom be, és nem tanítja senki az ő atyafiát, mondván, gyertek, ismerjétek meg az Urat, mert ő kicsintől fogva nagyig mindnyájan megismernek engem, és most jön a lényeg, mert
megbocsátom az ő bűneiket, és vétkeikről többé nem emlékezem meg. Az új szövetségnek a másik alappillére az Isten kegyelmének az üzenete, amelyik azt mondja ki, hogy a megsértett törvény átkától az isteni kegyelem óvja meg az embert, és ezt az ember úgy, ahogyan van kell, elfogadja, és nem tehet érte semmi mást, mint hittel megragadja az Isten beszédét, az Isten ígéretét. Ezt mondja tehát az új szövetségről, törvényemet az ő belsejükbe helyezem, és az ő szívükbe írom be, és Istenükké leszek, ők pedig népemmé lesznek. És nem tanítja többé senki az ő fele barátját, és senki az ő atyafiát, mondván ismerjétek meg az Urat, mert ők mindnyájan megismernek engem, kicsintől fogva nagyig, azt mondja az Úr, mert megbocsátom az ő bűneiket, és vétkeikről többé nem emlékezem meg. Tehát az apostol a Római Levél 7. fejezetében, az első szakaszban, az első 6 versben azt szerette volna a törvényismerő emberekkel megértetni, hogy magából a törvényből következik az, hogy csak akkor köthetnek Krisztussal szövetséget. Csak akkor alapozhatják az életük reménységét Krisztus áldozatára, hogyha a törvényből való megigazulás eszmerendszerével leszámoltak, ha a cselekedetekből való megigazulás gondolatának meghaltak, ha a saját érdemekből való megigazulás lehetőségét feladták, elutasították végképp, meghaltak ennek az útnak. Aki meghalt a törvénynek, azaz meghalt a betűből való megigazulás lehetőségének, mert tudja, hogy ezen az úton nem lehet megigazulni, maximum önigazultá és büszkévé válni, és önmagunkkal szemben vakká válni, hogy ténylegesen milyen állapotban vagyunk. Az az ember, aki ezt megértette és elfogadta, az az ember szabadult fel arra, hogy új szövetséget kössön Istennel, hogy a Krisztussal való kegyelem szövetség valóságosan létrejöjjön az életében. Ha ezt kikerüli egy ember, akkor parázna viszonyba kerül az Istennel. És itt ezen a ponton, ennél a kifejezésnél kitágíthatjuk ezt a képet. Parázna viszont jelent az, amikor egy törvényt tisztelő ember a betű megtartása útján, az ezt cselekedés élsz gondolkozásában a saját érdemeink keresztül szeretne üdvözülni. Parázna viszont jelent, amikor az ember a saját kívánságait követve, az önzéséhez ragaszkodva szeretne üdvözülni, ezt Jakab apostol fogalmazza meg a levelében, a világ barátsága, az ellenségeskedés az Istennel szemben. Ellen Goodwight-nak van egy könyve, a Korszakok nyomában című könyv, és ebben olvastam egy nagyon találó, tömör mondatot. Azt mondta, hogy az emberiség alapvetően két csoportra osztható. Az egyik csoportba azok tartoznak, akik érdemeik alapján szeretnének üdvözülni, a másik csoportba azok tartoznak, akik bűneikkel együtt szeretnének üdvözülni. Na, erről a problémáról van szó itt a 7. fejezet első 6 versében. Arról a problémáról, hogy egy ember ahhoz, hogy ne parázna viszonyban legyen az Istennel, ahhoz, hogy valódi létjogosultsága legyen a szövetségnek az ő életében, hogy valóságos legyen az Istennel megkötött új szövetség, ahhoz mind a két tévedést ki kell kerülnie. Ahhoz el kell kerülnie a törvényből való megigazulás gondolatát, hogy itt a törvény megtartom, és nekem ezért jár az üdvösség, és el kell kerülni a bűnökkel együtt élés, a testben maradás, a test szerint élésnek a gondolatát is, hogy én csak a kegyelmet igénylem, az Isten kegyelme betakarja minden bűnömet, és én élek tovább úgy, ahogyan nekem jól esik. Nagyon olcsó lenne így keresztény életet élni. És nagyon nagy árat fizetett volna Jézus azért, hogy végül elvesszünk. Mert ez az út, ez nem csak azért vezet a halálba, mert a törvény átkot mond ki rá, hanem azért, mert ez az út, ez önmegsemmisítéshez vezet. A bűn nem csak azért borzasztó, mert az Isten bűnnek tartja és kárhoztatja, a bűnt azért kárhoztatja az Isten, mert tönkreteszi az ember életét. Nem mindegy. Nem mindegy, hogy hogyan gondolkozunk erről. Tehát
Azért, atyám fiai, ti is meghaltatok a törvénynek a Krisztus teste által. Krisztus értünk hozott áldozata az ő átszegzett teste tette lehetővé, hogy a bűn adóssága megszűnjön, hogy a bűn átka lekerüljön a mi életünkről, és ne legyünk adósok a törvénynek, adósai a törvénynek, és így kárhozat alatt ne álljunk. Ez a feltétele annak, hogy máséi legyünk, tudnélik azéi, aki a halálból feltámasztatott, ez a feltétele annak, hogy Jézus Krisztusé lehessünk, hogy Krisztushoz tartozhassunk. Ismétlem a harmadik fejezet gondolatát, az ember vagy dicsekszik valami érdemével, és akkor elveszett, vagy dicséri Jézus Krisztust, de nincsen neki, mivel dicsekedjen, mert kegyelemből üdvözül. Ez vagy-vagy kérdés. Az ember vagy megalázza magát az Isten előtt, és elfogadja az ajándékot, az ingyen ajándékot, vagy a maga jó tetteire büszke, és akkor az Isten azt mondja, hogy a bűn zsoldját meg kell fizesse. A bűn adósságát ki kell fizesse. Most pedig megszabadultunk a törvénytől, tehát nem a törvény halt meg, de a törvény átkától megszabadultunk. Pál gondolkozásában ez, hogy a törvénytől megszabadultunk, összevetve a Kolossé levéllel és a Galata levéllel azt jelenti, hogy a törvény által kimondott átoktól megszabadultunk, attól a görcstől, hogy itt a törvény és tartsd meg, akkor élhetsz, megszabadultunk, mert az életet ajándékba, kegyelemből az Istentől kapjuk, és nem azért, mert megérdemeljük, és legfőképpen nem azért, mert jár, hanem azért, mert az Isten szeret bennünket. Most pedig megszabadultunk a törvénytől, miután meghaltunk arra nézve, amely által lekötve tartattunk. Nem volt elég, hogy Jézus meghozta ezt az áldozatot. Nekünk el kell fogadnunk. Akkor halunk meg, amikor elfogadjuk, hogy a mi bűnünk büntetéséért Jézus felelt. A mi bűnünk büntetését Jézus vette magára. Ekkor tudunk meghalni a cselekedetekből való megigazulás gondolatrendszerének, gondolkozásának. Miután meghaltunk arra nézve, amely által lekötve tartattunk, azért, hogy szolgáljunk a lélek újságában és nem a betű újságában. Amikor egy ember szeretettel viszonyul az Istenhez, válaszolva az Isten szeretetére, és megragadja az Isten ígéretét, amelyben azt mondja, hogy én közösséget vállalok veled, én igazítalak meg téged, én adok erőt az engedelmességhez, én teszlek igazzá téged. Amikor egy ember ezt elfogadja, akkor elnyeri a fiúság lelkét, elnyeri az Istennel való közösséget, ennek a békességét, és ennek a reménységét is. Ekkor a lélek újságában tud járni. Ekkor tud hitből fakadóan az Isten lelkének az erejével engedelmes életet élni az Istennek. Amíg ez a meghalás nem történik meg, amíg az ember nem alázza meg magát, és nem fogadja el, hogy kegyelemből fog üdvözülni, és nem érdemek alapján, addig ez a szövetség nem tud létrejönni, addig a lélek azt a békességet és azt a támogatást, azt a segítséget nem tudja átélni, amit a fiúság lelke jelenthet egy ember életében. Azt hiszem, hogy ezt a gondolatot talán sikerült megértenünk. De most nézzük az 5. verset, ahol azt mondja az apostol, hogy mert mikor a testben voltunk. Itt már kitágítja a képet, és nem csak azok tartoznak bele, akik érdemek által akarnak üdvözülni, hanem azok is, akik a saját emberi gyengeségeikkel együtt, bűneikkel együtt akarnak üdvözülni, mert amikor testben voltunk, amikor az emberi természet indulatai, indítékai természetes módon, olyan magától értetődő módon tudtak érvényesülni. Ezt jelenti ez a kifejezés. Mert amikor testben voltunk, a bűnök indulatai a törvény által dolgoztak a mi tagjainkban, hogy gyümölcsözzenek a halálnak. A törvénynek azért is szükséges meghalni a törvényből való megigazulás gondolat menetének, mert az 5. vers egy döbbenetes dolgot mond ki. Azt mondja, hogy a bűnök indulatai a törvény által kaptak energiát a mi tagjainkban. A törvény által dolgoztak a mi tagjainkban. A dolgozni kifejezés a görögben az energeitó. Ezt mindenki ismeri ezt a szót, energiát kap. Tehát a törvény által a bűnök életre keltek, energiát kaptak a mi tagjainkban, amikor mi az emberi természetben,
a természet késztetései szerint testben éltünk. Hát ez egy döbbenetes állítás, nem? Az Isten törvénye ad üzemanyagot a bűnnek? Az Isten törvénye az, ami energiát ad, ami mozgatja a bűnt az ember életében? Ezért teszi fel a 7. versben a kérdést az apostol, akkor tehát a törvény bűn? Hát mit mondjunk arra a törvényre, amely energiát szolgáltat a bűn számára? Hát nem lehet, hogy ez maga is a bűn csak egy más megfogalmazásban? Azt mondja az apostol, szó sincs erről, távol legyen. Sőt, inkább a bűnt nem ismertem, hanem csak a törvény által, mert a kívánságról sem tudtam volna, ha a törvény nem mondaná, ne kívánd. De a bűn alkalmat vett a parancsolat által, nemzett bennem minden kívánságot, mert törvény nélkül holt a bűn. Én pedig éltem egykor a törvény nélkül, de ama parancsolat eljövetelével felelevenedett a bűn. Én pedig meghaltam. És úgy találtaték, hogy a parancsolat, amely életre való, nekem halálomra van. Mert a bűn alkalmat vett, a parancsolat által megcsalt engem, és megölt általa. Azért ám a törvény szent, és a parancsolat szent, és igaz, és jó. Tehát a jó nekem halálom lett? Távol legyen. Sőt, inkább a bűn, hogy megtessék a bűn, amely a jó által nekem halált szerez. Hogy felette igen bűnös legyen a bűn a parancsolat által. Ebben a szakaszban fejti ki Pál apostol részletesen azt, hogy hogy is működik ez a gyakorlatban, hogy a bűn energiát nyer, hogy a bűnök indulatai energiát nyernek a törvény által, amikor az ember testben van, tehát akár az úgy spontán a bűnben szeretne maradni, akár a törvényből való megigazulás útján, a saját érdemei útján szeretne üdvösségre jutni. Hogyan is működik ez? Az első, amit határozottan kimond, hogy a törvény az nem egyenlő a bűnnel. Tehát a törvény és a bűn között nem lehet egyenlőségjelet tenni, szó sincs erről, sőt, olyannyira nem, hogy a törvény az, ami a bűnt leleplezi. Ez a törvénynek a funkciója, ahogyan a 3. fejezetben már az apostol szólt erről a kérdésről a 20. versben, a bűn ismerete a törvény által van. A bűn ismerete a törvény által van. Jakab apostol levelében használ egy képet, ez a kép pedig a tükörnek a képe. A szabadság tökéletes törvénye az tükör, amely megmutatja az ember valódi, születése szerinti ábrázatát, ahogy szó szerint fogalmazott az ige. Az Isten törvénye azt mutatja meg, hogy mit jelent szabadnak lenni a bűntől. Milyen az az ember, milyen az az emberi élet, amelyben a bűn nem uralkodik, amelyben a bűn nem teszi rabszolgává az embert. Tehát ezért mondja azt az apostol, hogy a bűnt nem ismertem, hanem csak a törvény által. Az ember a bűnről igazán fogalmat csak a törvény fényében tud alkotni, csak a törvény fényében tudja meglátni, hogy mi az, hogy bűn. És erre hozza a 10 parancsolatból az utolsó parancsolatot, a 10. parancsolatot, a ne kívánt parancsolatot. Azt mondja, hogy én a kívánságról sem tudtam volna, hogy bűn, tehát nem gondoltam volna a mélyébe bele, hogy ez is már bűn, ha a törvény nem hívná fel a figyelmemet erre, hogy bűn. Mert hogy van az ember a bűnnel? Általában az ember úgy gondolkozik, hogy az a bűn, ami látható. Ugye Jákob története, majd elő fog kerülni a Római Levél 9. fejezetében, Jákob emberi példája tipikus példa erre. Hát, hogyha kiderül, hogy megcsaltam, akkor nem olyan leszek, mint egy csaló? Miért? Ha nem derül ki, akkor nem csaló? Tehát az emberi gondolkozás az első megközelítésben így közelíti meg a kérdést, hogy az a bűn, ami lelepleződik. Az a bűn, ami látható. Ami nem látható, ami nem derül ki, az nem bűn. Csalni szabad, csak ne tudjunk róla. Az a bűn, ami a tettekben megragadható. Ez az első megközelítés. És azt mondja Pál apostol, hogy az Isten törvénye viszont arra tanít, hogy az ember nem csak tettekkel tud vétkezni, hanem tud gondolatban is vétkezni. Ezt például az Ószövetség így fogalmazza meg, hogy balgatag dolognak gondolása bűn. Balgatag dolognak gondolása bűn. Vagy így fogalmazza meg, hogy ne kívánd. Jézus így értelmezte ezt az Újszövetségben,
ha valaki asszonyra tekint kívánság okáért, akkor már paráználkodott. Nem kell elmenni a 10. lépésig a láthatóig. Belül, ahogyan az ember belül gondolkozik, ahogyan a bűnhöz viszonyul, ahogyan az indítékok megfogalmazódnak benne. És innen el lehet oda is jutni, hogy egy látszólag nemes cselekedet lelepleződik, mint aljas, önző, önimádatból fakadó cselekedet. Mert milyen jó dolog, ha megdicsérnek engem az emberek. Nem azt mondom, hogy minden nemes cselekedetünk ilyen. Csak azt mondom, hogy lelepleződhet. Kiderülhet, hogy egészen más indítékok mozgatnak bennünket, hogy sokkal inkább a látszatra szeretnénk adni, mint arra, hogy a szívünkben tiszta indítékok legyenek. A ne kívánt parancsolat tehát ide vezet el, hogy a bűnről sokkal kifinomultabban, sokkal árnyaltabban gondolkozzunk. És innen aztán el lehet odáig is jutni, hogy az ember azt mondja, hogy nem csak az a bűn, amikor valamit tettleg megtettem, hanem bűn az is, amikor helytelen lelkülettel vagyok, és bűn az is, amikor elmulasztok valamit megtenni, amit pedig megtehetnék. De nem teszem meg, mert szeretetlen vagyok. De nem teszem meg, mert önző vagyok, mert magammal foglalkozok. És ez is a bűnhöz tartozik. Na de nem csak erről beszél az apostol. Tehát az egy természetes dolog, hogy akkor, amikor egy ember szóba áll az Isten beszédével, amikor belenéz a tükörbe, a szabadság tökéletes törvényébe, akkor sokkal több bűnt lát meg, mint amit addig látott, mert az Isten törvénye sokkal határozottabb éleket szab a bűn és az igazság kérdésében, mint az ember gondolkozása. Sokkal karakteresebben, sokkal határozottabban húzza meg a határvonalat a jó és a rossz között. És megélesíti az embernek a lelkiismeretét, és az ember kezdi rosszabbul érezni magát, mint előtte érezte, mert újabb és újabb dolgokban döbben rá, hogy ez is bűn. De nem csak erről van szó. Azt mondja az apostol, hogy én a kívánságról sem tudtam volna, ha a törvény nem mondaná, ne kívánjad. Ez az, amiről eddig beszéltem. De nézzük csak, hogy folytatja. De a bűn alkalmat talált a parancsolat által nemzett bennem kívánságokat. Tehát azt mondja, hogy a bűn abban is megnyilvánul, hogy nem csak leleplezi a törvény, hanem amikor megszólal a ne kívánt parancsolat, akkor a bűn alkalmat talál a parancsolatban, és nemz bennem mindenféle kívánságot. A parancsolat eljövetelével azt tapasztalta az apostol, hogy felelevenedett a bűn, megerősödtek a kívánságok az életében, és ő halálra ítéltnek találta magát. Én meghaltam, és úgy találtatott, hogy a parancsolat, amely az életre való, nekem halálomra van. Mert a bűn alkalmat vett a parancsolat által, megcsalt engem, és megölt általa. Miről van szó? Megszólal az Isten törvénye, hogy ne kívánd, és Pál apostol azt mondja, hogy azt tapasztalom, hogy a kívánságok felerősödtek bennem. Szeretném ábrázolni egy nagyon egyszerű dologgal, hogy mi az az esemény, ami történik az ember életében. Mindenki látta, mi történt. Én képviseltem a törvényt, Balázs volt az emberi természet. Minél erőteljesebb nyomást fejt ki a törvény a maga tiltó parancsolatával, minél erőteljesebben késztet a jó felé, az emberi természetnek az a természetes reakciója, hogy ugyanolyan mértékű, vagy még nagyobb ellenállást fejt ki. Erről szól itt az apostol. Tehát amikor egy ember az Isten törvényével találkozik, és az Isten törvényével szóba áll, mint az élet törvényével, mint ami követendő az ember számára, akkor változás történik az életében. És ez a változás az lesz, hogy rosszabbnak fogja találni magát, mint előtte volt. És nem csak azért, mert egy csomó dologról rádöbben, hogy ez bűn, hanem azért, mert ténylegesen egy ellenhatást vált ki a törvény az emberi természetben. Ez az ellenhatás pedig az, hogy a kívánság tiltására az ember még jobban fog kívánni, még többet fog kívánni. Azt fogja tapasztalni, hogy ő nem tud megfelelni az élet parancsolatának, mert nem tud nem kívánni, hanem még kívánosabbá vált. Ezt fogja átélni az az ember, aki az Isten törvényével szóba áll, aki az Isten törvényét komolyan veszi. Azt mondja az apostol, hogy ez úgy működik, hogy amikor megszólal az Isten törvénye, akkor a bűn alkalmat talál arra, hogy megelevenedjen.
A tiltás felkelti a vágyat az emberben, felgerjeszti az emberi természetet, ellenállásra ösztönzi az emberi természetet, és ellenhatásként nagyobb lázadás születik meg az ember életében, mint ami a tiltással való találkozás előtt volt. És ekkor lép a következő lépcsőre a bűn. Azt mondja, hogy a bűn alkalmat vett a parancsolat által, és megcsalt engem. Megcsalt, tudnélik, én azt gondoltam, hogy most jobb leszek, és ahelyett, hogy jobbá váltam volna, rosszabbá váltam, még bűnösebb lettem, nem csak ahogy látom, hanem tényszerűen. Tényszerűen kívánósabb, lázadóbb, engedetlenebb, elégedetlenebb lettem az emberi természetem szerint. Az emberi természet felkavarodott, felgerjedt. Az alvó oroszlánt felébresztették. Megcsalt engem, és a következő pontban azt mondja, és megölt általa. És megölt általa. Miután a bűn eléri azt, hogy felkelti az ember ellenállását a törvénnyel szemben, a jóval szemben, eléri azt, hogy még nagyobb lázadásba visz bele, azután a megismert törvényt az ember fejére olvassa, és elkezdi vádolni azzal a törvénnyel, amellyel szembeni ellenségeskedésbe vitte bele az embert. Megcsal először, aztán megöl általa. Megöl általa. A fejemre olvassa a bűneimet, tudja, hogy mire ösztönzött, tudja, hogy mibe vitt bele, és rám olvassa a törvény kárhoztató ítéletét. Így működik. Sátán azt szeretné elérni, hogy az ember adja fel a küzdelmet, és ha lehet, ölje meg magát. Ezt egészen egyszerűen hadd mondjam ki ilyen nyíltan és nyilvánvalóan. Sátán azt szeretné elérni ilyenkor az ember életében, hogy csüggedjen el, mondjon le a megváltozás lehetőségéről, mert lám milyen rútk az ember ő, és ha lehet, vessen véget az életének. Nem egyedülálló eset, hogy azzal találkozom, hogy emberek találkozva az Isten törvényével, szembesülve a reménytelenségükkel, szembesülve az emberileg kilátástalan, kétségbeejtő helyzetükkel, öngyilkosságot kísérelnek meg. Sátán idáig szeretné elvezetni az embert, hogy dobja el az életét. Ezért beszélek erről külön határozottan, ilyenkor nemet kell mondani neki. Tudnunk kell, hogy csalás áldozatai vagyunk. Tudnunk kell, hogy ez a bűnnek a mechanizmusa, ez a bűnnek a mechanikája, a működése az emberi természetben. Semmi különleges dolog nem történt. Csak az történt, amit Pál apostol itt leírt, hogy az emberi természetben az Isten törvénye, az Isten igazsága ellenállást kelt, ellenkezést kelt, méghozzá azzal arányos ellenállást és ellenkezést, amilyen mélységig, amilyen mértékben az Isten törvénye a maga világosságával felragyogott, megszólalt az ember számára. Az ilyenkor jövő csüggesztő gondolatokra, kétségbejtő gondolatokra határozott nemet kell mondani. El kell utasítani ennek az esélyét, és az öngyilkosságnak a gondolatát ki kell zárni az ember lelkéből a leghatározottabban. Pál apostol azt mondja a 12. versben, azért ám a törvény szent, és a parancsolat szent és igaz és jó. Igaz, hogy a bűn ezt az Isten törvényét felhasználva éri el ezt a végeredmény, vagy ezt a folyamatot, hogy először megcsal, felelevenedik, megerősödik, aktív munkába kezd, aztán a fejemre olvasva a törvényt halálra ítél. Igaz, hogy ehhez a törvényt használja fel eszközként, de ez nem a törvény hibája. Azért a törvény szent, igaz és jó. Tehát a jó nekem halálom lett? Hogy lehetséges az, hogy egy jó dolog a halálba visz? A halálos ítéletemet erősíti meg. A jó az, ami nekem halálom lett? Távol legyen. Szó sincs róla. Nem a törvény hibája, nem a törvény tehet erről, hogy a bűn felhasználja, alkalmat talál az Isten elleni lázításra, hanem a bűnnek az iszonyatos értelmetlen volta ez. A bűnnek az igazi mi voltát leplezi le az Isten ezzel, távol legyen, sőt, inkább a bűn az, ami halált okoz nekem, hogy meglátszódjék, megtessék a bűn, amely a jó által nékem halált szerez, hogy felette igen bűnös legyen a bűn a parancsolat által. Az Isten azt szeretné
elérni ezen keresztül, hogy az ember egyszer és mindenkorra forduljon szembe a bűnnel. Lássa meg a bűnt a maga igazi mi voltában, és ne hagyja, hogy a bűn becsapja őt. Tudnélik, a bűn az mindig állarcban jön az ember életében. Soha nem kénkőszagot lehelve patás ördökként jön, hogy én most a kárhozatba foglak vinni téged. A bűn csábításként, kísértésként, vágyként, kívánságként jelenik meg az ember életében. A világosság angyalaként jelenik meg, ahogy máshol fogalmaz az apostol, hogy elhitesse, ha lehet, a választottakat, ahogy Jézus Krisztus fogalmazta. És az Isten szeretné, hogyha a bűn a maga igazi mi voltában látnánk mindannyian. Van a bűnnek ideig óráig való gyönyörűsége. Találni lehet a bűn útján bizonyos kielégülést és élvezetet egy ideig. De utána a kárhozat, gyötrelme, a kiégés elkerülhetetlen következmény. És az Isten azt szeretné, hogy az ember ne menjen végig ezen az úton. Ne akarjon maga meggyőződni arról, hogy biztos, hogy rossz ez az út, hanem lássa meg hamarabb. A törvény fényében hamarabb tudja meglátni, mert mintegy felgyorsulnak ezek a folyamatok. Az Isten törvénye, mint jóra való késztető hatalom megjelenik, és amikor ennek a fényében látja meg, hogy a bűn annyira rossz, hogy még képes a jót is rosszra használni, akkor juthat el oda egy ember, hogy teljesen, gyökeresen, maradéktalanul elutasítja a bűnt, és nem kokettál vele, és nem játszik el a gondolattal, hogy most még ezt elkövetem, és majd holnap fogok megtérni az Istenhez, mert nekem olyan jó esik ez, mert nekem olyan jó dolog magamnak kedvezni. Ekkor van esélye az embernek meglátni úgy, amint van a bűnt, értelmetlen, hiába való, halált okozó dologként. Ezért adja az Isten ezt, ezért engedi meg, hogy ezt a folyamatot végigcsinálja az ember életében a bűn, hogy meglátva a törvényt, megértve a törvényt, felgerjedjen az emberben, még nagyobb lázadás gerjedjen az emberben, és így rádöbbenjen az ember, hogy semmi jót nem talál a bűn útján. Sátán azt hazudja az embernek egyrészt, hogy valami olyat fog adni neki, amit ha kihagy, akkor boldogtalan lesz egész életében. Az Isten azt mondja, hogy akkor lesz boldogtalan egész életében, hogyha elköveti, hogyha él vele. Sátán azt hazudja az embernek, hogy lehetetlen dolog az Isten törvényének engedelmeskedni, és ezt ezen a mechanizmuson keresztül hazudja, mert tapasztalatból tudja az ember, hogy nem képes engedelmeskedni, mert amikor a leginkább próbál nem kívánni, akkor fogja a legtöbb kívánság gyötörni. Az Isten pedig azt mondja, hogy gyere hozzám, én megszabadítottalak a törvény átkától, ne görcsölj azon, hogy a törvény betű szerinti megtartása útján kell üdvözülnöd, mert ez megöl. Ezen az úton nem lehet üdvözülni, ez megöli az ember lelkét. Gyere hozzám, fogadd el a kegyelmet, én ingyen ajándékba adom az örök életet, és én alakítalak át úgy, hogy belül tiszta legyél, és tiszta gondolatok fakadjanak. Amikor az Isten beírja a törvényét az ember szívébe, és amikor a Szentlélek ajándékát adja az embernek, akkor már nem tud érvényesülni a testben a bűnnek ez a mechanizmusa. De csak akkor. Addig igen. Hát az igazi megoldást, vagy a problémának az igazi mélységét még ezután fogja az apostol megfogalmazni. Ez a következő két előadás témája lesz. Egyrészt az, hogy az ember és a bűn milyen viszonyban van. Ugye láttuk a törvény és a bűn viszonyát, illetve a törvény fényében láttuk az emberi természetnek a működését, a mechanizmusát. Most a 7. fejezet 14. versétől fog folytatódni a következő előadásunk, ahol leírja, hogy az az ember, aki eljut oda, hogy a bűnt következetesen utasítja el, mit él át, mit tapasztal, hogyan van a bűn jelen az életében, és utána a 8. fejezettől pedig elkezdi kifejteni a megoldást részletezve. Erről két előadás fog még szólni.

Kedves gyülekezet, úrvacsorai Isten tiszteltünk alapigéjét a Kolossé beliekhez írt levélből olvasom, a Kolossé beliekhez írt levél 3. fejezetéből a 17. verset. És mindent, amit csak cselekeztek, szóval vagy tettel, mindent az Úr Jézusnak nevében cselekedjetek, hálát adván az Istennek és Atyának ő általa. Kedves gyülekezet, ez a rövid, de igen tartalmas ige arról szól, hogy milyen lenne a mi keresztény életünk, milyennek kellene lennie a mi keresztény viselkedésünknek, ha Krisztus áldozatát nem csak az úrvacsorakor, hanem mindenkor, életünk minden napján, és minden tettünkben és minden szavunkban komolyan vennénk. Hadd olvassam még egyszer az igét, figyeljük csak meg. És mindent, amit csak cselekeztek, szóval vagy tettel, mindent az Úr Jézusnak nevében cselekedjetek, hálát adván az Istennek és Atyának ő általa. Ez az ige azt mondja, hogy mindent az Úr Jézus Krisztusnak a nevében cselekedjünk. Mit jelent Jézus nevében tenni? Azt jelenti az ő szellemében és az ő lelkületével. És gondoljunk arra, hogy milyen hatalmas dolog ez, hogy mindent, amit szóval vagy tettel teszünk. Gondoljunk a beszédünkben, mennyi üresség van, mennyi haszontalanság van, mennyi bűn van. Mondhatnám azt is, mennyi gonoszság könnyen belevegyül a beszédünkben. De ez az ige arról szól, hogyha a Krisztus áldozatát igazán a szívünkre veszünk, ha a Krisztus áldozatáról egy pillanatra nem feledkezünk el, akkor ennek az a következménye, hogy minden, amit teszünk, azt az ő

Nem gondolunk bele abba, hogy a földi életünk egyáltalán nem is létezhetne a Krisztus áldozata nélkül. Hiszen a bűnnek és a bűnösnek az Isten jogrendjében nincs joga élni. A bűn zsoldja a halál, ez egy abszolút törvény az Isten világában. A bűnnek nincs joga az élethez, a létezéshez, és mi egyedül a Krisztus helyettes áldozatára való tekintettel kapunk kegyelemidőt, kapunk lehetőséget, ezért függesztetik fel fölöttünk a halálos ítélet. Azt, hogy egyáltalán vagyunk, élünk, létezünk ezen a földön, és minden ajándék és minden Istentől való jó adomány, amit elnyerünk, az mind a Krisztus áldozatának köszönhető, mert különben bűnös ember, bűnös világ, az Isten világ egyetemében, amely az önzés törvényére épül, az Isten egyetemes szeretet törvényével ellentétes törvényre sem eddig sem létezhetnék. És ha Krisztus helyettes áldozata nem lenne, akkor a látóhatárunkon, még ha hagyna is Isten élni valameddig ezen a földön, a kárhozat ítéletének a félelme és a sötétsége lenne. Vajon igazán felfogjuk-e, hogy egész életünket a hálának, az elkötelezettségnek kell meghatározni, ha ezt az áldozatot komolyan vesszük, és minden, amit teszünk szóval vagy kettel, az a Jézus szellemében, a Jézus nevében, a Jézus lelkületével történjék. De olyan sokszor el kell gondolkoznunk azon, hogy Krisztus áldozata abszolút önkéntes áldozat volt. Bár ő maga hirdette meg az ószövetségi proféták által a rávonatkozó messiási jövendőléseket, bár ő megegyezett az atyával a megváltási tervnek a megvalósításában, de amikor Jézus emberré lett, ez egy valóságos kockázat volt, annyiból nem volt csupán kockázat, hogy az atya bízott a fiúban, hogy az ő szeretete oly tökéletes és oly hatalmas. És annyira a szeretet az ő lényege, és az elveszett ember iránt is oly nagy a szeretete és az áldozat készség, hogy végig fogja tenni. De tárgyszerűen ez kockázat volt addig a pillanatig, amíg Jézus a kereszten fel nem kiáltott, hogy elvégeztetett, illetve beteljesedett. Nem tudom, végig gondoljuk-e azt, amit egy ószövetségi messiási jövendőlés mond, amikor Jézus azt mondja, és én nem voltam engedetlen, és hátra nem fordultam. És utána így folytatta, orcámat nem fedeztem be a köbdösés és a gyalázat elől. Nekem mindig olyan szívbe markoló ez az ige, hátra nem fordultam. Hogy Jézusnak milyen egyszerű lett volna hátra fordulni. Hiszen azt mondta, hogy ő nem sorsszerűen nem letette az istenségét, és nem vette el tőle senki az istenségét. Azt mondta, nekem van hatalmam letenni az én istenségemet, és van hatalmam felvenni. Ne tudta Sátán is, hogy miért mondja, és miért adja a gúnyolódó tömeg szájára ezt, hogyha Isten fia szálljon le most a keresztről. Vagy mondta már korábban is a pusztában, hogyha Isten fia vagy, mondd, hogy a kövek változzanak kenyereké. Mert tudta, hogy Jézus akármikor az isteni hatalmát magához veheti, kiszabadíthatja magát az összes szenvedésből, megaláztatásból, egy pillanat alatt kiemelkedhet ebből, és itthagyhat minket magunkra. És gondoljuk meg, egy ilyen úton hátra nem fordulni, amikor valakinek az értelme isteni, amikor tudja az összes jövendőlést, amit maga mondott, hogy mind kell átmenni, amikor ő maga mondta a tanítványainak, hogy neki sokat kell szenvedni a főpapoktól és a vénektől, és kigúnyoltatnia, és bántalmaztatnia, és megölettetnie. És mikor valakinek nem kötelező ezen az úton végigvenni, nem arról van szó, ami a földi mártíroknak a sorsa volt, hogy erőszakot vettek rajtuk, és csak annyi választásuk volt, hogy megtagadják a hitüket, vagy nem tagadják meg, különben erőszak uralkodott rajtuk. Jézuson semmilyen erőszak nem uralkodott. Emlékszünk arra, hogy mit mondott, mikor Péter fegyverrel akarta őt védelmezni elfogatásakor? Azt mondta, hogy mit gondolsz, nem kérhetném az én atyámat, és nem küldhetne ide 12 sereg angyalnál többet. De mi módon teljesednének be az írások? És mit mondott Pilátusnak, mikor Pilátus rárivalt, és azt mondta, hogy nekem nem felelsz-e? Ugye a római helytartó, ugye aki most Jézus bírája volt, és azt mondta, nekem nem felelsz, nem tudod, hogy hatalmam van szabadon bocsátani, vagy megfeszítetni. És akkor Jézus azt mondta neki szeretettel, semmi hatalmad nem volna rajtam, ha felülről nem adatott volna néked. Ha nem ez lenne az atya akarata, és ha én nem akarnám kiszolgáltatni magam. Gondoljunk bele a mondatba, semmi hatalmad nem volna rajtam.
Jézus mindezt a szörnyűségből akár

amelyik pillanatba kiléphetett volna. És gondoljunk arra, hogy amikor az ő isteni értelmével, intelligenciájával, érzékenységével tudta, hogy ő rá mi vár, akkor a Getsemáné kertben, ahol még senki nem bántotta őt egy ujjal sem, hogy magában meg tudja hozni azt a végső elhatározást, hogy ezt ő végig fogja csinálni bármi áron, olyan lelki küzdelmet vívett, hogy a verítéke vércseppekként hullott a földön. Megkérdezem, reális ez? Hogy valaki önként elhatározza magát egy ilyen keresztútnak a végigjárására, ártatlanul, helyettes áldozatként az emberért, hogy aki egész életében, akinek borzasztó idegen volt ez az emberi világ, iszonyú szenvedés volt itt élni önző emberek között, aljasság, gonoszság, sötétség között, de tudott kapaszkodni az ő atyába, most tudta, hogy az atya is el fogja hagyni, tudta, hogy a mennyei világ is magára hagyja, és ő itt lesz ennek a borzalomba kiszolgáltatva, és hogy ő ezt végig fogja vinni. Teljesen reális, hogy Jézus ezt az utolsó elhatározást meghozza, hogy ő nem fog hátrafordulni. És hogy ő ezt meg fogja tenni, ez olyan lelki küzdelembe került neki, hogy verítékekre, vércseppekként hullott a földre. És nem tudom, gondolkoztunk azon, hogy az atyának mit jelentett Jézus kiszolgáltatni. Gondoljunk vele, amikor Jézus ajkán elhangzik a Getsemáné kertben ez a könyörgés, hogy atyám, minden lehetséges, néked vidd el tőlem ezt a poharat. Ugye ez volt a Jézus imádságának a kezdete, könyörgött az atyának, mintha azt mondta volna, nem akarok engedetlen lenni a megváltási terület, nem akarok szembeszállni veled. Még most is csak azt mondom, hogy te vedd el tőlem ezt a poharat, mert én magamtól nem tagadom meg, mert én abszolút bízom benned, én abszolút tisztellek téged. Én nem akarok szembe kerülni veled, de nem bírom, de vedd el tőlem ezt a poharat. Minden lehetséges néked, nem tudsz egy más elgondolást az emberek megmentésére, vagy nincs valami más lehetőség, de én ezt nem tudom végigvinni. El tudjuk képzelni az atya lelki küzdelmét, hogy nem veszi ki a kezéből a poharat, hanem angyalt küld azért, hogy nem, hogy kivegye a kezéből a poharat, hanem megerősíts erre az áldozathozatalra. El tudjuk képzelni, hogy az atyának mit jelent az, hogy mikor Jézus a kereszten a tökéletes elhagyatottságában felkiált, hogy én Istenem, miért hagytál el engem? Valami elképzelhetetlen lelki fájdalomban, akkor az atya visszafogja magát, nem küld egy fénysugarat, hanem úgy bánik Jézussal, mint aki a külső sötétségben van, mint a kárhozottakkal. Komolyan végigviszi a helyettesítést, hogy Jézusban megbünteti az emberi bűnt, ami az emberi bűnnek az isteni jogrend szerinti jogos büntetése. Testvérem, ha végig gondoljuk, amit Krisztus tett, és végig gondoljuk, amit az Atya tett, akkor erre csak egy válasz lehet részünkről. Minden, amit ezután tesztek, szóval vagy tettel, azt az ő nevében, a Jézus Krisztusnak nevében tegyétek, mindenkor hálát adva az Istennek és a Krisztusnak. Mert minden tettünket ennek a hálának kell áthatnia, ahogyan Pál apostol egy helyen fogalmaz, ezért a kimondhatatlan áldozatért. Vagy megkérdezem, komolyan kérdezzük meg magunktól, valóságnak tekintjük ezt az áldozatot, ne haragudjatok ezért a meredek kérdés feltevésért. Vagy azt gondoljuk, ez egy mitosz? Vagy azt gondoljuk, ez egy olyan színpadi jelenet, ahogy főleg középkori festők sokszor nem igazán beleélve, vagy megértve ezt a dolgot megfestették? Ez egy olyan érzelmes dráma, ez a kereszténységnek egy régi mitosza, vagy szerintünk ez valóság? Hadd tegyem föl így, vagy mernénk azt mondani, hogy Jézus nem volt az Isten fia, nem a mennyből jött a földre, nem, ez az áldozat nem valóság volt, nem így van, hogy ő meghalt és feltámadott, és átélte mindezt az iszonyatot, és nem így van, hogy az atya, aki mindent megtehetett volna, és semmi hatalma lett volna senkinek Jézus felett, ha ő nem akarta volna, vagy az atya nem akarta volna. És ő is végigvitte ezt. Ki tudnánk mondani az értelmünkkel és a lelkiismeretünkkel, a Biblia összes kinyilatkoztatását ismerve, a történeti tényeket ismerve, ki tudnánk mondani, hogy ez mitosz, ez nem valóság. De ha valóság, ha így volt, ha így történt, ha megtörtént, ha ez biztosítja a mi haláltól való és bűntől való szabadulásunkat, ha az Isten azért hozta ezt a kimondhatatlan áldozatot, hogy mi el ne vesszünk, hanem örök életünk legyen, merünk mi valamit tenni, ami nem egyezik a Jézus nevével, amit nem lehet a Jézus nevében tenni.
Merünk mi valamit szólni, amit nem lehet a Jézus nevében szólni? Mi merjük ezt az áldozatot hiába valóvá tenni? Mi merjük ezt az áldozatot semmivé tenni? Azzal, hogy mi szembe megyünk vele, azért, hogy nem a hála és a teljes életünk odaadása az, ami ebből következik. Szeretnék még az Ószövetségből felidézni egy nagyon rövid kis mozzanatot, ami az egyik legszemléletesebb és legegyszerűbb ábrázolása, hogy tulajdonképpen mi is volt a Krisztus áldozatának a lényege. Mózes a második könyve 17. fejezetéből olvasom az igét a 3. verstől a 6. Mózes a második könyve 17. fejezetéből így olvasom a 3. verstől a 6. Izrael pusztai vándorlásának a történetéből egy mozzanat. Ugye a pusztában mennek, és így olvassuk. És szomjúkozott ott a nép a vízre, és zúgolódott a nép Mózes ellen, és mondta, miért hoztál ki minket Egyiptomból, hogy szomjúsággal ölj meg minket, gyermekeinket és barmainkat? Mózes pedig az Úrhoz kiáltott mondván, mit cselekedjem ezzel a néppel? Kevés híja, hogy meg nem köveznek engem. És az Úr mondta Mózesnek, eredj el a nép előtt, és védj magad mellé Izrael bénei közül, pálcádat is, mellyel a folyót megsújtottad, vedd kezedbe, és indulj el. És most a 6. versre figyeljünk különösen. És én odaállok te elődbe a sziklára a Hóreben, és te sújts a sziklára, és víz jön ki abból, hogy igyék a nép. És úgy cselekedett Mózes Izrael bénei szeme láttára. Nézzük meg ezt a szemléletes kis történetet. Az előző fejezetre, ha egy pillantást vetünk, Isten mannát adott Izrael fiainak a pusztába. Ahogy így mondja a Biblia, angyalok kenyerével táplálta őket. Csodaképpen gondoskodott az egész hatalmas tömeg tökéletes táplálásáról. És a következő pillanatban mit csinálnak? A következő pillanatban, amikor ott van egy pillanatnyi szükséglet, zúgolódnak, és meddig megy a zúgolódásuk? Azon gondolkoznak, hogy Mózest megkövezik, és megtagadják összes eddigi tapasztalatukat. Miért hoztál ki minket Egyiptomból? Nem is volt jó, nem is kellett volna. Noha ott sírtak a vaskemencében, a szolgaság házában, és azt mondja Mózes, maga mondja, ki síja, hogy meg nem köveznek engem. És milyen szó hagyja el Mózesnek az ajkát? Mit cselekedjem ezzel a néppel? A kétségbe esett tehetetlenségét vallja meg Isten előtt. Hát ilyen értetlen, ilyen gonosz, ilyen zúgolódó, ilyen hálátlan. Hát lesz ezekből valaha valami? Lehet ezzel a néppel valamit tenni? Hát mit cselekedjem ezzel a néppel? Olyan ez a kérdés, mint ami Isten ajkán is elhangozhat velünk kapcsolatban. Mit cselekedjem ezzel a néppel? Mit lehet tenni, hogy a bűn hatalma megtörjön a szívükben? Mit lehet tenni, hogy az Isten megváltsa, megszabadítsa, örök életre alkalmassá tegye? És akkor megmondja néki Isten, hogy mit tegyen. Azt mondja, vedd kezedbe a pálcádat, és mi az első gondolatunk, hogy sújts erre a lázadó hitahagyó népre, és szálljon rájuk az Isten büntetése, mint ahogy ezzel a pálcával a tengert megsújtottad, és ketté vált. De nem ez következik, hanem azt mondja, hogy ott a Hóreben én odaállok eléd a sziklára, nyilván láthatatlanul, nem láthatatlanul. Nem láthatóan, hanem láthatatlanul, odaállok eléd a sziklára, és mit csinálj? És te sújts a sziklára. Ez azt jelenti, sújts én rám. Mi volt az Istennek a megoldása arra, hogy mit lehet cselekedni az emberrel, akit annyira megkötöz az önzése, akinek olyan gyarló az erkölcsi ítélőképessége, és akiben oly nehezen fordul meg a gondolkozásmódja, a lelkülete, a cselekvési törvénye. Azt mondta Isten, ne őket büntesd, mert ha megbünteted őket, attól nem változnak meg. Meg kellene semmisítened őket, az lenne a méltó büntetés. De ha csak fenyíted is őket, nem változnak meg. Hanem azt mondta, sújts helyettük én rám. Amit ők érdemelnék meg, a sújts én rám. És mi lett az eredménye a kőszikla megsújtásának? Az, hogy ömlött a víz, és ez a hálátlan, ez az érdemtelen nép megkapta az élő vizet. És ez azt jelképezte, hogy Krisztus veszi magára a mi büntetésünket, aminek minket kéne sújtani, azt őt sújtja, és mi lesz ebből? Ebből nekünk, ahogy mondja Zakariás könyvében, kútfő fakad, élő víz fakad bűn és tisztátalanság ellen. Ez az Istennek a csodálatos megoldása. És megkérdezem, hogy ezután még mindig hogy viselkedett ez a nép? Ennyi csoda minden után,